0: leláncolja örömét, élete szárnyát zúzza szét. Ki megcsókolja, míg repül, örök ég hajnalán derül.
1: Minden köröttem egész közel van, és mégis távol.

mint egy rikoltozó, riadt madárcsapat. Emlékeim hada most a szívemre csap. Szívemre csap. Megül arany lombozatában, s nézi a bánatok violaszín tavában, mely mélabúsan ott gyűrűzik. Mennyire meggörnyed már sudár égerfa törzsöke. Lecsap rám, ám a zaj, a kis nyírkos fuvallat, mely baljósan motoz a lomb közt, újra hallgat. Elbékül lassúdan sebes lélegzete. Úgyhogy a kaj között nem neszez semmi se. S csak a nem láthatót zengi egy hang a csendbe. Egy hang zeng már csupán, egy madár hang, epedve. Ő zeng, ki életem első szerelme volt. S most is úgy énekel, ahogy hajdandalolt. S a hold könnyel kivart vakító fátyolában, nagy ünnepélyesen kibukkan halaványan a nyári éjszaka. Oly mélabús, sötét, lehúzza hallgatás nehéz lágy köntösét. A légre dőlve ring, s a cseppszél sóhajára megrezzen egy faág, és felsír a madárka.

Félek, jaj, a csók, mint a méhfulánkja. Éjek kínyallángja, nem hoz semmi jót, félek, bánt a csók. Pedig hogy imádom Kitty szép szemét, sápat arca, álom édes kellemét, ó jaj, hogy imádom. Szent Bálint napon nem bírom, de meg kell néki mondanom. Jaj, mit hoz a reggel Szent Bálint napon? Nékem koszorúzzák, köti már szava, de mi nyomorúság lányt szeretni, ha még csak koszorúzzák. Félek, jaj, a csók, mint a méh fulánkja, éjek kínja lángja, nem hoz semmi jót. Félek, bánt a csók.

Minden ember úgy hal meg, ahogy a Lucifer. Elvarázsolva az élet zenéjének az értelmétől. Látszólagos halált hal tehát. Lucifer rékviemje így minden emberért szól, aki az örök fényt keresi.

Üdvözlégy, bölcsesség királynénk! Tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent, tiszta egyszerűséggel egyetemben. Ó Úrnőnk, szent szegénység! Tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent alázatossággal együtt. Szent szeretet, Úrnőnk! Tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent engedelmességgel egyetemben. Minnyájan ti, szent erények, tartson meg benneteket az Úr, kiből eredeteteket vettétek, és közénk jöttetek. Nincs ember a föld hátán, aki csak egyet is meg tudna közületek magának szerezni, mielőtt egészen meg nem hal magának. És viszont, aki csak egyet is bír közületek, és a többi ellen nem vét, valamennyi ötöket birtokolja. Míg ha csak egyik ötök ellen is vét, egyik ötöket sem mondhatja magáinak, és valamennyi ötök ellen vét. És mindegyik ötök megszégyeníti a bűnöket és vétkeket. A szent egyszerűség megszégyeníti a világ minden bölcsességét és a test bölcsességét. A szent szegénység megszégyeníti a világ minden kapzsiságát, fukarságát és kicsinyes aggályoskodását. A szent alázatosság megszégyeníti a felfuvalkodottságot és csak az e világnak élő embereket, s általában mindent, ami a világban van. A szent szeretet megszégyeníti a világ és a test minden kísértését, úgy szintén minden testi félelmet. A szent engedelmesség megfékezi a test és vér minden ágaskodását. Az engedelmes ember megfegyelmezett testét készségesen alárendeli a lélek szolgálatának, aláveti testvére akaratának és a világ minden emberének, sőt nem csak az embereknek, hanem a szelíd és vad állatoknak is. Mára mennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.

0: Tagadjuk az Istent és a túlvilágot.
1: Állj! Ne harcolj!
0: Lucifer a fényt hozó. Lucifer az igazság.
1: Így legyen. Békülj meg. Igaz vagy nem, együtt kell mennünk.
0: Mind, akik lándzsát törtök vallásotokért, meghaltok mind.
1: Figyelj, akármit akarsz is, akármit képviselsz, figyelj! Gyermekek, nők, férfiak, hallgassatok rám. Hagyjatok fel a háborúval, a küzdelemmel, Istenért, a világért. Legyen béke. Hallgassatok. Hallgassatok arra, ami bennetek belül van. Várjatok, s meglátjátok a halálban. Az élet itt a földön legyen szent. Aki hiszi Istent, és aki tagadja, szeretheti fele barátját, s annak fele barátját. Ez adjon békét, szabadságot.
0: Békét, szabadságot akarunk Isten nélkül.
1: Békét, szabadságot akarunk Istenben.

0: Applaus für die Künstler!
1: Tapsot! Tapsot a művészeknek!

0: Élet, halál, túlvilág, föld, álom, ég, piéta.
1: Küzdesz az egekért.
0: A szeretet talán begyógyítja a sebeket. Isten csodálatos gyermeke.
1: Hangok a szívemben, hadd halljon az ember, térjen nyugovóra, angyalok karavár, meg az ég ura, Isten lélegzett, új élet.

0: Dicsőség az Úrnak, az Úr minden művének. Dicsőség és felmagasztosodás örökké.
1: Dicsőség az Úrnak, az Úr angyalának. Dicsőség az Úrnak fenn az égben.
2: Dicsőség az Úrnak minden vizeknek, mely az égben folyik. Dicsőség az Úrnak s minden seregének.
3: Dicsőség az Úrnak, a napnak, a holdnak. Dicsőség az Úrnak, az ég csillagainak.
0: Dicsőség az Úrnak, minden esőnek, harmatnak. Dicsőség az Úrnak, minden szélnek.
1: Dicsőség az Úrnak, tűznek, nyári hőnek. Dicsőség az Úrnak, fagynak, kemény télnek.
2: Dicsőség az Úrnak, harmatnak, esőhullásnak. Dicsőség az Úrnak, jégnek, fagynak.
3: Dicsőség az Úrnak, dérnek, hónak. Dicsőség az Úrnak, nappalnak, éjnek.
0: Dicsőség az Úrnak, fénynek, sötétnek. Dicsőség az Úrnak, villámnak, felhőnek.

0: az egek újongani fognak, a föld vigadozik, a felhők örvendeznek.
1: Ő nyitja meg a paradicsom kapuit, megállt parancsol a pusztító kardnak.
2: Akkor majd eltölti az öröm Ábrahámot, Izsákot meg Jákobot.
0: Én is épp úgy örvendezni fogok, és minden szent magára ölti az örömet.

0: Vándorlok az égen. Madarat kergetek.
1: Azt hiszem, szerelmem meglelem. Azt hiszem, úgy bizony.
0: Messze vagy. Miért? Nem tudom. Veled fekszem, veled kelek. Álmomban veled vagyok, veled. Ha szívvirága rebben, tudom, te vagy szívemben.

0: magok. Fallos lelkemmel beléd hatolok. Egészen a hegyén ülök én, azt mondom én, valójában a nagy énemet gondolom, egy személyes torpedó szivaromban. Semmi más nem tudok többé, csak hogy fényes kagyló házam. Szemem magas égen, madár vagyok. Szemed tükrében a parány izgalom is izzik. Ezüst folyamon kormányzok. Égi kommandó. A fehér Isten nyálából kél minden lüktetésről lüktetésre mered bennem, míg fel nem robbanok. S téged lassan, hosszan, lassú magokkal árasztlak, veszélytlek, elöntlek, süllyesztlek. Ez a csönd. Csak arra emlékszem, amint tükröd vakon mozdul, csendben zárul.
1: Ich Vogel, im Spiegel deine Augen, auch die feinste Regung abfließt. Und ich steuere Himmelfahrtskommando.

0: akár csak a szurukú madarat, az egy, egyetlen egy teremtett. Édes a dalom a virágok közt. Hangolok, és boldog vagyok.
1: Te, a te napod, legyen szép. Hozd elő szivárványodat, és szép lesz. Meglátod.
2: Cipri! Es war einmal ein uraltes Weib, das ohne ganz allein einen verlassenen Hirsch trägt. Jeden Tag ging es hinaus, spielte auf seiner

0: azzal a bizonyossággal, hogy időd és tered végtelen. Hogy meddig, hogy mikor szakad vége. Tettél-e valaha is valamit azzal a bizonyossággal, vagyis a kétkedés árnya nélkül, hogy időd végtelen.
1: Anélkül, hogy a pillanat végére gondolnál, az erőd végére, a kíváncsiságod végére, mások türelmének a végére, a nappal és az éj végére, földi léted végére, életed végére, az idő végére. Tudsz-e olyan utat, amely a bizonyossághoz vezet? Tudod-e, hogyan kerekedhetsz felül a félelmes halálon? Tudod-e az utat, mely kivezet a rabságból? Egy hangot, amely úgy él, mint te, mint én, mint ő. Mozog, kiterjed és zsugorodik. Alakul, születik, nemz, meghal, újjá születik.
0: Játsz egy hangot azzal a bizonyossággal, hogy időd és tered végtelen.

0: Sötét figurák írják az írást, mit túl későn értek meg. Obszcén ruhafogasok mesztelenkednek a hátam mögött. A darvak monológia az esti égen szerencsétlenséget jelent. Papírrongyok fulladozva menekülnek romtájakon.
1: Fogva tart kötelezettségek csapdája. Az ész ketrecbe zárt állat. E szónak véletlen. Nincs tartalma. A cselekvés lefolyásának alapformája mindig ugyanaz.
0: Felöltözötten szépséges vala. Öltözetlenül a szépség maga.
1: A nyak kékeres, a haja íben. Egy férfi széthull egy asszony szemében.
0: Az ablakkereszt éji szimbólum, s négyzet a csillagvágy monopólium.
1: A polgári lét iránti közön titkos iránya családi öröm.
0: A dal a szobakonyha ideáról. Talán majd máskor.

persze mindenki tudott. Ki ezt, ki azt. De senki se többet, mint azt. És valaki ugyan többet is kérdezősködhetett volna, ha erre képes lett volna. De ez nehéz volt.

0: mentem a kiesés utcáinak sötét esője közt.
1: Rozsdás vágás az este zöld szeletjén. Rozsdás vágás az este zöld szeletjén. Rozsdás vágás.

lesznek emberek, akik felfedezik ezt a zenét. Minden, ami létezik, jelentéssel bír. Ez a csodálatos a Földön. Minden fogyasztható, minden megehető, gondolják meg. Ha te nem eszed, megeszi más. Amit mi nem eszünk, azt elfogyasztják az állatok. Amit nem esznek meg, az visszatér a Földbe. Minden él. Ezért az egész szempontjából nem fontos, hogy valaki szeret valamit, vagy nem szeret. Számomra, mint zeneszerző számára nem perdöntő, hogy szereted-e a zenémet, vagy nem. Ha te nem szereted, majd szereti valaki más. Ha senki sem szereti, az sem keserít el. Dolgozom valamin, s amikor készen van, valami újat csináltam. Hát persze örülök, amikor olyas valakivel találkozom, akinek rokonszenves vagyok, akiben szép rezgéseket érzek, és aki szereti azt, amit én csináltam. De ez teljesen személyes dolog. Ez Stockhausen. Ami a zenémben nem Stockhausen, a leglényegesebb része, az időtlen, egyetemes. Stockhausen. Ez csak egy névtábla. Amikor majd elmegyek, nem lesz többi. De tovább él a zene.

nevek ürügyén, Stockhausen. Közreműködött Bertalan Ágnes, Kubik Anna, Vallai Péter és Végvári Tamás. A felvételt Borlai Kinga, Maksai Helga, Vajda László és Varga Károly készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: A rádiókompozíció 1999-ben készült, és legutóbb 2008. augusztus 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban.
1: 20-as stúdió. A csend hangjai.

Lenne hangja a csendnek? Nem tudom. Csak azt tudom, a csend a halhaton túli némaság. Legyőzésre váró Mount Everest, amelynek tövében lépések helyét kutatja meg annyi Sisyphus. Magyarországon a lakosság egytizede, 1 millió ember valamilyen mértékben halláskárosult. Tézis és antitézis, maradiság és felismerés órája ez a műsor, melyben lehangolóan és diadalmasan megszólalnak a csend hangjai.

0: Báci. Nem mondod. Semmit nem mondasz. Maci. Hm? Viki. Viki. Mondjál nekem valamit. Mi ez? Maci. Maci. És hol az orrod? Akkor azt mutasd meg, hogy hol az orrod. Hol a füled? Hol az orrod? Hol az orrod? Viki, hol az orrod? Na? Ez micsoda? Mi ez? Mi ez? Hm? Mi ez? És ez mi? Ez a szájod.
1: Ez a gyermek soha nem beszél, de fog beszélni. Az örejeket nem tudja elkülöníteni a beszélt hangoktól. Tehát nem képes arra, hogy a kult szörgését vagy az én hangomat megkülönböztesse. Mind a kettőt hallja, mind a kettőre odafordul, de nem különbözteti meg. Nagyon sokszor hiszük róluk azt, hogy nagyot hallók, de ezek a gyerekek nem nagyot hallók. Ez egy központi idegrendszeri sérülés, nagyon jól gyógyítható.
0: Mutasd meg, hol a lábad? Ez a láb. Ez a láb. Mi ez? Ez a lábad.
2: És hisz benne, hogy fog beszélni.
1: Muszáj neki beszélnie. Más gyerekeket is, akiknek ugyanez a problémájuk volt, már meggyógyítottam, rendes iskolába járnak. És a világon senki meg nem mondja, hogy ez a problémájuk valaha volt.

0: A Henypál Gyermekkórház szülorgégészeti főosztályán dr. Hirschberg Jenő kandidátus vezetésével egy összeszokott tím dolgozik. Ez a tím teljesen saját maga termelte ki a gyógyítás, a felismerés módszereit. Ráadásként jött az, hogy ide érkezett az ország, azt hiszem, három létező objektív hallásmérő készülékéből az egyik.
1: Nagyon szép az elismerés, nem teljesen így van, azért kétségtelen, mi régóta foglalkozunk a csecsemő és gyermekkori halláshibák, de ezen túlmenően beszédzavarok, hangképzési zavarok felismerésével, kezelésével, gyógyításával, ezeknek a gyerekeknek a gondozásba vételével. Az első ilyen vizsgálatot 1960-ban csináltuk az osztályunkon. Az a tím, amelyik most arra hivatott, hogy ezeket a gyerekeket gondozásba vegye, ez 1977-ben alakult meg.
0: Ennek hogy válogatta össze munkatársait?
1: Hát természetesen orvosok, gyógypedagógusok, pontosak a nagyon jól képzett asszisztensnők is. Nagyon hiányzik egy mérnök szakember, egy technikus. Egy dolog vitathatatlan, hogy ahhoz, hogy mi jó eredményeket tudjunk felmutatni, az orvosi, gyógypedagógiai állandó, szoros, egy helyen történő, egy időben történő kollaboráció, ez feltétlenül szükséges. Hát Magyarországon ugyanolyan az előfordulási arány, mint világszerte mindenütt. Tulajdonképpen a nagyothallás egy népbetegségnek tekinthető. Az emberiség 10%-a nagyothalló, és gyermekkorban mintegy 3-4%-ra tehető a kezelést igénylő nagyothallók száma, és minden 1000 gyerek közül körülbelül egy hallókészüléket igényel.
0: A Bibliában egy ilyen mondat ötlött a szemembe. Valahol a csodák fejezetében a süket némát egyetlen szóval gyógyította meg. Jézus Effata, nyílj meg! Hát hogy is néz ki ennek a betegségnek a gyógyíthatósága?
1: Tényleg szép ez a mondás, Effata, nyílj meg! De ma még ettől messze vagyunk. Egy dolog kétségtelen, hogy a gyógyítás attól függ, milyen fajta hallássérülésről van szó. Vannak úgynevezett vezetéses jellegű halláskárosodások, aminek az a lényege, hogy a hallójárat, dobhártya, hallócsontláncolatnak valamilyen fejlődési rendellenessége, gyulladása, sérülése, hibája áll fenn. Ezeket sokkal könnyebben tudjuk gyógyítani. Azt lehet mondani, hogy ezeknél szinte 100%-os eredménnyel javítható a hallás, akár gyógyszeres, akár műszeres, akár műtéti úton. Nehezebb a helyzet az idegi eredetű úgynevezett szenzori neurális hallás csökkenéseknél, halláskárosodásoknál. Itt az alapfeltétel a korai diagnózis. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy vajon hall-e az újszülött és mit hall. A legtalálóbb ezzel kapcsolatban Borel Mezoninak, a híres francia logopédusnak a megfogalmazása, aki azt mondta, hogy az újszülött számára a világ előbb zörej, mielőtt látványá válna. Ez azt jelenti tehát, hogy a csecsemő már megszületése pillanatában hall, hangbehatásokra, lármára érénken reagál, reflex válaszai vannak, a lármára pillant egyet a szemével, karjaival átkaruló mozdulatokat végez, aztán később úgy 3-4 hónapos korban nevének szólítására, kis csengetyű csiringelésére megnyugszik, vagy esetleg éppen sírni kezd, 6-8 hónapos korban pedig már konzekvensen a hangforrás irányába fordítja a fejét. Az is egy nagyon jellemző dolog, hogy ezek a gyerekek vizuális beállítottságúak, keresik a beszélőnek a szájmozgását, a tekintetét. A beszédfejlődés rendszerint késik. A gügyögés, mint reflex tevékenység, nagyot halló, sőt csüke gyereknél is kialakul, de a gagyarászás rendszerint elsivárosodik, elszegényesedik, és a tudatos beszéd formálása késik. Normál esetben az első tudatos szót a gyermek általában élete 5. negyedévében mondja, nagyot hallók süketek jóval későbben. És ha a nagyot hallás nem nagymérvű, és a beszéd mégis megindul, a beszédnek jellegzetes elváltozásai vannak, amire érdemes felfigyelni. Ezeknél a gyerekeknél makacs pösszeség áll fönn, különösen sejpítés, tehát a sziszegő kibája, de a beszéd egész felépítése megváltozik. Akcentusa, dallama, ritmusa más lesz a gyerekek beszédének. Mi ezt már jól felismerjük, rendszerint túl hangosan vagy túl halkan beszélnek, monotónan és rosszul hangsúllyal. Na most még később aztán a nagyot hallás nem csak a beszédben jelentkezik, hanem az írásban, olvasásban is, és magatartási zavarokkal párosul. Ezek a gyerekek úgy tűnik figyelmetlenek, rosszak, akikre mindig kétszer kell rászólni, akik soha nem tesznek meg semmit, amíg szépen beszélnek hozzá. A gyerek pedig nem érti, hogy miért beszélnek vele ismét, és indokolatlanul hangosan, túl agresszívan. Mintha a társadalom azt várná ezektől a kisdedektől, hogy ők jelentkezzenek, hogy ők nem rosszak, csupán nem hallanak.
0: Népbetegségnek mondta a csökkent hallást dr. Hirschberg Jenő kandidátus. Vajon a népbetegség súlyának megfelelően áll ez a kérdés most a magyar megelőzésben és a gyógykezelésben?
1: Kétségtelen az egészségügyi kormányzat nagyon sokat tesz a hallás károsodások kiszűrésére, felnőtt korban az ajártalmak megelőzésére és kezelésére, és a közelmúltban ez évben megjelent egy rendelet is, egy miniszteri rendelet, amelyik előírja a kötelező szűrővizsgálatot már csecsemőkorban, óvodáskorban, a beiskolázás előtt és a pályaválasztás kapcsán. Arról van azonban szó, hogy amíg ez a rendelet egyértelműen megvalósul, elterjed, amíg megfelelő személyzet lesz mindenütt, addig a szülőre igen nagy felelősség hárul, mert ezeket a gyanújeleket néha még szűrésnél sem lehet egyértelműen kimutatni, és a szűrés áldásai egy időbe telik, míg minden arra rászorulóhoz eljutnak. Keller Helén egy amerikai lány, és az ő története azt hiszem mindennél jobban példázza a hallásnak a jelentőségét. Ő süket volt és vak. És ez a vak és süket lánya hallását kérte vissza, amikor megkérdezte tőle, mit kívánna inkább látni, vagy hallani.

0: Na, édeském, meg tudjuk nézni a hallásodat, jó? Az a kérésem...
1: Légy szíves, állj ide. A Julika néni be fogja fogni az egyik füledet egy kis nedves vattával, és te nagyon figyelsz, hogy én mit súgok neked, szép hangosan utánam mondod, amit meghallottál. Nagyon figyelj. Kávé.
2: Kávé.
1: Cica. Nem hallottad? Figyelj nagyon. Cica.
2: Cica.
1: Cica.
2: Cica.
1: Csoki.
0: Nem hallottad?
1: Közelebb jövök, figyelj nagyon, és mondd meg a Julika néninek, amit hallottál. Csoki.
2: Csoki.
1: Jó van, nagyon ügyes voltál. Most megfordulsz, másik füledet is befogjuk vattával. Nagyon figyelj, hogy mit súgok, szép hangosan mond utánam. Előre néz. Autó.
2: Nem voltam.
1: Autó. Autó.
2: Autó.
1: Kávé. Kávé.
2: Kávé.
1: Csoki. Köszönöm. Hány éves vagy?
2: 8.
1: 8 éves. Milyen iskolába jársz?
2: Magyar Bálint Általános Iskola.
1: Hol ülsz? Melyik padban?
2: A második padban.
1: Előfordul, hogy néha nem hallasz valamit?
2: Igen.
1: Igen? Megkérjük Farkas doktort, akkor csináljon a gyereknél audiometriás vizsgálatot, megnézzük objektív eszközökkel is az ő hallását, természetesen hangvillavizsgálatot is. Ahogy mindjárt tudjuk, a dobhártyája épp, úgyhogy itt nyilvánvalóan egy szenzori neurális idegi eredetű hallászökkenésről van szó. Ha ez bizonyos mértéket elér, akkor hallókészüléket fogunk adni.

0: Nosztály létszám?
1: 15.
0: A 15-ben mi már tudjuk, itt ül Varga Kati is, aki...
1: Aki nagyon súlyos hallásfogyatékos és beszédhibás. Le kellett küzdeni azt, hogy a többi gyerek igenis kicsúfolta őt ezért. Amellett, hogy tanulmány eredményében nagyon-nagyon meg kellett dolgozni azért a közepesért is, amit elért, még plusz a gyerekekkel is. Kati, gyere ide!
0: Szervusz, Kati! Érted, amit mondok?
2: Értem.
0: És hogyha így elfordulok, most is érted? Most már nem.
1: Kati, hány testvéred van, Kati? Mennyi?
2: Hat.
1: Elmentem családlátogatásra, kértem a szülőt, vigyék el a gyerekeket hallás- és beszédvizsgálatra, mivel nem biztosított így a fejlődése, főleg a kicsinek. Erre fel a mama közölte velem, ha annyira érdekli önt a gyerek, akkor vigye el maga. Erre mit volt mit tenni? El is vittem mind a két gyereket. Megvizsgálták őket, és akkor nagyon féltem, hogy nem fognak beleegyezni a szülők a kisebb fiú intézeti elhelyezéséhez, de örültek neki, hogy elvitték. De Kati a legnagyobb, ő csinál mindent a háztartásban, tehát nem is érdeke a szülőnek, hogy jobban halljon, vagy jobban beszéljen, mert mosogatni, vagy takarítani így is tud.
0: Kati, azt mondja a tanárnő, hogy neked van hallókészüléked, de nem szívesen hordod. Érted, amit mondok?
2: Igen.
0: Miért nem? Csúfolnak érte?
2: Nem.
0: Igen?
2: Nem.
0: Akkor miért nem hordod? Hát annak a segítségével ugyanúgy hallanád, mint más osztálytársad, nem? Válasz nincs.
1: Hol van a hallókészüléken? Hol van? Hol van?
2: Nem találom.
1: Nem találod. Ki vett azt a hallókészüléket?
2: Senki.
1: Nem az iskola?
2: Nem. Nem tudom.
0: Ezeket a mondatokat ő szájról olvassa.
1: Igen, csak is szájról, persze.
0: Tehát, hogyha elfordítja a fejét a tanárnő, semmit nem ért.
1: Nem hall semmit. Semmit az ég egy világon. Nem, ezért kellene a hallókészülék, ami úgy látszik, hogy eltűnt. Pedig az iskolának 2 évébe került, hogy megszerezze a hallókészüléket a kislányok, mert nagyon nehezen jutottunk hozzá.
0: Hogy szó szerint 2 év?
1: Szó szerint 2 év, igen.
0: És akkor hol kezdték? Hogy kezdték?
1: Úgy kezdtük, hogy a gyámhatóságnál tettünk bejelentést a szülők ellen, akik nem biztosítják gyermekük számára, mert, mint az előbb említettem, egyáltalán még hallásvizsgálatra sem vitték el a gyereket, nemhogy megvegyék neki a készüléket. És az iskola vitte el, és az egész folyamatot az iskola csinálta, mire meglett a hallókészülék. Na most a kislány otthon nem hordja, utcán nem hordja, ezért tavaly itt volt az iskolában a szekrényemben. Nyárra kiadtam a gyereknek, és azóta nem kaptam vissza a készüléket.
0: Lányok, szóval amikor ti Katival beszélgettek, akkor belekalkuláljátok azt, hogy számára meg kell rajzolni a szavakat.
3: Ugyanúgy beszélünk hozzá, hogy ő beszél hozzánk.
2: Tanárnénire azt mondja,
3: kanálnéni.
0: És mindez képest 7-esek vagytok. És valószínűleg azért mondja, hogy kanálnéni, mert ő maga nem hallja, hogy mit formál a szájával.
1: Nem hallja másik azt, hogy ez berögződött. A gyerekkora óta azt mondja, hogy kanálnéni. És ezt el kell fogadni, hogy ez nem tanárnéni, hanem kanálnéni. Itt ül a 7-ben. És tényleg megkínlódik azért, amit hogyha jól hallana és jól beszélne, szerintem értelmi képességei szintjén sokkal jobban el tudna sajátítani bármit, mint így.
4: Eljöttem, amikor jövettem a hallókészülék ügyében.
3: Jó, köszönöm. Hallásvizsgálaton voltam vele, hát hallókészüléket most egyelőre nem tudunk kiváltani, mert 6000 forint lenne.
4: És a régi hol van?
3: Az nem jó. Nem tudják megcsinálni. Azon kell adott egy papírt, és hogy nem tudják megcsinálni. El van törve, és nem tudják megcsinálni.
4: Én szeretném elvinni ezt a hallókészüléket, mert megpróbálnám megjavítatni. Hát, ha mégis sikerülne.
3: Hát erre nem javították meg, akkor nem hiszem, hogy megjavítsák, mert erre megjavítsák féláról.
4: Értem, na de hát ezek szerint akkor nem lesz Katinak hallókészüléke?
3: De lesz hallókészüléke, az új. Kedvezményes, megkapja. És azért akarunk olyat, mint a fiúnak is van, a Józsimnak, ez a fül mögötti. Ez nem látszik, és akkor nem kell szégyelnie, hogy zsinórosnak.
4: Értem, de Kati az iskolában nem szégyelte már, mint bent az órán.
3: De, De nem akarja, nem akarta ő hordani se. Mert ő nem megy, ő nem utálja az osztálytársait, meg ő, tehát nem szeretik, meg mit tudom én, ilyen gátlásai vannak, vagy mi.
4: De megszűnne ez a gátlása lenne hallókészüléke, higgy el. Azért nem akar jönni, mert egyszerűen nem érti, amit én mondok, és amit az osztálytársai mondanak.
3: Hát nem tudom rá kényszeríteni, hogy hordja. Azt mondta, hogy ő azt nem veszi a fülibe, hogy lógjon. Hát, nem akkor jó.
4: Na, de hát akkor jó, ezzel nincs elintézve. Hogy fog a kislány tovább tanulni?
3: Fog, mert azért nem buta. Úgyhogy nem tartom hülyének a gyereket.
4: Senki se állítja. Nem. Egy értelmes kislány, viszont a halláskárosodása miatt nem tud megfelelően haladni az iskolában.
3: Én már ennél többet nem tudok. Én veréssel meg mindennel már nem tudok mit hatni rá. Nem lehetek mellette az iskolába.
4: Hát ott vagyok én, csak lenne hallókészüle. Az a folyamat volt hosszú, amíg önök elvitték a kislányt hallásvizsgálatra. Egyáltalán. Pedig az iskola javasolta többször is, hogy vigyék el.
3: Hát igen. Ez rendben van, el is lett víva utána, csak hát későbben.
4: De miért?
3: Az az igazság, hogy hát miért? Hát én nekem is annyi problémám van menni ide-oda, egyik jobban, mint a másik, ez is beteg. Hát nem, én is egy ember vagyok, és sajnos a kicsiket nem tudom kire hagyni.
4: De higgy el, anyuka, hogy nekem is van az osztályban 15 gyerekem. 15 különböző gyerek, különböző probléma, van még egy saját gyerekem is, és én mégis elvittem az ön lányát meg a fiát hallásvizsgálatra.
3: Ez így van. Úgyhogy én nem tudom. Hát a Karcsi se buta, csak hát mondjuk Karcsika nem tudja kifejezni magát, szóval...
4: Hati sem.
3: Hát a Karcsi meg egyáltalán. Hát most már sokat halad, hogy itt van Vácon. Az az igazság, hogy már 16 szót kimond.
0: Hány éves?
3: 10.
0: Hány éves korában derült ez ki?
3: Elsős korában, hogy nem akar beszélni. Hordtuk ide a logopédiára.
0: Elsős korában de... már régen kellene beszélni. Anyukának nem tűnt föl, hogy nem beszél úgy, mint a 3 éves játszópajtársai.
3: Nekem csak állandóan azt mondták, hogy majd megtanul beszélni, később érik, meg mit tudom én, ilyen hülyeségeket traktáltak. Úgyhogy, de azt én mondtam, hogy én úgy vettem észre, hogy a Karcsi süket néma. Ezt én mondtam, és ezt most is állítom. És így nekem is volt igazam ebbe sajnos.
4: És akkor miért nem vitte el rögtön, mikor ez önnek feltűnt? Most mondja, hogy ön állította egyedül, hogy süket néma a gyerek.
3: Igen. 6 éves korában.
4: Ja, csak akkor kezdte állítani?
3: Igen, mert addig mindig ámítottak, hogy majd fog beszélni.
4: És ki állította? Hát, nem hiszem, hogy orvos.
3: De orvos sajnos, mert orvos vizsgálta meg a Karcsit, és azt mondták akkor nekem, hogy semmi probléma nincs a gyerekkel, épp egészséges. Sajnos erről zárójelentések is vannak.
0: És ő hány éves?
2: 5 lesz.
0: 5 éves. Bandi, nézd ide rám, Bandi. Hát Bandi nem fordítja ide a fejét, nem is
3: hall. Nem is hiszem, hogy fogja, mert ő idegenekkel egyáltalán nem áll szóba.
0: De nem gondolja, hogy azért esetleg, mert nem hallja?
3: Nem.
0: Bandi? Nem néz ide, látja. Bandi? Bandi, adok neked egy csokit.
4: Bandi, hív Kati. Figyelj csak.
0: Nem, teljesen.
2: Mandika?
0: Nem hall ő sem.
3: De, szóval én nem vitatkozok ezen, de úgyhogy őnek is semmi baja, hála Istennek.
4: És Katina mikor vette ön észre, hogy hallásfogyatékos, hogy nem jól hall?
3: Hát én nem is tudom. Erre nem is tudok választ adni.
4: Na de Kati súlyos hallásfogyatékos és súlyos beszédhibás.
3: Hát a beszédhibáját azt észrevettük, de hallással így problémát én nem vettem észre nála. Csak mikor kezdték mondani, hogy hallókészülök, mit tudom én, akkor figyeltünk rá jobban, de különben nem.
4: Tehát csak az iskola vette észre?
3: Hát ezek szerint...
5: Milyen az, amikor egy édesanyja valahogy megérzi, mert hiszen mérési adatok, konkrét vizsgálatok a rendelkezésére nem állnak. Megérzi, hogy a gyerekével valami baj van, nem hall.
6: Hát az első érzés az, hogy Istenem, milyen kicsi lesz ennek a gyereknek a világ. A második az, hogy ki a hibás, ki az oka annak, hogy ez a gyerek ilyen helyzetbe kerülhetett. És akkor bennem úgy indult el, hogy biztosan én is, mert hát miért nem tudtam, vagy miért nem figyeltem oda jobban, hogy valami nem olyan, mint a többi gyereknél, hogy ez a gyerek egy kicsit zárkózottabb, hogy többet van egyedül, hogy magában játszik. De tudod, nem lehetett igazán fölmérni, mert ugyanakkor szerette a zenét, táncolt, a ritmust rettenetesen élvezte, a fejét odahajtotta mindenféle olyan helyre, ami egy picit akusztikus volt, mondjuk a lemezjátszó tetejére, és akkor ott ütötte hozzá a ritmust. Nem lehetett azt tudni, és el is kezdett volna ő beszélni. Ugyanolyan hangokat hallottam, mint az első gyerekemnél, csak azok a hangok egyszer elfogytak. És aztán volt egy periódus, amikor nagy csönd volt. És akkor egy kicsit mi is megijedtünk, de még mindig azt hittük, akkor került bölcsödébe, és azt hittük, hogy ez valami olyan stressz, mert ugye nagyon kivagyunk már tanulva, hogy minden gyerek más és más, és másképp fog reagálni, és máskor kezd fölállni, és később, ha szólal meg, az sem olyan nagy baj. És nem voltak olyan jelzések. Bár nagyon sok orvosnál megfordultunk, hiszen a fiam az úgy született, hogy már eleve gondot okozott a nyitott szájpadlás, és műteni is kellett, és másképp kellett vele viselkedni, mint más gyerekkel. Kiderült az, hogy nem elég a műtét, nem elég az, hogy ez tökéletesen sikerült, és akkor már hittük, hogy ez a gyerek épp és egészséges, mert már kannála lehet, mert már elment a bölcsödébe 2 éves korában. Akkor derült ki, hogy nem beszél. És akkor még mindig mondhattuk azt, hogy hát persze azért nem beszél, mert ugye neki volt egy műtétje, meg majd ez beérik, meg majd változik, meg így, meg úgy, meg amúgy.
5: Meg majd kinövi.
6: Meg majd ki is növi, persze. Hát hiszen nagyon sok mindenre mondjuk ezt egy gyereknél, amiről még nincs biztos tudomásunk, amiről nem érkeztek jelzések, hogy veszélyhelyzet van már, pedig itt nem jöttek ezek a jelzések.
5: És milyen az a periódus, amikor egy édesanyja legbelsejében jelez valami, hogy itt a veszélyhelyzet?
6: Hát akkor összeszorítja az ember a fogát, és azt mondja, hogy akkor megpróbáljuk megtenni azt, amit meg kell, a legtöbbet, és megtudni, hogy mi az, ameddig eljuthatunk a gyerekkel. Aki egyébként persze éppen olyan szép, meg gyönyörű, meg hát az enyém. És nem akarom, hogy szegényebb legyen a világa, amikor a felnő. És akkor persze kezdünk keresgélni. Kezdjük keresni azt az embert, aki majd biztosan meg fogja nekünk mondani, hogy ilyenkor mi a teendő. Hát akkor az történt, hogy a barátaim, akik biokémikusok, és elég régen nem gyakorolják az orvosi mesterséget, azok azt mondták, hogy most akkor rögtön vigyük el egy audio vizsgálatra a srácot, mert nekik az az érzésük, hogy valószínűleg azért nem beszél, mert nem hall. Mondtuk, hogy lehetetlen, hát táncol, boldog, imádja a zenét. Bizonyos dolgokra úgy reagál egyértelműen, ha kérünk tőle valamit. És mondták, hogy persze, mert a gyerek nagyon tanulékony, és eszében van a szituáció. És azért hozza oda a kis vödröt, mert amikor én egy olyasmit játszom az arcommal, akkor ő tudja, hogy ez a kis vödörre vonatkozik, de hát ő nem hallhatja talán. És kiderült, hogy valóban nem.
5: Milyen volt ez a vizsgálat?
6: Hát akkor még nem volt gépi vizsgálat, mert nagyon pici volt a gyerek, és azt mondták, hogy ennyi időskorban ezt nem lehet megtenni, hanem megfigyelték. Ejtettek tárgyakat, különböző hangokat keltettek generátorokkal, és a gyereken próbálták látni azt, hogy ő hall-e. Egészen abszurd, nem? Én ugyan gondoltam, hogy előbb-utóbb csak kell valami biztosabb kontroll is, hiszen ez nem egy tökéletes megoldás, tehát azt mondták, hogy erre még bizony sokat kell várni, mint ahogy majdnem mindenre nagyon sokat kell majd várni. És az idő meg elég gyorsan múlik, és ez a gyerek már akkor 2,5-es 3. évében volt. És én ugyan egyszer azt mondták tanárútól, hallottam, amit hallhattak nagyon sokan, hogy hát az ő gyereke sem szólalt meg 3 éves koráig, és ő ettől nem volt ideges, és az ember általában úgy tudja, hogy 3 éves kor alatt úgy sem lehet beavatkozni. Én azért úgy gondoltam, hogy ha már ennyien mondják azok, akik féltenek minket, akkor biztos, hogy meg kellene gyorsítani a folyamatot. És közben ki is derült egyik logopédus barátunk, aki azóta barátunká lett, akkor még csak ismerettség volt, mondta, hogy dehogy nem. Hát 6 hónapos korban ő már föltett hallókészüléket egy gyerekre, aki 8 hónapos korára megtanult hallani, mert ez éppen olyan folyamat. És mi már nagyon elkéstünk. És ő az, aki folyton szemrehányást tett nekünk, hogy miért vártunk ilyen sokáig, miért nem hamarabb avatkoztunk, miért nem hamarabb léptünk, hiszen erre már megvannak a jól kialakult módszerek. Csak hát erről nagyon kevesen tudnak. És azt is mondta, hogy majdnem végzetesen késő már. Bármihez fogni, nagyon pici az esély, hogy itt változtatni lehet. Szóval úgy indult, hogy kaptunk egy hallókészüléket. Az egy külön tortúra, hogy hogy lehet hozzájutni a próbakészülékhez, hogy azon bemérjék nagyjából, hogy milyen hangerővel kell majd a gyereket inspirálni. Aztán akkor eltelt néhány hét, mert mondták, hogy akkor ezt úgy kell csinálni, hogy hozzá kell szoktatni. Ez a barátunk, ez azt mondta, hogy szamárság, az nem szemüveg. Egy rosszul látó gyerek, vagy viszonylag rosszul látó gyerek számára a szemüveg, ez egy külön tehertétel, az a bánni kell, az lecsúszhat. A hallókészülék az rögtön kinyit egy világot, ami odáig nem volt. És egy gyereknek az óriási élmény, és tessék, nem kell azt szoktatni hozzá, az előbb-utóbb követelni fogja magának, minél tovább, hiszen neki legalább olyan fontosak a hangok, amikkel. Képzeld el, úgy találkozhat ott a hangokkal, mint hogyha neked valami nagyon-nagyon hosszú ideig hiányozna a só, a víz, a kenyér, nem tudom. És egyszer ott van előtted, mint egy terített asztalon.
0: Te, mint édesanyja, le tudtad mérni ezeket a változásokat a kis szemén, az íriszén, a mosolyán, mint?
6: Hogyne, hát nyílik kifelé. Hát úgy nyílik számára a világ. Gondot okoz, mert most egészen este 11-ig nem hajlandó elaludni. Természetesen, hát annyi pótolnivalója van. Annyi pótolnivalója van, minden emberhez oda tud menni, mosolyog. Barátkozni tud a játszótéren, mert tudod, mikor nyáron oda ment hozzá egy vele egykorú kisfiú, és azt mondta, hogy hívnak, és ez a hangsor semmit nem jelentett a fiam számára, és csak ott állt és mosolygott, az rettenetes érzés volt, mert arra gondoltam, hogy ki fogják közösíteni. Nem fogják érteni, hogy miért nem olyan, mint a többi. Akkor rájöttem, hogy meg kell tanítani ezt a hangsort is, hogy arra, hogy hívnak, az a válasz, hogy Ördög Máté.
0: Összegezzünk. Mely pontokon voltál tájékozatlan, és mely pontokon érzed, hogy más is nagyon-nagyon tájékozatlan?
6: Minden téren. Nem tudtam azt, hogy egy ilyen rendellenességnél, ami a gyereket születése pillanatától sújtja, ezzel vele járhat egy hallás csökkenés. Ez volt a kiinduló pont, itt majdnem nagyon sok időt veszítettünk. Nem tudtam azt, hogy ha egy gyerek 2,5 éves koráig nem szólal meg, akkor sürgősen kell egy hallásvizsgálatot lebonyolítani. Nem tudtam azt, hogy van arra lehetőség, hogy hamarabb, ideje korán a hallásvizsgálat exakt ismeretében elkezdjük a hallás javítását. Tehát, hogy hamar kerüljön ez a hallókészülék a fülére. Hát ezen kívül még nem tudtam például azt az alapvető dolgot, hogy létezik egy olyan, mint a János Kórház, ahol eleve ezzel foglalkoznak ennek minden. Aztán csinálják ugyanezt a Heimpálba is, ezt most már szintén tudom. Ott egy külön tím működik, sebészek, pszichiáterek, én már nem is tudom ki mindenki, logopédusok persze vannak a csapatban. Azt tudom, hogy nagyon sokan vannak most már, és azt is tudom, hogy itt is dúlhatnak különböző harcok, és ki esküszik egyik vagy másik módszered, egyben valamennyien egyetértenek, és ezt kellene tudnia minden embernek, hogy nagyon gyorsan kell, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a szívüket, vagy hogy a kötelező BCG oltást megkapja, nem tudom, pár órás korában az a gyerek. Nekem még 3-szor annyi esélyem volt arra, hogy erre a gyerekre odafigyeljek. 3-szor annyi mindent tudhat egyáltalán arról, hogy mi az, hogy beszéd, hogy emberi nyelv, hogy ennek mi a funkciója az emberek életében, és mégis bekerültünk majdnem egy csapdába, és mégis majdnem elrontottuk a saját gyerekünket. Azt mondták, hogy ha például ez a műtét ideje korán nem kerül sorra, az ormandul a műtétre, akkor előállhatott volna az, hogy bemeszesedik a dobhártya, és már soha többet nem tudja azt a funkciót ellátni, és akkor már nincs esély arra, hogy ez tökéletes szerkezet, pedig tudod, milyen finom szerkezet ez az emberi fül. Félelmetes, és miket tud, és hogy miket tud igazán kiszűrni az zajokból, hogy el tudj menni a csendbe, ahhoz is kell tudnod, hogy milyen a csend. És a csendet meg csak akkor tudod elkülöníteni, hogyha ott vannak mellette szépen, és ahogy tud, hogy mi az a hang, amit nem szeretsz, egész biztosan nem szeretsz. Addig is el kell jutni, hogy amikor most már itt tartunk, hogy lemezeket válogat a fiam, és azt mondja, hogy ez nem jó, és a másik azt mondja, hogy ez jó, tedd fel, és mondja, hogy szól a zene.
7: Most mondjuk azt, hogy mama.
8: Mama.
7: Nagyon szép. Most mondjuk azt, hogy apa.
8: Apa.
7: Szép, tiszta. Mondjuk azt, hogy
8: anya.
7: Anya. Nagyon szép.
8: Nagyon szép. Lámúj.
7: Mondjuk azt, hogy Gábor.
8: Horgászmut.
7: Horgász.
8: Horgászmut.
7: Bot. Bot. Azt is mondjuk.
8: Horgászmut.
7: Bot. Próbáljuk még egyszer. Bot. Jó, erősebben, hangosabban. Bot. Bot. Mondjuk azt, hogy fújja a szél a vitorlát.
8: Antolát.

0: nagyon szép. Most mit mondjunk? Hangosabban. Úszik a hal.
1: Úszik a hal.
0: Bátrabban.
1: Úszik a hal.
0: Most mondjuk el a brekekét. Nem urak, urak a túlfenekén, hanem urak, urak, jó estét, alszik a túlfeneke. Nagyon. Most mondjuk azt, hogy cica. Szép, cica. Szép, most mondjuk azt, hogy csigabiga. Nagyon szép. Mondd azt, hogy zene.
1: Zene.
0: Szól a zene.
1: Szól a zene.
0: Hangosabban.
1: Hangosabban.
0: Szól a zene.
1: Szól a zene.
0: Mondjuk azt, hogy csönd.
1: Csönd.
0: Csönd.
1: Csönd.
0: Mondjuk azt, hogy hang.
1: Hang.
0: Harang.
1: Harang.
0: Hogy szól a harang?
1: Harang. Harang.
0: Mond a harang. Mit mond a harang?

0: Dr. Súrján László, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, az Orvostovábbképző Intézet az osztályvezető főorvosa arról beszél, hogy felépült az utóbbi években Magyarországon egy audiológiai hálózat.
1: Igen, erre nagyon nagy szükség van, mert a nagyot hallók száma rendkívül nagy. Körülbelül a populáció 10%-ának van valamilyen fokú halláskárosodása.
0: Ez 1 millió ember Magyarországon.
1: 5-6%-a olyan fokban károsodott, hogy már valami rehabilitációra szüksége van.
0: Ez 500 000 ember Magyarországon.
1: Na most a nagyothallás mértéke megszabja például azt, hogy Süket Néma intézetbe, nagyothallók iskolájába, vagy normális iskolába mehet egy gyermek. Kell-e készüléket viselni, nem kell készülni. Ezek mind egyéni, nem lehet sablonokat, teljes értékű sablonokat, mindenkire ráhúzható formákat találni. Na most a fölismerés. Kérem szépen, minél fiatalabb a gyermek, annál nehezebb felismerni. Mert hiszen annak a hallószernek, az idegrendszernek, annak is fejlődnie kell. Na most lehetnek csecsemőkorban is már gyanújelek. Még az úgynevezett objektív audiometria, tehát amikor agyi elektromos jelenségeket regisztrálunk, ha ez negatív eredményt ad fél éves kor előtt, még azt is fenntartással kell fogadni, mert néhány hét, néhány hónap múlva a fejlődés olyan fokára juthat, hogy később kiderül, hogy mégis hal. A hagyományos módszerek erre nagyon nehezen alkalmasak. Mert a leggyakorlottabb vizsgáló sem tudja eldifferenciálni azt, hogy az az idegrendszer milyen fejlettségi, vagy akár az a középfül milyen fejlettségi fokon van. Ami később szépen magától megjavul. És akkor nagyon könnyű abba a tévhídbe jutni valamilyen rehabilitációs programmal kapcsolatban, az hozta az eredményt, holott egy természetes fejlődés eredménye volt.
0: Most arra az új irányzatra gondol, amiről beszélnek Budapesten, hogy vannak munkacsoportok, akik esküsznek arra, hogy 2 hónapos, 3 hónapos csecsemőre hallókészülék akasztandó, és a hallás megjavul.
1: Például ilyenek vannak, én nem hiszek benne, és ez egyáltalán nem bizonyított. Ezt csak úgy lehetne bizonyítani, hogy nagy számú nagyothallók egyik részéről kap készüléket, a másik része nagy számú nem kap, hogy statisztikailag értékelhető legyen. Na most én nem tartom helyesnek azt, hogyha a szülőket jó szándékkal, de most nagyon durván fejezem ki, mert kicsit félrevezetik. Mert azt hiszi, hogyha ő nem kapta meg 4-5-6 hónapos korában az a gyerek a készüléket, vagy még korábban, akkor ettől lesz nagyot halló. Vagy elítéri a szülő ilyenkor azt az orvost, aki ezt nem tartja helyesnek, és nem egy is, akkor szidja az orvosát, hogy miért nem adott holott. Holott nem hiszem, hogy indokolt.
0: Tanár, kérem, a hallásjavító készülékek ellátottsága, a hozzáférhetési lehetősége, ára olyan-e, amilyet a tanár úr jelen pillanatban megnyugtató megoldásnak ismer?
1: Hát kérem szépen, volt idő, amikor szidást kaptuk, hogy megint sok készüléket írtunk föl, hát ma már ilyen nincs. Készülékek elérhetők, külföldi, ma hazai előállítású készülékek, megfelelő minőségű készülékek vannak. Hát az ár az olyan dolog, amiben az orvos nehezen tud hozzászólni, vagy beleszólni. Hát nem olcsók. Még úgy is, hogy nem kell a teljes összeget persze megfizetni, hanem a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó rendeletek értelmében. Csak egy részét, de így is, ez kétségtelen, hogy sok és meggondolandó az, hogy mikor, kinek és milyen készüléket rendelünk. De van. És ez egy óriási eredmény.

0: gyerekek, akiknek a beszéd, az igen nem gondolt annak idején, most spontán énekelnek.
1: Dr. Götze Árpád, a János Kórház fülorgége osztály vezető főorvosa, kandidátus, hosszú évek óta foglalkozik a beleszületett hallás korlátozott gyerekek gyógyításával.
2: Régen, mondjuk apám idejében, aki szintén fülorgégé szólt, akkor ezekkel a hallássérő gyerekekkel csak 6 éves korukban kezdtek foglalkozni.
1: Jól gondolom, hogy akkor, amikor már minden késő.
2: Hát a mai szemlélet szerint már túlontúl késő. Ugye? Akkor nem voltak még ilyen korszerű hallásvizsgáló módszerek, nem volt a hallás erősítésre, hallókészülékre gondolok, megfelelő megoldás, és az iskolák is, ugye Magyarországon tényleg nagyon régóta áll fönn, az iskolai hát kötelezettség a siketek számára, de ez is csak 6 éves korba kezdődik. Évtizedek óta ismert, sok külföldi kísérlet, de egy hazai kísérlet is a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán bizonyítja azt a tényt, hogy a magzat már az anyamékben hall. Tehát tulajdonképpen a hallásmérés már a születés előtt is megvalósítható lenne, de ez szükségtelen. Nagyon fontos azonban az, hogy a születés után megtörténjen. Én azt is tudom, hogy ez a születés utáni, tehát újszülött kori hallásvizsgálat számos hibaforrással jár. De két tény szól mellette. Az egyik az, hogy rendkívül egyszerűen, olcsón, minden szakképzettség nélkül elsajátítható. A másik az, hogy egy ország lakossága az a szülőszobában együtt van, hiszen ma Magyarországon is már a legtöbb születés intézetben történik. És ha ilyenkor mi 4000, 6000, 8000 gyerek közül egyet már ki tudunk szűrni, ez már megéri ezt a vizsgálatot. Én nagyon remélem, hogy ezt a rendeletben is valahogy úgy fogalmazott szöveget, hogy 1 éves korig, vagy 1 éves koron belül, hogy ezt úgy fogják módosítani, hogy ez 6 hónapos korban megtörténik, amikor tudomásom szerint amúgy is van egy kötelező szabincsepp adás. Ez egy ideális dolog lenne ezt a kettőt összekötni, mert akkor ezen a bűvös 8 hónapos koron belül sikerülne ezeket a gyerekeket kiszűrni. Biztosnak látszik, hogy ha egy gyerek 8-9 hónapon belül hallókészüléket kap sztereofonikusan mind a két fülére, és egy nagyon hát átgondolt, intenzív hallásfejlesztésben részesül, akkor komoly esélye van arra, hogy a hallása kifejlődik. Tudom, hogy a magnószalag nem végtelen, de azért hadd mondjak el a sok közül egy történetet. Egy kis lányt hoztak el hozzánk Siket szülei, és 2 éves volt. Nekik is elmondtuk, hogy a kislány tarsójában ott van a marsalvot. Tehát, ha ez a gyerek most készüléket kap, ha ez a gyerek most hallásnevelésben, hallásfejlesztésben részesül, akkor megvan az esélye, hogy 6, legkésőbb 7 éves korban normál iskolába mehet. A Siket szülők hazamentek, és hát természetesen, ahogyan szoktak, jelelve megbeszélték egymás között, hogy ezt ők nem teszik. Nem tudják tenni, nem akarják tenni, ez is van sajnos, nem akarják, hogy a gyerekük fölé kerüljön. De szerencsére ott volt a nagymama, aki a gyermekei beszédét is megértette. Annyit megértett, hogy valahol az orvos tanácsa és a szülők elhatározása között különbség van. Ezért a következő héten felkeresett, és én ugyanezt elmondtam neki. Megint csak szerencsénk volt, mert ez a kislány a szülők átengedték a nagymamának. A nagymama nagy nyugdíjas volt, ráért, értelmes volt, egészséges volt, és tudott a gyerekkel foglalkozni. Igaz, hogy akkor még egy zsebkészüléket adtunk neki, ma már minden kisgyereknek, igaz, hogy minden felnőttnek is, ha csak egy mód van rá, sztereofonikusan mindkét fülre fülmögötti készüléket adunk. És ez a kislány aztán ezt a készüléket 2 éves korától mai napig állandóan viseli. A nagymama hetente kétszer megjelent nálunk az intézetben, felkereste a gyógypedagógus tanárnőnket, tanárunkat, akivel konzultált, akitől megkapta a következő napokra a feladatot, megkapta a kritikát, akivel megbeszélhette a problémákat, és ez a kislány 6 éves lett. És egy séta alkalmával, a nagymamával észrevettek egy hirdetményt, a beiskolázási hirdetményt. És mivel éppen ott jártak a Baranyai úti általános iskolánál, a nagymama bevitte az iskolába. Ahol az igazgató fogadta, megnézte a kislányt, és felvette. Nem kért audiogramot, amely pedig a Siketek intézeteinek az audiogramjainak közül is talán a rosszabbak közé tartozott volna. Nem nézett a füle mögé, hogy ott 2 készülék van. Nem számított.
1: Se képletesen, se szó szerint.
2: Igen. És a kislány elvégezte az első osztályt. Másodiktól kezdve azonban 7. tiszta kitűnő volt. Ez a kislány volt az, akit egész Magyarországon bárki, aki a televízió előtt ült, láthatott, 6. korában, hangsúlyozom, nem 8., nem 7., 6. korában, amint fogadta az oda látogató szovjet vendégeket orosz nyelven. Mert ő a német nyelvi tagozatos osztályba járó Siket kislány volt az iskola legjobb oroszosa is. 1981 végén Németországban, Bad Godesbergben egy konferencia volt. Ennek az volt a meghirdetett és kinyomtatott címe, hogy a korai hallásfejlesztés az első élet években. Ezt a címet a megnyitó előadáson, illetve a megnyitó beszédben az elnök úgy módosította, hogy az első élet hónapokban. És azzal magyarázta, hogy a budapesti János Kórházi eredmények alapján ezt a címet és ezt a szemléletet így kell módosítani.

0: A Rákospatak utca 101 alatt vagyunk, ahol az ország legmodernebb iskola komplexumában sétálgatunk. Itt óvodától az általános iskola 8. osztályáig minden együtt van, csupa nagyot halló gyerek és tanuló számára.
1: A rajzóra után majd visszajövök hozzátok, tudjátok jól, hogy még nincs vége a napnak, és az olvasmánnyal is kell foglalkoznunk. Kiről olvastunk most egy nagyon érdekes olvasmány?
2: Tököl Ibrerről szól a mese.
1: Nem mese, hanem ez egy valódi történet.
3: Igen.
1: És hogy végződött ez a vendégség? Mi történt?
3: Elfogták.
1: Igen, elfogták Tököli. Gyerekek, mit tudsz még Tököliről? Hol halt meg feleségével együtt?
4: Hol halt meg?
3: Törökországban halt meg.
1: Sajnos, igen. Ki volt a felesége?
3: Zrínyi Ilona volt a felesége.
1: Na de hát Zrínyi Ilona melyik várat is védte? Gyerekek,
4: melyik várat?
3: Munkás várat is védte. Két évig.
1: És hogyan szerzett pénzt? Ez a hős lelkű asszony, hogyan szerzett pénzt?
3: Eladta az egy gyereket.
1: Bizony minden éperét eladta. És hogy mégis nem tudta megvédeni a várat? Hiszen annyira bátran és hősiesen küzdöttek ott. Mi történt?
3: Rávulás történt.
1: Hogy hívták Zrínyi Ilona gyermekeit? Meg tudnál valaki mondani?
3: Júlia és kis Feri. Kis Ferenc.
1: Igen, és amikor felnőtt, fiatal?
3: Akkor második Rákóczi Ferenc.
1: Bár az hívtám nem olyan fontos. Meg tudod mondani, hogy mikor volt ez a
3: 1703-tól 1711-ig.
0: Tizenhárom általános iskola 8. osztályos lány és fiú ül velem szemben egy félkör alakban elhelyezett padsoron, és mindegyik fején a Beag sztereofonikus hallás készüléke. Már tudom, hiszen látom is, hogyha ez a fejhallgató lekerül a fejetekről, akkor mindenki fölteszi a saját hallókészülékét. Lányok és fiúk, az érdekel engem, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha az általános iskola 8. osztályát befejezi.
5: Vesz Gábor, autóvillamosára szerelő leszek.
0: Lányok?
6: Kapő Erika vagyok, cukrász szeretnék lenni. Kasztán Ildikó, könyvkötőnő szeretnék lenni.
7: Verne Krisztina, várónő szeretnék lenni.
6: Parácsila, várónő szeretnék lenni.
8: Jenna Anna, várónő szeretnék lenni.
9: Nagy Mihály, kertitok akarom lenni.
10: Zsuzsanna, átgondozó szeretnék lenni.
1: És Gabika, te mi szeretnél lenni?
11: Tanár szeretnék lenni.
0: Perikém.
12: Én te nagyot halló vagyok. Elekülöm azt, hogy nagyot halló vagyok is. Én 8. osztályos. Ha befejezem, akkor

0: vagy embergyűlölőnek néztetek, mennyire igaztalanok voltatok hozzám. Nem ismertétek a látszat rejtett okát. Szívem és kedélyem gyermekkorom óta hajlott a gyengétségre, de gondoljátok meg, hogy 6 év óta szörnyű baj lett úrá rajtam, melyet tudatlan orvosok még súlyosbítottak. Ó, mi kegyetlen és földre teperő volt hallásom megromlása. Mégsem tudtam azt mondani az embereknek, beszéljetek hangosabban, kiáltsatok, hiszen süket vagyok.
1: Most bekapcsolták a központi erősítőt.

0: Elhangzott 20-as stúdió, a csend hangjai. A műsor riportere Hegyi Imre, szerkesztő Kovalik Márta volt. A Dokumentum műsor felvétele 1983-ban készült, és legutóbb 1995. szeptember 6-án hangzott el a Magyar Rádióban.
1: Ez a kutya nem eladó!

0: Helyes, Joe. Na, folytasd. Mit tudsz még?
1: Végül pedig meg kell említeni a nagyskó tóvidéket, amelyről azt tudjuk, hogy kelet-nyugati irányba húzódik. A vízterület igen széles. Csónakon vagy kompon közlekednek egyik partról a másikra, mert sem ember, sem állat nem tudja átúszni.
0: Helyes. Nagyon helyes, Jokerelo. Leülhetsz.
1: Igen.
0: Lelkismeretesen készültél még mindig. Osztálytársaid példát vehetnének rólad. Bizony Jack Petting, Joe esze nem jár más út, ha a leckét tanulja. Ki merészel nevetni, az helytelen.
1: Engedelmével, tanár úr. Rajtam nevetnek a fiúk. Tetszik tudni, van nekem egy kutyám.
0: Na, helyes, nagyon helyes, Joe. Yorkshire-ben mindenkinek van kutyája.
1: Csak hogy az én kutyám nem olyan, mint a többi. Egészen rendkívüli kutya. Együtt szokott tanulni velem. A fiúk ezt tudják, és mi nevetnek.
0: Csönd! Egy kutyán nincs mit nevetni. Egy kutya az nagyon komoly dolog. Hogy hívják a kutyát?
1: Leszinek hívják, tanár úr. A háta és a feje koromfekete, a sörénye fehér, a hasán és a fülén apró aranybarna foltok. A legszebb juhász kutya egész Yorkshire-ben.
0: Helyes, Joe, mint a láttam volna már az iskola körül. De hogyan érted azt, hogy együtt tanultok?
1: Tetszik tudni, ha az ember csak ül egymagában és olvas a leckét, akkor a tanulás elég unalmas dolog. De ott ül az ember mellett egy kutya, méghozzá egy rendkívüli kutya, mindjárt más a helyzet.
0: Helyes, Joe, de magyarázd meg, hogy miért?
1: Miért? Hát tetszik tudni, Letty olyankor rám szegezi a szemét, és feszült figyelemmel hallgatja, amit felolvasok. A számtan nem szereti, az igaz, de a földrajzért egyenesen rajong. Ahogy meglátja a térképet, már csóválja a farkát és aprókat vakkan törömében.
0: Helyes, nagyon helyes! Örülök, ha valaki ennyire érdeklődik a földrajz iránt. Egyszer majd közelebbről is megismerkedem veled.
2: Itt várja Joe-t minden délben az iskola előtt. Akár ma is megnézheti, tanár úr.
1: Az öreg röglingi herceget már 3 éve eti a penész Letty miatt. Egyre többet és többet ígér érte. De apa kereke megmondta neki, kár a gőzét, kedves lord, a fiam kutyája nem eladó. Semmi pénzét sem eladó.
0: Derék ember az apád, Joe. Van most munkád?
1: Tetszik tudni, amióta kimerült a Wellington tárna, azóta nem dolgozik.
0: Annak már 2 hónapja. Miből éltek?
1: Nem tudom, tanár úr. Egy kicsit nehéz most, annyira gyakran panaszkodik.

0: De lesznek, megvan minden, ami kell. Apa is nagyon ragaszkodik hozzá.
1: Helyes, Joe. Mondd meg Sam Carellónak, hogy ne csüggedjen. Előbb-utóbb akad majd valami. Utána nézek.
0: Igen, és megmondom, tanár úr.
1: Jöjjön ki a térképhez, Jack Patton.
0: Igenis.
1: Hány részre osztjuk Angliát, fiacskám?
2: Ma már nem osztjuk egyetlen részre sem, tanár úr.
1: Szemtelen vagy, Jack Patton. Ez helytelen. Holnapra tanuljátok meg Skócia iparvidékeit. Most hazamehettek.
0: Tanár úr, tessék megnézni Lettit. Itt van a kapu előtt.
1: Helyes, menjünk együtt, fiaskám. Én csak ugyan minden nap érted jön.
0: Hát, még a templom órája is lesz, hogy szerint jár.
1: Ki tanította erre? Te vagy az apám?
0: Senki se tanította. Magától jön.
2: Nagyon szereti Joe-t, hogy meg tetszik látni. Valóságban táncra perdül, ha meglátom.
1: Gondolsz, Joe, miért szeret annyi?
0: Talán, mert én is annyira szeretem.
1: No, hol az a rendkívüli kutya? Elbújt valahol már?
0: Ott szokott ülni a sarkon. Szemértem. Leszi! Leszi! Gyere elő!
1: Leszi, gyere elő!
2: Leszi! A tanár úr kíváncsi rá!
0: Leszi! Nincs ahol. Ez borzasztó. Mi történhetett vele?
1: Ne nyugtalankodj, Joe, az helytelen. Talán valami dolga akadt. Kutyánál sose lehet tudni az ilyesmit.
0: Leszi! Nem, Leszi, nem késett még el soha. Baja történt. Érzem, hogy baja történt. Hogy ellopták. Esküszöm, hogy ellopták. A rendőr herceg!
1: A herceg már idős ahhoz, hogy kutyalopásra vetemedjen. Siess csak az a hát, ha otthon találod.
0: Leszi! Ha ellopta, megkeserülj! Keserülj, vessen, megkeserülj!

0: Ne keseregszem. Inkább örülj, hogy így történt. Különben ma főzni se tudtam volna.
1: De Joe, mit szól ehhez Joe?
0: Majd én megértetem vele. Megmagyarázom neki.
1: Megmagyarázod. Lehet is ezt magyarázni.
0: És Joe okos fiú. Jól tudja, hogy hónapok óta hiába átsorogsz a munkaközvetítőnél. Ha munkához jutsz, nevezd neki majd egy másik.
1: Nem értesz te ehhez, Elzi.
0: A
1: másik az másik.
0: Éppen úgy meg fogja szeretni.
1: Nem ismered Joe-t, ha ezt hiszed.
2: Lettivel valami történt. Nem jött értem az iskolába. És itthon sincs, üres a háza. Azonnal meg kell keresni. Apa, gyere hát. Miért nem mozdulsz? Lehet, hogy ellopta valaki. Ilyenkor gyorsan kell cselekedni. Anya, ha miért hallgattok?
1: Nos, Elzi, hát magyarázd meg neki.
0: Joe, te okos fiú vagy, és megérted, hogy az utóbbi időben...
2: Az utóbbi időben?
1: Nincs értelme így. Ide hallgass, Joe. Leszi nem vár rád soha többé az iskola előtt. És ne sírj utána. Hiába minden, így kell lennie.
2: Nem vár rám többé? De miért? Nem értem, apa.
1: Mert eladtuk. Azért. Most már tudod.
2: Csak tréfálsz, ugye?
0: Eladtuk, és ezzel vége. Elment, és nem változtathatunk rajta.
2: Azt nem tehettétek. Az én kutyám nem aladó. Apa tudta, hogy nem aladó.
0: Egy szót se halljak többet. Gyere, ülj le, itt az ebéd. Te meg miért áldogálsz ott az ajtóba, Sam? Mondom, hogy itt az ebéd. Neked is könyörögjek talán.
1: Ha nem ebédelek, Elzi.
0: Látod, feldühösítetted apádat. Örökké a kutyák, meg a kutyák. Boldog vagyok, hogy már nincs itt. Igenis boldog, érted?
2: Egyszer majd visszavásároljuk, ugye, anyám?
0: Lesz egy nagyon drága kutya, Joe, és az idők egyre nehezebbek. Nem szabad kérlened apádat. Annyi gondja van amúgy is. Majd egy másikat később, majd egy olcsóbbat.
2: Nekem soha nem kell más kutya. Csak Lesszi.
0: Egyél, Joe, kihűl a leves.
2: Kivásárolta meg a herceg?
0: Hát ki más? A Redlingi herceg.
3: Priscilla! Hozzán! In doj, egy, kettő!
4: Kedvenc unokája tisztelettel jelentkezik lordságod előtt.
3: Kedvenc unokám, ezt meg miből gondolod?
4: Hallgatóztam. Azt mondtad anyának, hogy az egész családból egyedül én érek valamit.
3: Mondtam. Sok mindent mond az ember. Jobbra ett, irány a kutyaól.
4: Borzasztó. Fogadni mennék, hogy már megint kutyát vettél, nagyapa.
3: Kutyát vettem? De milyen kutyát? Egészen rendkívüli kutyát az egyik unokámnak.
4: A kedvenc unokádnak?
3: Annak nem kell kutya, az ki nem állhatja a kutyákat.
4: Attól függ, miféle kutya? Tacskó?
3: Mi? Tacskó? Skót juhász kutya? Nem láttam szebbet soha életemben. Már 3 évvel ezelőtt 10 fontot ígértem érte, de azt mondták, nem eladó. Tavaly felemeltem 15 fontra, válaszra sem méltattak. A múlt héten végre észhez tért a fickó, vagy hogy is hívják. No, itt van ő kutyasága. Mit szólsz hozzá, Priscilla?
4: Szervusz, kutyuska! Gyönyörű kutyuska vagy, kedves kutyuska! Na, ne dősködjél! Hogy hívnak? Mutatkozz be szépen! Ezzel a kutyával kár volt hencegni, nagyapa. Szép az igaz, de hozzá se lehet érni, folyton morog.
3: Folyton mozog? Úgy fekszik, mintha kőből volna.
4: Nem azt mondom, hogy mozog, hanem hogy morog.
3: Máskor hangosan beszélj és értelmesen. Az én gyerekkoromban megbüntették, aki suttogott. De most nem törődik senki semmivel, A lovak nem tudnak vágtatni, az asszonyok megcsónyultak, a gyerekek pedig neveletlenek.
4: És a kutyák is neveletlenek. Ez nagyon neveletlen. Nem akar törődni velem.
3: Mert nem értesz hozzá. Leszi? Gyere ide! Egy, kettő!
4: Úgy látszik, te sem értesz hozzá, nagyapa.
3: Mit mondtál? Már megint suttogsz?
4: Valami baja lehet. Olyan szomorú a szeme. Kutyuskám, mit adjon neked a gazdám? Finom kockacukrot ad neked, no, fogadd el szépen. Cukor se kell neki, nem akar enni.
3: Heines! Heines! Bol csavarog ez az ember.
5: Parancsoljon, herceg. Oda benetettem a többi kutyát.
3: Nem érdekel a többi kutya. Ez a kutya érdekel. Rossz bőrben van. Helyre kell hozni. Terveim vannak vele.
5: Minden úgy lesz, ahogy lordságod óhajtja. Egyelőre sajnos nem akar enni.
3: Olyan nincs. Miért nem akar enni?
5: Elkényeztették. A munkások, hogy úgy mondjam, ezüst kanállal etetik ezeket a dögöket. De én leszoktatom róla. Ketrecbe teszem, és néhány nap múlva boldog lesz, ha befalhatja a zabálni valóját.
3: Úgy vigyázzon erre a kutyára, mint a szeme világára. Ez nem akármilyen kutya?
5: Tudom, herceg. Rendkívüli kutya. Rendkívüli bánásmódban is fogom részesíteni.
3: Most elmehet, Ánesz.
5: Szolgálatára, herceg.
4: A kutya sír. Hallod?
3: Hát megint képzelődsz, Priscilla.
4: Nagyapa, miért adta el neked a kutyát az az ember?
3: Miért? Miért? A 15 fontért. Azért adta el.
0: Már csak 2 fontom van, Sam. Voltál a munka közvetítőnél?
1: Voltam, nincs semmi. Joe merre jár?
0: Nem tudom. Nem jött még haza az iskolából.
1: Na mindjárt 2 óra.
2: Apa! Anya! Jó hírt adok. Vagy nem is hírt, más valamit. Illetve más valakit. Találjátok ki. Apa, te ki fogod találni?
0: Nincs kedvünk játszani, Joe. Hol voltál ilyen sokáig?
2: Hát bezártak. A számtan tanár bezárt.
0: Ez még sose történt, Joe. Mit csináltál?
2: Kinéztem az ablakon. Ő meg rám szólt, hogy üljek le.
0: Miért nézel ki az ablakon óra alatt? Mi?
2: Mert kellett. Már majdnem dél volt, mindig olyankor szokott értem jönni. És kutyogatást hallottam. De most nem ez a fontos, apa. Nyisd ki az ajtót. Hadd jöjjön be a meglepetés. Nyugalom, Leszi. Látod, itthon vagy megint, és itthon is marad. Na, Leszi.
1: Nem marad itthon.
0: Nem marad itthon.
2: Apa, ne nézd rá ilyen haragosan. És rám sem. Nem luktam el, magától jött. Egyszerűen megszökött. Amikor végre kijöhettem az iskolából, ott ült, ahol ülni szokott. Ezért aztán egyszerűen magammal hoztam, és...
1: Nem marad itthon.
2: Rejtsük el, apa. Senki nem találja meg. Majd azt mondjuk, hogy nem is láttuk, és akkor...
1: Értsd meg, hogy nem. Fogd és vidd innen. Mindjárt itt lesz Heines.
0: Majd ránk fogják, hogy visszaloptuk.
1: Heines, a minden tudó Heines. Rossz nézni, milyen fénytelen a szőre ennek a kutyának.
2: Egy kis rendmagot kell tenni az ivóvizébe.
1: Mindjárt megcsinálom.
0: Ah, fénytelen, fénytelen. Sam, néha azt hiszem, többre becsülöd a kutyát, mint önnön húsodat vérte.
2: Anyám, ha adnának neki valamit, hát kopog a szem az éjségtől.
0: Hát azt csinálom, nem látod. De ha bezabált, azonnal visszaviszed.
1: Ne kapkodj, Joe. Ott a kefe a szekrény. Ott.
2: Igen.
1: De rendesen keférd. Először a fejét, aztán a sörényét. Utoljára az oldalát.
2: Igen, nem
1: lesz ki. Nem jó csinálod. Add ide a kefét. Tanuld meg, ha már csinálsz valamit, szabályosan csináld.
0: Hagyjátok, hadd egyen elő.
2: Senki sem ért úgy a kutyákhoz, mint te, apa. Leszi, Leszi, kérj, jaj. Örülj. Nézd a tükörbe. Ilyen szép kutya nincs több a világon.
0: Sam, ha nem sietsz és nem viszed vissza, az lesz a vége, hogy... Na tessék, itt van Heines.
5: Mindjárt gondoltam. Együtt van az egész becses család. Micsoda pimasság ez, Kereklú?
1: Rendbe tettük egy kicsit. Már éppen vinni akartam.
5: Hogyne. Volt eszében. Vagy inkább magam viszem vissza. A sokkal biztosabb. Leszi, ide gyere.
2: Ne látszik, álljon. Ne szoríts a nyakörvét, megpulladj!
5: Fogd be a pofád, amíg szépen mondom! Ide hallgasson, kereklú! Engem se a gólya költött, azt tudja! Ismerlek benneteket és a furfangjaitokat! Kus! A ti kutyátok mindig hazatalál, és mindig újból és újból eladó! De ez egyszer tévedtek! Ez a kutya nem jön vissza többé! Majd én megtalítom! Kus! Kus, te nyomorult dög!
0: És ezt nekünk tűrni kell! Beront ide, meg a kalapját is a fején hagyja, mintha ő volna a herceg. És mindez egy kutya miatt. Remélem, nem látjuk soha többé.
2: Laci, nem tehet róla.
1: Nem mérgelődj, Elzi.
0: Igenis mérgelődöm. Joe, ülj le és tanulj. Átmegyek Williamsékhoz. Vállaltam egy kis kerti munkát. Ha pedig ez a kutya megint visszajön.
1: Nem jön vissza, Heinz megmondta.
0: A Heinz, a mindentudó Heinz. Egy szóval, ha Lexi visszajönne, csak annyit mondok, itt ne találjam. Szervusztok.
2: Apa, én tudok egy helyet a határban. Ismered, ott a sűrűben a láp mögött.
1: A láp mögött minden csupa szikla és barlang.
2: Ott igen, ott kell elrejteni Lexit. Naponta vinnék neki ennivalót és rendbe tartanám. Elne soha életében nem találná meg. Gyújts rá, apa. Ha pipázol, jobb kedvű leszel. Na.
1: Leszoktam a dohányzásról, Joe.
2: Nincs dohányod?
1: Nincs, fiacska.
2: Azért nincs, mert szegények vagyunk.
1: Szegények, de becsületesek. Ezt ne felejtsd el soha, amíg élsz. Mindig, mindig becsületesnek kell lenned.
2: Miért mondod ezt, apa? Úgy is tudom.
1: Nem tudod, Joe. Figyelj ide. 17 évig dolgoztam a Wellington tárnában. A 17 év alatt sok emberrel dolgoztam együtt, de egy sincs köztük, aki azt mondhatná, hogy Sam Keregyló meglopta őt. Egész Yorkshire-ben nincs egyetlen ember, aki azt állíthatná, hogy Sam Keregyló becstelen volt.
2: Az nem lopás, az ember...
1: Ha az ember valamit eladott és pénzt kapott érte, a pénzt elköltötte, akkor nincs mit tenni, Joe. És etetni se tudnánk.
2: Azelőtt tudtuk etetni.
1: Azelőtt igen, gondolkozz egy kicsit, fiam. Ha valóban szereted Lexit, őrülnöd kell, hogy jó helyen van. Bőségesen kap enni. Külön ketrecben lakik. Szép, nagy játszó tere van. Úgy él, mint egy hercegnő.
2: De talán boldogabb lenne, ha itt lehetne. Nálunk.
1: Már megint... Vedd elő a pórászt, azonnal visszavisszük.
2: Én nem megyek, azt már nem.
1: Kell, hogy gyere, te fogod rázárni a ketreszét, és megparancsolod neki, hogy ott maradjon.
2: Azt nem tudom megtenni, apám.
1: Meg kell tenned, fiam.
3: Priscilla! Megállapítom, hogy ma egész nap tűrhetően viselkedtél. Ezért kapsz tőlem valamit.
4: Egy síp. Minek nekem, nagyapa?
3: Szükséged van rá, mint jövendő kutyaszakértőnek. Mit tudsz a kutyák hallásáról, Priscilla?
4: Hát, jó fülük van. Sokkal jobb, mint neked, nagyapa.
3: Már megint suttogsz. Nem értem, mit mondtál?
4: A sípról akartál beszélni, nagyapa.
3: Ha ebbe a sípba belepújsz, te nem hallasz semmit, mert ultra rövid rezgésű hangját csak a kutyák képesek felfogni. Fújj bele, és Lexi azonnal itt terem.
4: Hiába fújom, nem jön a kutya se.
3: Add csak ide, rosszul csinálod, majd én magam.
4: Úgy látszik, te is rosszul csinálod.
3: Nem értem. Hol van az a kutya? Heinz! Heinz!
4: Nézd, milyen furcsa menet közeledik. Egy ember, egy fiú és egy kutya.
3: Hé, magukat! Hová mennek? Mit kerestek a kertemben?
4: Te fiú, nem hallod? Tette ki a bálunk.
6: Halljuk, halljuk. Itt van Lexi. Visszahoztuk.
3: Micsoda? Most látom. Az én kutyám. Mit akar maga az én kutyámtól?
6: Semmit, ször. Megint megszökött és hazahoztuk.
3: Megint? Hogy megint? Mikor szökött meg először?
6: Elég az hozzá, hogy hazahoztuk.
3: Heinz! Heinz! Hol csavarog ez az ember?
5: Itt vagyok, herceg.
3: Igaz, hogy ez a kutya már többször megszökött?
5: A helyzet tudnélik a következő.
3: Csend! Megszökött vagy nem?
5: Voltak éppen igen, De nem akartam nyugtalanítani lordságodat.
3: Kedves magától, Heinz. Nagyon kedves. Ez a gyerek kicsoda?
6: A fiam, ször. Leszi mindig miatta szökik el. Most majd bezárja és ráparancsol.
4: Engem Priscillának hívnak. Téged hogy hívnak, fiú?
2: Joe. Joe Caragló.
4: Leszi azelőtt a te kutyád volt?
2: Úgy is tudja, minek kérdezi.
4: Ne légy olyan morcus, Joe. Parancsold meg a kutyának, hogy szeressen engem. Most már én vagyok a gazdája. El kell fogadnia a cukrot tőlem. Mondd meg neki. Leszi, leszike. Itt a jó cukor.
6: Szólj rá, fiam.
2: Leszi, légy jó. Fogadd el a cukrot.
4: Leszi. Nagyapa, megeszi. Ezt is, kutyuska. Meg ezt is.
3: Na, gyere, fiú, vigyük be a ketrecbe. Fogd erősen a pórást. Majd te zárod rá az ajtót. Na, parancsolj rá, hogy itt maradjon és rendesen egyék. Elvégre kiállításra kerül. Nem vihetek a kiállításra egy csontvázat?
4: Mondjó, nagyon fáj a szíved?
2: Fáj vagy nem fáj, az én dolgom.
4: Miért adtátok el, ha ennyire szereted?
2: Semmi köze hozzá, herceg kisasszony.
6: No, Joe, mire vársz? Itt a ketrec.
2: Leszi, leszikém, eredj be szépen. Hagy minket egyedül örökre. Ne gyere többé vissza, és az iskolába sem. És egyél meg mindent, ne csak a cukrot. Szeresd ezt a lányt, most már ő a gazdád, őt kell szeretni. Maradj itt és légy boldog leszi.
3: Heinz, hogy szökhetett meg ez a kutya? Erre feleljen.
5: Ezután jobban a körmére nézek, herceg. Úgy fogom őrizni, mint egy rablógyilkost.
3: Caragló, nincs valami huncutság a dologban?
6: Nagyon szereti a fiamat, ennyi az egész.
3: Úgy, nagyon szereti. Hát csak szeresse. Ezután kevesebb alkalma lesz rá. Még ma este magunkkal visszük Észak-Skóciába.
2: Oha! Hova viszik?
3: Süket vagy! Észak-Skóciába!

0: megáll az eszem, kisasszony. Az én kitűnő Heinesféle módszeremmel 3 nap alatt elértem, hogy megegye az ételt. Már eltűri, hogy levágjam a körmét, és keféljem a bundáját. Kus, kus! De délben, minden délben, mintha megőrülne. Rájön a bolondóra, és nem lehet bírni vele. Kus!
1: Megkötözni azért nem kellett volna.
0: Muszáj volt, kisasszony. Újból és újból neki rohant a drótkerítésnek. Hiába foldozom meg a rácsot, minden délben újra szétjuggatja.
1: Szegény kutyus, haza szeretne menni. Nem tudja, milyen messze van Yorkshire-től.
0: Bizony, legalább 600 kilométer választ el tőle.
1: Maga ért a kutyákhoz, Heinz. Meg tudná nekem mondani, hogy...
0: Hogy mit kellene csinálni vele? Agyonlőni! Az ilyet legjobb agyonlőni! De ő lordsága, bocsánat a kifejezésért, egészen belebolondult ebbe a dögbe. Vele akarja megnyerni a kiállítás nagy díját. Szerény véleményem szerint helyesebb volna a Peggyt készíteni elő.
1: Nem ezt akartam kérdezni, Heinz, hanem hogy egy ilyen rendkívüli kutya, mint Leszi, hazatalálhat-e? Haza Yorkshire-be.
0: Hát látszik, hogy a kisasszony annyit ért a kutyákhoz, bocsánat a kifejezését, mint tyúk az ABC-hez. Hát először is, ha ember lakta vidéken, menne elfognák, mert a herceg magas jutalmat tűz neki. Ha pedig a szántóföldeket és erdőket választja, fölfordul éhen.
1: Ha mindezt elkerüli, még mindig ott a sintér.
0: És ne feledkezzünk meg a tóvidékről sem. Azt még a legrendkívülibb kutya sem tudja átúszni. Legfeljebb megkerülheti. 1-2 hét alatt.
1: Heinz, ha valakinek minden sikerül, miért mondják, hogy kutya szerencséje van?
0: Nem tudom, kisasszony. Filozófiával nem foglalkozom.
1: Oldja meg Leszi kötelékét. Már megnyugodott. Szeretnék egy kicsit játszani vele. Gyere, Leszi.
0: Ne.
1: Tere ide a rácshoz szépen, hoztam neked finom cukorkát.
0: Tisztességesen viselkedni, azt nem. De kedveskedni, ha cukrot kap, ahhoz van esze.
1: Nem szívből teszi, látom én azt.
0: Van is egy kutyának szíve, gyomruk meg hasuk van ezeknek.
1: Mit gondol, Heinz, az a fiú, az a Joe, nagyon búsul utána?
0: Bocsánat a kifejezésért, de ilyen hülyeségeken nem töröm a fejem. Most különben is be kell mennem a kutyák ételéért.
1: Én itt maradok Leszivel.
2: Priscilla! Hol csavarogsz? Hozzám! 1-2!
1: Itt vagyok, nagyapa, ne kiabálj!
2: De igenis kiabálok. Nem azért hoztalak magammal Skóciába, hogy egész nap felém se néz.
1: Tudom, nagyapa.
2: Tudod. Nem látszik, hogy tudnád. Felnyergeltettem a lovakat. Itt az ideje, hogy megtanulj tisztességesen lovagolni.
1: Most... Nincs kedvem hozzá. Inkább sétáljunk, és vigyük el Leszit is.
2: Nem vagy igazi, Radling. Nem akarsz megtanulni lovagolni?
1: Majd máskor megtanulok. Most sétálni akarom.
2: Mégis igazi Radling vagy. Ilyen konok csak egy Radling lehet. Na, nem bánom, sétáljunk egyet.
1: Hozom a porrát Leszinek.
2: A kutya itthon marad. Ha elvinnénk, kopna a szőre. Nem jöhet formába, csak ha itthon tartjuk.
1: A formába jövéshez mozgás is szükséges, mint kutyaszakértő igazán tudhatnád.
2: Mit nem mondasz, Priscilla? Mit nem mondasz?
1: Jártodni kell a kutyát, nagyapa. Ezt minden Yorkshire-i tudja.
2: Na, 1-2, hozd azt a kebet. Veled nem lehet vitatkozni. Erősen fogd azt a pórezt. Amilyen szép ez a kutya, olyan megbízhatatlan.
1: Légy nyugodt, nagyapa. Jó kezekben van. Gyere, Leszi, gyere. Sétálunk egyet kint a szabadban.
2: Már megint suttogsz, Priscilla. Mit mondasz?
1: Azt kérdeztem, meddig maradunk Skóciában?
2: 3 hónapig, vagyis szeptember elejéig. Akkor visszamegyünk Yorkshire-be, és részt veszünk az őszi falkavadászaton. Természetesen lóháton.
1: Ősszel én már Svájcban leszek, intézetben. Anya mondta...
2: Ostobaság. Ez megint aféle modern ostobaság. Egy kislányt idegenbe küldeni...
1: Megtanulok németül, franciául.
2: Ha azt mondom, ostobaság, akkor ostobaság. Értelmes embernek nem kell idegen nyelveken gagyogni. Nézd meg például engem.
1: Nézlek, nagyapa. De ne az országút felé menjünk, inkább az erdőbe.
2: Soha életemben nem beszéltem idegen nyelven, mégis megértett mindenki. Szörnyű ez az új nemzedék.
1: Egy cseppet sem érzem szörnyűnek magam.
2: Priscilla, mit csinálsz azzal a kutyával? Ne babráld a nyakörvét!
1: Leszi, kutyuskám, jó utat, sok szerencsét, és vigyázz magadra. Mondd meg, hogy Priscilla üdvözli a jól sörjéket.
2: Ez a kutya megőrült. Mondtam, hogy erősen tart a porrezt. Leszi, Leszi!
3: Hi, emberek, fogják meg!
1: Neki a baj, nagyapa! Az erdőben úgy se hallja senki.
4: Itt az alvás ideje, fiam. Gyerünk be lefeküdni, tegyük el magunkat hónapra.
5: Nézd előbb ezt a kutyát, öreg apám. Már régóta figyelem. Jó formájú kutya.
4: Az a barna fót? Uh-huh. Skót juhász kutya.
5: Menj, dörgös ménkű. Szakasztott olyan, mint a herceg kutyája.
4: Nem olyan, mert az. A reggel láttam odafönn a kastélyba.
5: Ha ez a herceg kutyája, akkor...
4: Akkor mondom vagyok, hogy megszökött.
5: Meg. Ha pedig megszökött, akkor a becsületes megtaláló jutalmat kap érte.
4: Jól mondod, ide kell csalni. Gyere ide, nosz! Gyere ide szépen!
5: Na. Ha bolond volna. Úgy iszkol, mint a legalábbis kergetnék.
4: Ha ízd meg egy göröngyel, fiam, látva eltaláló.
6: A festőállványt ide a partra állítsa, Will. A vásznat majd ráteszem magam.
7: Mondja csak, Mr. Freck, ha meg nem sértem. Olyan gyönyörűen festi le ezt a tájat, amilyen gyönyörű igazából.
6: Megpróbálom, Will.
7: Szerintem jobban tenné, ha horgászna. Sehol sincs annyi hal, mint itt a Miskót tavainkban.
6: Vannak erre vadak? Odállt az északi parton valami mozog a bozótban.
7: Vadak? De hiszen az egy skót juhászkutya. Úgy látszik, megsebesül. Alig vonszolja magát.
6: Csak nem akar átúszni ide.
7: Ide a szigetre, aligha. A túlsó partra készülhető kelme.
6: Tovább megy. Nem mer beleugrani.
7: Megkerüli a tavat. Hosszú és fárasztó útra vállalkozik.
6: Vajon miért akar átjutni?
7: Valami baja lehet. Az hajtja.
6: És csak ott találhat segítséget. A túlsó parton.
8: Furcsa élményem volt ma délután, Ivor. Láttam egy kutyát.
9: Miféle kutyát?
8: Nem tudom, ki lehetett. Kinültem a ház előtt, egyszer csak megláttam. Szörnyen ázott és tépet volt szegényke. Tudod, csúnya és valahogy mégis szép.
9: Mindig ilyen furcsákat beszélsz, Anna. Csúnya és mégis szép. Én nem értem az e féléket.
8: Én se értem. De ez az igazság. Nagyon fáradt lehetett. Szólítottam, és nem akart jönni.
9: Én ezt nem nevezném élménynek, Anna. Minden napi eset, hogy szólongatnak egy kutyát, és az nem megy.
8: Várj, tovább is van. Kivittem egy edényben vizet, és eléje tettem. Ekkor közelebb jön.
9: Gyorsabban, gyorsabban, mondd, Anna. Szeretnék vacsorázni.
8: Kiszürcsölte az egész vizet, és nekilátott az ennivalónak.
9: Nem is mondtad, hogy ennivalót is vittél.
8: Vittem, Ivor. Nagyon árvának és elhagyatottnak látszott. Aztán evés közben hirtelen felemelte a fejét, és neki iramodott az útnak. Mintha valami találkozó jutott volna az eszébe.
9: Talán azt váltott, hogy szépen ott marad és megköszöni?
8: Hm? Azt nem. Na de evés közben elszaladni. Mégiscsak furcsa. Vajon miért szaladt el?

0: Csak hogy itt vagy, Joe. Na, mutasd, milyen a bizonyítványod?
1: Nem valami jó, anyám. Rosszabb, mint a fél évben.
0: Tassa. Számtan elégséges, olvasás közepes, történelem elégséges, magaviselet tűrhető. Na, ez nagyon rosszul esik nekem, Joe. Apád szomorú lesz.
1: Földrajzban jelesen van. Azt észre sem vetted?
0: Azt miért tudtad megtanulni?
1: Azért, anyám, mert Leszi...
0: Joe, mit ígértél nekem?
1: Hogy nem beszélek Lesziről.
0: Tehát mi következik ebből?
1: Azt nem ígértem, hogy nem is gondolok rá.
0: A kutya, meg a kutya. Örökké a kutya. Ide juttatod most, láthatod? Az én fiam, aki az iskola büszkesége volt. Most egy húron pendülsz Jack Pettinggel meg a többi naplopóval. Szégyeld magad, Joe.
2: Miért veszekszel, asszony? Mit csinált a fiú?
0: Csak nézd meg a bizonyítványát.
3: Éhes vagyok, Elzi, adhatnál valamit?
0: Szelek egy kis kenyeret, Sam. Más nincs idehaza.
3: Jártam az útépítőknél. A munkavezető nagyon sajnálja, hogy nem alkalmazhat. Azt mondta, hogy egy hónap múlva próbálkozzam újból.
0: Újságot nem vettél? Figyelmeztettelek, hogy nézd meg az apró hirdetést.
3: Elkértem az egyik cimborámtól, nem állt benne semmi. Bányászt sehol sem keresne. Azaz, hogy egy érdekes hír mégis volt benne.
0: Ó, hírek, elegem van a hírekből.
3: Megtartották az idei kutyakiállítást.
1: És? Miért nem folytatod, apa? Ki nyert a nagy díjat?
3: A nagy díjat egy írterrier kapta meg. Duncan baronesz tulajdona.
1: És a második díjat? A ki nyerte?
3: Ha jól emlékszem, egy farkas kutya.
1: És a harmadik díjat? Apa, miért nem beszél?
3: Beszélek, fiam. A harmadik díjat valami japán pincsi nyerte. A pincsi Rödling herceg tulajdona.
1: És Leszi? Semmit sem nyert? Az lehetetlen.
0: Jó, azt ígérted.
3: Az a kutya, amelyet említesz, fiam, nem szerepelt a versenyzők között.
1: De hát miért nem? Mi történt vele? Nem tudom tétlenül nézni, Tom. Szólok nekik.
4: Ne szólj, Etelda, nincs értelme. Ez a kötelesség.
1: Hogy megfogják az igen, de hogy kínozzák.
4: Kérlek, ne avatkozz bele. Utálom a jeleneteket. Korombák lesznek hozzád.
1: Gyáva vagy, Tom. De én nem vagyok gyáva. Szegény állattal. Ez nincs jó.
5: Nem kérdeztük a véleményét. Menj el a dolgára.
1: Jelentést teszek a rendőrségen. Végignéztem, mit művelt ez a kutyával.
5: A rendőrségen meg majd tudtára adják, hogy csak a kötelességüket teljesítették.
1: Ez szerint... Áramkínzás a kötelesség!
5: Ugyan kérem, az FBI-t nem lehet kesztyűskézzel csinálni, asszonyom! A törvények tele van veszett kutyákkal!
1: Ez nem veszett kutya! Ne hazudjanak!
5: Ugyan mit magyarázkodsz, Bill? Amíg társadalsz a hölgyel, a kutya szétmarja három! Evel meg is dobjuk fel a kocsira!
4: Gyere, Telda, gyere! Mondtam, hogy nincs értelme!
5: A rendőrség a vásártérén van, a viszont látásra, asszonyom!
1: Ott, ahová viszik? Mi történik vele?
4: Nem tudom, egy ideig talán tartják, hát ha kiváltja valaki, ha nem jelentkezik senki, akkor végeznek vele.
1: Megölik?
4: Ne aggódj, nagyon emberségesen csinálják. Törvény van erre.
6: Dr. Ferguson... Védőügyvéd uréa szó.
7: Tisztelt esküdtszék, tisztelt bíró úr! Mielőtt mondani valómat előadnám, kérem Mr. Smith zsebmetszési ügyében egy új, eddig ismeretlen tanú kihallgatását. Véleményem szerint az új tanú vallomása perdöntő bizonyíték lesz.
8: Mi történik odakünn? Nem tudják, hogy tárgyalunk?
9: Törvényszolgá, parancs!
7: Szóljon ki, hogy maradjanak csendben.
6: Védőügyvéd úr, szíveskedjék megnevezni a javasolt tanút.
7: Igenis, bíró úr.
8: Törvényszolga! Mi ez?
9: Egy kutya, uram!
6: Ja, Azt hittem, hogy ő az új tanú, akiről a védelem beszélt. Hogy kerül ide ez a kutya?
10: Nem tudom, uram, de két pecérforma ember rohangál a folyosón.
6: Na, azonnal távolíts el a kutyát. Na, törvényszolgá!
10: De hogyan, uram? De hogyan, uram? Na, amikor a két pecérnek nem sikerül.
6: Ugyan kérem, hívja be a pecérnek. Író úr, kérem, engedje meg nekem, hogy segítsek. Én értek a kutyákhoz. Gyere ide!
5: Itt van az emelvénye! Hajtsd el a hálót! Ne engedjük az
6: otthon! Ne féljenek, én ismerem a kutyákat. Nem ugrik ki, csak szaglászik.
8: Szerencsétlen. Kiugrott a harmadik emeletről.

0: Nézd meg, jól apóka, rá se lehet ismerni. Ez a néhány hét valóságos csodát tett vele.
1: Bizony, amikor felszedtem az utcáról, azt hittem közönséges kuvasz.
0: Néha úgy érzem, még már most élni se tudnék nélküle.
1: No, hát ne fogadd ennyire a szívedbe, anyóka. Ilyen értékes kutyának gazdája is lehet.
0: Szép kis gazda, hagyd a csavarogni.
1: Nézd meg jól ezt a kutyát, anyóka, figyelmesen, a szíveddel nézd.
0: Miért mondod ezt? Kezdettől fogva a szívemmel néztem.
1: És nem veszel észre rajta semmit?
0: Fel alá sétál.
1: Akár egy ketrecben. Amióta lábra tud állni, ezt a járkálást minden délben megismétli. Elmegy az ajtóig, aztán visszajön, és újból elmegy az ajtóig. Végül lefekszik, és a levegőbe bámul.
0: Azt hiszed, apóka, hogy boldogtalan?
1: Azt hiszem, ez a kutya útban van valahová. De mi jók voltunk hozzá, és nem akar megszökni.
0: Ha kinyitnánk az ajtót, elszaladna?
1: Nem tudom, meg kéne próbálni. Kötelességünk megpróbálni, anyóka.
0: Éppen most akartam nevet adni neki. Már ki is gondoltam. De ha te így látod jónak, én beleegyezem.
1: Ígérd meg, hogy nem fogsz sírni. Van néhány silingen félretéve. Holnap hozok neked egy kis cicát, egy kis fehér cicát. Egész nap az öletben fog ülni, és dorombol neked.
0: Sír, ezt még sohasem tette.
1: Látod, kaparja az ajtót és sír.
0: Nyisd ki az ajtót, apóka. Menj nyugodtan, kutyuska. Istenem.

0: őrizni kell a nyájat erősen. Ezen a héten farszejtek 16 báránya veszett el. Meknek három.
1: A kutyák néha a legjobb barátaink, néha meg a legnagyobb ellenségeink.
0: Halkabban, Andrew. Itt sose ejtjük el. Élesre töltötted a puskát?
1: Persze, hogy élesre. Csak dönének a bitangok.
0: Farszejt már rájuk lőtt, de egyet sem talált el.
1: Azt mondja a öreg, hogy három fekete kuvasz volt. Szinte akkorák, mint valami borjú.
0: Itt vannak, arra bal felé.
1: Aha. Ha. Csak egyetlen kutya. Egy skót juhász kutya. Közelébe sem megy a nyájnak.
0: Lőd már le, te szerencsétlen.
1: Nem tudok lőni, George. Ez nem olyan kutya. A lehetetlenség, hogy egy ilyen kutya...
0: Uffasz le nyugodtan. Közönséges, elzűrött kutya. Ha nem ő a rabló, akkor is jogunk van lelőni.

0: Ha az apád ma se végez semmit, igazán nem tudom, mi lesz velünk. Itt az ősz, és alig van tüzelő.
1: Már az előbb akartam mondani, anyám. A vasüzletben kifutót keresnek. Egyezz bele, hogy én...
0: Hallgass, Joe. Egy hét múlva kezdődik az iskola. Neked tanulnod kell.
1: Nézd csak ki az ablakon. De furcsa. Apa egy halott kutyát hoz a karján.
0: Szegény pára. Vajon ki lehet?
2: Hé, Elzi, Joe! Nyissátok ki az ajtót!
1: Anya, miért hozza ide?
0: Nem tudom, fiam.
3: Gyorsan, meleg pokrócokat rá, mozogjatok!
1: Lassi! Lassi, kérd!
3: Dobj fát a tűzre, Elzi, tégy föl tejet, de önts hozzá egy kis vizet is. Te meg mit bőgsz itt, nem halt meg, csak elájult. Az iskola előtt szedtem föl.
1: Az iskola előtt... Csukba van a szemem.
3: Majd kinyitja. Egy kis konyak kellene. Van pénzed, Elzi?
0: Ott van a vázába szem, a szekrény tetején. Néhány garas, talán elég lesz.
3: Hát térj magadhoz, fiú. A üveget is adjatok, a zsebembe nem hozhatom el.
1: Alig lélegzik. Tüdőgyulladás.
3: Tüdőgyulladás, majd kilábol belőle.
0: Itt az üvegszem, siess vissza.
3: Kereglót még senki sem látta ennyire rohanni.
1: Leti. Leti, kém. Kutyuskám. Hát, hozzá jöttél. És így jöttél haza. Egy szavot sincs hozzá.
0: Ennie kell. Ez is szét a száját.
1: Jaj, nem tudja lenyelni. Semmi ereje sincs.
0: Türelem, Joe. Mindjárt magához tér.
1: Leszikém, honnan jöttél, Leszik? Csupa tüske a szőrök.
0: Honnan jött volna? Észak-Skóciában.
3: Itt a konyak. Na, tedd félre a tejet, Elzi. Nem jó csináljátok. Joe, simogasd a torkát.
1: Igen.
3: De lassan.
0: Van itt néhány tojás. Vasorára nem kellene azokat.
3: Egyelőre a konyak nem csúszik le a torkát.
1: Abba, nézd, kinyitotta a szemét. Leszi, én vagyok Joe. Nem ismersz meg.
3: Nem az a fontos, hogy megismerjen, hanem hogy lenyelje az italt.
0: Gyorsabban járjon a kezed, igen. Joe. Felle, simogasd a torkát jó erősen.
3: Igen. Itt azokat a tojásokat. Látjátok, mit csinál ez a kutya?
0: Jaj, látjuk, Sam. Lenyeli a konyakot. Jól van, Leszi. Derék kutya vagy.
1: Ez azt jelenti, hogy...
3: Azt jelenti, Joe. Életben marad.
4: Priscilla, szólj a sofőrnek, hogy azonnal hozza ki a kocsit a garázsból.
5: Most érkeztünk, és te már megint indulni akarsz. Ez borzasztó, nagyapa. Nem volt elég a kocsikázás Skóciától, jó Sőri?
4: Még ma végére akarok járni ennek a dolognak. Szerintem a kertész hülye. Erre nem képes egyetlen kutya sem. Teljesen hihetetlen.
5: Miről beszélsz, nagyapa? Nem értek egy szót sem az egészből.
4: A kertész az előbb jelentette, hogy az a bizonyos kutya már 2 hete hazaérkezett, és Karaglóéknál van. Mit szólsz ehhez, Priscilla?
5: Előbb tudtam, mint te, nagyapa.
4: Előbb? Hogy előbb?
5: Mikor átrobogtunk a falun, kint állt Kereglói kapujában, és barátságosan megugatott minket.
4: Úgy, tehát igaz. És miért nem mondtad ezt mindjárt, Priscilla?
5: Nem nagy eset, kár felfújni.
4: Az a kutya hazajött Skóciából, és te azt mondod, nem nagy eset. Igenis, nagy eset. Hol a kocsi? Azonnal oda megyek.
5: Várj csak, nagyapa, semmit sem szabad elhamarkodni. Gondolkozzunk előbb.
4: Ha a kutya itthon van, nincs mit gondolkozni. Nálam a helye. Karaglóéknak kötelessége lett volna azonnal idehozni a kastélyba. Pimasság, disznóság!
5: Nyugalom, nagyapa, nyugalom. Többet ésszel, mint erővel. Ilyen esetben cselt kell kieszelni. De ha te azt akarod, hogy holnap újra megszökjék, akkor nem szólok bele. Tégy, amit akarsz.
4: Cselszövésre adjam a fejem? Most vénségemre? Egy kutya miatt?
5: Nem éppen a kutya miatt, nagyapa, más valaki miatt.
4: Már megint suttogsz, Priscilla, mit mondtál?
5: Hogy a cselszövést rám bízhatod. A te dolgod csak az lesz, hogy szót fogadj nekem. Helynes helyére utódot keresünk, igaz?
4: Igaz, Priscilla.
5: Na látod, egyszerűen ide vesszük Kereglaó bácsit. Nála jobban nem ért senki a kutyákhoz. Te pedig 2 legyet üthetsz egy csapásra. Kereglaóik majd ide költöznek a birtokra, és természetesen... Magukkal hozzák lesz.
4: Nem rossz, nem rossz ötlet. De a köpenyedet, Priscilla. Az ilyesmit legjobb azonnal elintézni.
5: Nyugalom, nagyapa, nyugalom. Előbb meg kell ígérned valamit.
4: Na, mit ígérjek meg, te nagy eszű?
5: Azt, hogy Lesziről hallgatni fogsz.
4: Tessék, ezt nem értem. Akkor mire való az egész? Jól tudod, hogy csak is Lesszi miatt veszem ide az egész pereputyot?
5: Jaj, tudom, nagyapa, de Kereglő bácsinak ezt még csak sejteni sem szabad. Megsértődnék, és talán el sem jönne.
4: Valóban, Priscilla, te mindenre gondolsz. Nem véletlen, hogy az unokám vagy.
5: Akkor hát mondd utánam, nagyapa. Becsület szavamra ígérem.
4: Becsület szavamra ígérem.
5: Hogy úgy fogok viselkedni?
4: Hogy úgy fogok viselkedni?
5: Mintha ezt a kutyát soha életemben nem láttam volna.
3: Elég volt a játékból, Csó. Beszélnem kell veled. Rossz újság van.
6: Tudom, apa, a herceg hazaérkezett Skóciából. Annyi baj legyen. Már kigondoltam valamit.
3: Nincs mit kigondolni, Joe.
6: Apa, alakítsuk át Lesszit. A te kezelésbe veted, a herceg nem ismer rá soha életében. Az egyik mancsát befestett szürkére, a másikat barnára, a harmadik.
3: Elég,
6: a
3: Joe, nem vagyok csaló.
0: Addig itt maradhat, amíg teljesen meg nem gyógyul. Senki se ápolna annyi gondolni.
6: A herceg autója!
5: Választjuk be, mintha itthon se volnánk! Leszi! Leszi, kém, csendben így! Leszi!
7: Egy nagyapa, itt van az ajtó!
3: Tessé!
0: Szabad!
8: Jó napot, Kereglő!
3: Jó napot!
8: Hogy mint vannak?
5: Menjen innen! Ez nem az a kutya! Csak hasonlít rá! Nincs nálunk a kutyája!
8: Priscilla, mit mond ez a fiú? Melyik kutyám nincs itt?
5: Egyik kutyája sincs itt! Nincs nálunk, értse meg! Ilyesmire nem képes egy kutya.
3: Hallgass el, fiú.
5: Ilyen hosszú utat nem képes megtenni. Ez nem Lesszi. Ez egy idegen kutya.
9: Mi nem keresünk semmiféle kutyát.
8: Na, eredj innen, kölyök, ne táncolj az orrom előtt. Magához jöttem, Kereglő. Ismerte maga Ines-t?
3: Ismertem, ször.
8: Nevetséges, tök filkó. Nem tudott yorkshire-i módon bánni a kutyákkal.
9: Úti laput kötöttünk be talpára. Nagyapa azt szeretné, ha maga jönne a helyére, Kereglő bácsi.
3: Én bányász vagyok, nem kutyaidomár.
0: Munkanélküli bányász vagy, Sam?
8: 5 fontot fizetek egy hétre, Kereglő. A birtokon kaphatnak lakást és teljes ellátást.
3: Köszönöm, de nem fogadom ezt.
0: Sam, gondold meg, szegények vagyunk.
3: Bányász vagyok, nem pedig...
8: Sajnálom, Kereglő, még meggondolhatja. Fenntartom ajánlatomat.
9: Ne erőltesd, nagyapa, látod, hogy nem akarja.
8: Priscilla, te azt mondtad, 2 legyet ütünk egy csapásra, de én itt 1 legyet sem látom.
9: Nagyapa, gondolj a becsület szavadra.
8: Na jó, jó, jó.
9: Akkor hát mi el is mehetünk, úgy látom. A viszontlátásra, Kereglő bácsi. Kutyuska.
8: Priscilla, csak nem akarod megsimogatni ezt az idegen kutyát, ezt a csontvázat?
9: De igen. Meg akarom simogatni. Most is, és máskor is. Ugye eljöhetek, Joe?
6: Jó, eljöhetsz. Majd meglátod, hogy apa a keze alatt, hogy kikupálódik lett ez a kutya.
8: Ebben egy percig sem kételkedem, fiú. Egyetlen percig sem. Jó napot, Kereglő.
3: A viszontlátásra.
0: Viszontlátásra.
6: Lettikém! Drága hűséges Lettikém! Most már mindig velem maradsz. Gyere ide a gazdádhoz! Gyere ide, gyorsan! Lesszikém!

0: Ez a kutya nem eladó. Eric Knight könyvét rádióra írta Endrényi Magda. A szereposztás a következő volt. Sam Kereglau, Rajci Lajos. Felesége Sitkei Irén. Fia Joe, Lengyel Erzsi. Lord Radling, Urai Tivadar kiváló művész. Priscilla, Váradi Hédi. Heines, Rozsos István. Apóka, Szemeti Endre. Anyóka, Pázmán Ferencné. Tanár, Pete Sándor érdemes művész. Lesszi, Lontai István. Közreműködött még Baracsi Ferenc, Békés Itala, Benedek Tibor, Csernus Marian, Dénes György, Gál János, Gárdai Lajos, Győző László, Harkányi Jancsi, Lengyel Vilmos, Maklári János, Pázmán Ferenc, Rajz János és Varga D. József. Rendezte László Endre.
1: A hangjáték 1954-ben készült, és legutóbb 1986. április 13-án hangzott el a magyar. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Thomas Mann, a Varázshegy.
1: Harmadik rész. Ellenfelek és barátok.
0: Nafta, Márton András. Szettemrini úr, Pap Zoltán.
1: Minher Péperkorn, Gregus Zoltán. Madame Sosa, Kovács Nóra.
0: Hans Kastorp, Dunai Tamás. Az író, Mensáros László.

0: Mi az idő? Titok, léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele. Mozgás, mely a testek térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De lenne vajon idő, ha mozgás nincsen? Lenne mozgás, ha nincs idő? Rajta kérdez! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? Vagy azonos a kettő?
1: Így és ilyes formán kérdezett Hans Castorp elméjében, mely felérkezése óta hajlamosnak mutatkozott az efféle kíváncsiskodásra és akadékoskodásra, azóta pedig az átélt és levezekelt gonosz, ám de hatalmas ké által talán még jobban kiélesedett és nekibátorodott. Húsvét vasárnapján történt.
2: Farsang éjszakáján úgy szólván elbúcsúzott tőlem. Emlékszik, mérnök úr?
3: Hogyan az?
2: Nos, ma rajtam a sor. Ahogy itt látnak, uraim, azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Elhagyom ezt a házat.
3: Lehetetlen. Ez csak tréfa.
2: Nem gyógyulok meg. Ez eldöntetett. Ítéletem a végleges ítélet, életfogytiglan. Helyes, levonom a következtetéseket. Lakást béreltem Davosdorfban. Ezennel van szerencsém elbúcsúzni.
1: A nyári napfordulón történt a főutcán Davosdorf felé menet hazafelé. Az unoka fivérek az egyik előttük haladóban fölismerték Lodovico Settembrinit egy idegen oldalán. Amint kitűnt, az idegen, aki Settembrinivel egykorú lehetett, az olasz lakótársa volt, Lukácsek női szabómester másik albérlője, s amennyire a fiatal emberek megértették, Naftának hívták.
4: Hallják, kérem, a Walter Jánust? A racionalistát? Dicséri a természetet, mert legtermékenyebb korszakában sem bódítja el agyunkat misztikus gőzökkel, hanem megőrzi klasszikus szárasságát. Hogy is mondják latinul a nedvességet?
2: Humor. A humor professzorunk természet szemléletében abban áll, hogy akár csak Szénai Szent Katalin, ő is Krisztus sebeire gondol, ha vörös kankalint lát.
4: Ez inkább szellemes volna, mint sem humoros. De minden esetre annyit jelentene, hogy szellemet viszünk a természetbe. Ráfér.
2: A természet nem szorul a maga szellemére, professzore. A természet maga is szellem.

0: A szellemi principium. A világot ellenségesen meghasadtnak látni, ez szellem. A monizmus mindig unalmas. Arisztotelész keresni szokta a harcot.
1: Szellem magány, elvonultság, szemlélődés. Van ebben valami tetszetős elgondolás, mi idefenn meglehetős elvonultan élünk. Ezt bízvást mondhatjuk. 5000 láb magasságban fekszünk, páratlanul kényelmes nyugágyunkon, lenézünk a világra és teremtményeire, és elgondolkozunk a magunk feje szerint.
2: Mérnök úr, hányszor mondtam magának, hogy az embernek tudnia kell, hogy kicsoda. És úgy kell gondolkozni, ahogyan megillet.
1: Bocsánat.
2: A nyugati ember dolga mindenféle tételek ellenére az értelem, az elemzés, a tett és a haladás. Nem a szerzetesi henyélés.
0: A szerzetes rendeknek köszönhetjük az európai talaj megművelését. Nekik köszönhetjük, hogy Németország, Franciaország, Itália földjét nem őserdő és ősmocsár borítja, hanem gabonát, gyümölcsöt, bort terem nekünk. A szerzetesek uraim nagyon is derekasan dolgoztak.
2: Ebbene, hát akkor...
0: Kérem szépen, a barát munkája nem volt sem öncél, azaz kábítószer, sem arra nem irányult, hogy előbbre vigye a világot, vagy üzleti előnyökre tegyen szert. Nem volt egyéb, mint aszketikus gyakorlat, a vezeklési fegyelem része, a lelki üdvösségre vezető út. Oltalmat nyújtott a test gyengesége ellen, az érzékiség kiölését szolgálta, vagyis, engedje meg, hogy ezt megállapítsam, semmiképpen sem volt szociális jellegű, hanem csorbítatlan vallási önzés.
2: Rendkívül hálás vagyok a felvilágosításért, és örömmel látom, hogy a munka áldásai az ember akarata ellenére is érvényesülnek.
0: Úgy van, szándéka ellenére. Amit itt észleltünk, nem csekélyebb dolog, mint a különbség a hasznos és a humánum között.
2: Kedvetlenül észlelem mindenek előtt, hogy ismét a világ erőszakos kettéválasztásán munkálkodik.
0: Sajnálom, hogy nem tetszik, amit mondok, de kötelességünk, hogy a jelenségeket külön válasszuk, rendezzük, és a homo dei eszméjét ne szennyezzük be tisztátalan alkotó elemekkel.
2: Jó, hát beszélgetésünk semmivé foszlik, méghozzá a legalkalmasabb pillanatban. Megérkeztünk.
1: Lukács egyház.
0: Kérem, látogassanak meg bennünket. Azt mondanám, látogassanak meg engem, ha szeptembrini doktornak nem volnának ősibb jogai a barátságukra. Jöjjenek, amikor akarnak. Valahányszor kedvük támad egy kis kolokviumra.
1: Köszönjük szépen.
0: Sokra értékelem a fiatalsággal való eszmecserét. Tehát a mielőbbi viszontlátásra.

0: Uraim, óvaintem magukat.
1: Mitől?
0: Attól a személytől, akivel szándékom és akaratom ellenére megismertettem magukat. Amint tudják, a véletlen akarta, így nem kerülhettem el. De a felelősség engem terhel. És mondhatom, súlyosan terhel. Kötelességemnek érzem, hogy fiatalságukra való tekintettel legalább figyelmeztessem magukat azokra a szellemi veszélyekre, amelyek ebben a kapcsolatban fenyegetik. És egyébként arra kérjem, tartsák bölcs korlátok között a vele való érintkezést. Formája a logika, de lényege a zűrzavar.
1: Egyet azonban mégis magyarázzon meg. Ez a NAFTA úr, így mondom, ez az úr, hogy ezzel is jelezzem, korán sem értek vele egyet, hanem épp ellenkezőleg nagyon is tartózkodó álláspontra helyezkedem vele szemben.
0: Ezt nagyon jól teszi.
1: Ez az úr tehát nagymértékben ostorozta a pénzt, az állam lelkét, amint kifejezte, meg a magántulajdont. Ő maga pedig mindamellett, már bocsásson meg, de úgy tetszik, mintha az ember szeme káprázik, ha belép a szobájába, az a temérdek sejjel.
0: Nos, igen, ez az ízlés minden esetre jellemző.
1: A gyönyörű régi bútorok, a 14. századbeli Piétá, a velencei csillár, a libériás kis hajdú, és csokoládés fatörzs is annyi volt, amennyi az emberbe bele se fér. Úgy látszik, ő a maga részéről mégiscsak...
0: Na, személy szerint épp oly kevéssé kapitalista, mint én.
1: De? Mert ezután egy denek kell következnie magyarázatában, Settembrini úr.
0: Nos, azok ott nem hagynak senkit sem nyomorogni, aki hozzájuk tartozik.
1: Kik azok ott?
0: Azok az atyák.
1: Atyák?
0: Nem, érnök úr. A jezsuitákról beszélek.
1: Egek, ura! Ördög és pokol! Az az ember jezsuita?
0: Eltalálta. Ismétlen fiatal barátaim, óvaintem magukat.

0: Akarják, hogy egy szóval jellemezzem őt? Kéjenc.
1: Hogyan? Már engedje meg. Nafta úr egy szerzett tagja. Bizonyos fogadalmakat kell tennie, ha jól tudom. Meg aztán amúgy is olyan nyápic teste fogyott.
2: Balgaság, amit beszél, mérnök úr.
0: És azért intem magukat attól az embertől, akivel akaratom ellenére megismertettem. Azért szólítom fel magukat, hogy a vele való érintkezésben és eszmecserében szívüket háromszoros kritikával övezzék. Ezért teszem mindezt, mert ennek az embernek minden gondolata kéjenc jellegű, mivel a halál oltalma alatt áll. A halál pedig fölöttébb léha hatalom. Erkölcs, haladás, munka és élet ellenes hatalom, melynek dögletes leheletétől megóvni az ifjú lelkeket. Minden nevelő legelső feladata.

0: Tanácsos úr, alázatosan jelentem, elhatároztam, hogy utazom.
1: Mi az össz? Utazó akar lenni? Azt hittem, hogy később majd, ha egészséges ember lesz, magából beáll a hadsereghez.
0: Nem. Most el kell utaznom, tanácsos úr. Egy hét múlva.
1: Mit hallok? Jól értem. Eldobja a fegyvert? Kereket old? Tudja, hogy ez szökés? Dezertálás?
0: Nem, tanácsos úr, nekem más a felfogásom. Be kell vonulnom az ezredemhez.
1: Akkor is, ha azt mondom, hogy 6 hónap múlva teljes biztonsággal elbocsáthatom, de előbb semmi esetre sem.
0: Több mint másfél esztendeje vagyok itt, tanácsos úr. Nem várhatok tovább. Tanácsos úrnak eredetileg azt tetszett mondani 3 hónap. Aztán mindig negyed és fél évenként hosszabbodott a kúrám, és még mindig nem vagyok egészséges.
1: És ez az én hibám?
0: Nem, tanácsos úr. De nem várhatok tovább. Ha nem akarom végleg elmulasztani a csatlakozást, akkor nem várhatom meg idefenn a teljes gyógyulásomat. Le kell mennem. Idő kell a fölszerelésemhez is, meg egyéb előkészületekhez.
1: Családjával egyetértésben cselekszik?
0: Édesanyám hozzájárult. Mindent elintéztem. Október 1-én belépek zászlósnak a 76-osokhoz.
1: Vállalva a teljes kockázatot.
0: Parancsára, tanácsos úr.
1: Na, akkor rendben vagyunk, Simpson. Pakoljon, utazzék el Isten hírével. Amint látom, tudja, mit akar. Magára vállalja a felelősséget, és annyi bizonyos, hogy a felelősség a magáé, és nem az enyém, attól a perctől fogva, hogy magára vállalja. Jótállás nélkül utazik. Semmiért sem kezeskedem, de Isten segedelmével még jó vége is lehet. Elvégre is szabadtéri foglalkozást választott. Meg lehet, hogy egészségére válik, és kikászálódik a bajból.
0: Igenis, tanácsos úr.
1: Nos, és maga, fiatalember, a polgári közösség tagja, maga vele zarándokol?
2: Szeretném ezt a tanácsos úr szavazatától függővé tenni.
1: Az én szavazatomtól. Helyes. Jöjjön közelebb, kérem. Utazhat.
2: És hogy? Hát egészséges vagyok?
1: Igenis egészséges. Ez a góc balra fönt szóra sem érdemes, a hőemelkedése nem illik ahhoz a góchoz. Hogy honnét ered, nem tudom megmondani. Felteszem, hogy nincs jelentősége. Felőlem utaz.
2: De tanácsos úr, talán pillanatnyilag, talán nem gondolja komolyan.
1: Nem gondolom komolyan? Hogy érti ezt? Hova gondol? Egyáltalán mit gondol rólam úgy nagyjából? Szeretném tudni. Minek tart? Bordélyház tulajdonosnak? Kikérem magamnak? Először is egyáltalán nem vagyok tulajdonos. Alkalmazott vagyok itt. Orvos vagyok. Csak orvos vagyok, megértették? Nem vagyok kuplerájos, nem vagyok szinyor Amoroso a Toledóban, a gyönyörű Nápolyban. Megértették, kérem? A szenvedő emberiség szolgája vagyok, és ha netalán másféle felfogásuk alakult ki személyemről, akkor mind a ketten elmehetnek a felébe, a föld alá, vagy a kutyák elé, ahogy tetszik. Szerencsés utat!
3: Hans Castorp érett megfontolás után és Joachim Simpsonnel tudatosan szembehelyezkedve eltökélte, hogy tovább itt marad, és megvárja végleges detoxikációját. Kettőt kívánt. Erősebbik kívánsága az volt, hogy egyedül maradhasson gondolataival. Ennek a kívánságának Páholy erkéje, ha felületesen is, eleget tett volna. Másik kívánsága azonban, az előbbivel párosulva az volt, hogy meghittebb és szabadabb kapcsolatra lépjen a hósivataggá változott hegyvidékkel, amelyet bensőségesen megszeretett. Ez a kívánság pedig nem teljesülhetett, amíg felszerszámozatlan és szárnyatan gyalogos volt az, akinek a kívánsága keblében élt, mert ez a gyalogos azon nyomban válig süppett volna az őselembe, ha megpróbál a tisztára lapátolt közlekedési ösvények mindenütt gyorsan elérhető végén túl előre nyomulni. Alkalomattán megemlítette szándékát Settembrini úrnak. Settembrini majd a nyakába borult örömében.
4: Tegye meg, mérnök úr! Az Istenre kérem, feltétlenül tegye meg! Ne kérdezzen senkit, és tegye meg! Az őrangyala sugalmazta ezt. Tegye meg rögtön, mielőtt lelohad a kedve. Elmegyek magával. Elkísérem a boltba, és abban a helyben megvásároljuk együtt az áldott szerszámokat. A hegyekbe is elkísérném. Szállnék magával. Szárnyas cipő a lábamon, mint Merkúriusnak. De nem szabad. Ne? Mit nem szabad? Megtenném, ha csak a nem szabad állna utamban, de hiába nem tudom, nem bírom megtenni. Elveszett ember vagyok. Maga ellenben magának nem fog ártani, ó, egy cseppet sem, ha észszerűen viselkedik, és nem esik túlzásba. De nem folytatom. Mi kitűnő terv? Két esztendeje van itt, és még ilyen ötletekre képes? Nem szabad magában kételkedni. Bravo, bravo! Szamár fület mutat az árnyék fejedelemnek odafenn. Na, megveszi a síléceket. Elküldeti hozzám, vagy Lukacsekhez, vagy a fűszerszám árushoz ott a házunk földszintjén. Oda jön érte, hogy gyakoroljon? És vígan tovasiklik.
3: Délután 3 órára járt az idő. Hans Castorp nem sokkal ebéd után indult el otthonról, elmulasztván a nagy fekvőkúra egy részét meg az uzsonnát, azzal a szándékkal, hogy még sötétedés előtt visszatér. Behavazott szikladomborulatok között kanyargott, hol jobbra, hol balra kitérve. Lejtő terült elébe, azután fensík, majd komoly hegyek, melyeknek puhán párnázott hasadékai meg hágúi rendkívül hozzáférhetőknek, hivogatóknak látszottak. Éppen megindult felfelé a kaptatón, amikor, mint várható volt, teljes erővel kitört a havazás meg a förgeteg, egy szóval megérkezett a hóvihar. A szembefújó szél nyomban elakasztotta a lélegzetét, ezért kénytelen kelletlen még egyszer elvégezte a lécek megfordításának kényelmetlen műveletét, hogy levegőhöz jusson, és elszántabban tudjon szembeszállni a közömbös ellenséggel.
5: Most mit tegyek? Megyek itt Rézsút lefelé. Mindig egyenest az orrom után, pontosan szél ellen. Ezt ugyan könnyebb mondani, mint megtenni. Valaminek azonban történnie kell. Nem ölhetek le várni. Mert ha Settembrini jön a tülkével, hogy utánam nézzen, akkor itt talál guggolva, üvegszeműen. A fejemen félre billent hósapka. Hallgass, és inkább igyekezz, hogy minél előbb tovább juss innét. Úgy látom, félrebeszélsz, nem vagy teljesen eszednél. Ez nagy baj, bizonyos szempontból.
3: A vágy, a kísértés, hogy lefeküdjék és pihenjen, olyan formában furakodott be öntudatába, hogy azt mondotta magának, olyan ez, mint homokvihar a sivatagban. Az arabok pedig olyankor hasmánt a földre vetik magukat, és burnuszukat a fejükre húzzák. Ellenvetésnek csak éppen azt a körülményt tekintette, hogy nincsen burnusza, és az ember egy gyapjú mellén nemigen húzott a fejére. Pedig hát nem volt már gyerek, és többféle forrásból eléggé pontosan tudta, hogy mi módon fagy meg az ember.
5: Akár egész éjszaka is elaldogálok így. Ha időről időre lábat váltok, úgy szóval a másik oldalamra fekszem. És közben persze néha mozgok is egy keveset, mert az elengedhetetlen. Ha kívül meggémberedtem is, belül azért meleget gyűjtöttem a sok testmozgásban. És a kirándulásom így mégsem volt teljesen asztalon. Ha felfordultam is, és a kunyhótól a kunyhóig tévelyektem. Felfordultam. Micsoda kifejezés ez. Hiszen ezt nem így használják. Nem talál arra, ami velem történt. Önkényesen illesztettem ide, mert nem vagyok teljesen eszemnél. Pedig hát a maga módján eléggé kifejező szónak látszik. Még szerencse, hogy így bírom. Mert ez a galiba, ez a hó galiba, ez a gonosz galiba könnyen eltarthat holnap reggelig is. És ha csak besötétetésig tart, már az is épp elég. Mert éjszaka a felfordulás, a körbe megfordulás veszélye épp oly nagy, mint hóviharban. Alig, ha nem már este van. 6 órára járhat. Annyi időt eltöltöttem ezzel a körül és felfordulással.
6: Hány óra van?
7: Az óra félutat mutatott. Mi az ördög? Hiszen majdnem ennyi volt már akkor, amikor a vihar kitört. Bolyongása tehát mindössze 1/4 óra hosszat tartott volna.
5: Hosszúra nyúlt az idő. Úgy látszik, felfordulni hosszadalmas. De 5-kor vagy 5:30-kor mindenképpen besötétedik. Ezen nem változtat semmi. Vajon véget ér-e ideje korán, hogy további felfordulásban ne legyen részem? Erre ihatnék is egy korty portóit erősítésül.
7: A dilettáns itókát csupán csak azért hozta magával, mert a Berghofban lapos flaskákban tartották készenlétben, és árulták a kirándulóknak. Noha természetesen nem olyan kirándulókra gondoltak, akik megengedhetetlen módon eltévednek a hegyek közt hóban, fagyban, és ilyen körülmények között várják az éjszakát.
5: Hibát követtünk el. A portói bor nem megfelelő ilyen alkalmakra. Már ettől a néhány korttól is elnehezült a fejem. Lám, a mellemre horgad. És a gondolataim zagyvaságokat fecsegnek, és ostobán élcelődnek. Nem szabad hinnem nekik. Nem csak az első gondolataim zagyvák, amelyek véletlenül eszembe jutnak, hanem a másodlagosak is, amelyekben az elsőket bírálom. Ez a sajnálatos.
7: És hősünk hallucinálni kezdett. Park terült el alatta, az erkély alatt, amelyen nyilván állt. Tágas, buján zöldellő park, csupa lombos fa, szilfa, platán, bükk, juhar, nyír, meg annyi finoman árnyalt zöld szín, a dús, teljes lombkoronák díszében, s lombjuk halkan susogott. Üde, párás, kellemes szellő fújdogált. A levegő balzsamos volt a fák lehelletétől. Meleg zápor húzott el az égen, de az esőn át is sütött a fény. A levegőt magasan az égboltig fénylő permet töltötte. Jaj, de szép! Ó, honi lehellet! A síkföld rég nélkülözött illata, bujasága. A levegőben madárdal szállt, édes cifra, bensőséges flótázás, csicsergés, turbékolás, csattogás, zokogás, noha egyetlen madárka sem látszott. Hans Castorp mosolygott, mélyen, hálásan föllélegzett. Eközben azonban még szebb lett minden. Oldalt szivárvány ívelt a táj fölé,
3: teljes erős színekkel, nedvesen, ragyogva, gyönyörűség a szemnek. Hét színe sűrűn, olajosan csurgott le a sűrű, fényes lombra. Olyan volt ez, mint a zene, mint a hárfa pengés, fuvola meg hegedű szóbe gyűlt hozzá.
8: Hiszen ez elbűvölő. Ez igazán örvendetes és megnyerő. Milyen csinosak, egészségesek, okosak, boldogak mindahányan. Igen, nem csak termetre szépek, hanem sugárzik belőlük az okosság és a szeretetre méltóság. Ez az, ami meghat és valósággal beléjük szerettet. A szellem, a hang, amely lényük alapját alkotja, amelyben egymással élnek és érintkeznek.
3: Azután hirtelen másik álom lepte meg. Hans majdnem összerogyott attól, amit megpillantott. Két filmeztelen, bozontos hajzatú szürke nő működött odaben szörnyűséges módon, lobogó, tüzes serpenyők fölé hajolva, újnyi csecsű boszorkány mellük hosszan lelógott. Egy kisgyermeket szaggattak szét a serpenyő fölött, néma csendben, vadul szaggatták darabokra a kezükkel. Hans Castorp vértől csepegő szőke hajfürtöcskéket látott, és elnyelték a darabokat. A rugalmas csontok csak úgy ropogtak fertelmes szájukban, s ocsmány ajkukról csorgott a vér. Hans Castorpot jéghideg iszony dermesztette meg. Kezét szeme elé akarta csapni, de nem tudta. Menekülni szeretett volna, de nem tudott. És a nők már észrevették iszonyatos foglalatosságuk közepette. Véres öklüket rázták feléje, és hangtalanul, de durván, ocsmányul szidalmazták. Mégpedig Hans Castorp szülőföldjének népi tájszólásában. Felriadt. Oh.
5: Mindjárt gondoltam, hogy csak álom az egész. Édes és iszonyú álom. Voltaképp egész idő alatt tudtam. Magamnak csináltam az egészet. A lombos parkot, meg a kellemes esőt, és a továbbit is mind. A szépet, meg a fertelmeset, igen. Szinte előre tudtam. Állítom, hogy ez dukál nekem. Okiratilag biztosított jogom van hozzá, hogy itt feküdjem és efféléket álmodjam. Sokat tapasztaltam itt, a fentiek között, kicsapongás és józan értelem terén. Naftával és szettembrénivel veszélyes magasságokban fordultam fel és meg. De aki megismeri a testet, az életet, az a halált is megismeri.
3: A hóvihar elült. Castorp rövid tájékozódás után elindult, s hamarosan felfedezte a jól ismert utat. Egy órával azután már a Berghof szanatórium végsőkig civilizált légköre vette körül becézőn. A vacsoránál hatalmas étvágya levett.

0: Július vége volt, amikor Hans Castorp páholy erkélyén fekve átfutotta a táviratot, utána elolvasta, majd még egyszer elolvasta. Halkan bólogatott hozzá, nem csak a fejével, hanem egész felső testével, és a fogak közt szűrte.
1: Joachim tehát visszajön.

0: Igazán mondom, Joachim, ilyennek már rég nem láttalak. Úgy látszik, ide kellett jönnünk, hogy megint olyan légy, mint az előléptetésed napján.
1: Madame Sosa jelenleg az Algau egyik üdülőhelyén kórázik, ősszel Spanyolországba készül. Télre pedig valószínűleg visszajön ide.
0: Igen?
1: Széles üdvözleteit küldi.
2: Hans Castorp nyomott hangulatban maradt egyedül. Csak negyed nap érte el célját. Erkélyéről meglátta a főorvost a kertben, amint épp a kertésznek adott utasításokat, gyorsan kibújt takarójából, és lesietett.
3: Mi keresni valója van itten? Küldjek talán külön tisztelet példányt a házi rendből? Tudtommal fekvők ura ideje van.
0: Föltétlenül beszélnem kell önnel egy pillanatig, tanácsos úr.
3: Vettem észre, hogy már jó ideje ebben a tévképzetben él. És úgy jár utána, mintha fent tudja, miféle rendkívüli bájakkal felszerelt nőszemély volnék. Mit akar tőlem?
0: Az unokaöcsém dolgában, tanácsos úr, ne haragudjék. Most ecsetelik. Meg vagyok győződve róla, hogy a dolog ezzel a legjobb úton van. Ugye ártatlan dologról van szó. Csak ennyit szerettem volna kérdezni.
3: Maga azt akarja, hogy mindig minden ártatlan legyen, Castorp. Ilyen a természete. Szó, ami szó, néha hajlamos valamivel kevésbé ártatlan ügyekkel is foglalkozni, de azokat is úgy kezeli, mintha ártatlanok volnának, és azt hiszi, hogy ezzel már is Isten és ember előtt kedvessé tette magát. Maga gyáva és alamuszi fiacskám, és ha az unokaöccse civilnek nevezi, akkor nagyon enyhén fejezi ki magát.
0: Könnyen meg lehet, tanácsos úr. A jellemnek megvannak a gyengeségei, ehhez szó sem fér. De hát most nem erről van éppen szó, hanem arról, hogy már 3 napja arra szeretném kérni...
3: Hogy töltse kellemesen cukrozott pancsolt bort a poharába. Azért macerál és bosszant, hogy megerősítsem az átkozott alamusziságában, és hogy maga nyugodt. Tanálhasson, mi alatt mások virrasztanak, és állják az élet viharait.
0: De tanácsos úr, miért olyan szigorú hozzám, hisz én épp ellenkezőleg...
3: Igen, a szigorúság az aztán nem a maga esete. Az unokaöccse bezzeg egészen más. Őt egészen más fából faragták. Ő tudja, hogy miről van szó. Tudja, és hallgat. Érti, kérem, hogy mit mondok? Nem kapaszkodik mások frakjába, nem meséltet magának tündérmeséket.
4: Szereti az unoka fivérét, Hans Castorp.
0: Mit feleljek erre, tanácsos úr? Ilyen közeli rokon... Méghozzá jó barátom és bajtársam idefenn.
4: Na akkor legyen kedves hozzá még ebben a 6-8-7-ben. Engedje szabad folyást, a született elfogulatlanságának az neki is a legjobban fog esni, és én is itt vagyok, hogy az ügyet olyan lovagiasan és komfortosan bonyolítsuk le, ahogy csak lehet.

8 hét múlva így hát Hans Castorp zárta le gyűrűs ujjahegyével mozdulatlan, élettelen unokaöccse szemét, s kulcsolta össze kezét a tapasztalat.

0: Lakasztor, öreg fiú, a hűség, a kitartás elnyer jutalmát. Holnap után este megint beoson a kis cica. Táviratilag értesített.
1: Arról azonban, hogy madám sosa nem egyedül érkezik, egy árva szót sem szólt. Talán azért, mert ő maga sem tudta, hogy Péperkorn meg a hölgy együtt érkezik, és egymáshoz tartozik. Minden esetre meglepetést mutatott, amikor Hans Castorp az együttes megérkezés másnapján bizonyos tekintetben kérdőre vonta.
0: Hát azt én sem tudom megmondani magának, hogy ezt az alakot hol csípte föl. Úti ismeretség nyilván, feltehetően még a Pireneusokból. Ja, ezt egyelőre úgy kell fogadni, ahogy van maga csalódott Celadon. Itt nem segít semmi, sülve főve együtt vannak, vegye tudomásul. Úgy látom, még az úti kasszájuk is közös. Amit hallom, dús gazdag ember, a féle nyugállományú kávé király, tudja kérem, maláj komornyikkal a legnagyobb fényűzés. Egyébként nem csak szórakozni jött, mert jókor alkoholista hurton kívül úgy látom, még valami malignus trópusi lázban is szenved, ugye a makacs váltóláz, alaposan elhanyagolva. Vértezze fel magát türelemmel.
1: Hans Castorp az olvasó szobában ült, egy bársonyhúzatú reneszánsz széken, és úgy tartotta újságját, ahogyan tartani kell, ha az ember olvas, de ő nem olvasott. Gondolatai a csalódás tövises útjait járták. Egy hang riasztotta föl. Mögötte szólt a feje fölött.
2: És az unoka fivére, monsieur?
3: Ez a hang.
2: Vigyázzat, egy kicsit törékeny, ki kell csavarni, tudod?
3: Ugyanaz a hang. Itt áll még mögöttem, aki a hang. Meghalt. A síkföldön szolgált és belehalt.
2: Ujjaj, ez nagy kár. Egészen meghalt és eltemették. Mikor?
3: Már jó ideje. Az anyja levitte magával. Harcos szakálla nőtt. A sírja fölött 3 tisztelgő sortüzet adtak le.
2: Megérdemelte, derék fiú volt. Sokkal derekabb, mint mások, mint egyesek.
3: Igen, derék fiú volt. Radamantis mindig a vakbuzgalmát emlegette, de a teste mást akart. Rebellio carnis, így mondják a jezsuiták. Mindig testies hajlandóságú volt a szó tiszteletre méltó értelmében, de a teste eltűrte, hogy tiszteletre nem méltó elemek hatoljanak belé, és fittyet hányt a vakbuzgalmának. Egyébként erkölcsösebb, hogy az ember elveszítse magát és elpusztuljon, mint az, hogy őrizze magát.
2: Látom, egyesek még mindig filozófáló mi hasznák. Radamantis, ki az?
3: Berenz. Settembrini nevezi így.
2: Settembrini. Tudom, az az olasz itten. Nem szerettem. Nem volt emberi. Buta vagyok. Nem tudom, mi az Radamantis.
3: Valami humanista dolog. Settembrini elköltözött. Sokat filozofálgattunk ezekben az időkben vele meg Naftával.
2: Ki az a Nafta?
3: Settembrini úr ellenlábasa.
2: Ha az ellenlábasa, akkor szívesen megismerkednék vele. De nem mondtam, hogy az unokaöccse meghal, ha megpróbál katona lenni Síkföldön.
3: Igen. Te tudtad előre.
2: Mi jut eszébe? És monsieur az unokaöccse temetésére sem utazott le?
3: Nem. Itt búcsúztam el tőle. Hogy milyen hideg volt a homloka. Nem is képzeled.
2: Már megint, hogy szabad így beszélni egy hölgyel, akit az ember alig ismer?
3: Beszéljek talán humanistán, nem pedig emberin.
2: És közben mindig itt volt?
3: Igen. Vártam.
2: Mire?
3: Rád.
2: Én rám? Biztosan nem engedtek el.
3: De igen. Berenc egyszer elengedett volna dühében, de az csak orv elutazás lett volna, mert a régi hegeken kívül, tudod, amik még iskolás koromból származnak, itt van még a friss góc, amit Berenc talált, és ami a lázamat okozza.
2: Még mindig lázas.
3: Igen, egy kicsit. Majdnem mindig. Változik. De nem váltó láz.
2: Ez célzás?
3: És te hol jártál?
2: Hogy hol voltam? Mindenütt. Moszkvában, Bakuban, Németfürdőkben, Spanyolországban.
3: Megvan-e még a belső portrém?
2: Utána kellene néznem.
3: Én itt hordom a tiédet. Azon kívül a sublótomon van egy kis állvány, azon tartom éjszaka is.
1: Nem fejezte be. Péperkorn állt előtte. Kereste utitársnőjét, és megállt annak a széke előtt, akivel hátulról társalogni látta. Megállt, mint a torony, mi pedig olyan közvetlenül Hans Castorp lába előtt, hogy a fiatalember, akit alvajárása nem akadályozott annak felismerésében, hogy most fel kell állni és udvariasnak kell lenni, csak nagy nehezen tudott kettejük között feltápászkodni székéről. Oldalvást siklott le róla, olyas formán, hogy végül a szereplő személyek háromszöget alkottak, és közre fogták a széket.
4: Castorp úr, régi ismerős még előző itt tartózkodásom idejéből. Péperkorn úr.
5: Uram, föltétlenül. Nem, engedje meg minden tekintetben. Ma este megismerkedem önnel. Bizalomgerjesztő fiatal emberrel ismerkedem meg személyében. Tudatosan cselekszem ezt, uram, szívvel, lélekkel benne vagyok. Ön tetszik nekem, uram. Kérem, el van intézve. Szimpatikus. Gyermekem minden rendben van. De mi lenne, ha, kérem, értsenek meg jól. Az élet rövid, képességünk pedig, hogy megfeleljünk a követelményeinek. Hiába, így van ez. Ezek tények, gyermekem. Törvények. Kérlelhetetlen törvények. Egy szóval, gyermekem, egy szó, mint száz.
4: Hát miért ne? Még együtt maradhatnánk egy kis ideig. Talán kártyapartit szervezhetnénk, és megihatnánk egy üveg bort.
3: Természetesen.
4: Miért áll itt? Mozduljon. Nem maradunk hármasban, társaság kell ide. Ki van még lenne a szalomban? Hívja meg, akit talál. Hozza le az ismerőseit az erkélyekről.
5: Abszolút perfekt. Kiváló, na sietsen, fiatal barátom, fogadjon szót. Kört alkotunk, játszunk, eszünk, iszunk. Érezzük majd, hogy abszolút fiatal ember. Mik ezek az ételek? Firlefanc, átkozott himmi, hummi. Tojás lepényt óhajtok az egész társaságnak. Kiváló omlet, afint, zervet. Hogy megfelelhessenek az élet követelményeinek. És hollandi Genever pálinkát. Fiatalember. Fiatalember, az egyszerűt. A szentet. Helyes. Megértett engem. Egy üveg bor. Gőzölgő tojásétel, tiszta gabona medű. Előbb csak élvezzük ezt, merítsük ki, tegyünk neki eleget, mielőtt abszolút te, uram. El van intézve, édes barátom, elítélem, elvetem. Mindenestül adósai maradtak, akárhogy hívják, fiatalember.
3: Ez bizony igaz.
5: Fiatalember, pervert! Engedje meg! Egy szót se többet! Kérem, igyék velem! Ürítsük fenékig porunkat! Mégpedig kart, karba öltve! Ez még nem jelenti, hogy a testvéri tegeződést felajánljam. Éppen fel akartam ajánlani, de most mégis úgy látom, hogy ez egy kicsit elhamarkodott lenne. Valószínűleg belátható időn belül számíthat rá, de ha kívánja és ragaszkodik hozzá, hogy most mindjárt...
3: Hát, legyen az ön akarata szerint.
5: Helyes, fiam. Helyes, bajtás. Jó. Jó és borzalmas. Nagyon jó. Adomány. Nem jó. Követelmény. Az élet szent női követelményei, becsületünk és férfi erőnk.
1: Hans Castorp egyszer csak rádöbbent, hogy Peeperkorn súlyosan berúgott. De részegsége sem hatott csekének és megszégyenítőnek. Ez az állapot nem alacsonyította le, hanem természetének fenségével nagyszerű, tiszteletet parancsoló jelenségé forrott össze.
5: Tegeződő testvérem, kilátásba helyezve, közeli kilátásban, ha a megfontolás egyelőre még helyes. El van intézve. Az élet, fiatalember, az élet egy asszony, elibénk terülő asszony, duzzadó két melle egymáshoz préselve, nagy, puha hasa laposan fekszik duzzadó csípője között, karja vékony, combja domború, szeme félig lehunyva, pompás, gúnyos kihívással követeli teljes odaadásunkat, férfi kedvünk minden feszítő erejét, férfi kedvünkét, mely megáll előtte, vagy szégyent val. Szégyent val, fiatal ember. Megérti, hogy ez mit jelentene? Az érzés veresége az élettel szemben. Ez az elégtelenség nem érdemel kegyelmet, szánalmat, szépítés. Ezt kiméletlenül és gúnykacagva elvetik. Elintézik, fiatal ember. Elintézik és kiokádják. Gyalázat és becstelenség enyhe szavak arra, hogy ezt a csődöt és tönköt, ezt az iszonyatos megszégyenülést jelöljük vele. Ez maga a vég, a pokoli megsemmisülés, a világ vége.
4: Édes barátom, elhanyagolja a vendégeit. Hát csak is ezzel az úrral foglalkozik. Bizonyára fontos kérdéseket kell tisztázniuk egymással, de időközben abba maradt a játék, és attól tartok, hogy a többiek unatkoznak. Ne fejezzük be az estét.
5: Hölgyeim és uraim, helyes. Az álom az élet. Az élet klasszikus adományai közé tartozik. Első, legelső, kérem szépen, leges-legelső, hölgyeim és uraim!
4: Jöjjön már!
5: De támogass,
4: gyermekem! Édes barátom, jöjjön már!
5: Támogass! Támogass a másik oldalon, fiatal ember!
3: Jó.
5: Gyerekek, szomárság, az ember persze nem is olyan, ha ebben a percben csak látnátok, nevetséges.
3: Nevetséges? Kétségtelenül. Az ember megadja a magáét az élet klasszikus adományának, amennyiben tiszteletére leplezetlenül és szabadon támolyog. Ha ellenben komolyan nézzük a dolgot, jó magam is ittam egy-két pohárral, de úgynevezett pityókosságom ellenére is tisztában vagyok vele, hogy abban a megtiszteltetésben részesülök, hogy egy személyiséget kísérhetek szobájába. Annyira nincs hatalma fölöttem sem a mámornak. Holott formátum dolgában igazán nem vagyok hasonlítható.
5: Egy
3: Peeperkorn úr!
5: Csókolt homlokon ezt a bájos asszonyt az ünnepnap befejezésében, fiatal ember. Nem lesz ellene kifogása, és viszonozni fogja. Tegyétek meg egészségemre. Engedelmemmel.
3: Ne, felséges uram, bocsásson meg, de ez lehetetlen, mert én az utitársnőjével nem válthatok homlokcsókot.
4: Monsieur, menjen.
3: Nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Nem, hát ez igazán merő értelmetlenség lenne, akárhonnan is nézzük.

0: Minher péperkorn egész télen, már amennyi még hátra volt belőle, és a tavasz nagy részében fennmaradt a Berghof szanatóriumban. A végén még egy fölöttébb emlékezetes közös kirándulásra is sor került a Flükla völgybe és az ottani vizeséshez. Szettembrini és Nafta is velük tartott. Kastorp az úton péperkornról tárgyalt az olasszal.
1: Az Isten szerelmére, mérnök úr, hisz ez egy ostoba öregember. Mit lát benne? Mit tanulhat tőle? Megáll az eszem. A helyzet világos lenne, bár nem éppen dicséretes, ha csak éppen eltűrni ezt az embert. Ha társaságában csak jelenlegi szeretője társaságát keresné. De lehetetlenség észre nem venni, hogy szinte többet foglalkozik a férfival, mint az asszonnyal. Kérem, kérve kérem, segítsen nekem megérteni.
2: Föltétlenül. Perfekt. Ez igazán engedje meg. Helyes.
3: Igen, igen, maga ezt ostobának találja, Szettembrini úr. És minden esetre homályos, ami a maga szemében talán még rosszabb az ostobánál. Ó, az ostobaság. Annyiféle fajtája van az ostobaságnak, és ezek közül az okosság nem is a legjobb. Most örök érvényű megállapítást tettem, azt hiszem, valóságos bombó szaladt ki a számon. Hogy tetszik?
1: Nagyon tetszik. Várakozással tekintek első aforizma gyűjtemény elébe. Talán még jókor van, hogy arra kérjem, vegyen benne tekintetbe bizonyos megállapításokat, amelyeket alkalomattán a paradoxon emberellenes mi voltáról tettünk.
3: Meg lesz, Szettembrini úr. Föltétlenül meg lesz. Nem, ne higgye, hogy paradoxonokra vadászom. A bombommal csak arra akartam rámutatni, milyen rendkívül nehéz megkülönböztetni az ostobaságot az okosságtól. Nehéz, ugyebár?
1: Nehéz.
3: Olyan nehéz a kettőt elhatárolni, az egyik annyira átfolyik a másikba. Azt kérdezem magától, Szettembrini úr, tagadja-e, hogy ez a hollandus mindannyiunkat zsebrevág? Durván fejezem ki magam, de amint látom, mégsem tagadhatja, hogy igazam van. Mindannyiunkat zsebrevág, és valami jogból joga van hozzá, hogy kinevessen bennünket. Honnét ered ez a joga, miből és miért? Természetesen nem az okossága jogosítja fel rá. Elismerem, okosságról itt nem igen lehet szó. Péperkorn eleme a homály. Na meg az érzelem. Az érzés a vesszőparipája, ha megbocsátja ezt a köznapi kifejezést. Azt mondom tehát, nem az okossága miatt vág minket zsebre, tehát nem szellemi okokból. Nem is testi okokból, de a hatása megvan, a dinamikája, és zsebre vág mindannyiunkat. Erre pedig csak egyetlen szó áll rendelkezésünkre, és ez a szó személyiség.
1: Tagadja, hogy paradoxonokra vadászik, pedig pontosan tudja, hogy épp oly rossz szemmel nézem, ha misztérium vadászatra indul. Rejtélyt kovácsol a személyiségből, és ezzel annak a veszélynek teszi ki magát, hogy bálványimádásba esik. Egy álarcot tisztel. Misztikát lát ott, ahol misztifikációról van szó, csalóka üres formáról, ami ennél a testi alak, a fiziognómia démona, olykor bolondít bennünket.
3: Hogy?
1: Na, nem járt soha színésztársaságba. Nem ismeri azokat a színészfejeket, amelyekben Julius Cézár, Goethe és Beethoven arcvonásai egyesülnek. De ha egy ilyen fejedelmi ábrázat szerencsés tulajdonosa a száját kitátja, kisül, hogy nála nagyobb barmot nem hordott még a föld.
3: Helyes.
1: Helyes.
3: A természet játéka, de mégsem csak játék, nem csak bolondítás. Mert ha az efféle ember színész, akkor nyilván tehetséges. A tehetség pedig maga is fölötte áll ostobaságnak és okosságnak, maga is életérték. Minher Péperkorn is tehetség, mondjon, amit akar, és ezzel vág zsebre bennünket. Ültesse a szoba egyik sarkába Nafta urat, és tartasson vele előadást Nagy Gergelyről és a Civitas Deiről. Igazán rendkívül figyelemre méltó lesz. És a szoba túlsó sarkában ott áll Minher Péperkorn, a furcsa szájával, magasra vont homlokredőzetével, és nem mond egyebet, mint...
2: Föltétlenül! Helyes! Engedje meg! El van intézve!
3: És meglátja, az emberek Péperkorn köré gyűlnek, majd valamennyien, ő köréje. Nafta pedig egyes egyedül ül ott az okosságával, meg az Isten államával, holott olyan világosan fejezi ki magát, hogy az embernek a velős csontjába hatol, ahogy Berenc mondani szokta.
1: Szégyelje magát, hogy ennyire imádja a sikert. A világ azt akarja, hogy becsapják. Nem kívánom, hogy Nafta úr köré seregeljen a nép, állnak intrikus. Mégis hajlandó vagyok pártjára állni abban az elképzelt jelenetben, amelyet kevéssé helyeselhető tetszéssel kiszínezett előttem. Ám vesse meg a határozottat, a precízet, a logikusat, a humánosan összefüggő beszédet. Vesse meg! És tisztelje helyette holmi érzelmi szélhámos hókuszpókuszait, utalásait, és az ördög már is megkaparintotta a lelkét.
3: De higgye el, Settembrini úr, néha egészen összefüggően beszél, ha belemelegszik. Igen, a napokban dinamikus orvosszerekről és ázsiai mérges fákról tartott nekem előadást, olyan érdekesen, hogy szinte a hátam borsózott. Ami érdekes, az mindig egy kicsit hátborzongató. És amit mondott, voltaképpen nem is magában véve volt olyan érdekes, hanem a személyisége hatása. Azt tette hátborzongatóvá is, egyben érdekes.
1: Persze, ismerjük a gyengét, Ázsia. Valóban ilyen csodákkal nem szolgálhatok. Engedje meg minden esetre, hogy bámuljam tárgyilagosságát és lelki nyugalmát, mérnök úr. Egy kis jó komikumot súrolja. Ezt ugye már maga is elismeri. Mert végeredményben úgy áll a dolog. Ez a fafejű bálvány elszerette a maga Beatrice-jét. Hogy nevén nevezzük a gyermeket. És maga példátlan.
3: Temperamentum különbségek, Settembrini úr. Igen, vérmérséklet és lovagiasság fokának eltérései. Maga, mint a dél fia, nyilván méreggel és tőrrel intézni el az ügyet. Ez persze nagyon férfias lenne, gálánsul és társadalmian férfias. Én pedig azt kérdem magamtól a halvérű szívemben, hogy voltaképpen mit is vethetek a szemére? Vétett ellenem szánt szándékkal?
0: Leó Nafta az egyház alapvetően forradalmi lényegét védelmezte Settembrini úr oktató célzatú nézetei ellen. A humanista tudnélik ebben a történelmi erőben, az egyházban csupán csak a sötét maradiság és konzervativizmus védelmezőjét látta, és minden változásra és megújulásra kész életörömöt, jövőbe vetett bizodalmat az ellenkező oldalra állított.
4: Az egyház, mint a vallási aszketikus eszme megtestesítője, lényegét tekintve távol áll attól, hogy pártfogója és támasza legyen a megmaradni akarónak, tehát a világi műveltségnek, az állami jogrendnek, hanem éppen ellenkezőleg. Kezdettől fogva a legradikálisabb, minden gyökerestül felforgató forradalmiságot írja zászlajára. Lévén az egyház vele született törekvése és törhetetlen célja minden fennálló világi rend felbomlasztása és a társadalom újjáalakítása, az eszményi, kommunista istenállama, Civitas Dei mintaképe szerint.
1: Sírálmas látni, hogy valaki ennyire összecserélje a forradalom luciferi eszméjét a gonosz ösztönök általános lázadásával. Az egyház újító szelleme az évszázadok során abban nyilvánult, hogy az életadó gondolatot inkvizíciós módszerekkel kifürkésze, megölje, mágiák füstjébe folytsa. Ma pedig küldöttei által forradalmi szelleműnek kürtölte ki magát azzal a megokolással, hogy célja a szabadságot, a műveltséget és a demokráciát barbársággal és a csőcserék diktatúrájával helyettesíteni. Valóban hátborzongató fajtája az ellentmondásos következetességnek. A következetes ellentmondásnak.
4: Noha ön demokratának hiszi magát, nyilatkozatából vajmi kevéssé sugárzik a nép és az egyenlőség szeretete. Sőt, inkább kárhozatos arisztokrata dőjfről tanúskodik, midőn a helyettes diktatúrára hivatott világproletáriátus csőcseléknek nevezi. Ellenben vérbeli demokrata módon viseltetik nyilván az egyházzal szemben, amely, ezt valóban büszkén el kell ismerni, amely a történelem legelőkelőbb hatalma, előkelő a végső és legmagasabb értelemben, a szellem értelmében.
1: Kész vagyok megvédeni tanaim alapvető demokratikus individualizmusát minden nemű egyházi, feudális, uralmi aspiráció ellen, amely az egyéniségen erőszakot akar tenni.
5: Uraim, helyes uraim, perfekt, kiváló. Ám de...
6: Engedjék meg, attól tartok, hogy súlyos. Kivonjuk magunkat, uraim, felelőtlenül. Kivonjuk magunkat a legszentebb... Hát ez a levegő, uraim, a mai nap jellegzetes főlevegője. A maga sejtelmes emlékekkel terhes idegzsongító tavaszi aromájával. Nem azért szívjuk be, hogy ilyen alakban, nyomatékosan kérem, ne tegyük. Ez sértés. Csak neki. Ennek a levegőnek szenteljük teljesen, egészen. Ó, legteljesebb és legkoncentráltabb. El van intézve, uraim. És csak is jó tulajdonságai dicséretére engedjük ki ismét.
0: Elragadta a lelkesedés. A sétálók pedig egy szikrát sem törődtek immár szettembrini meg nafta ellentéteivel.

0: Félhomály borult a halra aznap este. Egyetlen lámpa égett a kihalt helyiség mennyezetén, és a szomszédos társalgó helyiségekben is csak gyérvilágosság derengett. Hans Castorp azonban tudta, hogy Madame Sosa, aki ura és parancsolója nélkül költötte el a vacsorát, még nem ment föl az emeletre, hanem egyedül ül az olvasószobában. Ezért halogatta Hans Castorp is a fölmenetelt.
1: A portás elment, adjon egy bélyeget, legyen szíves.
2: Nincsen.
1: Nincsen? Nincs rá felkészülve, hogy egy hölgynek szívességet tegyen. Mert mondhatom, csalódás. Legalább precízek és megbízhatóak lennének. Azt hittem, a tárcája egyik rekeszében szépen összehajtogató egész ívei vannak, mindenféle fajtából érték szerint elrendezve.
2: Nem. Minek? Sosem írok levelet. Ugyan kinek írnék? Legfeljebb nagy ritkán egy-egy levelező lapot, ami mindjárt rajta van a bélyeg. Kinek is írnék levelet? Nincs senkim. Nincsen már összeköttetésem a síkfölddel. Elvesztettem a kapcsolatomat. Van egy népdal a dalos könyvünkben, ami így kezdődik. Elvesztett engem a világ. Így vagyok én is.
1: Na hát akkor adjon legalább egy cigarettát, maga elveszett ember.
2: Igen, azzal mindig. Cigarettával mindig el vagyok látva. Cigaretta kell, anélkül ugyan hogy lehetne meg az ember, ugye? Szenvedélynek nevezik az effélét. Őszintén szóval nem vagyok szenvedélyes ember. De azért vannak szenvedélyeim. Flegmatikus szenvedélyeim.
1: Rendkívül megnyugtató. Megnyugtató hallani, hogy maga nem szenvedélyes. Egyébként hogy is lenne? Akkor nem is volna igazi német. Szenvedély az annyit jelent, az életért élni. De maguk köztudomásúan az élményért élnek. Szenvedély az önfeledtség. De maguk mindig csak gazdagítani akarják az egyéniségüket. Fogalmuk sincs róla, hogy ez utálatos önzés, és egyszer majd úgy állnak itt, mint az emberiség ellenségei.
2: Mindjárt az emberiség ellenségei. Mit akarsz ezzel mondani, Klavdia? Ezzel az általánosítással? Miféle határozott, személyes értelem lapul emögött, hogy azt mondod, mi németek nem az életre, hanem gazdagodásra törekszünk? Ti nők nem szoktatok csak úgy a levegőbe filozofálni, erkölcsöt prédikálni.
1: Elmegyek.
2: Ne menj el, kérlek.

0: Ó, nem. Az igazságoság flegmatikus szenvedély. Ellentétben a féltékenységgel, amely flegmatikus egyéneket föltétlenül nevetséges színben tüntetne föl.
1: Látod? Nevetséges színben. Hagyd meg hát a flegmámat. Ismétlem. Hogyan is lehetnék meg nélküle? Hogy bírtam volna ki például a várakozást?
0: Tessék!
1: A rád való várakozást.
0: Nem akarok többet szót vesztegetni a megszólítási módra, amelyet makacs kitartással használ. Majd csak beleújn, és elvégre nem vagyok kényes, nem vagyok prüd polgárasszony.
1: Nem, mert beteg vagy. A betegséget szabaddá tesz. Most eszembe jut egy szó, amit még sosem használtam. A betegséged zseniálissá tesz.
0: A zseniről majd máskor diskurálunk. Nem ezt akartam mondani. Egyet kívánok. Remélem nem állítja, hogy nekem a maga várakozásához, már amennyiben várakozott, valami közöm van, hogy én erre bátorítottam, vagy akár csak engedélyt adtam. Azonnal jelentse ki nyomatékosan, hogy az ellenkezőjéről van szó.
1: Hogyne, Claudia. Szívesen. Nem szólítottál fel a várakozásra. Önként vártam. Nagyon megértem, hogy fontosnak tartod ennek leszögezését.
0: Még az engedményeiben is van valami szemtelen. Maga egyáltalán szemtelen ember, Isten tudja miért. Nem csak ahogy én velem beszél, hanem más különben is. Még a csodálatában, a hódolatában is van szemtelenség. De ne higgye, hogy én ezt nem látom. Egyáltalában nem lenne szabad szóba állnom magával emiatt sem, meg azért sem, mert várakozásról merész el beszélni.
1: Mit agadás, Claudia? Kegyetlen csapás volt még a flegmatikus szenvedélyek emberének is. Kegyetlen csapás volt számomra, és kegyetlenség volt tőled, hogy vele együtt jöttél. Holott Berenctől nyilván tudtad, hogy itt vagyok, és várok rád. De hiszen mondtam már, hogy csupán álomnak érzem azt az éjszakát. A mi éjszakánkat. És elismerem teljes szabadságodat. Elvégre nem vártam hiába. Hát hiszen újra itt vagy. Együtt ülünk, mint akkor. Hallom hangod boldogító fátyolosságát, amely olyan régóta ismerős fülemnek, és a bős helyem redők alatt ott van a karod, amelyet ismerek. Bár persze odafönn fekszik utitársad lázasan. A nagy péperkorn, akitől ezt a gyöngysort kaptod ajándékba.
0: És akivel Monsieur olyan jó barátságot tart fenn a lelki gazdagodása érdekében.
1: Ne haragudj rám ezért, Claudia. Szettemréni is korholt emiatt, de ez csak olyan társadalmi előítélet. Azt az embert ismerni nyereség az Isten szerelmért, hiszen ő személyiség. Hogy benne van a korban? Na igen. De azért nagyon is megérteném, ha mint nő őrültül szeretnéd. Nagyon szereted?
0: Tisztelet, becsület a filozófiádnak, német fiúcska. De azért nem tartanám emberinek, ha arról beszélnék neked, amit iránta érzek.
1: Ugyan, Claudia, miért nem? Azt hiszem, az emberiesség ott kezdődik, ahol a nem zseniális emberek azt hiszik, hogy véget ér. Beszéljünk róla nyugodtan. Tehát szenvedélyesen szereted?
0: Ő szeret engem, és a szerelme büszkévé, hálássá, odaadóvá tesz. Ezt meg kell értened, vagy nem vagy méltó a barátságára. Az érzése kényszerített rá, hogy kövessem és szolgáljam. Hogy is lehetne másképp? Ítéld meg magad. Lehetséges volna emberileg, hogy semmibe vegyem az érzését.
1: Nem. Az lehetetlen.
0: Úgy látszik, javíthatatlan vagy. Mondok neked valamit. Agyafurt fickó vagy. Nem tudom, hogy okos vagy, de agyafurt az vagy. Egyébként ez jó. Alkalmas az életre, barátságra. Tudod mit? Legyünk jó barátok. Kössünk szövetséget ő mellette, mint ahogy máskor valaki ellen kötnek szövetséget.

0: nagy kezet rá.
1: Igen.
0: Néha félek. Félek egyedül maradni vele. Félek a belső egyedüléttől, tudod. Olyan aggasztó. Néha attól félek, nem lesz jó vége. Borsózik a hátam. Szeretném, ha egy jó ember állna mellettem. Anfem! Ha tudni akarod, talán ezért jöttem ide vele.
1: Én hozzám. Ez gyönyörű. Klavdia, ez egészen rendkívüli. Ővele jöttél, én hozzám. És még azt mered állítani, hogy a várakozásom ostoba is, megengedhetetlen is, hiába való volt. Igazán hallatlanul süt a dolog volna, ha nem becsülném meg a felkínált barátságodat. A barátságot te veled. Ő érte.
2: Klavdia ekkor megcsókolta a száját. Amolyan orosz csók volt ez, amilyeneket nagy egyházi ünnepeken szoktak cserélni abban a határtalanul tágas és lélekkel teli országban, a szeretet megpecsételéséül. Mivel azonban a csókot egy közismerten agyafúrt fiatalember váltotta egy ugyancsak fiatal, bájosan osonó asszonnyal, ahogy elbeszéljük, akaratlanul is emlékeztet bennünket, ha csak távolról is, Krokovszki doktor mesteri, noha bizonyos szempontból kifogásolható előadási modorára, amikor a szerelemről olyan forma titkosan ingadozó értelemben beszélt, hogy senki sem tudhatta pontosan, vajon jámbor, áhítatos szeretetről, vagy testies, szenvedélyes szerelemről van-e szó igazából? Vajon mi is úgy teszünk, mint Krokovszki doktor? S vajon Hans Castorp és Klavdia is úgy tettek, orosz csókjukat váltva? Mit szólnának hallgatóink, ha kereken megtagadnók, hogy utána járjunk ennek a kérdésnek? A szerelem mindig önmaga marad, akár agyafúrt életszeretet, akár lobogó szenvedély alakjában nyilvánul meg. A szerves élettel való szimpátiát jelenti, a feloszlásra ítélt anyag meghatóan kélyes átölelését, és még a leghódolóbb, a legvadabb szenvedélyben is van szeretet. Ingadozó értelem. Hadd ingadozzék Isten nevében. Ingadozása élet és emberiesség, s az agyafurtság riasztó hiányát mutatná, ha ez az ingadozás gondot okozna valakinek.

0: A varázshegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. A harmadik rész hangzott el.
1: A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Hans Castorp Dunai Tamás, Madame Sosa Kovács Nóra, Joachim Cimsen Csernák János, Berenc tanácsos Gáti József, Settembrini Pap Zoltán, Péperkorn Gregus Zoltán, Nafta Márton András.
0: A zenét Richard Wagner műveiből Töröketel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter. Technikai munkatárs Váli Marian. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
2: A regény rádió változata 1983-ban készült, és legutóbb 1993. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Csehov, a szirén.
1: A békebíróság egyik tárgyalása után a bírák a tanácskozó szobába gyűltek, hogy levessék egyenruhájukat, néhány percet pihenjenek, aztán elinduljanak ebédelni. A bíróság elnöke Pjotr Nyikolajevics azért maradt ott, hogy az éppen most tárgyalt ügyben külön véleményt adjon. Leült az asztalhoz, és sietve hozzálátott megírásához. A tisztviselők nagy része már elment, kivéve a helyettes államügyészt, Grigori Szavicsot és egy fiatal tisztviselőt, Sztyepán Franciszt. Várták, mikor végez az elnök az írással, hogy együtt menjenek ebédelni. Néhány perc múlva megjelent Zsilin bírósági titkár is, alacsony emberke, füle mellett barkó, arcán a gyönyör kifejezése. Mézédesen mosolygott, és halkan ömlött belőle a szó.
2: Most mindannyian enni vágyunk, mert elfáradtunk, meg aztán már 4 óra felé jár, de azért lelkem, Grigori Szávics, nem ez az igazi étvágy.
3: Hát ön szerint mi az az igazi étvágy?
4: Az, amikor az ember saját édesapját is megenné, csak testi mozgás után jön meg. Például a falkavadászat után, vagy ha az ember pihenő nélkül 100 verstát kutyagol. A fantázia is sokat jelent. Például, ha önök, uraim, vadászatról mennek haza, és jó étvágyjal óhajtanak ebédelni, sose gondoljanak okos dolgokra. Az okos és főleg tudományos dolgok mindig elrontják az étvágyat.
3: Szóval ezek szerint hazafelé menet az embernek ne járjon más a fejében, csak a flaskó meg a harapnivaló.
4: Igen, képzeljék. Útközben egyszer behúnytam a szemem. Tormás malac pecsenyére gondoltam, és valóságból hisztérikus étvágy vett erőt rajtam. Tudják, uraim, még az is fontos, ha az ember behajtat az udvarra, és a konyha felől valami kellemes pecsenye illat fogadja, mint például...
3: Mint például a sült libaszaga.
4: Ne mondjon ilyet, lelkem Grigori Szávics, a kacsa vagy szalonka szaga sokkal finomabb, mint a libáé.
3: Na, hát...
4: Mindennél pikánsabb a fiatal hagyma, amikor sülni kezd, és sistereg a csibész, hogy az egész házba hallani. Nos, amikor belép a házba, terített asztal várja. Mielőtt leül mellé, szalvétát kössön a nyakába, és nyúljon a vodkás üveghez. De nehogy kupicába töltse az itókát, hanem valami özönvíz előtti nagypapáról maradt ezüst pohárba, vagy olyan hasasba, amire az van írva, ebből kortyol a barát. De ne igyja ki egyszerre. Először... Sóhajtson, dörzsölje a kezét, egykedvűen nézzen a mennyezetre. Azután lassan a szájához emelje a jó kis vodkát, és akkor abban a pillanatban a gyomrából kipattanó szikrák átjárják az egész testét.
5: Legyen szíves halkabban beszélni. Ön miatt már a második ívet rontom el.
4: Bocsánat, Piotr Nikolajevics, ott halkabban mondom. Halkabban. Uraim, tudják, az evéshez érteni kell. Tudni kell, mi legyen az első falat.
3: Hát valami előétel. Mondjuk hering.
4: Igen, de a heringet se lehet akárhogy enni. Ha bekapott egy falatkát, persze, hagymácskával, mustármaggal, utána kaviár, esetleg citromocska következzék, majd közönséges sózott retek. Azután ismét hering. A legjobb a sós, rizike, gomba apróra vágva olívaolajjal le, egy pompás előétel.
3: Jó előétel a párolt fehér gomba.
4: Igen. Hagymával, babérlevillel és mindenféle fűszerrel.
5: Már a harmadik ívet rontom el, hogy az ördög vigye el magát, hogy mindig csak az evésre gondol.
4: Hát miért? Uram, ön nem szereti a forró csit? Csonkával, kolbásszal, ahogy az ukránok főzik. Jó bele a tejföl, friss petrezselyem és kapor. Talán most nem enne meg ilyet?
5: Nem. Igen, hát ez valóban kitűnő étel. De az Isten szerelmére, így estig sem írom meg a külön véleményt, már a negyedik ívet is eldobhatom.
4: Kérbocsásson meg.
6: Miért megették a leves tüstén, tálaltassák a halat. Legjobb a sült kárász tejfelesen.
4: De nehogy hínál szagú legyen.
2: ecélból egy álló napon át elevenen tejben kell tartani.
7: Jó, a csőben sült kecsege is.
4: Jó, az is, de ön, Stjepan Francis, mondja, miért olyan szótlan?
8: Nem vagyok beszédes természetű.
4: Hát azért megmondhatja, hogy ön milyen szárnyast imád a legjobban?
8: Sajnos nem lelkesedhetem önnel, gyomorhurutom van.
4: Elég, uram. A gyomorhurutot a doktorok találták ki. Többnyire szabad gondolkodásból vagy gőgből támad ez a betegség. Rá se derítsen. Na, tegyük fel, hogy nem éhes, vagy hány ingere van. Ne törődjön vele, egyék! Például, ha egy pár sült szalonkát, esetleg fogoly pecsenyét, vagy jó kövér fürjecskét tálalnak fel, minden hurutot elfelejt.
9: Na és a pulyka sült, fehér, zsíros, zamatos, tudja, mint valami nimfa.
8: Igen, valószínűleg ízletes. Pulykát talán ennék.
4: Hát kacsát? Fiatal kacsát, amely csak most látta az első jeget. Együtt sütni a burgonyával, de a burgonyát vékonyra kell vágni, hogy megpiruljon, hogy átjárja a kacsazsír. Sőt...
8: Talán a kacsát is megkóstolna.
4: A sült után jól lakik az ember, és édes kábulatba esik. Ilyenkor jó a testnek, és a lélek is ellágyul, hogy fokozza a gyönyörűséget, elszopogathat 3 kupica likőr.
5: Jaj, a 6. ívet rontottam el.
4: Ez lelkiismeretlenség?
5: Ígérem, ezen túl csak suttogva beszélek. Na. Írjon csak nyugodtan. Lelkemre mondom, Stjepan Francis, a házi készítésű likőr jobb minden pesgőnél. Az első kupica után úgy tűnik, hogy nem is otthon ül a karosszékben, hanem valahol Ausztráliában, valami nagyon puha struccon. Likőrözés közben rágyújt egy szivarra, és ilyenkor olyan álmatag gondolatai támadnak, hogy a világ legszebb nője a feleség.
4: Nem bírom tovább! Elég volt? Elég volt. Gyerünk, uraim.
7: Én is azt mondom, gyerünk. Hogy menjünk.
8: Induljunk hát.
4: Piotr Nikolajevics, mi lesz a külön véleményen? Mikor írja meg? 6 órakor a városban kell
5: egyáltalán
4: lennie.
5: Egyáltalán nem írom meg, nem? Menjünk.
9: Elmentek. Milyen ingerültek. Pedig most jön a java. Az ember elszívja a szivart. Összefogja köntösét, és zsupsz be az ágyikóba. A hátacskán feküdjön. Vegye az újságocskát a kezébe. Amikor a szeme már kezd leragadni, olyankor kellemes politikáról olvasni. Lám, ott Ausztriában megint valami bakot lőttek. Franciaországban zavargások vannak. Az ember olvas, és kellemes álomba ringatózik. Piotr Nikolájevics és a többiek milyen nevetségesen ostobák, hogy nem tudják élvezni az életet. És aki tudja élvezni, mint én, akitől tanulhatnának, azt meg nincs türelmük meghallgatni.

Elhangzott Anton Pavlovics Csehov, a Szirén című novellájának rádióváltozata, Devecseriné Guti Erzsébet fordításában. Előadta Schubert Éva, Pécsi Sándor, Kautsky József, Egri István és Balázs Péter. Szerkesztette Tertinszky Edith, rendezte Cserés Miklós doktor. A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra. Jó reggelt kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthofer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Máshol csak délig lesznek nyitva. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. A határ felé jelentős torlódás alakult ki. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek mától augusztus 19-én, így Kőbánya-Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajos Mézse között a megszokott menetrend szerint járnak. A szerelvények csatlakoznak az E21-es gyors járatként közlekedő pótlóbuszokhoz. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Ötödik rész.
3: tuareg teja mellett. Monik azt mondja, kényelmetlenül érzi magát, mintha felelős lenne a balesetemért. Tudja, hogy ez készőrület. Mégis, nem sikerül kivernie a fejéből, amit a fétisiszta Tusszán mondott neki, hogy a hétvége táján majd jön egy jel. Nem tudható előre, mi lenne az, ami jelzi, hogy megindult az ellenakció az illellai marabú Moniknak ártani akaró varázslata ellen. Tusza akkor hozzátette, hogy az előre nem látható esemény nem feltétlenül Monikot, esetleg közvetlen környezetét érinti. Lehet ebben valami. Az az igazság, hogy nekem is eszembe jutott. Én is tudom, hogy ez őrület. Mégis, a fájdalomtól kábán, mintha látnám a láthatatlan erő küzdelmét a levegőben, a togói keresztény animista fétisista és a nigeri muzulmán animista marabu hatalmi harcát a bozót szellemei fölött. Eltolták a varázslást, rosszul céloztak. Egy félretájékozott vagy engedetlen démon felbőszülten nekem jött, és addig lögdösött békés óvodám ártatlan fatörzséhez, amíg alaposan össze nem aprította a belsőmet. Más magyarázatom nincs arra az élményre, hogy micsoda erővel és miért többszörös sem erődtem a fához. Monik dohogott az orosz anesztéziás orvos ellen, még csak meg sem röntgenezett, és elvitt Galmiba, az amerikai kórházba. Újabb 100 kilométer kiméletlen zötyögés törött csontokkal a terepjáróban. Csillagokat láttam. A kórház előtt irtózatos sorállás. Állnak, ülnek, fekszenek a betegek a tűző napon, egymás hegyén hátán, piszkosan, időnként nyílt sebekkel, szerencsétlenül. Míg a kocsiban várok, Monik sorba áll, de egy idő múlva észreveszi egy ápoló, és előre viszi. Mert fehér, nem kell várakoznia. Mielőtt ezen jogosan fölháborodnánk, hozzá kell tennem, hogy a számlánál is megkülönböztetés van. A fehérek sokat fizetnek, a nigeriek semmit, vagy csak jelképesen. Ami szerintem rendben is van. Egy fiatal kínai orvoshoz kerültem, kedvesen mosolygott, megértően mondta, hogy ez tényleg nagyon fájhat, mutatta a röntgenfelvételeket. Kétféle gyógyszert adott, darabra kiszámolva, kis papírzacskóban. Az egyikre azt mondta, vaderős, és jó nagyot kacsintott. Meglátom, remek lesz, 5 napon át szedjem. A másik, az enyhébb, majd jöhet utána. Kacsintását később megértettem. Illellai ágyam mellett a kis ventilátor napokon át klasszikus zenét sugárzott. A kórházi kábítószerrel némileg tűrhetőbben telt az idő. Telt, az túlzás mozdulatlannak tűnt, mint én az ágyon, de el voltam vele. Délutánonként benéztek a beteglátogatók, Szélesztán, Beatrice férje, dolgott, hogy ez a niger, látom milyen, bezzeg, ha togóba lennénk, már el lehetett volna intézni, hogy annak rendje és módja szerint eltörjük egy fekete kakas lábát, és már is jobban lennék. Ebben történetesen kételkedtem. Mindent még ilyen kába állapotban, Afrikától mélyen átitatva sem tudok elhinni, ám bár... Ha az mer egyáltalán az eszembe jutni, hogy netán a bozót szellemei lögdöstek a fához, akkor logikusan a kakasláb töréses gyógymódot is el kellene fogadnom, de hát az már nem megy. Az első napokban Róza két erős, fiatal karja nélkül föl sem tudtam kelni az ágyról. Naponta többször benézett hozzám, most már nem csak vizet hordott nekem, de reggelente se szó, se beszéd kitakarított a házban. Az iskola részben példás rendet rakott könyvek, rajzok, papírok, játéknak való dobozok és színes rongyocskák között. És egyik nap a hátam mögött, mert hogy én csak fekszem az ágyon, fogta a szennyes fehér nememet és kimosta. Különben a fokár mos rám, ez benne van a Monik által nyújtott teljes ellátásban, és ruhát, törülközőt, lepedőt jelent, az ember nem adja oda egy tuareg nemes embernek a bugyiát kimosni. Szerintem egy togói fiatal parasztasszonynak sem. Mondtam is Rózának, hogy köszönöm, de ezt ne tegye, napról napra jobban vagyok, ezt megcsinálom majd én magam. Nem értette. Azt mondta, de hiszen nincsen ebben semmi, ez számára természetes. Mert ő engem az anyának tekint. És láttam rajta, hogy tényleg így van. Öntött el a hála, persze, de azért a bugyikat nem adtam. Az első 5 nap majdnem mozdulatlansága alatt nagyon dolgozhattak a sejtecskék az összeforradásért, mert azután már minden nap könnyebb volt. A 10. pedig, hétfőn, újra kezdtem az óvodát. Arra a hétre még csak a 2 főgyerekkel, Colettel és Kirisánnal, és fizikai mozgásban óvatosan. Új ügyességi játékot vezettem be, ki mit tud a földről a lábujjaival fölemelni, mert ekkor még nem tudtam lehajolni, és nagy gyakorlatra tettem szert abban, hogy miként lehet a mesztelen lábujjakkal megkaparintani papírlapot, ceruzát, nyitott dobozt, vagy bármilyen földön heverő tárgyat. Colette minden nap pontosan számon tartotta a gyógyulásom fokozatait. Óvó néni, már gyorsabban álltál föl a székről. Óvó néni, te most egy kicsit lehajoltál. Úgy mondta, mint aki értesít engem a jó hírről. A következő hétfőn már kinyitottam mindenki előtt az óvoda kapuit. A kis halszák megilletődötten jöttek vissza. Eleinte óvatosan méregettek. Fogadjunk, hogy ők is rontást sejtettek a dolog mögött. De a baj emléke hamar feledésbe merült. Megotthonosodtak újra, az a sokkal inkább, mint korábban. Nem sokára nehézségeim lettek lefejteni őket magamról, ahogy lögdösődve, nevetgélve másztak föl az ölembe, hátamra, egyszerre. Gondolkodtam, mivel viszonozzam Rózának, hogy ápolt, és főleg, hogy naponta alaposan takarított. Jött magától, és csinálta, minden reggel legalább egy órán át. Egyszer szóltam neki, hogy nem fontos már ekkora tisztaságot tartani. Nevetett, azt mondta, dehogy nem fontos. Ha már így van, akkor a legjobb lenne, ha továbbra is velem maradna, akkor is, ha nem vagyok beteg, csinálja csak, ahogy eddig, adnék neki visszamenőleg is havi fizetést. Róza helyeselte az ötletemet. Látszott rajta, hogy ő ezt a házat rendben akarja tartani, mert szeret elidőzni a könyvek között, meg megáll olvasni. Kíváncsi a mikrofonos magnóra, fényképezőgépre, írógépre, mindegyiknek meg akarja tanulni a használatát. Világos volt, hogy az üzlettel mindketten jól járunk. Később majd, amikor félénkségét legyőzve végre elmondja nekem élete történetét, jobban megérthetem, miért porolgatja olyan nyilvánvaló szeretettel a könyveket. Most már én is olyannak látszom, mint mind az afrikás fehérek, megvan a személyzetem, aki ellát. Csak hogy a Rózát nem tudom a személyzetemnek tekinteni. Ő mondta, hogy a lányom. És amikor tiszteleteljes, akkor úgy érzem, az leginkább a koromnak szól. Afrikában őszinte az idősebbeknek járó tisztelet. Aki többet élt, több tapasztalata van, az biztosan többet is tud. Ki kell kérni és meghallgatni a tanácsát. Róza úgy mondja, szükségünk van az idősebbekre. Nővére, Beatrice például, iskolás korában apjuk togói tanyájáról a családnak egy olyan ágához került, ahol a nagynéni jó tanácsokat adott neki. Így elvégezte a varróiskolát, és van szakmája. Róza másik nagynéninél, másik faluban, ahol szintén volt iskola, nem kapott jó tanácsokat, sőt, semmilyen tanácsot sem, pedig szüksége lett volna rá. Most már késő. Úgy alakult a sorsa, hogy ott kellett hagynia az iskolát az 5. osztályban. Pedig mindig is a tanulás volt a vágya. Férjhez menetel, család nem érdekli. Földműveléshez, kereskedéshez nincs tehetsége. Próbálta, nem megy, inkább tanulni akar. Talán egy számítógépes tanfolyamra beiratkozni. De ehhez előbb be kellene fejeznie az általánost. Azért akar keresni, pénzt gyűjteni, hogy visszairatkozzon az iskolába, akár a kicsik közé is beül, csak tanulhasson. 22 éves. Arra gondolok, hogy ha mondjuk Kispesten születik, ahol Hajdan gimnáziumi tanár voltam, simán és bonyodalmak nélkül eljutott volna az érettségig, és tovább. 3 héttel a bordatörés után Monikkal újra elmentünk Birrikorniba. Az ögykülődős autózás már nem volt fájdalmas. Gyógyultnak tekintettem magam, bár egy kicsit még törékenynek. Mégis feltűnő a gyorsaság. Európában a lábtöréseimet mindig 6-7-es gipsz követte. Itt ez a borda, amelyet különben sem lehet begipszelni, fele annyi idő alatt, mintha már rendbe is jött volna. Megint csak ámulok a teremtés csodáin. több mint 5 évtizedes csontok milyen ügyesen és hamar meggyógyítják önmagukat. Toussaint nem tudott mit kezdeni a történetemmel. Mondtam neki, te nekem a múltkor minden ellen való védelmet adtál. És tessék, azonnal eltört a bordám. Ez most mit jelent? Mire ő? Megmondta már akkor is, hogy ami a sorstól jön, az ellen nem tudok tenni, csak az ellenségeitől tudlak megvédeni. Ez igaz, megmondta. A fétisiszta bája minden esetre megcsappant, pedig továbbra is mélységesen őszintének látszik, tekintete figyelmes, mormolása a szellemekkel, nem szélhámosság. Nincs kétségem afelől, hogy csak ugyan hall hangokat a fejében. Közben megvan a praktikus józan esze, fölteszi a ravasz kérdést, hogy törte már vajon máskor is csontom. Nyert. A felelősség az enyém. Ez már az 5. csonttörés az életemben, és hogy most fáj először igazán, az csak ráadás és fűszer a történetben. Gyöngéden bekenegeti, kicsit még érzékeny baloldalamat, ez is karitévaj, gyógynövényekkel dúsítva. Aztán tudni akarja, van-e még valamilyen kérdésem. Nincs igazán, de azt azért meg lehetne tudakolni, ha már itt vagyok, hogy Afrika meg én, ez a történet szükségképpen mindenféle testi bajokkal jár számomra? Ne aggódjak, üzenik a szellemek, ne tartsak semmitől, tudjam, hogy védve vagyok. Most nem a múltkori, úgynevezett általános védelmet nyújtó varázslásról van szó, hanem a sorsomról, amely olyan, hogy alapvetően védve vagyok. Köszönöm, ezt már én is tudom, volt alkalmam hosszú életem során észlelni, ezért is merek bozót életkalandokba belevágni. De nem bánom, ha a helybéli szellemek is tudnak róla, legalább ehhez tartják magukat. Tárt karokkal fogadom az újra megnyitott óvodába érkezőket, mert jönnek egyre többen, a nagyobbak is. Ez már olyan, mint egy osztatlan falusi iskola. Sztrájk van, az állami iskolák zárva, elemitől egyetemig, mert a kormány nem fizeti az alkalmazottait, akik viszont nem akarnak tovább ingyen dolgozni. Az egészségügyben ugyanaz a helyzet, mint az oktatásban. A fukár egyik rokona, északról látogatóban, azt meséli, hogy az agadezi kórház még a minimális ellátást sem vállalja. A betegek a csukott kórház kapu előtt halnak meg. Ha nyitva lenne, az sem segítene, mert az utolsó hónapokban már semmiféle gyógyszerük nem volt, még aszpirin és nivakin sem. Persze, ez észak, a tuareg lázadás világtól elzárt területe. Míg én betegeskedtem, sikerült a 9 párti koalíciós kormánynak és a tuareg fegyveres ellenállók szövetségének megállapodnia egy 3 hónapos, megújítható fegyverszünetben. De a kórház zárva maradt. Kintről az élet hangjai jönnek, megint teli hold van. Ilyenkor eleven a tér, nagy banda gyerek gyűlik össze, 10-12 évesek, szól a tamtam, a fiúk dobolnak, a lányok énekelnek és táncolnak. Zörrenés a hátam mögött. Fölismerem a hangot, egy svábbogár szaladt át az egyik gyógyszer már majdnem megürült alumínium lapján. A konyhának, könyvtárnak és irattárnak használt, vályok téglákra helyezett deszkapolcokon. Az éjszaka hangjai már nem rejtélyesek. Tudom, vagy azt hiszem tudom, mi zajlik körülöttem. El is fogadtam. Csak azt nem értem, a híres világutazók miért szokták titkolni leírásaikban, hogy a nagy kalandok kis pillanatait a kínzó kényelmetlenségek töltik meg. Márpedig kis pillanatokból áll az életünk. És akad közöttük feledhetetlen. Tejázom a fokárral és szekinával. A tuareg teja parázson készül, lassan, hosszan főnek a zöld tejalevelek a vízben. A végén rengeteg cukrot tesznek bele, és hogy oldódjon és keveredjen, hosszasan öntögetik a poharakba és vissza. A sivatagi tejafőzés szertartása szerint jó magasról kell tölteni a kannából a picike poharakba a habzó, forró, sűrű teát. Keserű is, édes is, nagyon finom. Az első főzet iszonyú erős, a többi kevésbé melbevágóan. És én, karát, mondom az ő nyelvükön, vagyis második vagy harmadik főzetet kérek. Az elsőnek meg sem jegyeztem a Tamasek nevét, azt úgy sem iszom, ha csak nem akarok heves szív dobogást és ébrenlétet reggelig. A tuaregek azt mondják, az első tea keserű, mint az élet. A második erős, mint a szerelem. A harmadik szelíd, mint a halál. Székina szokásos fekete lepleiben fölhúzott érdekkel üldögél a gyékényen. Bámul a parázsba. Halkan, félénken énekelni kezd, mint aki először dalol életében. És mégis melegen és telten, mint aki most viszont mindent, ami már nagyon fölgyűlt benne, el akar ezzel mondani. A dallam kellemesen monoton. Székina dúdol is, zümmög is, énekel is. Próbálom követni a Tamasek nyelvű szöveget, ismétlődőnek hangzik. Férje, a fokár, aki elnyúlt a gyékényen, felkönyököl, figyelni kezd. Egymás szemébe mélyednek. Székina énekel, úgy hangzik, mint egy ősi szerelmes nóta, alapdallam, örökké ismételt melódia. Székina énekel, a fokár figyel, mosolyog mindkét oldalról. Közben a nő megmegáll, hogy hatalmasakat sercincsen oldalra. Ugyanis ő is bagórágó, ez nagy köpés igényt vált ki, itt az emberek lenyűgözően tudnak minden szét spriccelés nélkül messzire köpni óriásiakat. Székina is művésze ennek, meg az éneklésnek is. A szép fiatalasszony sugárzik. Tetőtől talpig semmi más, csak ez a belőle áradó, monoton, szerelmes dallam. Körül bugyolálja vele a férjét. Már csak ketten vannak a világon. És a nóta tart, tart, vége érhetetlenül ugyanúgy, és vége érhetetlenül szépen. Később megtudom, hogy Isumár dal volt, a Tuareg rebelliót megelőző és kísérő zenés szamizdat egyik darabja. Elköszönök tőlük. Ártúfát Székina, ártúfát Afokár. A holnapi viszontlátásra. Gyönyörű az éjszaka, mint itt mindig. Ágyamat kiköltöztettem az udvarra, most már tényleg nem fog esni. Eljött a rövid meleg évszak, jó párás és nehéz, és idén csak ugyan rövid, mert az esők elhúzódtak. Már is jelentkezik a harmattan, az északkeleti szél, a következő évszak névadója. Hónapokon át fogja a tüdőnkbe hordani a sivatag homokját. Matracom rövid és négyszögletes. Átlósan alszom rajta, véd a fönn faágra kötözött, len matrac alá begyűrt szúnyogháló. Átlátszó piramis, magzott burok és királyi sír. Fölötte a fa ritkás levelein túl a nyitott ég, a mélységes mély afrikai éjszaka. Azt hiszem, megérkeztem. A próbatételen túljutottam, a bordatörés óta egy karcolásnyi újabb sérülésem sincs. Testem is, lelkem is könnyű, elveszítették fölös terheiket. Tudom, hogy szükségük volt az elmúlt hónapok megrázkódtatásaira. Most magukhoz tértek, jelzik, hogy elégedettek az új helyzettel. Viszonyuk egymással és velem, aki nem mindig tudok parancsolni nekik, most rendezetnek mondható. Egészséges vagyok, nincs semmi kényelmetlenség vagy zavar, a külvilág és belvilág korábban néha irtózatos távolságai miatt. Itt és most hiánytalanul azonosulok azzal, akinek, aminek látszom, fehér óvónő egy afrikai faluban. Alinak, az Ilellai Holland Fejlesztési Terv nigeri igazgatójának gyereke született, részt vehetek egy Hausa muzulmán keresztelőn. A névadás ünnepségét a moszlimok is így mondják, legalábbis amikor franciául beszélnek, battem, keresztelő. Az eseményre Taubába megyünk, a fiatal asszony anyai ágú rokonainak a házába. Nem tudom a magyarázatát, hogy az apa a keresztelő napján miért nem teheti be a lábát egész nap a házba, sőt, még a ház előtt mindig reggel 7-kor tartott szertartáson sem vehet részt. Ez egyébként gyorsan lezajlik. Jön a marabú, levág egy birkát, aztán elmond egy imát, ennyi az egész. Az ügyben érdekelt csecsemőnek jelen sem kell lennie. Az egyik asszony meséli, hogy az ő vidékükön a csecsemő részt vesz a saját keresztelőjén, ha fiú háromszor, ha lány négyszer suttogják fülébe a nevét. Miért? nevetés. Biztosan, mert a lánynak többször kell mondani, hogy megértse. A keresztelő ünnepségre fölfogadott férfiak az udvaron megnyúzzák és nyásra húzzák a birkát. Hosszú órákon át sütik a parás fölött. Mindenki eszlesi. A húsevés lesz az ünnep lényege. Ali a kislányának, csak kislány, de örülünk neki, az is gyerek, mondja felvilágosultan, a Ferdosz nevet adta, ami azt jelenti 7. Magyarország. Ide akar minden muzulmán eljutni, de napjainkban ez már nehéz, jegyzi meg. Mindenki olyan nevet ad a gyereknek, amilyent akar, bármilyen szó lehet, a lényeg a jelentése, mert ez meg fogja határozni az életét. Valamelyik könyvben olvastam egy csodálkozó nyugat-afrikairól. Mária, miért adnak ilyen nevet egy kislánynak? Azt akarják a szülei, hogy sose ismerjen férfit és szűz maradjon? Ilyesmi Afrikában elő nem fordulhat. A reprodukcióra képes nő érték. Meg is kell adni az árát, gondoskodik a házban a vízről, a táplálék elkészítéséről és az utánpótlás termeléséről. A gyerekek jelentik az öregkori biztosítást. Nem csak a fiúk, akik majd tovább kapálják a köles szorgott nyebét, amíg az erőtlenné vált vén ül a nagy fa alatt, bölcseket mond és tanács a parancs, hanem a lányok is, akikért a jövendő férj éveken át részletekben fizet, pénzben, jószágban, hogy kárpótolja a családot a lány kieső munkaerejéért, amikor majd elviszi a szülői háztól. Melyik kultúra becsüli meg jobban a nőt? Az, ahol elvárják tőle, hogy saját személyén kívül még hozományt is vigyen? Vagy az, ahol fizetnek az értékéért? Kín az udvaron rengeteg nő nyüzsög a hatalmas kondérokban készülő kuszkusz és csípős szósz körül. Benne a házban, egy aprócska hátsó szobában az ifjú anya üldögél az ágy szélén, a falnál körben 6-8 szék az egymást váltó látogatók számára. Mindenki szépségesen felöltözve, az anya fényes, mélyvörös, damasztos, sejmes, tarkán, de főleg aranyjal hímzett ruhában. A kicsinosított kisbabát is gazdagon hímzett takaróba bugyolálták. A takarót a látogatóknak illik figyelmesen megnézniük és megdicsérniük. Jelképes darab, anyagának és hímzésének minősége jelzi, mennyi pénzt költöttek rá. Az emberek és családok megbecsültsége egyértelműen a gazdagságuktól függ. A kis Ferdosz saját 7. mennyországának békéjében megserezzent. Szabályos fejű csecsemő volt, különös módon nőies arccal. Fekete festékkel kihúzták a szemöldökét. Azt mondják, ettől később majd szép sűrűre nő. A gyereket körbeadták, minden látogató tartotta kicsit a karján. Valaki szólt, hogy át van nedvesedve. Gumibugyi vagy bármiféle vízhatlan anyagú pelenkázás itt ismeretlen. A már mászni-járni tudó kicsiknél egyszerű a megoldás, csak egy szál rövid ingecskét viselnek, vagy még azt sem. Az anya révetegen megismételte, át van nedvesedve. Maradtunk ennyiben. Amikor a gyerek az én karomba került, az első dicséretek után az egészségéről, a szépségéről és a takarójáról, megjegyeztem, hogy tényleg át van nedvesedve. Köztünk szólva csurompisi volt. Az anya továbbra is mosolygott. Megint csak ennyiben maradtunk. Végre megérkeznek a kuszkuszhegyek, csípős szósszal, a gyárson sült birkák maradékával. Ali fölnyög, 3 birkás süttetett, a keresztelő 100 000 frankjába került. 7-8 fős csoportokban körülüljük a földre tett hatalmas tálcákat. Kisé begörbített jobb kezünkbe, hüvelyk ujjunkkal besöprünk egy falásnyi ennivalót, picikét meggyurmázzuk, hogy ne hújjon szerteszét, úgy helyezzük a szánkba. Rendes muzulmán csak jobb kézzel nyúlhat ételhez. A balt Allah a fenéktörlésre teremtette. Étkezés után a kézmosó vödörnél megint illetlenséget követek el, bal kezemmel is benyúlok a vízbe, hogy azzal öblítsem zsíros jobbomat, a mellettem ügyesen csak félkézzel tisztálkodótól kapok is egy lapos pillantást.
2: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. Az ötödik rész hangzott el.
1: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Közel-Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Hatodik rész.
1: A homokszél évszaka. Amikor elnyúlunk a gyékényeken, a fokár tuareg tejájának parazsa körül, otthon érzem magam. Itt van látogatóban Dula, a vándorárus, fiatal pölférfi. Mosolyogva megjegyzi, hogy minden sivatagi nomád nép ugyanúgy készíti a keserédes sűrű teát, csak azért a tuaregek nevéről közismert, mert ők a leghíresebbek a nagyvilágban. A fokár nevet, legyint, ő erről nem tehet. Szemlátomást kedveli a pöl Dulát, akinek szintén vándornépét a tuaregek bizony néha öldösik. Igaz, az arabok is. És az arabok a tuaregeket is. És vice versa, mindenki mindenki ellen. A szubszahara utolsó legelőiről van szó, a nomád élet végső eltűnése előtt. Hogy végső, ezt itt az ilellai teja parazsa mellett mindannyian jól tudjuk. Töprengően és baráti érzelmektől telve heverészünk, afrikai nomádok és európai marginálisok. Bámulunk bele a parázsba, föl a csillagokra. A nagyvilágon nincsen hely, ahol most ezekben az órákban, napokban, hetekben inkább szeretnék lenni, mint itt, ahol vagyok, úgy érzem, magam fajták között. A szép Dula talpig fekete bő köntösében, nyakában mély vörös, díszes bőrtasakokkal, finom, mindent értő mosolyával, olyan, mint egy táltos lelkipásztor. A pölök között is kisebbségnek számító bororó néphez tartozik. Most útban van északról Niamé felé, tarisznyájában ékszerek, díszes tőrök, hímzések, a fővárosban próbálja majd eladni őket. Azt mondja magáról, hogy ő kereskedő és pásztor, az év egyik felében együtt dolgozik idős apjával, aki a jószággal és a család egy részével úgy követi a legelőket és az évszakokat, ahogy azt ezred évek óta szokás. De ebből ma már nem, vagy alig lehet megélni. A bororók tartanak kecskét birkát is, de a tehén a fontos, az az igazi jószág. Tudod, a tehénnel úgy van, hogy abból legyen minél több, mert a tehén az élet, mondja Dula. Ha valamilyen nélkülözhetetlen dolog megvásárlásához pénzre van szükség, megválnak egy kecskétől vagy egy birkától, de ha nagy ritkán egy tehén eladására kényszerülnek, az sorscsapás és családi gyász. Tejen és tejterméken élnek, ehhez egy kis köles is jut, más nincs. A szalmakunyhót a vándorlás során fölállítani, lebontani gyorsan megy. A hideg ellen, amikor eljön a harmadtan évada, ott vannak a kecske és birkabőrök. Csak legyen tehén és legyen tej, mondja Dula, és gyönyörűen mosolyog. Két tenyerében, mint egy szent kelyhet, tartja a lopótököt, lassan, meg-megállva kortyolgatja a tejet. Az egyik ilellai tehintartó asszonytól vette, körbe kínálja, figyelmesen nézi, ahogy vele kortyolunk. Jó a tej, ugye? Igen, Dula, nagyon jó. És ő úgy ragyog, mint a teremtő, amikor kitalálta a tejadó tehenet. Dula is, mint minden pöl férfi, fejbőréhez tapadó, szorosra foncokfokat visel. A pöl férfiak arca gyakran nőiesen szép, vonásaik feltűnően finomak. Mindenkinek keskeny, hosszú feje van, testük is vékony, magas, mozdulataik elegánsak, ruganyos, hosszú léptű járásuk messziről fölismerhető. Valóban hercegélyek, talán csak ugyan Sába király.

van az élet tapasztalata. Én sok mindent még nem tudhatok, nem éltem annyit, mint ő, mondja Dula, aki 32 éves, két felesége és egyelőre három gyereke van. Soha nem járt iskolába, de franciául az életből eléggé jól megtanult. Hosszú beszélgetéseink során gyakran hangsúlyozza, hogy a bororók békeszeretőek, semmi más nem akarnak, mint hogy hagyják őket úgy élni, ahogy eddig. Ám ő is tudja, hogy ez már nem lehetséges. Ettől ilyen szomorú. És attól, hogy miközben szereti, már ő maga sem akarja a régi életmódot. Az egész térség élete erről szól, és ezt nagyon erőteljesen érezni lehet itt, Monik udvarában, ahol a tuareg nemesek, a fokár és szekina, az udvar söprése és a szennyes mosása után elnyúlva gyékényen népük sorsáról beszélgetnek a gyakran fölbukkanó látogatókkal. Nézem a tuareg afokárt és a pöl Dulát. Két szelid ember. Látszik, hogy jól megértik egymást. Azt hiszem, a világ nem népcsoportok, nemzetek, vallások vagy bőrszínek szerint oszlik meg, talán ennél sokkal egyszerűbb a dolog, és mindössze két emberfajta létezik. A nyitott, kíváncsi, és a zárt, ellenségeskedő. Független ez minden nemzeti és csoport hovatartozástól. Ez az egyéni és legfontosabb identitás. Éppen erre gondolok, amikor Dula arról kezd beszélni, kik az igazi nomádok, mi az a nomádság. Nem csupán az az ember nomád, aki sátrát bontva és építve, teheneit hajtva, legelőről legelőre vándorol. A nomádság maga a mozgás, gondolatban és lélekben, mert tudod, magyarázza Dula, kétféle ember van, az, aki szabad, kíváncsi, mozog és figyel, és az, aki nem mozdul, merev, és gyanakodva nézi a mozgót. Mondom, hogy én is éppen ilyesfélére gondoltam, mosolyog, természetesnek tartja, hogy ugyanaz jár az eszünkben. Szekina kislyukatás, belesöprögeti a maradék parazsat, befedi homokkal, őrizzük a meleget a következő tejafőzéshez. Szól a zene Monik Magnójáról. Valamelyik északról jött látogató volt az, aki az első Isumár kazettát hozta, legalábbis az elsőt azok közül, amelyeket én megismertem. A számok között felfedeztem azt a hosszú, monoton, szívszorító dalt, itt férfi hangra és gitárkísérettel, amelyet egyszer Szekiná énekelt a férjének, úgy, hogy a dallam bevonta őket egy majdnem látható, sugárzó szerelemburokba. Most megértettem, hogy az nem csak szerelmes ének volt. A recsegő öreg kazettákon kézről kézre terjedő Isumár zene a tuareg szamizdat, amely három évtizeden keresztül a történelmi társadalmi korszakoknak megfelelően módosulva előkészítette a tuaregek fegyveres ellenállását. A tuareg a békésnek mondott pöllel ellentétben harcos nép. Szinte egész történelmük során harcban álltak, ha nem külső ellenséggel, akkor egymással. Sok-sok bevillangó tuareg törzs van, meg se kísérlem az áttekintésüket. Évszázadokon át húzódott törzsi háborúikat lovagias szabályok szerint folytatták. A kirabolt faluban például mindig hagyni kellett valamit, legalább egy kis vetőmag maradjon, hogy az ellenségnek legyen miből újra kezdenie az életet. Később majd lehet ismét mindent kifosztani. A hagyomány erős még afokárnak is, aki pedig nyilvánvalóan nem egy hatfi, van kardja. Egyszer büszkén megmutatta nekem szép, régi, díszes darab. Itt illellában nélkülözhető. De majd, ha visszamegy éjszakra, szüksége lehet rá, azt mondja, adódhat úgy, hogy az embernek meg kell védenie önmagát és családját. Karddal. Uramisten! A fokár még egy szúnyogot sem szeret agyon csapni. Hallgatjuk a Magnóról a lágy, ismétlődő dallamokat. Szekira időnként úgy, ahogy fordítja is a szövegeket. Szabadságvágyról szólnak, harcokról, sebesülésekről, a sivatag szépségéről, a magányról, amikor semmi más nincs, csak a szél hangja és az állatok patáinak dobogása a Szahara homokjában, vagy arról szól a nóta,
amit Szekina nagy vidámsággal közvetít, hogy Timbuktuban akarok teát.

0: teát inni. Gyere, menjünk Timbuktuba teát inni. Felemeljük apró poharainkat, menjünk mi is Timbuktuba teázni. Nevetünk. Már is Máliban, az ősi Tuareg városban érezzük magunkat. Kihörpintjük teáinkat, végét vetünk a zenének. Hazamegyünk. A mai nap is rendben volt. Néhány héttel ezelőtt tettem tiszteletemet El Kadi Umaninál, a járás hagyományos főnökénél. Kantonfőnöknek és királynak is nevezik. Családja 400 éve jött ide délre, Agadezből, a sivatag kapujából. Tuareg hódítók voltak, azután elhauszásodtunk, mondja a főnök kis mosollyal. Arcából keveset mutat, fakó zöld színű, hatalmas turbányát sivatagi módon tekerve viseli, orrát, száját is eltakarja, csak csillogó szeme és körülötte egy 50-60 éves férfi ráncai látszanak. Nemes barázdák, figyelmes tekintet, bizalmat szavazok neki, biztos jó király lehet. A hagyományos főnököknek valóságos hatalmuk nem sok van, de nagy a súlyuk és tekintélyük a helyi népesség körében. A hosszú, széles, enyhén emelkedő főutca végén az utcát mintegy lezárva áll a háza. Előtte a ducokra erősített szalmatető árnyékában a homokra tett gyékényeken üldögél az udvartartás, tucatnyi turbános férfi, őrök, tanácsadók, unokaöcsök. A kantonfőnök fonatkaros székben ül, hozott maga mellé még egy széket, helyjel kínál, szívélyes. Délutánonként itt szokott időzni, ha csak feladatai nem szólítják másfelé. Nézi a falut, háza enyhe magaslatáról messzire ellátni. Beszélget mindenkivel, aki meglátogatja, természetesen bárki oda sétálhat hozzá. Főként kérésekkel jönnek, ruhára, élelemre van szükségük, vagy keresztelő lesz a családban, de nincs pénz birkára. Birkaölés nélkül nagy szégyen keresztelőt tartani. Ilyenkor, ha tud, ad egy birkát a saját nyájából ajándékba. Ha nem tud, nem ad. Sok időt tölt bíráskodással. Neki kell igazságot tennie, ha ráment a szomszéd jószága a vetésre, vagy ha válságban a házasság. A családi ügyeket mindig sikerül elsimítania. A bajt azt szokta okozni, legalábbis ő így mondja, hogy a feleségtársak féltékenyek egymásra. És ő ilyenkor mit csinál? Megnyugtatom az asszonyokat, utána hazamennek, és megint rendesen viselkednek. Tény, hogy a házasságok válsága közügy. Mindenkinek érdeke, hogy ne legyenek családi gondok. A vitás kérdések rendezése az öregek dolga, ha nem a család vénei, akkor a marabú, a moszlim tanító, a falufőnök vagy a kantonfőnök próbálja békíteni a házas feleket. A férjet emlékezteti a jó muzulmán kötelességeire. A Koránban is benne van, hogy egy férfi csak akkor vehet több feleséget, ha egyformán tudja szeretni őket. A feleségeket pedig megnyugtatja, hogy nincs okuk féltékenységre, ki-ki arányosan megkapja a jussát, csak várják ki szépen, amíg sorra kerülnek. Egyszer Agadezben megkérdeztem egy férfi két feleségétől, hogyan működik ez a dolog. Nevettek, mondták, két nap, ez a rend, és ezzel ők megelégszenek. Jó volt a légkör, a feleségek úgy viselkedtek egymással, mint két nővér. Nyilván, gondolom, a férj szépen betartotta a szabályokat, nem hanyagolt el egyiküket sem, két éjszakát az egyik, a következő kettőt a másik asszonnyal töltötte. A helyi királynak, a kantonfőnöknek négy feleségétől összesen 25 gyereke van, és eddig 10 unoka született. Mindenki jól van, az egészség rendben, ez a legfontosabb, legyen ennivaló, és ne legyen betegség. Kérdezem, tud-e tenni valamit a járás egészségéért? Például, hogy a rendelőben ne fogjon ki a gyógyszer. Azt mondja, a kantonfőnökök évente egyszer összegyűlnek Niamében, akkor beszámolnak a járás gondjairól a kormánynak. És? Az segít? Igen. Óvatosan válaszol, semmi esetre sem mondana rosszat az országról egy idegennek. Inkább kérdezget kicsit a francia és amerikai választási szokásokról, az elnök jelöltek tévévitája nagyon tetszik neki. Csillog a szeme, remek ötlet. A hallgatag udvartartásnak le is fordítja hauszára, a férfiak egyetértően bólogatnak. A harmadtan ebben az esztendőben kegyesnek mutatkozik. Nem tölt be mindent éjjel-nappal az állandó szélzúgás hangja, de a levegő azért rendesen tele van a sivatag homokjával. Nincs most nagy meleg. Barátságosnak találom, hogy néha pulóverbe bújjak. Olyan a hangulatom, mint egy kicsit hűvösebb nyári estének odahaza Európában. Az idevalósiak többsége, úgy látom, nincs felszerelve eféle simogató ruhanemükkel. Ugyanabban a vászon öltözékben és nyitott gumipapucsban járnak, mint eddig, és gyakran fáznak. A nők kendőjüket, a férfiak turbányuk hosszú sálját húzzák szájuk orruk elé a szél ellen. Ez minden. A hogy vagy sorozatok újabb kérdéssel bővülnek. És a hideg? Szava? Eleinte azt mondom, új, szava, nem fázom, az én hazai égtájamon ilyen idő van az ottani legmelegebb évszakban. Hitetlenkedve csóválják a fejüket, kicsit gyanakodnak. Nem udvarias tőlem, vagy talán inkább nem szolidáris, hogy nem fázom. És egy idő múlva magam is úgy érzem, csak ugyan, hideg van, fázom. A hogy létről van mit beszélgetni, sokan köhögnek. Időjárás, egészség, mindkettő állandó és korántsem pusztán formális beszédtéma. Fontos dolgokról van szó. Elmondjuk egymásnak, ha hasmenésünk van. A majom kenyérfa termésének száraz, tört porából lehet hatékony teát készíteni ellene. Az én kincseim között is akad még osztogatni való európai bélfertőtlenítő gyógyszer. Kérdezzük másnap, harmadnap, hogy vagy? Elmúlt már? Nem? És fáj is? Az nem jó. Káj, káj. Az óvodában a gyerekekből folyik a takony. Kikerekedett szemmel figyelik az érthetetlen luxust, hogy egy letépett WC-papírral megtörlöm az orrukat, aztán a papírt kidobom. Megállnak előttem, beletrombitálnak a levegőbe, kitódul orrukból a bőséges tartalom, lassan csurog a szájuk felé, fogom a fejem, jaj, szörnyűködöm. Ez nagyon tetszik nekik, nevetnek, tartják felém az orrukat, töröljem le. A szemük közben csintalanul csillog, élvezik ezt a szokatlan gondoskodást. Talán nem teszek jó szolgálatot azzal, hogy eféle európai módira szoktatom őket. Itt senki nem használ zsebkendőt. Gondolom, hogy WC-papír sem, hiszen a faluban nem is kapható. Mi a szomszédvárosból, Tauából szoktuk beszerezni. Egy afrikai regényben mondja valaki a fehérekről, miért őrzik meg ezek a taknyukat egy anyagdarabba hajtogatva? Talán ez a talizmányuk? Nem baj, a gyerekek nem hülyék, nyilván otthon nem fogják ilyesmivel bosszantani a szüleiket. Ezzel csak a fehér nő iskolájában szórakoznak, ahol kialakult néhány érthetetlen, de mulattató szertartás. Például a kis sérülések körül. Úgy kezdődött, hogy Colette kicsit fölsebezte magát, nem volt nagyon vészes, de azért gondoltam jobb lenne fertőtleníteni. Francia-magyar vegyes gyógyszeres dobozomban sérülésekre a magyar sárga por áll rendelkezésre. Colette először picit megijedt, nem fog-e fájni, aztán kérdezte, mi ez. Azt mondtam, varázspor. Csak nem fogom a nigeri bozót közepén egy togói kislánynak, aki már 5 élő nyelvet ismer, magyar szógyanánt éppen azt megtanítani, hogy dermaforin. Ahogy lassan szórni kezdtem a sárga port, a kút kétes tisztaságú vizével lemosott sebre, hirtelen sugallattól vezérelve varázsigét is suttogtam hozzá. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, zúg a tüske szél, szalad ide-oda reszket a galagonya magába. A gyerekek, mert persze izgatottan körülálltak minket, ahogy Colettet gyógyítottam, először lélegzett visszafolytva hallgatták ezt a különös duruzsolást. Aztán egy csapásra nevetni kezdtek, boldogan, felszabadultam, mint akik valamilyen igazán remek, ellenállhatatlanul vicces dolgot hallottak. Ettől kezdve minden kis karcoláshoz igényelték a varázsport és a varázsigét. Nyújtogatták karjukat, lábukat, régebbi már varrasodó sebekkel is, ide, nekem is, én is, hozzám is. Ízzikugulugunyo. Egy tucatnyi fekete kisgyerek fújja, mélységes hittel, hogy ezek a szavak gyógyítanak. Tulajdonképpen nekem sincs semmi kétségem kiberni azt mondani, hogy ez a szöveg nem balzsam. Egyszer Colette nem tudott elboldogulni két kemény papír összeragasztásával, javasoltam, tartsa kicsit hosszabban leszorítva, amíg megfogja a ragasztó. Mondta, jó, de te mondd közben, hogy ízzik ugulugunyó. Ha sebet forraszt a varázsige, nyilván papírt is ragaszt. Cserébe Colette-től a következő mondókát sikerült begyűjtenem. Szegény Mumun beteg volt, elvitték a kórházba, de a kórház zárva volt, szegény Mumun meg is hott. Hihettem volna, hogy a nigeri népköltészet legújabb darabjáról van szó ezekben a kemény időkben, amikor az északi országrészben előfordult, hogy a sztrájk miatt bezárt kórházkapu előtt haltak meg emberek. De nem, a mondóka nem nigeri, hanem togói, és nem is új keletű, már Colette anyja, Beatrice tanulta iskolás korában Togóban. Micsoda földrész! Síppal dobba a nádi hegedűvel, meghalunk a kórház kapujában. Aztán egyszerre csak a mászuka felől fülrepesztő ordítás. A sovány Rasidu torkából szakadt föl. Ha a Rasidu nekiáll üvölteni, az csak is teli torokból történik. Azok mindegy, sosem komoly. Fölemelem a karomba, ezt akarta. Vékony lábaival körbefonja a hátamat, könnyű kis testével teljesen hozzám simul. Kötelességszerűen ordít még 10 másodpercig, aztán ugyanolyan hirtelen, ahogy az előbb nagyra tátotta, becsukja a száját, tartja az arcát, hogy töröljem le a könnyeket, és lecsusszan, megy a dolgára. Rasidu nagy nőcsábász, nemrégiben feleségül vette egy bozott taxi utazásos játék során a nagy hadzsarát, a szikrázó szemőt, aki a leggyönyörűbben tud, és nagyon sokat szokott teli szájjal nevetni. Az eseményről Colette számolt be nekem, aki időközben könnyedén és észrevétlenül hauszául is megtanult, és persze mindent elplegykál, amit a gyerekek egymás között beszélnek. Nem lepett meg a hír. Rasidu egy ideje már csak is a nagy hadzsarát csipkette. A kislány ezért úgy ütötte fejbe, mint egy pajkos menyecske, aki csak teszi magát, de bánatos lenne, ha nem molesztálná ez a fiú. A nagy hadzsara most roskatagon ül a kis székén. Szomorúnak látszik. Feje lelekókad, szeme lecsukódik, elalszik ültében. Lefektetem iskolánk egyetlen, kicsi és közkedvelt matracára, forró a teste. Az egész banda megrohamozza a matracot, mindenki le akar feküdni, kicsit tülekednek, de a beteget szépen békén hagyják. Nyilván malária roham, és lehetne más. Várnom kell délig, nem vihetem haza, nem hagyhatom egyedül a többi gyereket. Délben hadzsara úgy indul útnak, mint egy alvajáró. Először hagyom, hogy a saját lábán menjen, meg kell tudnom, hazafelé készül-e, vagy a rendelőbe, ahol az édesapja ápoló. A kislány lépeget, akár egy kötelességtudó automata. A szeme menet közben is lelecsukódik, egy panaszszava sincs. Szívós kis szerkezet. Teszi a dolgát bármi nehéz is. Mint aki már egy hosszú élet tapasztalataival rendelkezik arról, hogyan kell a sorscsapásokat elviselni. Látom, a rendelő felé megy. Fölemelem, és ahogy cipelem elnehezült forró testét a homokos úton, egy földrésznyi gyerek nemzedék súlyát érzem a karomban. Itt nincs hirdogálás, nyafi, önelhagyás. A túlélés akarata erős, már 4 éves korukra megtanítja őket, hogyan parancsoljanak váltólázas testüknek. Átadom a kislányt édesapjának, Karimunak, aki megígéri, hogy a napokban ismét meglátogat. Ő az egyetlen a Hausa szülők közül, aki ürügy vagy ok nélkül is bemenész hozzám. Sosem marad hosszan, de egy kicsit azért beszélgetünk. Nehéz a munkája. Doktor hiány, nekik, az ápolóknak kellene az orvosi feladatokat ellátniuk. Karimu mindig kicsit fáradtnak látszik. Szomorúság van a mosolyában. Megállapíthatatlan hány éves, de akármennyi is, valahol 30 és 50 között, az az érzésem valójában fiatalabb lehet, mint amennyinek gondvéste barázdái mutatják. Európába visszaérkezésem után néhány héttel Hans leveléből értesültem arról, hogy Karimu meghalt, tüdővészben. Azt mondják, éveken át próbálta TBC-s bátyát gyógyítani, így kapta meg ő is a betegséget. Tehát, amikor májusban az iskola udvarán barátságos kézszorítással búcsúztunk egymástól, és én azt mondtam neki is, mint mindazoknak, akikkel őszintén rokon szenvedtem, hogy ne legyen ez Isten hozzád. Talán egyszer még visszajövök Illellába, mondjuk inkább azt, viszontlátásra. Akkor már csak egy-két hete volt hátra. Nem vettem észre rajta. A tekintete szomorúságát életfilozófiának gondoltam. Fölületes néző az ember. Hiába szeretné a lényeget látni. Nem látja.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A hatodik rész hangzott el.
2: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Pontosan 7 óra van. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energiafelhasználását korlátozzák, a lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást, és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőttre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz és a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette ki az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról és a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a Perzsaország ellen a napokban bejelentett nagyszabású katonai műveletet. A közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempészek és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló több tízezres migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A hatóságok tagadják, hogy nyomásgyakorlás céljából szándékosan engedték volna át a tömeget a spanyol exklávé határán. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 ezren jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába, közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom, mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Végül a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután, északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Húsvéti szeánsz. Latinovics Zoltán szövegeinek felhasználásával írta Garaci László. A színész Ternyák Zoltán.

Nézem a vizet. Belém issza magát a Balaton örök kékje. A reggeli arany a homokba töri magát. Szemben Zánka. Közel a part. Eltűntek a nyaralók, akik egy éven át gyűjtik a pénzt a balatoni két hétre. És dühösen nyaralnak. Dühösen szeretnek. A hosszú hajúak, akiknek rövid a nappal, és hosszú az italos éjszaka, és letépik a keresztet az alvó néniről. Bezárt a lengyel kifőzde is, miután megkeresték a bablevesen az egész évi életet. Állok a mólón, és gondolkodom. Hullámok sikálják a vizet. Színész vagyok. A tudományban elakadtam Newton alaptörvényénél. Ha meghalok, maradék energiámat hova kell leadni? Hajdan volt maradék energiám hova kerül? Van ilyen hivatal, begyűjtő. Mi marad a színész halála után? Szétpáráló emlékfoszlányok. Üres nézőtér tátongó széksorokkal, csupasz ruhatár, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakát, kellékek, rossz kalap, sétabot, poros babérkoszorúk, vonyadó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márvány intarzia, festett arcok, reliefek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok. Hát ennél van a kincs, ami nincs. Hát ennél volt a kincs, ami nincs. A szenvedély, szenvedély, szenvedély. Tele akarással, tele tömködve reménnyel, szeretettel és ugrándozó fantáziával. Kirohan Bagó a nádasból, a farkát csóválja. Vakkant és visszacsörtet. Jó kutya, a járókelőket nem molesztálja, kivéve persze a járókelő történetesen postás. Túl sok rajta a szag, szagáradat uniformisban. Egyik este rendőr jön szembe az utcán. Öné a kutya? Nem kutya, puli. Közterületen pórázon kell vezetni a kutyát. Nem tűr pórázt, kifizetem a büntetést, de nem kötöm pórázra. Meg akarom előzni a feljelentést, művész úr. Mondhatnám, hogy véletlenül nincs nálam a póráz, de nem mondom. Szeretem a kutyámat, és nem kötöm meg. Csak nehogy megharapjon valakit. Ő soha. Csak ha éhes. Mi? Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ballagunk tovább. Adórendelet. Kitett, kivert kutyák. Gazdátlan állatok. Szeretetlenség. Szabályok. Póráz. Közterület. Közrendőr, jó éjszakát. Íme, embertársaim és kollégáim, egy pulikutya. A szeretet, amit adtam és nem kaptam vissza tőletek. A szeretet, amit megosztok esténként, amiért városról városra üldöztök. Íme, most egy kutyától visszakapom. Az ember nagy árat fizet a lehetetlen elleni harcában, hogy társa lehessen. Egy gyerek bámulja Bagót, majd azt mondja, ez egy állat, ez hiába él. Lefekszem a pilleágyra. Olvasni kezdek, de ugrálnak a betűk. Rágyújtok. Újra és újra. A művész meghal. Eltemetik. Sírján dudva és barátok nőnek.
3 éves koromban már ismertem a betűket. A. Alma betű. B. Béka betű. C. Cica betű. Anya, az én szívemben annyian zsúfolódtak össze, mint a metróban. Nem alszom el. Újabb és újabb meséket zsarolok ki. Rigócsőr király, az életvize, a széttáncolt cipellők, a kis hablány, Csipke Rózsika. Ha megkérdezik, mi leszek, ha nagy leszek, bohóc, vágom ki öntudatosan. Bohóc. '76-tól jó évek jönnek. Fölfelé gyötröm magam a kútból. Fiatalodom, mintha érezném az őszben a ficánkoló tavaszt. Repülünk a sínek mellett. 25 év alatt nem jutottam messzebbre, tudatomban azóta is a Városliget és Szemes között feszül a világ. Tudja ezt Bagó is. Mikor áthaladunk az új sorompón és a régi síneken, ahol 40 éve bronz két filléres lapítottam az öreg füstös mozdonyokkal, és elsuhan előttünk a móló, és befordulunk a Szemmelweis utcába, ahol 30 éve még agyagút vezetett a semmibe, Bagókám nyivákolni és hüppögni kezd. Nyüsszít és vinnyog, és ugrál a kocsiban a két ablak között. Megérkeztünk. Itthon vagyunk. Ott a tó, az élet vize. Tarajos hullámok verik a mólót engesztelhetetlenül. Most 40 évesen is tele vagyok lehetőséggel. Tele tömködve reménnyel, szeretettel és ugrándozó fantáziával. Egy kritikus írja, hogy korábbi szertelenségem eltűnt. Újszerű és rokonszenves vonásom a higgadság. Csak hogy én a szakmámat szenvedélyesen szeretem, és szenvedélyes ember is vagyok, különben nem szerethetném szenvedélyesen. A terveimről pedig egykönnyen nem mondok le. Színházat alapítok. A magvető ígért rá pénzt, és a magvető neve garancia. Jó évek jönnek. Már kamaszkoromban pontosan tudtam, hogy mit akarok. Színész leszek, rendező, és ha az élet megadja, író. 6 év alatt 30 magyar filmben volt szerencsém játszhatni. Hol vannak most azok az igazgatók, akik színházról színházra üldöztek? Ahogy Szent Máté mondja, ekképp lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosak, és kevesen a választottak. A sors nagy illemtanár, és én nem maragszom. Üdvözlet és irgalom. Tegyünk úgy, mint a francia sólymász, amint megpillantjuk, eresszük rá. Most mindjárt szavaljunk egyet, egy indulatos szavalást. És ott a hajnali Balaton parton legott szavalni kezdtem. Volna, ám a náttorzsák közül előbújt Bagó, és valami szörnyű, gusztustalan förtelmet hurcolt a hátán, miközben megdicsőülten csóválta a farkát. A kutyák ősi ösztöntől vezetve szeretik a szagukat elrejteni üldözőik elől. Döglött hal vagy bármilyen bűzkupac alkalmas. Bagó rohan, és belehenterek kélyese, mint valami régi kurtizán. Azt akartam elrivalni a túlpart lankái felé, hogy panyigai, panyigai, panyigai, semmiképp nem adit, hanem valami lélekvidító gyermeki rigmust. Meggyőződésem szerint a tragédiák játszását korlátozni kellene Magyarországon, mert több tragédiát éltünk meg, mint amennyit Shakespeare elképzelt. A tragédia ma már nem sokat tesz hozzá az ember életéhez, pláne ha rosszul játsszák. A vígjáték viszont, a groteszk, a burleszk, a musical az embereket vidámságra serkenti, energiákat ad nekik. És azt hiszem, hogy ebben a fázisban, a szocializmus építésének ebben a fázisában
Jókedvű emberekre van szükség. Az építés ilyen hatalmas arányainál az embereket nem megdöbbenteni és elkeseríteni kell, és megkönnyeztetni, ebben volt elég részük, hanem fel kell tölteni őket vidámsággal. Én például a lógok a szerent fejjel lefele lógva mondtam el, a közönség legnagyobb megelégedésére és legharsányabb tetszés nyilvánításai közepette. Másrészt a tragédia játszás is itt kezdődik. A színész igazi kockázat vállalásával. Minden este le kell vetkőzni anyaszülőt meztelenre. Nem segít a hazugság. Rutin, ravaszkodás. Ilyen vagyok, ilyen. Levetkőzni a csontig, a vérplazmáig. Húsvéti szeánsz. Modern keresztes vitéz. Hét lakat őrzi hét titkomat. Húsvéti szeánsz. Nem festett vér lesz, de igazi. Az exkluzivitást a jegyek borsosára biztosítja. A szűkkörű nézőkoszorú közepébe lépek. Lelkemet az Úr kegyelmébe ajánlom, majd a változatosság kedvéért az ördöghöz folyamodom segítségért. Néztek valaha közvetlen közelről egy haldokló, elhomályosuló tekintetébe? Emlékeznek, milyen a szaga a vastagon omló vérnek? Tapintottak hűs és vizsgálódó, új beggyel hártyásodó szívburkot. Ó, nem, álmomban sem feltételezem, hogy részt vennének egy ilyen barbár szertartásban. De azért megkérdem tisztelettel, jártak már anatómiai múzeumban? Szenvedélyes tévénézők. Gondoltak arra, milyen lesz a földet bezsírozni? Én a minap kidobtam a tévémet a színészház ablakán. Kis hián agyonütött egy dramaturgot. Azért dobtam ki, mert a televízió képmutató is kétszínű. Sötéten sugárzó, katartikus képsora, kivégzés, műtét, baleset, háború, lincselés, katasztrófa. Helyünkbe hozzák a hüllő tetemeket, Harlemet és Bronxot, a bűntokádó kloákát. De mégiscsak, mintha mindez operett lenne, kifestőkönyv, csúfolódó nyelvöltögetés és heckampány, mert nem lehetsz ott, mert nem te vagy. Nem illesz bele a képbe. Bár képcső lakó vagy, és a tévé, a szemed rágógumia, nem válogatnak be a nagy csapatba. Pitiáner kis kukkoló maradsz, akiből 12 egy tucat. Egy olyan kis csoportos világegyetemben, ahol konzumálták és kiporciózták a tébolyt. Naponta kiszállítanak egy göngyüreg gyors fogyasztott vértivornyát. Ha jó leszel, estére kapsz halállufit. A legdinamikusabb üzletág. Viszont eladó halálkufárok a nagybanin. Bukik a nép a vérre, viszik a híriget. Az elhalálozás az élet leghálásabb témája és legtitokzatosabb feladata. Ilyen körülmények között ne lenne az évi 1 millió öngyilkosból néhány száz vállalkozó szellem, aki megosztaná velünk utolsó perceit, elénk tárná végzetét, mint a nagy Szókratész, aki fürkésző tanítványai körében tett tanúbizonyságot halált megvető bátorságáról. A legkisebb bosszúság az örjöngésig hevít, mintha leszakadna egy redőny a tudatomban. Percről percre őszülök. A fehérség rág a fejemben. Lepkék verdesnek az ingem alatt. Eltévedtünk az erdei úton. Vashíd, kanyargós szerpentin, Zsák utca. Végre mégis, vértes Kozma felirat. A legkitűnőbb bioszféra és a legkiválóbb kultúrszféra az országban. Két gyönyörűség, a hűvös, tiszta kerekes kút és a merengő budi. Az élet teljessége. Ballagunk csendesen, cserkésző kommunisták, párton kívüli bolsevikok. Nagy rakott szekerek indulnak belőlünk a kommunizmus felé, a biológia felé, a 20. század nagy felfedezése felé.
mint rájöttem, a biológia a hit tudománya. Amit a kültők megsejtettek a semmiből, a mindenből, azt a biológus a földi mindenből, a természetből logikailag bizonyítja, magyarázza. Erre az estére Krisztus leveszi válunkról a keresztet. Tele vagyunk lehetőséggel, tele tömködve reménnyel, szeretettel és ugrándozó fantáziával. Debrecen, daliás idők, akkor még mindenki akart valamit, szenvedélyesen, jobb előadást, pesti szerződést, egy rendruhát, több pénzt az aciból, még egy konyakot, emberi béletet, jobb próbákat, egységes szellemet, anyának orvosságot, fiának cipőt, szép karácsonyt, modernebb díszletet, más jelmezt, hogy ne ronsd el a poénomat, mert mindig belemozogsz, mikor én azt mondom, te nem várod ki a tapsot, te barom, te állat, te beszélsz, még van pofád, gyerekek, de nem lehet vele, hát nem lehet, hagyd már, két ilyen hülye, fogjatok kezed, na ugye. És voltak szerepek, és nagy sikerek, és nagy bukások, és éjjelente pezsgőző bohémek hurcolták a primadonnát az aranybikáig. Most újra érzem a bízást, és újra érzem, hogy összetartozunk. A téma természetesen a Balaton, mely tudós barátunk szerint egyáltalán nem halhatatlan. Elkezdi a mesét, mint hajdan mesélő nagyapám, és mi örülünk. Mi európaiak Sumírországból, Lebédiából, Bácskából, Erdélyből, Szlovákiából, Ukrajnából, Bajorországból és Olaszországból, vándorló zsidók véréből és a monarchiából, mi, a tekenő gyurma népe, örülünk, hogy most az európaiak fajtisztái között mi vagyunk a hívő fehér kommuna. A kutató ember beszél a baj gyökeréről. A baj pedig a következő. A tocsogók megszüntetése. A partvédelem betonsávjai. Matematikai pontossággal kell meghatároznunk, hogy mi a rossz, hogy képessé váljunk a jó ezernyi válfajának megteremtésére. A rothadás fogyasztja a legtöbb oxigént. Izgatottan várjuk, mi a megoldás. Nagyon egyszerű. Több oxigénhez juttatni a vizet, benne a növényzetet és a csúcsragadozót, a halat. Visszaállítani a homokpartot végig a Somogyi oldalon. És megszűnne a vízben az oxigén hiány. Mondanom sem kell, hogy most, mikor a kormány jelentést kért a vizsgálat eredményéről, a Tudományos Akadémia a jelentéstevőkből két embert, két vezető tudóst hagyott ki. Dr. Tótot és dr. Felföldit. Mégis, mindezek ellenére tudom és hiszem, hogy Mátyás király vadász területén a somogyi csempék, zalai borok és hazai pálinkák között a nép átvette, megszokta, megszerette, magáévá tette a lenini krisztusi eszmét, és le fogja vetni magáról a rossz vezetők szűk ruháját. Ez a természet rendje. Lenin rendje. Az élet rendje. Isten rendje. Doktor Felföldi tiszta szobájában eregetjük a füstöt, és a boldogság élvetegen elterpeszkedik bennünk. Összetartozunk. Ábránd és valóság ellentéte nem okoz kárt, ha az ábrándozó komolyan hisz az álmában. Aztán sekélyebb vizeken dagonyázunk. Ülünk, mindannyian fehérek, és a nagymamára ürítjük a házi készítésű gyomorkeserűt. Érthetetlen, hogy nem szaporodnak gombamód a féltitkos magánszínházak, vagy nagyon is szaporodnak, csak teljes titokban. Most minden esetre megosztom önökkel a felfedezés örömét, annál is inkább, mert félig meddig már is beavatódtak, vagy mondjuk úgy, már nem teljesen ártatlanok. Adott például egy gyógyíthatatlan beteg, aki konokul elhatározta, hogy véget vet az életének, mely puszta kínszenvedés a számára. Sem féltő szeretet, sem okos rábeszélés nem tudják megingatni az elhatározásában, hogy elvállalja ezt a különös, sőt bizarr szerepet. Húsvéti szeánsz.
A vállalkozás szokatlansága arra inti a szervezőket, hogy bemutatóikat a nyilvánosság kizárásával rendezzék meg. Alkalmanként pedig szokványos, ám tragikus kimenetelű színházi produkciónak álcázzák. A hős a katarzis csúcsán igazi könnyeket hullott. Őszinte búcsút vesz a közönségtől, és valóban megforgatja a tört a szívében, mint amikor az ember cipőt talpal, és egyszer csak észreveszi, hogy benne van a láb. Tudtam volna. Ugrásra készen áll a felcsigázott szenvedély. Leomlanak a falak, és megérinti a szívüket egy eszelős sejtés. Tudtam volna. Puszta törrel nekivágni a ködnek. Egy emlékezetes színházi este. Szórakozás és haláltánc történeti kuriózum élményével gazdagon térnek meg otthonaikba. És ha valaki megkérdi, milyen volt az előadás, azt válaszolják, pironkodva tettünk fel pszichológiai kérdéseket, és meg kell vallani, kizárólag sebészi válaszokat kaptunk. Kaposvár. Rokon lelkek, pestiek. Legalább itt találkozunk. A levegőben lóg a színházi élet nagy átalakításának lehetősége. Erős, tiszta indulatú emberek kellenek. A rothadás elvonja az oxigént. A mai színház árasztja a dohot, a penészt, a depressziót. Köd telepedett a színházra. Az álművészek a vásári nyeglék számára nincs mentség, nincs bocsánat, nincs feloldozás. Én a harcos humánum zászlaja alatt ezeknek teljes félreállítását, lokalizálását, kirekesztését követelem. Az álművész, mint az egyszeri patkány, saját farkába harap és visít, hogy a többiek is féljenek. Elkezdődik az előadás. Dermedten figyelem a meggyúló fényekben, hogy fűkockákkal van tele a színpad. Eszembe jut Bagó, aki egyedül unatkozik a szállodában. Tehetséges fiatal színészek mentik a menthetetlent. Már tudjuk, hogy nincs remény, nincs új hullám, ez valami laboratórium. Fűrészporos hamburger. Gyémánt fosás. Unatkozom, mint a pesti színházakban. Robotok a porondon. Hogy mi hiányzik? Egyszerű. Szenvedély. Szenvedély, szenvedély. Inkább hagymát vágok otthon, attól legalább sírok. Színház szaga van, mondja egy fiatal kolléga, és én sajnálom őt. Adi írja a Goethéről. Gyémánt volt a feje, de a szíve békasó. Még az sem, hisz a békasó szikrát hány. Goethe szíve agyag volt. Ma este a közönség súlyos vereséget szenvedett, pedig türelmes és befogadó volt, mint a lányok este felé. A közönség illemtudó volt, békés és szófogadó, nem fütyült, nem dobált paradicsomot és hagymát, unalmának nem adott kifejezést. Mindenki tudja, hogy az este ördögi bukás volt. A mosolygó rendező, a keserű igazgató, a kollégák, akik szíves szurkolásra gyűltek össze, és a lemosakodott, fáradt színészek, akik titoktalanok és varázs nélküliek maradtak a színpadon, és most elnyűttek, mint egy gyümölcstelen és fénytelen közösülés után. Nem gyógyultak, nem gyógyítottak. Ha ma este nem is voltunk tanúi, ismerjük ezt az isteni meleget. A fényt, ami megvakít és elnémít. Ülünk, iszunk és megbocsátunk. Teletömik jéggel a viszkit. Ihatatlan. Churchill kevesebb jéggel győzött Montgomeryvel, Elalameynél. Több szódával és kevesebb jéggel. Arra nagyon vigyázott, hogy többet vegyen ki az alkoholból, mint az ő belőle. Sürgülődik a pincérfiú, konyakot hoz a nőknek.
Szemén láttam, hogy az a típus lánchidat rak bele, és Napóleont számol. Megint egy este a színes és gazdag ruhák közt, mikor értünk jön a sátán, hogy röhögve az italba, éjszakába sodorjon. Kezdjünk új életet, ajánlja valaki. Mit iszol? Felbüfög a nembéli lényeg. Sárga orcimpák. Képtelen vagyok a felszínes fecsegésre. Sajnálom az időt, mert már tudom, hogy valami helyett van a beszéd. Menekülés a valóságtól. Magányosan bepörgő spirál vagyok. Minden megszúr, amihez érek. Veszek egy palack vöröset, és sétálni viszem Bagót az éjszakába. Légy nyugodt, Éva. Vagyok, és leszek neked. Elvégeztetett. Újra szűjük magunkat. 15 év. Levedlettük régi magunk kétszer. Most 7 jó év következik. Fölfelé küzdjük magunkat a kútból. A szenvedés újra szüli a szép lehetetlent. Kell, hogy keljünk egymásnak, ha van még idő. Ez sem akármilyen színház. A színház a szeretet szerelme. Bagó remek szalutálási helyekre bukkan. Ahogy mondani szokás, keresi, merre pisilt a gazdája. Szomorú és üres vagyok, mint egy lakatlan kajló a kövek közt a Szemesi mólónál, a haldokló Balatonban. 44 év. 44 nyár. 44 év Balaton. A halál születés. A születés az első halálom volt. Apám elhagyta anyámat, de álmaimban visszajár. Belép egy fehér köpenyes bácsi az ablakon, és elvisz magával. Apa. Alma betű. Pipa betű. Alma betű. Az emberismeret alapfeltétele a gyermek és az állatok megfigyelése. Tisztán megmutatkoznak a vonások, melynek szövedéke az emberi lélek. Minden ember állatkert, rovargyűjtemény, akvárium. Különösen fontos ez a színész számára. Tegyünk egy sétát az állatkerti nagykörön. A szarvasok, bánatos titkokat őrző, meg nem értett naíva primadonnák. A bölények égető, fájdalmú emlékeken kérőznek megszagatott ruháikban. A zsiráf, Dalibon Viván. Sose tudtam ember számba venni. Hirtelen nőtt nyakig láb, mintha csokornyakkendőt hordana ott fenn. A zsiráf nem állat, hanem állapot. Vízilovak, öreg néger jazzzenészek. A kenguruk naívából lett anyaszínésznők, háziasszonyok otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. Zebra, gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezővel. A tevék öreg perverz vagányok. Nikotinos fogaikat mutogatják. A mackók, drága bölcs tanító bácsik. Elemi iskolai fokon. Az oroszlán, kiöregedett hős szerep. Csak nagy egyéniség játszhatja. Csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiválasztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök. Harmadik Richard, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalan, szemérmetlen naturalisták. Artista bohócok. A drága pulik, lihegő, kedves, ifjú Rómeók. Agarak, szigorú, lojális lakályok. Fókák, ügyelők. Jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A sasok, tromfosztott királyok. Mit nekik civilizáció? Vonatfüst. Rendíthetetlenül tragikusak.
és a börtöntöltelékek rablóvára, hiéna, hiúz, sakál, farkas, vadmacska, róka. Börtönfelügyelőjük a bagoly. A borz bírósági tévedés folytán került a börtönbe. Halak, angol epizódisták. A kígyó, alattomos fasiszta. Terézvárosi Lucifer. És végül a növényház. Paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők szunyók állnak nyugágyaikban. Az öreg imperialisták. A szunyókálásból Kovács Károly tarajos horgas nagyúri böffenésére ébredek. Zoli, bazd meg, kelj fel! Magyarok vagyunk! Elküldöm melegebb égtájra, és fekszem tovább a parti fűben. Hideg csillagokkal társalkodom. Lábamnál sikálják a hullámok a fekete vizet. Szinte hallom anyám hangját. Itt áll. Különös érzéke van, hogy 10 méterről megérezze rajtam egy délelőtti kisfröccs emlékét. Adi a verszambatából megmondta, milyen szeszt fogyasztott a költő. Később újra benézne, hogy igyam, és vegyem be a gyógyszereimet. Elvégre az árt osztályról jövök, nem a munkás osztályból. Ezen a földön az alacsony magyar égbolt alatt Tinóditól fogva minden valakinek egy kicsit részegesnek kell lennie, mert 1000 mázsával súlyosabb teherként viseli az átkot. Nem hasis szívok, ami a kifinomultabb idegrendszerek mérge, hanem kényszerűen és stílusosan boros kupát fogok, vagy pálinkás bugykost. Kíváncsiságból megkíséreltem egyszer, hogy van-e erőm 8-10 hónapig egy csöpp alkohol nélkül élni. Gyönyörűen bírtam, de szenzibilitásom, ami a legelőkelőbb művész tulajdonság, és az újromán fajták után csak a szemita fajtákban és talán a Japánban van meg nagyobb mértékben, az őrületig kezdett fokozódni. A szürke, porszínű magyar élet még szürkébbé és még átkosabbá borult előttem, és a halál veszedelmesen nekem indult. Úrrá lettem rajta. Persze a szesz segített. Úrrá lettem, mert nagy úr vagyok. Nagy úr vagyok, és még hatalmasabb úr leszek. Éles eszűnek tudom magamat. Aki az elvont fogalmak birodalmában, könnyen hazára lel. Képzelő tehetséggel megáldottnak, vagy megvertnek. Aki a képek között úgy tűnik el, mint lombos erdő zöld remegései közt a megriadt madár. De a valóságos életben tanácstalanul állok. Nem érzek kapcsolatot eszméim és életem

vigyázunk, leesik a sárba az embernek arca. Hiába, minden akkor had. Szétviszik a férgek. Nem marad alattunk föld. Tíz felé húzzák, rákcsálják a gyökereinket. Nem tudom, hogyan. Nem tudom, kinek. Nem tudom, miért dolgozom és mit. Az elmúlás hullámai átzúgnak felettem. Az állandóság nem vigasztal. Ülök a parton, szemezgettem szemesen a szemetet. Döglött keszeg a kövön. Belefulladt a levegőbe. Színes betű. Egér betű. Maban betű. Egér betű. Sanyi betű. Lenni kell. Lenni. Minden apróság felizgat. A legkisebb bosszúság napokra az önemésztés jeges vermébe taszít. Milyen istenség forgat ujjai közt? Miféle párkák sodorták ilyenni életem fonalát? Különös, a víz halhatatlan, holott minden hullám végítélet. Szeretnék tűvel beleszúrni a Balatonba. Szenvedély, szenvedély, szenvedély. Szeretném izzó tűvel megszúrni. Egyetlen káros szenvedélyem, hogy tehetségtelen, és ezért rosszindulatú emberekkel igenis összeférhetetlen vagyok. Ezeket igenis nyilvánosan becsmérlem, sőt, odáig vetemedem, hogy a színház ostoba és pöffeszkedő vezetőiről nem odavaló kijelentéseket teszek. Sőt, igenis elismerem, hogy 1970. november 8-án 6 óra 50 perckor az engem otrombán utasító Kikkel János ügyelőt az öltözömből úgy kihajítottam, hogy a lába sem érte a földet. Azt viszont kikérem magamnak, hogy bizonytalan fizikai állapotom rányomta volna bélyegét az előadásra. Az előadások művészi intenzitása részvételemmel általában emelkedni szokott, minthogy éppen az intenzitás emelése érdekében szoktak szerződtetni. Annak idején csak sejtettem volna. 1950. Öntudatos dolgozó nem ad és nem fogad el borravalót. Lehotai Árpád elfogadott növendékének, és sokat beszélt a szexuális életről. Szabaduljak fel gátlásaim alól, használjak fel minden adódó alkalmat, hogy feloldódjam. Egyik vasárnap délelőtt másnapos lévén elaludtam az óráján. Jól haladok örvendezett, mikor felébredtem. Nagy színész lehet belőlem, nagy színész, Audrey Árpád. Mit kell tennem, hogy nagy színész legyek? Hogy mit? Egyszerű, beszéljen érthetően, és legyen ember. Ember. Legyek ember. Egérbetű. Moszadbetű. Butabetű. Eperbetű. Rókabetű. Modorom agyon dolgoztatva természetesen hibás. Ezt elismerem. Aki harcol, aki hisz, aki keres, az hibázik is. Elismerem, hogy rossz a modorom. Természetesen ennek kiküszöbölésére is van mód. Ehhez viszont közösségi légkör szükséges. És szeretet. És humor. Sajnos önök hiával vannak ennek a színházi alaptulajdonságnak. Jó bánás kígyót is kézre szoktat. Önök csak ahhoz értenek, hogy rendeletekkel kormányozzák saját jólétüket. De nem kell, hogy túlságosan felizgassák magukat e felfedezések miatt. Mert nagyobb és végül hatalmasabb felfedezések várnak ránk. Nem festett vér lesz. De igazi. Nincs még vége az éjnek.

Agú értetlenül néz gyermetek humanizmusával a támadó Daxlira. Segítségért kiáltok, ismerem a Daxlik alattomos természetét, kisebbségi érzéseit. Mert minden kutyák közül a legalacsonyabbak. Ez az ok a haragra, ok az alattomos támadásra. És éme a gyanútlan Bagó mögé kerül, bár nem tudom elérni, hátulról támadja meg. Váratlanul, alattomosan. Hányszor tapasztaltam, hogy életem mögé kúsztak alattomos férgek, és a hátamban felejtették bicskájukat. Az alacsonyak, százlábúak, aljas patkányok, besúgók. Teljes erőből kiáltok, vigyék innen az Istenit, és már rúgom is, ahol érem. Bagó visít, nyüsszít, panaszkodik. Szembe jön egy eltorzult arcú gonosznő, aki még a torz arca mögött is rossz arcú. A tulajdonos. Gyűlölettől villog a szeme. Mi az, hogy dög? Elfulladt hangon szabadkozom, hogy dögöt nem mondtam, de a harapós kutyát el kell zárni. Ez erkölcsi szabály. Vezessen pórázon a kutyámat. Gyomromban dobog a szívem. Erősen lüktetnek az ereim, ahogy tehetetlen dühön feltornázza magát. És ilyenkor nem történik semmi, hogy szakadna rájuk az ég. Vörös fejjel tolom az átkokat magam előtt. A kisebbesült mellettem vinnyog. Ahogy vonszolódunk előre, 50 méterről ismét nekünk rugaszkodik gacsos lábain a fekete szörnyeteg. Megint Bagót akarja hegyes orrával megtorpedózni. A gonosznő rákvörösen szalad utána, felkapja, és egy sátani mondatot suttog a fülébe. Szégyeld magad. Szúrós betű, éber betű, gyurma betű, egér betű, Lukas betű, Lukas betű, disznó betű, mumus betű, angyal betű, Úristen, megőrülök, szégyeld magad, szégyeld magad. Mintha országnyi szerkezet forgása bénulna meg. A homlokomba törik magukat a hullámok. A Balaton mormolása, a halhatatlan hullámverés. A hajnali harmat lemossa arcomról a hideg könnyeket. Szemben zánka, repül a part, zsinórpadláson lóg az ég, egyedül vagyok. Elképzelem, milyen Isten, mintha mindenkit szeretnék. A tó közepén hajó, leeresztett vitorlákkal hasítja a vizet. Szúr a nap. Vajon kiizzadhatja az ember magából a tengert? Olyan a badacsony, mint egy öreg szivacs, amin átszivárog a zavaros lé. A bibliai szamár jut eszembe, aki szivacs kötegekkel akart átkelni a folyón. A vitorlás, az állatkert, meg a sebészet. Ezekben nincs mellébeszélés, nincs hazugság. A művészet antisors, a tehetség természeti csapás, jellempróba, átok, átkerés égő hídon, kolonc a nyakban, száguldás hegynek fölfelé, vagy ahogy Van Gogh mondja, konflis lóként menni előre, míg a kocsiban ülők élvezik a tavaszt. Ködbe írni hamuval. Elégni. És aztán... aztán pedig lenyúzni az ént. És bezsírozni a földet. Fölkészülni a legrosszabbra. Ami nem is a legrosszabb. Engem ez a bohóc vérig sértett. Fogadást tettem az életére. Ne legyen addig nyugodt percem. Vetgőz. Bekenjük kicsit a deszkát. Szavaim tőrök, és te válaszolsz. Ti pedig ott len. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Legyetek jók! Fogjátok össze kétségbeesésemet egy hatalmas csöndbe. Te is! Jó légy! Jó légy, és sok jót tégy!
Ez a bohóc engem megbántott, most némiképp elfenekelem. A bohóc megsértett. Jelesül, elpáholom. Az áruló szidalommal illetett. Pirongatást kap most tőlem. Te viszont jó légy. Áldjon Isten. Hazudtatok. Hazudtatok, praktikáló áruló kurvályok. Gyáva volnék is, gyermek. Amit egyszer kimondtam. Hazudtatok. Hazudtatok. A titkok sem voltak igazak. De te mindazonáltal jó légy. Jó légy és sok jót tégy. Nagy úr vagyok. Szájbéli féktelenség. Vadság és keménység természetemben. Bocsásd meg, Isten. Nagy úr vagyok. És még nagyobb leszek. Ez a világ én tőlem össze is dőlhet. Nagy úr leszek. Nagy úr. Idegen tükör néz az arcodból. Vess rám egy utolsó pillantást. A vakító fényben meglátod sorsodat. Gondolkozz. Most már akármit megtehetsz. Gondolj rám anélkül, hogy bármi eszedbe jutna rólam. A jelek titkos értelme kibomlik. Ánál Ádát, Utvás Etát, Dújjel Dienve. Hozd vissza a szavak mámorát, mely élet és halál előtt feltárja önkívületes arcát, mint a francia solymász. Amint megpillantod, ezd rá.

0: Elhangzott húsvéti szeánsz. Latinovics Zoltán szövegeinek felhasználásával írta Garaci László, a színész Ternyák Zoltán. A felvételt készítette Göbjös Tamás és Németh Zoltán. Zenei munkatárs Molnár András, a szerkesztő Marsal Éva volt. Rendezte Lehocki Orsolya.
1: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb 2015. április 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Nyolc órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthofer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Ismét teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, így tegnap késő este óta szinte az egész sziget áram nélkül maradt. A 10 milliós országban a súlyos üzemanyaghiány és az előregedett infrastruktúra miatt az elmúlt hetekben már több hasonló üzemzavar is történt. A helyzetet pedig súlyosbítja az Egyesült Államok által elrendelt olajembargó is. A havannai hatóságok egyelőre nem közölték a meghibásodás pontos okát, sem a hálózat helyreállításának várható időpontját. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyigazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Súlyos baleset történt korábban az M1-es autópályán Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindul, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé, Óbarok térségében is lassú a haladás. Torlódik a forgalom a párhuzamos 1-es úton is. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között, Kaposvár és Taszár között pedig pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak. Végül az időjárásról: fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben. Futózáporok, zivatarok kialakulhatnak, időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu folyó utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. Első rész.
0: Reggel van. Piroska néniben van belátás. Tudja, hogy kell reggel a bort tölteni. Korán kell, ez is egy jó dolog benne. 5 órakor már engedi ki a tyúkokat a hátsó udvarra. Akkor már ott toporog az utcaajtó előtt Béres, és fázik. Na, felkelt, kérdezi tőle az idős őszhajú asszony. Aztán beengedi. Az volt régen, mondja, a hosszú csontos ember, az arca szőrös, hetekig nem tud borotválkozni, majd csak akkor, ha nyugszik a keze. Az asszony kitölt egy 3 decis pohárba 2 deci bort. Béres 3 decit szokott inni, és elvisz 1 litert. De reggel más a helyzet. Piroska néni elfordult, tesz a tűzre, vagy belép a spájzba. Béres pedig 2 marokra fogja a poharat, és megpróbálja a szájához vinni. Le is hajol hozzá, nehéz percek ezek, még a lába is reszket. Piroska néni úgy tesz, mintha nem venné észre. Tesz, vesz, magyaráz, kijönti a lavorból a vizet, megtölti az üveget. Addigra Béres nagy nehezen megissza a bort. Nem is ment sok mellé. Kap még 2 decit a nagy pohárba, azt már könnyebb meginni. Kint Hesz Jancsi ácsorog az ajtó előtt. Cigarettával nem megy be, előbb elszívja. Másnak ez nem jutna eszébe. Az utca túlsó vége felől sudák közeledik, műbőrkabátban, alatta egy 2 literes üveg, ettől furcsán tartja a kezét, mintha nem tudnák, hogy borért megy és hitelbe. Hesz Jancsi kivárja, míg Béres téblából odabent. Piroska néni meg kiszól, jöjjön már be, Jancsi, ne ácsorogjon ott. Ilyenkor perceken múlik minden. Béres ki, Hesz Jancsi be. Piroska néni felméri az állapotát, és aszerint tölti a poharat tele vagy félig. Néha Hesz Jancsinak is 2 kézzel kell fogni a poharat. Mire sudák, nagy hanggal beköszön. Hesz Jancsi már megy is, sietként megint rágyújt. Sudákra rászól, nehogy bemegy már azzal a cigarettával. Sudák is igyekszik. Tudja, hogy reggel mindenkinek dolga van. Elnézést kér a zavarásért, mondja lépten nyomon, kezét a szívére téve. Valamikor népi táncos volt. Ezt ugyan nem látta senki az erre lakók közül, de hát kit érdekel? Valami lehet benne, mert hosszúra engedte a haját, bajuszt is neveztett. Tán a parlamentben készülsz te? Kérdezte tőle egyszer Dologi. Olyan már a hajad, mint a WC-kefe. Sudák csattogtatja a bokáját, finom beszéde van, nem káromkodik, csak annyit mond, hogy szedte-vette töltött káposztája, és rögtön elnézést kér. Neki dolga van, nem dolga, mint errefelé. Ott voltam én Pesten, magyarázza, csoporttal táncoltunk, miniszterek, tábornokok előtt. Jól belehettek baszva azok is, hogy nem vettek észre benneteket, mondta erre neki akkor Dologi. Akinek mindig nagy a pofája. Sudák mondta is már neki, hogy nagy a pofát, kérlek, már megbocsás, nem kellene itt Pirike néni előtt így beszélni. Testvérem, mondja máskor, és a szívére teszi a kezét, őszintén megmondom, Pirike néni, hát nem igazam van. Piroska néni utálja, ha Pirikének szólítják. Nem is tudja miért, de nem szól. Na menjenek, mondja, ha elege van, igya meg mindenki, és menjen dolgára, feküdnék. Este van, bontsunk céget. Reggel azonban nincs vita. Mindenki csak jön, és már megy is. 7-kor nyit a kisbolt a szomszédban. Piroska néni elsőnek vesz kenyeret, tejet, aprót vált marékszámra. Nála 20 forint egy pohárbor. Pintérnél 25. De a színig tölti, ami több, mint 3 deci. De reggel nem mennek oda. Ki tudja a tele poharat meginni reggel? Ott pálinka is van. Csak azt nem lehet tudni, hogy miből főzeti. Gyümölcsfája nincs, szőlője se sok, mégis bora van újtól újig. Attól betegek maguk, szokta mondani Piroska néni. Attól a rohadt pálinkától. Pinté ropit is árul. Lehet kártyázni, sakkozni, de sokszor becsapja az embereket, mert iszik ő is. Elfelejti, hogy ki mennyit ivott, kerekít. Buta ember, mondta egyszer Hesz Jancsi, az a baja. Nem rossz indulatú, csak buta, meg az, hogy iszik. Sudák otthon a tükör előtt próbát tart. Pohár vizet emel a szájához, gyakorol, pedig a bor az más. Tornászik, nyújtja előre a kezét. Jó. Piroska néninél az első kortnál olyat rándul a keze, hogy majd elejti a poharat. Aztán nem akar elállni, tartani kell a másikkal is, úgy jobb. Az öreg asszony nem néz oda, még az a jó. Nem bírom egyszerre meginni, mondja aztán a férfi. Elnézést kérek, és a szívére teszi a kezét. Valami van a torkomban. Vida bácsi csoszog az ajtó előtt, bort vinne a fiának. Ő nem iszik ilyenkor. Meg aztán nem akar belenni itt a poharakba, nehogy azt mondják, hogy ő itt meg akar valakit fertőzni a fia betegségével. Neki is van bora. De jó lesne néha máshol meginni valamit, beszélgetni, cigarettázni, panaszkodni. Mert lenne mit. Mikor Sudák elmegy, elmondja, hogy már fürdetni, mosni kell a fiát, mindenütt annyira tehetetlen. És hogy milyen ez a tüdőbaj, most látja csak, mikor mossa meleg vízzel a testét, csak úgy ágaskodik neki szegénynek, pedig már alig él. Alig él hozzá a rongyal, kész. Piroska néninek hány ingere van az ilyesmitől, és azt mondja, ne is tessék nekem ezeket a dolgokat mondani. Rettenetes. És csak úgy, a meleg miatt. Vida bácsi sokat tudna mesélni erről is, meg másról is. De Piroska néni iszonyadik, látszik rajta, pedig amúgy megértő asszony, tiszta is. Vida bácsi már arra is gondolt, hogy ha a fia meghalna, el is vehetné feleségül. Egykorúak lehetnek, különben is mindegy már az ilyenkor. Piroska néni nem tartóztatja, mert jön Dorogi, meg Veres. Jobb, ha nem találják itt. Bolt előtt Sudák ácsorog, a nyitást várja, és dohányzik. Piroska néni háza a sarkon van. A másik sarkon a bolt. A két ház között keskeny gyalogút megy le a patakra, amiben már nincs semmi víz. Esős időben is csak sár meg béka. Vida bácsi most elől megy ki. A másik bejáratnál már nyitja az ajtót Dorogi, ez a nagy darab vastag hangú piros ember, aki rögtön azzal kezdi, hogy tán a Vida volt itt. Azt mondja Piroska néni, miért? Hát, hogy mit bujkál itt? Miért nem jó neki az az ajtó, ami nekünk? Piroska néni nem mond semmit. A kilincset törölgeti, hogy lássák. Na, jöjjenek be, mondja aztán. Hát, rákja van a fiának, és nem tüdőbaja. Magyarázza később Dorogi, és leül az egyik székre. Csak ez a sok hülye ember azt hiszi, tüdő, tüdő. Veres nem mond semmit. Állva marad, iszik. Én nem tudom, mondja később Piroska néni. Csak már mondtam neki, hogy jobb lenne, ha nem jönne. Csak üvegbe adok neki, pohárba nem. Hiába nekem is kell gondolni arra, hogy nem iszik utána senki, és a végén még elszoknak innen. Dorogi azt mondja, hogy ő már annyi embernek szólt, hogy mi a helyzet, de tényleg olyanok az emberek, ahogy Piroska néni mondja. Elég baj pedig az is neki. Már úgy kell füreszteni, mint egy gyermeket. Igen, kérdezi Piroska néni, mint aki most hallja először. Pedig micsoda egy ember volt az fiatal korában, folytatja Dorogi. Még a legyet is, reptibe. Most meg tessék. Az apja fogja az ölében, és simogatja neki szappanos kézzel. De inkább nem mondok már semmit. Ő lát mindent a szomszédból. A hátsó ablak oda nyílik. Hallgatnak egy kicsit. Mit lehet erre mondani? Később Veres is kér két pohárral, és azt mondja, hogy így van ez. Kívülről minden ház olyan, mint a másik. Kerítés, udvar, minden. De hogy a kerítésen belül mi van? Az csak azt tudja, aki ott lakik. Aztán megisszák. Menjünk, mondja Dorogi. Tellik az idő. Valahogy rossz lett a kedve mindenkinek. Sudák köhécsel az ajtó előtt. Nem akar nyitni a bolt, magyarázza. Gondoltam, visszajövök még egy pohárra. Piroska néni ráföl, mert sok tesz az Józsi. Utána meg rugdossa majd a feleségét, meg pofozza. Há, milyen ember maga? Én, csodálkozik Sudák. Már bocsánatot kérek, de ő meg a házelibe önti a vizet a lavorból. Hiába mondom neki, őszintén mondom, Pirike néni. Na, így a megmondja neki az asszony, és menjen, és otthon legyen majd úr, ne itt. Kint egy nagy kocát hajt egy fiú. Lassan. Dorogi rászól, hová hajtod azt a disznót, Laci? A kanhoz, mondja a fiú. Hát minek töröd ezen a rossz úton azt a jószágot? Nem tudsz rajta segíteni? Rögnek. A fiú is neved, de nem mond semmit. Aztán jön a boltos a kocsival, leszedi a lakatokat. Hesz Jancsi veri a kazán oldalát, ide hallatszik. Kisnéni nyitja a kaput, a férje hajt ki két lóval, fiatalok jönnek a busztól. Piroska néni becsukja Sudák után az ajtót. Az első csapat megvolt. Most majd mennek a boltba, vesznek pálinkát, megisszák azt is, aztán eszik, akinek van mit. Utána ledőlnek és alusznak délig. Majd kezdődik megint, délután itt fog vitatkozni 5-6 ember, egymást ugratják, vagy Bérest, Sudákot. Elmondja mind századszor is, hogy ő micsoda ember volt a gyárban, és mégis elküldték. Piroska néni megeteti a tyukokat, kutyának ad, aztán megmosakodik, teát főz. A bolt előtt kis tér van. Néha megáll egy-két autó, aztán eldöbörög a csigefű a nagy ifával, kiabálnak neki. Sudákék két decis üvegből isszák a pálinkát. Arra sört. Béres is odason fordál, fizet neki valaki egy sört, aztán majd jön bort inni. Piroska néni eszik egy pár falatot, aztán kinéz az ajtó kis ablakán, még mindig ott támaszkodnak a falnál. Hajjaj, mondja magának, ezek se sokra érnek máma. Aztán mennek a gyerekek iskolába. Itt Piroska néni előtt megállnak, van, aki beszalad a boltba, kiflit vesznek, zsemlét, csokoládét, aztán mennek tovább. Először Béres nyitja majd a kertajtót, aztán Hesz Jancsi. Aztán megjön a többi. Így megy ez.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. Az első részt hallották. Elmondta Derzsi János. A felvételt Rozenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.

A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is földút volt. Aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. Második rész.
1: Sudák József csoportvezető. Az utcában az Attila a legszebb fiú, ezt mindenki tudja. Most még csak hagyján, 8. kamasz, de mikor kisebb volt, mindenki meg akarta enni. Nyáron egy parányi gatyába kibe járkált egyik házból a másikba. Ahol nem volt nyitva a kapu, dörömből kiabált. Mindenütt felkapták, harabdálták, cukros süteményt tömtek a szájába. Sudák is. Egyszer leült a földre a kisfiú elé, és csak nézte sokáig. Aztán megkérdezte a gyerektől, hogy mondd csak, hogy az Úristenbe sikerültél te ilyenre, he? Lehet, hogy akkor kattant valami az agyában. Mert hogy valami történt vele, az biztos. Csak még nem látszott. Egy sudári szákos nővel élt akkor, és még szerencse, hogy nem írta a nevére. Csak úgy összeálltak, magyarázta később. Mert utána jól nézett volna ki, a nő mindennek a felét követelhetné. Hogy mi az a minden, azt nem részletezte. Így meg csak kitolta a kapun, becsukta utána az ajtót, és kész. 2 hét múlva vissza akart jönni, de akkor már az új asszony öntötte le egy lavor mocskos vízzel, csak úgy a kerítésen át. Árvajolán ott állt egy kis kosztümben, cigarettázva nyaklánc karóra, és folyt róla a szappanos lény. Nézzék már, mondta rémülten, ez a siket kurva leöntött. Mert az új asszony bizony nem hallott, nem beszélt.
2: Lehet ezt a dolgot titkolni egy ideig?
1: Sudák messziről hozta, jó arcú, formás nő volt, csak azt tűnt fel, hogy nem megy sehová, még a boltba sem. Sudák azt mondta, nem pletykás, inkább hallgat, más is jobban tenné, ha olyan lenne. Ha elment valaki mellette, mosolyogva bólintott és motyogott valamit, mintha köszönne, és már sietett is tovább. Szép ruhákban járt, illatozott, gyűrűk voltak az ujjain, és Dorogi egyszer azt mondta a Misi presszóban, hogy ő szívesen megcsikolná, csak kíváncsiságból is. Aztán azt mondta, hogy 2-3 hét múlva. Emberek, ez a nő süket. Ne mondd már, hüledeztek, süket. Mint az ágyú, mondta Dorogi. Ott kiabáltam a kerítés előtt, hogy küldje már ki Józsit. Ő meg csak teregette a ruhát háttal. Már úgy ordítottam, hogy a környéken mindenki kijött a házból. Ez meg nem hallott semmit, csak hányta a ruhát a madzagra. Bizony. Sudák egyszer azt mondta, hogy ő a műanyaggyárban művezető. De azt a kártyások a Misi presszóban kézből kontrázták. Elregy már, mondták neki, sok lesz az. Akkor csoportvezető, mondta Sudák, és ebből nem engedett. Hesz Jancsi utána nézett a dolognak, és azt mondta, nem vagy te ott senki, Józsikám, az udvarosoknál vagy mindenes. Sudák erre nem mondott semmit. Részéről befejezte a dolgot. Akkor már elhatározta, hogy gyereke lesz. És akkor majd mindenkinek leesik az álla. Azt a régi öreg házat már bontotta, annak a helyébe épül majd az új. Összerakott egy kis szobakonyhát az udvar végében, addig megteszi. Gyűlt az udvaron a sóder, tégla, gerendák, és már az sem volt érdekes, hogy az asszony süketném, a kedvelte mindenki az utcában. Pedáns volt, tiszta, Sudák is egészen más lett mellette. Nem ivott a boltban, a Misibe se járt, legfeljebb egy felesre, és már ment is. Inkább Sarkadinétől vitt haza bort, és otthon itták meg az asszonnyal. Debrecenből jött valamikor, úgy tudták, elvált. Leszállt a buszról, ott van mellette a Misi presszó, bement, kért egy 1/2 deci unikumot, amitől csend lett a helyiségben. Micsodát, kérdezte Esztike, unikumot? Más nem jó? Jó volt. Sudáknak már akkor is válig ért a haja. Bajusza meg az álláig. Megitta a félvegyest, aztán megkérdezte, tud-e valaki itt egy eladóházat? Hát hogyne? A Misiben mindent tudtak már akkor is. Itt van az öreg kodái, mondták neki, most halt ki belőle, a fiának pedig nem kell. Azt is tudták, kinél lehet érdeklődni, éppen ott volt, csak kiment a WC-be. Van ott minden, mondták neki, bútor, ágynemű, virág az ablakban, légyfogó. Még a kutya is ott fekszik az ajtó előtt. Nem megy el a háztól, míg a csirkéből tart. Aztán megkerült a koda gyerek is. Nagyon be volt rúgva, de azért tartotta magát. Segítettek a többiek, fogták, míg aláírta az adásvételi szerződést. Sudák pedig kifizetett 200 000 forintot ott helyben. A házat meg se nézte. Azt mondta, láthatja, most már eleget, inkább mulassanak. Majd csak a kulcsot, ha lehetne. Mert akkor már vissza sem megy a városba. Milyen kulcsot? Nem kell ahhoz kulcs. Tróttal van bekötve az ajtó, nem lopnak erre a népek. Sokáig beszéltek róla, jó vásár volt. Sudák fizetett mindenkinek, mert a koda fiútól esztik elvette a pénzt. Nem mászkáljon maga ennyi pénzzel ilyen állapotban. Majd holnap érte jön, addig itt lesz a polcon, a barack mögött. Tud róla mindenki. Még az lenne a legjobb, ha hazamenne. Sudák közben elmesélte a többieknek, hogy ő bizony úriember. Falun soha nem élt, csak városon. És hogy hogyan süllyedt idáig. Érzelmes történet volt, nem nagyon tetszett senkinek. Aztán kalandok következtek. Addigra Misi is előkerült a tulaj 3 láda sörrel. Sudák akkor már tánclépéseket mutatott be. Ragyasztani a térdet minden mozdulatnál magyarázta. Rugózni, az a nehéz. A sapkájáról azt mondta, hogy az olyan, mint a spanyol önkéntesek sapkája. Ezen sem vitatkozott senki. Itt az utcában még senki nem látott spanyol önkéntest. Misi minden esetre azt mondta, ő azt hitte, hogy az ugyanolyan svájci sapka, mint neki van a pincében, csak csáléra áll. Ez az ember úgy hazudik, mintha olvasná, mondta Esztinek a feleségének. De nem lehet rongy ember, ha pénze van. Később benézett Árva Jolán, aki szintén jártas volt a népi táncban. Zárásig Sudák megkérte a kezét. Az meg odaadta. Micsoda ünnep volt! Zárás után átmentek egy láda sörrel házat szentelni. Ez nem szarakodik, mondta Misi a feleségének. A 4:30-os busszal jött, most 11 óra is háza van felesége. Doragi pedig azt mesélte másnap, hogy ő nem emlékszik, hogy ki kivel aludt abban a kavarodásban, de a kutya reggel Sudák környékéről mászott elő, és morgott. Sudákot meg lehetett volna szokni. Azt, hogy nagyokat mond, másképp beszél, öltözik, mint a többiek. Csak hogy elfogyott a pénze. Árva Jolán ebben sokat segített. Rájött ugyanis, hogy egy ilyen táncos lábú fessember mellett viselkedni, öltözködni kell. Hirtelen magázni kezdett mindenkit, és állandóan dohányzott. Nem esküdtek meg, mert az olyan régi módi. Így is szerethetjük egymást, mondogatta. A városba jártak fogorvoshoz, de csak a húzásokra futotta. Ettől Sudák szája arrébb került az arcán. A Joláné pedig megnyúlt. Lehet, hogy ez is közre játszott abban, hogy megromlott a viszony köztük, de inkább az, hogy Árva Jolán rengeteget ivott, és nem volt hajlandó gyermeket szülni. Pedig akkor már Sudák elhatározta, hogy neki gyerek kell, ha törik szakad. A minta ott volt, a kis Attila. Egy ilyen szép kiskölyköt akart, csak lányt, hosszú göndörhajjal, kökénykénk szemekkel. Addig fel se tűnt, hogy neki nincs gyereke. Egész addig élete különböző kultúrcsoportokban, táncban, mókában telt el. A munkahelyé is úgy alakultak, Barcikától Pestig, aztán Debrecen. Itt már gyanús volt, hogy mégsem lesz belőle táncművész. A volt felesége is megváltozott, öreg lett, gyakran eltört a lába. Aztán abba is hagyta a táncot. Pedig micsoda számuk volt kettesben arra a dalra, hogy kis kertemben szép tavaszi estén. Palkonyán külön gratulált nekik a rabok parancsnoka. Azt mondta, ez már nem is tánc, ez már színi művészet. Szinte látja az ember, hogy virágokból édes illat száll. Árva Jolán ettől nagyon messze állt. És gyereket se akart. Ez volt az oka mindennek. Azt mondta, neki nem lehet. Sudák orvoshoz vitte. Elvittem a méhészetre, mesélte a Misiben. Ott megvizsgálták, ától cettik. Aztán csak nevetgéltek. Kérdem, mi baj, doktor urak? Azt mondják, semmi különös, csak a feleségének hamarosan ki kell venni a fél tüdejét. Tüdejét kérdem, és miért? Hogy elférjen a mája, így nekem. Lehet, hogy nem volt igaz, de mindenkinek tetszett. Akkor már Sudák az újasszonnyal élt, és bőszen tervezgetett házat, kertet, családot. Pálmafák fognak nőni az udvaromon, mondta egyszer. Olyat a falu még nem látott, ami itt lesz. Úszómedence, üvegtető,
3: meg majmok, tette hozzá valaki, legalább kettő.
1: 89-ben úgy várta a rendszerváltást, mint a májusi esőt.
3: Jönnek a magyar emberek, mondta, végre! Magyar zene, magyar tánc, magyar kenyér!
1: 90-ben elküldték, mert majdnem mindig a váltás ébresztette. Őrportás volt, megunták. Hónapokig semmi pénzt nem kapott. Apránként eladogatta az udvarról a sódert, téglát, faanyagot, és Katókától se lett gyereke. Néha arra gondol, hogy lehet, hogy most már nem is lesz. Attila meg szépen serdül a szomszédban. Katóka később függönnyel választja el a szobában a saját részét, mert Sudák iszik, és olyankor goromba, táncol, dalol a tükör előtt, aztán megpofozza Katókát, máskor belerúg a lábába. Sudák életében sok minden akart már lenni. Táncművész, partizán, színész. Megtanult korcsolyázni, mikor jöttek a tévében ezek a jégtáncok. Álmában boldog apja volt a kis Attilának és egy gyönyörű kislánynak. Most polgármester szeretne lenni, de erről kevesen tudnak. Hesz Jancsi, Dorogi és Piroska néni. Beszédeket mond a tükörnek. 55 éves, mindene ősz. Majd meglátják.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A második részt hallották. Elmondta Szilágyi István. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.

0: műutcánk alig 1 kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor ez is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Hát lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják. Akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 3. rész.

Hazatérés. Nyurga fekete ember az öreg veres fia, és mindenhez ért. Az övé az új soron a legmagasabb ház, mert hogy a szemben lévő régi sor magasabban van, és nem akarta, hogy esőben majd ráfolyjon a víz, és különben is. Hesztyancsi ezen csak nevet, ő hegyvidékről származik. Azt hiszik ezek, hogy ott mindenki a hegytetőn lakik, mondogatja. Hát nincs abban semmi, ha az egyik ház fentebb van, ez csak itt nagy dolog az alföldön. Csóvakolatlan épület, kerítés sincs, a kopár udvar lefut a szántóföldre, szemetet kavar rajta a szél. Veres Lacinak ennyire futotta, aztán elfogyott minden pénze, ereje, akarata. A pincében két koszos malacvicsit naphozhat az éjségtől. Fent a konyha már lakható, ott eszik, iszik, alszik a veres fiú, a lakás többi része abba maradt. És elment az asszony is a gyerekkel. Azt mondta, neki ebből elég. Veres Laci hegesztő volt a gyárban, még el nem küldték. Na onnan van, hogy mindenhez ért, mert ott mindenféle munka volt. Víz, gázszerelés, gépjavítás, ami vasas munka, az neki jöhet. De megcsinál minden mást is, csak adjanak anyagot. Nem fognak ki rajta semmi, csak hát a pénz. Azt most már a postás hozza neki is, és keveset. Debrecenben nősült, városi lányt vett feleségül, de már rég megbánta. Veres Lacinak mindene nagy, az orra, a füle, a lába, a keze. A lányok inkább elnéztek mellette, ha eléjük állt. Na, Angéla nem. Ő úgy volt vele, hogy meg lehet szokni. Albéletben laktak egy házrészben. Vizes volt, hideg, jött a gyerek is, pedig nem akarták még, de ha már itt sikerült, csinálni kellett valamit. Veres Laci akkor belépett a pártba, de csak nem történt semmi. 6 hónap után jelentkezett munkásőrnek, ahol örömmel fogadták. De alig volt az alegységben fizikai dolgozó, csupa osztályvezető, mérnök, főkönyvelő közé került a szakaszban. Tegeződtek, szervusz, szervusz! Ettek, ittak, a gyakorlatokon vagy a tanteremben nótáztak, aztán a többiek kocsiba ültek, ő pedig vagy 3 társával megvárta a buszt. Úgy hívták őket, a fizikusok, persze csak a hátuk mögött, de azért megtudták. Nem törődtek vele, csak Veres Laci mondta egyszer a másiknak, hogy majd közéjük ejtem a kézigránátot, és akkor rögtön kiderül, hogy ki a fizikus. Utálom mindent, mint a saját szaromat, mondta otthon a feleségének. De mit csináljuk? Hát ha. Mikor másnapos volt, vagy valami dolga akadt, szólt a szakaszparancsnoknak telefonon, már küldték is a kikérőt, és otthon maradt. De egyéb semmi. Aztán brigádszervezéssel próbálkozott a hegesztőknél. Ami addig senkinek se sikerült, neki igen. A hegesztők minden gyárban másféle emberek, ő viszont elhitette velük, hogy ez a dolog pénzt jelent, és nem kell csinálni semmit. Akkor meg miért ne? Ő lett a brigádvezető. Beszélt, hozzászólt, verte a gyálát mindenütt, írta a brigádnaplót, kapták a címeket a velejáró pénzzel, és tényleg nem kellett csinálni semmit. Ez viszont tetszett. Nem is vagy te olyan hülye, mondták neki, mintha még egyszer olyan hülye lennél. Csak csináljad. Hálából megtanították hegeszteni. Beállították neki az ampert, a trafón, kezébe adták a megfelelő pálcát, a többi már ment magától. A brigád szocialista lett, ami nagy dolog. Veres Laci elkérte a gyári buszt, és elmentek kirándulni, hogy megünnepeljék az eseményt. Induláskor berúgtak a gyár melletti kocsmába, alig kellett később rátölteni, megvolt a hangulat végig, ő pedig beírta a brigádnaplóba, a táj lenyűgöző szépsége után Tokajba érkeztünk. Erre ugyan nem emlékezett már senki, de biztos úgy volt. Veres Laci akkor úgy gondolta, hogy most már biztosan nem maradt ki a lakás kiutalásból, de rosszul gondolta, kimaradt. Nem baj, mondta a feleségének. Még várok egy kicsit, de utána baj lesz. Ültek az ágyon, és már nem tudtak beszélni semmiről.
Otthon úgy aludt a heverőn, hogy a lábát átdugta a gyerek ágyára, a járok

Reggel Angéla összepakult, és a gyerekkel hazament az anyjához. De az nem volt érdekes, máskor is elment már, és mindig visszajött. Veres Laci most se szólt semmit, ha menni akar, hadd menjen. Délelőtt telefonált a szakaszparancsnoknak, hogy dolga van. Írjon egy kikérőt 2 napra. Aztán sört ivott vodkával. A hűtőben talált egy csomag fagyasztott szárnyat, gondolta megsüti a gázon. De valamit rosszul csinált, mert a hús egyben maradt, kívül megégett, belül pedig fagyos volt, a szinte hideg. Evett azért belőle valamit, sózta, borsozta, aztán bevágta a szemétbe. Mindenre pontosan emlékezik, mondja, ha meséli valakinek. Arra is, hogy utána felöltözött az egyenruhába, pisztoly, minden, aztán átment az 5. házba, azt a Teti Molnárt megfegyelmezni, mert az mindig részeg, veri a családját, dorbézol, azt mondta neki, hogyha nem változtat a dolgon, nagyon lövi. Csak néztek rá, nem szólt senki, még a kutya se vakkantott. Ő pedig eltette a pisztot, és ment tovább. 4 családnál járt akkor délelőtt, és megmondta mindenütt, hogy ezután így lesz, minden nap jönni fog ellenőrizni. Ezt a kocsmában is elmondta, meg a boltban a pénztárosnak, hogy baj lesz, ha becsapnak valakit, és hogy 3 sör és 2 deszi pálinka, ennyi, több nem, nem adhat senkinek. Maga kicsoda mégis, kérdezte tőle a boltvezető óvatosan. Munkás őr, mondta neki Veres Laci. Ha nem vette volna észre, de most már jegyezze meg. Na, megjegyezte? Meg, na, azért. Aztán gondolt egyet, ha már így benne volt, besétált a gyárba is, a pártitkárhoz, kitette a pisztolyát az asztalra, és megkérdezte, ugyan mi mindent kell még neki elkövetni, hogy ember számba vegyék. Halász, a pártitkár akkor határozta el, hogy az ilyen alkalmak miatt egy rejtett vészcsengőt fog felszereltetni az asztalára, de még otthon is, mert ez őrület. Mondott valami biztatót, aztán intézkedett, hogy Veres sürgősen szereljék le, mert pisztollyal fenyegetőzik. Az meg bekerült az idegosztályra. Onnan az elmére, később az utcára. Lehet, hogy a pártból is kizárták, erre már nem emlékszik. Arra igen, hogy Angéla, a felesége, míg ő a kórházban volt, megint összeszedte a holmiát, felmondta a lakást, és hazaköltözött a gyerekkel az anyjához. Veres Laciért majd az apja ment be, ahol volt, onnan nem engedte ki senkit egyedül. Csendben mentek hazáig, aztán leszálltak a buszról, beléptek a Misi Presszóba, és eldöntöttek mindent. Lacinak haza kell költözni a faluba, nem érez itt semmit. Itt a helyet, mondták a többiek is. Dorogi pálinkával kínálta, Béres többször is kezet akart vele fogni, de nem sikerült. Sudák pedig azt mondta, itt a helyet köztünk, Sanyikám. Veres Laci zavarta nyelte a sört, pálinkát, hamar berugott, gyenge volt még. Később kelecsókolt Esztikének a pultnál, aztán Árva Jolán is megérkezett. A felesége őnagysága, mutatta be Sudák. Őszintén megmondom, Esztike, nincs igazam? Aztán Misi is előkerült, a tulaj, veregette a hátát Veres Lacinak, majd megmutatta neki az egész házat. Pince, raktár, garázs, presszó, felette lakás, kert, minden. Az erkélyen a veres fiú megszédült egy kicsit, de hogy kiadta a sör, lítium, noveril és az andaxin keverékét, meghiggadt, és elhatározta, hogy ilyen házat fog építeni, és ide, barátok közé. Ezzel a 2 kezemmel mondta Árva Jolánnak éjszaka az ágyban, mert sokáig mulattak, utána meg összekeveredett minden. Sudák eljárt valamilyen népi táncot Hesziancsival, aztán Hesziancsi nélkül, majd tévedésből Misi pincébe halt egy régi heverőn. Biztos rám zárták az ajtót, állapította meg, mikor éjszaka feljött. Nem tudok kimenni, mondta ki hangosan, s maga alá vizelt. Reggel már jobban lett, rengeteg láda sört látott a félhomályban, és nem győzött inni a csodálkozástól. Veres Lacit reggel az apja vitte haza.

Az a, hogy ne lássák. Otthon evett valamit, beszélt össze-vissza, jó kedve volt, elmondta, hogy házat fog építeni, nagyobbat, mint itt akárkié. Majd ő megmutatja. Pálinkát ivott, a gyógyszereket odaadta az anyjának, hogy jól tegye el, ne is lássa. Aztán lefeküdt, de nem tudott elaludni az izgalomtól. Járt az agya, mint a gép. Eszébe jutott még az is, hogy gyerekkorában is ebben az ágyban aludt, itt az ablak alatt. Egy nagy dunyhával takarózott a fűtetlen szobában, és gyakran bepisilt. Nem volt neki semmi baja, csak nem volt kedve kimászni a meleg takaró alól, és kimenni az udvar végébe, inkább húzta, halasztotta, aztán meg már késő volt. Reggel volt már, kint mocorogtak az emberek, ha kinézett az ablakon, ugyanazt látta, mint valamikor a csapos kutat a házuk előtt, amiből ritkán jött a víz, mégis mindenki rángatta sokáig. Korompoltak az üres bádoggal, arrébb egy öreg akácfa, meg a nagy döccenő az uton. Itthon vagyok, gondolta, megkönnyebbülve, és a testét elöntötte valami jól ismert melegség. Ott lent, mint régen.

0: mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A harmadik részt hallották. Elmondta Horváth József. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.

0: A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztóföldet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. Negyedik rész.
0: Doroginé Mancika. Ebben az utcában három nemzedék él egymás mellett vagy vegyesen, de mindenki tudja, hogy ha déltájban elmegy egy vonat, akkor 11:30. Délután 3:10 vagy 17:45. Közel a vasút, az állomás is itt van az utca végében, de nemigen jár már vonattal senki, jobb a busz. Doroginé sorsát akkor ismerték meg igazán, amikor egy este 6 óra körül valaki meglátta, hogy a sinen fekszik. Szépen fel volt öltözve, óra a karján, nyaklánc, kötött sapka. Papterka, Hesszi Ancsi anyósa oda settenkedett, hogy hát ha alszik. Szólt is hozzá. Aztán sietett haza, felvette egy másik otthonkát, kis vízzel arcot mosott, leöblítette a gumicsizmát is a lábán, majd átment Sarkadiné Piroska nénihez, ott bort mérnek, és mindig van valaki. Piroska, mondta halkan az őszhajú öregasszonynak, mert bezzeg most senki más nem volt ott. Mancika meg ott fekszik a sinen felöltözve, hát hallott már ilyet? Micsoda, kérdezte Piroska néni elhűlve, és mit csinál ott? Hát nem csinálod semmit, mondta a terka, csak fekszik. Hát nem kérdezte meg tőle, hogy mit keres ott? Nem, mondta a terka, csak szólítottam, hogy Mancika, Mancika, de nem mondott semmit. Gondoltam, szólok valakinek, hogy mi van, hát ott nem lehet. És ott hagyta? Nem is húzta el onnan? Kérdezte Piroska néni, még elüti a vonat. Az már elment, mondta terka, azért gondoltam, hogy valami baja van, de nem mertem hozzányúlni, az is lehet, hogy már átment rajta a 4:06-os, nem? Akkor meg szóljon az urának, mondta Piroska néni, vagy valakinek, de hamar, hát ha még él, és járnak itt tehervonatok is, ki tudja. Én nem tudok menni, tudhatja, szóljon a lányának, vagy a vejének, hát ott laknak együtt. Nem beszélünk mi már, vagy 2 hónapja, úgy tessék elképzelni, egy szó nem sok, annyit se, akkor inkább nem láttam semmit. Már nem tudja senki, meddig feküdt a sinen Mancika a szép ruhájában. Terka biztosan szólt valakinek, vagy Piroska néni, aztán valahogy eljutott a hír a Misi Presszóba, ahol mindenki ráér, és mindenkit meghallgatnak. Véletlenül Dorogi is ott volt, épp a lovát itatta sörrel üvegből. Meghallgatta a nagy újságot, majd kért még egy felest, aztán azt mondta Hesz Jancsinak, hogy menjen el vele, mert ha egyedül megy, nem áll jót magáért. Esteledett, ilyenkor etetik a jószágot, akinek van, mégis mindenki a járdán volt, vagy a kerítésen átlesett kifelé, mikor Dorogi elnyargalt előttük a vasút irányába. Egy kis csomó zöld széna volt hátul, arra dobták rá az asszonyt, annyira részeg volt. Aztán lassan besütétedett, és mindenki ment a dolgára. Mancika szépen járt. Dicsekedett is fűnek fának, hogy neki így, neki úgy. Új ruhákat vett, de nem a bálástól, hanem szövetet, amit kisnéni vart meg, fodrok, csipkék voltak rajta, a divatlapokból nézte ki a mintát, akkor cipők, kalap, sapka, még kesztyű is nyáron. Piroska néninek azt is elmondta, hogy az ő férje nem olyan ember, mint itt a többi, mert műszerész, orvosi dolgokat csinál a gyárban, és az már ugye csak egy lépés az orvostól. És szép ember, meg jó. Csókolgatja, és van olyan éjszaka, hogy kétszer is ráfordul. Az építkezést is könnyen kezdték, neki is volt egy kis pénze, meg Pistámnak is. Hamar álltak a falak, a földszintre már be is költöztek, mikor a többiek még csak az alapot ásták, és egyedül nekik volt betonkeverőjük, azt használja mindenki a mai napig is. Piroska néni örömmel hallgatta, olyan ritka manapság az olyan pár, akik szépen élnek, csak éppen nem hitt el mindent, de hát az nem számít. Piluska néni kissé maradi, azt szokta nézni például, hogy füstöl-e a kémény, ahol nem füstöl, pedig otthon vannak, ott nem raktak tüzet aznap. Ha nem raknak tüzet, akkor nem főznek, és így tovább. Persze lehet, hogy gázzal fűtenek, de az utcában nincs gáz, palackot meg sose vesznek hamar Feritől, aki egy kis teherautóval dudál itt minden nap, egyszer a gázzal, utána a szódavízzel, nyáron dinnyével is. Dorogi tényleg nem csúnya ember, piros arcú, mosolygós, jókedélyű, érettségie van, és soha nem iszik hitelbe Piroska néninél. Itt mindenki a barátja, öreg, fiatal, de főleg a gyerekek. Mikor ráírt, naphosszat hordta őket a kis Simpsonnal, egy az ölében, egy hátul. Disznóvágáskor mindenütt ott van, erős, mint a bivaj, hívják reggel, amikor meg kell fogni a disznót. Béresnek egyszer egyedül ölte meg a malacát, felkapta a hón alá és megszúrta, aztán letette. Itt van a tiétek. Debrecenben járt dolgozni, ahol betonított csiszoló volt, vagy huszad magával, ott sem volt vele baj, mégis elküldték. De még jó is, mesélte annak idején Mancika, mert már úgyis el akart onnan jönni. Így megkapott 6 hónap végkielégítést, amiből tudnak majd venni egy autót. Nem is kell sok hozzá. És olyan a szakmája, hogy bármikor el tud helyezkedni, ha akar, de most pihen egy pár hónapig, nem vagyunk annyira rászorulva, hogy munka után rohangáljon. Nem is rohangált, Pistám néhány nap alatt teljesen megváltozott. A végkielégítésből vett egy lovat, lószerszámot, egy stráfot a ló mögé, aztán csizmát, kalapot, pufajkát. Mancika napokig ki sem mozdult otthonról, aztán orvoshoz ment, hogy nyugtatót irasson föl, vagy akármit, amitől a férje észhez tér. Az utcán sietett, nem állt meg beszélgetni senkivel, és fel nem ült volna a szekére semmi pénzért. Akkor eredj gyalog, mondta Dorogi, és az ostorral meg-meg legyintette, mikor nem tartott lépést a lóval. Később a gyeplővel rácsapott a lófarára. Nyargaltak, Mancikának futnia kellett a szekér mellett, mert csapkodta Pistám a lába szárát. Tehát nem sokan látták, aki látta, az sem hitte el, azt gondolta bolondoznak, ez a Dorogi minden marhaságot kitalál, aztán majd nevetnek egy jót, mint máskor. A Misi Presszónál megálltak, Dorogi pálinkát ivott, azt mondta Mancikának, igyelte is valamit. De Mancika teljesen össze volt törve, azt mondta nem. Sört se? Az se. Akkor majd Palkó megissza, mondta Dorogi, kiment, hó, kiáltott rá a lóra, aztán kinyitotta a száját és beletöltötte a sört. Sok idő telt már el azóta, hogy Dorogiból megint paraszt lett. Mancika meg ismét felfeltűnik az utcán, szépen öltözik még most is, de már nem annyira. Mostanában beszélgetne mindenkivel, de nem szívesen hallgatják, mindenkinek megvan a maga baja. Piroska néni ad neki néha 3 deci bort, többet nem szabad, és hallgatja, hallgatja. Hogy most már minden másként van, rengeteget kellene fizetni a törlesztésbe, havonta majdnem 20 000 forintot, és nincs miből, már el is vannak maradva. Pistám se hál vele most már, inkább másokat vesz fel a stráfra, kimennek a kertbe, és ott szerelmeskednek. Megy sorba a fiatalasszonyokon itt az utcában, meg is mondta Misi Presszóban, és ő tudja, hogy sokan alig várják, hogy következzenek. Ő meg közben dolgozik a mosodában, gőzben, melegben, egész nap lepedőket vasalnak, hajtogatnak, sokszor majd leszakad a karja háta. Máskor azt is bevallja, hogy Pistám el akarja üldözni a lakásból, pedig annak a fele az övé. Mostanában a padláson hál, a kémény mellett, mert ott van egy kis meleg, és csak akkor mer lejönni, ha Dorogi nincs otthon. Az meg kiszedte a lépcsőfokokat, hogy ne tudjon felmenni, de valahogy csak felmászik. Igen. Még szerencse, hogy reggel még alszik, mikor ő dolgozni megy. Ott hörtyög bent a páros ágyon, és sokszor van is mellette valaki. És nem is akar munkát keresni. Az érettségi oklevelét az istálló falára rakta fel egy nagy szeggel, pedig kitűnő tanuló volt. Azt akarja, hogy menjek el, vagy halljak meg, fejezi be sírva. Múltkor lefogott, és belém töltött 4 deci pálinkát. Aztán meg kilökött az utcára, hogy részeg vagyok. Lássa mindenki. Így. Mancika később már szinte házról házra jár, és panaszkodik. Azt mondja, attól fél, hogy egyszer majd nem bírja tovább, is öngyilkos lesz, mert a padláson most nagyon meleg van, egy vederbe piszkol, és még azt is le kell hozni minden nap. Beszéd közben néha elkalandozik, furcsa az arca egy pár percig, aztán megkérdezi, hol is tartottam. Piruska néninek elmondja, hogy ilyenkor olyan, mintha elvesztette volna az eszméletét. Nem tud róla, mit beszél, nem tudja, mit csináljon. Piruska néni se tudja, mit csináljon, azt mondja, feltétlenül menjen el az orvoshoz, és mondjon el neki mindent, és üljenek le. Beszéljék meg a férjével a dolgokat, mondaná, de tudja, hogy hiába, itt már még az Isten se segíthet. Gyerekük sincs, nem akartak, míg kész nem lesz a ház, de lehet, hogy akkor se lenne jobb. Vida bácsi azt mondja, hogy ezeket a szerencsétleneket az állam hajszolta bele ebbe az egészbe, mert csak kétszintes házat lehetett építeni, arra adtak engedélyt. Ez a mostani megbüntette őket a kamattal, mint ha ők tehetnének róla, és nem csoda, hogy szétrohad minden, mindenki. Mancika később elmeséli, hogy nem emlékszik rá, hogy került ő a vasútra, csak arra, hogy fekszik a mentőben. A kórházba tették-vették, adta egyik orvos a másiknak, vizsgálták, szúrták, vágták, aztán kitették a váróba, hogy majd jönnek érte. Nem jöttek, úgy vánszorgott el a busz megállóig, és haza, fel a padlásra. Aztán megáll egy picit, és megkérdezi Piroska nénit, hogy most milyen volt az arcom. Miket mondtam az előbb? Na, ugye?

0: mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A negyedik részt hallották. Elmondta Monori Lili. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Kilenc óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia- és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Újraindulhatnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról és a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a Perzsaország elleni nagyszabású katonai műveletet. A bejelentéssel jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Újabb ukrán dróntámadás érte hajnalban az egyik nagy orosz webáruház logisztikai részlegét a Vlagyimiri régióban. A raktárkomplexumban tűz ütött ki, ezért az alkalmazottakat kimenekítették. A Zaporizsja megyei Enertuhár polgármestere szerint az ukrán hadsereg az éjjel drónokról elaknásította az ipari övezetben és a város határánál vezető utakat. A robbanások következtében többen megsérültek. A közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempészek és a spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló több tízezres migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A hatóságok tagadják, hogy nyomásgyakorlás céljából szándékosan engedték volna át a tömeget a spanyol exklávé határán. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 ezeren jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába, közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Víztakarékosságra kérik a lakosságot, a turistákat és a vállalkozásokat a horvátországi Krk szigetén, miután a tartós asszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázison. Az önkormányzatok az öntözés visszafogását és a medence feltöltések korlátozását szorgalmazzák, miközben legalább harmadával csökkentik a közterületi locsolást. A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság együttműködésével elkerülhető lesz a kötelező vízkorlátozás. Javult a helyzet, de még mindig jelentős a torlódás mindkét irányban az M1-es autópályán Herceghalom közelében, ahol hajnalban súlyos baleset történt. A párhuzamos 1-es főúton is lassú haladás. Végül az időjárásról. Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben. Futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rongyszőnyeg.
5: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
4: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
6: Csöndes a város. Éjj zápor fátylas zúgását hallani. Fejemben már lassan lazulnak az ébren lét vaskapcsai. Az álom a fejemre árad, törik a gondolat, a gát. Lehúnyt szemem fekete vásznán, piros pontok vonulnak át.
7: 75.
8: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba, nézi a zöld hal nagypapa bokáját, nézi a zöld hal nagypapa lábujját, nézi a zöld hal, gilingalang. Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tóba, gilingalang. Nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang.
7: 76.
9: A hársfa mind virágzik, a csíz mind énekel, a lomb sugárban ázik, csak szíved alszik el. Nyílnak feléd a lányok, mint ékszerládikók, nem is figyelsz utánok, kedved beszőtte pók. Már csak hitet szeretnél, szolgálnád égurát, minden hiút levetnél, viselnél szőrcsuhát. A hársfa mind virágzik, a csíz mind énekel, a lomb sugárban ázik, csak szíved alszik el.
7: 77.
10: Hallgass én rám, Jolánka, cicafüle, miért is szöknél a bálba te? Rossz lesz nézni, ha kiporol az apád, gyorsan bújj hát az ágyba te.
7: 78.
11: Borjú a réten, fák alatt egymagában áthalad, lépeget, bámulja a kékeget.
7: 79.
12: Amikor még kicsi fiú voltam, kalitkában vergődve daloltam, sose vágytam kinőni belőle, ijedezve lestem a jövőbe. Nem mennék soha vissza, nem mennék soha vissza, nem csábít a színarany kalitka. Mikor kezes lábas ifjú voltam, kamaszlázban csetlettem, botoltam, tudtam, hogy csak egy az ifjúságom, s azt hittem, majd holtig visszavágyom. Nem mennék soha vissza, nem mennék soha vissza, hol könnyemet rideg párna issza. Most, mint gajat a mágia égése, befogad az Isten szenvedése, nem véges kín, mint vágott libáé, határtalan, mint a termő tájé. Nem mennék soha vissza, nem mennék soha vissza, kínom olyan kerek égi tiszta.
7: 80.
13: Halkabban nádas éneke. Az éjek szívverése halkabb. A fecske gólya eltűnik, szürke varjú ő lakodalmat. Ó, te szegény! Milyen világ vetett ki gyémánt csarnokából, hogy szürke varjak közt vacogj, s dalolj majd róluk otthon, távol.
11: 81.
14: A sugár a tálca szélén, mint a gömbvillám ragyog, s pohár vízben tükröződnek a keresztes ablakok.
13: Mikor valaki saját kamaszkori önmagára hivatkozva arról kérdezte, hogy válasz-e a vers a lelki problémákra, ezt mondta. Ebben van azt hiszem nagy különbség, hogy a kamasznak vagy az olvasónak a lelki problémáira válasz, annak pedig, aki a verset írja, a lelki problémáinak a megsemmisítése, annullálása. Az eltávolodása a fölösleges és megoldhatatlan lelki problémáktól a merőben reális technikai problémákhoz, amit a vers strukturálisan jelent. A lelki problémák megoldására lehet, hogy alkalmasabbak a különböző szerkesztői üzenetek, a tanácsadók, amik a régi időben 30-40 évvel ezelőtt voltak, a különböző lelki klinikák az új időkben, a színházi életben. A költőnek lelki klinikája nincs, mert tudja azt, hogy az összes lelki problémák megoldhatatlanok. Illetve azzal oldódnak meg, hogy az idő egyszer csak elsimítja őket. És az, akinek ez a lelki problémája van, egy idő múlva túlhalad rajta, elfelejti, közömbössé válik számára. A lelki problémák megoldhatatlanok.
6: Valaki szóba hozta előtte a verskedvelő közönséget. Az az érzésem, hogy ha valaki szereti a verset, ott már baj van. Amit általában így neveznek, hogy verskedvelés, az inkább album, emlékkönyv, hajlam vagy témák iránti vonzódás, ami esetleg pont versben rögződött. A saját napi problémái iránti érdeklődése a fiatalságnak, ez inkább a verskedvelés, a vers szeretés. Nem tudom. Hogy a magam esetéből induljak ki. Én sose szerettem a verset, sose kedveltem a verset. Mindig ugyanúgy viadalban, viaskodásban voltam vele, mint mindennel, ami érdekelt, és bajmi kevéssé foglalkoztatott az, hogy a fiatalságnak milyen problémáját tartalmazza az a vers. Hogy milyenek a hangzói, milyen a struktúrája. Ez érdekelt, ez foglalkoztatott, és magát a verset ugyanúgy szívemből nem szerettem soha, mint ahogy mostan sem szerettem.
13: Mikor pedig arról kérdezték, hogy van-e külön gyerekvers, ezt mondta. Tulajdonképpen nem tudom. Azokat a verseimet, amiket később gyerekversként soroltak be, nem gyerekeknek írtam. Nem gondoltam a gyerek-felnőtt különbségre. Gyerekverset csak pedagógusok felkérésére írtam. Gyerek ugyanis nem rendelt nálam verset. Az ilyen utólag gyerekversé nyilvánított versek egy az egyhez arányban állnak az olvasóval, tehát nem oktatják ki. Fiacskám, így fogd a szalvétát, úgy tanulj. Szerintem gyerekvers az, ami közvetlenül szavakkal nem oktat, hanem olyan hangulatot, dallamot, élet vagy természet darabkát próbál adni, ami a gyerek és a felnőtt lelkét gazdagabbá, finomabbá teszi.
6: Miért van az, faggatta egyszer valaki a mestert, hogy a legtöbb gyerek élvezi az értelmileg nem mindig követhető képtelen verseket is? Ezt a választ kapta. A képtelenség nem elvontság. Az angol nonsensnek nagy kultusza van a gyerek és a felnőtt közönségnél is. Ezek a versek azonban nem nehezek. Abszurditásukkal együtt az olvasó tudatában felvillan annak a helyzetnek a nem abszurd arca is. Mintha valaki szeget ver a falba, s következetesen mellé üt. az olvasó érzi a szegre találást is az ütésben. Jó annak, ki a földön elvégezhette minden dolgát. Vénségére teste kiszáradt, megérett a halálra, mint lassú tűzön kiégett cserép a szomjas ajakra. De jaj annak, ki úgy hagyja el az életet, mint alvását a szeretkezni ébresztett asszony, dünnyögve, kelletlenül.
11: 83.
6: Aki úgy szereti az életet, mint moslékot a disznó, gyűlöli a halált, ki a vájút elrántja előle. Aki úgy szereti az életet, mint szemlélődés idejét, ha érzékein át lelkét teleszívta, egykedvűen várja a halált, mint indulás sípját a hajó. Aki úgy szereti az életet, mint élvezetes munkaidőt, dolga végeztével igényt tart a megszolgált elcsitulásra. Benne az életnek és halálnak szerelme ugyanegy.
11: 84.
6: Az esemény jön és elsuhan, s az emléknek 100 ideje van.
11: 85.
9: Akinek nincs ágya és nincs födele, messzi, messzi, messzi jut a föld bele. Ősz csörtet előtte vaddisznó röfög, felhőt tép a hegylánc, mocsár gőzölög. Mindig más a tájék, mindig egy az ég, messzi, messzi, messzi várja új vidék. Este a szemébe mindig más tekint, mert ha jön a reggel, tovább megy megint. Rámorog az erdő, rásuhog a nád, messzi, messzi, messzi oszlik éjszakád.
11: 86.
6: Alszik a vánkosom, a paplanom, de engem ébren lét különce nyom. A szék karján harisnyalóg, azt álmodja, hogy nincsen. Én meg azt, hogy vagyok.
11: 87.
15: Szelíd dombrád emlékezem, alattad feküdt a mocsár, belepte gyepes gödreid, ökörláb dagasztott a sár. A zöld, a barna odalett, elérte lassú lágy halál, minden mi volt nagy réteken, piros zászlókkal messze száll.
11: 88. Szemem csak néha ér a világba, de szívem ezer tájban egyszerre él. 89.
13: Nézd, a foltos sziklaparton a hab csillogó fürtökben elomlik. Te is énekelj csengő torokkal, ne titkold el, mi a vágyad. Lauro, a fekete halász fiú bolondságát későn bánja. Körülállják a vízilányok, egyik se ér föl a kedvesével. Kösd bárkádat erősen a parthoz, éjj zivatar el ne sodorja, aztán indulj, így áll és szeress. Bízd a tengerre a sírást.
16: Nézd, a foltos sziklaparton a hab csillogó fürtökben elomlik. Te is énekelj csengő torokkal, ne titkold el, mi a vágyad, ne titkold el, mi a vágyad. Mauro, a fekete halászfiú, bolondságát későn bánja, körülállják a vízilányok,

0: 90-ben.
1: Szűk szemedből vén fák váza meredez. Szűk szívedből forrás sose csörgedez. Ezer lábat sivatagon lépeget. Forró szurkon talál nyugvást a kezed.
0: 91.
2: Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám. Ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik.
3: Ronyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Bogáti Réka, Kaszás Gergő, Márk Antónia, Parti Nagy Lajos, Sebő Ferenc, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes, valamint archív felvételről Latinovic Zoltán és Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc, munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő rendező Zoltán Gábor.

A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2020. október 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: A bor, az arany, meg az asszony. Mikszáth Kálmán novelláját színpadra írta Hevesi Sándor. Rádióra alkalmazta Sződi Szilárd.
1: Féljön az utamból, öreg, mert ellátom a bajodat.
2: Eljjenó, micsoda tempó ez? Nem takarodol ki innen tüstén?
1: Ne vártjuk, öreg. Be kell jutnom Obrenovics Milos őfelségéhez, hadd ígélek is.
3: Mit akarsz te a fejedelemtől?
1: Azt majd csak neki mondom meg.
2: Bajosan.
1: Miért? Talán nagyot hall?
3: Nem. A fejedelem jól hall, hanem mi látunk rosszul.
1: Hogy érted ezt, vitéz?
2: Nem látjuk még, mi néz ki belőled.
1: Ennyi? Elég lesz?
2: Tüj, zbogom.
3: Zbogom.
2: Most már látjuk, hogy becsületes ember vagy. Itt maradhatsz, ha kedved tartja. Megvárhatod ő felségét.
1: Csak hogy előbb még a fejedelem asszonnyal kell beszélnem. Az a rendje, hogy tőle kérek bebocsájtást. Tudjátok-e, merre van?
2: Nagy dologban van az most. Gyesznót ölnek az udvarnál.
1: Mi a dolga azzal a fejedelem asszonynak?
2: Hallod-e, te idegen? Tudod-e te egyáltalán, hogy mi az a gyesznó?
1: Hogy ne tudnám?
2: Nem tudod, mert ha tudnád, nem csodálkoznál azon, hogy a fejedelem asszony személyesen foglalkozik ezen állatokkal. Most éppen a hájat szedegeti le a gyesznó belekről, a tulajdon fenséges kezeivel.
3: Hát csak várd meg, amíg végezés idejön. Erkomám!
4: Hagyjon Isten!
1: Szerencsés, jó napot kívánok! Megkövetem alásan, nem láthatnám a fejedelem asszonyt?
4: Csí, barátocskám, az most a katlan mellett áll, és főzi a disznóhúst.
1: Na hát, igaz lenne! És a fejedelem ő felsége?
4: Az meg éppen a pipatóriumban ül, és dohányt vág.
1: A fejedelem maga vágja a dohányt?
4: Van is annak vágott dohánya, amennyi csak kell.
1: Olyan okos ember.
4: Kiforgat az mindenkit az eszéből?
1: Megkövetem, kihez van szerencsém?
4: Én vagyok a fejedelem tolmácsa, szakértője és fő-fő minden egyebe.
1: Én meg Szebeni Pál vagyok, újvidéki kereskedő.
4: Kereskedő? És mi járatban?
1: Peres ügyben.
4: Hát az lehet. És mit hoztál?
1: Egy kis ajándékot a fejedelem asszonynak.
4: Az már jó. De mi az a kis ajándék?
1: A temesvári ötvösnél, Gubalszki Ferdinándnál meglettem 4 talléron egy ezüst koppantót.
4: Mitől jó az?
1: Azzal csípi el az ember az égő gyertyakanócát. Ez most a legújabb divat.
4: 4 tallér? Az már jó. Aztán mit akarsz te kérni ezért a fejedelemtől?
1: Hogy tegyen igazságot, hisz az a legfőbb mestersége.
4: Igazságot? Az is jó. De milyen igazságot akarsz te? Osztrákot-e vagy szerbet?
1: Hát, kétféle igazság van?
4: Nem, csak kétféle a módja.
1: Na és melyik jobb?
4: Az attól függ.
1: Mitől?
4: Attól.
1: Attól. Én meg azt mondom, ha nekem van igazam, pedig hát nekem van igazam, akkor akár osztrák, akár szerb a módja, csak hozzájutok az igazamhoz. Így van-e?
4: Így van, bizony. Hozzájut.
1: Hát akkor meg mi a különbség a kettő között?
4: Van Újvidéken elég ügyvéd. Miért nem kérdezted meg valamelyiktől? Arra való az ügyvéd.
1: Ennyi, de nagy szöget vertél a fejembe.
4: Még nem késő. Belgrádban is akad ügyvéd.
1: Hol keressek én most itt ügyvédet?
4: Nem kell azt keresni.
1: Úgy érted, hogy... Ennyi. Te tán kitanult ügyvédje vagy a fejedelemnek?
4: Többi között az is.
1: Hát akkor, ha meg nem sértelek...
4: Hát akkor ez elég is lesz foglalónak.
1: Ejha, drágám méred a jó tanácsot.
4: Ha jó, akkor nem drága. Adj ide még egyszer ennyit. Ne félj, nem bánod meg.
1: Hát, Isten neki. Nesze.
4: Ne ide hallgass. ha a fejedelem megkérdi tőled, milyen törvény szerint mérje ki az igazságot, csak annyit mondj, hogy szerb törvény szerint.
1: S mi abban a jó?
4: Ne légy olyan kíváncsi.
1: De megéri a hattallért?
4: Meg. És most már elég legyen. Én csak jó tanácsot ígértem neked, nem többet.
1: Mégis megtudhatom?
4: Meg. Volt itt egy ember, aki osztrák igazságot kért a fejedelemtől. Obrenovics Milos meg is ígérte neki, hogy rendbe hozza az ügyét. Ő csak menje haza Újvidékre, és adja be a kérését írásban. A jó ember megörült, hazament, és beadta az írást, és ez mindjárt két új írás szült. A kettő aztán megint szült négy újat, és így tovább. Mert az osztrák törvény megkívánja, hogy az írások szüljenek, amíg szülni bírnak.
1: Értem. És a szerb törvény?
4: Az rövidebb és velősebb. Ott nem irkálnak soha. A fejedelem a legcifrább peres ügyeket is elintézi egy-egy jól alkalmazott nyaklevessel.
1: Micsoda?
4: Ez a szerb eljárás. Rövid, biztos, csattanós, és nincs föllebbezés.
1: Ájha!
4: Hát ezért nem szabad az osztrákot választani. Na, várakozz egy keveset még.
5: Ki vagy te, és mi szél hozott?
1: Alásan kérném, Szebeni Pál kereskedő vagyok Újvidékről.
5: Mit akarsz?
1: Egy kis ajándékot hoztam tisztelettel.
5: Ide lehet adni. Olyan forma, mint egy bábúnak való ostyasütő. Helyna, miféle bolondságot hoztál te nekem?
1: Ezzel csípik el mi nálunk az égő gyertyakanócot a nagyúri asszonyok.
5: Az ám, persze. Az ördög az ujjaikba. Én is láttam már egyet-kettőt az asszonyaitokból. Majmok. Valóságos majmok. A színüket a patikából hozatják, a meleget vászonkarikával kergetik el magukról, a hajukat tüzes vassal fodorítják, göndörítik, most meg már a kanóchoz sem nyúlnak a saját kezükkel. Ajaj, nem sokáig áll már a világ. Mit akarsz, jó ember? Mert tudom, hogy nem ingyen hoztad ezt a masinát.
1: Megkövetem. A fejedelem őfenségével szeretnék beszélni. Bocsásson be, kérem, ő hozzá.
4: Nagyasszonyunk, megbocsásson.
5: Na mi van? Mit akarsz, Friskó?
4: Újabb vendéget jelentek. Grisics Mihály belgrádi kereskedő meg a felesége vannak odakünn a másik kapunál. Be akarnak jönni a fejedelemhez.
1: Én is ő miattuk vagyok itt. Grisicssel van pörös ügyem. Jaj, kegyelmes asszonyom, csinált ki, hogy beszélhessek a fejedelemmel. Csak ezért jöttem Újvidékről. A Grisics meg a felesége miatt.
5: Szóval a Grisicsné is itt van. Az a cifra mosolygós képű fiatal asszony, ugye?
1: Az bizony.
5: Aki minden legénynek szeretné elcsavarni a fejét. Mondd nekik, hogy várjanak, míg a fejedelem hivatja őket. Nézze meg az ember. Te, megállj csak. Mindjárt visszajövök. Odmach dógyem.
4: Szerencsés kópé vagy te, Szebeni. Tetszel a fehér cselédeknek. Be fogsz te jutni a fejedelemhez.
6: Na, mondd, ki vagy? És mit akarsz? Már elfelejtettem, kit is jelentett a nagyságos fejedelem asszony.
1: Ó, nagy gospodár, újvidéki kereskedő vagyok, és egy kis panaszt tenni jöttem.
6: Na és? Mi a neved?
1: Szebeni Pál.
6: Ennyi, ez már igen. Jól ismertem az apádat. Birkóztam vele egyszer Versecen, és nem bírtam földhöz vágni. Hát mi a te bajod, Szebenics?
1: Szebeni vagyok, kérem alássan.
6: Ha az apád fia vagy, akkor Szebenics vagy. Nekem ne feleselges. Na, locsog már, de röviden.
1: Egy kis pöröm van, nagy és vitéz gospodár. Grisics Mihály belgrádi kereskedő 1000 aranyommal tartozik, és bár többször adtam neki halasztást, nem akarja megfizetni.
6: És mivel tudod bizonyítani, hogy tartozik?
1: Itt van az írása, amit erről a tárgyról adott. Tessék!
6: Hiszen ha én olvasni tudnék, atyám fia.
1: Majd én felolvasom. Hinnit, anerkene ich hitas...
6: Na, hiszen ha én németül tudnék, szép öcsém.
1: Hát akkor miképp bizonyítsak?
6: Friskó!
7: Igenis, uram!
6: Itten csak te dolgozol a tudománynak betűkbe szedett erdejében. Hát csak olvasd el ezt a kontraktust. Lássuk, nem hazudik ez a becsületes ember. Na, csitálj!
4: Én, Grizsics Mihály, belgrádi kereskedő, ezennel elismerem, hogy 1000 arannyal tartozom Szebeni Pálnak. Aláírás. Ezt innen bizony a macska se kaparhatja ki.
6: Aztán melyik Grizsics tartozik neked? Mert 2 Mihály is van, tudod-e?
1: Nekem az, aki itt lakik mindjárt a templom mellett.
6: Akinek az a szép felesége van?
1: Az bizony.
6: Na? Ha asszony is van a dologban, akkor behívjuk a fejedelem asszonyt is. Hadd szórakozzon asszony meséken, Friskó!
2: Igenis. Nagyságos fejedelem asszony!
5: Tudok már erről az ügyről, jó uram. Az az asszony csúnyán benne van ebben a dologban.
6: Az majd elválik.
5: Tudom én azt jól, nem várna az urával oda lenn a kapuban.
6: Ennyi. Kutya szép az.
5: Csak az a kérdés, mi köze van hozzá a pörnek? A kutya szép asszonyhoz.
6: Na, mondjad, Szebenics!
1: Szebenics, kérem tisztelettel.
6: Miért is tartozik neked az az ember?
1: Borokat vett tőlem.
6: Hitelbe?
1: Hitelbe.
6: Van jó eszed, hogy ennyit hiteleztél neki? Hiszen a pofájából se néz ki semmi jó. Megállj, te Szebenics! Te talán az asszony szép szemért hagytad nála azt a tömérdek pénzt.
5: Azért bizony. Jaj, de sok baj van annak az asszonynak a szemeivel.
6: Ne lájj te! Lassabban!
5: Csuti!
6: Na, nyök ki, Szebenics!
1: Hát szóval, hogy is mondjam?
6: Rád mosolygott?
1: Olyas formán volt.
6: Na, ugye? Az asszony mindig hozzá tartozik az üzlethez. Bezobrázná. Miért nem ezzel kezdted? Hát, hogy is volt tovább?
1: Grizsics hitelbe kérte a borokat. Az asszony jó vacsorát adott fel, sürgött forgott. Kedves is volt, nyájas is volt. Nem tudtam megtagadni.
6: Szebenics! Az apádat nem lehetett volna így lekapni. Az kemény ember volt. Mikor versetszer birkóztunk, nem tudtam földhöz teremteni.
5: Nem bizony.
6: De miért mondod azt, hogy Grizsics nem akar téged megfizetni?
1: 3 terminust szabott. Egyiket se tartotta meg. Legutoljára a testvéröcsémet küldöttem hozzá, annak kijelentette, hogy nem fizethet addig, míg ő is be nem szedi különlevőségét. Ami a görög kalendárium szerint annyit jelent, hogy holnap után kiskedden, bornyúnyúzó pénteken, vagyis soha.
6: Szemtelen ember!
1: Erre aztán én is dübejöttem. Elszaladtam Tópercer Györgyhöz, a híres újvidéki fiskálishoz, akinek az a híre, hogy az ördögön is ki tud fogni. Az aztán irkált-firkált ide Belgrádba. Személyesen is megfordult itt, tehát semmire sem tudott menni. Végül is csak ennyit mondott. Süllyedjen el az egész ország, hiszen nincs itt se Isten, se ördög, se hatóság, se Corpus Juris. Nem lehet itt megvenni senkin egy árva garast.
6: Bezobreznesz, vigyá!
5: Azt merte mondani az imposztor? Fogasd el, Milos, ezt a tópercert, a szerb területre lép, és nyúzasd le a bőrét!
6: Ugyan, Milica! Azzal éppen azt bizonyítom be, hogy mi nálunk nincsenek törvények.
1: Én is nagyon elkámficsorodtam, de gondoltam magamban, lesz, ami lesz. Elmegyek én magához, a fejedelemhez, a híres nevezetes Obrenovics Miloshoz. Csak nem ezt meg, ha igazam van.
6: Jól tetted, Szebenics! Okosan tetted, dicsérem az eszedet. Mint hogy ismertem az apádat, még versetszről, kiveszem az ügyedet, és magam járok el benne.
1: Csókolom kegyes kezedet, nagyságos uram.
6: Csak hagyj, Szebenics! Rendes ember volt az apád, amikor versetszen birkóztunk. Most már csak azt mondd meg, milyen törvények szerint akarod az eljárást? Osztrák vagy szerb törvény?
1: Szerb! Szerb törvény szerint, fenséges uram, csak is szerb törvény szerint.
6: Jó, hanem aztán úgy megy, ahogy megy, tudod-e? Mindenbe bele kell egyezned.
1: Mindenbe beleegyezem.
6: Látom, nem estél a fejed lágyán.
1: Mindenütt egyforma a dörgés, nagyságos uram.

0: Nem is asszony az már, hanem valóságos felöltöztetett pénzes láda. Az asszony itt a bűnös Milos.
1: Majd elválik. De ha bejönnek, azt ajánlom, fogd be a szád, Milica. Téged közönségnek hivattalak okulni a histórián, akárhogy is lesz, érted? Ha közbeszólsz, kiküldelek.
0: Suti Milos.
2: Jubim Rukkel, szépséges fejedelem asszonyunk.
0: Poma zsibog.
2: Ha meg nem vetnéd, nagyasszonyom, hoztam neked valamicske ajándékot. Egyenes Temesvárról, a Gubalszky Ferdinándtól. Ezt a koppantót. Az úriasszonyok most mindezzel csípik el az égő gyertyakanócot. Fogadd el kegyesen.
0: Hát csak add ide. Ó, én is adok neked valamit. Ez is szép sejempapírba van göngyölve. És ha jól tudom, ez is Temesvárról való, a Gubalszky Ferdinándtól.
3: Fejedelem asszony.
2: Ó, köszönöm kegyesség.
0: Ne haragudj, Szebeni, hogy odaadtam neki a tiedet, de nem tudok és nem szeretek asszonytól ajándékot elfogadni.
1: Ülj le, Marica asszony, szegyi. Üdvözöllek, Ricsics.
4: Meghajlok előtted, ó nagy gospodár.
1: Csak ülj le bátra, lelkecském. Te pedig felej, Ricsics. Igaz-e, hogy 1000 aranyával tartozol Szeberi pálnak?
4: Nagyságos fejedelem, engedd meg a te legalázatosabb alattvalódnak, hogy kegyes színed elé járunk.
1: Hallottad a kérdést, Ricsics, arra felej.
4: Úgy volt az nagy gospodár, hogy Szent Vazul napja előtt való héten, amikor én, azaz, hogy
1: vagy úgy látszik, vagy, nagyon lassú az emlékezeted, Ricsics. Felrázom egy kicsit.
4: Jaj. Hát igenis, tartozom neki, nagy gospodár. Éppen ezt akartam mondani.
1: Na látod. És miért nem fizeted ki?
4: Kifizetem. Persze, hogy kifizetem. Csak ebben, hogy most jelenleg nincs pénzem.
1: Ne tréfálj, Ricsics. Hisz ahogyan csak a feleségedet öltözteted, ruházod. Az egy vagyon.
4: Hitelbe, nagyságos fejedelem, hitelbe ruházom. Nincs Belgrádban kereskedő, akinek ne tartoznám. Annyi az adósságom, mint a hajamszála.
1: Pedig hát, Marica asszony, szép volna parádés ruha nélkül is. Talán még szebb.
3: Szép bizony.
0: Hogy romlik a világ? Persze, ha vén ember fiatal menyecskét vesz, akkor költeni kell rá. Még ha más pénzéből is.
1: Ez nem tartozik ide.
0: Csuti.
1: Na, mikor akarsz fizetni, Ricsics?
4: Mihelyt összekaparom a pénzt, nagyságos fejedelem.
1: Aztán mikorra kaparod össze?
4: Talán őszre.
1: Késő lesz. Ez a jó ember már éppen eleget várt a pénzét.
4: Ha négy felé vágatsz, nagyságos fejedelem, akkor sem tudok ősznél előbb fizetni.
1: Az más. Ahol semmi sincs, ott a gospodár kezese talál. Hát Isten neki, fiam. Majd akkor fizetsz, amikor tudsz, vagy akarsz.
4: Ó, nagy gospodár.
2: Nagy fejedelem.
3: Én megkövetem, nagy jó uram.
1: Csekálj, máló. Csakhogy. Mi nálunk az a becsületes szokás, hogy akinek a szava már elvesztette a hitelét, az a hitelezőnek derék jó zálogot köteles adni. Ricsics, Ricsics, adjál zálogot Szebenicsnek.
4: Adok, nagyságos fejedelem, hogy ne adnék. A legdrágábbat, amin van, csak aztán beírja vele. Itt az ezüst órám.
1: Ezt a hagymát, Ricsics, testvérek között se ér két aranynál többet. Ne okoskodj, ne megbánod.
4: Nincs én nékem olyan drága jószágom, kegyelmes uram, ha csak a házamat nem veszi a hátára.
1: Van neked olyan jószágod is, amit könnyen elvihet a hátán.
4: Jobban tudom én azt, nagyságos fejedelem. Nincs nekem.
1: Van.
4: Hol, uram?
1: Ott ül. Melletted.
4: A feleségem.
3: Marica!
0: Még hogy ő legyen a kézi zálog?
1: Nem ér meg 1000 aranyat?
3: Hogy ne érne? Megéri. Meg bizony.
4: Nagyságos fejedelem, te most tréfálni kegyeskedel.
1: Ne okoskodj, Ricsics. Most adok neked egy teljes órát, hogy körüljárj itt a kereskedők között, és előteremtsd a pénzt. Ez az utolsó ajánlatom. Aztán készítheted az asszonyt.
4: Úgy lesz, nagyságos fejedelem, ahogy parancsolod. Köszönj szépen, Marica. Elmegyünk, szerzünk pénzt.
1: Ó, Grisi, csekálj. Az asszony itt marad.
0: Itt?

0: nálad?
1: Szebenicsnél.
0: Azért.
1: Majd Szebenics vigyáz itt rá addig, hogy ki ne szökjék. Te, Szebenics, adj egy elismervényt Grisicsnek, hogy mihelyt megfizeti az 1000 aranyat. Tartozol neki az asszonyt visszaadni.
2: De nagyságos fejedelem!
1: Van tám valami kifogásod ez ellen, Grisics?
3: Ó, dehogy, kegyelmes uram.
1: Csak szólj bátran, mert ha van...
3: Nincs, kegyelmes uram.
1: Neked sincs semmi kifogásod, Szebenics?
4: Te vagy a legbölcsebb, a legigazságosabb és a leggyorsabb fejedelem. Kár, hogy az apám már nem él, hogy neki is elmondhatnám ezt a gyönyörű, szép pofont.
1: Hát neked van-e kifogásod a rendelkezésem ellen, szép asszony?
5: Én csak egy egyszerű asszony vagyok. A kegyelmes fejedelem jobban tudja, kinek mi dukál.
4: Itt az írás, Grisics, fogd.
3: Megbánod te ezt, Szebeni?
1: Örülök, hogy mindhárman megvagytok elégedve. Na, gyerünk, Milica!
0: Mondja csak, Szebeni uram, maga nem nős?
4: Nem vagyok. Csak egy nagyon öreg anyám van otthon.
0: Öreg asszony, varangyos béka, nagy teher.
4: Nekem nagy boldogság.
0: Boldogság?
4: Igen.
0: Na várj, vigyél neki egy szép körtét, tessék. Mondd meg neki, hogy én küldöm.
1: Gyere már, Milica! Még féltékeny leszek.
0: Lehetsz is.
4: Hálásan köszönöm, fejedelem asszony.
0: Pomozsibog.
3: Várj csak, Szebeni. Mindjárt visszajövök.
6: Haragszol, Marica?
5: Haragszom hát.
6: Aztán kire haragszol?
5: Még kérdezi? Jó madár kelmed. Ide jött a fejedelem, ez mi ellenünk. Nem is akartam hinni a szememnek, amikor láttam, hogy hova iparkodik. Mondja, nem szégyelli magát?
6: Hát, mindenki ragaszkodik ahhoz, amilyen van.
5: Fösvény kutya. Pedig még a vállát is megsimogattam, amikor malacpörköldet evett nálunk. Szégyelje magát.
4: Hallod? Még az egyenes igazságot is így kifordítod. Tudom én jól, hogy te azért simogattad meg a vállamat, hogy az a gaz urat kicsalhassa tőlem az 1000 aranyat.
5: Az uram mindjárt itt lesz az 1000 arannyal. Aztán... Aztán mi már ebben az életben úgysem látjuk többet egymást. Minek firtatni azt, ami úgyis elmúlt? Menjen odébb, ott is várhat, míg az uram megjön a pénzzel.
6: Na látod, Marica, éppen ez az, amit én nem hiszek.
5: Mit? Hogy az én uram nem hozza értem az 1000 aranyat?
6: Nem hozza. Alkudni fog rád, mint egy tehénre.
5: Az én uram?
6: A te urad.
5: Hát mibe fogadsz, hogy mindjárt itt lesz az 1000 arannyal?
6: Abban nem fogadok.
5: Na látod.
6: Nem fogadok, mert az 1000 aranyat kisírja a barátaitól, de hogy kitegye ide az asztalra, no, már azt nem hiszem. De mondd csak, Marica, hány darab aranypénz fityeg te rajtad?
5: Kerek számban. 100.
6: Ez már teszi.
5: Nagyanyámtól örököltem. De mit tartozik ez ide?
6: Mondok én neked valamit, Marica. Ha Grisics Mihály úgy vált ki téged a zálogból, hogy nem kéri el az aranyláncodat, akkor én az 1000 aranyból tüstént visszaadok neked 500-at. Ráadásul beszegődöm hozzátok egy esztendőre komondornak.
5: Van nekünk kettő. Szebbek, mint maga.
6: De én jobban ugatok. Félre a tréfát. Elhiszed ezt nekem, Marica? Mert ebbe, ha akarod, ebbe már fogadok.
5: Olyan bizonyos benne, hogy az uram ennyire fösvény kutya.
6: Áll a fogadás, vagy nem áll?
5: És ha én vesztek, ha az uram nem vált ki, akkor kelmed. Mit kap?
6: Semmit, Marica, csak velem jössz Újvidékre. Én pedig csak egyet kérek, hogy érezd magad jól a házamban. Ne tekintsd a házamat börtönnek, és ne gondold, hogy fogoly vagy. Nos hát, fogadsz velem, vagy nem fogadsz?
5: Nem bánom, ha olyan nagyon akarja. De Grisics, ki fog engem váltani?
6: Annál jobb, ránézve.
2: Itt vagyok, galambocskám.
1: Itt vagyok, Szebeni fiam. Meghoztam a pénzt, viszem az asszonyt.
6: Meghoztad a pénzt?
5: Ugye megmondtam.
7: Véletlenül megkaptam ezt a zacskó aranyat, amit tovább kellett volna adnom az öreg Dobrovicsnak, akinek régebben tartozom, mint neked. Tehát, hogy ez közben jött, nem adom tovább, hanem inkább kiegyezem veled. Nesze, itt van.
6: Hány darab arany ez, Grisics bátyám?
7: Micsoda beszéd az, hogy hány arany? Kerek szám. Olvasd meg, egy se hiányzik.
6: Az 1000-ből?
7: Az 500-ból.
6: Na hát, Marica, gyerünk. Indulás új vidékre.
7: Te, Szebeni! Én béketűrő ember vagyok, és becsületes kereskedő. Leteszek az asztalra 500 aranyat, és te azt mered mondani, hogy viszed az asszonyt? Olyan nagyra vagy a fejedelem bolond ítéletével, hogy még az aranycsörgésére se hallgatsz?
5: Ugyan jó, uram, ne bomolj már. Még meghallja a fejedelem, és akasztófára húz. Gyűjtsd a pénzt, aztán előbb-utóbb úgyis csak kiváltasz. Addig pedig ne félts. Csak nem esz meg engem ez a becsületes ember.
7: Micsoda? Hát te elmennél vele új vidékre, a házába.
5: Ha a fejedelem úgy rendelte, én nem ellenkezhetek vele, mert még leütteti a fejemet. A fejemet pedig nem hagyom. Azt nem.
7: Te nem akarsz velem kiegyezni, Szebeni. 500 arany neked már nem is pénz.
6: Te 500 aranyat szeretnél leolvasni az 1000-ért, amivel tartozol. Hát ilyet még az apám se látott. Pedig ő volt Versecen a legerősebb ember. Még Milos fejedelem se tudta földhöz vágni. Tudtad te ezt, Grisics?
7: Nem kell az 500 arany.
6: Nem? Gyere, Marica.
7: Elmennél vele?
5: Igaza van Szebeninek. 500, nem 1000.
7: Most már értek mindent. Álljatok csak meg. Kicsinált dolog volt az egész. Ti ketten módoltátok ki. Hiszen a boraidat is csak azért adtad nekem hitelbe, mert a szemed is kiugrott, amikor az asztalnál az asszonyt nézted. De nagyon csalódtok, ha azt hiszitek, hogy rajtam ki lehet fogni. Fölsültök, galambocskám. Majd adok én neked új vidéket. A nászudból semmi sem lesz.
5: Na hallod, semmi közöm ehhez a mocskos beszédhez.
6: Gyerünk!
7: Látom,
5: gyerünk!
7: Veled nem lehet okosan beszélni, mégis még egyszer megpróbálom. Olyan kegyetlen, vérszopó hiéna, te sem lehet Szebeni Pál, hogy ennél többet kívánj tőlem. Most lehúzom érted a bőrömet itt rögtön. Az aranymalac fogadó éppen most fizetett a szállított borokért 100 aranyat. Legyen az is a tiéd. Tessék.
6: Nem nyúlok én hozzá, míg meg nincsen az 1000. 2-3 nap alatt, vagy mondjuk egy hét alatt megszerzed, vagy kölcsönveszed a többit. A feleséged addig körülnéz egy kicsit Újvidéken. Ne sajnáld tőle.
7: Na, sosem hittem, Szebeni, hogy ilyen komisz rossz ember vagy. Szégyeld magad. Fújj! Nem hitelezed a többit?
6: Nem.
7: Na, hát úgy is jó. Nekem ugyan nincs több pénzem. De a Marica nyakláncán 100 darab arany fityeg. Azzal együtt már 700. A 2 fülbevaló, a 3 aranygyűrűje megér 300 aranyat, azzal ki van az 1000? Csapd oda neki a láncodat, meg az ékszeredet, Marica. Aztán gyerünk tovább.
5: Hogy én adjam oda a magamét, amit a nagyanyámtól örököltem. Soha az életben. Te, fösvény kutya, még engem is ki akarsz fosztani. Ha adóságot csinálsz, fizetd is ki. Aztán nem érek én neked 1000 aranyat. Ó, ha én ezt tudtam volna.
7: Nem adod?
5: Nem.
7: Hát... akkor...
6: Grisics, lassabban a testtel. Itt Marica a zálog, nem az ő ékszere. Ha pedig hozzámersz nyúlni, hát itt vagyok én.
5: Nem szégyelled magadat, Grisics. Idegen embernek kell megvédeni a feleségedet. Hát ez a köszönet az én hűségemért, az én szerelmemért. Pedig úgy utáltalak, hogy nem is akartam hozzád menni. És most ez a vége. Ó, szent patrónám, új szent patrónám. Hívjuk ide a nagyságos fejedelmet. Bepanaszolom ezt az embert.
1: Hm. Na, Grisics, hát meghoztad-e az 1000 aranyat?
0: Lássuk csak, mennyit ér neked ez az asszony?
7: Ó, nagyságos fejedelem, csak 600-at tudtam összekaparni. Egész Belgrádban nem találok több pénzt a jövő hétig.
1: Szebenisnek van zálogja. Elvárja a jövő évig is.
4: Hogyne, kegyelmes uram. Szívesen.
1: Csak hogy, akkor az 1000 aranyon felül még a tartási költségeket is fizetni fogja Grisics, amíg te nálad lesz, Marica.
7: A tartást? Az én asszonyomért? Az én asszonyomért tartást?
1: Hát, nem engedheted, hogy egy idegen férfi tartsa ki a feleségedet? Nem illenék.
0: Mit szólna a világ?
1: Vagy neked nem ez a véleményed, Grisics?
7: Nagyságos fejedelem. Én is szakasztott, így gondoltam.
4: Én is?
5: Én is.
1: Akkor hát minden rendben van, csak hogy csekálj. Szebeni fiam, igen. Egyet mondok. Az asszonynak aztán ne legyen semmi fogyatkozása, mert különben haddal megyek Újvidékre.
6: Nem lesz, nagyságos fejedelem. Megígérhetem.
0: Szebeni?
4: Igen.
0: De szaporodása se.
4: Hát, ahogyan az úr rendeli, nagyasszonyom. Istennek ajánlom. Gyerünk, Marica. Isten áldja a fejedelem uramra.
7: Marica! Marica!
0: Mit panaszkodsz, Grisics? Nem is jártál te olyan rosszul.
7: Marica! Marica!
1: Ne bék, te ostoba! Megmaradt a pénz, s meg is marad. Az arany hűségesebb, mint az asszony.
8: Elhangzott A bor, az arany, meg az asszony. Mikszáth Kálmán novellájából írta Hevesi Sándor. Rádióra alkalmazta Sződi Szilárd. Szereplők voltak. A fejedelem Helyei László, a fejedelem asszony Pécsi Ildikó, Szebeni Pál Gáspár Sándor, Grisics Mihály Gera Zoltán, Marica Kovács Adél, Friskó a tolmács Revicki Gábor, Ajtónállók Boros Zoltán és Tordai Gábor. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette, zenei munkatárs Demjén Erzsébet, a rendező munkatársa Orbán Jenő, dramaturg Sári László, rendezte Tasnádi Márton. A Színmű Rádió változata 1994-ben készült, és legutóbb 2000. július 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
9: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
10: Nagyon jó megúszó voltam.
11: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
12: Mondom, hát ez nem lehet.
13: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
14: Imugoszú!
15: Úszogumi!
14: Pontos! Ó, magyarul!
16: A nyelvújítás előtt!
17: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
8: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
10: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi négy csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
18: Reklámot hallottak.
12: Tíz óra. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Ismét teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata, így tegnap késő este óta szinte az egész sziget áram nélkül maradt. A 10 milliós országban a súlyos üzemanyaghiány és az előregedett infrastruktúra miatt az elmúlt hetekben már több hasonló üzemzavar is történt, a helyzetet pedig súlyosbítja az Egyesült Államok által elrendelt olajembargó is. A havannai hatóságok egyelőre nem közölték a meghibásodás pontos okát, sem a hálózat helyreállításának várható időpontját. Lakókocsival ütközött egy távolsági busz Olaszország középső részén, Rieti és Terni városok között. A karambol miatt három másik jármű nem tudott kitérni, és szintén egymásnak rohant. Legkevesebb 6-an meghaltak, 27-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. Több embert mentőhelikopterrel vittek kórházba. A baleset okát még vizsgálják. Éreink végén a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 10 óra 4 perc.
18: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Molnár Ferenc, a pár utcai fiúk, első fejezet. 3:41-kor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre valahára nagy nehezen, izgatott várakozás jutalmául a bunzenlámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot. A lángot csak ugyan zöldre festette, mondom, pont 3:41-kor, épp ebben a diadalmas minutumban megpendült a szomszédház udvarán egy zongora verklé, s ezzel minden komolyságnak egyszerűen vége szakadt. Az ablakok tárva nyitva voltak a meleg márciusi napon, s a friss tavaszi szellő szárnyán berepült a muzsika a tanterembe. Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből indulónak hangzott, s olyan csinnadrattással, olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály mosolyogni szeretett volna, sőt, voltak, akik valóban mosolyogtak is rajta. A bunzellámpában vígan lobogott a zöld csík, s ezt valahogyan még csak bámulta az első padból néhány fiú, de a többiek kinéztek az ablakon, amelyen át a szomszédos kisházak tetejét lehetett látni, s a távolban az aranyos déli napon a templom tornyot, melynek óráján a nagymutató vigasztalúan haladt a 12-ös felé. És hogy kifigyeltek az ablakon, a muzsikával együtt más, ide nem tartozó hangok is jöttek be a terembe. Tülköltek a lóvasúti kocsisok, valamelyik udvaron dalolt egy cselédlány, de egészen mást, mint amit a zongora verkli játszott. És izegni, mozogni kezdett az osztály. Némelyek turkálni kezdtek a padban a könyveik közt, a rendesebbek megtörölték a tollaikat, Boka becsukta a kicsiny piros bőrrel bevont zsebtinta tartóját, melynek igen ügyes szerkezete volt, úgyhogy soha se folyt ki belőle a tinta, csak akkor a zsebre vágta az ember. A csele összeszedte a lapokat, amelyek nála a könyveket helyettesítették, mert a csele gígerli volt, és nem pakolta a hóna alá az egész könyvtárat, mint a többi, hanem csak a szükséges lapokat szokta volt elhozni. Ezeket is gondosan elosztva összes külső és belső zsebeivel. A csónakos az utolsó padban akkorát ásított, mint valami unatkozó víziló. A Weiss kifordította a zsebeit, és kiszórta belőle az összes délelőtti morzsákat, melyek amakifliből maradtak ott, amelyet Weiss a 10 órától 1 óráig terjedő időközben a zsebéből levett ki darabonként. A gerép csoszogni kezdett a pad alatt a lábával, mint aki úgy tesz, mint a föl akarna állani. A Barabás pedig minden szemérem nélkül terítette a pad alatt térdére a viaszkos vásznat, nagyság szerint rakván bele a könyveket, s majd egy szíjjal akkorát húzván rajta, hogy a pad is megreccsent, és ő maga belevörösödött. Egy szóval mindenki előkészületeket tett a távozásra, s csak egyedül a tanár úr nem vett tudomást arról, hogy 5 perc múlva vége lesz mindennek, mert a tanár úr végigkordozta szervít tekintetét a sok buksi gyerekfej fölött, és így szólt. Mi az? Nagy csönd lett erre, halálos csönd. A Barabás kénytelen volt elereszteni a szíjat. A geréb maga alá kapta a lábát. A Weiss ismét befordította a zsebét. A csónakos befogta a száját kezével, és a tenyere mögött végezte be az ásítást. A csele békében hagyta a lapokat, a Boka hamar zsebre vágta a piros tintatartót, melyből a zsebet megérezve rögtön szivárogni kezdett a szép kék antracén. Mi az? Ismételte a tanár úr, s ekkor már mindenki mozdulatlanul ült a helyén. Aztán az ablakra nézett, amelyen át vígan cincogott be a verkli szó, mint egy éreztetve mindenkivel, hogy ő nem tartozik a tanári fegyelem alá, de a tanár úr azért szigorúan nézett a verkli irányában, és így szólt. Csengei, csukd be az ablakot! Csengei, a kis Csengei pedig, aki elsőpad első volt, fölkelt, és az ő komoly, szigorú kis pofájával az ablakhoz ment, hogy becsukja. E pillanatban csónakos kiajult a padsor szélén, és odasugta egy kis szőke fiúnak. Vigyázz, Nemecsek! Nemecsek hátra sandított, majd a földre nézett. Egy kis papíros gombóc gurult melléje, fölvette, kiajtogatta. Az egyik oldalára ez volt írva. Add tovább Bokának. Nemecsek tudta, hogy ez csak címzés, és hogy maga a levél, az igazi mondani való a papíros másik oldalán van. De Nemecsek határozottan jellemes férfiú volt, és nem akarta a más levelét elolvasni. Tehát ő is gombócot csinált belőle, megvárta a kellő pillanatot, és most ő hajolt ki a két padsor között hagyott utcára, és ő sugta. Vigyázz, Boka! És most Boka nézett le a földre, amely rendes közlekedési eszköze volt az üzeneteknek. Valóban gurulva jött is a kis papíros gombóc. A másik oldalára, tehát arra az oldalára, amelyet a szőke nemecsek becsületből nem olvasott el, ez volt írva. Délután 3-kor közgyűlés, elnök választása Grundon, kihirdetni. Boka zsebre vágta a kis papírost, és egy utolsót szorított már összecsomagolt könyvein. Egy óra volt, a villamos óra berregni kezdett, és most már a tanár úr is tudta, hogy vége az órának. A bunzellámpát eloltotta, a leckét kijelölte, és visszament a természetrajzi szertárba, a gyűjtemények közé, honnan minden ajtónyíráskor kitömött állatok, polcon tollászkodó kitömött madarak kandikálnak ki buta üvegszemükkel, s ahol a sarokban csöndesen, de méltósággal állongott a titkok titka, a rémek réme, egy megsárgult emberi csontváz. És az osztály egy perc alatt kün volt a teremből. A nagy oszlopos lépcsőházban vadrohanások történtek, melyek csak akkor szeridültek sietéssé, mikor egy tanár magas alakja keveredett a zajgó gyerek tömeg közé. Ilyenkor fékeztek a szaladók, egy-egy pillanatra csönd lett, de amint a professzor a kanyarodónál eltűnt, újra kezdődött a lefelé való lóverseny. A kapun csak úgy dűlt kifelé a sok gyerek, fele jobbra, fele balra oszlott, és tanárok öttek köztük, és ilyenkor repültek a kis kalapok, és minnyája fáradtan, éhesen ballagott a ragyogó napfényes utcán. Egy kis kábultság járt a fejükben, mely csak nagy lassan oszladozott a sok vidám és életet jelentő látványra, amit az utca nyújt. Mintha kiszabadult kis rabok lettek volna, úgy támolyogtak a sok levegőn és a sok napfényen. Úgy kószáltak bele ebbe a lármás, friss, mozgalmas városba, amely számukra nem volt egyéb, mint kocsik, lóvasutak, utcák, boltok, zűrzavaros keveréke, amelyben haza kellett találni. A csele titokban török mézre alkudott egy szomszédos kapu alatt. A török mézes ember ugyanis szemérmetlenül fölemelte az árakat. A török méz ára tudva levőleg az egész világon egy krajcár. Ezt úgy kell érteni, hogy a török mézes ember megfogja a kis bárdot, s amennyit a nagy darab fehér, magyaróval spékelt masszából együttésre le tud belőle hasítani, az egy krajcárba kerül. Valamint, hogy a kapu alatt minden egy krajcárba kerül, ez lévén az egység. Egy krajcár a fapácikára nyársalt 3 szilva, 3 félfüge, 3 prünella, 3 féldió, mind meg annyi folyós cukorba mártva. Egy krajcár a nagy darab medvecukor, és ugyancsak egy krajcár az árpacukor. Sőt, egy krajcár az úgynevezett diákabrak is, mely aprós tanicslikba van osztva, amely a legízletesebb keverékek egyike. Van ebben mogyoró, mazsola, malaga szőlő, cukordarabka, mandula utcai szemét, Szent János kenyértörmerék és légy. Egy krajcárért a diákabrak felöleli a gyáripar, a növény és állatvilág igen sok termékét. Kele alkudott, ami azt jelenti, hogy a török mézes ember felemelte az árakat. A kereskedelem törvényeinek ismerői jól tudják, hogy az árak akkor is emelkednek, ha az üzletcsinálás veszéllyel jár. Így például drágák azok az ázsiai teák, amelyeket a rablók lakta vidékeken cipelnek végig a karavánok. Ezt a veszedelmet nekünk, nyugat-európai embereknek kell megfizetnünk. És a török mézesben határozottan volt üzleti szellem, mert szegényt el akarták tiltani az iskola közeléből. Tudta jól szegény feje, hogy ha el akarják tiltani, hát el is tiltják. S minden cukorkészlete ellenére nem tud oly édesen mosolyogni az előtte elhaladó tanárokra, hogy azok benne az ifjúság ellenségét ne lássák. A gyerekek minden pénzüket annál az olasznál költik el, mondogatták. És az olasz érezte, hogy üzletének nem lesz hosszú élete a gimnázium mellett, tehát fölemelte az árakat. Ha már mennie kell innen, legalább nyerjen rajta valamit. És meg is mondta cselének. Azelőtt volt minden egy krajcár, ezután most minden 2 krajcár. És amíg nagy nehezen kinyögte ezeket a magyar szavakat, vadul hadonászott a levegőben a kis bárddal. Geréb odasúgott cselének. vágd a kalapodat a cukor közé. Csele el volt ragadtatva ettől az eszmétől. Kérdezi, micsoda gyönyörűség lett volna ez, hogy repültek volna jobbra-balra a cukrok, és hogy mulattak volna a fiúk. Geréb, mint az ördög suttogta fülébe a csábítás igéit. Vágd oda a kalapod, hát ez uzsorás. Csere levette a kalapját. Ezt a szép kalapot, mondta. El volt tévesztve a dolog. Geréb rossz helyen tette a szép ajánlatot, hiszen Csere gígelli volt, és csak lapokat hozott a könyvekből. Sajnálod? Kérdezte tőle. Sajnálom, mondta Csere, de azért ne hidd, hogy gyáva vagyok. Én nem vagyok gyáva, csak a kalapot sajnálom. Én ezt be is bizonyíthatom, mert ha akarod, én a te kalapodat nagyon szívesen odavágom. Ilyet nem lehetett Gerébnek mondani, ez majdnem sértés volt, fel is fortyant, ezt mondta. Ha már az én kalapomról van szó, hát odavágom én magam. Ez egy uzsorás, ha félsz, menj el! És azzal a mozdulattal, ami nála a harciasságot jelentette, le is vette a kalapját, hogy szétüssön bele az X-lábú asztalon, mely teli volt rakva cukorral. De valaki megfogta hátul a kezét. Egy majdnem férfiasan komoly hang ezt kérdezte tőle. Mit csinálsz? Geréb hátra nézett. Boka állt mögötte. Mit csinálsz? Kérdezte tőle ismét. És komolyan szelíden nézett rá. Geréb morgott egyet, mint az oroszlán, mikor az állat szelídítő a szemébe néz. Meghunyászkodott. A fejére tette a kalapot, és vonogatta a vállát. Boka csöndesen mondta. Ne bánd azt az embert. Én szeretem, ha valaki bátor, de ennek semmi értelme nincs. Na gyere. És felé nyújtotta a kezét. A keze csupa tinta volt. A tintatartó kedélyesen csöpögtette a zsebébe a sötét kék levet, és Boka mit sem sejtve húzta ki a zsebéből a kezét. De ezzel nem törődtek. Boka a falhoz kente a kezét, aminek az lett a következménye, hogy a fal tintás lett, de a Boka keze viszont nem tisztult meg. A tintaügy azonban ezzel be volt fejezve. Boka karon fogta a gerébet, és elindultak a hosszú utcán. Mögöttük maradt a csinos kis Csele. Még hallották, amint folytott hangon a levert forradalmár bús lemondásával szólt az olasznak. Hát, ha már ezentúl minden két krajcár, hát adjon két krajcárért török mézet. És belenyúlt finom kis zöld erszényébe. Az olasz pedig mosolygott, és azon törhette a fejét, hogy mi volna, ha holnaptól kezdve minden három krajcár volna. De ez csak álom volt. Ez olyas valami volt, mint amikor valaki azt álmodja, hogy minden forint egy százast ér. Nagyot sújtott a késsel a török mézre, s a lepattant szilánkot egy kis papírba tette. Csele keserűen nézett rá. Hiszen ez kevesebb, mint azelőtt. Az olaszt most már szemérmetlenné tette az üzleti siker, vigyorogva szólt. Hát most drágább, hát most kevesebb. És már egy új vevő felé fordult, aki ezen az eseten okulva a kezében tartotta a két krajcát. És vagdosta a fehér cukormasszát a kis bárddal, olyas valami furcsa mozdulatokkal, mintha valami mesebeli középkori óriási hóhér lett volna, aki apró, magyaró fejű emberkéknek csapkodja le a fejüket egy kis arasznyi bárddal. Szinte vérengzett a török mézben. Fúj, mondta Csele az új vevőnek, ne vegyen ennél, ez egy uzsorás. És egyszerre csapta be a szájába az egész török mézet, amelyre a fele papír ráragadt, letéphetetlenül, de nem lenyalhatatlanul. Várjatok, kiáltott Bokáik után, és utánuk szaladt. A sarkon érte őket utolsít, befordultak a Pipa utcába, a Soroksári utca felé. Összekapaszkodtak hárman. Középütt Boka ment, és magyarázott valamit csöndesen, komolyan, ahogy szokta. 14 esztendős volt, s arcán kevés nyoma volt még a férfiasságnak, de ha kinyitotta a száját, nyert néhány évet. A hangja mély volt, szelíd és komoly. S amit mondott, az is olyan forma volt, mint a hangja. Ritkán beszélt ostobaságot, és nem mutatott semmi kedvet az úgynevezett csirkefogó tempókhoz. Kisebb veszekedésekben nem is szólt bele, sőt, ha bírónak hívták, akkor is kitért. Ő már megtanulta, hogy az ítélet után az egyik fél mindig keserűséggel megy el, és ezt a keserűséget a bíró iránt érzi. De mikor már elhatalmasodott a baj, és a veszekedés akkora lett, hogy már-már tanári beavatkozás vált szükségessé, akkor közbelépett Boka békíteni. És aki békít, arra legalább nem haragszik egyik fél sem. Szóval okos fiúnak látszott Boka, és úgy indult, mint aki az életben, ha sokra nem is viszi, de becsületes férfi gyanánt fogja a helyét megállni. A hazamenés iránya azt követelte, hogy a Soroksári utcából a Köztelek utcába forduljanak be. A csendes kis utcán édesen sütött a tavaszi nap, s halkan dohogott a dohánygyár, mely az egyik oldalán véges végig húzódik. A Köztelek utcában mindössze két alak volt látható. A közepén álltak és vártak. Csónakos volt az egyik, az erős csónakos, s a másik a kis szőke nemecsek. Mikor csónakos meglátta a három összefogódott kis legényt, örömében a szájába vette két ujját, és egy akkorát fütyölt, mint valami gőzmozdony. Ez a füty különben az ő különlegessége volt, ezt nem tudta utána csinálni senki a negyedikben, sőt, az egész gimnáziumban alig volt néhány fiú, aki ezt a kocsis füttyöt értette volna. Mindössze talán csak Cinderről, az önképzőkör elnökéről tudták, hogy tud ilyen módon fütyölni, de Cinder csak addig fütyölt, amíg az önképzőkör elnökévé nem lett. Azon túl Cinder többé nem vette az ujját a szájából. Az önképzőkör elnökéhez, aki minden szerdán délután a magyar tanár mellett ült a katedrán, ez nem illett volna. Tehát süvített egyet csónakos. A fiúk odaértek hozzá, és megállottak a csoportban az utca közepén. Csónakos a kis nemecsekhez fordult. Nekik még nem mondtad el? Nem, mondta nemecsek. A többi mind egyszerre kérdezte. Mit? Csónakos felelt a kis szőke helyett. A múzeumban tegnap megint Einstandot csináltak. Kik? Hát a pásztorok. A két pásztor. Nagy csönd lett erre. Ehhez tudni kell, mi az Einstand. Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor valamelyik erősebb fiú golyózni, tollazni, vagy Szent János kenyérmagba a pesti nyelven boxenlíbe játszani lát magánál gyöngébet, s a játékot el akarja venni tőlük, akkor azt mondja Einstand. Ez a csúf néme szó azt jelenti, hogy az erős fiú hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, s aki ellenállni merészel, azzal szemben erőszakot fog használni. Az Einstand tehát hadüzenet is. Egyszeres, mint az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ökörjognak és a kalúzuralomnak rövid, de velős kijelentése. Csele szólalt meg elsőnek, borzadva mondta a finom csele. Einstandot csináltak? Azt mondta erre kibátorodva a kis nemecsek, miután látta, hogy a dolog mély hatást tett. Most gerép fakadt ki. Ezt nem lehet tovább tűnni. Én már régen mondom, hogy kell valamit csinálni, de Boka mindig savanyú pofákat vág. Ha nem csinálunk semmit, még meg is vernek bennünket. Csónakos a szájába vette a két ujját annak elérő, hogy most fütyülni fog örömében. Ő minden forradalomhoz kész volt örömmel csatlakozni, de Boka lefogta a kezét. Ne süketíts, megszólt rá. És komolyan kérdezte a kis szőkétől. Hát hogy történt? Az Einstand? Az. Mikor volt? Tegnap délután. Hol? A múzeumban. A múzeum kertet hívják így. Hát mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert nekünk az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit. A kis nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog középpontjává válik. Ez ritkán esett meg vele. A nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se nem sorzott, mint az egy a számtamban. Senki se törődött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek. És talán éppen ezt tette alkalmassá arra, hogy jó legyen áldozatnak. Elkezdett beszélni, és a fiúk összedugták a fejüket. Úgy volt, mondotta, hogy ebéd után kimentünk a múzeumba, a Weiss, meg én, meg a Richter, meg a Kolnai, meg a Barabás. Előbb Bétát akartunk játszani az Eszterházi utcában, de a labda a realistáké volt, és azok nem engedték. Akkor azt mondja a Barabás, menjünk be a múzeumba, és golyózzunk a falnál. És akkor mind bementünk a múzeumba, és golyózni kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, hogy mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor az összes golyó. És sorba gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy 15 golyó, és volt közte 2 üveg is, és akkor egyszer csak azt jelentje a Richter, vége van, jönnek a pásztorok. A sarka jöttek is a pásztorok. Zsebre volt dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan lassan jöttek, hogy minnyáján nagyon megijedtünk. Hát hiába is voltunk mi 5-en, ők 2-en olyan erősek, hogy 10-et is elvennek. És nem is szabad minket úgy számítani, hogy mi 5-en vagyunk, mert ha baj van, akkor a Kornai is elszalad, és a Barabás is elszalad, hát csak 3-ot szabad számítani. Esetleg én is elszaladok, hát csak 2-t szabad számítani. És ha esetleg mind az 5-en elszaladunk, akkor se ér az egész semmit, mert a pásztorok a legjobb futók az egész múzeumban, és mi hiába szaladunk, mert utolérnek. Hát csak jöttek a pásztorok, egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. Mondom a Kornainak, te ezeknek tetszik a mi golyónk. És még a Weiss volt a legokosabb, mert ő mindjárt mondta, hogy gyönnek, gyönnek, ebből a gyövésből nagy Einstein lesz. De én azt gondoltam, hogy nem fognak minket bántani, hiszen mi soha nem csináltunk nekik semmit. És eleinte nem is bántottak, csak odálltak, és nézték a játékot. A Kornai azt súgta a fülembe, te ne mecsek, hagyjuk abba. Azt mondom neki, hogy nem, majd éppen most, amikor te gurítottál és nem találtál, most rajtam a sor, ha megnyerem, abba adjuk. Közben a Richter gurított, de annak már reszketett a keze a félelemtől, és félszemmel a pásztorokra nézett, hát persze, hogy nem talált. De a pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak zsebre dugott kézzel. Akkor aztán én gurítottam, és találtam. Megnyertem az összes golyókat. És oda akarok menni, hogy összeszedjem. Volt már vagy 30 golyó. De elénbe ugrott az egyik pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott. Einstein-t. Én hátra néztem, és a Kornai meg a Barabás már szaladtak, a Weiss a falnál állt, és sápat volt, a Richter meg még gondolkodott, hogy szaladjon-e vagy nem. Én próbáltam előbb becsületesen, azt mondtam, kérem, ez maguknak nincs joguk. De akkor már az öregebbik pásztor szedte fel a golyókat, és rakta be a zsebébe. A fiatalabbik meg megfogta a mellemre a kabátomat, és rám kiáltott. Nem hallottad, hogy Einstein-t? Hát persze aztán én se szóltam semmit. A Weiss pityeregni kezdett a falnál, és a Kornai meg a Kende a múzeum sarkából kukucskáltak vissza, hogy mi történik. És a pásztorok mind felszedték a golyókat, és egy szót se szóltak, csak tovább mentek. Ez volt az egész. Hallatlan, mondta fölháborodva Geréb. Valóságos rablás. Ezt Csele mondta. Csónakos süvített egyet, annak jelül, hogy puskaporos a levegő. Boga csöndesen állt és gondolkodott. Mindenki őt figyelte. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mit fog Boga szólni ezekhez a dolgokhoz, amiket már mindenki panaszolt hónapok óta, és amiket eddig Boga nem vett komolyan. Ez az eset azonban, ennek az esetnek kiáltó igazságtalansága még Bokát is megindította, halkan szólt. Hát most csak menjünk ebédelni. Délután találkozunk a Grundon. Ott mindent meg fogunk beszélni. Most már én is azt mondom, hogy ez hallatlan dolog. Mindenkinek tetszett ez a kijelentés. Boka nagyon rokon szemves volt ebben a pillanatban. Szeretettel néztek rá a fiúk, mosolyogva nézték okos kis fejét, ragyogó fekete szemét, amelyben most valami harcias tűz lobogott. Szerették volna megcsókolni Bokát, amiért végre ő is felháborodott. Elindultak hazafelé. Egy vidám harang kongott valamerre a Józsefvárosban. A nap sütött, és minden szép volt, és minden örömmel volt teli. A fiúk nagy dolgok előtt állottak. Mindenikben fellobbant a tetvás, mindeniket izgatta, hogy most már mi lesz. Mert ha Boka mondta, hogy valami lesz, akkor lesz valami. Mentek, mendegéltek az Üldői út felé. Csónakos hátra maradt Nemecsekkel. Mikor Boka hátrafordult felé, ők mind a ketten a dohánygyár egyik pinceablakánál állottak, melyre vastag sárga rétegben rakódott le a finom dohánypor. Tubák! Kiáltott vígan Csónakos, újra süvített egyet, és telegyömözölte az orrát a sárga porral. Nemecsek szívből nevetett a kis majom. Ő is oda nyúlt, és felszippantott vékony kis ujjahelyéről egy kicsit a dohányporból. És tüsszögbe vonultak végig ketten a Köztelek utcán, boldog örömet érezve a felfedezésen. csónakos nagyokat, bömbölőeket tüsszentett, mint valami ágyú, a kis szőke meg csak prüszkölt, mint a tengeri nyúl, ha bosszantják. És prüszköltek, nevettek, szaladtak, és ebben a percben ez olyan nagy boldogság volt, hogy még azt a nagy igazságtalanságot is elfelejtették, amire Boka, maga Boka, a csöndes és komoly Boka is azt mondta, hogy hallatlan.
8: Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. szeptember 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk, második fejezet. A grund. Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell léptetek, hogy különlegyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy kék búra alatt, melynek égbolt a neve. Akiknek a szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak közé ékelve. Ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síkságja. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldaláról düledező palánk határól, s melynek többi oldalai nagy házfalak merednek az ég felé. Most már a Pál utcai grundon is nagy, négyemeletes ház szomorkodik tele lakóval, aki közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette. A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres terekhez illik is. A palánkja a Pál utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolta, s hátul, igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé, érdekessé tette. Itt tudnélik, egy másik nagy terek következett. Ezt a másik nagy teleket egy gőzfűrészelő cég bérelte, s a telek teristeri volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis utcák voltak, valóságos labirintus. 50-60 kis szűk utca keresztezte egymást a néma sötét farakások közt, s nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki mégis nagy nehezen keresztül vergődött rajta, az egy kis térre jutott, amelyen kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény, amely az óramű pontosságával szabályos időközökben köpködte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, a messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínódik, amely nem tud elindulni. A házikó körül nagy otromba fás kocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés ropogás hallatszott. A házikó eresze alatt volt egy kis ablak, s az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a deszkavályúból az aprófa, s szinte csurgott a nagy kocsiba, olyan szaporán jött. És mikor a kocsi terelett aprófával, a kocsi is kiáltott egyet, erre abba maradt a kis kémény pöfögése, egyszerűen nagy csönd támadt a házikóban, a kocsi is rászult a lovokra, és a lovak elindultak a telekocsival. Aztán másik kocsi állt az eresz alá, éhesen, üresen, és akkor megint puffogni kezdett a gőz a fekete vas kéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, ahelyett nagy szekerek újat hoztak a telekre. Így aztán sose fogyott el a farakás a nagy udvarról, és sose szűnt meg a gőzfűrész sívítása. Néhány csenevész eperfa állott a kis ház előtt, és az egyik eperfa tövében fakaiba volt összetákolva. Ebben lakott a tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák. Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a mulatozásra. Nekünk városi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat mi el se tudtunk képzelni. A Pál utcai telek gyönyörű síkföld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó rész, a fatelep, ez volt minden egyéb, ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval minden nap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely volt a fatelep.
Az egyes nagyobb farakások tetejébe várok, erődök voltak építve, hogy melyik pontot kell megerősíteni, azt Boka határozta meg. Az erődöt azonban Csónakos meg Nemecsek építette. 4-5 ponton volt erőd, és minden erődnek megvolt a maga kapitánya. Kapitány, főhadnagy, hadnagy, ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom nem volt, csak egy. Az egész grundon a kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak, egyetlen közlegényt ítéltek holmi kiágásokért várfogságra. Talán nem is kell mondani, hogy ez az egyetlen közlegény Nemecsek volt, a kis szőke Nemecsek. A kapitányok, főadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha 100-szor is találkoztak egy délután. Úgy kutyafuttában emelték a kezüket a sapkájukat, és ott mondták egymásnak, szervusz! Csak a szegény Nemecseknek kellett magát minduttalan haptákba vágnia, és némán mereven szalutálni. És aki csak elsétált előtte, mind rá kiáltott. Hogy állasz? Össze a sarkot, ki a mellett, be a hasat, hapták! És Nemecsek boldogan engedelmeskedett mindenkinek. Olyan fiúk is vannak, akiknek öröm az szépen engedelmeskedni. De a legtöbb fiú mégis parancsolni szeret, ilyenek az emberek. És ezért volt természetes dolog az, hogy a grundon mindenki tiszt volt, csak éppen Nemecsek volt a közlegény. Délután 2:30-kor még senki se volt a grundon. A kaiba előtt lópokróc volt a földön, és ezen aludt édesen a tót. A tót mindig nappal aludt, mert éjszaka a farakások közt kóborolt, vagy fönnült az egyik erődben, és bámulta a holdvilágot. A gőzfűrész zúgott, a kis fekete kémény köpkötte a hófehér gőzfelhőcskéket, és az aprófa potyogott a nagy kocsiba. 2:30 után néhány perccel megcsikorult a Pál utcai kisajtó, és bejött rajta Nemecsek. Egy nagy darab kenyeret húzott ki a zsebéből, körülnézett, és miután látta, hogy még senki sincs itt, csöndesen majszolni kezdte a kenyér héját. De előbb gondosan bereteszelte az ajtót, mert a grund törvényei közt az volt egyik a legfontosabbaknak, hogy aki bejön, tartozik maga után bereteszelni az ajtót. Aki ezt elmulasztotta, annak várfogság járt. Általában igen nagy volt a katonai fegyelem. Nemecsek leült egy kőre, ette a kenyérhéjat és várta a többit. Ma nagyon érdekesnek ígérkezett a grund. A levegőben volt, hogy ma nagy dolgok fognak történni. Smitagadás Nemecsek e pillanatban nagyon büszke volt arra, hogy ő is tagja a grundnak, a Pál utcai fiúk híres társaságának. Majszolta egy ideig a kenyeret, s aztán unalmában sétálni indult a farakások felé. A kis utcákban mászkált, s egyszer találkozott a tót nagy fekete kutyájával. Hektor, kiáltott rá barátságosan, de Hektor egy csöpp kedvet sem mutatott arra, hogy a köszöntést viszonozza. Röpke kis farkcsóválást jelzett, ami a kutyáknál olyan forma jelentőségű, mint mikor mi siettünkben megbillentjük a kalapunkat. Azzal tovább vágtatott és dühösen ugatott. A szőke Nemecsek pedig utána szaladt. A Hektor egy farakás alatt állott meg, s azt ugatta nagy hévvel. A farakás egyike volt azoknak, amelyekre a fiúk erődöt építettek. Fenn a rakás tetején védőfal volt hasábfákból, és egy vékony pálcikán kicsi piros-zöld zászló lengett. A kutya körülugrálta az erődöt, és szünet nélkül ugatott. Mi lehet ez? Kérdezte a kis szőke a kutyától, mert a kis szőke nagy barátságban volt a fekete kutyával, talán azért, mert rajta kívül Hektor volt az egyetlen közlegény a hadseregben.

Óvatosan kapaszkodott tovább. Minden foknál újra bátorította magát, egyre ezt mondogatta. Ne félj, ne mecsek! Ne félj, ne mecsek! És felért a farakás tetejére. Ott még egy utolsó ne félj, ne mecseket mondott, mikor az erőd alacsony falán át akart lépni, de értében a levegőben maradt az a lába, amelyikkel lépni akart. Jesszus! Kiáltotta, és hanyat homlok kapaszkodott vissza lefelé a fogokon, mikor a földre ért, hangosan dobogott a szíve. Fölnézett az erődre. A zászló mellett, jobb lábát az erőd falára téve állott fönn Ács Feri. A rettenetes Ács Feri, mindnyájuk ellensége, a füvészkertiek vezére. Bő vörös ingét lobogtatta a szél, ő pedig gúnyosan mosolygott. Csöndesen szólt le a kisfiúnak. Ne félj, ne mecsek. De ne mecsek akkor már félt, sőt szaladt. A fekete kutya utána rohant, s együtt kanyarogtak a farakások közt vissza a grunt felé. A szél szárnyán utánuk repült Ács Feri gúnyos kiáltása. Ne félj, ne mecsek. De mire a telekről visszanézett, már nem volt fenn a tetőn az Ács Feri vörös inge, hanem a zászló is hiányzott az erődről. A kis piros-zöld zászlót, amelyet a csele nővére vart, magával vitte. Eltűnt a farakások közt. Talán kiment a Mária utcán a gőzfű rész felől, de az is meglehet, hogy elrejtőzött valahol a barátaival, a pásztor fiúkkal. És arra a gondolatra, hogy a pásztorok is itt vannak, végigment a hideg nemecsek hátán. Ő már tudta, mi az a pásztorokkal találkozni, de Ács Ferit most látta először közelről. Nagyon megijedt tőle, de őszintén megvalva tetszett neki a fiú. Szép, vállas, barna fiú volt, s fompásan illett rá a bővörös ing. Ez valami harciasságot adott a megjelenésének, valami Garibald is volt abban a vörös ingben. A hűvészkertiek különben mind vörös inget hordtak, pedig mind utánozták Ács Ferit. A grunt palánkjának ajtaján szabályos egymás utánban négyet koppantottak. Nemecsek föllélegzett, a négy koppantás a pár utcai fiúk jele volt. Oda rohant a bereteszelt ajtót és kinyitotta. Bokka jött cselével meg gerébbel. Nemecsek alig várta, hogy elmutassa nekik a félelmetes újságot, de azért nem feledkezett meg arról, hogy ő közlegény, s hogy mivel tartozik a főhadnagyoknak és a kapitányoknak. Tehát haptákba állott és feszesen szalutált. Szervusz, mondták az újon jöttek. Mi újság? Nemecsek a levegőbe kapkodott, és szeretett volna mindent egyszerre egy szuszra elmondani. Borzasztó, kiáltotta. Micsoda? Rettenetes, nem fogjátok elhinni. De micsoda? Ács Feri itt volt. Ha most a másik három legényen volt a sor, hirtelen elkomolyodtak. Nem igaz, mondta Geréb. Nemecsek a mellére tette a kezét. Isten bizony! Ne esküdözzél, szólt rá Boka, s hogy nagyon nyomatékot adjon a szavának, rá kiáltott. Hapták! Nemecsek összecsapta a sarkát, Boka odalépett hozzá. Részletesen mondd el, mit láttál. Mikor oda mentem az utcák közé, mondta, a kutya ugatott. Utána mentem, és valami recsegést hallottam a középső citadellában. Fölmásztam rá, és fönn állott Ács Feri vörös ingben. Fönn állott a citadellán? Fönn, mondta a kis szőke, és majdnem megesküdött megint. Már a mellén volt a kezde, de Boka szigorú pillantására visszakapta, és hozzátette. A zászlót is elvitte. Csele fölsziszent. A zászlót? Azt. Oda szaladtak mind a négyen. Nemecsek szerényen leghátul szaladt, részben azért, mert ő közlegény volt, részben azonban azért, mert nem lehetett tudni, hát ha ott bujkál még az utcákban Ács Feri. Az erőd előtt megállottak. Valóban a zászló hiányzott. Még a nyele se volt ott. Mindjárt nagyon izgatottak voltak, csak Boka tartotta meg a hidegvérét. Mondd meg a nővérednek, fordult Cseréhez, hogy holnapra csináljon új zászlót. Igen, ám, szólt Csele, de már nincsen több zöld szövetje, piros még van, de zöld már nincs. Boka nyugodtan intézkedett. Fehér van? Van. Hát akkor csináljon egy piros-fehér zászlót. Ezentúl piros-fehér lesz a színünk. Ebben megnyugodtak. Geri rákeltett Nemecsekre. Közlegény, jelen?

0: holnapra javítsak ki a törvényekben, hogy ezentúl nem piros-zöld a színünk, hanem piros-fehér. Igenis, főadnagy úr. És Gerép kegyelmesen vetette oda a feszesen álló kis szőkének. Pihenj! A kis szőke pedig pihent. A fiúk felmásztak a várba, és konstatálták, hogy a zászló nyelét letörte Ács Feri. A nyél oda volt szögezve, s az a kis darabja, ami a szög alatt volt, még most is ott buslakodott. A grundról kiáltások hallatszottak. Ha-ho-ho, ha-ho-ho! Ez volt a jelszavuk. Úgy látszik, már megérkeztek a többiek is, és keresték őket. Éresen hangzott a sok gyerektorokból. Ha-ho-ho, ha-ho-ho! Csele odaintette magához Nemecseket. Közlegény, jelen? Feleljen a többieknek. Igenis, hadnagy úr. És tölcsért csinálva a szája előtt a tenyeréből kieresztette vékony kis gyerek hangját. Ha-ho-ho! Azzal lemásztak és megindultak a síkság felé. A síkság közepén csoportba verődve álltak a többiek. Csónakos, Vejsz, Kende, Kolnai és még néhányan. Mikor Bokát meglátták, mind haptákba állottak, mert ő volt a kapitány. Szervusztok, mondta Boka. Kolnai kiállott a csomóból. Alássa jelentem, mondta, mikor bejöttünk, a kiskapu nem volt bezárva. A törvény szerint pedig a kapunak belülről be kell reteszelve lennie. Szigorúan nézett hátra Boka a kísérete felé, és a többiek is mind Nemecsekre néztek. Nemecseknek már megint a mellén volt a keze, és éppen esküdni akart, hogy nem ő hagyta nyitva az ajtót, mikor a kapitány megszólalt. Ki jött be utoljára? Nagy csönd lett. Senki se jött be utoljára. Egy pillanatig hallgatott mindenki. És ekkor Nemecseknek fölterült az arca. Megszólalt. A kapitány úr jött be utoljára. Én? Mondta Boka. Igen. Kissé gondolkozott. Igazad van, mutatták komolyan. Elfelejtettem beleteszelni az ajtót. Ezért írja fel a nevemet a fekete könyvbe, főhadnagy úr. Gerébhez fordult. Geréb kivette zsebéből egy kis fekete noteszkönyvet, és nagybetűkkel beleírta. Boka János. És hogy tudja, miről van szó, mellé jegyezte. Ajtó. Ez tetszett a fiúknak. Boga igazságos fiú volt. Ez az önbüntetés oly gyönyörű példája volt a férfiasságnak, aminőt még a latin órán se lehetett hallani, pedig a latin óra tele van római jellemekkel. De Boga is ember volt, Boga sem volt ment minden gyöngeségtől. Feliratta ugyan magát, de odafordult Kolnaihoz, aki a nyitott ajtót bejelentette. Neked pedig ne járjon mindig a szád. Főadnagy úr, írja fel Kolnait árulkodásért. A főadnagy úr megint előkaparázta a rettenetes noteszt, és beleírt a Kolnait. Nemecsek pedig, aki leghátul állott, örömében egy csöndes kis csárdást táncolt, hogy ez egyszer nem őt írják be a könyvbe. Mert tudni kell, hogy a könyvben egyéb sem volt olvasható, mint a Nemecsek neve. Mindig, mindenért, mindenki csak őt íratta fel. És a törvényszék, mely minden szombaton ült össze, mindig őt ítélte el. Hiába ez így volt. Ő volt az egyetlen közlegény. És most nagy megbeszélés következett. Néhány perc múltán mindenki tudta a nagy újságot, hogy Ács Feri, a vörös ingesek kapitánya ide merészkedett a grunc évébe, felmászott a középső citadellába, és elvitte a zászlót. A szörnyűködés általános volt. Az egész társaság Nemecseket vette körül, aki egyre újabb és újabb részletekkel tollotta meg a szenzációs hírt. És mondta neked valamit? Hogy? Büszkékedett Nemecsek. Mit? Rám kiáltott. Mit kiáltott? Azt kiáltotta, hogy nem félsz, Nemecsek. Itt nyelt egyet a kis szőke, mert érezte, hogy ez nem volt egészen igaz, sőt, épp az ellenkezője volt az igazságnak, mert ez úgy hangzott, mintha ő nagyon is bátor lett volna, úgyhogy ezen Ács Feri is elcsodálkozott, és rászólt, nem félsz, Nemecsek. És te nem féltél? Nem én, megálltam az elődalat, aztán ő oldalt lemászott, és eltűnt, elszaladt. Gerép közbe kiáltott. Az nem igaz, Ács Feri még sohasem szaladt el senki elől. Boka ránézett Gerébre. Ennyi te védett, mondta. Csak azért mondom, szólt egy kicsit csöndesebb hangon Geréb, mert az nem valószínű, hogy Ács Feri megijedt Nemecsektől. Erre mindnyájan nevettek, igazán ez nem volt valószínű. Nemecsek zavartan állt a csomó közepén, és a vállát vonogatta. Aztán Boka állott a középre. Hát, itt tenni kell valamit, fiúk. Már úgyis elnökválasztást hirdettünk, elnököt fogunk választani, mégpedig teljhatalmú elnököt, akinek minden parancsát vakon kell teljesíteni. Meg lehet, hogy a dologból háború lesz, és akkor szükség van valakire, aki a dolgokat előre elintézze, mint az igazi csatában. Közlegény, álljon elő. Hapták! Vágjon annyi darabka papírost, ahányan vagyunk, és mindenki rá fogja írni a papírra, hogy kit akar elnöknek. A papírokat majd egy kalapba dobjuk, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz az elnök. Éljen! Kiáltottak egyszerre mind, és Csónakos a szájába vette két ujját, és olyat fütyölt, mint egy cséplőgép. Noteszkönyvekből papírlapok kerültek elő, és Weiss elővette a ceruzáját. Hátul ketten azon veszekedtek, hogy kinek a kalapját írja a megtiszteltetés. Kornai és Barabás, akiknek mindig volt bajuk egymással, már majd, hogy örre nem mentek. Kornai azt mondta, hogy a Barabás kalapja nem jó, mert zsíros. Kende viszont azt állította, hogy a Kornai kalapja még zsírosabb. Erre rögtön zsírpróbát is tartottak. Kis késsel vakargották egymás kalapjában a belső bőrszalagot. De már akkor késő is volt. Csele odaadta közszérre a csinos kis fekete kalapját. Ilyába, kalap dolgában cserén nem tett túl senki. Nemecsek azonban, legnagyobb meglepetésre, ahelyett, hogy szétosztotta volna a szédulákat, felhasználta az alkalmat, hogy a közfigyelem egy pillanatra felé terelődött, és piszkos kis kezébe szorítva a szédulákat előlépett. Haptákba vágta magát, és remegő hangon így szólt. Kérem, kapitány úr, az mi se járja, hogy én itt egyedül legyek közlegény. Már azóta, mióta a társaságot megalapítottuk, mindenki tisztelt, csak én vagyok még mindig közlegény, és nekem mindenki parancsol, és mindent nekem kell csinálni, és itt nagyon elérzékenyedett a szőke, és finom kis arcán kövér könycseppek kezdtek végigfolyni. Csele előkelően szólott. Ki kell zárni, sír? Egy hang megszólalt hátul. Bők! Mind nevettek, és ez végképpen elkeserítette Nemecseket. Nagyon fájt szegénykének a szíve, és most aztán szabadjára eresztette a könnyeit, zokogott. És sírás közben ezt mondta, nézzétek meg, a fekete könyvben is én vagyok mindig beírva, én vagyok a kutya. Boka nyugodtan szólt. Ha azonnal lemagyod abba a bőgést, többé nem jöhetsz velünk. Pockokkal nem játszunk. A pocok szó aztán megtette a hatását. Nemecsek szegény kis Nemecsek nagyon megijedt, és lassanként abba hagyta a sírást. A kapitány pedig a vállára tette a kezét. Ha jól viseled magad, és kitünteted magad, májusban még tiszt lehet belőled. Most egyelőre megmaradsz közlegénynek. A többiek ezt helyeselték, mert ha Nemecsek is tiszt érett volna a mai napon, igazán nem ért volna az egész semmit. Nem lett volna kinek parancsolni. Felharsant geréb éres hangja. Közlegény, hegyezze meg ezt a ceruzát. A markába nyomták a Weiss ceruzáját, melynek a hegye a zsebben a golyók közt letörött. És a közlegény engedelmesen vette át a ceruzát, könnyes szemmel, könnyes arccal állt haptákba, és aztán elkezdte hegyezni, egy kicsit szepegve szipogva, ahogy nagy sírás után szokás, és minden bánatát, kis szívének, minden keserűségét belehegyezte ebbe a kettes számú harcmú ceruzába. Megvan hegyezve, főadnagy úr. Visszaadta, és nagyot sóhajtott. És ezzel a sóhajtással egyelőre le is mondott az előléptetésről. Kiosztották a cédulákat, mindenki félrevonult, mindenki különment, mert ez nagy és fontos ügy volt. Aztán a közlegény összeszedte a cédulákat, és beledobta valamennyit a cselek alapjába. Mikor a cselek alapját körülvitte, oldalba lökte Barabás Kornait. Ez is zsíros. Kornai belenézett a kalapba, és érezték mind a ketten, hogy nincs többé, mint szégyenkezdjük. Ha már a cselek alapja is zsíros, akkor már igazán vége a világnak. Az összegyűjtött cédulákat Boka olvasta fel, és mindeniket átadta a mellette álló gerébnek. 14 cédula gyűlt össze, sorba olvasta. Boka János, aztán egyszer ezt olvasta, Geréb Dezső, A fiúk összenéztek, tudták, hogy ez a boka cédulaja volt, udvariasságból szavazott Gerébre, aztán megint csupa boka János következett, és akkor megint egy Geréb Dezső, és végül még egy Geréb Dezső. Tehát 11 szavazata volt bokának, és 3 Gerébnek. Geréb zavartan mosolygott. Most történt először, hogy nyíltan a vetélytársa volt a társaságban bokának, és jól esett neki ez a 3 szabadot. Bokának azonban a 3 közül 2 fájt. Egy pillanatig gondolkozott azon, hogy ki lehet az a 2, akinek ő nem tetszik, de aztán belenyugodott. Tehát engem választottatok elnökké. Megint éjjeneztek, és Csónakos megint fütyölt. Nemecseknek még könnyes volt a szeme, de azért óriási lelkesedéssel érjenzett. Szerette Bokát nagyon. Az elnök pedig intett, hogy csönd legyen, mert beszélni akar. Köszönöm, fiúk, mondta. És azonnal lássunk is hozzá a dolgunkhoz. Azt hiszem, mindnyáján tisztában vagytok azzal, hogy a vörös ingesek el akarják tőlünk venni a grundot és a farakásokat. Már tegnap is elvették a fiúktól a golyókat a pásztorok, és majd itt bujkált Ács Feri, és elvitte a zászlónkot. Előbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket innen elkergessenek. Márpedig mi ezt a helyet meg fogjuk védelmezni. Csónakos közbe bömbölt. Éljen a grund! És fölrepültek a kalapok. Mindenki telitorokkal lelkesen kiáltotta. Éljen a grund! Szétéztek a szép nagy telken és a farakásokon, melyeket beragyogott az édes tavaszi délután napja. Látszott a szemükön, hogy szeretik ezt a kis darabka földet, és hogy meg is küzdenének érte, ha arra kerülne a sor. Ez a hazaszeretetnek egy neve volt. Úgy kiáltották, hogy éljen a grund, mint azt kiáltották volna, hogy éljen a haza. És ragyogtak a szemeik, és mindeniknek tele volt a szíve. Boka pedig folytatta. Mielőtt még ők ide fognak jönni, mi fogunk elmenni hozzájuk a füvészkertbe. Máskor ilyen merész tervelől talán meghátráltak volna a fiúk, de a lelkesedés az órájában mindenki egy szívvel lélekkel kiáltotta. Elmegyünk! És miután mindenki azt kiáltotta, hogy elmegy, hát Nemecsek is azt kiáltotta, hogy elmegyünk. Ő szegény úgyis hátul fog menni, és cipelni fogja a tisztul a kabátját. És egy borízű hang is jött a farakások felől, az is azt kiáltotta, hogy elmegyünk. Oda néztek, a tót volt, ott állt pipával a szájában vigyorogva, mellette a Hektor, a fiúk nevettek, a tót pedig utánozta őket, levegőbe dugta a kalapját és ordított. Elmegyünk! És ezzel a hivatalos dolgok véget értek. Méta következett. Valamelyik gőgösen kiáltott. Közlegény, menjen a raktárba, és hozza elő a labdát, meg a levattát. És Nemecsek szaladt a raktárba. A raktár egy farakás alatt volt alábújt, és kiúzta a levattát, meg a labdát. A farakás mellett állott a tót, és a tót mellett állott Kende és Kolnai. Kendének a kezében volt a tót kalapja, Kolnai pedig zsírpróbát csinált benne. Határozottan a tóté volt a legzsírosabb. Boka odament Gerébhez. Te is kaptál 3 szavazatot, mondta neki.
1: Igen.
0: Feled büszkén Geréb. És erősen a szemébe nézett.
2: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. szeptember 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: A pontos idő 11 óra.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Dunavíz szintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A kormányfő beszélt arról is, hogy a tegnap esti csúcsidőszakban országosan 700 megawatt energiát sikerült megspórolni. Újraindulhatnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be az amerikai elnök. Az egyeztetéseken a Hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról és a térségben kialakult fegyveres konfliktus lezárásáról tanácskoznak. Donald Trump szombaton leállította a Perzsaország elleni nagyszabású katonai műveletet. A bejelentésre jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Több mint 180 drónt vetett be az orosz hadsereg hajnalban ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, azonban Zaporizsia megyében egy idős férfi életét vesztette, egy nő pedig megsérült. Közben újabb ukrán dróntámadás érte hajnalban az egyik nagy orosz webáruház logisztikai részlegét a Vlagyimiri régióban. A raktár komplexumban tűz ütött ki, ezért az alkalmazottakat kimenekítették. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő, a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető. Több helyen a bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL-Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Az erős szél miatt még több helyen ég a komposzt Érd és Százhalombatta között. Az egy hete keletkezett tűz terjedését a hivatásos és önkéntes tűzoltók megakadályozták, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a kánikula, az ország nagy részén süt a nap, délután, északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk. A pontos idő 11 óra 4 perc.
2: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Buda. Regénylakás. Györe Balázs sétái, Ottlik Géza könyvében. Első rész.

0: Olyan regényt kellene írni, mondja Ottlik Géza, ami hasonlít a városokhoz. Lehet járkálni, mászkálni benne. Utcái, terei, hidai vannak, ahol lehet ődöngeni, bámészkodni, rohanni elkésve találkára, vagy elbújni benne valahol, menekülni, örülni, sírni, eltévedni emitt, hazatalálni amott. Szóval olyan regényt, amiben lakni lehet. A Budában lehet. Beköltöztem. Jól érzem magam benne. A Buda kalauz. Petőfi, Ezra Pound, Nietzsche, Verne, Adi, Rilke, Csokonai, Juhász Gyula, Oscar Wilde, Kölcsei, Francis Jam, Birkás Endre, Flaubert. Nem lehet az összes regénylakót felsorolni. Sétálok a könyvben. Átsétálok szomszéd versekbe, regényekbe, megírt és megiratlan történetekbe. A 70-es években írtam azt a verset, amelyben együtt szerepelt Ottlik és Ezra Pound, Velence és a Triesti öböl, gázszerelők és egy fiatal lány, aki tanítványom volt a külvárosi iskolában. Ez a vers Lengyel Péter közvetítésével eljutott Ottlikhoz. Így tudta meg, hogy a világon vagyok. 1975-ben meglátogattam az akkor már 3 éve halott Ezra Pound sírját a San Michele temetőben. Most Ottlik Géza sírjához látogatok a Farkasrétre. 3 éve halt meg. Ottlik bevette a Budába, a nagy 400-as váltóba Ezra Poundot. A saját fordításában. Némán álltam, és fa voltam a fák közt, tudva az igazságot azelőtt nem látott dolgokról. Pound akkor írta ezt körülbelül, amikor medve dajkája, Veronika, fiatal lány, megérkezett a falujából a fővárosba, és azt gondolta medve szerint. Teremtőm, mekkora paloták, mennyi úri nép.
1: Ahogy a főallét, ezt is csak lefesteni lehet. Vagy megzenésíteni. Megírni nem. Van Gogh le tudta rajzolni. B.B. sokszor megnézte. A műgyűjtő szomszédjuké volt ez a rajz. 2 óriási fa, a tar ágas-bogas koronáik a téli égre nyújtózkodnak, és persze önéletírás mindenestől. Vincent a 2 fa. Fölöttük a kozmosz. És Ezra Pound is fa volt. Állt mozdulatlan, azt mondja, és fa volt a fák közt, tudva az igazságot azelőtt nem látott dolgokról. Medve is fa volt az erdő szélén, és számos új dolgot felfogott ő is, ami azelőtt sült bolondság volt az eszének. Még az istenek ezt a csoda dolgot tenni tudták. A téli fák ágai beléje nőttek, majd a törzsük is a derekába olyan érdességgel a kérgükön, ami jó érdesség volt. A betegség véletlen, megesik veled, de talán nem pusztán esetleges. Ha összeveted mindazt, ami ezzel itt most egybeesett, világos, hogy tőled függetlenül történt. Te magad álmodban sem gondoltál volna erre a lehetőségre. Istenek csoda dolga. Cufál, mondja Nietzsche. Ami ebből úgynevezetten jó, vehetett csodának. De nézzük meg azt is, ami ebből nem jó. Ez bizony már többféleség, elágazásai vannak. Nem csak koincidencia, hanem tovább koincidál, összefügg, kiegészül, a cufalsága is kérdésessé válhat. Nem te vagy egyszerűen? A létezésed nem véletlensége? Titkos összefüggés minden esetleges közt? A betegség nem úgynevezett jó. De például, aki volt valaha csecsemő, visszakerül vele az anyja ölébe. Kialhatja magát végre, kap enni-inni, kiszolgálják, heverhet nyugton. Annyit alhat megint, amennyi alvás kell neki. Visszamerül a született kiváltságaiba. Király és titok. Gyengétség veszi körül, és szolgálat. És ha csak lagymatak, tessék-lássék módra is, és ha álszent, beidegzett képmutatásból is, annyi baj legyen. Jelzést kaptál az eredeti, egyedülálló helyzetedről. Helyre billen a világ. Körülötted kering megint. Az embernek cseléd kell, és nem parancsnok. Mindenkinek. A gyengének is, az erősnek is. A többi ember részéről. Születésed pillanatától fogva, és mindvégig is, segítségre van szükséged. Segítségre mégpedig az élethez. Máshoz talán nem. Talán nem okvetlenül. A tiszta létedhez nem. A halálhoz biztosan nem. Azonban nem jut mindenkinek cseléd, sőt, az a törekvésünk, hogy senkinek se jusson. Nem lehet a dolgot megoldani, gondoljuk. Pedig miért ne lehetne? Évezredek óta megoldja minden anya. Senki se legyen cseléd. E felé haladunk. Ez katasztrófába vezet. A megoldás, hogy mindenki legyen cseléd. Senki parancsnok. Szolgálat. Igen. Szolgáld a másik embert, aki az orrod előtt áll, kiváltha a cseléded. De soha az emberiséget. Nézőként belepottyantál szereplőnek az ingyen muzitba, a többi hozzád hasonlónak feltételezett ember közé. Nem az ő szolgálatukra születtél, tény. Néző, szereplő amalgámnak, itt a segítségükre van szükséged az élethez, tény. Az élethez igen, máshoz nem okvetlenül. A halálhoz nem. Halál van. Ez a helyzet. Nem. Éppen nem ez a helyzet. Álljunk meg. Itt most megállunk. 5:30. Éppenséggel az a helyzet, hogy nincs halál. Csak a szereplő részednek. Mozdulatlanságban. Fák vannak.
2: Ezra Pound, a fa. Fordította Szemlér Ferenc. Álltam némán. Erdőn fa voltam én. Tudtam dolgok nem sejtett titkait. Daphnét s a babért. Istenek jól tartóit. Azt a két öreget, kit szillé, tölgyé változtattak ők. S e csoda nem is esett meg előbb, csak midőn forró kérlelés után szívük mélyének tűzhelyéig is bejuthattak az églakók. Ám az erdő mégis fa voltam én. S világos lett ezer új titok, mely egykor tiszta hóbort volt nekem.

0: Vissza kell fordulni magadban a dolgokhoz. Hogy is volt? Számba venni, jól megnézni újra, gondosan és folytatólagosan, s a legjobb csak mélyen magadba szállni, ügyelve, hogy semmire se gondolj lehetőleg, csak állj meg mozdulatlanul, mint fa az erdőn. Meg kell fognod valahogyan a dolgot, ember, és ha az értelmeddel ez lehetetlennek bizonyul, hát próbáld nagyobbal, az egész valóddal, amivel létezni kezdtél. Ha fa vagyok az erdőn, gondolta medve, akkor az érdesség a törzsömön, a kérgemen jó duraság. Állok mozdulatlanul a fák közt, tudva az igazat azelőtt nem látott dolgokról. 1. A civilizáció illúzió, ám fenn kell tartani. Olykor ezt mémeli a többi ember, gyáva csürhéje, és hasznot húzhatsz belőle, nem feledve, hogy betanult képmutatás. 2. Amit sült bolondságnak tartottál volna, megérted az Istenek csoda dolgát. Hogy ahonnét semmi módon nincs szabadulás, kiszabadít egy cufál, a léggömbéd agadt félarcod ostoba véletlensége. 3. Kapni kell néhány hosszú, unalmas délutánt, hogy folytathasd abba hagyott életedet. S ha az a szándékod, hogy folytatod, e célból érdemes elfogadni a hazug civilizációjuk illúzióját. Egy régebbi növendéktársuk bizonyára nem kapta meg ezt a pár napot, de megkapta. Csak hogy ő orosz lélek volt, azt mondja. Medve nem az. És orosz, nem orosz, René nem tudott eldurvulni se saját becses tagja iránt, se egyáltalán. Medve igen. És Renének nem volt egyensúlynak Veronikája, hogy helyette továbbra is féltse minden porcikáját. 4. A legnagyobb nyereség, a jó lelki eldurvulás nehezen lesz közölhető, gondolta. Nem kell törődnie, vesződnie, nyüglődnie, emésztődnie, bajlódnie a többféle dologgal. Leesett a sapkád a fejedről, lóg a cipőmadzagot, sáros vagy véres a homlokod, nem idegesít.
1: Ezra Pound, fiatal lány. Fordította Somjó György. A fa belement a kezembe. A nedv felszállt a karomba. A fa belenőtt a szívembe. És odalentről kinőttek belőlem az ágak, mint a karok. Fa vagy te, és moha vagy, és ibolya vagy, mit borzol a szél. Gyerek vagy. Lásd, mennyire becsüllek. És a világ számára mindez ostobaság.

0: érzés pontatlan, írja medve. A szavak természetesen használhatatlanok mindenképpen. A jövendő idők első feladata lesz eltörölni a nyelvet, az összes nemzeti nyelvet. Az érzés azonban pontatlan, mielőtt szavakat keresnénk, próbálgatnánk rá. Eleve és önmagában pontatlan. Kezdjük a történetet az elején. Az elejének a legelején, mikor vagy mielőtt világra jössz. Valami van. Gondolat. Te magad. Az még nincs. Sőt, kezdjük azzal, hogy van. Ha van, akkor az valami. Ebből a valamiből nekünk az kell, ami biztosan van. Az érzés. Minél biztosabban van, annál pontatlanabb. Minél jobban pontosítjuk, annál kevésbé mondhatjuk rá, hogy van. A régi Fehérvári út 15B, második emelet 19 alatti észak-észak-keletre nyíló ebédlőablakból látható kép a kelő napfényében van. Ami kihagyhatatlanul hozzátartozik, azzal el fogom maszatolni a biztos meglétét. Mégis bele kell majd festenem Júliát, aki szelíd zongorázással ébrezgetett, hárfapedálos Allaturcával, mozizenével, akkor nálunk lakotta, hogy Terka néni is, anyámat, aki a reggelinél felvagdosott nekem a füstölt szalonnából, mert tudta, hogy azt szeretem, és csak lustaságból eszem a könnyebben vágható abáltat, én nem tudtam, azt hittem, hogy nekem mindegy, meg legalább halászpetárt, és minden esetre a priznicet, birrót Batista. Igaz, hogy a pécsi főreál homlokzata Budára vezet, ezt látni fogjuk, én is megnézem még jobban. És csak ugyan vezet, miként a londoni útkeresztezés, ahol 51 éves koromban irányt vesztettem. Nem irányt tévesztettem. Megvolt a fejemben a térkép, ahogy 5 éves koromban is megvolt a Mátyás téren. Ahogy rajzolja az ember mindig is, csak nem tudtam hamarjában a Tottenham Court Road sarkán, miként a Mátyás téren, hogyan tájoljam. Most itt észak-dél, vagy dél-észak a nagy utca iránya? Merre felé is kell hazamennünk? Jobbra forduljunk, vagy balra? Majd mindjárt kitudódik, bébé. Finom, lámpalázas kis izgalom, várakozás, ugyanaz a pontatlan érzés, mit tudom én, boldogság, támad az emberben 51 évesen, mint 5 évesen. Hát, ha ettől boldog várakozás önt el, akkor az megint Buda. Még megvan Buda. Londonban még megvan.
1: Ottlik Géza, minden megvan. Részlet. A kapubejáratot érdesre faragott szabályos nagy kockakövek borították. A széles Újvilág utca nyugati oldala és útteste már árnyékban volt, de itt, a keleti oldalán a házak homlokzatát megvilágította a lemenő márciusi nap. Volt, ahol az árnyék már kezdett felkúszni az első emeletekre, a magasabb szemközti épületek táján, de itt, Ottóék kapujában éppen a fal tövéig érkezett. Tiszta volt ez az alkonyati napfény, de erőtlen. Szembesütött a kapuval, és ahogy súrolta az oldalkövek szemcséit, bágyattan, erőtlenül, mégis szinte fellángolt rajtuk. Hosszú, fekete tűket, éles árnyékszálacskákat, soha nem látott hevességű mintát rajzolt, felszikráztatva, életre keltve a köveket. Mintha az érdességnek, durvaságnak rejtett, gyengéd, soha nem ismert valódi lelkét lobogtatná fel. A nyitott kapun át a belső kapuaj homályába is szokatlan világítást vetett most átmenetileg az alacsonyan járónap. Hűvösödő esti levegő mozdult az utcán. Jakobi egy liftajtó csapódását hallotta. Emlékezett a lépcsőház alakjára, fekvésére is. De a kőre ismert rá. Nem a szemcséjére, árnyék mintáira, hanem a lényegére. A tartalmára, a jelentésére, minden esetre a zenéjére. C-mollban volt. Istenem, gondolta Jakobi. Térdének feszítette az alsó karját, hogy kiegyenesedjen. Vörhenyes árnyalat játszott bele a napfénybe. Az utcazaj kitisztult, szétáradt. Egy fiáker csattogott el, klopen, klopan. A kísérő városzúgás elúszott, túl a szénapiacon, túl a folyón a messzeségbe. Elúszott, és visszacsengett a Húsvét szigetek felől, a Hebridákról. Valahonnét a dél keresztje alól. Istenem, gondolta Jakobi. Jártam ezen a földön.

0: Buda. Regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. Az első részt hallották. Közreműködött Kulka János és Rátóti Zoltán. A hangfelvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsány Janikó.
1: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. április 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Lilliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította s a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
1: A Városmajor utcáról mégsem mindjárt hazafelé vettem az irányt, hanem akkor jó barátnémtól jövet meggondoltam magam, és a Szamosnál elmentem jobbra, vége itt egy esőtlen vasárnap délután. Ezek a vasárnap délutának a semmi idejei, mondtam magamban. Kisütött a nap, a Szilágyi Erzsébet fasor jóformán kihalt, nyugton alakíthatja fényeit és árnyait, s talán magam is zavartalan tehetek egy sétát, ha nem szólít le senki, s nem kell, hogy úgy is hasznavehetetlen alaknak bizonyuljak. Nem volt ez akarattalan és minden képzelet hiánylévő, hogy végül is a park fái közé tévedtem, azt mondom tévedtem, de valójában nem volt tévedésről szó, nem tudok jobbat, inkább egy másfajta, mélyebb, pontosabb akarat és egy másfajta, mélyebb, pontosabb képzelet vitt valamerre a Szilágyi Erzsébet fasornál. De azután mégiscsak sietősebbre fogtam lépteimet, gyorsan vetném papírra az iméntieket, én most e fajta s ilyesféle dolgokat tudok mondani a szerelemről, az első szerelemről, hogy például a Szilágyi Erzsébet fasor az jóformán, stb. S hogy ott az egyik kezemben nagyobbaska papírtáska, tiszta ingek, alsó nadrágok, zoknik, és a másikban meg nejlon, a gyömbéres tengeri hal alatt kölcsönkért könyvek, az egyikben a Románia dicsősége szép Ernőtől. Valami megrendültség lett rajtam úrrá, megrendülni, milyen jó szó, gondoltam, vele rögves témánknál is leszünk. És most aztán minden további nélkül Juhász Gyula első szerelem című verséhez lapozok, s fennhangon el is mondom. Egész szerelmem annyi volt csak, hogy láttalak, szemedbe néztem, egy mosolygásod volt csak minden, de nekem elég volt egészen. És én úgy őrzöm a mosolygást, miként a napsugárt a tenger, elrejtve mélyen, szomorúan és végtelen nagy szerelemmel. Így van ez tehát minduntalan a szerelemről beszélvén, hogy minden vizsgálódás és ügyeskedés után végül is ugyanott kötünk ki, a rózsa az rózsa, az rózsa, stb. Azért ezek a szerelem tárgyának szentelt írások, véletlenszerűen egymás mellé kerülve Francis Bacon és Balassi Bálint, Ottlik Géza, Iván Turgenev, Samuel Beckett és Szépernő, meg Tasnádi Attila írásai valamiképp mégis a szerelem valóságához, igazságához és igazándiságához kerítenek közelebb bennünket, kisebb igényel és nagyobb intoleranciával már nem is lehetnénk hűek témánkhoz, igen, tízezredszerre is a szerelemhez. Na most, ami engem illet, az öröknek vélt kábulat és a pillanatnyinak tűnő tisztánlátás állapotában föltettem a kérdést, mi történt. És mint a Turgenyevnél, az első szerelem című elbeszélésében én volnék a házigazda, megkértem vendégeimet, meséljék el tehát emez ominózus történetet. Hogy győzzön a vágy, mit a lány szemekelt, szerelmet ígérve, s az örök törvény trónjára felüljön, így játszik, mert nincs ki legyőzze az isteni Afrodité. A szerelmesnek szólnia kell a szerelemről, erre emlékeztet Szofoklész kórusa is, hogy tanúságot tegyen, van saját akarata és van saját képzelete, s nem nála erősebb, de nálunknál ez az új törvény, melyet neveznek rejtett tűznek, jóleső sebnek, ízletes méregnek, édes keserűségnek, gyönyörűséges fájdalomnak, örömteli kínnak, édes és sajgó bántalomnak, szelíd halálnak. Ez nem mérgezettség, ez nem a halál, nem a halál sötétje, és nem a halál rossz tréfája, nem a szerelem őrületes semmit mondása. Kábulat, mondom, emlékezet, alkati sajátosság és hajlam, illetve sajátosságok és hajlamok nélküli kábulat. Ez van, ami engem illet. Egyébként meg a szerelem őrületes semmit mondása. Ez. Beckett szövegében azt mondja a megtébolyult hős, hogy szerelemnek azt nevezik, ha az ember számüzetésbe vonul, és időnként küld egy képeslapot. Így vélekedtem aznap este. Akkor hát nézzük ezeket a képeslapokat. Olvassuk, hallgassuk, legyen velünk Afrodité.

Balassi Bálint, az ő szerelmének örök és maradandó voltáról. Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak. Tavaszi szép rózsák, lilium, violák idővel mind elhullnak. Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek. Nagy kövek hamuvá, s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek. Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad, az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márván kőben metszett írás kopik, veszhet, egy heliben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irítség, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás, s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének nincs vége, mert égten ég. Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek, hogy látnám, kiben Júliától, mint Lázár ujjától könnyebbségemet várnám. Ezeket úgy írám, és az többi után Júliának ajánlám.

Francis Bacon a szerelemről. A színház többet köszönhet a szerelemnek, mint a való élet. Mert ami a színházat illeti, a szerelem mindig témája a komédiáknak, s hébe-hóba a tragédiáknak. Az életben azonban bizony sok bajt okoz, hol szirén, hol fúria formában. Figyeljük csak meg, a nagy és erényes emberek között, akiknek emlékezete akár az ókorból, akár a késői korokból maradt fenn, egy sem akad, akit holmi eszeveszett szerelem kerített volna hatalmába. És ez arra mutat, hogy a nagy szellemek és a nagy alkotások távol tartják ezt a gyarló szenvedét. Kivétel ez alól mind a mellett Marcus Antonius, a római társcsászár, valamint Appius Claudius, a decemvír és törvényalkotó, kik közül az első valóban késóvár és féktelen férfi volt, a másik ellenben szigorú erkölcsű és bölcs. Ezért úgy látszik, hogy bár ritkán a szerelem nem csak a kitárt szívbe, hanem a jól felvértezett szívbe is utat találhat, ha az őrizetlenül marad. Szerencsétlen mondása Epikúrosznak. Satis magnum alter alteri teatrum sumus. Mintha bizony az embernek, aki a mennyei és egyéb nemes dolgokon való elmélkedésre teremtetett, nem volna más tennivalója, mint holmi apró bálvány előtt térdepelnie, önmagát imádva, ha nem is, mint az állatok, a száj, hanem a szem rabjává válva, amely pedig magasabb célokra adatott neki. Furcsa látni a szenvedés szertelenségét, s azt, ahogyan fittyet hány a természetnek és a dolgok értékrendjének. Innen van aztán, hogy az örökös túlzásokkal zsúfolt beszéd sehol sem illő. Csak a szerelemben. Egyébként nem csupán a szavakban van ez így, mert, mint találóan megjegyezték, kiki önmagának a legfőbb hízelgője, s a többi, kisebb hízelgő csupán egy húron pendül vele. De a szerelmes még ezt is fölülmúlja. Hiszen nem volt még önhitt ember, aki olyan képtelenül sokra tartotta volna magát, mint a szerelmes imádottját. Így hát igaz a mondás, senki sem lehet szerelmes és bölcs egyszerre. Nem csupán idegeneknek, hanem szeretteinknek, sőt, annak is feltűnik ez a gyarlóság, akit mindenek felett szeretünk, kivéve ha a szerelem kölcsönös. Törvényszerű ugyanis, hogy a szerelem jutalma, vagy viszonzás, vagy titkolt, belső megvetés. Már csak azért is gondosan őrizkednünk kellene ettől a szenvedélytől, mert nem csak, hogy sok mindent vesztünk, hanem önmagunkat is elveszítjük általa. Ami a többi veszteséget illeti, azt jól példázza a költő elbeszélése. Az, aki Helénét választotta, elesett Juno és Pallas ajándékaitól. Ha ugyanis bárki túlságosan nagyra becsüli a szerelem érzését, az lemond mind a gazdagságról, mind a bölcsességről. Ennek a szenvedélynek akkor van dagája, amikor gyöngék vagyunk. Azaz, mikor nagyon kedvez nekünk, vagy nagyon ver a sors, bár az utóbbit ritkábban tapasztalni. Ez is, az is fellobbantja, vagy még hevesebbé teszi a szerelmet. Amiből kitetszik, hogy az bizony a balgaság szülötte. Azok teszik a leghelyesebben, akik, ha már mindenképp engedni ők kell a szerelemnek, kellő korlátok közé szorítják, és teljesen elszigetelik életbe vágó ügyeiktől és cselekedeteiktől. Mert ha az a hivatás rovására megy, nehézségekhez vezet, és úgy formálja az embert, hogy semmiképpen sem lehet hű kitűzött céljaihoz. Nem tudom, mint van ez, de a harcias férfiak rabjai a szerelemnek. Azt hiszem, úgy vannak vele, mint a borral, amelynek úgy szintén rabjai. A veszélyek általában gyönyöröket kívánnak kárpótlásul. Az emberi természetben él a mások szeretetének benső hajlama és ösztöne. S ha nem élheti ki egy vagy egy néhány embertársán, akkor az törvényszerűen sokakra terjed ki, s humánussá és emberszeretővé teszi, amint néha szerzeteseknél látjuk. A hitvesi szerelem nemzi, a baráti szeretet tökéletesíti, a léha szerelem ellenben elzülleszti és lealjasítja az emberiséget.

Sasnádi Attila, How to get a sweetheart. Aztán jó sokára a zene következett. Akkor már 12 éves voltam. Éreztem, hogy késő. Nagy szenvedély volt. Tehetségtelen voltam. Zenét írtam,

rossz kis zongora, rossz öreg pianino. Dalokat is írtam. 2 évig tartott. Olyasféle elhatározással hagytam abba, mondtam le róla, toltam félre, fordultam el az egésztől, álltam föl, amilyet csak mindent látott, tapasztalt, végsőkig kiábrándult férfiak képesek, amit hallom. Soha se voltam férfias. Gyerekes, az igen. Nőies. Férfias, soha. Inkább meghalok. Egy nap szövegeket kerestem dalokhoz. Most is hazudok. Kis szekundokkal álmodtam. Elméleti ismeretek 0. Éreztem, hogy kezd valami megromlani bennem. Egy kisebb tópartján ültem, de ez most már mindegy. Romlott ételek és hamis hangok. Párhuzamos, egyforma sorok. Attól kezdve jóformán csak verseket olvastam. Baudelaire, Mallarmé, Babbage, Trakl. Meglátszik rajtam? 8. koromban hazajövök egy kirándulásról, ahol folyton esett az eső, fáradtan a hiába való szerelemtől, és attól, hogy büdös az oknim, és tudhattam volna, hogy mindennek vége. Azt hiszem, érződik rajtam, hogy milyen szomorú vagyok. Der Menschen wurde verstandig nie. Ez a sor nekem sose jelentett semmit. Nem tudom, értik-e? És az éterek zenéje se. Hogy melyik sor tetszik a legjobban? Rossz öreg zongora, rossz kis pianino.

0: Solymosi Bálint válogatásában Balassi Bálint és Tasnádi Attila verse hangzott el, valamint Francis Bacon esszéje Julov Viktor fordításában. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornidesz Tamás, Molnár András, Németh Gábor, Vajda László és Váli Marian készítette.
1: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb egy évvel később, február 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Baudelaire variációk. Víg Mihály zenés meditációja Charles Baudelaire szövegeire. A mesterséges mennyországok részleteit Hársernő, a Lélek hajnala és a Spleen című verseket Tóth Árpád, a Baglyok címűt Szabó Lőrinc fordította.

A józanész azt sugallja, hogy a földi dolgok jóformán alig léteznek. És az igazi valóság csupán az álmok világában lelhető meg. Ám ahhoz, hogy akár a természetes, akár a mesterséges boldogságot megemésztessük, előbb elég bátornak kell lennünk, hogy lenyeljük. És talán csak azok érdemesek az üdvre, akiknek a boldogság, amint azt a halandók érzékelik, minden időben valamiféle hánytató szereredménye volt.

Egyébként aligha fontos, hogy ennek az ajánlásnak az értelmét megértsék. Egyáltalán szükséges elégtétele vajon a szerzőnek, hogy bármilyen könyvet más is megértsen, mint akinek a kedvéért alkották. Jó magam, akire épp olyan csekély vonzerőt gyakorol az eleven világ, mint azokra az érzékeny lelkű és ráérő nőkre, akikről azt mondják, hogy kitalált barátoknak bizalmas vallomásokat adnak postára, szívem szerint kizárólag halottaknak írnék. Ám de semmiképp sem halott az, akinek ezt a kis könyvet ajánlom. Olyas valaki, aki betegsége ellenére változatlanul tevékenyen és elevenen él bennem. És aki jelenleg tekintetét szakadatlanul az ég, minden átlényegülés szintere felé fordítja. Mert az ember olyan kiváltságos lény, aki akár csak valamilyen félelmes hatású kábítószerből, még a fájdalomból, szerencsétlenségből és a sorscsapásokból is képes újfajta és kifinomult élvezetet meríteni. Mikor a részegek a hó és vérszínű hajnal jötten sajogva már érzik az ideált, rajtuk titkos erő üli meg bosszúját, és az ittas barom mélyén felsír egy angyal. Elérhetetlenül átszellemült egek azúrjaint nekik, alélt szívük gyötörvén, és mélyül, és ragyog, és vonz, miként az örvény, így Istennőm, te szent, te tiszta és remek, sok kába orgiám füstölgő éji üszkén emléked egyre szebb, rózsásabb lángban ég, s kitágult két szemem káprázik egyre még, mintha a gyertyafényt a nap sápasztja büszkén, én fantomom, tüzed rám egyre győzve csap, ó, fényem lelke, te! Örök világú.

Vannak napok, amikor az ember friss és tetterős hangulatban ébred. Szemhéja alig szabadult meg a pecsétként ránehezedő álom terhétől, a külvilág élesen kidomborodva tiszta körvonalakkal és csodálatos színgazdagságban tárul elébe. Az erkölcsi világ újfajta világossággal telített, hatalmas távlatai nyílnak meg számára. Az ember, hálára gyúlva ettől a sajnos ritka és múlékony boldogságtól, egyszeriben különb művésznek, igazságosabb és nemesebb lénynek érzi magát, hogy a dolog lényegét próbáljam kifejezni. A gondolatnak ez az élessége, az érzékeknek és a szellemnek ez a lelkesültsége minden időben szükségszerűen a legfőbb jónak számított az ember szemében. Ezért keresett, csak az azonnali gyönyör tartva szem előtt, anélkül, hogy szervezete törvényeinek megsértésével törődött volna, természettudományban, a gyógyszerekben, a legerősebb italokban, a leglégiesebb illatokban, a világ minden táján és minden időben eszközöket arra, hogyha csak néhány órára is megszabaduljon a röghöz kötöttségtől, és egy csapásra meghódítsa a mennyet.

0: Vagyok király, kinek földjén eső pereg. Dús ám erőtlen úr, ifjús nagyon öreg, kinek hopmesterek bókját lenézi gúnya, kutyáit és egyéb jószágát rendre unja. Nem mulatság néki a sólyom és a vad, s a haldokló népesem a balkonok alatt. E kegyetlen beteg arcát kedvenc bolondja fel nem deríti, bár víg balladáit ontja. Lilliomos fekhelye már ravatarra vál, s ki minden herceget gyönyörűnek talál. A sok udvari hölgy ledérruhás csapatja mosolyra már a bús váz ifjat nem kapatja. Az alkimista, ki aranyat csinál neki, a bajt, mely benne ront, nem olvaszthatta ki. S a régi római vérfürdőt rendelt néki, melytől sok agg király áhított újra égni, az sem fűthette át a béna tetemet, melyben a léte zöld vize foly vér helyett. Nyilvánvaló, hogy a vágy állandó felfelé szárnyalása. A szellemi erők égnek feszülése volna a legmegfelelőbb életrend, amely a ragyogó és fenséges erkölcsi egészséget létrehozhatná. De micsoda képtelen törvény parancsára nyilvánul meg néha a képzelődés bűnös orgiái. Az értelemmel való szofisztikus visszaélés nyomán, ami úgy viszonylik annak tisztességes és észszerű használatához, mint a végtagok kicsavarása az egészséges testgyakorláshoz. Ezért tekintem előszeretettel a lélek természetes állapotát valóságos kegyelemnek, varázstükörnek, amely alkalmat ad arra, hogy az ember szépnek lássa magát benne. Fekete ernyős taxus ágak alatt, mint furcsa istenek ülnek a baglyok, nagy kerek szemük vörös láng meditálnak, és egyik se mozdul, amíg meg nem jön a bánatos este, és a napot sírjába ejtve az éj be nem rendezkedik. Tartásuk intelem a bölcsnek, hogy a földnél semmi se szörnyebb. Nyüzsgése fáj, zsivaja sért. Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. És mégis, mondjátok, lelketek és lelkiismeretetek legmélyén, bírák, törvényhozók, nagyvilági emberek, ti mind, akiket a boldogság szelíddé tesz, akiknek a vagyon megkönnyíti, hogy erényesek és egészségesek legyetek, mondjátok, kivenné közületek a bátorságot, hogy elítélje azt, aki lángészt iszik.
1: Baudelaire variációk. Víg Mihály zenés meditációja hangzott el. A Mesterséges mennyországok részleteit Hárs Ernő, a Lélek hajnala és a Spleen című verseket Tóth Árpád, a Baglyok címűt Szabó Lőrinc fordította. A felvételt Liszkai Károly készítette. Szerkesztő Turay Tamás.
2: A hangfelvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2014. október 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink, ma délben a Büki Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Bükváros, Vasvár megyében a Kisalföld és az Alpok alja találkozásánál, Szombathelytől és Kőszegtől egyaránt mintegy 20 kilométer távolságra fekszik. Bár első ismert írásos említése 1265-ből maradt ránk, temploma már az 1100-as években állt, tehát jóval korábbi alapítású. A 15. században Alsóbük, Mankóbük és Felsőbük településekről szólnak a források. 1902-ben a három falu Bük néven egyesült, 2007-ben városi rangot kapott. Ebben nagy szerepet játszott az 1957-ben talált kiváló minőségű termálvíz. Az 1970-es években fokozatosan nemzetközi hírű gyógyhellyé fejlődött, napjainkban az ország második legnagyobb gyógyfürdője. Bükk temploma a 13. században épült Szent Kelemen tiszteletére. 1408-ban gótikus stílusban átépítették. Tornyát 1658-ban emelték. A 18. század derekán barokk jelleget kapott, de falfestményei a középkorból, jórészt a 16. századból származnak. A Büki Római Katolikus templom tornyában eredetileg három harang lakott. 1901-ben a 180 kilós lélekharang megrepett, ezért Zeltenhofer Frigyes és fiai újraöntötték, és ma is megvan. 1916-ban a két nagyobb harangot rekvirálták, melyek pótlására 1921-ben Fritz Wilhelm Rinker készített két újat németországi műhelyében, Szinnben. Közülük a kisebbet 1944-ben szintén elszállították hadi célokra, de megmaradt a 350 kilós Szent Kelemen harang.

0: Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető több helyen. A bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL-Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretett szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanának kirászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a baptista szeretett szolgálat fővárosi központjában. A szeretett szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették, Ukrajna főkonzulátusa pedig közleményben ítélte el az esetet. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről. Izraelben felfüggesztette a bíróság azt a kormányzati tervet, amelyben krokodilokkal teli vizes árkot alakítottak volna ki egy terroristákat fogva tartó börtön körül. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg, amely szerint a hüllők nem lehetnek fegyverek vagy büntetőeszközök. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

könyvek bolondja. Peng városában élt Lang Yü Chu, akinek apja a helytartó volt ugyan, csak hogy hivatalában megvesztegethetetlen. Így hát nem is hagyott a fiára semmiféle vagyont, csupán egy szobára való könyvgyűjteményt. Lang Yü Chu-t az emberek bolondnak tartották, mert nagy szegénysége folytán minden dolgát áróba bocsátotta, az apja gyűjtötte könyvek közül azonban egyetlen füzetet sem adott el. Az apja annak idején lemásolt egy verset. Tudományra való serkentés volt a címe. Ezt Lang Yü Chu az ülő alkalmatossága jobb oldalára erősítette, és fennhangon olvasta napestig. Hogy gazdaggá legyél, nem kell földet venned. Könyveidben van 100 más a gabona. Minek lakásodul házat építened? Könyved lapjai közt vár aranypalota. Ne sajnáld, hogy nincs ki feleséget szerez. Vár rád a könyvekben jáde arcú csoda. Ezt a könyvet Lang finom sejembe burkolta, hogy minden romlástól megkímélje. Nem törekedett semmiféle hivatali jövedelemre, ehelyett szilárdan hitte, hogy a könyvekben valóban pénzt és élelmet talál. Éjjel és nappal, hidegben és melegben csak olvasott lankadatlanul. Elmúlt már 20 éves is, de nem nézett asszony után. Várta, hogy a könyvekből egyszer csak előlép a gyönyörű szép asszony. Ha vendégek vagy rokonok látogatták meg, nem foglalkozott velük. 3 szót haszolt hozzájuk, és folytatta hangos olvasást. Azok pedig csak hamar odébb álltak. Minden mesterek között első akart lenni, s nem sajnált semmi fáradtságot. Egy szép napon éppen olvasott, egy szélroham hirtelen fölkapta a könyvét, és elsodorta. Sietve utána ment, s ekkora lába egy lyukba süppett, amit azért nem vett észre mostanig, mert nyílását rothadó fű takarta. Megvizsgálta az üreget, hát egy régi időkből való gabona raktár volt. Benne a gabona elrothadt, és trágyává lett már. Noha meg nem ehette, Lang Yü Chu megerősödött hittel gondolt a 100 más a gabonára, és még szorgalmasabban olvasott. Egy más napon fölhágott a könyvespolc létrájára, és nagy közal könyv között egy lábnyi nagyságú aranykocsira bukkant. Nagyon megörült, és szentül hitte, hogy az aranypalotát találta meg. Csak hogy amikor másoknak is megmutatta, kiderült, hogy bizony nem aranyból való. Lang Yü Chu most már elszomorodott, hiszen az írás megcsalta. Elhunyt apjának volt egy Sitao nevű hivatalnok társa, aki magas méltóságot viselt, és jámbor buddhista volt. Valaki azt tanácsolta Langnak, küldje el ennek a kis kocsit, jó lesz majd egy buddha szobor állványzatának. A hivatalnok valóban igen örült neki, s 300 aranyat és 2 lovat küldött viszonzásképpen. Ennek meg Lang örült, és úgy vélte, az írás mégiscsak beteljesült, s ettől fogva még elszántabban nyomorgott. Az évei lassan 30-ra szaporodtak. Ekkor azt tanácsolták neki, házasodjék meg. Ő azonban így felelt. Vár rád a könyvekben jáde arcú csoda. Miért kockáztassam tehát, hogy nem kapok elég szépet? Olvasott tovább. 2 vagy 3 éven át,
de eredmény csak nem mutatkozott, és az emberek gúnyolódtak rajta. Ebben az időben az a szóbeszéd járta, hogy a szövőlány eltűnt az égboltról. Egy tréfa csináló azt mondta Langnak, az istennő biztosan miattad szökött meg. Lang nem törődött vele. Egy este a Han dinasztia történetét olvasgatta, és a 8. füzet közepe táján tartott, amikor egy szép leány képmását pillantotta meg a lapok között, finom sejemből kivágva. A jáde arcú csoda, kiáltott meghökkenve. Hát csak így válik valóra az írás. És nagyon elszomorodott, elvesztette minden reményét. Alaposabban megnézte a szép leányt, a szemöldöke és szeme, mintha élt volna. A kép hátoldalán alig olvasható apró írásjegyeket fedezett föl nagy csodálkozással. A szövőlány. Ettől fogva minden nap könyvébe tette a képet, és bámulta szakadatlanul, evésről és alvásról megfeledkezve. És egy szép napon a kép egyszerre megmozdult a szeme láttára, és amikor fölemelkedett, a szép lány már lábnyi magas volt. Ettől még jobban meghökkent, és újra leborult előtte. A jelenés most leszállt az asztalról, páratlanul szép volt. Melyik istennő vagy? Kérdezte tisztelettel Lang. A szép leány nevetett. A család nevem Yen. A másik nevem pedig Zhu Yu, azaz jáde arcú. Régóta ismersz és vársz rám. Attól félek, ha nem jövök hozzád, 1000 évig se találtam volna olyat, aki ennyire szilárdan hinne a régiekben. Lang boldog volt, és attól fogva együtt laktak. Együtt is aludtak, és mégis, noha nagy volt Lang szerelme, bizony nem tudta, mit kell az asszonnyal csinálni. Amikor olvasott, a szép leánynak mellette kellett ülnie. Zhu Yu kérte, ne olvasson mindig, de ő nem hallgatott rá. Ez a te olvasásod az oka, hogy nem tudsz semmi eredményt elérni, mondta egyszer a leány. Nézegesd inkább a tavaszi és őszi vizsgatáblákat. Mit gondolsz, hány ember van még, aki annyit olvasott, mint te? Ha nem hallgatsz rám, bizony, elhagylak. Lang egy ideig követte a szavát, de csak hamar elfelejtette a kioktatást, és újra csak olvasni kezdett. De a lányt rögtön el is vesztette szem elől, és sehol sem találta. Mély bánat ült a szívére, letérdelt és könyörgött hozzá, de bizony nyomát se lelte. Egyszerre eszébe jutott, hol volt elrejtve valamikor, fogta hát a Han dinasztia történetét, gondosan átlapozta, és valóban a régi helyen meg is találta. Megszólította, de a leány nem mozdult. Ekkor a földig hajolt, úgy könyörgött neki. A leány végre leszállt az asztalról, és így szólt. Ha még egyszer megesik, hogy nem hallgatsz rám, örökre el kell hagyjalak. Saktáblát és dominót hozott, és attól fogva nap mint nap együtt játszottak. Lang azonban kedvetlenül játszott, és a lány éppen magára hagyta, azonnal olvasni kezdett. Attól tartva, hogy a lány fölfedezi a Han dinasztia történetének 8. füzetét, mélyen elrejtette a többi könyv alá. Egy nap, olvasásban elmerülve,
Mégis meglepte őt a leány. Lang, amint megpillantotta, becsukta a könyvet, ám Zhu Yu akkorra már eltűnt. Lang megrémült és kereste, kereste a régi helyen, de nem találta. Csak néhány nap múlva fedezte föl ismét a 8. füzetben. Könyörgött neki, térjen vissza hozzá, és esküdött, hogy nem olvas azután soha többé. A leány végre leszállt az asztalról, és sakkozni kezdtek. Ha 3 napon belül nem tanulsz meg sakkozni, elhagylak, mondta a leány. És mire a 3. nap eljött, Lang már elnyerte a leány 2 bábuját. Zhu Yu boldog volt. Zeneszerszámot nyomott a kezébe, és meghagyta, hogy 5 napon belül tanuljon be egy zenedarabot. Ez végre lekötötte Lang kezét és szemét. Nem maradt ideje, hogy mással foglalkozzék, és egy idő múlva egészen jól pengette a lontot. A leány naphosszat versenyt ivott vele, és Lang a muzsikálás közben elfelejtette az olvasást. Zhu Yu arra is rávette, hogy elmenjen hazúról és társaságot keressen, úgyhogy Lang társaságkedvelő ember hírébe került. Most már az életbe léphetsz, mondta a leány, és jelentkezhetsz a vizsgákra. Lang egy éjszaka így szólt hozzá. Általában, ha a férfi és nő együtt él, gyermekük szokott születni. Mi már olyan régen együtt vagyunk. Miért nincsen gyermekünk? Ugye mondtam, nevetett a leány, hogy haszontalanul olvastál naphosszat. A férj és feleség fejezetből mostanáig sem értetted meg, hogy ez a 2 szó, párna és gyékény, munkával jár. Miféle munkával? Csodálkozott Lang. A leány csak nevetett, és nem felelt, ám hamarosan megtanította mindenre. Lang öröme határtalan volt. Nem tudtam, mondta, hogy a férj és feleség öröme ilyen nagy, ilyen szavakkal el sem mondható. Mégis elmondta mindenkinek, akivel találkozott, és az emberek kacagtak rajta. A leány megtudta ezt, és szemrehányást tett érte. Ha az ember megmássza a falat, vagy bemászik más kerítésén, felelte neki Lang, arról valóban nem szabad beszélni. De hát ezt a mennyei örömet minden ember ismeri, miért kellene hát titokként kezelni? Eltelt 8 vagy 9 hónap, és a leány egy fiút szült. A dajkálására vettek egy öreg asszonyt. Egy szép napon aztán azt mondta a leány. 2 esztendeje élek veled. Fiút is szültem neked. Most már ideje, hogy elváljunk. Ha tovább maradnék, téged szerencsétlenség érne, és a bánat késő lenne már. Lang e szavakra sírni kezdett, a földig hajolt előtte, és azt mondta, hát a gyermekünkre nem gondolsz? Most elszomorodott a leány is, és így szólt hosszú hallgatás után. Ha itt akarsz tartani, el kell pusztítanod egész könyvtárodat. Hogy mondhatsz ilyet? Kiáltott Lang. Hát nem a könyvekben van a te hazád is, meg az én sorsom? A leány nem erőltette. Mindezt tudom, mondta, de hát meg kellett mondanom. Ez időtájt történt, hogy Lang rokonai meglátták a szép leányt, és igen elcsodálkoztak, mert nem hallottak arról, hogy Lang megházasodott volna. Így hát faggatni kezdték, és Lang nem tudott hazudni, az igazat pedig nem mondhatta meg.
Az emberekben növekedett a kétség, és széltében hosszában tárgyalták a dolgot. Eljutott a híre a város elöljárója, Sí úr fülébe is. Sí úr Fucsienből származott, ott szerzett csinsí fokozatot még fiatal korában. Amikor ezt a különös dolgot meghallotta, minden áron látni akarta a szép fiatalasszonyt, megparancsolta hát, hogy fogják el Langot a feleségével együtt. Zhu Yu azonban alig szerzett tudomást a parancsról, eltűnt nyomtalanul. Az elöljáró megharagudott. Langot börtönbe vetette, megfosztatta a rangjától, és botozással igyekezett kivenni belőle, hova tűnt a felesége. Lang azonban nem félt a haláltól, és egy szót sem mondott. Még az öreg szolgálót is megbotozták, csak hogy az semmi érdemeset nem tudott. Az elöljáró úgy vélte, hogy boszorkányság van a dologban. Megparancsolta hát, hogy vizsgálják meg alaposan Lang házát. Ott aztán látták, hogy a könyvek teljesen megtöltenek egy szobát, meg sem tudnák számlálni őket. Elégették mindet az udvaron. A füstje szét nem oszolva, sötéten szállt a magasba, akár egy fekete felhő. Lang visszanyerte a szabadságát, és apja egy tanítványának közbenjárására visszakapta a rangját is. Még abban az évben sikeresen tette le az őszi vizsgákat, és a következő évben csinsivé lépett elő. Ám az elszenvedett igazságtalanságot sohasem tudta elfelejteni. Yan Zhu Yu emlékére táblát állított, azelőtt fohászkodott minden reggel és este. Varázserőddel, te segíts nekem, hogy Fucsienben lehessek hivatalnok. Végül is Fucsienbe nevezték ki. 3 hónap után vizsgálatot indított Sí úr ellen gonosz viselkedése miatt, és elkobozta vagyonát. Tisztséget viselt ott Sí úr egyik rokona is, ettől erőszakkal elvette a kedvenc ágyasát. Azzal az ürüggyel, hogy meg akarja vásárolni, beszállítatta hivatalába. Az ügyet ilyen módon befejezvén lemondott hivataláról, és új ágyasával együtt hazautazott.

0: A festett fal. A Csiangszébeli Meng Lung Tan egy Csú nevű írástudónál szállt meg a fővárosban. Egy alkalommal betévedtek valami kolostorba, ahol azonban sem tágas csarnokot, sem elmélkedő cellákat nem találtak. Egyetlen öreg vándor szerzetes volt benne, aki tanyáját éppen itt ütötte föl. Mikor meglátta a látogatókat, rendbeszedte a ruháját és üdvözölte őket, majd mutogatni kezdte a látnivalókat. A csarnokban Csikung szobra állott, két oldalt a falakat pedig oly nagyszerű festett képek borították, hogy rajtuk az emberek és állatok szinte éltek. A keleti falképen égi virágos lányokat láttak, akik közül az egyik még leánycopfot viselt. Szedte a virágokat és mosolygott, cseresznye ajka, mintha mozgott volna, szeme nedvessége már-már túláradott. Csú nem tudta levenni róla a szemét. Egészen belekábult a nézésébe, elvesztette a tájékozódását. Egyszerre könnyűnek érezte egész testét, mintha felhőn lovagolna, és már is a falikép kellős közepén találta magát. Egymás mellett sorokozó csarnokokat és szentélyeket látott, de másokat, mint az emberi világban. Ott ült egy öreg szerzetes, és a tant magyarázta. Nagy számú hallgatóság vette körül. Csú közéjük keveredett. Egyszerre, mintha valaki finoman megrántotta volna a kabátját. Megfordult, és a hajadon copfos leányt látta meg. Az rámosolygott, és elszaladt. Csú utána eredt. Skonyorgós, nyitott folyosón át egy kis házig követte, ott azonban habozni kezdett, de a lány visszanézett rá, s kezében a virágokkal intett, hogy csak jöjjön utána. Hát gyorsan belépett. A szoba csendes volt és üres. Csú átölelte a lányt, az nem nagyon tiltakozott, s elmerültek a szerelem gyönyöreiben. Aztán a lány elment, lelkére kötve Csúnak, hogy maradjon csendben, és bezárta az ajtót. Éjszakára azonban visszajött. Így ment néhány napig. Akkor a lány társnői észrevettek valamit. Keresni kezdték, és felfedezték a fiatalembert. Évődve mondták, talán már úrfi van a hasadban, és még mindig ezzel a hajjal jársz, mint egy szűz leány. Hajtűket adtak neki, és fülbevalókat, a haját meg feltornyozták. A lány szégyenében egy szót sem tudott szólni. Nővérkéim, szólt most az egyik, ne maradjunk sokáig, mert félek, hogy megharagszanak. Azzal kacagva mind elszaladtak. Csú a kedvesét nézte. Magasra tűzött főnyik szkontjával, lecsüngő fülbevalóival, még bájosabbnak találta, mint az előtt kislányosan. Körülnéztek, s hogy senkit sem láttak, elmerültek az enyelgés örömeiben. Értelmük elhomályosult, s már-már a gyönyör tetőfokára jutottak. Ám egyszerre bőrcsizmák döngése, lánc csörrenése, heves szóváltás ütötte meg a fülüket. A lány ilyetten fölugrott, és Csúval együtt kikémlelt. Odakin egy aranyos páncélba öltözött, lakfekete pofájú alak állott, lánc csomóval és fütykössel a kezében, a lányoktól körülvéve. Mind itt vagytok? Kérdezte a szellemvitéz. Mind, felelték a lányok. Ha valami halandó bújt el itt nálatok, folytatta az. Jelentsétek rögtön, hogy utóbb meg ne bánjátok.
1: Nincs itt senki, mondták kórusban a lányok.
0: Az aranypáncélos rettentő pillantással megfordult, hogy fölkutassa a rejtőzködőt. Csú kedvese nagyon megrémült, arca halott szürkévé vált. Bújj gyorsan az ágy alá, mondta kapkodva. Azzal fölnyitott a falon egy kis rejtek ajtót, és elmenekült.
1: Csú feküdt az ágy alatt, lélegezni is alig mert. Hallotta, hogy a nehéz csizma bejárja a szobát, majd kifelé megy. Döngése lassan elhalt a távolban, s eszkisé megnyugtatta. Ám kívülről továbbra is állandó jövésmenés beszélgetés hallatszott. Sokáig kuporgott így összenyomorodva, a füle zúgott már, mintha tücsök ciripelne benne, a szeme pedig égett, mint a tűz. Úgy érezte, nem bírja tovább. Mégis törtöztette magát, és várta a kedvesét, nem is gondolkodva azon, mi lesz a sorsa. Ez alatt menglungtan a csarnokban, mindent megnézett már, és nem találta a barátját. Gyanakodva kérdezte meg a szerzetest, hogy hol lehet. Elment, hogy meghallgassa a tant, nevetett a szerzetes. Hová? Kérdezte a másik. Hát nem messze, felelte az öreg. Néhány pillanat múlva ujjával megkopogtatta a falat, és így kiáltott. Csúram, hol kószálsz ilyen soká? És most meglátták Csú alakját a falon, a festményen, félrehajló fülekkel hallgatózva, figyelő helyzetben. Utitársad jó ideje vár rád, kiáltott a szerzetes. Csú lelibbent a falról, s ott állt mereven, mint a fa, kimerett szemmel reszkető térdel. Menglungtan meghökkenve, de nyugalmat erőltetve magára kérdezte, hogy mi történt vele. Hát az történt, hogy feküdt az ágy alatt, és mennydörgésnek hallotta a szerzetes kopogását, erre bújt elő, hogy megnézze, mi az. Mindnyájan a képre néztek, és látták, hogy a virágos lány konyba tornyozva viseli immár a haját, többé nem szűzlány módra. Csú ilyettében földig hajolt a vén szerzetes előtt, s azt kérdezte, hogy lehetséges ez? A látomások, nevetett az öreg, az emberből magából születnek. Mit is mondhatna egy vén szerzetes? Csúnak minden jókedve oda lett, a válasz nem elégítette ki. Menglungtan is csak bámult, semmit sem értett. Fölkerekedtek hát, leszálltak a lépcsőkön, és tova mentek.

Puszungling novelláit Tőkei Ferenc fordításában Fenyő Ervin és Csomós Mari olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.

A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Lojangi kutyavadászok Darvosi László két írását azonos című kötetéből Szervét Tibor olvassa fel.

száműzött virágok. Olyan hideg volt, hogy egy mihaszna szolga szoborrá fagyott a papagájkertben. Reggel találtak rá a fickóra, éppen a tornácon hagyott kannáért nyúlt, ám fölegyenesedni már nem volt képes, egyszerűen beledermett a mozdulatba. Vonásai méltatlankodó csodálkozást öltöttek, mint akit fölháborít, hogy ilyen arcátlanság történhet meg vele. A fagyott szolga látványa a napok óta ingerlékeny császárnőt is kedvre derítette. Vucöt ilyen egészen közel hajolt a mozdulatlan archoz, ujjával megérintette az üveges ajkakat, az életszerűen pirosló orcát, és elgondolkodva annyit mondott, ó, hiszen mint egy virág. Akárha a világ összes hidege rájuk szakadt volna. A szél üvöltve tördelte a hegyoldal fenyőit, a határban farkasok vonyítottak, s a hó megállás nélkül szakadt. A palotában izzottak a cserépkályhák. A császárnő szeszélyesebb volt, mint valaha. Gyilkosokat, hitszegőket bocsátott szabadon, ártatlanokat ítéltetett börtönre, száműzetésre. Napokig eltolta magától a legfinomabb fűrihúst is, aztán csak falt, hogy végül visszaöklendezzen mindent. Az időjósokat megkorbácsoltatta. A tomboló hideget mindez nem érdekelte. A vidéken hullottak az állatok, madarak fagytak az ágakra, didergő őszcsordák tévedtek a palota elé. Egy hajnalon arra ébredt az udvartartás, hogy a császárnő vadul kiáltozik. A dermesztő hideg ellenére könnyű fátyol ruhában toporzékolt a palota tornácán, szemben a messze híres uralkodói kerttel, melyet vastag hórétek fedett. Olyan hideg volt, mintha jégbúra alá vették volna a világot. A császárnő dühös szavai csengő-bongó harangocskák voltak, bár mégsem értelem nélküli volt a kiáltozás. A szolgák lassan megértették, azt parancsolja Vucetien a hóréteg alatt megbúvó virágoknak, hogy nyíljanak ki. Másnap reggel, mintha az ég szakadt volna ketté, s a földön túli forróság Isten leheleteként perzselt végig a vidéken. Az ebéd elköltése után a császárnő udvari költőjével, vangmesterrel sétált a palota kertben. A költő azt magyarázta úrnőjének, hogy a csodák mindenek előtt illetlenek. A csoda magányos, mert nem kötődik az élet rendjéhez, nem igazodik a földi törvényekhez, éppen ellenkezőleg kimutat az életből. A császárnő csillogó szemmel figyelte a szolgákat, akik fürgén dugdosták a langyosodó földbe a virághagymákat és a magocskákat. Szórakozottan bólintott, jól van, vangmester, írja csak meg, mi a csoda, írjon költeményt róla. Néhány nap múlva virágba borultak a kertek. Élvetek dáliák és lángoló gladioluszok, azáleák, fehéren izzó rózsák, és méltóságteljes lótuszok pompáztak az ágyásokban. Virágzott a kassziafa, a szilvafa, a körte és a cseresznye. Egyszerre nyílt ki a krizantém és a narcisz. A császári udvar ámult és félt. A főhivatalnokok és a papok döbbenten bámulták a kertet. Vangmester a homlokát vakargatva téblábolt az ágyások között. Néha lehajolt egy virághoz és csodálkozva megszaglázta. A császárnő úgy érezte, többé nincsenek korlátai. Nincs földi hatalom, mely visszafoghatná vágyai erejét. Aztán lassan rémület lett úrrá rajta. Dehogy is akarta a hatalmát a természet fölé terjeszteni. Egyszerűen csak elragadta a szeszély. A női lélekre olyannyira jellemző mértéktelenség. És ahogy tipegő járásával újra és újra végighaladt a parkon, hol álmélkodott, hol pedig remegett, a csodaszerű tobzódás láttán. De túl a csodálkozáson, túl a félelmen, mindinkább szégyent érzett egészen addig, míg alázatos szavak nem riasztották. A szolga hajlongva mutatott a peóniák ágyása felé. A kertben egyetlen virág, a peónia dacolt a császárnő parancsával. A peónia nem virágzott. A pünkösdi rózsa, amely a gazdagság és a boldogság szimbóluma volt, nem nyílt ki. A peónia ágyása szürkén és mozdulatlanul hevert a ragyogó virágos kertek között. Csua a kert

0: a virágok szirmait is. Egyetlen rózsatő sem maradhat soha, mondta a fiúnak. A kertészfiú megrettenve bólintott, mert a császárnő a nevén szólította. A kíséret tovább haladt, és ahogy a parancs szólt, az udvarra csak hamar kiálltak a császári szekerek, és Csua megrakta őket peóniákkal. Másnap a császárnő a kertben sétált. Hűvös szél fújt, az ünnepnek vége volt. Minden szirom és virág leszáradt, elpergett, meghalt. A peóniák ágyását földulták, piszkos kásás hó keveredett a földkupacokkal, mintha óriások birkóztak volna a kertben. A császárnő az ég felé emelte a homlokát, és megrázta a fejét. Aztán olyan határozottan lépett be az ágyásba, hogy a testőröknek arra sem maradt idejük, hogy a testüket vessék a császárnő cipője elé. Magányos peónia virágzott a földkupacok között. Csua, a kertészfiú, remegve borult le a császárnő előtt, ám a császárnő váratlanul egészen nyugodt maradt. Elkomolyodva bámulta a szirmot öltő virágot, amely nem volt különösebben nagy, sem pedig szép, éppen csak virágzott. Egyedül, magányosan. Állj föl, Csua, parancsolta Vucetjen császárnő. A gyerek fölkészült a halálra, remegett. Mi jut eszedbe róla?
1: Szép,
0: vacogta a fiú. Köszönöm neked, Csua, mondta a császárnő, megrázta szemre való kicsi fejét. Nagyon köszönöm, ismételte, és hirtelen fölnevetett. Testőrei a karjukban vitték vissza a kerti útra. Újra hullani kezdett a hó, és hideg szélroham söpört végig a kerten. Az ég elsötétült.
2: De mit tegyek vele?
0: Kiáltotta a kertészfiú.
2: Ugyan mit tehetnél most már vele?
0: Kacagott a császárnő, és sietve megindult a palota irányába. Egyenesen az udvari költőhöz tartott. Vangmester gondterhelten üldögélt a szobájában, napok óta a költeményen dolgozott, amelynek a csoda volt a témája. Hanem egy dolgot soha ne felejts el, vangmester, rontotta költőre a császárnő. Az öregember csodálkozva vonta fel a szemöldökét. Vajon mi lenne az a szempont, amit ő figyelmen kívül hagyott? A figyelmetlenség, nevetett a császárnő, és már is magára hagyta az öreget, hogy parancsba adja, azonnal izzítsák fel a kályákat.

A rojangi kutyavadászok álma. Fankun ártatlan tekintetű, halkszavú festő volt, és évek óta élt Micsong fejedelem udvarában. A művész számtalan gyönyörű festménnyel ajándékozta meg urát, aki a testvéreként szerette őt, és a művészetét oly nagyra becsülte, mint senki más a birodalomban. Fankun festményeit megbírálni főben járó bűnnek számított, de a túlzott elragadtatást sem kedvelte a fejedelem, gyávaságnak, hizelgésnek, hanem éppen gúnynak vélte. Ezért az udvari elöljárók csak nyümmögtek az újabb képek kötelező megtekintésekor, arcuk az érzelem legcsekélyebb megnyilvánulásáról sem árulkodott, legfeljebb óvatosan bólintottak, vagy elismerésük jelenként összeütötték a tenyerüket. S ha egy szomszédos hadúr, akinek érdekében állt,

Tunggal jó viszonyt ápolni, és aki a baráti közeledés fölött érzett örömében legkedvesebb festményeinek egyikét, a szongsanoni vízesést vagy a Tientan völgyi szamárfa szellemét ajándékozta a hadúrnak, hát az új szövetséges széles mosolya bólintott, majd halk csikorgással utasította a szolgáit, helyezzék ők is az ajándékokat a tiszteletre méltó Micsóunk trónusa elé, halmozzák elébe az aranyozott tőröket, vérteket és palástokat. Az ezüstben áztatott Xiongnu koponyákat, a válogatott jádeköveket, az óriás teknős páncélokat, s a kézzel font szőnyegeket. Kalandor képkereskedők megpróbáltak hamisítványokat eladni a palotának, s ha néhány túl buzgó hivatalnokot megtévesztettek is az ügyes utánzatok, a fejedelem ítélőképességét nem lehetett megcsalni. Fankun fiatal korában csupasz bokával és üres erszénnyel rótta az ország útjait, és alkalmi képek eladásából tartotta fenn magát. A fejedelem éppen egy véres háborúból tartott hazafelé, amikor a Lo folyó völgyének egyik vendégfogadójában megpillantotta a Loyangi kutyavadászok álma című képet. Megbabonázva állt a festmény előtt, majd suttogva utasította az őrséget. Azonnal hozzátok elém. Élve, uram! Igyekezz már, ostoba! Kiáltotta a fejedelem. Fankún az istáló mellett aludt. Disznók dagonyáztak a lábánál, mégsem látszott megilletődöttnek az előkelő úr láttán. Ártatlan tekintetében tejszerű köd kavargott. Az arcán sár és festék sötét lett. A fejedelem órákat töltött Fankún képei előtt. Tisztán hallotta a mandarinkacsák sípoló hangját, az őszi ég sötétjében vonuló darvak kurrogását, a liangszani mocsarak fölött fénylő hold ragyogásától hunyorognia kellett, a réteken virágzó peóniák tengere lázba hozta, a keze remegett, ő maga tüsszögött, érezte a Csinkpó vízesésének irdatlan erejét, a Huaszan csúcsát bámulva megszédült. A festményeken ifjúságának színhelyeire ismert. Az egyik képen felfedezett egy különösen kedves sziklafalat, melyen annyi órát töltött el elmélkedéssel. Egy másikon rátalált gyermekkorának búvóhelyére, a meleg szélpagonyra. Egy gyönyörű karttáncos nő vonásaiban az anyja arcát fedezte fel. A fejedelem különösen a Loyangi kutyavadászok álma című képet kedvelte. Nem akadt nap, hogy ne állt volna meg előtte, s a tarkóját masszírozva ne bámulta volna sóhajtozva ezt a zavarba ejtően talányos festményt. Egy őszi délelőttön Fankun dzsunkákat rajzolgatott. A fejedelem szokása ellenére megzavarta. Mindig többet látok a képeiden, barátom, mint amennyit akarok látni. És mennyivel látsz többet, uram? Nem tudom, Fankun, mert más ember leszek a festmények láttán, mondta tűnődve. Később megpróbált visszaemlékezni, mit válaszolt a festő, de nem tudta felidézni a barátja szavait. Csak álmodozó tekintetére emlékezett. Arra, hogy kisé oldalra billen a feje, és ártatlanul elmosolyodik. Fankun hosszan szenvedett a halála előtt. A fejedelem reggeltől estig az ágya mellett ült, noha a legjobb orvosokat hivatta a palotába. A birodalom ügyeit elhanyagolta, tárgyalásokat és hadjáratokat mondott le, és visszatartott jó néhány esedékes reformot is. Ne hagyj el, Fankun! Hajolt a haldoklóhoz. A festő már nem beszélt. A tekintete megtört, zihálva lélegzett, fulladozva kapkodta a levegőt, s összealszott testét a kínzó fájdalom olykor úgy megemelte, hogy elvált az ágytól, s lebegni látszott. Ne hagyj el, barátom, Fankun, suttogta a fejedelem, s visszanyomta a festő ziháló melkosát. Halála pillanatában a fejedelem a festő törékeny ujjait bámulta. Sírt, mint egy gyerek, akinek a legszebb papír sárkányát ragadja el a szél. Úgy érezte, az életének a felét veszti el. Legkedvesebb ágyasát adta volna a barátja életéért. De a festő meghalt, és ő illendően meggyászolta. Sírja előtt megszentelt lángocska lobogott, műtermét pedig templomnak kijáró tisztelet övezte. A temetés után néhány hónappal fiatal képvizsgáló érkezett az udvarba.
Megnyerő modorú férfi volt, mindig mosolyogva beszélt. Az egyik lábára se antított. Egy írnok jókora arcátlansággal kérdezte tőle, miképpen tett szert kacsázó mozgására, mire az ifjú vidáman elmosolyodott és talányos választ adott. Nyilván azért születtem így, uram, hogy tudjam, sebes futó lettem volna, ha épp a lábam. Bírt még egy figyelemre méltó tulajdonsággal. Féltek tőle a kutyák. Nyűszítve lapultak a földre, ha a palota kertjében véletlenül elébe futottak. Ám erényes és bölcs magatartása révén néhány hét alatt elérte, hogy a fejedelem személyesen fogadja. Borús délelőtt volt. A palota előtt elterülő téren kövér esőcseppek verték a port. Az ifjú beszédét nem mézesen hízelgő szavakkal kezdte, nyomban jövetelének a céljára tért. Azt kérte a fejedelemtől, hadd vegye szemügyre Fankún képeit, melyeknek híre a fejedelemség határán is túljutott, ráadásul ő hallott olyan festőkről és bölcselőkről is, akik Fankún képeire hivatkoznak bizonyos művészeti vitákban, holott nem is látták a képeket. Miközben beszélt, a karjait fölemelte, és igen furcsán mozgatta. A fejedelemnek az volt az érzése, hogy az ifjú visszafelé fest. Az ifjú elhallgatott, és lehajtott fővel várta a választ. Micsoung úr ekkor azt kérdezte, mi lenne a fiatalember legfőbb célja a festmények megtekintésével, a gyönyörködés vagy a tanulás? Az ifjú mélyen meghajolt. Minden igaz mondathoz tartoznia kell egy helytelen állításnak, uram. De mi van akkor, ha a hazug állításhoz nem tartozik igaz állítás? Ha azt állítjuk, nincsen Isten, ez nyilvánvaló hazugság. Ám hogyan élhetünk, s mit tehetünk, ha egy nap arra döbbenünk, sehol sem lelhető föl ennek a hazug állításnak az igaz párja. Egyszer egy híres és nagyon tehetséges festő fölkötötte magát, mert úgy érezte, nem tudja hitelesen megfesteni a kutyáját. Egy buta kis korcsot. A két férfi csendesen fürkészte egymást. Mivel a fejedelem hallott az esetről, engedélyt adott az ifjúnak, hogy megtekinthesse Fankún képeit, és ő még aznap bezárkózott az óriás pagodába, amelyben a festő legbecsesebb festményeit őrizték. Napokig torok köszörülésnyi zaj sem szűrődött ki a csarnokból. A szolgák a súlyos sejmekkel fedett bejárat előtt hallgatóztak. A hetedik nap délelőttjén húzódott félre a függöny. Az ifjú úgy állt a küszöbön, mintha az imént néhány pillanattal előbb lépett volna be. Nem tűnt megviseltnek, inkább szórakozott volt. Ám a szórakozottságban ott rejlett valami kellemetlen jelleg. Kemény, árokszerű vonás jelent meg a szája szögletében, és úgy tetszett, többé nem képes mosolyogni. A fejedelem türelmetlenül várta az eredményt. Az ifjú bebicegett hozzá, majd alázatosan arra kérte, tekintse meg a műveket újra, de most már az ő szerény személye kíséretében, s ha a fenséges úr nem venné tolakodásnak, ő beavatná néhány felfedezésébe is. Bizonyára elkerült a fejedelem egyébként híresen érzékeny figyelmét. Néhány apróság. Micsoung rosszat sejtett, mégis úgy követte Fankún műtermébe az ifjút, mint akinek a hatalmába került. Az ifjú szótlanul lépett a Hazatérés Kungsziembe című festményhez, és a ködben ázó tájra mutatott. A fejedelem döbbenten látta, hogy a lassan körbejáró újbegy nyomán emberi arc látványa emelkedik ki a képből. Fankún gyűlölettel eltorzult tekintete, mintha éppen a fejedelem arcába köpte volna a megvetését. Az ifjú szó nélkül tovább sántikált. Újra megállt egy kép előtt, csak keze újra fölemelkedett. Fankún szinte az összes képébe belefestette önnön tetemét. A legszebb tájrészletekben, a sárga folyó partjának tavaszi idilliében, a lungmeni kőkertekben a fejedelem árulóinak az arcvonásai ragyogtak. A táncos nők kurvák, az istenek ellenségesek voltak. Mindenütt rejtett romlás, árulás, halál. A Loyangi Kutyavadászok Álma című képen pedig magára ismert a fejedelem. Kisemmizve hevert egy bambuszrönk mellett, és kutya feje volt. Micsoung remegett megrendülésében, a szemét dörzsölgette.
Az ifjú részvéttel telt mozdulattal érintette meg a karját. Mélyen a nagyúr vöröslő szemébe nézett. Fogadj el egy jó tanácsot, uram, mondta olyan halkan, hogy szavai a sziklaháton végig guruló galambfészek súrlódásához voltak hasonlatosak. És mert a fejedelem még mindig önkívületben ingatta a fejét, az ifjú egészen közel hajolt az arcához, és szinte a szájába lehelt a saját lélegzetét. Egy művészben megbízhatsz, uram, de a művében soha. Suttogta. És a délelőtti fényben ragyogó csarnokban körbe pillantva, mint egy mellékesen azt is megkérdezte, vajon lát-e lehetőséget a fejedelem arra, hogy a Loyangi Kutyavadászok Álma című festményt a maga számára megvásárolja.

0: Elhangzott a Jangi kutyavadászok. Darvasi László két írását azonos című kötetéből Szervét Tibor olvasta fel. Zenei szerkesztő Gebauer Mária, szerkesztette és rendezte Lehocki Orsolya. A felvételt Kosárszky Péter és Ördög Zsuzsa készítette 2002-ben. Legutóbb 2002. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tizenhárom órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence. A mikrofonnál a bemondó Beskrin Bettina. Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről beszélt a miniszterelnök a Sándor palotában, miután megbeszélést folytatott Forsthoffer Ágnessel, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, és ilyen helyzetben nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösség oldalán elmondta, hogy ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelőkút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás a Zala-Szentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonyság. Is. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretett szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanának ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a baptista szeretett szolgálat fővárosi központjában. A szeretett szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéssel szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Honvéd özvegye.
1: Emlékműsor Petőfi Hitveséről, mint Szendrei Júliáról.
2: ...1868. szeptember 6-án halt meg a feleségek felesége. Nyomorban, mindenkitől elhagyatva, egy budapesti bérház hónapos szobácskájában. Nem volt még 40 éves sem. Az egykori hírlapok néhány rövid, barátságtalan mondatban emlékeztek meg róla. Temetése szeptember 8-án volt, éppen a Petőfivel való megismerkedésének napján.
3: Szendrei Júlia megítélésében 120 éve tart a vita. Egyesek Petőfi rossz szellemének tartják, aki lám-lám csak ugyan eldobta az özvegyi fátylat, meggyalázva ezzel a halott költő emlékét.
1: Mások váltig állítják a nagy vihart kavaró második házasság jogosságát, és hogy az adott helyzetben ez volt az egyetlen, amit Júlia tehetett.
0: E műsor nem kívánja a régóta tartó vitát eldönteni, csupán az eseményeket felidézni. Hogy azután ítélje el, vagy mentse fel Szendrei Júliát, ki saját belátása szerint.
2: Szendrei Júlia 1828. decemberének legvégén születik. Két nap hián 6 évvel fiatalabb Petőfinél. Apja, Szendrei Ignác, robosztus, hirtelen haragú, de becsületes ember. A 30-as években kerül Erdődre. A Károlyi grófok Szatmár megyei birtokán lesz uradalmi intéző.
3: Júlia 16 éves koráig Pesten tanul, Lejtei Lilla leánynevelő intézetében. Rajong Zsorzs Szandér, akinek nem csak könyvei vannak rá nagy hatással, hanem a férfias öltözködéséről, dohányzásáról és szabad szerelmeiről szóló mendemondák is. Zongoráján pedig az írónő szerelmesének, a bánatos romantikus Chopinnek a darabjait játssza legszívesebben.
1: Zsorzs Szand ekkorban a női egyenjogúság megtestesítője. A 19. századig ugyanis a nők szerepe csupán a család körüli teendők ellátására korlátozódott. Ekkor azonban, ha szűk körben is, de már egyre elterjedtebb az a nézet, amely a nők munkavállalásának és közéleti szereplésének a fontosságát hirdeti.
0: Szendrei Júlia ebben persze csak ösztönösen vesz részt, főleg a Zsorzs Szand féle külsőségek utánzásával. De ez is elég ahhoz, hogy kihívja maga ellen nevelői és az intézeti úrilánykák gyűlölködését.
2: 1844-ben hazamegy Erdődre. Otthon Sas Károly, az uradalom írnoka, lelkendezve mutatja meg neki a tehetséges fiatal költő Petőfi Sándor költeményeit. Júlia azonban még a német Almanach Líra szelíd romantikájához szokott fanyalgással fogadja a népies verseket. Két évvel később azonban személyesen is megismeri a költőt.
3: Petőfi 1846 őszén Erdélybe indul, a kolozsvári országgyűlésre, és útközben megáll Szatmárban néhány régi barátját meglátogatni. A költő már évek óta áhítozik egy igazi nagy szerelemre. Eddig ugyanis sorra kudarcok érték a hölgyek társaságában valójában esetlenül mozgó költőt. Magam vagyok, mint a szőlő karója, búslakodik egyik versében.
1: Mennyász ki Berta, bevallja neki, hogy csupán baráti érzelmekkel kötődik hozzá. A sápat kis csapóetelke pedig meghal, mielőtt még szerelmük kibontakozhatott volna. Temetésén vahott Sándor ezt mondja Petőfinek.
0: Látod, Sándor, ha ez a kislány meg nem hal, még a feleséged lehetett volna.
1: Ez az egy mondat elég ahhoz, hogy Petőfi lángra lobbanjon a halott leány iránt. Oda költözik Etelke volt szobájába, és borzongató romantikus verseket ír túlvilági kedveséhez. A valódi szerelem azonban várat magára.
2: Lelkem bolyongó, hontalan madár, keresve száll, fészkét hol rakja meg. Hol a leány szív, amely megnyílik tanyát óhajtó érzeményinek?
3: Szeptember 6-án Petőfi megérkezik Nagy Károlyba, és mindjárt be is mutatkozik, amúgy petőfiesen.
0: Éppen ebédjét költi a szarvas fogadóban, amikor is odakint az utcán a korteseivel sétáló Károlyi Lajos gróf hirtelen megbotlik és elesik. No, erre a fogadóban ülő urak igencsak kezdenek sajnálkozni rajta, hogy még egy ilyen nagyszerű ember is ki van téve az eféle baleseteknek. A hízelkedő sajnálkozást megelégelvén a vékony dongájú, fekete attillás fiatalember fölpattan az asztalától, és így kiált. Ugyan, mit tudnak az urak egy ilyen emberen magasztalni, akinek az apja nagyapja meg, de még a szépapja is hazáruló volt? Hely, elkezdenek erre méltatlankodni a piros posgás szatmári uraságok. Kicsoda ez az úr, hogy így mer beszélni? Kérdik fenyegetőleg. Petőfi Sándor, az urak szolgálatjára, válaszol a fekete attillás, és pálcája elefántcsont végével nagyot csap az asztallapra.
3: Így tudják meg Nagy Károlyban, hogy a város vendége Petőfi Sándor.
2: Két nappal később ugyanebben a fogadóban bált rendeznek. Ekkor találkozik először Petőfi és Szendrei Júlia. Ezután még többször hosszan beszélgetnek egymással. Petőfi rögtön beleszeret a 17 éves, okos, diószemű lányba, akinek hízeleg a költő rajongása, mégsem mert teljesen a szenvedélyes szavak hatása alá kerülni. Ezért októberben ezekkel a sorokkal bocsátja útra Petőfit.
1: Nincs a szerelemnek hatalmasabb gyilkosa, mint a megszokás. Ez engem elrémít, mert inkább távol egymástól egy vágy teljes életet, mint közömbösséget egymás mellett. Azért nem kötöm le még most magam, nem ígérek semmit. Csak azt mondom, hogy ha eljön tavasszal, és mindketten így érzünk, magunk iránti kötelességemnek tartom egymásban keresni fel jövendőnk boldogságának alapját. De nem csak azon boldogságét, mely tán addig tart, míg a szerelem első mámora, hanem egy egész élet boldogságáét.
3: Júlia tehát még tartózkodó, fél év haladékot kér. Amint azonban Petőfi elhagyja Szatmárt, rögtön halálosan szerelmes lesz belé, és állandó önvád gyötri, hogy miért nem bíztatta őt jobban. 3 héttel az előbb elhangzott szavak után ezt írja a naplójába.
1: Sokszor gondolom, talán a lélek szerelme ez, mit iránta érzek, és nem a szenvedélyes szívé. A szív szerelme mindig csak halandó részünk érzése, bármi heves és lángoló is az. De ha lelkünk szeret, nincs idő, távolság, nincs földi esemény, mely őt megsemmisítse. Nem zajong, nem szenvedélyes ez, hanem szent, tiszta, a mulandóság határain túláradó, s így örök.
0: Szendrei Ignác megtiltja lányának, hogy Petőfivel levelezzen, s titokban az a terve, hogy gyorsan férjhez adja az ábrándos lelkű lányt. Ármánykodása nem is hiába való, ugyanis Petőfi azt a hírt hallja valakitől, hogy Júlia hamarosan férjhez megy. Első felháborodásában e hitszegés miatt sietve megkéri egy fiatal debreceni színésznő Priel Kornélia kezét. Szerencsére azonban a félreértések tisztázódnak, és nem kerül sor erre a csak azért is nászra. Petőfi gyönyörű, népdalihletésű versben kérdi a távoli kedvest, hogy vajon szereti-e még?
2: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsiny kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, rózsaszálam, én ugyan szeretlek, apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.
0: Az erdődi inspektorlány pedig nem késlekedik a válasszal. Ezerszer Júlia, ennyi a levelében.

0: Aztán elérkezik a várva várt tavasz. Júlia izgatottan lesi a híreket Petőfi felől, de az csak májusban érkezik. Igaz, már egyenesen jegygyűrűvel. Az esküvőt 1847. szeptember 8-án tartották, első találkozásuk évfordulóján. Szendrei Ignác meg sem jelenik, áldás és hozomány nélkül engedi útnak leányát. Az ifjú pár a mézes heteket a költő jó barátjának, Teleki Sándor grófnak Koltói kastélyában tölti. Itt írt a Petőfi a szeptember végén című versét.
1: A koltói 6 hét után Petőfi és Petőfiné meglátogatják Arany Jánoséikat Szalontán. Ezután Pestre mennek, ahol a Dohány utcában bérelnek egy lakást Jókai Mórral egy házban. Jókai így emlékezik.
2: Az egyik szoba volt az enyém, a középső a közös étkező, túl rajta a harmadik, az volt Petőfiék lakása. Író, háló és fogadószoba egyben. Szerény bútorzat. A legbecsesebb a könyvtár. Csupa díszkiadású művek, Béranger, Hugo Victor, Heine költeményei. A zsirondisták története Lamartine-től, Shakespeare angolul, Ossian, Byron és Shelley. A falakon körül remek kőrajzú arcképei a francia forradalom kiváló alakjainak. Ez volt az egyedüli fényűzés.
0: 1848. decemberében megszületik Júlia fia, Petőfi Zoltán. Szendrei Júlia a forradalomban is hűtársa Petőfinek. 1849. áprilisában röpiratot ad ki, Testvéri szózat Magyarország hölgyeihez címmel. Ebben betegápolásra és egyenruhavarrásra szólítja fel honfitársnőit. Vigasztalja a honvédőzvegyeket, a többi asszonyt pedig további önfeláldozásra buzdítja. Amikor Petőfi Bemhez megy az erdélyi hadszíntérre, Júlia kisfiával együtt Arany Jánoséhoz költözik.
3: 1849. július 31-én a segesvári csatában eltűnik Petőfi Sándor. Ám arról, hogy élő vagy holte, efelől csak mendemondák járnak. Bizonyosat senki sem tud. Szendrei Júlia 20 évesen magára maradt kétségek között egy fél éves kisgyerekkel. A fegyverletétel után Hajnaúré uralma még kilátástalanabbá teszi helyzetét. Először is Segesvárra akar elmenni, ahol utoljára látták Sándort. Ehhez azonban különféle engedélyeket és útleveleket kell szereznie az osztrák és orosz katonai hatóságoktól. Júlia vállalja a procedúrát, amelynek nyomán szinte azonnal megindulnak a pletykálkodások. Petőfiné férje gyilkosainak lett a szeretője, s a gonosz nyelvek ellen nem lehet védekezni. Sokan örülnek, hogy kiszolgáltatott helyzetben látják a bálványt, a feleségek feleségét. Amúgy is régóta bosszantotta az embereket különszködő viselkedése, egyéni öltözetei, rövidre vágott frizurája. Ezért most minden megmozdulásából vádat kovácsolnak ellene.
1: Szemére vetik például, hogy nem ölt gyászruhát. Pedig hát ő igazán nem akarja gyászolni Petőfit, hiszen a visszatérésében reménykedik. Orgiákkal vádolják, mert férje tisztelőit, írókat és bujdosó honvédeket lát vendégül. Petőfi halálával meghalt az ő juliskája is, sóhajtoznak álszenten. Míg a mártír halált halt Petőfi, a szabadság jelképévé magasztosult, hitvesét bukott nőnek állítják be, mint egy a bukott szabadságharc megtestesítőjeként. Az ilyesfajta ellentételezések rendkívül hatásosak, nem csoda tehát, hogy a legapróbb szikrától is lángra lobbannak a gyanúsítások.
2: Régi barátai ugyan mellé állnak. Arany János is, Gyulai Pál is részvéttel viseltetnek iránta, de érdemben ők sem tudnak segíteni. A Bach-rendszer rémuralmi időszakában sehol sem szívesen látott vendég Petőfi Sándor özvegye.
0: Hová menjen most? Apja kitagadta, fivére meghalt, Sándor szülei már egy éve halottak. Férje pedig nem ád élet jelt magáról. Lassan, de végül megnyugszik a keserű valóban. Férje igazán eleshetett a segesvári csatában. Ebben a helyzetben Júlia kényszerű lépésre szánja el magát. Igent mond a kezét megkérő Horváth Árpád egyetemi tanárnak. Az esküvőre 1850. július 21-én kerül sor. 10 nappal a segesvári csata évfordulója előtt.
3: De sokba fog kerülni neki ez a 10 nap. Igaz, a rágalmazások a tekintélyes férj mellett megszűnnek. Helyükbe viszont új vád lép. Szendrei Júlia meg sem várta a gyászévleteltét, s újból férjhez ment. Hát van ennek lelke? Lehet, hogy tényleg jobb lett volna, ha vár még 2 hetet. Finomodott volna a megfogalmazás. Akkor nem azt mondják, hogy még le sem telt a gyászév, hanem azt, hogy épp csak, hogy letelt. És ez sem sokkal jobb. A hangsúly tehát nem a 10 napon van, hanem egyáltalán a férjhez menetelen. Megszabadult ugyan a fű alatt ármánykodóktól, ám végképp elvesztette a nemzet jó indulatát is. Tévedett, amikor úgy gondolta, szabadon dönthet sorsa felől. Ő ugyanis nem egyszerű hadiözvegy volt, hanem a legnagyobb magyar költő hitvese, akit a neve kötelez, és akinek a sorsa közügy. Mindenki másnak megbocsájtották volna, amit tett. Neki soha. A nemzet más magatartást várt halott költője hitvesétől.
1: Itt van példának Damjanics Jánosné, aki 60 évvel élte túl vértanú férjét, és 60 éven át őrizte gyászát. Nagypéntekenként pedig minden évben ünnepséget rendezett az isaszegi győzelem emlékére.
0: Szendrei Júlia, és ez alkat kérdése is, nem volt képes rá, hogy a nemzet özvegye legyen. Bűne abban áll, hogy nem ismerte fel tetteinek jelentőségét, felelősségének nagyságát. Ezért azonban egyedül ő bűnhődött, a 20 éves gyerek özvegy. Akik elítélték őt második házasságáért, megpróbálták visszamenőleg is befeketíteni, mondván, hogy az asszonyi ördög már a Petőfivel való házassága idején is benne lappangott. Ebben az újkori boszorkánypörben Júliát démonként ábrázolják, aki megrondotta Petőfi, sőt, egyesek még Petőfi halálát is az ő nyakába varják, mondván, hogy nem lett volna szabad elengednie őt a csatába.
3: Márpedig ezek teljesen alaptalan és elfogult vádak. Hiszen Petőfinek házassága volt élete legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb időszaka. Költői fejlődésében sem tapasztalható semmiféle megtorpanás, sőt, ekkor éri el művészetének tetőfokát. Júlia kálváriájának legnagyobb megpróbáltatása, hogy addigi barátai is elpártolnak mellőle. Képzelhetjük, mit érezhetett például akkor, amint talán épp egyik jó akarója kezébe adta a következő balladát azzal a megjegyzéssel, hogy állítólag Arany János írta.
2: A honvéd özvegye, részlet, motto: gyarlóság, asszonya neved. Csak egy rövid hó, még a gyászcipő sem szakadt el, melyben könnyé olvadott nióbeként kísértek ki szegény atyám holttestét, s ím ő, éppen ő férjhez megyen. Hamlet. Víg a mennyegző, cseng a jókedv, hullámzik a dal és zene, sugárgyanánt lejt a mennyasszony, hódít, varázsol kelleme. Künn rémes éjfél átkozódik, fú, sír dühében a vihar, benn az öröm jár töltkehelyjel, a zene szól, a tánc szilaj. Egyszerre, mint éj a villámtól, megnyilatkozik a terem, küszöbjén sárga, véres arccal megáll a honvéd hirtelen. A vigadók egymásra néznek, rémülve felsikolt a hölgy, alatta, mint mélységes örvény, indul, forog, süllyed a föld. Ne félj, ne rettegj a hivatlan vendég miatt, ó szép ara, így búg a honvéd bánatos, de komoly, ünnepies szava. Ne reszkess a férjtől, ki férjed körében imm meglátogat. Nem fogja visszakövetelni sem szívedet, se jobbodat. Jöttem, hogy amit sejte a hír, de nem láttak tanú szemek, amit te hinni úgy siettél, halálomról meggyőzzelek. Igen, mi elváltunk, szabad vagy. Enyém a sír, tiéd a jog, mert a halottak nem pörölnek, és én azok közül vagyok. Eldobtad a tiszteletes gyászt, korán vetéd el azt, korán. Meg lehet, e gyász néha-néha emlékeztetett volna rám. És eldobád, haj, mint csalódtam, azt is, aminél egyebet alig szerettél bennem, egykor hiú bálványod, nevemet. De nem vádollak. Ó, e vádat inkább magamra emelem. Annyi őszinte érzeményért, mit eltékozlak kebelem, annyi reményért, mely csalárd lőn, és annyi esztelen hitért, szerelmemért, mely végtelen volt, és íme most itt van. Mit ért? Éj boldogul, ez könnyű annak, ki mint te oly hamar feled. Még egy rövid szó gyermekemről. Azután hölgy, Isten veled. Légy anyja, és nem mostohája. Nehogy eljöjjek egy napon, és elvezessem kézen fogva őt is oda, hol én lakom. Víg a mennyegző, cseng a jókedv, szól a zene, a tánc szilaj. Künn rémes éjfél átkozódik, fú sír dühében a vihar. Mi elrémíté a mennyasszonyt, nem volt egyéb, mint képzelet. Mosolygva nyújtja karját táncra, aztán feled, feled, feled.
1: A ballada valóban Arany Jánostól származik. De honnét ez a tőle szokatlan, heves reagálás éppen barátja Petőfi özvegye ellen? Saját bevallása szerint felindulásában írta meg a Honvéd özvegyét, utóbb azonban megbánta és visszakérte a kiadótól. Életében nem is engedte közölni, és összegyűjtött munkái közé sem vette föl. A kézirat azonban országszerte elterjedt, több helyen szavalták, sőt az Arany szerkesztette koszorúhoz valaki be is küldte, mint egy ismeretlen szerző szép munkáját. Arany mindössze annyit válaszolt, hogy a költő talán mégsem egészen ismeretlen.
3: Az immár mindenki által elhagyott Szendrei Júlia maga próbálja mentegetni magát. Allegórikus meséket ír. A szerencsétlen narancsfa történetében és a többi elbeszélésben is saját meghurcolt életét meséli el.
2: De az olvasó közönség meglehetős közömbösséggel fogadja ezeket az írásokat.
1: Új házassága sem hozza meg Júliának a remélt lelki békét. Boldogtalanul él, férjét nem szereti. Naplójából és verseiből egy törődött asszony képe tűnik elő.
0: Ne higgy nekem! Ne higgy nekem, ha mosolygok, álarces csak arcomon, mit felöltök, ha a valót eltakarni akarom. Ne higgy nekem, ha dallásra látod nyílni ajkamat, gondolatot föd a dal, mit kimondanom nem szabad. Ne higgy nekem, hogyha hallasz fölkacagni engemet, megsiratnál, hogyha látnád egy éj percben lelkemet.
3: Vigaszt Júlia számára csupán három fia és kislánya jelent. Petőfitől való gyermekéről, Zoltánról így ír.
0: Szerelmem virága, kihalt boldogságom egyetlen zöld ága, az eltépett múltnak élő bizonysága, a lehullott csillag fennmaradt sugára.
2: A sors fiaihoz sem sokkal kegyesebb, mint ő hozzá. Petőfi Zoltán züllött iszákos vándorszínészként tengődik, valójában abból él, hogy ő Petőfi élő emlékműve. A dorbizolásokat szervezete nem bírja, 22 éves, amikor meghal, végelgyengülésben.
3: Júlia második fia, Horváth Attila, 21 évet él. A harmadik, Horváth Árpád pedig 39 évesen a morfium áldozata lesz.
1: 1867-ben Szendrei Júlia otthagyja férjét, családját, és Budapesten az Erge utcában bérel magának egy kis lakást.
0: Itt lakik élete utolsó esztendejében. Naponta elsétál a múzeumkertbe, a 20 évvel az előtti dicső események színhelyére, amely életének rövid boldogságára emlékezteti. Nyugodt lehet, a járókelők nem súgnak össze a háta mögött. Elfelejtették már régen ezt az asszonyt, aki egykor Petőfi Sándor felesége volt.

0: Kedves hallgatóink, mai honismereti műsorunkat Pap Gábor Zsigmond írta. Szerkesztette Varga Dénes. Közreműködött Múr Marianna, Lukács Sándor, Soltenszky Tibor, Velencei István. A zenei szerkesztő Pálosi István volt. Rendezte Varga Géza.
1: A Dokumentum műsor 1988-ban készült, és legutóbb 1988. szeptember 7-én hangzott el a Magyar Rádióban.

Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Napi zsolozsmánk egyik imája kívánkozik műsorunk elé mottóként. Így hangzik: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert. Legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imája által. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmástábort a Miskolci Egyházmegyében, a már megszokott és festői szépségű helyszínen, Irotán. Július 6-án vecsernyivel kezdődött a három napon át tartó szüntelen imádság. A hagyományokhoz hűen a liturgikus nap minden szertartását elvégezték, a közötte lévő időben pedig fennhangon olvasták a zsoltárokat. A résztvevők közül többen azt is megfogalmazták, hogy nem csupán zsoltározás az itt töltött idő, hanem sajátos lelki gyakorlat is. Idén Dudás György atya, a propedeutikus szeminárium előjárója ajánlott ehhez gondolatébresztő elmélkedéseket. Laskai Anna munkatársunk talált alkalmat arra, hogy mikrofonja előtt beszélgessen Dudás György atyával, és a három nap alatt mindvégig a résztvevőkkel együtt imádkozó Orosz Atanász püspök atyával. Őket hallgatjuk.
1: A zsolozsmás napoknak mindig van egy-egy előadója. A téma az mindig az imádság, és visszajáró résztvevőként mondhatom, hogy nagyon jó azt látni, hogy mindig az előadó egyénisége is benne van ezekben az előadásokban, és az is, hogy mennyire személyes dolog az imádság. Hogyan lehetne ezt a három előadást összefoglalni, amit Irotán elhangzott?
2: Az előadásaimnak a fő mottója az Johannes Hartelnek, egy német teológusnak a gondolata. Ez így hangzik, hogy az imádság nem minden, de imádság nélkül minden semmi. Az imádság mellett, az aktív imádság mellett, amit az imában időben ott töltünk, amellett vannak más feladataink is. Mert természetesen kell a napi dolgainkat, a munkánkat csinálni, viszont ahhoz, hogy ezeket valóban szeretettel, hittel, valódi eredménnyel tudjuk végezni, ez szükséges, hogy mindent áthasson az imádság. És én ezt próbálom kifejteni három előadáson keresztül, és a szamariai asszonynak a történetét hoztam ez segítségül. Furcsa, mert elsőre nem az imádságról szól, van benne szó az imádságról, de nem csak erről szól. Mindazonáltal úgy vélem, hogy nagyon jól ad egy ívet azoknak a gondolatoknak, amelyeket szeretnék elmondani. Az első az, hogy Jézus ott ül a kútnál, és megszólítja az asszonyt, hogy adj innom. És ez nem csupán egy fizikai szükségnek a kielégítésére vonatkozó kérés vagy felszólítás, hanem megmutatja azt is, hogy az imában nem csak az ember vágyik Isten után, hanem sokkal inkább az Isten az, aki keres minket, és mi az imában erre a kérésre adunk egy választ. Tehát elsősorban az Isten keres bennünket, az Isten vágyakozik utánunk, és ez a vágyakozás találkozik a mi vágyakozásunkkal, a mi kéréseinkkel. És úgy vélem, hogyha így gondolunk az imádságra, akkor rájövünk arra, hogy az ima az nem egy teljesítmény, nem szavaknak a mormolása, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat, amelyre időt kell szánnunk, amelyet ápolni kell, amely nem marad meg anélkül, hogy én ne töltenék időt a másiknak a jelenlétében. A kapcsolat felvétele után következik az is, hogy megnyílunk a másik előtt. Jézus is mondja a szamari asszonynak, hogy menj, hívd ide férjedet. Rátapint életének az egyik legkritikusabb pontjára. Rátapint arra, ahol dolgoznia kell, ahol ő is igazán érzi azt, hogy ez az, ami mondhatni a szégyenét okozza akár az egész társadalomban is. Mi is így vagyunk az imádságban, hogy belépünk az Istennel való kapcsolatba, és feltárulkoznak előttünk a hibáink, a gyengeségeink, a bűneink, és az Isten előtt nem tudunk elbújni. Az Isten előtt nem tudjuk elrejteni ezeket. Mindazonáltal ezek a hibák, ezek a gyöngeségek is tudnak alapot szolgáltatni arra, hogy az Isten itt is megérintsen engem. Hogy ott tudok igazán megnyíni, ahol nekem dolgoznom kell magamon, ahol nekem van valami lemaradásom, ahol nekem fejlődnöm kell. És hogy ezek a hibák, ezek a gyengeségek, ezek nem hátráltatói az imádságnak, hanem ezt próbáltam megmutatni, hogy ezek igazán tudnak nekünk segíteni abban, hogy fejlődjön, és hogy igazán ráismerjünk arra, hogy ezeken keresztül is meg tud szólítani engem az Isten. És hogyha ezekre rádöbbenek, akkor rádöbbenek nem csak a hibáimra, hanem arra is, hogy az Isten mennyire szeret engem. És a legnagyobb boldogságunk az, és az imádság erre segít bennünket, hogy rádöbbenjünk, hogy mi az Istennek a szeretett gyermekei vagyunk. És hogyha az Isten így szeret bennünket, akkor nekünk is a saját magunk szeretetével kell őt szeretni, a saját magunk imádságával kell őt szeretni. Ezért is igaz az, hogy mindenkinek valamilyen módon személyes az imádsága, hogy persze vannak kötött formák, vannak, amelyek szerkezetet adnak, vannak, amelyek segítenek bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, de végső soron mindenkinek saját magának kell megtalálni azt, hogy ő hogyan tud imádkozni az Istenhez. És a harmadik része az előadásainak pedig kicsit az imádságnak a gyümölcseiről szól. Direkt használom a gyümölcsök szót, mert a gyümölcs az olyan, aminek a megéréséhez idő kell, amelyet gondozni kell, amely nem automatikus. Az imádságunk az nem egyből hoz valami hasznot számunkra, hanem az imádság az hosszú, kitartó munkának a gyümölcse, és ennek az imádságnak ilyen hosszú távú gyümölcsei mutatkoznak a mi életünkben. És hogy milyen gyümölcsöket tapasztalhatunk meg az imában, ez is azt gondolom, hogy attól függ, hogy mennyire tudunk mi kitartóak lenni, mennyire tudunk mi önzetlenek lenni az imában, mennyire tudjuk mi az időnket oda áldozni. És nagyon érdekes, hogy a szamáriai asszony is, amikor találkozik Jézussal, megtörténik a beszélgetés, ott hagyja a korsót. Ott hagyja a korsót, ami azt szimbolizálja, hogy mi is az imádságban ott vagyunk, valamit szeretnénk vinni, a kéréseinket, örömünket, hálánkat, akár nehézségeinket, és valahogy, ha belépünk az imádságba, találkozunk az Istennel, elidőzünk az ő jelenlétében, akkor valahogy ezek a dolgok átalakulnak és a helyükre kerülnek. Valahogy mi is ott hagyjuk ezt a korsót, és megtaláljuk azt, hogy mit is kell tennünk, és megtapasztalhatjuk a gyümölcseit, mint ahogy a szamari asszony is elkezdte hirdetni Jézusnak a jelenlétét a városban, és sokak megtértek. Azt gondolom, hogy ezek az igazi gyümölcsök, amelyeket valóban kitartóan kell imádkoznunk, amelyek nem automatikusan jönnek, de úgy vélem, hogy az életben az igazán fontos dolgok, azok nem automatikusan jönnek, hanem valamilyen módon a mi munkáinknak és az Isten kegyelmének a eredményei. Hogy oda kell adnunk magunkat teljes mértékben, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, hogy mi is az imádságnak igazán a gyümölcs az életünkben.
1: Az irotai zsolozsmás napok az egy nagyon különleges keretet ad azzal, hogy a csendet segíti, a közösség erejét is megmutatja. Milyen előadóként ebben jelen lenni?
2: Először is nagyon megtisztelve érzem magamat, mert amikor először voltam itt, akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer én is elő fogok adni. Úgy vélem, hogy azt tudom megosztani, amit én is megtapasztaltam, amit én is átéltem, amit én is igyekszek minden nap teljesíteni. Mert úgy vélem, hogy talán az emberek személye sokkal fontosabb az, hogy lássák azt, hogy a papok is küzdködnek ezzel, hogy olykor a papoknak is erőfeszítést kell tenni. A szenteléssel nem lesz automatikus az, hogy akkor mi itt az imádságban is felső fokon fogunk működni, és minden küzdelem nélkül lesz. Hogy ez egy út, ez egy hosszantartó út, ami egész életünkön át tart. De hogy megéri ebben az imádságban ott lenni, hogy megéri valóban az Istennel szoros élő kapcsolatban lenni.
1: Püspök atyával mondhatom, hogy már megszokott módon évről évre beszélgethetünk itt irotán. Milyen a 2026-os év zsolozsmás tábora, ha egy picit jellemezni, bemutatni kellene?
3: Hát fontos, hogy ez mindig képmutatás nélkül legyen bemutatva, hiszen lelkiségről van szó, olyan lelki programról és eseményről, amely itt a környéken egyedülálló, és számunkra egy nagyon értékes szokás és hagyomány is lett. Az idei zsolozsmás tábor az utóbbi évek zsolozsmás táborainál nagyobb részvétellel zajlott, és ez örömteli volt. Ráadásul az időjárás is nagyon kedvezett nekünk, mintha klimatizált irotára érkeztünk volna. A kánikulából most szinte semmit nem tapasztalhattunk, és nap mint nap egy kis permetező eső hűtötte a kedélyeket, és jót tett a már-már felhevült testünknek, lelkünknek. Az, hogy 40-en vagyunk együtt az irotai templomban, az esélyt ad arra, hogy 3 nap és éjjel folyamatosan tudjunk imádkozni. Amikor jóval kevesebben voltunk, akkor egyesek számára valóban túlterhelő volt, hogy éjszaka is egy-egy órára, 2 órára a templomban a zsoltározásnál tartsák a frontot. Most viszonylag kiegyensúlyozottan, spontán módon sikerült megosztani ezeket a nehéz éjszakai időket is. A zsolozsmás tábor első 2 napjában 9 imaórát végzünk, már a reggeli zsolozsmát és az alkonyati zsolozsmát is ide számolva, és az ezen kívül eső időkben itt-ott egy kis elmélkedést hallgatunk, de alapjában véve zsoltározással telik az idő. És az, hogy 40-en együtt vagyunk, azt is jelenti, hogy az a már évszázadok óta előírt 40 uramirgalmaz minden imaórában, az most olyan személyre szóló, meg a helyzetre is, hiszen világunk, országunk is nagyon rászorul az imádságra, és Leó pápa legutóbbi megnyilatkozásaiban is utalást láttunk rá, hogy az Isten irgalmát kérjük erre a nagyon sajátos helyzetbe.

0: Szent Damján tábort 1997 óta csak nem minden évben sikerült megrendeznie a görög katolikus papnövendékek által alapított Szent Damján körnek. Jelmondatuk, hordozzátok egymás terhét. A tagjai görög katolikus papnövendékek és hozzájuk csatlakozó fiatalok, akik egész évben imádkoznak a fogyatékkal élőkért. Kapcsolatot ápolnak velük, és nyári vakációjukból egy hetet enyhe vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok nyaraltatására szentelnek. Ebben az egy hétben minden táborozót egy vagy két önkéntes segíti, akik gimnazisták, egyetemisták és felnőtt korú dolgozó fiatalok. A tábor a fogyatékkal élőknek ingyenes. A kiadásokat a papnövendékek fedezik úgy, hogy egész évben jótékonysági programokat, koncerteket szerveznek, adományokat gyűjtenek. Idén is a Bodajki falu táborban fogadta a 93 fogyatékkal élő fiatalt a 125 önkéntes segítő. A táborozókat püspökeink is minden évben meglátogatják. Kocsis Fülöp metropolita atya rendszeresen motorral érkezik, hogy amíg csak jelentkező van, motoroztassa a táborlakókat. A motorozás után és az alkonyati istentisztelet előtt jutott pár perc arra, hogy Obbály Teréz mikrofonja előtt értékelje mindazt, ami itt történik.
1: Sokszor beszélgettünk már arról a Damján táborban is, hogy egy kicsit megkoronázása a nyári Damján tábor a papnövendékek egész éves imádságának. De mintha koronája lenne ez a motorozás is ennek a tábornak. Mi az, ami miatt fontos érsekatyának? Mi az, amit adni tud, vagy mi az, amit kap érsekatya ezektől a gyerekektől?
2: Hát hadd kezdjem azzal, hogy motorra is azért ültem, hogy a motorosokat is bevonjam. Amikor a fiatal atyák létrehozták, meg barátaik a görögkatolikus motoros klubot, és meghívtak engem, akkor hát persze nem sok vonakodással, örömmel, de azért vállalkoztam rá, hogy akkor ezen az úton, ebben a formában is be tudjuk vonni őket a görögkatolikus egyházba, illetve a Krisztus egyházának az életébe. És nem csak a Damiánnak megkoronázása, ez a motorozás, hanem a motorosoknak is ez a Damián tábor. Most kevesen tudtak eljönni sajnos, ez a csütörtök délután nem volt túl szerencsés, de tudom azt, más alkalmakkal is, vagy egyébként, amikor táborok vannak, a gyerekek motoroztatása, ezeknek a Marconának tűnő, egyébként melegszívű vasparipásoknak nagyon nagy élmény. Tehát nekik is, tehát a motorosoknak is, tehát és nekem is ugyanígy. Amikor látjuk a kacagó arcokat, vagy a kapaszkodó, de örömében usikongó gyerekeket a hátunk mögött érezzük, ez nagyon nagy élmény. Tehát örömöt adni nyilván az mindig nagyszerű, Isten ezt nagyon kitalálta. És tény, hogy a gyermekeknek is nagy élmény, maga az egész tábor, sőt a szülőknek is, ezt tudjuk jól, hiszen én nem tudom, hanyadik éve csinálják már a kisfavok ezt nagyon-nagyon hűségesen és odaadóan, tehát mindenki jól jár. És amikor ide jövök ebben a nagy szeretett országba, akkor én is szeretett morzsákat szedegetek, mert én részesök abban, amikor jövök, akkor jönnek, engem is megölelnek a gyerekek, legtöbben már ismerősként köszöntenek. Most volt egy kis aranyos kislányka, aki most először volt, és szokatlan volt nekem az ő kis félelme, vonakodása, mert már megszoktam, hogy jönnek hozzám, aztán neki egy kicsit udvaroltam, és aztán azért elég hamar feloldódott ő is. Tehát a szeretetet adni, kapni, az mindig töltekezést jelent. Ebben részesülök én magam is, és akiket ide tudok hozni a motoros szimborák közül, és van, hogy szülők is eljönnek, és látják ezt, hogy milyen mennyország van itt, így az Jóistennek a gazdasága van, mindjárt részesülni.
1: Az idén 19 kispap tölti itt ezt az egy hetet, amit ide áldoz tulajdonképpen a nyári szünetéből. Hogyan értékeli érsekatya azt, hogy a kispapok így állnak helyt, ebben is helyt állnak, és ilyen nagy szeretettel és lelkesedéssel tudnak fordulni a rászorulók felé?
2: Ez egy nagyon régóta élő kispapok által szervezett tábor, teljes egészében ők csinálják elejétől a végéig a pénz,

0: megszerzése, a szállás, a koszt, orvosi ellátás és minden mást. Rájuk bízok, és ők ezt örömmel is és felelősséggel csinálják. Hogy ilyen sokan vannak, nem tudtam, hogy egész nagy számban vannak itt, máskor is azért sokan szoktak lenni. Tegyük hozzá, hogy sokuknak szerintem a barátnője is itt van, és az meg külön jó látni, hogy együtt szolgálnak a jövő papjai, papfeleségei. Ebben a nem könnyű, de örömteli szolgálatban együtt vannak, úgyhogy ez is szép dolog. És a lelkesedés. Hát a fiatalok mindig lelkesednek, nem? Vagy ezért, vagy azért. Azt meg azért jó terelgetni, hogy jó ügyért lelkesedjenek. Nem valami egész különleges személyiségek, hanem tiszta lelkű emberek, akik áldozatkészséget is vállalva, de lelkesednek ezért a jó ügyért is. Szerintem a szívében minden fiatal ilyen, csak nem jut el ide, vagy nincs lehetőség, nem is hallott róla. Annak örülök, hogy ilyen sokan vannak, és más fiatalok is vannak, mindig válogatni kell, tehát gyakorlatilag egy válogatott csapat, mondhatni a legjobbak kerülnek be. Ez is rendjén van, mert sokan hallották már a Damján táborról, és akkor szeretnének jönni. Szóval ezt a lelkesedést, amennyire lehet, megpróbáljuk csatornázni, irányítani. Mert nem mindegy, hogy a mai fiatalság miért lelkesedik. És ez nem csupán ideig, óráig tartó szalmalánk, hanem hogyha itt ezeket az élményeket feldolgozzák, ezeket a tapasztalatokat beépítik az életükben, nagyon sokat formál rajtuk. Még akár azt is mondhatom, hogy a papképzésnek része, hiszen a képzés 6-7 esztendeje alatt mindnyájan 2-3-szor, némelyik többször megfordul itt. Úgyhogy ez fontos része, hogy később papként a rászorulók, a kiszolgáltatottak felé nagyobb, nem csak szeretettel, hanem hozzáértéssel, megfelelő érzékenységgel forduljanak. Tehát egyházunk gazdagság, és örök, hogy ilyen sokan itt vannak.
1: Fülöp püspök atyát nem először kísérte el a Damján táborban Ádró János, a görög katolikus motorosok közösségének lelkes szervezője.
2: Te nem először, reméljük nem utoljára, hanem tényleg sokat szorít vagy. Ma is Debrecenből indultál érsekatyával, és le se szálltatok a motorról, hanem azonnal mentek mögétek folyamatosan a fogyatékos gyerekek. Ők rengeteget kapnak ettől a motorozástól, ettől a tábortól. Nagyon élvezik, amikor felszállhatnak. Mi az, amit te kapsz ezektől a gyerekektől egy ilyen motorozástól?
3: Évtizedek óta járunk már tulajdonképpen, még Debrecenbe kezdtük annak idején. Én ott ismerkedtem meg, vagy 15 évvel ezelőtt ezzel a csapattal, ezekkel a gyerekekkel, és akkor is azt éreztem, hogy akkor a szeretetet és akkor a boldogságot, nagyon sok helyen motorozok, nagyon sok helyen vagyok, de ilyet nem kapsz. Tehát ez egy más, és ez hoz el minden évben. Ami örömet szerzünk nekik, azt kapjuk vissza. És ezt mindig visszakapjuk, és az egész életben, az egész élet folyamán, mint Jézusnak a szava is, hogy a szeretet az egyik legfontosabb dolog. És ha te adsz egy kicsit, és sokkal többet visszakapsz, és akkor ez így működik szerintem, és én ettől vagyok, hogy úgy érzem, hogy kiegyensúlyozott, boldog görög katolikus motoros.

0: Augusztus 6-án ünnepeljük Urunk színe változását. Egyházunk ezt az ünnepet majdnem az egyházi év végére helyezte, pedig az evangélium elbeszélése szerint az esemény röviddel Krisztus kereszthalála előtt történt. Ennek alapján nagybőjt elején kellene ezt a nagy eseményt megünnepelni, de a nagybőjt szigorú bűnbánati napjai nem tudnának méltó keretet biztosítani az úrszínváltozás határtalan örömének. A témáról az ünnep ikonját szemlélve dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológia tanszékének vezetője osztja meg velünk gondolatait. Mondani valójához a helyszínt is megválasztotta. Budapesten, a Gellért hegyen készítettük el a hangfelvételt.
1: Ha van ikon, ami az etikának a kedvence, akkor az a színeváltozás ikonja. Úgy is mondhatnánk, hogy a színeváltozás ünnepe az az etikának az ünnepe. Miért? Három mozzanatot látunk az ikonon. Az első, amikor Jézus a tanítványokkal fölmegy a hegyre, ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap, és aztán tanítványaival együtt lejön a hegyről. Az első mozzanat föl a hegyre. A hegyre fölmenni az mindig erőfeszítés. A mai etika nem győzi hangsúlyozni, hogy életünknek a jó vezetése az nem egy pillanatnyi ötlet, egy intuitív megvilágosodás, hanem az munka. Azon dolgozni kell. Még a lelkiismereti ítélet is az egy hosszú munkának az eredménye. Egy picit ma azt érzem, mintha várnánk ezt a kész alkotást, hogy Istentől jön a kész terv, hogy mit kezdjek az életemmel, hogyan hozzak nagy döntést. Mintha a mai világban hozzászoknánk a kész termékekhez, vagy legalább a félkész termékekhez, és elszoknánk attól, hogy valamin dolgozni kell. A hegyre fölmenni az munka, erőfeszítés. Hogy egy jó döntést hozzak az életemben, az erőfeszítés. Hogy egy szerelmet, egy házasságot egyben tartsak a halálig, az erőfeszítés. Hogy megtaláljam én a munkámat, a hivatásomat, és abban szakmailag fejlődjek, az erőfeszítés. Hogy a gyermekeimet jól neveljem, az erőfeszítés. Hogy az Istennel legyen egy élő, minőségi kapcsolatom, erőfeszítés. Ahhoz, hogy én a hegyre följussak, erőfeszítésre van szükség. Olyan jó lenne, ha mai ember fel tudná magába szítani ezt a pozitív agressziót, hogy ma imádkozom egy olyan jót hosszan az atyával. Ma elmegyek a házastársammal, ma gyermekeimmel játszom egy olyan jót. Ma ezt a munkát olyan jól elvégzem. Ezt a pozitív agressziót, ezt a megküzdést, ha felszítanánk magunkban, olyan jók lennének életvezetésünkhöz, döntéseinkhez, egész erkölcsünkhöz. A hegyre fölmenni erőfeszítés nehezebb. Van egy régi történet arról, hogy Szókratész megy föl a hegyre, és találkozik útközben a színésznővel, aki gúnyosan megjegyzi, lám Szókratész, velem milyen sokan vannak, veled pedig milyen kevesen. És Szókratész válaszol, igen, de én a hegyre fölfelé megyek. Fölfelé nehezebb és kevesebben vállalkoznak rá, lefelé mindig találni társat, akik lefelé tartanak, lefelé csúsznak. Fölmegy Krisztus Urunk a hegyre, az apostolok megteszik vele ezt az erőfeszítést, és aztán ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap. Olyan fontos ez nekünk embereknek, hogy látjuk az ember Jézust, ahogy fölmegy, és aztán látjuk emberségén, ahogy átragyog istensége. Az emberi természeten átragyog az isteni természet. Fontos ez nekünk, mindegyikünknek, mert tudjuk azt, hogy az emberi természetünk az hiányos. Nagyon sok filozófiai, pszichológiai könyv van, amelyek erről beszélnek, hogy az ember aszimmetrikus lény, az ember hiány lény, az ember meg nem állapodott állat, és sorolhatnánk, mindegyik arról beszél, hogy nem vagyunk készen. Van bennünk egy nagy hiány, és keressük azt, hogy hogyan legyek én teljes. A mai ünnep és ez az ikon arra mutat rá, hogy az emberi természetnek a teljessége Krisztusban van. Amikor keresem a teljességet, akkor fölmerülnek a szemem előtt nagy-nagy emberek, de ki a teljesség? Einstein, Picasso, vagy Hitler, vagy Schwarzenegger, és sorolhatnánk nagy embereket? Ki a teljesség? Kihez igazítsam én a magam hiány lényét? A teljességet ma azt látjuk, a teljességet Jézus Krisztusban érhetjük el. Ahogy az ő emberi természetén átragyogott az isteni természete, nekünk is ez a dolgunk. hogy rajtunk keresztül átragyogjon az isteni, hogy átistenüljünk. Ez a teószisz a keleti egyháznak egy gyönyörű régi tanítása. Az életnek a célja nem egyszerűen az, hogy jók legyünk és jóságosak legyünk, hanem átistenüljünk. Ez a teószisznak a gyönyörű szép elmélete. Ha az ember hiány lény, és keresnie kell a teljességet, mindig töprengenie kell arról, hogy mit gondol a teljességről. Amit a teljességről gondolunk, olyanok akarunk lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy a teljesség az egy önbeteljesítő jóslat. Ki mit gondol a teljességről vagy az Istenéről, olyanná fog válni, olyan akar lenni. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk mi teljességnek, tökéletességnek. Ha látjuk azt, hogy Krisztus mutatja magát új napként, hogy én vagyok a teljesség, akkor nekünk ehhez kell igazodnunk, és akkor nem fogunk rossz úton járni, és életünk közepén vagy felén megbánni, hogy hozzáigazodtunk. Krisztus Urunkon átragyog isteni természete, és aztán utána nem maradnak itt, hanem lejönnek a hegyről. Bár az apostolok mondják, hogy olyan jó itt lenni, van valami olyan katartikus élményük, olyan extázisuk, hogy maradjunk itt, és azt mondja Krisztus Urunk, nem, gyerünk vissza le a hegyről. Nem ragadnak itt a dicsőségben, az örömben, hanem mennek le a hegyről vissza a kemény világba. Heidegger, a német filozófus, írja egyik helyen, hogy a filozófia célja nem az, hogy elvezessen az élettől, és ilyen absztrakt filozófiai ideákkal foglalkozzunk, a filozófia célja, hogy visszavezessen az élet keménységébe. A kereszténység célja nem az, hogy elemelkedjünk a földtől, és lenézzük a földi életet és a földi gondokat, hanem hogy gyerünk vissza a világba, a kemény világba, de már máshogy. Ha ezt az utat naponta megjárjuk, minden imánkban megjárjuk, minden liturgián megjárjuk, akkor nem fogunk leragadni egyik végletben sem. Fel akar emelni az ikon minket a porból, ne gondolkodjunk, ne örüljünk úgy, mint a pornak a szintje. Fel a porból magasra, ott találkozzunk a teljességgel, és aztán gyerünk vissza az életnek a keménységébe, de már máshogy, mert láttuk a teljességet. A kereszténység ezért lesz alkalmas vallás arra, hogy fölemeljen a világnak a matériájából, a teljességet megpillantva aztán visszatérítsen minket a világba, menjünk a világba, hatékonyan alakítsuk a világot.

kedves hallgatóink! Műsorunk végén felhívjuk figyelmüket arra, hogy augusztus 16-án hazánk nemzeti kegyhelyéről Mária Pócsról közvetítünk Szent Liturgiát a Kossuth Rádióban, melybe a 10 órakor kezdődő hírek után kapcsolódhatnak be. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 2 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabos nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: 14 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőművet szükség esetén azonnal el tudják indítani. Hozzátette, amennyiben az ipari fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése nem elegendő, akkor kötelező csökkentést kell előírni vagy kezdeményezni bizonyos fogyasztók leállítását. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt ára. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékosságra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medence feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a beruházás két év alatt készül el 12 milliárd forintból, uniós és hazai forrásból. 8 megye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád-Csanád megye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy megyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A fővárosi hajnali és napi melegrekord is megdőlt tegnap. A Jánoshegyen 25,8 fokot mértek. A lágymányosan regisztrált új fővárosi napi maximum hőmérséklet pedig 39,4 fok volt. Legutóbb ezen a napon a legmelegebb 1949-ben volt, akkor 38,9 fokot jegyeztek fel. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Hatodik rész. Fekete kéz.
1: Egyszer arra ébredtem, hogy zuhog az eső. Nyakamra húztam a pokrócot. Akkor észrevettem, hogy furcsa félhomály dereng körülöttem, és egy óriási teremben fekszem, ahol rengetegen alszanak. Nyitott ablakok fekete sora látszott. De nem tudtam, hol vagyok. Újra elaludtam. Odahaza jártam Budapesten. Aztán arra ébredtem, hogy tévedésből megszólalt az ébresztő. Ez nem lehet igaz, gondoltam minden alkalommal. Égtek a villanyok. Mezitláb Halloween-ben álltunk vigyázban, tűrhetetlenül sokáig. Fáztam. A tiszthelyettes várta továbbal, mert valaki még mindig késlekedett.
2: Igen, igen,
1: ordított rá Bognár valakire.
2: Ráérünk.
1: Megint az a kurva medve, gondoltam mellékesen, a hétszentséges úristenet a rohadt pofájának. Az ablakok felé sandítottam, most nem esett. Vagy talán nem is aznap éjszaka történt, hogy felébredtem az esőre? Mióta vagyok itt? Kolátó, ahogy mély álmából felpattant, régi mozdulatával lerúgva magáról a takarót és előre gurulva halkan egy számot mondott mindig maga elé. 103, vagy 73, vagy 33? Nem, az nem lehetett akkor. Kolátó a napokat számolta, hogy mennyi van még hátra a karácsonyi szabadságig.
2: Elállt az eső,
1: dinnyögtem Szeredi felé. Törülközőt poharat szappant szedtünk elő közös fiókunkból.
2: Ló, pikula,
1: mondta Szeredi dühösen. De esett éjszaka, mondtam.
2: Nem esett.
1: De esett.
2: Abba hagytuk.
1: Szeredi még egy mozdulatot tett, aztán abba hagytuk, mert ennyi beszélgetés is felébresztette az embert, és éppen csak annyira, hogy jobban érezzük a halálos álmosságunkat. Most már nem voltam biztos benne, hogy aznap éjszaka riadtam fel az esőre és a hidegre.
2: Történhetett jóval előbb is.
1: Sűrű köd volt kint. Határozottan emlékszem, hogy aznap olyan sűrű köd volt a csuklógyakorlaton, amilyen még soha nem láttam. Ám már lehet, hogy ez nem aznap volt. Talán hetekkel később. Vagy egy másik évben. Szombat lehetett, mert Bognár tiszta fehér neműt adott ki. Fekete zubbonyt hordtunk még mi heten újoncok. 5 héttel a bevonulásunk után cserélték ki ezeket az ideiglenes fekete waffenrokjainkat a rendes csukaszürkére. Ennél fogva mégse lehettem ott 6 hete. Legalább 2, és legfeljebb 4-4,5 hete ezek szerint. Szeptember 1-e és október 6-a között történhetett tehát. De micsoda, hogy felébredtem éjféltájt az esőre? Hogy lent a ködben pár lépésnyire lehetett csak látni, és lazsáltunk a csuklón? Hiszen lehetséges, hogy ez a két dolog nem egy napon történt. Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket, pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez, és még sok más is, amit majd el kell mondanom, egyszerre volt érvényes egy időben. Mégis, ha nem az időrend egymás utánjában mondom el a történteket, az elbeszélés menete, amely amúgy is hajlamos önkényes értelmezések felé terelődni, kikerülhetetlenül hamis hangsúlyok, egyoldalú szempontok, esetleges, torz, részleges nézőszögek belekeverésével rendezi el az anyagot, mert valamilyen, bármilyen megszokott és ismert rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra. És talán éppen a lényeget sikkasztja el. A rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódi rendjét. Tulajdonképpen érdekesebb, előkelőbb volt ez a mi részgombos fekete zubbonyunk, mint a többiek rendes, közönséges, szürke házi zubbonya. Úgy hordtuk mégis, mint a megbélyegzettek. Külön rajban a század bal szárnyán álltunk a sorakozónál. Dragonyos zubbony, mondta egyszer Cakó, aki mindent tudott. Dragonyosok viselték, tette hozzá magyarázólag.
2: Lovas tiszti zubbony.
1: Honnét tudott, kérdeztem.
2: Vagy
1: dzsidások, mondta Cakó.
2: Fekete lovasok, mondta medve.
1: Akkor még egészen eleven volt a szeme.
2: A fekete kéz.
3: Dragonyos zubbony.
1: Micsoda?
3: Dragonyosok
1: fordult viselték. Formás medvéhez.
3: Lovas tiszti zubbony.
1: Honnél? Össze kellene fognunk.
3: Aggyidások.
1: Medve formestől Tóth Tiborra nézett.
3: Fekete kéz.
1: Fekete kéz.
3: Össze
1: kössünk szövetséget, ne hagyjuk ezt.
3: Fekete kéz. Kössünk
1: medve Tóth Tibor pillantását kereste, de Tóth enyhén vállat vont, s elfogott.
3: Tedd rá a kezed.
1: Ez az, fekete mondta lovas. Cakó. Tedd rá, fekete Tedd lovas. Medve habozva belecsapott Cakó kinyújtott tenyerébe. Tedd rá. Én is rátettem. Cakó bal kezével rácsapott Tóth Tibor vállára. Tóth azonban elhúzódott. Formes is kezet adott. Én a kenyeremet rágtam és röhögtem. Nem tudtuk, mire szövetkezünk, de jól hangzott a fekete kéz. Kalugyerszki állt meg mellettünk és intett az állával kérdően. Mi az?
2: Semmi,
1: mondta Cakó szélesen vigyorogva. Indultunk tovább mindnyájan, de medve élénken utánunk szólt még.
2: De érvényes?
1: Szokatlanul határozott volt a hangja.
4: Érvényes?
1: Érvényes, mondtam akaratlanul. Jól benne jártunk már az októberben, amikor Bognár egy délelőtt a kihallgatás szünetben felvitt bennünket a raktárba, és rendes csukaszürke házi zubbonyt vételeztünk fel a régi módi fekete waffenrock helyett. Délután pedig beosztottak bennünket újoncokat nagyság szerint a fél századunk két szakaszába a többiek közé. Azért kaptuk meg aznap beosztásunkat a szakaszainkban, mert az egész zászlóalj kivonult gyakorlatra. Kivonultunk, vagyis a falakon kívül, ha nem is a városon át, csak a lövölde felé meneteltünk fel a hegyre, hogy ott a kis fensíkon és tisztásokon terepgyakorlatot tartsunk. Mentünk a dombok alján, a majorságok elszórt házacskák között, s végül a patak mentén, és szabad volt énekelni. A századunk legelején mentem, és valami oktalan bizakodás fogott el. Örültem a szürke zubbonyomnak, a rendes beosztásomnak, s talán abba a tévhitbe ringattam magam, hogy fokról fokra megszüntetik majd újonc voltunkat. Még nem tudtam, hogy minden áldott ősszel újra kezdjük valamennyien a 6-7-es újonc kiképzést. Mint vén, hétpróbás, agyonrafinált és elkérgesedett katonák 6-éves, 7-éves korunkban is ezt csináltuk még szeptemberben, pedig akkor már nyugodtan nekifoghattak volna délutánonként akár annak is, hogy megpróbáljanak módszeresen leszoktatni bennünket a vigyázállásról. A halálunkig úgysem sikerült volna. Söprik a Pápai utcát. Az út a kövezetlen kátyús, göröngyös taliga út, majdnem mindig sáros volt. A gőz homorú köszörülde, a gőz köszörű homorulda, a manikűr, a pedikűr, a borbé, a fodrász. Ennél a nótánál az ének egyszerre csak abba maradt, és az a doppergét utánzó, pattogó prózai felsorolás következett. A pékinas, a cukrász, a vers, a próza, a béd is minden róza, aztán a búra, búra, búrkalappa, Károly király az érckalappa. Rosszfajta agyagos tapadós sárban meneteltünk. De olyan önfelett voltam, hogy pillanatnyilag nem is gondoltam a sár következményeivel. Pedig Schulze volt szolgálatban. Estére ez az agyag úgy rászárad a bakancsunkra, hogy késsel sem lehet levakarni. Mire a tanteremben túlestünk a parancs felolvasáson, a nap már rég lement, de az ég még világos volt. Égett a villany. Cakó medvével beszélgetett az ablaknál, szürke zubbonyban.
3: Megszűnt a fekete kéz. Fekete micsoda?
1: Cakó a szemöldökét húzogatva, sokat mondóan hajolt medve felé. Megszűnt a fekete kéz.
3: Nem?
1: A fekete micsoda? Cakó medve zubbonyára mutogatott, majd a sajátjára. Hát a mi? Fekete kéz. Feloszlott, mi nem? Medve zavartan hümmögött, vállat vont. Aztán hátat fordított neki, és elég udvariatlanul otthagyta. Dübe jöttem. Gyorsan átléptem kolaltó háta mögött, s a térdemmel jól farom billentettem medvét. Olyasfélét morogtam hozzá, hogy te marha állat, te barom. De ahogy előre nyomott állal, a pillanatnyi vak gyűlölettől megfeszült a torkom, ez a kurta gyalázkodás még jobban megkurtult, és mindössze három mással hangzó félét fújtam feléje. Medve azért értette. Rávicsorogtam, és azzal már is visszapenderültem a helyemre. A mozdulat, a rúgás jól esett a térdemnek, de megnyugtatni nem tudott. Vajon mi van a szerszámaimmal otthon? Gondoltam nyugtalanul. Így alkonyatkor néha még eszembe jutott mindenféle. Aztán erre a futó érzésre rátelepedett egy másik és másfajta érzés. Vágytalan közöny. Annak a hideg bizonyosságnak a sejtelme, hogy most már egészen mindegy, mi van a szerszámaimmal.
2: De nem ezért rúgtam ülepen medvét. Inkább csak megszokásból, azt hiszem.
1: Sűrű, sokféle és árnyalatos rugásainkkal sok mindent ki tudtunk fejezni. Ezeket a közléseket szintén nagyon nehéz szavakra lefordítani. Önálló érvényű, mással nem helyettesíthető kifejezésmód volt ez, mint a beszéd és az írás, vagy a kép, a zene, vagy a csók.
2: S rá lehetett szokni, ha egyszer elkezdte az ember.
1: Én voltaképpen elég hamar kiismertem magam az egész rendszerben.
2: Majd itt embert faragnak belőlünk, hajtogatta Schulze. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Pofa be, nincs extra wurst.
1: Megértettem, hogy ez így van. Egy szombati napon, szeptember 15-én a vacsora előtti órában a tanteremben rendezkedtünk. A tanszerládán belsejét készültem kibélelni papírral, ahogy Kolaltótól és másoktól láttam. Zsoldos kezdte meg ezt a divatot, és gyorsan terjedt. Volt nekem egy nagyobb, meg egy kisebb ív, szép sárga csomagoló papírom. Még a bőröndömből mentettem ki, amikor leadtuk a raktárban. De nem volt rajzszögem. Kolaltónak volt egy egész dobozzal. Cserébe azonban a kisebbik papírt kérte. Nem adtam, mert ezt a hátsó rekeszbe szántam. Szabó Gerzson megállt mellettem. Érdeklődéssel nézte, amint bíbelődtem a papírral.
2: A tied?
1: Felnéztem rá. Ennyi. Barátságosan szólított meg, és a szeme kékében is éreztem mindig valami barátságosat. Csak hajtogattam a papírt, nem vágtam.
2: Madzag is van benne?
1: Hajolt közelebb Szabó Gerzson, megtapogatta.
2: Vagy cérna?
1: Igen, mondtam, csak nincs rajzszögem. Szabó Gerzson nagy tetszéssel simogatta a sárga papírt, csóválgatta a fejét, és végül felhorkant, leplezetlen elismeréssel a hangjában.
2: Hogyap!
1: Kolaltó felé fordult.
2: Hogy a pitlibe izélték bele ezt a kurva madzagot?
1: Kolaltó udvariasan vigyorgott. A hálószerű szálak csak ugyan rejtélyesen voltak beleizélve a papír anyagába. Szabó Gerzson hátba vágott, és amikor ott hagyott, csak akkor kaptam észbe, hogy mi történt. Jóformán szívélyesen beszélgetett velem egy merényékhez egészen közel álló hatalmasság. Izgatottan kezdtek járni a gondolataim össze-vissza. Aztán nem is tudom miért, csanélkül, hogy különösebben megfontoltam volna, fogtam a kisebbik darab csomagoló papírt, és odavittem Szabó Gerzsonnak. A leghátsó sorban ült. Értetlenül nézett fel.
4: Ha kell.
1: Neked adom, mondtam, ha kell. Kék szeme elég hidegen merett rám, de aztán hirtelen felcsillant, amikor megértette. Nekem adod? Kérdezte mohón, és villámgyorsan kirántotta a kezemből a papírt.
2: Fölösleges volt ez a sietség, hiszen azért vittem oda.
1: Schulze beült hozzánk egy fél órára, és amikor megint visszament a B-osztályba, Szabó Gerzson előre jött hozzám.
2: Kicsi,
1: mondta.
4: Kicsi.
1: Letette elém a sárga papírt.
4: Kicsi. Add ide a nagyobbikat. Kapsz rajzszöget.
2: Ha ide adod a nagyobbikat, mondta. Kapsz rajzszöget helyette.
1: Csupán egy fél másodpercig havoztam. Talán nem kellett volna. Később arra gondoltam, hogy talán ez volt a hiba.
2: Minden esetre odaadtam neki a nagyobbik papírt, elég őszinte lelkesedéssel.
1: Medve már egy fél órával előbb is figyelte a sárga papíromat, és figyelte Szabó Gerzson megjelenését.
4: Minek adtad oda neki?
2: Rám. Te hülye!
1: Elképedtem. Teljesen váratlanul ért a támadás.
2: Na fene egyen meg!
1: Mondta Medve. Villogott a szeme feketén. Az étteremben, vacsoránál, meg másnap is láttam Szabó Gerzsonon, hogy jó akaratúan vigyorog rám egyet-egyet. Este felé pedig, vasárnap volt, odahozott nekem egy félmarék rajzszöget. Sajnos némelyiknek csak a feje volt meg. Amikor kezdtem berajzszögezni fiókomba a maradék kisebbik papírt, akkor vettem észre. A tanszerládám felét még ki tudtam volna bélelni. Kevés is volt a rajzszög, aztán a második elgörbült és eltört, a harmadik is. Bosszankodtam, elkeseredtem. Aztán a negyedik is. Majdnem sírva fakadtam. Sorra eltört valamennyi.
5: Rosszakat adtál?
1: Csupa rossz rajzszög volt.
3: Nem tetszett?
1: Hirtelen haragomban visszavittem neki
3: az egészet.
1: Rosszakat adtál?
2: Rosszakat? Kérdezte Szabó Gerzson. Nem tetszettek? Na jó, elígy a pitlibe.
1: Azt a tréfát eszelték ki, hogy másnap reggel az étteremben az imától és a leülni után ügyesen 5-6 rajszöget tettek hirtelen a székemre. Ahogy nagy lendülettel beléjük ültem, ketté úgy megszúrt, hogy hangos kiáltással felpattantam a helyemről. Az ügyeletes tiszt meghallotta, és már mutatott is rám. Intett, menjek ki a folyosóra. Reggeli nélkül maradtam. Annyira hiányzott gégémnek a forró kakaó, hogy szinte fulladoztam a dütől. Mégis amikor a tolongásban felbukkant Szabó Gerzson, és még ketten-hárman az asztalomnál ülők közül, és messziről röhögtek felém, hogy na ugye ezek már megfelelő minőségű rajszögek voltak, én is igyekeztem nevetni, mint aki jó képet tud vágni rossz tréfához. Megtanultam, hogy ez a célszerű viselkedés. Arra gondoltam, hogy nem kellett volna egy fél másodpercig haboznom tegnap előtt, amikor Szabó Gerzson elkérte a nagyobbik sárga papírt. Azonban nem ezzel sértettem meg Szabó Gerzsont, hamarosan kiderült. Egyáltalán nem sértettem meg. Megették a reggelimet, kiröhögtek, és egy kicsit megrúgdostak, nehogy elbízzam magam. Kell jó rajszög?
4: Kell jó rajszög?
1: Egész délelőtt ezt kérdezgették tőlem. A tanteremben is, a szünetben is, még az
4: ágyszéken
1: is. Kell jó rajszög?
4: Ronda csiszike!
1: Medvét elfogta az indulat. Fejébe szállt a vér, és ilyenkor nem bírt uralkodni magán. Vizelés közben hátra szólt éles, gúnyos hangon. Áj, de szellemesek vagytok! Aztán, ahogy ráeszmélt, hogy most már úgyis mindegy, indokolatlan, túlzott düvel hozzátette. Ronda csiszlikek! Ez a civil kifejezés a mi szótárunkhoz képest voltaképpen elég enyhe volt, de furcsaságában annál sértőben hatott. Nem vették nagyon komolyan a sértését. Az egyikük tréfásan megrúgta hátulról. Medve, aki még nem fejezte be a vizelést, elvesztette az egyensúlyát, és nekiesett az olajos, kátrányos falnak. Azaz, kénytelen volt jobb kezével beletenyerelni az undok kátrányba, hogy neki ne essen arccal. Óriási nevetés támadt. Medve hol erre forgatta a fejét, hol arra. Egyszer rám nézett.
5: Elefes.
1: Tartoztam neki ennyivel még Szombatról, amiért felelősségre vont kéretlenül. De még fontosabb volt jeleznem, hogy nem fújok vele egy követ. Mert kínosan érintett, hogy mintegy az én védelmemben avatkozott bele a dologba. Ebből a veszélyes baromságból nem kértem. És dühös voltam rá. Minek ugrál? Miért nem fogja be a száját, ha ilyen gyalázatosan rosszul viseli el a sérelmeket? Hiszen tulajdonképpen nagyon szerencsésen megúszta az egészet. Mégis kétségbe leszesve megint is magába roskad. Aki mimóza lélek, az ne kötekedjen.
5: Nyaske.
1: Medve nem felelt semmit. Tett egy mozdulatot, mintha mondani akarna valamit, de aztán nem szólt. Az egyik fülke deszkafalához lépett, és magasra emelve jobb kezét, beletörölte kátrányos tenyerét a választófalba. A tenyere és az öt ujja nyoma ott maradt feketén a falon. Örökre. Legalábbis számunkra örökre, mert 1926. júniusában, amikor utoljára használtuk a helyiséget, még ott volt. Annyit jelentett, hogy az eltelt 3 év alatt nem festették újra az árnyékszék sárga deszka falait.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 6. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Ószabó István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
6: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Hetedik rész. Medve kihallgatása.
1: Rosszul mondtam el az egészet. Nem cselekményszerűen, nem áttekinthetően telt velünk az idő. A kézzelfogható valóságban éltünk. Nem dicséretes eszmék jelképei közt, vagy kerek történetek abstrakcióiban. Medve tenyere nyoma végzetesebb jelentést tartalmazott számunkra, mint bármiféle fekete kéz menetekelje. 2 év múlva, 3 év múlva is ott volt. Számunkra az első emeleti egyik árnyékszék telefirkált, faragott, maszatos deszkafalának kis darabját jelentette, ahová valaki egyszer belekente az olajos tenyerét. Meghitt és ismerős volt, de nem láttuk külön. 100-szor, 1000-szer futott el rajta a pillantásunk, porszem rakódott porszemre. Azt jelentette, hogy nem történik semmi. Hiába várjuk. Hogy csak rakódnak bennünk a napok, az órák, a percek, nincs más cselekménye az életünknek. Azt jelentette, hogy mégis így telik velünk az idő. Rettenetesen és csodálatosan. Tulajdonképpen csak 2 féle napunk volt. Schulze nap és Bognár nap. A létezésnek ezt a tovább már alig egyszerűsíthető ütemét néha megzökkentette a vasárnapi és ünnepi szolgálatnak a hétköznapitól független beosztása. Más szóval mondva, megtörtént, hogy Schulze nem ment haza délben, hanem 48 óráig maradt szolgálatban egyfolytában. Ez sokszor csak az ebéd előtti kézmosásnál derült ki, és teljesen készületlenül ért bennünket. Az embert először jeges iszonyat fogta el Schulze láttán, majd tomboló felháborodás, aztán csüggedés. A kett és a szombat nehéz, átkozott nap volt, mert egész délután gyakorlatozás folyt. Szerdán a 2 utolsó óra, a szabadkézi rajz jó volt. Fent a nagy rajzteremben ráérős kávéházi életet éltünk. Engem talán egy életre megtévesztett mindez, és lehet, hogy azért mentem el festőnek, mert azt képzeltem, hogy a festészet ilyen kellemes kupleráj, mint a szerdai 2 rajzóránk volt. Ma már tudom, hogy a művészet sajnos nem kávéház, hanem akkor már inkább hasonlít egy keddi vagy szombati menetgyakorlatra. Érdeklődésünk is csak azért csillant fel az apró cseprő szokatlanabb dolgokra, mert együgyű módon változást reméltünk tőlük. Kint a gyakorlótéren a parancs és az uzsonna kiosztás után elterjedt a hír, hogy Schulzét tanfolyamra vezényelték. Mondta Szeredi felháborodva.
2: De!
1: Erősködött Lackovics Sándor.
2: Nem az megy.
1: Hanem nem az van, mondta a csúcsfejünkei, hanem októbertől fogva később lesz az ébresztő. Bánom is én, gondoltam, csak legalább a fürdés maradna el. Ez is ugyanilyen légből kapott képtelenség volt, de szerényebb ábránd. Az oszoly után Medve szokása szerint elindult fel a Ródlidom felé, merényék rohantak futballozni, Schulze pedig leült egy padra a kapu mögött, ahol néhányan rögtön körülvették, illő távolságban persze, s hízelkedő arccal várták, hogy odavessen nekik egy-egy kedélyeskedő szót, mielőtt kissé csúfondárosan, de jó akarattal nézi a labdarúgókat. Volt úgy, hogy Schulze meg sem szólalt, csak ült rejtélyes félmosolyjal az arcán, amíg véget nem ért a szünet. De volt úgy is, hogy elejtett egy-két megjegyzést. Ezt jó jelnek tekintettük mindig, bár sokszor alaptalanul. Schulze tiszthelyettes úrnak ma jó hangulata van. Én is odaálltam mögé néhányszor kacagni a humorán, de aztán abba hagytam, amikor láttam, hogy úgysem megyünk semmire fél évvel. Schulze hozzáférhetetlen és megvesztegethetetlen. Akivel délután kedélyeskedett, este ugyanúgy kezeli, ugyanúgy kipécézi esetleg, és lecsap rá valamiért, mintha semmi sem történt volna. Abba hagytam, aztán folytattam mégis, amikor megértettem, hogy senki sem számításból hízeleg neki, hanem tiszta szívből. A hatalma őszinte áhítatos tiszteletéből. Péntek délután volt mindig a fürdés az alaksorban, a péntek is átkozott nap volt. Ágyékkötőszerű kis fürdőnadrágunkban majdnem mesztelenül Schulze ugráltatott és vezényelgetett bennünket. Meg sem tudtunk rendesen törülközni. A félőrült siettetésnek és a kényelmetlenségnek a ravaszul kiagyalt pokla volt ez a fürdő. Medve még arra is emlékszik, hogy csütörtökön, ebéd után vívóóránk volt mindig a tornateremben, és a parancs felolvasáshoz onnét vonultunk ki egyenesen a hátsó kapun át. Ebből aztán meg tudja állapítani, hogy aznap csak hétfő lehetett, amikor megláttuk Kovács Garibaldi ezredest a szökőkútnál beszélgetni egy szőke hölggyel.
2: Hétfő volt körülbelül. A főkapun kilépve Schulze díszlépést vezényelt. Nini, gondolta Medve egy pillanatra. A többiekkel együtt, fejét mereven az ezredes felé fordítva, még merevebben csapkodta lábát a kavicsos sétányon. A szép szőke asszony, aki Kovács ezredessel beszélgetett a szökőkútnál, ernyőt tartott a kezében, és divatos zöld kalapja karimájáról fátyol lógott a homlokába. Egy civil, nőnemű lény, ráadásul jól öltözött fiatal hölgy. A zöld utazó kosztüm, a kalap, a fátyol Medvét nyomban emlékeztetni kezdte valamire. Kovács Garibaldit megpillantva, aki végtére is a legfőbb parancsnok volt itt, s messze fölötte állt Schulzénak, az embert akaratlanul olyan titkos várakozás féle fogta el, hogy egy szép napon tényleg átveszi majd az uralmat a tiszthelyettestől. Ez az érzés azonban szinte azon nyomban megszűnt, azaz belevegyült egy nyomasztó tudás. Az ezredestől épp úgy nem várhat semmit, mint a többi tisztől. A félreértést az okozta kezdetben, hogy Marcel főhadnagyon kívül, aki szemmel látható jó akarattal beszélt mindig vele, Kuzmics százados is megdicsérte egyszer a feleletéért, meg a mértan füzetéért, és az első szabadkézi rajzára is jelest kapott. Hamar kialakult körülötte a hangulat, hogy szorgalmas, jó tanuló. Még az idegesebb tisztek is a legtürelmesebb hangjukon szóltak hozzá, a békésebbek pedig szinte megbecsüléssel. Medve ebben valamiféle védelmet érzett, vagy legalábbis a védelem lehetőségét. A napi parancsban nyakra főre olvasták fel a különböző fenyítéseket. Hol ezt, hol azt büntette meg valamivel a század parancsnok. Medve még sosem volt kihallgatáson, s nem is félt tőle. Akkor sem ijedt meg, amikor egy német óra elején Ernst alezredes kihallgatásra rendelte. Jóságos öreg volt ez az Ernst alezredes. Tutyi Mutyi bácsi. Nem tudott rendet tartani, és 5 percenként letámolygott a dobogóról, hogy rikácsolva csendet ordítson. Medve az első sorban ült a középen. Rögtön a német óra elején megindult a szokásos pusmogás, és Ernst alezredes feltápászkodott, és nehézkesen, de nagy igyekezettel mindig a lába elé nézve lesietett a katedráról, hogy Medve tanszerládájára támaszkodva csöndet kiabáljon. Bal kezével váratlanul beletenyerelt egy nagy, maszatos zsírfoltba. Elakadt a szava. Megérezte a csúszós ragacsosságot, és csodálkozva kezdte nézegetni a tenyerét. Aztán ráförmett Medvére.
3: Az szakrament!
4: Nebuló!
3: Kihallgatása!
1: Tudott jól magyarul.
3: Jelenti, hogy hirtent az asztalára.
1: Sőt, mintha sokkal nagyobb szókincsel élt volna, mint mások. De a kifejezéseknek egy meghatározott csoportját értelmüktől eltérően a saját felfogása szerint használta. Ilyeneket mondott. Magának híre hamba sincs. Ami azt jelentette, leginkább egyebek közt, hogy az illető meglehetősen gyengén felelt. Aki nem tudott semmit, annak azt mondta a feleletére lesújtóan. Alkalmasint. A neveket is kicsavarta, elferdítette önkényesen. A nebulót súlyos sértésnek szánta. Nyersen förmet rá Medvére.
4: Kihallgatásra! Jelenti, hogy zsírt kent az asztalára. Abtreten!
1: Ez a német vezényszó sem volt egészen helyén való. A lelépni után tisztelegni kellett, hátra arcot csinálni, és 3 kemény lépés után elmenetelni valahová messzire. Ernst alezredes aprétnyét legjobb esetben is csak a féle indulatos fellengzősségnek lehetett felfogni, és Medve legfeljebb átvitt értelemben tudta végrehajtani. Leült, egyebet nem tehetett. Noha a zsírt nem ő kente az asztalára. A délelőtti szünetben, közvetlenül a német óra előtt, aznap fent maradt a század a tantermekben, mert esett az eső. Az orvosi vizit és a 10 órai kiosztás után Bognár kiment az iroda elé összeállítani a kihallgatást. Medve beleharapott a zsíros kenyerébe,
2: félcombbal a tanszerládáján ülve, és átadta magát az evés gyönyörűségének. Nem vette észre, hogy a rossz arcú varjú előre jött, és már zsoldosnak üdögeti vel az állát. Medve háttal ült nekik, félig Matej felé fordulva. A zsíros kenyér óriási érték volt. A kis Matej a vastag karét széltében elnyiszálta a bicskájába. Ilyen módon két vékony karéra tett szert. A zsírosat megette, az üreset pedig megkente magának kacsazsírral. Ugyanis volt egy befőttes üvegnyi szép, barna csíkos, lesütött kacsazsírja a hátsó rekeszében. Ezt nézte medve. A legnagyobb önuralommal sem tudta megállni, hogy sóvár szemmel ne nézze Matej kacsazsírját. A kis szeplős fiú egyszer vagy kétszer adott belőle egy kenésnyit a legjobb barátjának, mert jó szívű volt hozzá, de másnak természetesen soha, hiába kértek tőle olykor szemérmetlen erőszakossággal. Medve lecsúszott az asztaláról, és nagy önfegyelemmel elfordult Matejtől. A karikás szemű varjú állt előtte. Mutató ujjával medve zubbonyának felső gombjára bökött.
4: Mi? Mi van itt neked?
2: Meggyőző volt a mozdulata, és medve szórakozottan le is nézett rögtön a gombjára. Pedig ismerte már ezt a kis viccet. Az előbb éppen zsoldossal csinálta a varjú. Medve mástól is látta már. Amint lehajtotta a fejét, a varjú villám gyorsan felütötte medve állát. Csattant egyet az állkapcsa, és ráharapott a nyelvére. Jobb kezében tartotta a zsíros kenyerét. Megpróbált úgy viselkedni, mint zsoldos. Ettől a visszataszító kis himlőhelyes varjútól rettenetesen félt. Felsziszent, egy kicsit fintorgott, nyomogatta az állát, és megpróbált elismerően elvigyorodni, remélve, hogy így szabadul meg a leggyorsabban varjútól. Áú, mondta. Megtapogatta az arcát, aztán megpróbált elmosolyodni. Varjú merev arccal, rebbenés nélküli szemmel nézte őt, és nem mozdult, sem nem szólt semmit. Matej végül, mint aki észbe kap, félig lenyelve a falatot, buzgó medve felé fordult. Mi az, terühes? Nem tetszik valami? Elméletileg semmiféle írott vagy élő szóval kimondott törvény, szabályzat nem adott semmilyen hatalmat merényi vagy varjú kezébe. Éppen ez nehezítette meg a dolgot. Egy-egy mozdulattal, nevetéssel, visszafeleseléssel, még ha kockázatos volt is, többé-kevésbé mindenki jelezte időnként ezt az elméleti függetlenségét és egyenjogúságát. Medve úgy érezte, hogy a helyzet most ilyesfélét kívánt tőle. Jobb kezében tartotta a zsíros kenyerét, felemelte tehát a bal könyökét, a varjú mellefelé, mintha ütésre készülne, és szerényen motyogta. Ej, eredj innen! A varjú meg sem utcant. Medve ott állt ütésre lendített ököllel, és mégsem ütött. A szerencsétlen és túlzottan gyáva mozdulatot nem tudta okosabban befejezni, mint hogy kicsit mellbevágta varjút. A himlőhelyes arcú összehúzta a szemét, és végre megmozdult. Előbb kiütötte medve kezébe a kenyeret, aztán belenyomta térdét a hasába a köldöke táján teljes erejéből. A kenyér medve tanszerládájára esett, zsíros felével lefelé. Merényi, aki ritkán nevetett, most nyerítve felkacagott. Ráugrott fenekével a zsíros kenyérre, majdnem szétnyomta a kis zöld asztalon, aztán leugrott róla, felszúrta a bicskájával és intett Mufinak.
4: Mufi kutya, ide gyere!
2: Magasra tartotta a bicskára szúrt, szétlapított kenyeret, és ugráltatta érte Mufit.
4: Mit is szépen, Mufi kutya!
2: Mufi a melle elé emelve rázogatta a két mancsát, ugatott, morgott, kapkodott szájával a kenyér után, és amikor Merényi végre csak ugyanodaadta neki, mohón habzsolni kezdte. Kevesen tudták megállni nevetés nélkül. Kitűnőek voltak Mufi mozdulatai. Medve nem nevetett. A varjú úgy megnyomta a gyomorszáját, hogy egy-két percig rosszul étkörnyékezte. Forgott vele a tanterem. A hány ingere fokozatosan elmúlt, de megmaradt a fájás a köldöke alatt. Bejött Ernst alezredes, felálltak, leültek, aztán hallotta a csöndet, a vigyázt, később Ernst hangját. Esett odakint. A testi émeigés és a belső undor közönösen hullámzott benne. Másnap, ahogy a délelőtti nagyszünet megkezdődött, fel kellett rohanniuk a hálóterembe cipőt, nadrágot kefélni. A kihallgatásnak inkább a vele járó sok ruhatisztogatás volt a lényege. Sokáig vártak a kopasz alezredesre. Végre megjelent, és ahogy oldalozva lépett, mindig egyet és tisztelgett, és vele együtt a kísérete is lépett egyet jobbra, végre medve elért. A fiú lámpalázasan mondta el a betanult szöveget, hogy Ernst alezredes úr parancsára kihallgatáson megjelent, mert zsíros volt a tanszerládája fedele. Mi? Fedele?
5: Feleljen!
2: Medve bambán és jámboran nézte a századparancsnok értetlen arcát. Feleljen! Igenis, mondta medve. Kiderült azonban, hogy a kopasz alezredes homlokráncolgatása és teljesen értetlen arca mégis valami mást fejezett ki. Talán meghökkenést, talán felháborodást. Nagyon jól értette ugyanis első hallásra a dolgot, és döntött. Zsíros? Kérdezte.
6: Igenis.
2: Fedele.
5: A tanszerezetesből tanuljuk meg.
2: A tanterem nem disznó. Tanuljuk meg. Jelenti egy héten át kihallgatáson. Medve délelőttönként ott állt a kihallgatás balszárnyán, és jelentette, hogy a tanterem nem disznóól. Többnyire az egész szünete ráment, s a cipő és ruhatisztogatással is soron kívüli küzdelmeket kellett folytatni a naponta.

0: hogy egyáltalán észrevette. Szombat este egyik újonc társa, Bod Benedek, odaadta sárga áttetsző csomagoló papírját Szabó Gerzsonnak önként. Nem hízelgésből ajándékozta meg, hanem őszinte lelkesedésből, és még akkor is bízott benne, amikor csúnyán becsapta. Érdekes dolog, gondolta Medve. Érdekes módszer. Látszólag csak egyszerű hülyeség vagy félreértés, de mégis úgy érezte Medve, hogy nem okvetlenül hülyeség. Minden esetre egy kis vigasztaló, majdnem jó leső érzéssel nézte Bod Benedek hülyeségét. Délután a lépcsőházban, amikor a vesztibülben az él lassított, és ők felzárkóztak, megpillantotta Bod Benedek hátát. Kint a szökőkútnál pedig Kovács ezredes állt. Az ezredes mellett egy zöld kosztümös szőkeasszony. A hölgy feléjük fordulva egyszerre csak felkiáltott, és csillogó szemmel integetni kezdett az ernyőjével.
1: Gábor! Gábor!
0: Medve megismerte az édesanyját, és a szívverése is majd elállt.
2: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. Közreműködött Kutas József, Molnár Zsuzsa, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
3: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 15-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rácz Péter versét Kaszás Gergő olvassa fel.
4: Megyek nagymamámék. Oda kellene eljutni megint, arra a sivártájra. Azokhoz az örményekhez, akikről írtam, igaz kérésre. Alá is írtam, hogy írni fogok, ha már annyira szerettem náluk. Így mondja a magyar, szerettem náluk. Nem teszi hozzá, hogy lenni, vagy valamit csinálni. Szerettem náluk. Szerettem náluk. Megyek nagymamámék. Meg keresztanyámék voltam, hallottam kisgyerekkorban. Az apostrófot meg mindig hozzá kellett gondolnom, mert már akkor tudtam, mi az apostróf. Vagy inkább tetszett csak, mennyire komoly prostata problémákkal küzd az ókeresztény gróf. Mintha tegnap történt volna, vagy tegnap előtt. Csak közben jártam Párizsban. És amikor 28 évvel később egyszer megint arra vetődtem, nem tudtam, mivel telt el az emberöltőnyi idő. Azt nem mondhatom, hogy közben láttam az örménynők fekete arcát, poros ajkát, csónakos körömcipőjét, ami a 60-as évek divatja volt. Sőt, a Women in Paris című fotókönyvben is láttam később, de az örmények előtt hasonlót. Az meg az 50-es évekből való, hiszen említett tapasztalatom épp úgy kívül esett a mondott időn, utána volt, mint az országút szélén megállt autóbusz felszálló porának látványa, ahogy a por bevonta lábszárukat. A virágos szoknyák alá is beszállt, amire látszólag csak én figyeltem fel. Mások, mintha természetes volna, figyelemre sem méltatták. Nálunk minden valami célból van. Követ bányásznak a hegyből, a növényzet meg friss oxigént biztosít. Csak itt vannak a hegyek, csak úgy, csupaszon. Egy apostróf, nem sok, annyi fűszál nincs rajtuk. Csak a csónakos körömcipők koptatják két falu között, mert ritkán jár a busz, még a szovjet időből. És mintha ugyanoda menne vissza, a szomszéd faluba.
3: Rácz Péter, Megyek nagymamámék című versét Kaszás Gergő olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 31-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rácz Péter versét Seres Zoltán olvassa fel.
5: Túrós néni. A haja olyan gyűrött volt, mint az elfeküdt fű. Mint anyámnak egy ideje.
0: És

0: ahogy már egy ideje hozzáteszem, még egy ideig. Ahogy ő is már egy ideje nem csak jó éjszakát kíván zúgó fejjel a telefonba, hanem azutánra jó napot is. Amikor a kólás üvegekben mért tejen kívül minden sajtfélét megkóstoltunk és vásároltunk már, jobban mondva inkább túró volt az, és jó előre tudtam, bármi pénzt mond, megadom. Gyenge karjával reszketve egyensúlyozta azt a tolós mérleget, erőszorozva erőkarjával, egyenlő teher szorozva teherkarjával, mert nem ő, hanem a társa, aki a torta szelet alakú sajtszeleteket csúsztatta a zacskókba, talán tényleg helyesebb, inkább túró szeleteket mondani, ő közölte, ez 30 deka, ez 40. Az elfeküdt fűhöz hasonlatos hajó pedig mérést mímelve mindig igazat adott neki. Valamit értek már. Valamit értek. Hogy mit, azt nem tudom, de majd megírom, ha tudom. A szabadkai túrós néni sem érti. Zúg a feje. Minden régi itt, azt mondja. Minden régi. Csak a túró friss. Meg akkora zsivaj van, mint kutyaoltáskor falun.
1: Rácz Péter Túrós néni című versét Serres Zoltán olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Rácz Péter két versét Rátóti Zoltán olvassa fel.
2: Az augusztusi estéken dossziéból. Porcsin borította az udvarunkat, terjeszkedett, de nem szemtelenül. Szaporította magát, felmagzott. Kaszálom, már is kaszálom, mondom, mielőtt szólni fognak. Hamuval kevert fekete föld volt ez, ezen terjengett dús sötéten. Nem kiméltük. Fejeltünk rajta, a lovaskocsi ráhajtott. Közelről sosem néztem meg, mi kárt tett benne. Talán tudtam. Semmi kárt. A kutya is oda volt kikötve. Csak a másikat, a szopornicásat nem engedtük a közelbe. Azért lett beteg, az elhagyatottságtól. Ahogy levettük róla a kezünket. Kikerültük a kört, amelyet láncasugara engedett neki, aztán hamuval szórtuk fel az utat. Azon tocsogunk, hogy ne a sárban. Legyen nyoma, nehogy eltűnjön, mint sötét vízben a hópehely. El ne halljon, mint a rakoncátlan vízipók gyerekek dübörgése a vízhártyán, vagy ahogy a jéggel kevert hallavina csúszik hirtelen a ládákba. Hal reggel jéggel. Mindig már csak a kirakodásra értem a kikötőbe. Vaklárma! Vaklárma! Nem hangol itt a világtalan zongora hangoló. A hal közé kevert jég surranását hallgatja ő is, én is. A porcsinról akartam írni még az udvarunkon, ahogy mindent benőtt harmatos augusztusi estéken. Nikolaj Szergejevics Porcsinról. A nagyot halló szeme. A nagyot halló a szájával nagy hallókat mond. A nagyot halló szeme mindig tágra mered, mint a kíváncsian, mintha először csinálná. Ügyetlen vagyok, mondja. Csak még egyszer tudnék valamit úgy csinálni, mint először. De másodjára mindig finomítom. Jobban akarom csinálni, rosszabbul sikerül. Mindig mellé önti. A kistányérra meg az asztalra csurgatja. Ki is lötyenti. Letörli, újra lecsöppenti. Meglöki az asztalt. Ügyetlen vagyok, azt mondja. Mindig azt mondja, ügyetlen. Mindig kijönti. Visszatölti, mindig, mintha először csinálna teát, de mindig olyan nyugodt. olyan izgatott vagyok. Nagy hallókat hallok.
1: Rácz Péter az augusztusi estéken dossziéból és a Nagyot halló szeme című versét Rátóti Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rácz Péter versét Vallai Péter olvassa fel.
3: Nem, de így végzem magam is. Én is elfordulok majd a világtól, mire összegyűl bennem az élet aszubora, ahogy te is teszed. Nem szólsz, hogy maradjak, de kérdezzelek, és beszéltesselek, csak ülsz az egyre nagyobb csendben. Nem, de még én vagyok az erősebb, és neked bealkonyul, befed, rád borul az ég gömbje, amely koporsód lesz. Ahonnan többé nem látod hasztalan nyüzsgésünket. Nem, de sokat csináltál, éltél, helytáltál, szétosztottad magad. Nem, de egyszer majd én is megkönnyebbülhetek a semmibe lépvén. Nem, de nem fogom sajnálni itt hagyni a fényt, mert addigra teleszívom magam vele. Nem a másén, de a magam távozásán örvendhetek majd egyetlen egyszer. Nem, de fiatal melleden nőttem fel, és most egy fiataltól búcsúzom. Nem, de bizony te is voltál erős, önző, kegyetlen és könyörtelen, de nem tudtad, amíg fiatal és szép voltál, mint azok a nők is, akik velem találkoztak az úton, uszodában, presszók rejtett karzatán. Nem, de ott fordult meg a kocka, amikor gyermekeim lettek akkorák, mint amire emlékszem saját időmből. Nem, de mondhatod, már meghaltam, beesett ajkam és szemem, a víz és a táplálék nem fordul meg bennem, ahogy az unokáidban, rólam nem is beszélve. Nem, de nem siettetlek, látlak a határvonalon ugró kötelezni, nem, de játszik veled a sors, de mintha te is játszanál, és mi is játszunk, csak éppen nehéz szívvel mondunk le szomorúságunkról, nem, de te vagy legközelebb a halálhoz, mi meg te hozzád, nem, de csak te választasz el minket a meghalástól, a magunkba tekeredéstől, a befelé csavarodástól, a vízzel, levegővel, tűzzel, földdel való találkozástól. Nem, de a csendeddel választasz el minket magadtól, a szemed csendjével és a hangod csendjével, és a csendet fogja összefűzni mindazokat, akiket ismertél, és akik nem is hallottak, a te már nem érdemes szólni keserű ajkaidról, sem a nem érdemes nézni tekintetedről, amit felnagyít a fél szemüveg, nem, de most megnézem. Nem a meghalást, de a búcsúd, amellyel, mintha engem jobban kitüntettél volna másoknál, mintha mondani akarnál általa valamit, amit nem volt időnk megbeszélni eddig, nem, de engem hívsz ezzel a búcsúddal, engem szívsz ezzel a nézéseddel, az én szájamat nyitott ki ezzel a némaságoddal, hogy beszéljek, Én nézek ezután a te szemeddel is, önzőn és erőszakosan hagyod rám a gyengétségedet, mintha lenne még valami, amit nem de adtál át, amikor még magzat voltam, és aztán kisfiú, nem de már nincs semmi, ami nálad maradt. Beleköltöztél mindenbe. Nők viszik járásodat, mély sötét szemedet. Nem, de úgy vagy te is, ahogy én leszek.
1: Rácz Péter, Nem, de így végzem magam is című versét Vallai Péter olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
4: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
5: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
6: A Kossuth Rádió híreit hallják. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozást csak a legvégső esetben rendelik el. Az ipari fogyasztóktól várják főként a megtakarítást. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A klímaváltozást, a kánikulát és a kormány tette felelőssé a KDNP frakcióvezetője az elmúlt napokban kialakult energiakrízisért. Rétvári Bence megköszönte az eddig tapasztalt összefogást az energiaellátás biztosítás érdekében. Az ellenzéki politikus egyúttal sérelmezte, hogy nem érezte a nemzeti összefogás szándékát a Sándor palotában tartott egyeztetésen. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László frakcióvezető a Sándor palotában tartott egyeztetésen azt hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló energiahelyzet elkerülése érdekében szakértők bevonását szorgalmazta a megfelelő stratégia kidolgozása érdekében. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai német filmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás a Zalaszentiváni deltavágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futó zápor, zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37-41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jadviga párnája. Závadapár regényének rádióváltozata. Tizedik rész.
1: Szeptember 16-a. Miki bátyja, Buchbinder Ármin, aki hazajöve a frontról megszervezte nálunk a szociáldemokrata pártot, ma megkereste Svetlik Pistát, aki a közellátás érdekében községi kölcsönfelvételt javasolt. A szocdemek támogatnák a törekvést, ha a képviselők közt volnának ennek pártolói, mondta Ármin Pistának. Jól van, Bruder. Megpróbálom, mondja Svetlik. De ti pedig nyugton maradtok ennek fejében. És te felelsz érte, hogy a leszerelők nem csinálnak perpatvart. Áll az alku? November 4. Odakint voltam Gregornál a tanyán, így utólag értesültem róla, hogy a szökevények meg a leszerelők puskával fenyegetőztek és kirakatokat zúztak. Árminék mégse tudták betartani tehát, amit megígértek, sőt, még ő rajtuk, a fajtájukon is csattant saját felkelőiknek ostora. Mert az ittassabja este felé tett egy újabb portját, s neki álltak torkuk szakadtából abcúgolni a zsidókat. Aki nem futott el, azt megverték. Az árukészletet és a berendezést az utcára szórták. 6 zsidót kellett Hroncsok doktornak ellátnia. Közülük 3-at vonattal vittek kórházba.

0: Jadvigához bebeszöktem azért, aki egyik este meglepetésemre félteni kezdett.
1: Menjen, bújjon el inkább, drágám, és vigyen innen ékszert, pénzt, mindent. Ne adj Isten, a csőcselék még magára támad.
0: Angyalom, ne féltsél. Én csak nem akarom, hogy be akarjanak vonni bármi szerveződésbe.
1: De Ondrisko, észrevettem ám, hogy Szilágyi kapitánytól is tart. Ne menjen oda többet, drágám. Ördög tudja, mit akar magától.
0: S avval váratlanul átkarol, majd annyira hagyja ölelni már magát, hogy az ágyban találom magamat vele. Mire példa, tán 3 hónap óta nem volt, és most tessék, hát ki érti ezt?

0: 1919. január 28-a. Mit írhatnék hónapok után mást, mint a politizálást megint? Mert más egyéb nem történik, csak ilyesmi például, mint máma, hogy Rosszapal is értetten kérdi. Miért volna ez olyan eszement idea? Miért volna itt ez a szlovák autonóm sziget egy marhaság? A tisztelendő úr azt mondja, hogy ha mi ügyesen politizálunk, hogy? Kit értezte azon, hogy mi? Kérdi Buchbinder Miki. Hát, mi? Vörösödik el a Pali. Mármint ugye az itteni szlovákság. Ja, hogy a világ újrafelosztásának ez a komoly tényezője. Nem tudsz te semmit, húzza el Rosza a száját, hogy milyen erős akaratunk a szlovákok államához tartozni. Szlovákok állama? Nevet föl Miki. Hol lesztek ti akkor, ha már a Tiszáig nyomulnak a románok? Jó, enged a lelkesültségéből, Pali. Hát, ha minden kötél szakad, akkor a szlovák autonómia román fennhatóság alatt lenne, mert azok amúgy is hamarabb megadják, mint a magyarok. Meg vagy te kergülve, testvér? Szlovák autonómia román államiság alatt? Erre Pali vérig sértve. Te semmit tisztelni nem bírsz, ami a másé. Neked semmi se szent, még a hazafi érzés sem. De hát tudtam én mindig, hogy zsidótól ne is várjon ilyesmit az ember. Na várjál csak, testvér, mondja Miki. Én nekem a véleményem nem a fajtám túl ilyen. És ha holnap bevered az ablakomat, azért tedd, mert én rám haragszol, és ne azért, mert nem állhatod a zsidószagot. Miket hordasz itt össze? A te saját bátyádnak a katonafelkelői törték össze a kirakatodat, és nehogy azt hidd, hogy te meg annyira tiszteled a másfajtáját, mikor te szerinted a román csak olvavaló, a bátyád pedig lebutatótozhat engem, de te nem szólsz rá, fiúk! Álltam közéjük, ezt hagyjátok abba! A piszkos politika miatt fogtok itt. Nem tudsz te se különbséget tenni piszkos meg tiszta célok között. Szerencsétlen, vetette oda nekem Rosza, és kilépett a boltból. Pedig azt meg se kérdeztem tőle, mondta keserűen Miki, hogy mikor a pogrom elől nála akartam elbújni, miért nem nyitott ajtót?
1: Nem volt szabadulásom Francitól, pedig már Stralsundban 914 elején azt hittem, hogy soha többé nem állok vele szóba. Egy véletlen nyitotta fel a könyvtárszobában a szemem. A Madame Bovary német fordításában fölfedeztem egy levelet a gerinc hajlatba szorítva. Hát, liebe kuzinjának, Hildának, nem más, mint Winkler Franci írta. És milyen megalázóan szól benne rólam. Előbb azon tréfálkozik, hogy ez a szobanövényke most virágozni kezdett, és ő leszakítaná magának ezt a bimbót. Majd azt írja, megtudta az apja irodájában, hogy azt mondja, osztatni György vagyona felét, és egy igen csinos összegről szóló takarékkönyvét gyám leányára hagyja. Tudod, Hilde, Jadviga így most már jobban érdekel, habár még elképzelni sem tudom, hogy a házas élet jármába dugjam a fejem. Jaj, annyira megtaposott ez. S hiába próbáltam Francit azzal menteni, hogy amikor ezt írta, nem volt még köztünk szoros a kötelék.
2: A kutakodó bizony reszkíroz, hogy a megtudás egy tördöfés lesz neki. Viszont kukucskálni kell ahhoz, hogy szemet is tudjunk hunyni.
1: Másnap közöltem vele, ha egy cseppnyi becsület is maradt még benne, most azonnal elhagyja ezt a házat, és többé látni sem akarom. Ő elutazott, és egy levélben próbált kérlelni, hogy ne vessem ki a szívemből, mert ő végtelenül szeret. És ha lecsillapodom, a félreértések megvilágíthatók. Hogy az ég le nem omlik ennyi hazugságra. És három napra rá kaptam meg, drága Ondris, a maga levelét, amelyben apácska elhunytáról értesített. Halálos hűtlenséggel és gondatlansággal vádoltam magamat mindazért, amit azóta tettem, hogy a legszeretettebb embert utoljára láttam. Majd pedig azt tetézte szégyenemet, hogy ezért még jutalmat is kaptam a síron túlról. Megjött Winkler Benjamin ügyvédi értesítése apácska utáni örökségemről.

0: Március 24-e. Buchbinder Ármin vezetésével megkezdődött a kommün helyi szerveinek kiépülése. Április 8-ára falusi tanácsválasztásokat írtak ki. Kruska kosárfonó, mint új főhajjakend, már is razziákat tart a piacon. Ki honnan vette az árut, hogy adja, van-e rekvirálási vagy adótartozása? Kezdődik ismét a toborzás, behívás. Régi és új regruták masíroznak be az úgynevezett vörös hadsereg munkászászló aljaiba. Április 29-e. Tegnap előtt francia csapatok vonultak keresztül a falun, és ma hallom, hogy megszállták Hódmezővásárhelyt és Makót. Nyomukban itt vannak a románok. Hát, mi nálunk nem sokáig tartott a kommün.
1: Viszont emez a 30 évvel később jött kommün, mi nekünk bizony igen soká tartott, vagy tart, vagy hogy mondjam.
0: Miki hírulatta, hogy Ármin már 2 napja megszökött. A románok beültek a községházára. August 3. Megint hosszabb ideje nem írtam magunkról. S fájdalom is, hogyha jobb nekem Jadvigámmal, azt sem sietek lejegyezni. Pedig legutóbbi ölelő visszatérése óta szétárad bennem egész női lénye, és a remény, hogy örökre ide adja magát. Hogy meg lesz ő nekem, ha türelmes vagyok. És mégiscsak összeköt minket a kisfiunk imádása is. August 14. Hallom, hogy tegnap honi szlovákiaink vezetői, köztük a mi bölcsességéért is tisztelendő Bacovszky Mártonunk, a megyeháza előtt népgyűlésen kiáltották kicsatlakozásunkat Romániához, minek fejében szenátori helyek lettek fölkínálva nekik. Elment mindenkinek az a maradék esze is.
1: De hát nem lett érvényes. Nem is értem ezeket a kikiáltásokat. Ha mondjuk én fölülnék a fölvirágzott hajtányra, ahogy rég, mint fiatal sinievezős, és körbe tekerekve végig a keskeny nyomtávú vonalán, torka szakadtomból kikiáltanám elszakadásomat mondjuk Kurillától, és csatlakozásomat teszem azt Krücsméri Böbéhez, aki a faluban a legszebb nő, akkor az érvényes lenne?
0: 1919. augusztus 23-a. Bevégződött az aratás, behordás, cséplés. Még éppen, hogy tűrhető átlagot adott a búza. 9 mázsát kisholdanként. A lovászpatonai ugyan átlagon fölül, de a többi gyengécske. Az Eszterházi is megdőlt, aratása bajos. Állítólag a kukorica meg 20-24 mázsát fogadni. Tetemes veszteségként kell viszont betudni az elmúlt 1 évben irdatlan adót, rekvirálást és a román rablást. September 2. Idézést kaptam a rendőrkapitányságról. Nem csináltam én a vörösök alatt semmit. Nem tetszett ez mégse. Hát, mit mondjak? Úgy beszélt velem az a fogalmazó, mint egy rablógyilkossal. 2 dolog érdekelte. Egyik a Buchbinder Ármin és a direktórium ténykedése, a másik pedig a szlovák összeesküvés. Ezt ő mondta így. Gondoltam, jobb, ha nem hivatkozok rá, hogy bizonyos értelemben Szilágyi kapitány védelme alatt állok, és ezért engem ő, ez a szarházi, ne zaklasson itten.
1: Én is voltam egyszer hasonlóan így, hogy dacára, hogy védelmük alatt gondoltam magamat, mégis rám szaporítottak 52-be 10 000 forint adósságot. És elmentem panaszolni Árgyalán elvtárshoz, aki egy gyors talpalt valaki volt. De engem biztosított, hogy amennyiben osztatni bármi problémája van, forduljon őszintén csak hozzánk. Akkor én bedőltem és elmentem. Mondom, így meg amúgy árgyalán elvtárs, hát ilyen bajba vagyok, és hát kérem, valahogyan próbáljanak odahatni. Ugye nekem azt tetszettek mondani? Csönd! Ne beszéljek itt hangosan, mondta nekem, kicsit olyan morcos hangon körülnézve, mert utcán voltunk. Meg lett magának mondva senkinek egy szót se. Menjen csak szépen haza, nem lesz probléma. De magának mindig csöndbe kell maradni, értette? Nem futkosni ide, beszélni, hivatkozni. Jövőbe ilyennel bennünket ne zavarjon. És akkor hazajöttem, vártam. Vártam, hogy leállítják. De bizony nem állították le.
0: Azt választottam, hogy se szembe nem szegülök, se készségesen jó memóriájú nem leszek. Vonogattam hát a vállam, hogy már rég volt, nem emlékszem, csak másoktól hallottam. Mit képzel már, minek néz maga engem? Vert az asztalra. És előrángatott fiókjából egy paksamétát, melynek papírjaira bizony rá kellett ismerjek, és orrom alá dugva föl is olvasott belőlük, mit írtam Bacovszky tisztelendő szónoklatáról. És jött a kérdések özöne, fenyegető kiabálásokkal. Végül meg, hogy addig örüljön, míg csak kérdezem, mert még vád alá is foghatom, megértette? Mire hát elmondtam, amit tudok, és ami valójában se sok, de hogy nekem ezekben szerepem semmi nem volt.
1: Mondanám apusnak, hogy hát ez a ráijesztés csak egy trükk, amit nekik módszeresen tanítanak, hogy ki hogy harap rá. Mert a valakiből kiszedésnek szinte tudományos művészete van, amit ugyanúgy tanulni kell, és ezért nem betojni. Hát hiszen nem volt zsarolási alap, csak a levegőbe fenyegetőzött. Mert ez egy smaffú ahhoz képest, ami az én időmbe jött aztán, mikor már szándékosan biztosítottak alapot, hogy biztosra menjenek megmarkolni a delikvens tökét.
0: Kik támogatták az összeesküvők közül? Azt mondja, hogy leghőbb vágyunk a szlovák nemzettesthez tartozni. Csak rázom a fejem. Leginkább a rossz apál, nem? Akire a tanuló ifjúság hazafias nevelése mai napig is bízva van. Azt csak jelképesen kell érteni, hogy... Jelképesen? Ordít föl a fogalmazó. Elszakadási törekvést, területi egységbontást nem lehet jelképesen. Milyen ütemterve volt erre a papnak? Ütemterve? Csak általában a nemzetiségek védelme. És a békés... Békés? Hát hogy a faszba ne? Békés! És megint az asztalt veri. Persze, mint a vörösök, tudjuk. Mikorra és hogyan tervezték kikiáltani? Mikor akartak magyarokat akasztatni, lövetni, mi? Istenem, lövetni. Megvan ez tébolyulva. Mondhattam én bármit. Látszott, hogy neki már el van döntve, hogy a fő bűnösök Bacovszky pap, Budyinszky iskolaigazgató és a Hruska sertéskereskedő. De még hogy rossz, meg Szvetlik is. Hisz emiatt gyötrődöm leginkább, hogy mit is mondtam én a barátaimról. Mert azért beszéltem róluk. Sajnos. És hiába próbáltam mentegetni őket. Végül csak megerősíthette a felügyelő én tőlem is, amivel addig vádolta őket. Szervező részvétel az összeesküvésben.

0: Jadvig apárnája. Závad apár regényének rádióváltozata. A tizedik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 20-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Jadviga párnája. Závad a pár regényének rádió változata. 11. rész.
1: Most ide teszek a Jadviga beleír Ondris naplójába részekből egyet, hogy ugyan erre az 1919-es évre anyus hogy emlékszik.
2: Noha Stralsundban örökre véltem megszakítani mindent Winkler Francival. 6 évvel később bizony ő próbálta magát elszakítani tőlem. Előkerestem az imént azt a levelét. Képzelje, Ondrisko. Hát nem szégyelt olyanokat vágni a fejemhez, hogy ő nem fog önként ökörvezető kötelet akasztani a nyakába. Hogy bennem nagyon nagy szeretetlenség van, hogy én szerelmi úrnő akarok csak lenni, de a szenvedély szolgáló cselédje soha. Hogy én csak összeomlást, vért akarok látni, utána pedig bocsánat kérését a vérzőnek. Na, most szóljon hozzá.
1: Sőt, mert én olvastam azt a franci levelet, és az is benne volt, hogyha fölforrósodik is, legbelül jéghideg. Hogy veszedelmes nő, sőt, még az is csak áthúzigálva, de én az ablaknál azért kisilabizálgattam, hogy egy női szörnyetek.
2: Ondriskám, megértheti, hogy mennyire megtaposott ez engem. Arról pedig már ne is szóljak, hogy mikor írta nekem ezeket a franci. Amikor már ő hátrált én előlem. Hiszen akkor kezdett mi köztünk megfordulni a dolog, és dehogy is voltam én már szerelmi úrnő. Mert addig folyvás csak úgy volt, hogy Franci telezsongta fülemet csábításaival levélben és szóban, mindig többet akart annál, mint amit kaphatott, és lázítani próbált, hogy hagyjam el magát. Nem mintha ő pedig inkonkrétó is megkérte volna a kezem. De valamikor a kommün után az kezdődött, hogy Franci szüntelen ostroma, mintha alább hagyott volna. Amint pedig először adódott olyan eset, hogy én voltam, aki maradhattam volna még, s ő kezdett szabódni valami homályos programra hivatkozva, rögtön tudtam, hogy most egy nő készül, ha csak egy éjszakára is legyőzni engem. És én mégse vonultam haza rögtön vérig sértve, hanem kigyúlt szememben valami szégyelnivalóan erőfitoktató és bujafény, s csábításommal nem is engedtem előt. Ettől fogva éreztem, hogy ismét föltámad bennem, ha nem is a szerelem, de a szenvedély, melyet csak édesített közbeni szégyenem, és csak fölkorbácsolt az, hogy a távolodni látszó Franci végül mindig behódolt neki.
3: October 19. Ma reggel levelet nyomott a kezembe Jadvigám. Azt írta meg nekem, hogy miért szereti a babérfává változtatott Daphné mitológiai történetét. Mert ő róla szól. Fejvesztve menekül ő is, mint Daphné nimfa Apollón elől, aki a szerelmével üldözi. Mindjárt tudtam, hogy megint elhagyni készül. Daphné elmenekült tőlem, de nem ám, hogy babérfa legyen, hanem hogy elszegődjön aztán vissza máshoz, Afroditénak.
1: Én addig nem olvastam ezeket a mitológiákat, csak amit hallottam róla rádióban, mondjuk. Kis Adóniszom nem fogsz te már. Ám akkor kerestem anyus könyvei közt, és meglett. És mondjuk ez a Hermész úgy, aki megtetszett, hogy furfangos, besurranó, kikutató féle. A bár marhákat lopni szerintem helytelen. De én is csináltam padlásjáró settenkedő csúszít a lábra. Na de főleg az, hogy mint ez a Hermész, én is hírnök vagyok.
3: Október 17-e. Jadviga újra elkeserítően hideg én velem. Amit levele nyomán beszéltünk, az megint csak rossz felé vezetett. Nincs kedvem részletezni, hogyan. 1919. december 2-a. Szörnyű dolog, pedig gondolhattam volna, hogy ez jön. Tanúnak lettem behívva tárgyalásra a Buchbinder Ármin féle direktórium ügyben. Más se hiányzott. Tiplódtam pár órát, még végre elindultam Buchbinder Mikihez. Mondom és mutatom is neki, hova kaptam beidézést. Miki bort tölt és elkezdi. Nem tud semmit, érted? Hát nem is voltál benne. Miről tudnál te? Ezekkel szóba se szabad állni. Nem is értem, miért pont téged hívnak. Én meg csak hallgatok. Nem szabad szóba állni velük. Hiszen ha még nem tettem volna. Mi van különben? Történt valami? Vállat vonok csak savanyú pofával. Egy ideje rossz rád nézni már megint, Mojszinkó. Tud szavakat a beszédébe keverni és kisfiamozni csak ugratásból szokott. De most oly vigasztaló ez őtől. Apácskám szólított csak így.
1: Miki bácsi utána nem tudom hányban, de elvett egy Fogel Sara nevezetű nőt. Az egész családdal nem jártunk össze, csak mindig Miki bácsi apussal. Egyedüli volt, aki utána is kijárt apushoz a tanyára. Gyerekük nem volt.
3: Ma elmondtam Jadvigának, hogy behívattak a rendőrségre, és hogy a direktóriumi tagokról faggatott a fogalmazó. De a szlovák összeesküvési ügyről nem szóltam. Szégyeltem, hogy erről többször is referáltam régebben Szilágyinak. És most már tudom. Az bűn volt.
2: Ondriskó, nem lett volna szabad semmit se beszélnie. Mit mondott ennek a felügyelőnek?
4: Csak amit tudtam. Amit Mikinél hallottam az Ármintól, meg Svetlik Pistától. De hát érzd meg, hogy megfenyegetett.
2: Mivel fenyegette?
4: Hogyha nem válaszolok, engem is vád alá helyeztet.
2: Ugyan?
4: Hogy én szerveztem be Buchbinder Ármint a Pistán keresztül a képviselőtestületbe. És ha hoznak rá hamis tanukat? Bármit a nyakamba varhatnak. Biztos tudják azt is, hogy Ármin nálam találkozott a Pistával.
2: Miért ilyet meg? Nem kellett volna beszélnie semmit, érti? Semmit se.
4: Te könnyen beszélsz, mi? Te nem tartanál attól, ugye, ha ellenszegülve nekik azt kockáztatom, hogy engem is lecsuknak.
2: Na, ezt hagyjuk abba. Én még mindig nem értem, hogy miért épp maga jutott az eszükbe. Biztosan a Szilágyi keverte bele magát. Mert annyit barátkozott vele.
4: Még hogy én.
2: Akkor minek járt be hozzá?
4: Már 2 éve nem is láttam. Láttad tavaly ősszel, hogy visszaküldettem a levelét.
2: De hát mi a fenének kellett magának levelezésbe fogni egy rendőrkapitánynak?
4: Hogy szereltessen le a kutya úristenit a feledékenységednek. Csak meg kellett köszönni neki, nem?
2: Akkor se kellett volna annyira oda dörgölőzni hozzá.
4: Nem kellett volna, nem? Akkor lehet, hogy máig se jöttem volna haza. Na de te azt nem is bánnád.
2: Ne hallgasson! Miket beszél maga?
4: Miket? Azt, hogy akkor maga meg élhetné a világát, elbitangolhatna.
2: Istenem, hogy... hogy mindig ez?
1: Pedig az ilyen kutya úristeni feledékenység az élet limlomos kamrája. Azoknak könnyebb, akik adós lelkük terheit képesek megrostálva kihaigálni. Talán most jöhet anyus egyik részlete, ami beleírásának a vége felé volt, de kitépve ide tettem.
2: Ondriskám, olyan esetet kell most fölidéznem, amikor az ember nem a szavaival, s az agyával próbálgatja, hogy valakihez mennyire kerüljön közel, hanem csak is a teste mozdulataival. Majd minden porcikájának ezernyi kérdésével, vagyis kétségével is. Tehát ne ölelkezésre gondoljon, hanem egy táncra. Pedig nem kívántam én szóba állni azzal a férfival, aki váratlanul jelent meg, s rögtön és közelről kezdett beszélni hozzám. Nem. Legyen szíves, hagyjon. Kérem, menjen a közelemből. Efféléket mondhattam. Nyilván mégse hátráltam eléggé, mert ő továbbra is a fülembe duruzsolhatott. Csak egy táncot. Egy táncot. Egy táncot. Ezt az egy szót hallom csak. És most is belerándulok akkori visszautasításom, tiltakozó agyamnak engedelmeskedő szavaim, hárító mozdulataim önvédekezésébe. De most is beleborzongok egy kérlelő férfi hang bőrömön suhanó, csábító dallamába. Mert az a mélyen zsongó hang, a csupasz vállamat, nyakamat körül lengő beszédzene és lehelet szél volt ellenállhatatlan. Tekintetemet most is csak a vakító ing mellig merem fölemelni. Látni ezért azt a bekerítő, sötét árnyalakot látom, aki úgy áll menekülésem útjába, mintha ölelne már is. Ijesztővé tágítva találkozásunk pillanatát, s jelentéktelenné zsugorítva minden mást egy csapásra. Pedig még a szemébe se néztem. Pedig meg sem érintett még. Pedig még mindig elkergetni próbálom őt. De ő erre nem is felel. Megérinti testemet olyan tájakon, melyekről fölfedezte már, hogy nem a hangzó szavak szolgái, hanem éppen a vak érzékeké. A derekamon, majd feltűzött hajam alatt a nyakszirtemen helyezel terelő tapintásokat. És én megyek előre már is, be a kavargó, hullámzó többi test közé, bele a süket, a néma, és mintha pórusaimon át mégis belém szívódó tánc muzsikába. Mintha fürdőzéshez indulnék, amikor arra a képtelenségre szánom el magam, hogy úszóköztömre vetkezve mutogassam a minden más körülmények között takargattatásra kötelezett testemet, mert közvetlen testi érintkezésbe készülök kerülni egy ellenállhatatlan idegennel, az eleven tengerrel. Olyan mesztelennek érzem magam, ahogy száz és száz tekintet előtt végighaladok egy termen, arra sóvárogva, hogy a megszabott társas formában ölelkezhessek egy ellenállhatatlan idegennel. Ám ez még mindig az előkészület, mert a gátak abban a pillanatban szakadnak csak át, ahogy beereszkedem, vagy merész vetődéssel beledobom magamat a vízbe. Attól fogva a tengernek már mindent szabad. Ficánkolhat körülöttem, fogdoshat, körülölelhet, dobzódhat rajtam, hajlataimba nyúlhat, nyílásaimba folyhat, hiába borzongok, kapálódzom és prüszkölök. És nem tudom, Ondriskám, hogy miért, de ezzel a tánccal is így volt ez. Attól fogva, hogy belebocsátkoztam-e keringő férfi ölelésbe. De nem. Nem egyedül csak ebből a férfiből állt nekem az a tengertánc, amely később csinálhatott velem bármit, mert elmerülve benne minden ízemben fogva voltam már. Kellett hozzá a tömeg hemzsegő vízmedre, a táncon kívüli világ szabályait fölolvasztó sok-sok táncoló ember, aki megengedetten csinálja ugyanazt, amiről én nem tudom, hogy szabad-e nekem. Kellett a mulató kedv emelkedettsége, s a fölgerjedt táncoló kipárolgásától sűrű levegő, mellyel magam is hamar átitatódtam. Legjobban mégis a zene kellett, mely ilyenkor merészen ölel, és az erre leginkább kapható érzékeket csókolja rögtön elevenni. De hát eközben mégiscsak egy férfi test hullámverése csapódott hozzám. Férfi tenyerek csobbantak derekamon és hátamon. Férfi karok árasztottak el nyakig, fejtetőig, s férfi lendület sodort, forgatott, mintha vihart támasztana. Minden okom meg lett volna, hogy ilyetten evickéljek ki belőle. De akkor beleremegtem, hogy amiként engem egyre erősebben húz magába mindaz, ami történik velünk, ugyanolyan leküzdhetetlenül vonzó lesz én nekem is. És egyszerre, mintha karmester intésre hangolódtak volna egymásra a táncban úszó mozdulatok. Nem csapódott neki már a testemnek a sodrás, mert ugyanarra a lendületre kaptam föl magam is, és nem lehetett többé tudni, hogy engem dobál a hullámverés, avagy ringva, forogva, csapva én verek-e hullámokat a tengerben. És jó volt, hogy csak ekkor néztem annak a tengerszem tekintetnek a mélyére, amely rám tapadt, és nem akart elereszteni. És megnőtt, és fogva tartott, mert csupán körülötte forgott, egyre szédültebben pörgött a világ. És vágtattunk egyre tovább, és újabb ritmusú, egyre féktelenebb cifrázatú közös topzódásban szeltük habokat, és fröcsköltük, tékozoltuk szét magunk körül a mégsem apadó táncos kedvünket. Később kiforogtunk a teraszra, ahol lassú ringásban simultunk egymásra, de talán csak, hogy ezt annál vadabb tánc kövesse majd. Mert a testek összhangjának már nem volt hová tovább, hát a tenyerek simító lágysága helyett összekulcsolt ujjaink szorítását próbálgattuk, körmeink belemélyeztését a másik húsába, s az egyfelé mozdulás helyett az ütközést, eltaszítást és egymásért kapaszkodást. Nem törődtünk már vele, melyik vízben hogyan kell úszni, mely muzsikára hogy kell a lábnak lépni. Olykor pedig ölelkezve torpantunk meg. Oly erős szorításban és egymáséba olyan mélyre fúrt tekintetekkel, hogy már csak egyetlen vágy és az a rá vonatkozó egyetlen kérdés volt nekünk a világ. Ám én a végig táncolt éjszaka végén, búcsúzáskor e kérdésre mégis nemmel válaszoltam. Szavakkal nemmel, de minden egyebemmel, testemmel, szememmel, igennel feleltem. Eldőlt már minden. 1915. októberében történt ez, Undriskám, hogy Irmussal és Bálinttal elmentem egy bálba. Ott jelent meg Winkler Franci, akit azóta, hogy 14 februárjában elkergettem Stralsundból, csak 15 húsvétján láttam a locsolkodáskor. 8 hónapja voltam még csak a felesége, drágám, maga pedig éppen a fronton. Azt mondtam neki, nem. Nem akarom,

menekülésének, és annyira könnyű, szabad lett a szívem. Pár hét múlva elkezdtem találkozgatni Francival. És miután egy nehéz hűség megtartással úgy éreztem, Ondriskó, hogy már hazasegítettem, többé nem kíméltem meg magát attól az önmagamtól, aki mégis engedett annak a másik vonzásnak. De már a bálban eldőlt minden. Október 17-én, Hedvig Jadviga napján.

0: Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 11. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Kandi Péter, egy előszoba. In memoriam Mándi Iván. Megint csak az az előszoba. Idők naftalinja, kabát homály. Az ajtóból még hátrafordul, valamit szól, és ránk akasztja a mondatot. A fogas agancsain szavak denevérei lógnak barlang magányban. Egy-egy leválik néha, vakröpte betölti a teret, béka hólyaggá duzzad az akkor. A lépcsőház kürtő hangjai elfáradnak a harmadik emeleten, vatelinokba fészkelődnek. Mi más maradt? Szövet darab egy viseltes zakóból, a pénzes postás bőrtárca csattogása, napfoltok a falon.
1: Sein Gábor, Rico Franco énekel. Ibolyát hozok, mentát és muskátlit, táncoló lépteimről felismersz, de nem szólhatok hozzád oly tisztán, Catalina, mint a hegyi patak. El kellene bujdosnom, mégis hozzád futok. Üres vagy és kimeríthetetlen, mint a tenger. Virágaimból előtted csalál lesz, kakukkfű, torma. Szavam homályos és íztelen, de benne jutnak el hozzád leheletem részei. Keresel, és nincs mit látnod. Figyelsz, és nincs mit hallanod. Ez az én szerelmem, Catalina. Táncolj velem, ó bölcs menyasszony. Én egyszerű vagyok, mint a kavics, melyet bedobsz a vízbe. Elmerülök benned.
2: Tóth Krisztina. Órák. Nyálbuborékos kisgyerek bámul a vízbe mozdulatlan. Túlelkek élnek a fenéken, faák halakban, kőhalakban, gyümölcsök érnek a fenéken. Síkos ágon gyerekarc fénylik, hogyha leválik, fölfelé jön halhólyagon a víz színéig. Zsibbadásig tutajos lények, mennek felhők, viszik a hangot, szandálhajót, vízi beszédet. Hold udvaron a kapu csapkod. Kanna mélyből, kémény magasból visszakongat színtelen arcom. Harangtorony vagy kút a nappal. Zuhanok, vagy szüntelen alszom. Lesz majd valódibb életem. Nem nézek át az árnyakéba,

Még tévedésből néha-néha sem nézek át, mert jobb lesz úgy nekem. Elrendezem, berendezem, lesz benne konyha, meg szabad nap, azon aludni lesz szabad csak. A szemem rólam majd le sem veszem, hogy éberségemet kijátszva ott a homlokomban át ne nézzek lényemnek túlfelére, hol sürögnek szeretteim. Az árnyék torkú lények.

0: Lackfi János, csuklás. Nem tudod, hogy kezdődött. Emlékszel, fázni kezdtél, mintha pizsamanadrág skabát szétcsúszik, paplan lehengerülve rólad, és övet húz szorosra bőrödön a hidegség, majd rázni kezd a csuklás, hiába takarózol tűröd be pizsamádat, és tested áramában azóta ringba lüktet az ős csuklás szívizmot agóniája görcse. Sikerült már sokaknak. Neked majd mikor áll el?
1: Lackfi János, túloldal. Az ablak túloldalán valaki tisztítja az üveget. Először még homályosabb lesz a kép, szétkenődik a piszok bevonata, majd kitisztulunk. Én a látó és ő a látvány. Ki mostanáig engem keresett? Vagy én kerestem, tisztogattam őt?
2: Grecsó Krisztián, a szoba előtti idők. A régi öregek ismerte földről külhoni kalmárok érkeztek szobámba. Számítani se lehetett, ennyi idegen melvéd. Átfésültek, kiszagláztak mindent a szoba előtti időkről. Századokban kezdtek beszélni, fejeikben vacsoráztak, szeretkeztek, zuhantak és emelkedtek odabenn. Átázott szalvéták maradtak utánuk, mindegyiken sajt és kolbásznyomok.
1: Vörös István, a hőmérő hatásköre. Megégettem a nyelvem, és most figyelem a fájdalom útját. Vékony szálon fut a villanyvezeték alatt. Nem vagyok már egész önmagam. Egy gerle ül a vezetéken, fölötte varjú repül el, a fészkéhez visz ágat. A tavasz a magokból terjed, szürke csírát hajt a konyhában egy gyerekfejnyi krumpli. A bárhová kiültetett virágot fél órán belül méhek keringik. Nyelvemmel óvatosan szájpadlásomhoz érek, beborul, havazni kezd. A parkban kutya emeli a lábát, így ír okosabb állat számára érthetetlen üzenetet. Visszajön a varjú, csőrében egy fél nejlonzacskó, a jövő címer állata. Valaki egy levelet dob fel Dél-Amerikában, csak 10 év múlva kapom meg, magam egy postástól postásig, ott most ősz van, vagy soha. A vezetéken egy jégmadár ül, forró palacsinta a számban. Mit is kezdhetnék most önmagammal? Ha lett volna. A nagy sötét térbe a fejem fölül egy fénysáv vágott. Szövettel borított korlátra dőltem, előttem képek jelentek meg. Egy csúnya férfi és egy csúnya nő szeretkeztek. A nő visszataszító, szerelmes szavakat suttogott, alig vártam, hogy vége legyen. Otthon hánytam. Ha lett volna másik életem, akkor épp egy gazverte földön jártam volna, a gyomok kiszáradt szára ropogott volna a lábam alatt, de az időrendhez tartani kellett magam. Az ablak mögül hallgattam a novembert, ahogy tesz-vesz. Volt bőven tennivalója. Térképet rajzoltam pár elnagyolt ceruzavonallal. Hát, ez vagyok én. Hajoltam fölé. Hullámos volt a papír, mégis leláttam az aljára. Ha lett volna, nézett rám. Közöttünk egy vízipók lebegett, valaki maga helyett küldte oda. A nagy sötét térbe a fejem fölül egy fénysáv vágott.
2: Háj János, apa. Apa itt hagyott, és itt hagyta mellettem anyát. Anya meg ápolt, nem kímélte magát. Ő lett az őröm, ő lett körülöttem a világ. Apa meg egy másik földről küldött nekem ruhát. Apám egy hős, gondoltam minden este. Egy indián isten. Anyám az ágy szélén ült, mesélt, s az arcomat leste. Egy hős, mondta, egy indián isten. Se élete, se halála nincsen. Egy másik földön él, de a karja ide ér. Mert minden az övé, gondoltam. Ő a kezdet, és ő a vég. Mesélsz még? Kérdeztem, de anyám a villanyhoz nyúlt. Mára elég.

Takács Zsuzsa. Egy távoli stúdióban. Egy távoli stúdióban beszélgettek. A műsorvezető és három író. A könyv másképp a mártírium világnapja volt. Barcelonában aznap épp esett. Egyikük egy 50 körüli gay, azaz meleg, elmondta szentjei névsorát, akiket én is meg szoktam idézni, akikhez nagy bajomban én is fordulok. Kafka, Cavafis, Camus és Borges. Az adásnak vége volt. Elképzeltem, hogy helyette én megyek haza a vizes diagonálon át a Paseo de la Gracián, és arra a fiatal férfira gondolok, aki odajött hozzám a felvétel után, és gratulált, azt mondta, élni segítették írásaim. Nem figyeltem már a további vallomásra. Zakója gyöngyház gombján megakadt szemem. A szenvedély járt eszemben, amit úgy hívnak vers, aminek három összetevője van. A csend megteremtésére irányuló erőfeszítéseim, önmagam könyörtelen láttatása, és a biztos tudás, hogy sorsomat beteljesítem. Csak bírjam még tovább. Csak hordozzam tovább keresztemet, amelyen nem a megdicsőült korpusz függ, de megszégyenített testem. És akkor elégtételt érzek, hogy nem engedtem a város marasztalásának. És akkor panaszkodás nélkül igyekszem a meredek úton, fölfele.

0: és versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Fazekas István, Kaszás Gergő, Mácsai Pál és Tóth József. Zenét összeállította Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Egyre több önkormányzat jelent be energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket a hetek óta tartó hőség és az aszály miatt. Pécsen és Debrecenben például elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe, amely egyebek mellett a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást is tiltja. Szolnokon ideiglenesen leállítják a Tiszavirág híd dísz kivilágítását, a Tiszaligeti fürdőben és a Nyíregyházi Aquarius élményfürdőben pedig átmenetileg nem üzemelnek a szaunák. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Az ukrán elnök szerint Oroszország be fog avatkozni a választásokba az európai országokban, Izraelben és az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij Kijevben azt mondta, Moszkva soha nem hagyja ki a lehetőséget, hogy hibrid befolyásolással, pénzügyi eszközökkel vagy destabilizációval beavatkozzon más országok belügyeibe. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Mintegy 20 hektáron ég az aljnövényzet a Veszprém megyei Külső Vatnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az oltásban több környékbeli hivatásos és önkormányzati tűzoltó is részt vesz. Közben az erőszél miatt még több helyen ég a komposzt Érd és Százhalombatta között. A lángok még egy hete csaptak fel, a tűz terjedését sikerült megakadályozni, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását. Délután északkeleten és a középső országrészben futó zápor zivatar kialakulhat. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 37 és 41 fok várható. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Ötödik rész.

Érdes hangú, zömök, kopasz, középkorú ember volt Isidoros, az igazgató. Egy hűvös szobában fogadta, oda vezette be Urit az egyik görög tanonc. Szóval te vagy az, mondta ellenségesen végigmérve Urit, aki patyolatiszta tunikát és szép sarut vett fel erre az alkalomra. Két zsidó tanul nálunk mindössze, nekem ez is sok. Talán hallottad, nem igen kedvelem a zsidókat. Én se nagyon kedvelem őket, mondta Uri. Nem tudom, miért is kellene, amiként a görögöket se kell. Testületileg feltehetőleg azok is borzasztóak, de közöttük is akadhat néhány érdemes egyén. Az igazgató meglepődött a szemtelen válaszon. Hallgatott, aztán megkérdezte. Miért akarsz ide jönni? Mert szeretek olvasni. Azt egyedül is megteheted. Szellemi vezetőre vágyom. Filót ajánlom a figyelmedbe, igen sok művet írt, majdnem annyit el is olvasott. Uri felnevetett. Isidoros nem volt hozzászokva, hogy nevetgéljenek előtte, de persze örült neki. Mit tudsz felhozni magad mellett még? Urinak tetszett ez a nyers ember. Talán azt, hogy gyönge a szemem, mondta. Isidoros a szemébe nézett, csodálkozott. Mások jól látnak, én nekem ahhoz, hogy észleljek valamit a világból, gondolkoznom is kell. Az igazgató habozott. Nálunk a testi épség legalább annyira fontos, mint a szellemi és a lelki. Nem nyomoréknak érzem magam, jelentette ki Uri, hanem különlegesnek. Aki épp ilyen. A hosszú gyaloglástól fáj a lábam, a derekam, vérzik a végbelem, ha feszült vagyok, görcsöl a gyomrom, ég a mellkasom, sok tekintetben gyáva is vagyok, mert ilyen megteremtett az én Istenem. De csak volt velem valami célja. Isidoros felállt, nagy polcokon tekercsek, táblák hevertek, némi keresgélés után megfogott egyet, és az asztalra tette. Kezd el latinra fordítani, mondta. Uri elvette a tekercset, óvatosan kihúzta az első írott oldalát, aztán visszaengedte a pergament. Ez túl könnyű, jelentette ki, ez az Odüsszeia, amit Livius már lefordított. Azért csak próbáld meg te is. Uri az asztalra helyezte a pergament, jó messze magától, és emlékezetből lassan élvezettel énekelve mondani kezdte Livius szövegét. Az igazgató rezzenéstelen arccal hallgatta egy darabig, aztán felállt, másik tekercset keresett, letett az asztalra. Uri elhallgatott. Ezt még nem fordították latinra, mondta az igazgató. Uri kihúzta a pergament első oldalát. Az is hegzameterben volt írva, de se címe nem volt, se szerzője. Ki a szerző, érdeklődött? Mindegy, kezd el. Uri olvasta magában a görög szöveget, és rögtönözve hegzameterben fordította latinra. Néha kicsit megakadt, néha javított, de azért ment a fordítás folyamatosan, és a cezúrák is be voltak tartva. Isidoros lehúnyt szemmel hallgatta. Nem rossz, mondta pár perc múlva, valóban nem rossz. Honnét tudsz te ilyet? Rómában sokat szórakoztam ezzel, akkor még azt hittem, hogy nyomorék vagyok, kellett valami pótlék. Fölveszlek, jelentette ki végül, de a sportban is ki kell tűnnöd. Ki fogok tűnni, ígérte meg Uri. Ha valamelyik sportágban nem tűnsz ki, kiteszlek. Jó. Az igazgató a fejét csóválta, biztos, hogy zsidó vagy, kérdezte. Anyám szírrabszolga lehetett, zsidó semmiképpen, de az apám zsidó. Rómában rabszolga népek lányaival házasodnak a zsidók, zsidó nők híján. Itt magukban házasodnak a zsidók, mondta Isidoros, felettébb szaporák és pofátlanul nyomulnak. Uri állt, átsuhant rajta a sejtelem, hogy az igazgatónak netalán megtetszett valaha egy zsidó lány, de az elutasította. Ilyesmitől nagy népeket testületileg gyűlöl meg a csalódott egyén. Holnapkor a reggel jelentkezz a kapuban, bevezetnek a hálóterembe, addigra kijelölöm a helyedet, elmehetsz.
Uri meghajolt, kifelé indult, visszafordult. Ki a szerzője ennek a szövegnek, kérdezte. Én. Uri felnevetett. Nem rossz szöveg, mondta. Igazán nem rossz. Ha eddig csodálatos volt Alexandria, hát ettől kezdve még csodálatosabb. Már annak megörült Uri, hogy a hálóteremben nem voltak ágyak, csak szalmát szórtak ritkásan a dísztelenül kövezett padlóra, amely azonban nem volt hideg, mert alulról fűtötték nyáron is. Sem matrac, se lepedő, se takaró, semmi spártai fegyelem, ázsiai és római kényelemmel vegyítve. Annak is örült, hogy a rajta lévő drága ruhát és finom sarut elvették, és durva vászonba és egyszerű merev talpú saruba öltöztették. Minden diák ezt viselte, mintha katonák volnának. Vannak közös foglalkozások, és vannak egyéniek. Mindenkinek egy táblára van kiírva a heti napi rendje, ahhoz tartsa magát. Az övé is ott függött, már az egyik terem bejáratában feltűnően sok testedzés szerepelt rajta. Uri összeszámolta a táblákat, volt belőlük 27. Ennyien vannak hát vele együtt a diákok, nem sok. Az ő neve csak így szerepelt, Gaius T. Tia neve így szerepelt, Tibiul. Apollónoszból 3 is volt, alfa, béta és gamma, és nem lehetett tudni, melyikük a zsidó. A tanárok görögök voltak, öregek és középkorúak vegyesen, és sok fiatal erős testű férfi a testgyakorlatok vezetői. Majdnem annyian voltak a tanárok, mint a diákok, ez is jó. Reggeli és esti imádkozás is fel volt tüntetve a heti órarendben, de nem volt jelezve, ki milyen istennek vagy isteneknek hódol. Intézze el a vallását mindenki magában. Az első napon kiderült, hogy az étkezésen kívül csak a testedzés közös. Jól meghajtották őket. Futni kellett, diszkoszt és gerejt hajítani, akadályokon áthatolni, birkózni, törrel, dárdával, bottal harcolni és helyből távolugrani. A testgyakorlat színhelye a gimnázium nyilvános parkja volt, amelybe bárki beléphetett a főutcáról. A park közepén emelkedett az a spirális torony, a Paneion, amelyről a hajókapitánya szólt, amikor megérkeztek. Bárki fölmehetett a tetejére, hogy a város látványában gyönyörködjék. Uri rájött, hogy odafönt le lehet ülni, és senki sem zavarja. A városi és idegenből való látogatók a megragadó látvány miatt rá sem hederítenek. Hát ott olvasgatott a legszívesebben, az volt a kedvenc rejtek helye. Urinak az alexandriai hetek alatt elpuhult a teste. A futás nehezen bírta, többször is megállt, lihegett, az oldala szúrt. A többiek, köztük Tia is, megvetően nézték, ahogy lassan poroszkál és izzad, ők gyakorlottan rótták a köröket. A diszkoszt alig bírta elhajítani, nem arra repült, amerre szerette volna. Körülötte igazi és mímelt rémülettel futottak szét a többiek, nehogy eltalálja őket, a bámészok pedig kiröhögték. A gereje fele annyira szállt, mint a többieknek, de ami még rosszabb, a válla rendszeresen kimarjult. Balkezes állapították meg róla a többiek. Uri nem értette, ez miért fontos, aztán megértette. A birkózásban előny, ha valaki balkezes. De azért eleinte mindenki a földhöz vágta. A helyből távolugrás volt a legbonyolultabb. 2 nagy bronzsúlyt kellett a kezükben tartaniuk, lengetni előre-hátra, és amikor úgy érezték, megvan a ritmus, a súlyokat előre lendítve páros lábbal szakadtak el a földtől. Uri kezéből jó párszor elszálltak a súlyok. Szerencse, hogy nem találtak el senkit. A többiek gúnyosan vigyorogtak. A testgyakorlatok körébe volt sorolva a szónoklat is. A különös az volt, hogy a tanár megadta a témán kívül az időtartamot is. A témát és az időt az asztalra helyezett, lefordított pergamenlapok közül húzták. Kisebb és nagyobb homokórát tartott a kezében a tanár, a megfelelővel mérte a szónoklat idejét, és ha a diák a témát nem fejezte be időre, vagy előbb fejezte be, rovást húzott a viasztáblába.
Ez azt jelentette, hogy az adott témából a diáknak újra kell majd szónoklatot tartania, ki tudja milyen időtartamban, mert azt megint húznia kell. A szónoklatot bármilyen rövid vagy hosszú volt is, a többieknek végig kellett hallgatniuk, és a végén egyenként értékelniük. A témák változatosak voltak. Vádirat gyilkosság esetére, védőbeszéd rablás esetére, verstani problémák, történeti problémák, csillagászat, hajózás, hadvezetés, hadtápvonalak létesítése, akármi. Táplálékuk egyszerű volt. Zöldség, gyümölcs, főtt tésztafélék. Húst csak pénteken kaptak, abból a három zsidó nem evett. Így ismerte föl a zsidó Apollónoszt Uri. Zömök, kockafejű, jelentéktelen külsejű fiú volt. Ki nem nézte volna belőle senki, hogy esze van. Egyszerű táplálékot kaptak, de éppen nem eleget, hogy teljesen jól soha ne lakjanak. Bort nem kaptak, csak vizet. A közös étkezéseken kívül semmit sem ehettek. Uri figyelt, de úgy találta, hogy nem csempésznek be kívülről semmit. Neki jól ment a könnyed éhezés, éhezett ő már nagyobbakat is. A többiek sóvárogtak, recepteket ismertettek egymással, ő az alatt békén korgó gyomorral olvasott. Lehetett kölcsönözni a gimnázium könyvtárából, számos ritkaság volt meg benne. Tetszett a katonai fegyelem Urinak, és bántotta, hogy a testgyakorlatokban lemarad. Megkérdezte, szabad-e magányosan gyakorolni? Szabad. Attól kezdve esténként a vacsora és a magányos ima után visszament a gimnázium stadionjába, és a félhomályban futott, ugrott, diszkoszt és gerejt vetett, mi alatt a többiek a szabad idejüket töltvén csoportokban trécseltek és heverésztek. Még az első héten ellopták a saruját, nem járt körbe, nem kérdezte meg, ki tette, nem kért újat, mezítláb járt és futott. Lehetett volna kimenője neki is az első hét végén, de úgy döntött, inkább bent marad, olvas és a testét gyakorolja, tudta már magáról, hogy legkésőbb a harmadik hét elejére megedződik a teste. Így is történt. Csodálkoztak a többiek, még a tornatanárok is felfigyeltek rá, hogy a diszkoszt és a gerejt pontosabban és messzebbre repíti, mint az elején, s hogy tovább bírja a futást, mint korábban. Az pedig még Urit is meglepte, hogy a helyből távolugrás ennyire jól megy. Annyira jól ment, hogy az igazgató is megtekintette. Meg voltak lepve a többiek. Nem szokott az igazgató tornaórákra járni. Nagy tudású ember, beszélték egymás között, még mindig nem Urihoz szólva, kivételes filológus, aki a testedzést utálja. Mit akar itt most? Uri tudta, mit akar. Őt akarja megnézni. Sorban ugrottak előtte. Uri mélyeket lélegzett, tudta, hogyan kell a lelkét megreguláznia, hogy a teste jól működjék. Rákerült a sor. Kezébe vette a súlyzókat, a vonalhoz állt, mély lélegzetet vett, lengetni kezdte a súlyzókat előre-hátra, majd a súlyzókat jól előre lendítve, hajlított lábbal elugrott. Sose ugrott még ekkorát. Lemérték egy szalaggal. 16 lábnál messzebbre ugrott. Zúgás támadt, amikor a tanár bejelentette. Itt nem szoktak ekkorát ugrani. Uri állt, letette a súlyzókat a földre. Még egyszer, szólalt meg Iszidórosz. Uri felvette a súlyzókat. Megint lengetett, megint ugrott, érezte, ez most nem annyira jó, dühöngött, hogy lehet egy második ugrást így elhamarkodni. Lemérték. Azért ez is több volt 15 lábnál. Iszidórosz bólintott, és indult a főépület felé. Megpróbálnám még egyszer, mondta Uri. Az igazgató megállt, visszafordult. Nosza. Uri felvette a súlyzókat,
Sokáig összpontosított, aztán lengetni kezdett, és ugrott. Rögtön érezte, hogy ez lesz a legrosszabb ugrása aznap. Lemérték 14 láb és valamennyi. Uri majd megpukkadt mérgében. Na ezért nem szeretem én a zsidókat, mondta Iszidórosz, és elment. Kárörvendő csönd volt. Hülye vagyok én, mondta Uri félhangosan. Minek ennyit ugrálni? Páron felnevettek. A tornatanár megveregette a vállát, nevetett ő is. Aznap este már szóltak hozzá a dormitóriumban. Befogadták, mert másodszorra és harmadszorra nem sikerült neki. Ez is csak gyarló ember, és őt se kedveli jobban az igazgató. A zsidó Apollónosszal, akinek itt Apollónosz Gamma volt a neve, hamar összebarátkozott. A szónoklat hozta össze őket. Apollónosz valóban utolérhetetlennek bizonyult. Hihetetlen villanásai voltak a normális elmével képzelhetetlen szélsőségeket összerántó szemléletének. Uri lenyűgözve hallgatta valahányszor a megadott időre, a sziporkázó szellemességek ívét szépen lezárta. De azért az ő szónoklatai sem voltak érdektelenek. Csak földhöz ragadottabbak, tárgyiasabbak, mint Apollónoszéi. Uri nem használt különös jelzőket, emlékezetes hasonlatokat, viszont amit elbeszélt, azt láttatni tudta, mert maga is látta, ahogy a mondatait egymás után szövegette. Apollónosz meg ezt értékelte nagyra. Jó, zsíros, termékeny föld az agyad, mondta Urinak, mindent megtermel, bármit vetnek is bele, és remek a szemed. Urinak nevetnie kellett, az ő szeme remek. Az bizony erősítette meg Apollónosz, tér van a szemedben, mélység, távolság, közelség, színek, árnyalatok, kapcsolatok. Nem a szemeddel látsz te, hanem valami mással. Te akkor is jól fogsz látni, ha megvakulsz. Uri megborzongott. Tiával furcsán alakult a viszonya. A gimnáziumban nem igen szóltak egymáshoz, mintha megegyeztek volna. A negyedik hét végétől kezdve, amikor Uri szintén élt már a kimenő lehetőségével, és az Alabarkosz palotájában együtt töltötték el a szombatot és a vasárnapot, mely utóbbi nap a görögök szabadnapjának számított, úgy tettek, mintha nem is ugyanannak a gimnáziumnak volnának a diákjai. Tia e hétvégéken kedves volt hozzá, közlékeny, pletykás. Szellemesen és cinikusan mesélt az igazgatóról, a tanárokról, a diákokról. Uri megérezte, hogy Tia senkire sem féltékeny a görögök közül, csak a zsidó Apollónosz Gammára, méghozzá mélységesen. Jó volt a gimnáziumban, befogadták. A testedzésben jól haladt, a többi tárgyat könnyedén tanulta, rengeteget olvasott, de valahogy mégsem volt semmi sem az igazi. Görög társai barátságosak voltak vele, Apollónosz Gamma szintén, sőt, ő mintha valóban megkedvelte volna. Tia biccentett, ha a gimnázium valamely termében vagy kertjében összefutottak. Iszidórosz nem állt meg, hogy valamely zsidó ellenes szellemességet ne vágjon a fejéhez, ha találkoztak. Mégis. Volt ebben a létben valami álomszerű, valami komolytalan. Elhessegette volna magától ezt az érzést Uri szívesen, de Apollónosz megerősítette. Itt valami erjed. Mindenkinek más jár a fejében, és nem az, amivel foglalkoznia kellene, mondta Urinak. Mindenki Rómára figyel, ki lesz a császár. Apám mesélte, senki sem akar most üzletet kötni vele. A legrégebbi üzletfelei sem, akik már-már a barátai, majd később mondják, amikor megint biztonság lesz. Holott évtizedeken át biztonság volt, amíg Tiberius erős volt, tekintet nélkül arra, mennyit vérengzett Rómában.
Egyiptom kell Rómának, azok ott csak gyilkolásszák egymást halomra nyugodtan. A mi gabonánkra Rómának így is úgy is szüksége van, minket Róma belügyei nem érintenek. Most valami kilódult a helyéből, mintha a csillagképek csúsztak volna máshová az égboltozatján. Éjjel beszélgettek a kertben, szabad volt virrasztaniuk. Uri felnézett, a forró nyári éjszakában fent voltak az égen a csillagok, amelyeket ő nem látott, csak bizonytalan, egymásba érő, felfelszikrázó foltjaikat. Sokszor éreztem úgy, mondta Uri tűnődve, hogy iszonytató nyomással nehezedik rám az égboltozatja, a sajgó mellemre telepedvén. Apollónosz bólintott. Ott van a sorsunk a csillagokban, mondta, de túl sok mindent kellene tudnunk, hogy a jövőnket kifürkésszük. Nem tud annyit az ember. Soha se tudott. Nem kellene ennyit tanulnunk, ennyit olvasnunk. A sok lényegtelen tudás, amire itt szert teszünk, elfedi a fontosat. Minket ez a remek intézmény eltompít, elhűjít. Miért? Mi a fontos? Nem tudom. Valószínűleg nem az történik a Földön, amit történni látunk. Valami pedig egészen biztosan történik most is. Ám lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, milyen korban is időztünk a testünkben átmenetileg. Hallgattak. Az eget bámulták. Apollónosz látta a csillagokat. Uri nem. Túl bonyolult lett az élet valamitől, és mélységesen igazságtalan, mondta Apollónosz. Talán túl sok lett az ember. Kifolytak a kicsi falvakból, holott jól megvoltak benne korábban. Nagy városokba verődtek, magukra maradtak és megőrültek. Ha minket kivételezetteket, ez nyomaszt. Hogy bírnák elviselni a primitív és szegény emberek, akikből sok van? Nagyon sok. Te jobban ismered őket nálam, éltél is közöttük. Mi fortyog bennük? Félelmetes, micsoda erő lesz, ha egy újabb Spartacus felkelésben zsidó és görög szegények egyesülnek. Urit meglepte ez a szempont, és félretette, hogy majd átgondolja.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Az ötödik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvételt 2005-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Hatodik rész.
1: Hétvégeken az Alabarkhoz palotájában megsokasodtak a kémek. Addig is látta Uri, hogy az Alabarkhoz olykor Filóval, olykor Markusszal, néha pedig nélkülük eltűnik az egyik vendégszobában a hírnökökkel, akik a világ minden részéből Alexandriába érkezvén tiszteletüket tették nála. Óriási pókháló a világ, és a pók Alexander Alabarkhosz ennek a hálónak a közepében ül. Nem biztos, hogy mindeme kémeket Alexander pénzelte egymaga, de hogy beszélgetett velük, az bizonyos. Szükségét érezték a futárok, hogy megmerítkezzenek a társaságában, és amit tudnak, vagy amit jónak látnak, azt elfecsegjék neki. Maga Flaccus, a helytartó is felfeltűnt Alexander Alabarkhosz palotájában, pár fős testőrség kísérte mindössze, és mindig ajándékot hozott. Csodaszép keletről származó szőnyeget, vagy jókora rodoszi amforát tele borral. Flaccus, a magas, jó kiállású, vidám férfi, a mi Aulusunk, akiről hír lett, már a szülei is híres műgyűjtők voltak, és a palotája tele van a Rómából hozott és azóta beszerzett szobrokkal, festményekkel, köztük egy fejdiász faragta gorgófővel, közvetlenül társalgott mindenkivel. Urit kedvesen hátba vágta, amikor bemutatták, és otthonosan mozgott az Alabarkhosz palotájában. A helytartó látogatását nem mindig jelentették be előre, de többször is előfordult, hogy a zsidó előkelőségek vártak rá a palotában. Tia az apja bankárainak nevezte őket. Mivel foglalkoznak ezek a bankárok, érdeklődött Uri? Mivel? Hát hitelezéssel, felelte Tia. Uri arra következtetett, hogy az Alabarkhosz uzsorakamatra helyezi ki a pénzét, s hogy az ő emberei Flaccus pénzét is forgatják e szerint. Egy szombati vacsorát Flaccus is megtisztelt a jelenlétével, és a zsidó előírásokat egytől egyik betartotta. Úgy beszélgetett Trifonnal és más zsidó vénekkel, ahogyan ő a középkorú tanácstagokat udvariasan szólította, mint aki régóta és közelről ismeri őket. Trifon a fiát is elhozta, Demetriusnak hívták. Érzékeny lófeje volt, feltűnően nagy orjukakkal és vékony zárkózott ajkakkal, vele Tia társalgott hosszan és tisztelettel. Ki ez a Demetrios? Kérdezte később Uri féltékenyen. Tia nevetett. Ellenség, mondta. Gyűlölnek minket, mert nagyobb a vagyonunk, mint az összes vénnek együttvéve. Uri érezte, hogy helyzete kétes, mert ellenszolgáltatás nélkül ugyan, de az Alabarkhosz családja tartja el hónapok óta, és a tanulmányait Filó fizeti. Utólag meg kell majd szolgálnia. A tartozást be fogják hajtani. Mondták a gimnáziumban, szívesen fogadnak fel másolókat a könyvtárba, mert mindent be akarnak gyűjteni, ami valaha megvolt. Beszélt néhány görög diákkal, akik szoktak másolgatni, nem fizették őket túl jól, de ha az ember belejön, mondták, elég szépen kereshet. Ők mesélték, hogy újabban nem egész tekercseket másoltatnak, hanem a tekercset átfutván egy könyvtáros dönti el, mi fontos belőle és mi nem. Siralmas gyakorlat, mert ki tudja évszázadok múltán mi lesz a tekercsből érdekes, de a város pénztelenségét tekintve érthető. Uri nagy kedvet érzett a másoláshoz, s amikor kiderült, hogy a nehéznek számító matematikai könyvet másolásáért kétszer annyit fizetnek, eldöntötte, hogy jelentkezik. A Szerapeljonba nem volt könnyű bekerülni, igazolást kértek, hogy Uri a gimnázium diákja, és még külön ajánló levelet is Isidorosztól. Isidoros mogorván hallgatta Uri kérelmét. Minek neked pénz, kérdezte, eltart téged a zsidó pereputtyod. Nem a pénz érdekel, mondta Uri, hanem a munka. Ugyan, ugyan, azt hiszed, titkos ballisztikai tekercsekre bukkansz, és másolás közben bevágod őket. Uri meglepődött. Az ostromgépek sohasem érdekelték. Béke van, igazgató, mondta Uri. Nem lesz háború az én életem alatt. Isidoros nevetett. Naív gyerek vagy te, mondta szinte szeretettel. Jó, hogy köztetek is vannak idióták. És az engedélyt megadta. Tia elfehéredett a dűtől, amikor erről értesült. Uri meglepődött. Tia és Apollonosz Gamma is szeretett volna másolni, de nekik Isidoros nem engedélyezte. Uriban gyanú ébredt. Téged a ballisztika érdekeltette fel a kérdést. Tia bólintott. Az a jövő, mondta. Az ostromgépek tudománya. Tia nagyon szerette Filón könyvét, amely a Felkészülés az ostromra címet viselte. Uri is átfutotta. Arról írt az alapos szerző, hogy az ostromlott városban miként szárítsanak ételt, hogyan őrizzék meg a lakosság egészségét, és hogyan készítsék fel őket lelkileg. Terjedelmes fejezet foglalkozott azzal, miként kell az ostromlók ivóvizét megmérgezni, hogyan lehet az ostromlott városból telegrafálni a szabad városokba, miféle orvosságokat kell felhalmozni, miként lássák el a sebeket, hogyan jutalmazzák a védőket, és hogyan ingassák meg az ostromlók önbizalmát. Uri csodálkozott, minek ilyesmit tanulni, amikor Alexandriát belátható időn belül nem fogja megostromolni senki. Tia rábámult. Én ezt fordítva olvasom, jelentette ki. Uri lassan felfogta, hogy Tia városok ostromára készül, és a védekezés eljárásait azért tanulmányozza, hogy ellenszert találjon. Szerinted Róma a békeszerető várostromokra készül, kérdezte. Tia legyintett, Uri naivitását reménytelennek látván. Kicsi helyiségben kezdett másolni Uri a Szerapeionban, és matematikai tekercseket kért, miután megerősítették, hogy azok másolását valóban kétszeresen díjazzák. Díjazhatták volna ezt a munkát többszörösen, és nagyon oda kellett figyelnie, hogy a görög ABC betűivel jelzett számok melletti jeleket, amelyek az összeadást, szorzást, négyzetre és köbre emelést, meg a gyökvonást jelentették, el ne védse. A nyár vége másolással telt, és megvolt az a haszna, hogy amit másol az ember, azt meg is kell értenie. Sok olyan aritmetikai és geometriai összefüggést fogott fel Uri, amelyet korábban nem értett. Éppenséggel a rendszeres matematikai képzést hiányolta a gimnáziumban a leginkább, amit a többiek még a gimnázium előtt a házi tanítóiktól megkaptak. Mondta ugyan Apollonosz Gamma, hogy ez már nem igazi matematika, az lezárult 200 éve a polgárháború alatt. Ezek már nem alkotók, mondta a tanáraikról Apollonosz Gamma, de azért Uri jól látta, hogy van mit tanulnia tőlük, és védte őket, igenis megvan bennük a szellem. Apollonosz a fejét csóválta, nincs meg. Már 88 évesen volt meg, különben nem tárolják gyúlékony barakokban a könyvtár állományának 9/10. Már akkor nem volt becsülete a tudásnak, mert ha lett volna, márványpalotákban tartják, és ma is meg lenne mindaz, ami oda lett. Pünköstkor ünnepi istentiszteleten vett részt Uri a bazilikában, és aztán a tömeggel vonult ki a Fárosz szigetre. A szigeten sokan és sokat beszéltek, és a csodálatosan langyos tengerben is megmártoztak, mert a tenger rituálisan tiszta, a legtisztább. Különös volt látni azt a csaknem 200 000 zsidót egyszerre a vízben, mert csak az öregek, a kicsi gyerekek és a betegek maradtak otthon. Uriban felrémlett, miket is irkálnak a zsidó ellenes görög történészek erről a kivonulásról. Hogy a leprásokat tiltotta volna ki országából a fáraó, és ezeknek a vezetője lett volna Mózes. Amikor Uri ezekről az írásokról kérdezte Filót, az legyintett, nem kell velük foglalkozni, úgyse olvassa őket senki. Uri másolhatott egész nyáron, a tanítás szünetelt, a tanárok vidéki villáikba, a görög diákok a szüleikhez tértek haza. Alexandria szinte kiürült. Esténként és éjjelente ugyan most is nagy tömeg korzózott a kedvelt helyeken. A kikötői kocsmák tele voltak, és a gimnázium kertjében a mímusok idétlenségein szórakozó tömeg a mozgóárusoktól ezúttal sem vásárolt kevesebb ételt és italt. De a lögdösődés enyhült, és kevésbé kellett félni a zsebtolvajoktól. Római időszámítás szerint augusztus végén a görög diákok és a tanárok lassan visszatértek Alexandriába. Hivatalosan az egyiptomi időszámítás volt érvényben, de ezt senki sem használta. A zsidók kiváltképpen figyeltek a római időszámításra, még a görögöknél is inkább.

Kecskecsén végigvonultak a kikötőn, majd délre fordultak, és a gimnázium előtt kelet felé haladva a Delta kerületben fordultak északra, hogy az Akrába, a palota fellegvárszerű épületébe visszatérjenek. Zenészek kísérték őket nagy számban, bámészok bámészkodtak, egyéb nem történt. Uri a gimnázium oszlopai közül nézelődött. Aznap a másolás szünetelt, noha a szerepeljön nyitva volt, s benne áldozatokat mutattak be Rómának és a császárnak, amiként a görög és egyiptomi istenek kisebb-nagyobb szentélyeiben is kötelezően, amelyekből volt Alexandriában sok ezer. A zsidó imaházakban is ünnepeltek. Az Albarkos családjából Markus volt kijelölve, hogy a bazilikában a hálaadó imán részt vegyen. Maga az Albarkos Flaccus esti fogadásán vett részt a palotában, ahol Markusnak az elsőszülöttnek is meg kellett jelennie. Augusztus vége felé visszaszivárogtak a diákok és a tanárok. A tanítás még nem kezdődött meg, majd csak szeptember közepén, de a diákok már elfészkelték magukat a dormitóriumokban, esténként pedig a kikötői kocsmákba jártak, ahová Uri Tia és Apollonos Gamma is velük tartott, sőt, a tanárok közül is némelyek. Leginkább Lüsziász kocsmáját szerették, ahol ingyen ehettek és ihattak, versekért cserébe. Nagy műkedvelő volt Lüsziász, ez a vörösképű kopasz ember, kívülről fújta Kalimakhosz epigrammáit, mesélték azért kedveli őket különösen, mert ő is a fiúkat szereti, akár csak a költő. Makhon a komédia író Maximáit is szívesen idézgette Lüsziász, amelyek a híres emberek közösülés alatt tett kijelentéseit dolgozták fel, valamint a legelképesztőbb pozitúrákat ecsetelték, de nem ezért jártak hozzá a diákok, hanem mert majdnem minden este költői versenyt hirdetett közöttük. Képzelt emberek sírfeliratait kellett megírniuk. E fiktív halottak nevét és életrajzát maga Lüsziász szerzette, s a legsikeresebb epitáfium költője azt és annyit rendelt, amennyit akart, és mindig sokat rendelt, hogy mindenki jól lakhassék. Igen népszerű volt a műfaj hajdan Alexandriában, hagyományosan disztihomban kellett megírni. A kényes ízlésű Lüsziász a belső rímes disztihont külön kancsóborral díjazta. A rögtönzések az ő tulajdonába mentek át, és rebesgették, hamarosan antológiát fog belőlük összeállítani. S mint szerkesztője halhatatlan leend. Az egyik jól verselő görög diák állította, ő már látott a számoszi temetőben valódi sírokon olyan epitáfokat, amelyeket Lüsziász kocsmájában szereztek korábban. Lüsziász tehát e sírversekkel felcserélve a fiktív személyek nevét valódira nagyban kereskedik. Tia nem írt epitáfot, csak élvezettel mulatott, hallgatván az elkészült műveket. Apollonos Gamma írt, de kevés sikerrel, neki a prókátori próza állt kézre. Urit viszont néha megszállta az ihlet és remekelt, s ezzel néhány görög diák őszinte tiszteletét, sőt barátságát is elnyerte. Soha nem lehetett előre tudni, milyen lehetetlen feltételezett név, és miféle mesebelien kalandos sors jut aznap Lüsziász eszébe. És Urit az abszurd történetek lelkesítették. Szerette a félkarú sírásót, az ötmellű nőt, az elefántagyarú prostituáltat, a himnős kurvát, a milliómos rabszolgát, a krokodilfarkú könyvtárost, aki nem tud a pikkelyes farkától leülni, hogy másolhasson, meg a homlokán és az orra helyett is péniszt viselő faunt, aki a herezacskókat állandó fejrázással veri ki a szeméből, és a hasonlóan remek szörny lényeket, akik Lüsziász termékeny agyából keltek ki, és akiket méltó módon emelkedő stílusban kellett elsiratniuk. Egyik este Iszidóroszt, az igazgatót adta fel Lüsziász incselkedve, mert az élő emberek sírfeliratai sem voltak a játékból kizárva. Tia kuncogott, Apollonos Gamma a fejét csóválta, ez neki nem fog menni, Uri a következő epitáfot szerzette. Gyűlöltél, Iszidórosz, minket, kerge zsidókat,

Büntet az Isten az egy, feltámaszt mi velünk. Nagy tapsot aratott Uriel szerzeménnyel, és aznap ő rendelhetett a társaságnak büszkén. Másnap Iszidórosz is ott ült Lüsziász kocsmájában. Uri megdermett, rászették, ő pedig gyanútlanul besétált a csapdába. Iszidórosz kedvesen oldottan társalgott mindenkivel, Uri felé nem is pislantva, és amikor Lüsziász feladta az aznap esti szemét, Uri elpirulva bólintott, ő volt feladva. Megpróbált szellemes sírfeliratot kiötleni saját magáról, de semmi sem jutott az eszébe. Iszidórosz nyerte meg a versenyt. Míg élt, nem látott egy istennél soha többet, Hádészban már lát Gájusz, a vaksi zsidó. Uri boldogan nevetett, és többször is alkalmat talált, hogy a mosolygó Iszidórosszal kocincson. Hádész áll a Szeptuagintában a héber Seol helyett. Iszidórosz tehát jártas a túrában. Iszidórosz legalább tudja, mit nem fogad el a zsidó vallásból, gondolta Uri hálásan, és olyan világra vágyott, amelyben az igazgató iránti szimpátiája, amelynek kölcsönösségében most már nem kételkedett, nem ütközik semmi akadályba. Augusztus 29-én tartották az egyiptomi új évet. Az már valódi őszinte népünnepély volt. Uri Szótadésszal csavargott a városban. Ez a Szótadész kedves mosolygós fiú volt. Zömök barna hajú, fekete szemű. A gerejvetésben és a futásban kiváló, az elméleti katonai ismeretekben jeleskedő és a rögtönzött sírversei is szellemesre sikerültek többnyire. Uri szeretett volna olyan vidám, felszabadult és éles szemű lenni, mint ő, és főleg annyira tehetséges matematikus. El sem tudta képzelni, Szótadész mit kedvelt meg benne. Szívesen megkérdezte volna, de nem merte. Szótadész volt az első igazi görög barátja életében, és egy buta kérdéssel nem akarta elveszíteni. A régi kikötőben volt a legnagyobb a tömeg. Maskarákba öltöztek a népek, alig lehetett megkülönböztetni őket a mímusoktól, akik az ecélból város szerte ideiglenesen ácsolt emelvényeken óbégattak, művészetükért a pénzt a közönség a színpad elé helyezett kosarakba dobálta. Rögtönzött vagy hagyományos szénákat adtak elő, Uri ezt nem tudta megállapítani, de feltűnt neki, hogy egyes mímusok horgos orrat ragasztottak maguknak, és meg-meggörnyedve kelet felé hajlongtak, értelmetlen abrakadabrát üvöltözve. Ezek mi vagyunk, zsidók? Kérdezte. Ezek ti vagytok, erősítette meg Szótadész. Miért utáltok ti minket? Érdeklődött Uri. Mert veszélyesek vagytok, felelte Szótadész jó indulatúan. Uri a további érdeklődést későbbre halasztotta, mert felmászott a színpadra Karabasz, a város legnépszerűbb bolondja, és hatalmas ováció fogadta. Karabasz hajléktalan volt, nincstelen és dologtalan, gyakran aludt a gimnázium parkjában a gondozott gyepen, úgyhogy a diákok ismerték. Ingyen kapott ételt és italt, mind a régi, mind a nyugati kikötőben, népszerűségével nem élt vissza, csak annyit fogyasztott mindenből, amennyire szüksége volt. A többi hajléktalantól azt különböztette meg, hogy anyaszült pucéran járt télen-nyáron, és soha nem volt hajlandó akár egy leplet is magára venni. A bőre volt a ruhája, ráncos és megfeketedett, és mintha időnként leved lett volna magáról egy-egy elhasznált káposztalevelet, ami vagy a bőréhez tapadt kosz volt, vagy a bőre maga. Heréi laposan lógtak le a nemi szerve mellett, Karabasz önfeledten vakarázta őket. Ez a Karabasz mászott fel a színpadra, amikor Urit azt foglalkoztatta, miért is utálják a görögök a zsidókat Alexandriában. A mímusok rossz néven vették, hogy vetélytársuk támadt, de nem merték lezavarni a színpadról, szerzett jogait nem volt merszük kétségbe vonni.
Karabasz sűrű haja loboncosan lógott a szemébe, ugrált a színpadon, heréi úgy lifegtek, mintha a hasa alatt fülei nőttek volna, a mellét verte és üvöltözött összefüggéstelenül. A mímusok borúsan álltak és vártak, a közönség pedig újjongva tapsolt és hújogott. Karabasz énekel! Hallgassátok Karabaszt! Kiáltozták boldogan. A szerencsétlen morogta Uri. Szótadész a fejét ingatta. Jó szerep az övé, mondta. Ő legalább kitalálta magát. Ennyi hatványozott tehetségtelenségből ebben a városban ő él meg tisztességesen egyedül. Géniusz lakozik benne, a mi közös géniuszunk Gaius Theodorus. Ezrek és ezrek bolyongtak a kikötőben ittasan. Ott tébláboltak a gyerekek is, a teherhordók. Ők is ittak. Uri szánta ezeket a 10-12 éves fiúkat. Ők cipelték a bálák többségét a sovány vállukon és nyakukon, mert nekik negyed annyi bért kellett fizetni, mint a felnőtteknek. Sokan voltak, többen, mint a szamarak, az összférek és a felnőtt teherhordók együttvéve. Szótadész nem helyeselte Uri szánakozását. Ezek a fiúk boldogok, ők tartják el az egész családjukat. És emiatt otthon nem verik őket.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A hatodik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2005. augusztus 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be, és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és víz stratégia megalkotását sürgette. Egyre több önkormányzat jelent be energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket a hetek óta tartó hőség és az aszály miatt. Pécsen és Debrecenben például elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe, amely egyebek mellett a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást is tiltja. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kéri a főpolgármester. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezek a hazai IKT szektor napi csak nem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, országos szinten több mint 320 gyermekről van szó. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, komplex megoldást kell keresni, megelőzésre, összehangolt szakmai munkára, világos felelősségi körökre van szükség. Mától nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Észak-keleten és a középső ország részben futó záporzivatar kialakulhat, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 37 és 41 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ha a fekete hegyekben vagy, és a tüskék sziklájáról nyugatra nézel, a távolban a pulyka lábszorost látod. Fent északon a dombok mögött van a fekete kutya szakadék és a nagy ünneprét. Arról kanyarog a nevető vízfolyó a szarvas halál völgyön át a vidrák völgyébe. A tüskék sziklája alatt a fák között a folyó szinte teljesen körbeül egy földarabot. Ez a teknős béka sziget. A vízen túl a piparét húzódik a pulyka lábszoros felől keleti irányba. Messze keleten, ahol a napot felkelni látod, a fehér ember elszól, települései vannak. Azt mondják, ott már a sárga kőfolyónak is más nevet adott a sápadtarcú. Arra felé lakik valahol a nagy fehér főnök, aki minden fehér embernek parancsol. A mi földünkön még kevés sápadtarcú járt, de a menekülő rokonok rossz híreket hoznak felőlük. Azt mondják, a fehér ember oktalanul írtja az erdőket és a bölényeket. Ami nem kell neki, azt is elpusztítja. Azt mondják, hogy nagyon sokan vannak a sápadtarcok, és egyre többen jönnek földjeink felé. A Santi Dakoták háborújáról is hallottunk. Mi a Titon törzs, a préri lakók, Humpapa nemzetségéhez tartozunk. Nevünk azt jelenti, hogy a kör végén lakók. Falvaink a Fekete-hegy, a Pahaszapa környékén, és a Kis Szarv és a Por folyó mentén vannak. Ez a föld a miénk, és nem harcolunk, amíg földjeink háborítatlanok. Ebben az évben nagy hóviharok voltak a sárga kő folyón túl. A nagy bölincsordák ilyenkor éjjelente szembefordulva állnak a széllel. Szügyükön a meleg szőrrel fogva fel a havat, és csak az alattuk lévő füvet tudják lelegelni pirkadatkor, tovább vonulás előtt. Az előőrsök, magányos bölények fáradtan és lesaványodva érkeztek a fekete hegyek vidékére. A középen haladó borjakat az öregek támogatták, a fiatalabbak megálltak, hogy bevárják őket. Fenn a gerincen farkasok ügettek, a hegyoldalakban préri farkasok lesték az alkalmat, hogy lecsapjanak a gyenge borjakra. Kevés húsa van a bölényeknek. Ezen a télen éheztek a honpapák.
1: Ha szerencsém van, talán én is az imént idézett könyv a hadi ösvény szereplője lehetnék. Füst a szemében főnököt, vagyis polgári nevén Cseh Tamást hallották, aki persze egyáltalán nem biztos, hogy bevett volna táborába. Az még hagyján, hogy jószerével csak egy szűk értelmiségi kör tudott az indiánosdiról, s én nem voltam közöttük, de ha tudok róla, sem biztos, hogy megfelelek az elvárásoknak. Mert a jó indián erős, fürge, kitartó, találékony, és jól tűri az igen mostoha körülményeket is. Ilyen a valóságban is létező indián harcosok szerepelnek a könyvben és a műsorban. S a történet végére sajnos begördülnek a sápatarcú harcosok brummogó szekerei, amelyek lánctalpainkon csikorogva véget vetettek az 1968-as augusztusi tábornak és egy illúziónak. Szerencsére ez sem szegte a Sioux törzsek, a hunkpapák és az oglalák kedvét, idén nyáron is fölverték sátraikat Bakonyville közelében, a nevető víz két partján. Az indián hadiösvényen az első lépéseket 1961-ben tették meg harcosaink. De még mielőtt elmerülnénk a magyar indiánok ős történetében, pillancsunk bele a vadnyugat történetébe, de szigorúan indián szemmel.
2: Észak-Amerika nyugati vidékének legnagyobb és legerősebb törzsét a Sioux, vagy saját nyelvükön a Dakoták jelentették. A Sioux egyik törzse a hunkpapák körében egy ifjú, már 21 néhány évesen tekintélyt szerzett magának vadászként, csak úgy, mint harcosként. Törzsi gyűléseken követelte, hogy kíméletlenül útját kell állni a fehérek további előrenyomulási kísérleteinek. Takanka Jotanka volt a neve, a fehérek nyelvén ülőbika. Egy árva fiút nevelt, aki azután Szilajlóval az oldalán 16 évvel később 1876-ban történelmet csinált.

0: Én 43-ban születtem, mindig csak háborús filmeket játszottak a moziba. Én ezt próbáltam a falumba is meghonosítani, ezt a masírozást, de nem nagyon ment, mert hát az egy falu, az egy szabad hely volt még mindig az a világban, mert erdők voltak, patakok, folyók, és ott azért ez a masírozás nem jött be. És aztán mi másképp játszottunk katonásdit, erdei had voltunk, meg a kis utcai fiúkkal verekedtünk, kecskét őriztünk, legelőkért harcoltunk. Távol volt a világtól az a falu, hála a jó Istennek, nem volt vasútállomása.
1: Hol van pontosan?
0: A Martonvásártól van 2-3 kilométer, hát ma már lassan összeépül az én kedves falum.
1: És az indiánosdi hogy kezdődött?
0: Hát valamikor biztos így gyökerezik az is, hogy én Budapestre fiú gimnáziumba kerültem, és a pesti srácok annyi mindent tudtak, amiket én nem, viszont én is tudtam egy csomó mindent, amiket ők nem annyira. Tehát én értettem a fákhoz, a bokrokhoz, meg jobban értettem a természethez, ők meg megtanítottak engem, hogy kell tujázni, hogy kell lógni a villamoson, hogy kell a városban mozogni, tehát az ütközőn, meg mindenféle csínytevést, amit akkor csak meg lehetett, mások voltak a villamosok, szóval úgy értem, hogy akkor azokon még nagyon lehetett lógni hátul a vízcsatornába kapaszkodva, négy ujjal. Szóval voltak trükkök, nekem meg voltak úgymond indián trükkeim, tehát ilyen falusi trükkeim, tehát hogy miből lehet íjat csinálni, mert a Gellért, hogy akkor egy beépítetlen rész volt, és a Gellért egy aljába villányi úton laktam, és akkor ott itt is elkezdődött egy ilyen hadsereg szervezés, ami a fiúknál egyébként egy szokás. És valószínűleg innen eredt, hogy a gimnáziumot, amit 61-ben érettségiztem, társaimmal elhatároztuk, hogy mi elmegyünk az erdőbe igazi indián életet élni, nem így, mert ez itt Pesten nem igaz. Ma már kár bányászni, hogy ebben mennyi volt a tudatos, vagy elvonulásos, vagy a kimenni ebből a világból, az a nem tetszik világból. Ugye 56 után vagyunk pár évvel, 4 évvel. Ezt belemagyarázni könnyű lenne, én ezt nem teszem, de lehet, hogy a háttérben volt ilyen is, hogy az egy tiszta világ volt. Ott nem hazudnak az emberek. Az erdőben a fal nem hazudik, a folyó és a tűz nem hazudik, az igazat mond, az olyan, mint amilyen. Itt pedig, ugye, akik 56-ban robogtak az utcán fényes arccal, ezek mást mondtak, mást mondott a rádió, mást beszéltek otthon az emberek. Tehát egy hazug világ kerekedett. Amihez képest ez az úgymond indiános élet, ez egy tiszta, kristálytiszta élet volt a sajátunk. Nem vertük nagy dobra, nem híreszteltük, a baráti kör tudta, egy baráti kör kezdett kiépülni. Már több száz fős, és ma már egy néprajzi játékkal alakult. Nagyon nemes játék. Minden nyáron alig vártuk, hogy összekuporgatott forintjainkból lemonatozzunk hátizsákokba, és iszonyatos cipekedések közepette.
1: A Bakonyba?
0: Hát volt a Bakonyba, volt egyszer a Gerecsébe, és voltak próbálkozások, hogy az ország melyik helyszíne az, ahol a legjobban el lehet rejtőzni a fehér ember elől. És akkor így sikerült is kitalálnunk a leggyönyörűbb helyet, a szovjet csapatok mellett állomásoztunk mi is, mert ez hajmáskért, tehát az a Bakony az tele volt szovjet csapatokkal. Ez egy furcsa findora az életnek, hogy mi, akik el akartunk bújni, szinte a szovjet hadsereg oldalába lapultunk. Aztán rá is jöttünk, mert hajnalonta fölmordult az erdő, és tőlünk 4-5 kilométerre páncélosok vonultak. És akkor, hát akkor aztán lassan az erdészektől megtudtuk, hogy ott bizony nem messze oroszok vannak, és hogy át nem menjünk a következők, mert nem tudom, X1 gerincen, mert azok ott aztán nem tréfálnak, meglőnek. Hát így, majdnem, hogy így védett helyen voltunk, ide nem volt olyan eszelős turista, aki erre járt volna, tehát az indián táboraink, azok háborítatlanul élték az életüket, mert turista nem járt az oroszok miatt, az oroszok meg ide valamiért nem jöttek, ez nem volt gyakorló területük. Hát ebből volt aztán a nagy meglepetés 68-ban, mert egyszer csak mégiscsak bejöttek erre a területre ezek a katona fiúk.

ugye a Sioux Szenthegy, a Black Hills, a Fekete Hegyek, tehát a síksági életmódba belefért, hogy időnként a Szenthegyei között táboroztak, tehát mi úgy is hívtuk, hogy a Fekete Hegyekben vagyunk, tehát a Bakony az nekünk a Black Hills volt. Tehát mi akkor úgymond síksági létünk a hegyek között töltöttük ezt az vadász évadot, és ennél mindenre kitaláltunk egy magyarázat, hogy

0: Nem akarunk itt fehéreket. A fekete dombok a mi földünk. Ha pedig a fehérek el akarnák tőlünk venni, harcolni fogunk. Ülőbika. Nem sokkal azután, hogy vörös felhő, pöttyös far és a többi indián letelepedett a Nebraska-ban kijelölt rezervátumban, a fehérek településein híresztelések kaptak szárnyra, a fekete dombok között roppant aranykincs rejtezik. A Pahaszapa, angol nyelven a Black Hills, a fekete dombok vidéke a világ közepe volt. Az istenek lakóhelye, a szent hegyek tája. Ide tértek meg olykor a harcosok, hogy a nagy szellemmel társalogjanak, látomásokra várjanak. 1868-ban a nagy fehér atya értéktelennek minősítette a hegyeket. Szerződés is készült arról, hogy örök időkig az indiánok tulajdonát képezik. 4 évvel később a fehér aranyások megszegték ezt a szerződést. Behatoltak a fekete dombok területére, és keresni kezdték a sziklák közt, meg a tiszta vízű folyók medrében a sárga fémet, amelyre olyan bolond módon vágynak mind a fehérek. Amikor az indiánok felfedezték hegyeik között az eszeveszett fehéreket, megölték vagy elűzték őket.
1: A vérbeli indiánnak természetesen utánpótlási bádisokra is szüksége van. Erdély Miklós, a Nagy Avantgárd Művész Virágárok utcai házában nem csak sátrakat, bőrruhákat és mokasszinokat vartak, hanem sok ide látogató vendéget, vagy annak gyerekét is sikerült megfertőzni a hunkpapa tanokkal. Egyébként Cseh Tamás első énekesi próbálkozásai e szalonként is működő ház bulijaihoz fűződnek. Erdély fiai, Gyuri és Dani, Bagoly és Tücsök néven indián lett. Most Erdély Györgyöt hallják.
2: Te, aki képekkel foglalkozol, operatőr vagy, mi az első kép, amit fel tudnál idézni, és amit el tudnál mesélni a te indián életedről?
3: A tábor fölötti szikla, ahol mint őrszemek ott nézegettünk mindig távolba a hegyek felé. Úgy hívják ezt a sziklát, hogy Szelek sziklája, és a teknős béka sziget fölött emelkedik, ott folyik el a nevető víz, klassz kis patak az, amire odaér, de hát volt úgy is, hogy elöntötte az egész szigetet. Úgy folyik ott a patak, hogy szinte körbefogja azt a részt, azért is nevezzük szigetnek.
1: Erdélyék házában sok albérlő lakott, így például a híres író Lakatos Menyhért és lánya Lakatos Anka.
4: Akárki nem vette ezt komolyan, tehát mi másként gondolkodók voltunk egy kicsit, és azért jártunk egy táborba.
2: Ez mit jelent, miben nyilvánult meg ez a másként gondolkodás?
4: Hát az akkori időknek megfelelően ellenzékiek voltunk keményen, többnyire értelmiségi fiatalok, akik elégedetlenek voltak, világot megváltani hajtottunk, vagy legalábbis mindenképpen kirekeszteni magunkat az akkori társadalomból egy kicsit. Felnőtt szemben én úgy gondolom, hogy egy picit játszani szerettünk volna. Igazi játék volt, és nem szervezkedtünk, politikai szerveződések nem történtek, sőt, kizártuk az életünkből a civilizációt, minden civilizációs eszközt.
5: Azt hiszem, az ifjúsági magazin, vagy nem tudom milyen ifjúsági újság volt, egy-két képet megeresztettünk magunkról, ilyen fényképet, hogy indiánok a bakonyban, és akkoriban a sajtó iszonyú védettséget jelentett, mert egy helyi rendőrnek, tehát aki az újságban van, az nagyon komoly ember, mert azzal nem lehet szórakozni. Úgyhogy talán egyszer volt, hogy egy rendőrautó kijött, ez biztos nem olvasta ezt az ifjúsági lapot, mert az aztán levetette velünk a parókáinkat, és előkotoráztatta a személyigazolványunkat, és hát szóval elszórakoztak velünk, de nem lett baj, mondom, a rendőri szervek valahogy megcsitultak. Ráadásul a falu tisztelte bennünk azt, hogy néha iszonyatos viharok, többnapos felhőszakadások esetén is, mert mi kint vagyunk az erdőben, és aggódtak értünk, hogy mi van velük. Hát ezek a...
2: Mi volt veletek?
5: Hát túléltük meg, hát nagyon nehéz volt, hát végül is azért mentünk, hogy ne legyen könnyű. Az eső az a rokonunk, szóval azt el kell intézni, hogy túléld, nem lehet hazudgálni, nem lehet füllenteni, hogy nincs. Volt az eső, mi meg túléltük, és a falu szemében egy kicsit megnőtt a becsületünk, hogy hát azért azok a fiúk csak nem akármilyenek pestiek, de azért bírják. Egyszer csak megjelentek valami Pesten lakó fiúk, és kiderült, hogy 2000-szer annyit tudnak, mint mi, akik a játékot elkezdtük. De hogyha beleszülettek volna ebbe az indiánságba, nem a miénkbe, hanem egy indián létet folytatott egy csomó ember az ország különböző pontján.
2: Anélkül, hogy tudott volna róla?
5: Anélkül, hogy tudtunk volna egymásról. Ő maga tudta, persze. Csak hogy nem tudták, hogy van ez a tábor. És akkor...
2: Hogy tudták meg, ha ennyire titkos volt?
5: Hát úgy, hogy amit említettem az előbb, hogy voltak az ifjúsági magazin egy cég, és akkor az ifjúsági magazinba beírtak, hogy az hol lehet azt utána nyomára bukkanni, és ilyen nagy nehezen évek alatt összeszűrődtek ezek az emberek. A mai napig is ezekből áll, ilyen szentőrültekből és nagyon furcsa emberekből, akik önmaguk teremtették meg az indiánt. Szóval nem azért lettek indiánok, mert tudták, hogy van egy tábor, hanem ők már azok voltak, és úgy kerültek bele. Ez nagyon megszépíti az egészet, mert nem egy toborzás volt, hogy ide jelentkezni lehet, vagy ide, hát valahogy ide el kell jutni annak, aki el akar, de hát a toborzásról szó sincs, éppen ezért van ez a tilalom, ez a stopp, ez a hírzárlat körülöttünk, hogy nem akarunk 5000-en lenni.

Ókai. Jó estét, Rúzsa Sándor. Itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi. Váltott lovakon.

0: A sápadt arcúak ellenlépése nem sokáig váratott magára. A piros cseresznyék holdjának havában több mint 1000 amerikai katona indult az Abraham Lincoln erődből a fekete dombok felé. Amikor a 7. lovas ezred parancsnoka, Custer tábornok jelentette, hogy a hegyek a fű gyökerétől lefelé tele vannak arannyal, a fehérek sáskarajként özönlötték el a rezervátumot. Az indiánok hamarosan tolvajok útjának nevezték el az ösvényt, amelyen Custer katonái a Pahaszapába, az istenek lakóhelyére behatoltak.
1: És a humor se hiányzott egy időben ezekből a táborokból. Néha ezek a rendkívül komoly indián emberek hihetetlen röhögő görcsök között fektrentek a fűbe, mert olyan poénok születtek a helyzetekből. Az egyik indián, az, ugye, amit indián soha nem tett, de ő titokban a saját sátrát bekerített ilyen vékony dróttal. Hát az indián ilyet nem csinál, de hát az anti időkben, úgy értem, amikor az első táborokban ez még előfordult, sőt azon okoskodott, hogy valami zseblámpa elemet beszerel, és az ellenség jön, megközelíti a sátrat, akkor a lámpa kigyullad. Tehát egy elektromos kis műhelyt rendezett be az indián sátrába, csak az övébe, ami aztán éjjel, amikor megjöttünk a hadiösvényről, ő esett át először rajta, és belegabolyott drótjai közé. Hát ilyenkor a mort harcosok, akik kezeikben skalpokat lóválták, hát ültünk és röhögtünk a tűz mellett. Ez szürke medve volt. Hát Kunkovács Laci, nagyszerű fotós barátunk, aki már régóta nem jön, de ez például vele esett meg, hogy belegabolyott a saját csapdájába.
2: És miket ettetek? Indián ételeket főztetek a tűznél?
1: Á, kezdetben erről szó se lehetett. Hát kotyvasztottunk, amit tudtunk. Nők nem voltak a tábor, ez egy hadijáték volt, férfias, akkoriban nagyon. Az azt jelentette, hogy nem tudtunk főzni, úgyhogy beleöntöttünk vizet a kondérba, aztán arra rizst, aztán abból kijött a rizs a kondérból, de 10-szer annyi jött ki, és hogy ne vesszen kárba, akkor azt azért rászortuk a kakaót, tehát nem tudtunk mi semmit. A eredeti módon nem is lehetett, vadászatról szó se volt. Ma van már szárított hús, meg szárított gyümölcsök, az indiánok nagyon sokat ettek, tehát a téli időkben szárított ételeket, de hát ez soha, például ezt a részét soha nem lehet majd utánozni a játéknak igazándiból, az indiánok vadásztak is. Akkoriban annyira tiszták voltak a vizek, a sét, például, hogy vidra lakott ott mellettünk, nem messze, egy vidra áspár. Egyszer édesapám lejött meglátogatni, és fogott rákokat, akkorákat, mint a tenyerem. És akkor rákot ettünk, akkor az éhes embernek minden nagyon jó. Végül a fakéreg is egy ízletes csemege, hogyha úgy vesszük.
2: Na most az, hogy egy lány, és aztán később az ön testvére, aki szintén lemehetett, azt hiszem ez elég nagy dolog volt, mert Cseh Tamás azt mondta, hogy legalábbis az első időkben, tehát a 60-as években nő nemű lény nem igen tehette be a lábát az indián tábor területére.
3: Fiúk nem vittek magukkal lányokat, mert nem lehetett ott elviccelni, meg kényeskedni a nyári tábort, mert hogy mindenkinek egy évben egy hete volt arra, hogy végigjátsza, és azt nem szerették volna feláldozni kényeskedéssel. És én azt gondolom, hogy azért engedték meg, vagy hívtak engem már később, mert ismertek, hogy odaillek, hogy türelmes vagyok, hogy nem kiabán veszekszem.
2: Egy nőnek milyen feladat jutott? Tehát a harcban vett részt, vagy inkább a háttérben segítette a harcosok hadi tevékenységét?
3: Én az asszonyoknak való tevékenységet, tehát a tábor minden nap életében reggelit készítettünk, én elmosogattam, összepakoltam, tüzet raktam, főztem az egész tábor részére, és számomra ez is jó volt, és hát természetesen a harcokon kívül minden játékban részt vettem, nagyon szívesen énekeltünk, indián dalokat tanultunk meg, eredeti múzeumi ruhák utánzatát elkészítettük. Én ezt nagyon szerettem, a manuális tevékenységet, ezt a mítikus világot, ami számomra misztikus volt. A dalaikat, a meséket, és nagyon sokat beszélgettünk.

0: Vörös felhő és pöttyös far felháborodva figyelte az aranylázat. Erőteljes tiltakozással fordultak hát a washingtoni hatóságokhoz. A nagy fehér atya ki is küldött egy bizottságot, hogy tárgyaljon a Sioux-kal a fekete dombok átengedéséről. Ülő Bika így felelt a kormány hivatalos idézésére a futárnak. Menj vissza a nagy fehér atyához, és mondd meg neki, nem vagyok hajlandó egy talpalatnyi földről sem lemondani. Két ujjával felcsippentett egy szemernyi port, és hozzátette. Még ennyiről sem.
1: A 60-as években nagyon sok mindent fölülről határoztak meg, hogy úttörőnek lenni, jó, meg kincsdobosnak, meg kiszesnek, és hát ez egy, ha jól értem, akkor egy abszolút alulról jövő kezdeményezés volt, amit nem engedélyeztek sehol hivatalosan. Ez nem derült ki mondjuk egy erdész, vagy egy arra járó ember által, és nem volt ebből probléma, hogy ti ott partizánkodtok a hegyek között, sátortáborban?
2: De persze, hogy volt a helyi, nem tudom mi volt az körzeti megbízott, vagy rendőrség, azok azonnal fölfigyeltek rá, hogy a faluba idegenek mozognak, és ezek rendszeresen jönnek, meg ugyanazok az arcok. De a falu népe az nagyon becsületes emberekből állt, azok nem. Azok nézték, hogy mi vagyunk huligánok, apácák, kozákok, ilyeneket mondtak, hogy itt vannak már megint, mert ugye a kései, meg a rojtos ruhák itt-ott, akkoriban még indián ruhába bejártunk a faluba. Hát indián ruha nem volt az olyan nagyon igaz indián ruha, de mindenképpen elütött a környezettől. Egyszer megtörtént az, hogy bementünk csapatostul, akkor még ez ilyen döngölt padlójú kocsma volt, kármentő, kecskelábú asztalok, fából faragott a falusi ember, akkor még fekete ruhába, fehérénkbe ment a kocsmába, és mi bementünk a falu útkereszteződésébe, volt az egyetlen kocsma, ugye ez volt az egyetlen, akkor Horváth öcsi elsütötte a Beirut típusú riasztópisztolyát, ez óriás dörrenést okozott.
1: És a kocsmában?
2: Nem, a téren. Akkor a kocsmából ezek a fekete ruhás férfiak mind kijöttek, tehát ott hagyták az asztalaikat, és mi ugyanazzal a lendülettel közöttük bementünk, és leültünk egy-egy asztalhoz. Vánik Karcsi bácsi volt a kocsmáros, és ő már tudott erről, hogy ezek indiánok, ezekkel úgy kell beszélni, és akkor kérdezte, hogy mit isznak, tehát, hogy ment körbe, de senki nem válaszolt, még a Karcsi bácsi hozzám ért, én voltam az egyik főnök, és akkor mondta, hogy sört, és én intettem, hogy nem, akkor bort nem, és akkor pálinkát, igen, jó, tüzes víz, és Karcsi bácsi biztos olvasott hajdalában indián könyvet, tudta ő, hogy tüzes vizet kell adni, és akkor mindenhol letette egy tüzes vizet, mi meg már jó előre elő volt készítve egy nagy zsákban, rengeteg 2 forintos, és ezt úgy kijöntöttük neki.
3: Többnyire, amikor így a kocsmában voltunk, akkor a legszebb tollazatú mindenféle fejdíszeket vették föl azok, akiknek akkor már volt gyönyörű díszített ruhákat. Soha nem volt olyasmi, hogy a legkisebb alkoholos állapot adódott volna, tehát valahogy el is vigyáztunk, az az érzésem. Először is a tüzes víz az egy sápadtarcúak által használt emberi gyarlóság. És hát itt az ősi indián mentalitást próbáltuk prezentálni, vagy reprezentálni.
4: Eleinte volt a faluban egy bácsi, sajnos már nem tudom a nevét, őt nagyon szerettük, egy idős ember volt, akinek szekere volt és lova, és ő nagyon szeretett bennünket. A falu az úgy nevetett rajtunk, nagyon jó mulatság volt nekik, és hát a hülye pestiek jönnek.
1: Ez a falu Bakonybél.
4: A falu, igen, Bakonybél volt. Ott mentünk el gyalog, addig autóbusszal közlekedtünk, de úgy elfogadtak bennünket. Szóval valahol szerettek, de ez a bácsi ez különösen szeretett bennünket. Ott lehetett aludni az ő pajtájába, és a szekére fölrakta a holmiainkat, ugye, mert sátrat és egy heti élelmet általában vittünk meg, ruhákat, és ő mindig kiszállította. Volt, amikor a lovait is odaadta, hogy jobb, izgalmasabb legyen a játék, szóval nagyon kedves volt az a bakonybéli élmény. Ismerőseket szerettünk, sőt a kocsmából megállt a busz, hogy a kocsma előtt bementünk, ott már a nevünket is tudták, és ha valaki nem ment a következő év, akkor rákérdeztek, tehát számon tartottak bennünket, én úgy gondolom.
1: Az indián nevüket tudták, vagy az eredetit?
4: Nem, az indián nevünket tudták, mert az eredeti nevünket soha nem használtuk. Bakonybélben már nem voltunk, civil neveket nem használtunk. Ott már csak az indián neveket, és akkor ők tudták, hogy kit kell keresni. Hol a mosolygó, hol a füst, hol a varázsló.
3: Először is egy totális belső tartás igényeltetik az indián mentalitáshoz. Jellemző, hogy az indiánok magukról, ezt a könyvekből is sokan tudják, egyes szám harmadik szemében beszélnek, ami kicsit érdekes stílust ad az egész ottani emberi közlekedésnek. Sokkal objektívebben látják önmagukat is a valódi indiánok.
1: Hát mint egy kívülről szemlélik magukat? Egyszerre belülről és kívülről? Meg tudják ítélni, hogy jót vagy rosszat cselekszenek?
3: Hát aztán nem tudják, hogy jót vagy rosszat, de hogy mit tettek, az tényszerű biztonsággal mindig el tudják mesélni. Emlékszem például ilyenre, mikor elmeséltem azt egy nagyobb összejövetelen, miképpen tudtam haza elvickélni a sötétbe, egyes szám harmadik
1: onnan
3: közeli sápatarcúak lakta faluból, valahogy beküldtek mondjuk valami manióka gyökér, és akkor hogy jutottam haza, és akkor hogy keltem át a sötétbe azon a bizonyos patakon, és ezt elmeséltem, akkor milyen érzésekkel töltődtem elközben, miközben a saját kalandjaimat meséltem. Hát ez egy jó néhány kilométeres út, és vannak mindenféle buktatók, úgyhogy az már önmagában is egy lelki gyakorlat, hogyha bármilyen jelentéktelennek látszó kalandját az ember úgy próbálja elmesélni, hogy az mindenki számára teljesen érthető és átélhető legyen.
5: Légy ma gyereké!

0: diva. Ja újra el, hogy semmiről sem tudom.
1: A 40 év alatt gondolom kialakult egyfajta íratlan szabályrendszer, de van-e valamiféle írott?
2: Van egy szabályrendszer, azt mi állapítottuk meg, hogyha ha valaki azt megszegi, tehát nem engedelmeskedik egy lövésnek, tehát nem esik el, akkor a többi minek rohan, vagy akkor minek küzd, és miért kúszott, mászott három éjjel, három nappal erdőbe, vízmosásokba aludt, étlen szomja, hogyha egy valaki felelőtlenségből, vagy meggondolatlanságból, vagy szándékosan nem tartja be a szabályt. A fegyverek utánzatai voltak az igaziaknak, de ezek nem lőttek, a íjak végén tompítás volt, mert ez egy hadijáték volt, amiben egymást el kellett találnunk. És erre volt egy szabályrendszer, ami szerint, akit eltaláltak, az szerint sebesült meg, vagy meghalt, úgymond elvesztette a nevét, kiesett a játékból. Tehát egy nagyon bonyolult szabályrendszer alakult ki.
1: És mik a legfontosabb szabályok?
2: Indiánnak kell lenni. Ez a legfontosabb. Ez egy nagy gömb, ebben minden bele tartozik. A tisztaság, a szép beszéd, a pipaszokások, a szokások ismerete.
1: Kötelező pipázni?
2: Nem, de ha dohányzol, akkor pipázol. Szent dolog, az egy népszent dolga volt, ezen keresztül érintkezett a szellemekkel, és csak a bolond ember nem tudja, hogy bizony úgy van, amikor a pipát a kezedben tartod, akkor te közel vagy ahhoz, hogy megszólítsd azokat az erőket, azokat a titokzatosságokat, amik minden emberben benne vannak, csak a rohanó élet miatt bele is szorulnak. Belülünk ilyenkor ki is tud az jönni. Meg lehet szólítani a napot, lehet köszönteni, meg lehet szólítani a kavicsokat. A természet tökéletes része, húsával, bőrével, hajával a természet részévé válik az ember. Ezt félig nem lehet játszani, csak egészen megterhelő, és nagyon fárasztó tulajdonképpen. Olyan, mint egy izzasztó kunyhó, ha kijössz belőle, nagyon fáradt vagy, viszont tiszta.
3: Remélem most is érződik, hogy némi büszkeséggel tudunk róla beszélni. Nem azért, mintha olyan kiváló indián lettem volna én. Öcsém egyébként inkább voltak élharcos jellegű tulajdonságai.
1: Ez mit jelent?
3: Hát például remekül íjazott. Hát itthon rengeteget gyakoroltunk nyaranta egyébként. Lehet, hogy kicsit vadnyugatinak tűnik, de kést is dobáltunk. Heteken át olyat gyakoroltuk, hogy fa táblákba pörgetve beleálljon a kés. Hát persze ez egy kicsit már a filmek hatása is lehetett.

Egy napja már, hogy nem ettünk, és Lee Van Cleef csak ennyit szólt. Hey! Hey, hey, hey, hey, hey! Lee! Ilyen fiú, hogy átmentünk a városon, és lőttek ránk, csak ennyit szólt. Hey!

Oregonban, hogy vállon lőtték, bár látszott rajta, hogy fél, nagyon csak ennyit szólt. Hey! Hey, hey, hey, hey! Lee! Ilyen fiú! Egy utcasarkon megdögani, hogy előre küldesz négy másikat. Hey! Hey, hey, hey, hey! Ilyet csak Lee tudott.

0: 1876. február 7-e. A hadügyminisztérium felhatalmazta Sheridan tábornokot, a Missouri katonai körzet parancsnokát, indítson hadműveletet az ellenséges érzületű Sioux, köztük Ülőbika és Szilajló csoportjai ellen. A március 17-ére virradó hajnalban az amerikaiak rajtaütésszerű támadást hajtottak végre a Cheyennek és az Oglala-Sioux közös, békésen alvó tábora ellen. A távolból néztük, hogyan rombolják szét a falut, emlékezett Faláb. Vigvamjainkat felgyújtották, bennégett mindenünk. A fészket rakó vadludak holdjában, amikor magasan zöldelt a fű, és újra erősek voltak a lovak, Szilajló felszedte táborát, és az oglalákkal meg a Cheyennekkel együtt a Tongue River torkolatához, Ülőbika erős Hunkpapa táborához vonult, hogy egyesítsék erőiket.
1: Tehát ez egy ilyen szép álom volt, a mai napig is az. De akkoriban ebben a buta hazug korban, amikor végülis az embert nem sarkalta semmi teljesítményre igazándiból, csak önmaga, tehát a kádári időket értem, tehát a 56 után nem tudom meddig tartott ez az Ocsmány lagymatag kor, számomra az volt, talán a 80-as évekig nem volt ösztökélő erő.
2: Ahogy állott lábvíz volt.
1: Lábvíz volt, és abba az idén szinte sugárzóan tudott működni, mert ott valami értelmes dolgot csinált az ember.
2: Az ön édesapja híres író, az ő életművében megjelent valamilyen módon, akár áttételesen is az, hogy a két lánya megjárta az indián hadiösvényt?
3: Nem, az ő életében nem, vagy a könyveiben nem jelent meg, de ő sokkal szerencsésebb volt nálunk, mert ő elment Amerikába, és egy hónapig volt a Dakoták földjén, sőt a Sioux-nál is, és amerikai magyarok vitték el körbe Észak-Amerikába. Lakatosnak hívták, az indián rezervátumban még kapott és egy papírt, hogy testvérének fogadták, mert lakotásznak hívják ők a dakotáknak, és hogy nem igazán értették, hogy egy európai embernek a neve lehet ez, de befogadták testvérként.
2: Ő az igazi Sioux-nak mesélt arról, hogy Magyarországon van egy Hunkpapa törzs, amely a Sioux játékait, igazi játékait utánozza?
3: Igen, mesélt nekik róla. Valószínűleg ez is gondolták azt, hogy ők testvérek a nevéből következő, mert elmesélt, hogy bezzeg az ő lánya is, az is Sioux és az is Hunkpapa. Ő nevetségesnek tartotta a mi játékunkat, kicsit viccesnek, és nem volt fontos neki.
2: Nem is jött le önökhöz?
3: Nem, mindig csalogattuk, nagyon szerettük volna kikötni egyszer, de nem sikerült lehívni.
2: Hogy ért, hogy kikötni?
3: Hát az ellenséges fehér embereket kikötöttük egy karóhoz. De aztán a cölöpöt is kivették a Tamásik, mert volt egy vesztes csata, amikor a mi harcosaink kerültek a cölöpre, úgyhogy azóta nem volt, egy idő után nem volt már cölöp. Volt egy fehér ember, az Aba, aki hol az egyik csapathoz tartozott, hol a másikhoz. Arról volt nagyon híres, hogy nem tudták foglyul ejteni. Hosszú éveken keresztül, és mindenki rettegett az Abától, nagyon szerettük egyébként, és egyszer elfogták, és volt egy szürke kalapjára, borzasztó büszke volt. Azt féltett a legjobban, és ki volt kötve a sátrak elé, amikor a harcosok elmesélték a csata lefolyását, és akkor én szedtem ilyen nagy bozótokat, virágokat, mindenféle levelet, és fején volt a kalap, össze volt kötve a kez, és persze nem látott hátra, és fogtam, és az egészet, egy nagy bokrétát kötöttem a fejére, egy szalmakalap. Aztán nagyon féltem persze, mert gondoltam, ha megtudja, akkor biztos, hogy elvisz, és kiköt engem a következő évbe. És évekig kereste, hogy ki volt az, és nem mondták meg neki, hogy ki volt az, aki őt feldíszítette, mert ez borzasztó nagy szégyen volt, és mindenki rajta nevetett. És aztán évek múlva tudta meg, csak amikor egy videó, vagy egy fénykép felvételen valakitől meg én sem tudtam, hogy van ez a fénykép, és hogy körbejár, és akkor derült ki, hogy én voltam.
0: ...1876. június 17-én Szilajló és felbukkanó főnök vezetésével a Sioux és a Cheyenne harcosok a Rosebud folyó melletti csatában visszavonulásra kényszerítették Krug tábornok csapatait. A győzelem után a törzsek főnökei a Hunkpapa vezért Ülőbikát ismerték el a törzsi táborok nagyfőnökének.

0: beszélt arra, hogy azt a naplót bővítsem ki. És ő volt az, aki bevitte a Móra kiadóhoz, tehát nem én. Az akkori történéseket színeztem át teljesen indiánnál. 67-68-ban írtam ezt a könyvet, és akkor is rajzoltam. Az egy, mindegy, könyv sorsa egy furcsa, mert az elfeküdt, nem akartam. Azt kérte a Móra kiadó akkor, hogy a könyv végén győzzön a főnök, és vegye el azt az indián lányt feleset, tehát happy end. És akkor én hát azt tudtam, hogy az én könyvemben nincs happy end. Ne feledkezzünk el az évszámról, 60-as éveket éljük. Hát hogy győzött volna az én könyvemben a főnök, mikor minden agyon volt verve körülöttünk. És én kivettem a kéziratot, elhoztam a kiadótól, és eszemágában se volt soha átírni, és akkor tavaly jött egy barátom, rábeszélt, hogy hát bolond vagy, ott van, kész, legyen. És belementem, van, lelepleződtem.
1: Kelet-Európa, Európa lichtófja, kidobált szemetek a fal, ridegen meg.

gyerek. Édes szívem te, vak süket nóta,

0: álmodsz.
1: 1968 tavasza és nyara, hogy maradt meg az emlékezetedben? 25 éves voltál, ugye?
2: Igen, annyi voltam. És pont akkor csak fiatal fiúk voltak, pont a két erdély fiú, de Csongor. Hát föl tudom sorolni, Hónok Imre az már Amerikában van, hát ezek már mint felnőtt férfiak és komoly emberek, de akkor ők ilyen 13-14 évesek lehettek talán. És Farkas kölyök, és én voltam a nevelőjük, tehát én voltam az öreg. Indián, 25 évesen. Tehát neveltem őket indiánnak. Nem volt több felnőtt, csak én. Iszonyú csörömpölésre ébredtünk egy hajnalban, ilyen 3-4 óra körül. Kirohantam a patakpartra, vagy mindannyian kirohantunk, és megdöbbenve láttuk, hogy tankok tömege csörtet át az erdőn, kidöntve fákat, átgázolva mindenen, és ugye engedélyt nem kértünk, a helybeli erdésztől volt valami szóbeli megegyezés, hogy mi ott vagyunk. Mi rémülten elástuk a baltákat, mindenféle indián fegyvert eldugtunk egy sziklahasadékba, hogy, mert azt hittük, hogy egy hadgyakorlatba csöppentünk bele, és miután nem kértünk engedélyt, hát magunkra vessünk, hogy most itt percek alatt átrobog rajtunk minden, de az indián ruhákat nem vett le, és két tank között én átrohantam, mert a tankok pont az ellenséges tábor és köztünk vonultak. Rohantam be az ellenség táborába, akik fegyvert emeltek rám, és én mondtam, hogy ne, tehát kilépve a játékból kiáltoztam nekik, hogy nem játszom, nincs hajam, levettem a parókámat, de az ellenséges tábor, akitől mondjuk 5 kilométerre zajlottak ezek az események, tehát a tankok nem rajtuk vonultak keresztül, akkor mondták, hogy igen, a szemek és a fülek jelentett, hogy acélfejű sápadtarcúak mennek vas szekéren arra. Tehát nekik még mindig játék volt, amíg én addig ordítoztam, amíg megértették, hogy itt valami nagy baj van, amit mi nem tudunk, hogy micsoda, mert itt nem 5 tank ment el, hanem reggel óta már elment valami 400. És hazafele rohantam, és jól ismerve az erdőt, én beugrottam egy ilyen bozótba, ahol tudtam, hogy egy forrás van, és 2, vagy nem 3 turista állt ott a forrás mellett. És kérdeztem, nem tudják, hogy mi ez? És ugye hát mi nem használtunk se rádiót, se gyufát, se semmit, nem tudtunk semmit, és mondja, hogy nem tudják, hogy mi történt, nem tudja, hogy mi történt, és mondta, hogy nem, és azt mondta az egyik nő, és sírt, azt megdöbbentem, azonnal sírta, hogy kimondta, hogy ma hajnalban megszállt.

0: szálltuk Csehszlovákiát. Abban a pillanatban véget ért a tábor, úgy értem, lélekben, és utána már csak arra ügyeltünk, hogy hazajussunk a szüleinkhez.
1: ...1877. szeptemberében fogták el Szilajlovat, aki a fogságból menekülni próbált, de egy őrszem szuronyával leszúrta. És egész szeptemberben a száradó fű holdjának havában a gyászolók díszőrséget álltak a sír mellett. A hulló levelek holdjával azután megérkezett a hír, a nebraszkai szíjúknak el kell hagyniuk lakhelyüket. A kormány új rezervátumot jelölt ki nekik a Missouri River mellett. A kitelepített indiánokat katonák hajtották. Útközben néhány kisebb csoportnak sikerült megszöknie, hogy csatlakozzanak Ülőbikához, a sebesült térd hegyi folyó mellett. Csak ők ismerték azt a helyet,

0: nagyon furcsa volt. Indián ruhában álltunk, akkor már megmutattuk magunkat az oroszoknak, mert kiállt egy páncélos oldalt, és az orosz páncélosan látszott, hogy teljesen magától értetődőnek tartja, hogy itt az erdőben lakó emberek ilyen bőrrojtos ruhába járnak. Gondolom neki olyan volt, mint egy kazak vagy egy kirgiz népviselet. Tehát ha az erdőben lakó magyarországi népek ilyen ruhába járnak, tehát este is ott gubbasztottak a tankjuk mellett a folyó túloldalán. A fiúk minden áron oda akartak menni, mert kisfiúk voltak ők, és az tank volt. És én mondtam, hogy ne menjenek oda, de látszott, hogy nem lehetett visszatartani őket. És mondtam, hogy ha oda mentek, akkor ne beszéljetek oroszul. Hát gyűlölet és harag volt bennem. De a gyerekeket nem lehetett visszatartani, oda mentek, és előbb-utóbb hallottam az orosz csivitelést, barátkoztak.
1: Az egyik gyerek Erdély Dani, azaz Tücsök.
2: Azt tudtuk, hogy oroszok, azt, hogy Prágába mennek, talán tudtuk, de azt hiszem, ők nem tudták, hogy hova mennek. Ez kiderült a beszélgetésből. Bemásztunk a tankokba, használtuk a Gege mikrofont, ilyen oroszos kedvességgel, bűbájjal mutogatták. Szerették a gyerekeket, teljesen rendben volt, és valahogy úgy jeleztük nekik, hogy ne lőjenek.
0: Még valahogy este fele, mert mi ugye tüzet raktunk, és akkor ezek a fiúk mindenáron az oroszokra terelték a beszélgetést, és mondtam, hogy akkor hívjátok ide, és akkor odajöttek, és akkor mondtam nekik, hogy csináljatok nekik akkor két nagy zsíros kenyeret, sok hagymával is hozzátok meg, mert ilyet nem úgy csettek 4 év óta, vagy 5 év óta, mióta eljöttek otthonról, és az egészen megható dolog volt, ez a két orosz páncélos, akiről később kiderült, hogy kárpátaljai ukránok. Én nem voltam hajlandó oroszul megszólalni, és ott ették ezt a kenyeret, könnybe lábadt a szemük, és reggel egyszer csak leszedtek mindent a tankról, minden készletüket, ehetetlen papírzacskóba csomagolt leveseiket, meg csupa ehetetlen dolgot, a vízkészletüket behordták a táborba. Egyszer mindenüket odaadták, és én akkor szóltam hozzájuk csak egyetlen szót, és mondtam, hogy tudom, hogy Csehszlovákiába mentek, és mondtam, hogy ne menjetek oda. És azt soha nem felejtem, ott ült a tank szélén az egyik orosz, és nézett a semmibe, és aztán jött valami kattanás, valahol megszólalt valami rádió bent a páncélosba, és egyszer csak visszaugrottak, beindították viszonyatos bőgve a motort, közben ott vonultak a ilyen 100-200 méterre a többi tank, és ők besoroltak a valamelyik, nem tudom, 584-es és a nem tudom hányos tank közé. Mentek, mi átszaladtunk a folyón, hogy integessünk ennek a mi tankunknak, és egyszer csak lecsukódott ez a fedél, és biztos jött egy újabb rádióparancs, és akkor mondtam a fiúknak, hogy na, ott megy az ellenség.
3: Ülőbika éleke. Harcos voltam egykor, most mindennek vége, nehéz időket élek.

0: És utána csináltál még tábort, vagy ez volt az utolsó?
1: Hát utána nagy nehezen folytatódott. Ugye egy év volt, amíg földolgoztuk, vagy talán a mai napig nem dolgoztam föl, hogy 68-ban mi történt, ez megbocsáthatatlan, diszidálni akartam. Az egy nagyon felkavaró dolog volt, de miután nem lehetett se diszidálni, semmit nem lehetett csinálni, hát maradt megint ez a belső emigráció, tehát akkor megint az indián az így folytatódott, de már nem volt soha olyan játékos.

A hideg reggeli szélben leheletük fehér csíkei hamar eloszlottak a mélyedést szegélyező csupasz bokrok ágai között. Usnyielo, hideg van. Tunkasila, a nagyapa akarta, hogy összetalálkozzunk, és együtt menjünk az erődhöz csatázni. Jól tettük, hogy veled mentünk. Úgy kiáltoztak a katonák, amikor lőttünk, mint a kisfiúk lófürdetés közben. Sokan vannak a fehér emberek. A szívük gyenge, a szemük is gyenge. Ha felnéznek az égre, csak a madarakat látják, a napot nem. Fagyos szél söpört végig a ligeten, és levelekkel szórta be a négy férfit és a lovakat. Kiktaio, ébredj fel, rázta meg halszány vállát Holló. Az oglala felült és körülnézett. Jó harc volt az este. Én még visszamennék verekedni, mondta frissen. Füst a szemében felállt, összetekerte a takaróját, és a nyergével a lovához ment. A ló halkan nyerített. Füst a többiekhez fordult. Ennek a hadiösvénynek vége? Én visszaindulnék a porfolyóhoz, hogy a hunpapa harcosokkal és veletek együtt elszívjuk a lepecsételt pipát. Hey, Jápi! Hiúvó, menjünk! Mondták az oglalák. A nagy hóesés előtt meg kéne érkezni. Bizony! Most nyíló! Hideg van! A szívem forró! Vaste!

Elhangzott a Bakony Prága hadiesvény 1968. Műsorunkban részletek hangzottak el Dee Brown, a Vadnyugat története Indián szemmel és Cseh Tamás hadiesvény című könyvéből. Közreműködött Galkó Balázs. A felvételt Göbjös Tamás és Vajda László készítette. A zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztette és rendezte Markovics Ferenc.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: A Kossuth Rádió híreit hallják. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kérje a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takarítanak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kérje a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra közé ütemezze át az áramfogyasztást. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A KATL Debrecenben már 20%-kal csökkentették az energiafelhasználást. A MediaMarkt holnap délután 5 órától mind a 40 hazai áruházban harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást is elhalaszt. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áram szükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy ötödét fedezi. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, hogy a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás mérnöki és információs központja volt. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződés szegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Negyedik napja pusztítanak, kiterjedt erdőtüzek Görögországban, tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erőszél is nehezíti, házakat, több ezer hektár termőföldet és fenyvest perzselt már fel a több ponton is kiterjedő tűz. 3 települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni a Peloponnészoszi félszigeten. Fokozódik a hőség, hajnalban 17 és 24, holnap napközben 37 és 41 fok várható. Enyhülés a hétvégén lesz. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most az egyes Ibárágynál ugye elkezdték azt tárgyalni, hogy ez egyfajta váltás a stílusba, és ez visszatért aztán a Még kér a népbe, hogy ezek a szikár jancsói parabolák felváltódnak ilyen nagy mitoszokkal, nagy közösségi mitoszokkal. De tudatos volt, mert láthatóan az Égi bárány egy más, gazdagabb anyagú film.
1: Nem tudom, hogy tudatos volt.
0: Több benne az érzelem, és kevesebb talán
1: a nem tudom, hogy tudatos volt. Nem tudom, tudatos volt-e, ugye akkor lehet, ugye többször voltunk Párizsban Gyulával együtt, és a szürrealisták, ugye még mindig volt szürrealista mozgalom, és azoknak a utol rezgéseivel találkozgattunk. Egyik ilyen főszürrealista az egy mozis volt. Már nem tudom, hol volt a mozia. Egyetlen mozi volt, és ő fönn lakott a mozi fölött. És ő csinálta a Rádió Luxemburgot. Ő maga egyedül összél. Ő csinálta. Összeverkodtunk, és egy csomó ilyen szürrealista akármi volt. Például, ugye nála láttuk azt, albumban láttuk azt, amikor egy emberből száz üzét levágnak élő. Ez egy kínai büntetési mód. Él a Pali, és levágják a lábát, a kezeit, és még mindig él a Pali. Ugye ez benne van az Égi bárányban.
0: Egy kislány olvassa föl.
1: Azt a Gyula írta azt a szöveget. Az elég fantasztikus, mert kislány, mert tudom, 6-7 éves kislány, teljesen pucéron, és körülötte ezek a keretlegények, és felolvassa ezt a büntetésmódot, hát ez elég megrázó.
0: Igen, ez a legdrasztikusabb jelenet. Ugyanakkor ebbe a filmbe kerül be a Daniel Olbriski, és erről ugye van egy történet, ami nem is csak mint legenda érdekes, hanem elég sokat elárul a te alkotói módszeredről, ha igaz, hogy igaz, teljesen véletlenül került, mert kulcs szereplő benne.
1: Igaz, te abszolút igaz. Daniel volt egyik mítosz ugye nálunk. Hát ő James Dean, a kelet-európai James Dean volt. A Daniellel Moszkvában találkoztunk egyszer. Úgyhogy moszkvai fesztivál volt, nem tudom melyik. Valami moszkvai fesztivál voltunk ott, ebben a szállodában, amiről meséltem, ahol bemutatták annak idején a csillagosokat. Ugye hát a Moszkva mit lehet, mindenki volt, mind a gödény, és hát hajnalban, azt hiszem pont ebbe a moziba, vagy mozi előtt, egy óriási terem, mit tudom én, egy 30 méter hosszú asztal, leterítve fehér abroszokkal, már hajnal, millió ember, mindenki iszik, és látom, a végén ott van az Olbriski. Nem tudom, kivel voltam ott, talán a Kézdi Kovácsa, nem tudom, kikkel voltam ott. És elkezdtük énekelni a Cserona Mákina, mondták a színóta, azt ismered, ugye, a Vajda filmjéből. Elkezdtük énekelni. És egyszer csak észrevette a Olbriski, hogy énekelünk, és mit csinál? Végiggyalogolt ez a 30 méter hosszú asztalon hozzá. És akkor ismerkedtünk meg. Összeismerkedtünk, akkor még együtt ittunk, még hajnalban, itt a Volga partján kézen állva járkált, mert amikor csináltuk a Égi bárányt, akkor itt járt Magyarországon nyaralni. És hát a Balaton felvidéken készült a film, és egyszer megjelent az Olbriski ott a forgatáson. Hát örömmel üdvözöltem, mit csinálsz, hát nyara. Tehát igen, kis pénz lenne szükség, de maradj itt, kapsz egy szerep. Na, így került bele.
0: Mert utólag az elemzők ennek a figurának hatalmas jelentőség.
1: Nyilvánvaló, de hát utólag.
0: Tehát akkor valamikor a 70-es években járunk, te Róma is.
1: Rám pirított ebbe, kiderül, hogy micsoda linkoci. Vagyok én is, meg a film.
0: Nem, hát ez egy módszer, hát végül is improvizációból is lehetnek nagy dolgok. Ez
1: talán.
0: Filmben előfordul, nem tudom máshol is. Csináltad ezeket az olasz filmjét, időnként hazajöttél filmet csinálni. Két filmről beszéljünk, az egyetlen francia filmed, a Lóba hajnal, amit ugye az Elie Wiesel.
1: Hát ez már 80-as évek. 85, igen. 85. Az Élő vízzelnek a második könyve, fantasztikus a könyv, hogy az Élő vízzel ő honfitársunk volt egy időben, mert ő Márvaros-szigeti zsidó család, a Márvaros-sziget régi magyar város volt, ennek a városnak legalább 70% a zsidók laktak ott, sok ortodox zsidó, házszédok. Vízelék is eredetileg tomóvalók, de talán a dédapja jött Magyarországra. A Wiesel-nek a nagypapája, ő igazi vallásos volt, az édesapja már kevésbé, és nagy magyar volt az édesapja. Ez a város 18-ban Romániához tartó, tehát elszakították Magyarországtól. Aztán 40, nem tudom hányban, 41-be került, ugye Észak-Erdélyt odaítélte a német-olasz döntőbizottság Magyarország. A Wieselnek az apja, az mondom, nagy magyar, ott kereskedők voltak. Annyira nagy magyar volt, hogy bár otthon, ugye, mert hogy a nagypapa meg a család az ortodoxok voltak, és jiddisül beszéltek, tehát a nagyszülők jiddisül beszéltek. Lehet, hogy az apja is, de azért azt nem tudom, mert nem beszéltem erről az élővel. De az apja, mondom, nagy magyarként azt akarta, hogy az élő magyar legyen. Váradra küldték el, és ott végezte a gimnáziumot. És hát az apja várta a magyarokat, mint a mesiást. Magyarok jöttek, na, borzalmas csalódás volt a családnak is. Nem elég, hogy csalódás, hát kiirtották a családját. Talán maga egyedül maradt egyedül életbe, és a felszállás után ő Párizsba került. Élt egy darabig, megírt egy első könyvet a élményeiről, az éjszakát franciaul írta. Aztán Moriak olvasta, és nagyszerűnek tartotta, akkor összeismerkedett vele, biztatta, hogy írjon, akkor megírta a hajnalt, azt is franciaul írta, azt hiszem a harmadikat, vagy a negyediket már angolul írt. Én úgy kerültem az egészbe bele, hogy volt egy producer asszony, illetve ketten voltak, két producer hölgy volt, akik történelmi filmet akartak csinálni. Philippe Auguste nevű francia királyról, aki igazán megcsinálta modern Franciaországot, ő találta ki a 1300 elején, vagy 1200 végén. Ő találta ki az állandó hadsereget, az adót, az állandó adót, ugye ez is a modernitás, és a rendőrséget, az állandó rendőrséget, ez a modernitás. Ez volt Philippe Auguste, és hát ennek a történetét akarták megcsinálni, és a Georges Duby, aki hát világnagy történész volt, ugye ő volt a szakértő. És elkezdtünk együtt dolgozni, de hát nem lett bele semmi, mert marha sok pénz lett volna, nem jött össze. Vagy hát egy jó darabig ott Párizsba jöttem, hogy ezt fogjuk csinálni. Aztán hazajöttem, és akkor voltam Kecskeméten, a Gyurkó Fernália, én, meg hát a volt 25-esek, sokan Kecskeméti színházban voltunk. És akkor csöng a telefon, és az egyik, hogy a két producer azt mondja, fölhív, hogy azt mondja nekem, Buvini csata. Mondom, Philippe Auguste. Szóval ezt honnan tudod? Mondom, nem tudom. Nem tudom, rossz a neveltetésem, mondom. Most a 10 franciák közül megkérdezek, hogy 8 nem tudja, hogy mi az, hogy Buvini csata, és nem hallotta Philippe Auguste-ről, mondom, jó, rossz a, nálatok rossz a történelmi nevelés. Na, elég az, hogy így került a Philippe Auguste-re sor, de mondom, abban nem lett semmi. És végül aztán Élinek a könyvét találta meg ez a hölgy. Ugye még abban bíztak, akkor a francia kulturális miniszter, az nekem barátom volt, a Jacques Lang, és ő támogatta volna a Buvini csatát is, de hát annyi pénzük nem volt. De az Élie Wiesel azt finanszírozta.
0: Hogy került bele a francia színészek mellé, a Philippe Levotard és a többiek mellé egy igazi hollywoodi figura, a Michael York?
1: Régen ismerte a Michael-t, és nagyon helyes pali volt, és hát nem egy nagy átütő színész, de fantasztikus jó figura, és egy hihetetlen rendes pali. Hihetetlen rendes pali. És nagy örömmel vállalta, és hát nagy bánata volt, mert ugye a film végén játszik, hogy angol tisztet játszik, akit kivégez a mi hősünk. A végén megtorlásképpen kivégez, és a Michael azt hitte, hogy ezt a jelenetet egy snitben, ugye hát akkoriban ez egy, a hosszú snittek, ugye akkoriban az nagy újdonság volt még, hogy hosszú snittet csinálni. Ugye, mert azt ugye Angelopoulos, meg én voltam a hosszú snittek világ, nem tudom milyen.
0: Világbajnokai voltak.
1: Igen, igen. És hogy hosszú snittet fogunk csinálni, mondta. Ja, Michael örült nekem, és nem fért bele 12 percbe. Nagyon ki volt bukva.
0: Palesztinába forgattátok a filmet?
1: Meg Franciaországban. Úgy volt, hogy Magyarországon forgatjuk, de a célpajtás nem ment be.
0: Most ezt a filmedet nem mutatták be nálunk.
1: Nem.
0: És aztán van még egy, amit nagyon szörmentén mutattak be, és abból botrány lett. És a Vici Privátin, tehát a magánbűnök közelkölcsökről van szó, abból nem magyar botrány lett, mert magyar botrány már volt mögötted néhány, legalábbis ilyen vita.
1: Ja, igen,
0: hanem abból meg egészen nemzetközi botrány lett, főleg a szabados jelenetei miatt.
1: Igen, hát amennyiben nemzetközi. Itália botrány volt, és...
0: Olaszországban volt botrány, nem?
1: Igen.
0: Meg Magyarországon.
1: Hát Magyarországon, mert annik, hogy látták volna, jó barátaim, ugye belém gyalogoltak persze, hát ez természetes.
0: Most ez a film egy orgiába fullasztja bele.
1: Hát igen, de van.
0: A trónörökös pár, ugye a meggyilkolt vagy öngyilkossá lett.
1: Hát itt ugye arról szól, hogy meggyilkolják őket. Ezt a filmet Horvátországba forgattuk. Azért ott, mert én, mint magyar rendező, nem lehettem olasz film rendezője, mert akkor nem kapja meg a olasz nemzetiséget. Így koprodukcióban volt a film horvátokkal, és engem a horvátok hoztak, mint rendezőt. Így lehetett megcsinálni a filmet. Koprodukció nem volt igazán koprodukció, mert az olasz producer fizetett mindent, tehát a koprodukciós partnernek a részvételt is ő fizette. Így aztán úgy döntöttük, hogy Horvátországon keresünk helyszínt. Hát operatőrként természetesen van a Kende, de hát a Kende nem ért rá. Így egy olasz fiú lett az operatőr, ki forgatott 3-4 napot velem, aztán annyi volt, mert nem volt alkalmas rá, szóval mindegy. Nem, most nem mondom el, hogy miért meg, hogy. Akkoriban az volt a divat, hogy szórt fényt használunk. És a helyszín, amit kiválasztottak, egy kis kastély volt. Elég az hozzá, egy kis kastély volt, de ez lerobbant kastély volt. Most a szórt fénnyel csinálod meg, akkor látod, hogy szegényes meg. Pedig hát ez igazában Királyfinak egy akármilyen. Így aztán egy horvát fiú lett az operatőr, aki egyébként is segített nekünk, mert helyszín keresésben ez a Pinter nevű fiú, Tom Pinter nevű fiú, ugye segített nekünk helyszíneket keresni. Így találtuk meg ezt a helyszínt is. Ő ott már forgatott egy amerikai filmet, ez a Tom, és hát végül aztán ővele forgattam ezt a filmet. Na, ez egy jó pofa hely volt, mert egy ilyen őspark közepén volt egy nagyon szép kis ilyen, nem túl nagy kastély. Ha park felül nézted, egy emeletes volt. És miután domba épült, hátul meg földszintes, tehát az első emelet hátul földszintként szerepelt. Hát ott járkáltam, már ott dolgoztunk minden fene. Egy ottani tanárember, egy gimnáziumi tanárember volt a gondnokaimnek, akármilyennek. És hát az néha ott volt, és néha beszélgettünk. Ezt csak kérdem, hogy végre megnéztem egy címer a homlokzatán. Na, kinek a címere? Szerintem a Bombel Márkina. Na, kinek? Bombel Márki a Rudolf trónörökösnek volt a parancsőrtisztje. Francia származású volt, az apa a napoleoni időkben akkor menekült, vagy a nagyapa. Bombel Márki a parancsőrtisztje volt a Rudolfnak. Mondom, és mikor kapta ezt? Rudolf halála után.
0: Ez volt a Verdi?
1: Mondom. Na, mi stimmel a filmben?
0: Még egy film ebből a korszakból, most nem megyünk ugye sorra, elég sok filmet csinált. Megint Magyarországon, ugye elkezdesz egy trilógiát, a Magyar Rapszódiát, ami a Bajcsi Zsilinszky testvérek életéről szól, vagy ugye nem úgy hívják őket a filmben, és el is jut a második részéig ennek a dolognak, a harmadikig már nem. Mi érdekelt téged ebben a Bajcsi Zsilinszky duettben?
1: Hát maga a Zsilinszky története elég fantasztikus. Ő, az apjuk, a Zsilinszky Mihály, az a Tisza Istvánnak egy ilyen seggevége volt, és kormánypárti képviselő, ez borzasztó. Borzasztó ilyen, hát írhatatlan, hogy ezek hogy viselkedtek, mert mind viselkedtek az ilyen emberek. De ezek tótok voltak, meg is úgy nevezik magukat. Talán csabaiak voltak. És mondom, a Mihály az Tisza István embere volt, és összekülönbözött Áhim Andrással, aki igazi nagy parasztember volt, oda való parasztember, aki parasztpártot is alap, összekülönböztek. És azt hiszem, össze is verekedtek, hogy nem tudom, mi az eredeti. És akkor a Zsilinszky Endre és a tesója elmentek a Áhimhoz, és megölték Áhim Andrást. Így indul az élete. Na, természetesen, mint a jogos felindulás, ezért azért fölmentették őket. De a Zsilinszky a végén ugye ilyen radikális párti lett, németellenes lett, tulajdonképpen nem parasztpárti, hát ilyen parasztbarát lett. És a végén ugye ő volt egyetlen, aki 1944. március 19-én fegyvert fogott a németekre. A 44 karácsonyán kivégezték. Zsopron Kőhidán. Tehát ennek a furcsa életnek, tehát a gentri gyerekek, akik így viselkednek, hogy kerülnek a népoldalára, hogy ilyen patetikusan fejezzem ki magam, vagy romantikusan fejezzem ki magam. Erről szólt a történet. Csak két rész készült el, mert ez sem igazából a realista, vagy nem tudom milyen történet. Sőt, az sem, amit ugye megírtuk a Herládival ezt könyvben, meg is jelent a magvető, megjelentett a könyvet. Semmi köze annak sem a filmhez. De nem tudom, mennyi, szóval te azt mondod, improvizáció, fene tudja. Valószínűleg jár közben az agyam, és átalakul minden. És a harmadik rész azért nem készült el, mert alig, ha nem, szóval az volt a szándékunk a Hernádival, hogy 45 utána is elvisszük a történetet. És akkor az már nem lett volna könnyű, mert igazából elköltöttük a pénzt. A két első részben nagyon nagyszabású volt a film, és a harmadik részben azért nem tudtuk létsen, mert az külön kellett volna a pénzt kérnünk, és be kellett volna vallani, hogy ez a Zsilinszky tovább megy, és szembe kerül a... Hát ugye ők 45 előtt azért a Komcsikkal még együtt voltak, németek ellen együtt voltak, és ugye az lett volna a vége, hogy a Komcsik csinálják ki. Szóval nem lehetett volna már leplezni ezt, hogy ez lesz, mert azt olyan meglepetést nem csinálhatsz meg senkivel, hogy ennyire más legyen. Tehát legalább közölni kellett volna a film főigazgatóval, hogy mi a véges. Ugye akkor elég sokba került a film, mindenki föl volt háborodva, hogy én mennyi pénzt hiszek el. És attól kezdve el is döntöttem, hogy kettőt döntöttem el. Hogy nem csinálok történelmi filmet többet, vagy történelmi jellegűt, ugye még megcsináltam ezért a Zsarnok szívét, hogy akkor nem csinálok többet, és alacsony költségvetésüket fogok csinálni.
0: De nem is fogadták túl kedvezően egyébként a magyar abszurdiát. Ugye nagyon mondták, hogy ezek a ködgyertyák, ezek a jancsús manírok visszajönnek.
1: De már a világban is akkor már nem csak magyarországiak. A magyarországiak többek azért nem, mert abban a magyar abszurdiában egy kicsit úgy érezheted, hogy nagyon, nagyon magyarkodik benne. És talán ez se tetszett se a okosoknak, se a hivatalos kritikusoknak. Ezt a két filmet az Acél György megnézte egy éjszakai vetítésen a filmgyárba. Én azt hiszem, hogy soha életében nem nézett tőlem filmet. Azt hiszem, az az érzésem, hogy nem. És akkor ki volt tőle bukva. Ugye a feleségével együtt nézte, meg néhányan nézték akkor, a Gyurkó Laci a másod. Ki volt tőle bukva nagyon, és akkor azt mondta nekem, hogy maga ezzel a filmen megbuktatja a minisztert. Az Andrzej, a Márványember, a másik a
0: vasember
1: miatt le kellett mondjanak kulturális miniszter.
0: Ez 82-ben volt körülbelül.
1: Nem tudom, hányban volt. Uh-huh. Le kellett mondani, nem, előbb lehetett, mert ez a Bajcsizuki film is elő volt. Le kellett mondjanak kulturális miniszter, csak akkor azt mondta nekem a cél, hogy maga ezzel a filmen megbuktatja a minisztert, mondta nekem. És akkor megnézte akkor a miniszter.
0: Posgai.
1: Ő volt a miniszter. És fölvállalta a filmet, azt mondta, ő felelősséget vállal a filmért.
0: És nem bukott meg.
1: Illetve nem akkor.
0: Mondtad a Zsarnok szívét, ugye, mint ami után. Az egy nagyon furcsa film volt, tehát a Zsarnok szíve. Egyrészt ugye történelmi film, másrészt szokásotól eltérően azt, ha jól emlékszem, majdnem végig stúdióba díszletek között
1: forgattad. Egész végig stúdióba, utolsó pillanatban nincs.
0: És végig mozogtak, tehát nem csak a kamera mozgott és a szereplők, hanem maguknak, ezeknek a háttereknek és a díszletelemeknek is volt egy külön koreográfiája. Most ilyet eddig nem csináltál.
1: Nem, mi azt döntöttük el, hogy mindent külsőbe csináltunk. Mindent belsőbe van. És hát erre a Bana is már rákesedett, mert megcsinált ezt a fantasztikus díszletet benne. De minden belsőbe van benne. És hát a sztori elég jó pofa. Elég jó pofa a sztori. Szóval hazajön Itáliából egy fiatalember, keresi apját, anyját, kiderül, hogy apja halott, az anya fiatalabb, mint ő maga. Aztán kiderül, hogy az apja renegát lett, és az anyját, apját pedig színészek játszották.
0: Ez saját történet, vagy valahonnan vettétek ezt a sztorit? És hát ez itt ugye érdekes a főszereplő, akit a Pazolinitől örököltél, a Ninetto Davoli.
1: Ninetto és a lány meg a Vici Privatiból van. Anszavoy, Méri Anszavoy.
0: Na, a Davolival már dolgoztál korábban, nem Olaszországban?
1: Nem. Hát csak ismertem, hát jó barátom volt Pierre Palon keresztül.
0: Utóbb a 70-es, 80-as évek tájékán jártunk, és Most három olyan dologról szeretném, ha egy picit beszélnénk, ami nem szorosan a játékfilm, de elég sokat tevékenykedtél a területeken. Elmondom sorrendben, hogy melyek ezek. Színház, dokumentumfilm és tévé. Mert én úgy vettem észre, hogy a 70-es, 80-as évek táján te túl azon, hogy elindulsz Rómába, elkezded járni a világot, külföldön csinálsz filmeket, amúgy is elkezdesz kalandozni, elindulni különböző irányokba a hagyományos filmkészítés felül. Például elkezdtél színházakat csinálni.
1: Hát ugye azt tudod, erről beszélgettünk, hogy eredetileg színházrendező akartam lenni, tehát mindig vonzott, hát többek között azért, mert élő műfaj. Ugye a mi szakmánk, a filmát, az konzerv, ami hát maga elég nagy szerencsétlenség, ugye ezért nem nagyon szoktam nézni a régi filmjeimet, mert ha megnézem, akkor tudom, hogy hát de most már mind a nagymama konzervje, vagy nagymama befőtje az ott maradott polcon így. És már nem tudok mit változtatni rajta. Van, aki újra csinál filmet. Ilyen volt Székely Pista, aki kétszer megcsinált világhát, de ilyen lehetőség kevés van.
0: Hitchcock csinálta meg kétszer.
1: Hát Hitchcock, hát. Szóval nem tudjuk megcsinálni. Szóval nem tudunk saját magunkról remake-et csinálni, mások csinálhatnak, hogy most divat máma, hogy a régi magyar filmekből remake-et csinálnak. Színház az élő, és mara érdekes, hogy akkor lehet változtatni rá. Többeket az is érdekes, mert ott tényleg azon kívül, hogy rendező van, azon kívül a színész kezében is van a dolog. Mondjuk a klasszikus felé menő színházban, az a színész kezében is van a dolog. Ugye amikor ott a kecskeméti kalandunk, főleg a Hernádon, mert a Gyurko ott maradt, amikor mi oda mentünk, hányba is? 8 van, nem tudom hányba lehetett. Az 3,5 évet voltunk a Gyulából, szóval egy másfél szezont voltunk. Napi meló volt. Azt lehetett érezni, hogy a jó színész érzi a közönséget. Fölmegy a függöny, és a színész megérzi azt, hogy milyen a közönsége, és megpróbálja meghódítani a közönséget. Most nem a izmusos előadásról beszélek, ami nem tudom, minek lehet nevezni modern színádnak, vagy ilyennek, vagy olyannak, ahol ilyen nincs, vagy nem az orosz rendezőnek, aki ugye csinált Magyarországon is előadásokat, és ugye hátul ült a királyi pályába, és zseblámpával irányította a tempóját. A színészek azon kívül játszottak, azon kívül nézték a mestert, hogy zseblámpával irányítja a tempót.
0: A Ljubimov.
1: Igen. Ezen kívül a színész megpróbál meggyőzni a közönséget. Az marha érdekes, hogy egyszer csak érzed, hogy át tudja forrósítani a nézőteret, vagy nem. Jó pofa. Élő, és mondom, lehet változtatni rajta. Tudod, hogy valamit elszúrtál benne, akkor azt ki lehet javítani. Hát a filmben meg nem. Persze nem ezért csináltunk színát, akkor nem tudom miért. Mert azok a filmek, amiket a 60-as években elkezdtünk csinálni, ezek a történelmi, vagy áltörténelmi filmek, ezek akkor avantgárdnak tűnő filmek voltak, hosszú snittek, meg mindenféle ilyen. A 70-es évek végére kifulladt ez. Ugye akkor nemzetközileg is kifulladt, és engem már a te kritikus barátaid, a nyugatiak is elkezdtek már piszkolni, hogy most már elég volt ebből, amit csinál. Részint azért, mert ugye rájöttek, hogy az egyszerű képlet, hogy elnyomás és elnyomott, az egy egyszerű képlet. Tehát erre is rájöttek, hogy akkor már mindenki tudta, hogy könyükükön jött ki, hogy mi ezt kínáljuk fel a közönségünknek. Hát akkor már elkezdtek piszkozni engem, és már elegük volt ebből akármiből. Ugye hát ez kiderült például a Kámba, amikor a Baczynszky parafrázisok mentek Kámba is. Akkor már elegük volt belőle.
0: De te akkor egy életműdíjat kaptál Kámba, nem?
1: Életműdíjat később kaptam. Életműdíjat a 80-as évek elején kaptam. Akkor többen kaptunk, azt hiszem 9-en kaptunk. Abban volt a Kurosawa, a Michelangelo, a angol fiú, aki a Excalibur csinált, a Bormann. 9-en kaptunk. A fesztiválnak egy külön rendezvénye volt, amikor ezt megkaptuk. Akkor jött divatba, ahogy Erdnery fogalmazta, a lábszag. Én ezt nem mennyire durván fogalmaztam, mert azt mondtam Soroksár. A Soroksárja divatban az egész világon. Persze abból is lehet érdekeset jót csinálni, minket meg ez nem érdekes sose. Marha jó pofa, a Lajos szereti a Irmád, de érdekes, a Lajos egy másik Lajos szeret, vagy hogy van ez, az biztos érdekesebb, szóval marha érdekes torikat lehet csinálni. És a nagy rendező ebből is, hát hogy vegyük például a Bergman nevű rendezőt, vagy Szóval ebből is lehet marha jókat csinálni, de minket inkább az vonzott mindig, amit a Michelangelo jelent, szóval Antoni jelentett, meg a Nouvelle Vague jelentett, tehát a Nouvelle Vague-nak a autonóm része jelentett, az vonzott mindig. Szóval nem az, hogy elbeszéljünk történeteket. Mert a történetek lehetnek jók, hogy bár ugye a Gyulának is, nekem is az volt a véleményünk mindig, hogy a film az primitív, az egy primitív műfaj, és a primitív irodalmat tudja csak megcsinálni. Ezért szokták mondani, hogy egy nagy regényből, egy igazi nagy regényből nem lehet jó filmet csinálni. Mert az nagy regény az absztrakt realista. Tehát a te főszereplőd, mondjuk a regény főszereplője, az neked absztrakt. Tehát lehet az a Mastroianni, vagy lehet az a Kozák Andris, bárki lehet, de amikor film van, akkor az neked lekonkrétizálódik a dolog. És a film miután nagyon kevesen csinálnak 8 kilós filmet, Tarbéci vagy a nagy New Yorki, szóval még 24 órást is csináltak, azt is lehet, csak hát az elég ritka. És a film miután behatárolt időn belül van, tehát mindenképpen primkó, mindegy irodalom, még a színháznál is primkó, mert a színházba át tud jönni az irodalom, a film tudnék más műfaj, a film nem egyszerűen szavakkal vagy akármivel beszél, és nem biztos, hogy csak a sztori érdekes benne. Bár a néző, én magam is, ha filmet nézek, én mindig sztorit keresek benne, minden filmben sztorit keres az ember, még a nem sztoris filmben is azt keres. Meg valami üzenetet keres, tehát ettől is primkó, mert mindig valami üzenetet keres benne az ember. Ugye a 70-es évek végén ez volt a helyzet, és akkor színház, és akkor a Gyurkóval nagyon jó barátság voltunk, és volt egy ilyen, mondjuk egy ilyen nagy regénye, egy ilyen társadalmat tárgyaló regénye, a Dr. Faustus boldogságos pokolyás, ez volt az eredeti címe, és ebből csináltunk egy tévésorozatot, és éppen már volt nála Márton Pisti, erről beszélgettük, akkor kezdtünk mi együtt dolgozni.
0: Mi volt a társrendelő?
1: Igen, akkor kezdtünk el együtt dolgozni a Pistivel. Hát az már mennyi, 25, legalább 25 éve, nem több.
0: Amennyire én emlékszem az előadásaidra, a 25. színházban, meg Kecskeméten láttam egy-kettőt, azért azok jobban emlékeztettek egy Jancsó filmre, mint egy hagyományos színházi előadásra. Nagy, szabad happeningek voltak, igen, sok zenével.
1: Igen. Hát nem is szerették a színházi kollégák, meg a te színházi kritikusaidat, azon elküldtek engem a melegebb éghajlatra. Jó, hát az ember ezt megszokta.
0: De úgy emlékszem, hogy a 25. színházban azért itt forró sikerek volt.
1: Ott igen, az kis színház volt, Pesten volt. Ugye olyan élő politikai problémák voltak. Fényes Szelek volt, meg ugye Vörös Zsoltár címen ment a Mékér a nép színpadi változata. Azok még ilyen élő politikai problémák voltak. Még egy volt egyébként, ugye a 70-es években én Itáliában éltem. És akkor újra elkezdtem a baloldalhoz vonzódni, mert láttam, hogy mi ez. Ugye én tudtam, mi az, hogy kapitali, vagy nem is az, mert én ortizmust ismertem. Szóval az mi volt, az egy talán a Révész Miklós, emlegettem, hogy ő filmfőigazgató volt, meg a HDF-nek ott egy időben az igazgatója a 20-es években. Ő mondta mindig, saját ilyen kádárista korszakunkra, hogy mindenkinek olyan a szocializmusa, amilyen a kapitalizmusa volt. Azért ez a kádári szocializmus egy feudál szocializmus, mert hogy feudalizmus volt a Horthy éra, és azért tovább. Ezt én ismertem. De ezt, ami nálunk a változáskor, tehát a 98-99-ből beállt, ezt én már ismertem Itáliában. Tehát az új rohamot a forrásokért, az új rohamot a pénzért, az új rohamot a tőkéért, azt ismertem, borzasztó volt. És miután a baráti köröm, hát az egész baráti köröm, az baloldali volt, aki, hát pedig elég széles társaság volt, írók, rendezők, képzőművészek. Szóval ez mind baloldali volt. Itáliában volt Szozdem párt, és volt Szocialista párt, és volt Komcsi párt. A szozdemek azok amerikai bérencek, azokat amerikaiak fizették, a szozdemeket, a szocialisták voltak. Azok, amiket szozdem lehet nevezni, szóval azok a sztalin ellenesek voltak. De a ottani Komcsi párt sem volt sztalinista. A sztálint és a sztalinizmust ők nem baloldali elképzelésnek nevezték, számukra a sztalinizmus az egy jobboldali konstrukció volt. A Komcsiknak is. Tehát 70-es években ilyen baloldaliskodó filmek voltak. Ezek azt hiszem, talán a Mékér a néppel kezdődött ez. A itteni barátaim falnak is ment. Ivetke, akkor azt mondta, hát, de nem azt mondta, hogy eladta magamat, hanem nem tudta, hogy nem adta el magamat, de hogy megint balra mész. Hát ez a film, meg alig, hanem az Elektra is, ez baloldaliaskodó film. Sőt, talán még Bajcsizszki parafrázisok is ilyen baloldaliaskodók. De baloldaliaskodó, szóval nem lettem én kádárista vagy, de rájöttem arra, hogy hát de azt már régen tudtam, hogy a társadalom igazságtalan, és abban valami kiút kéne legyen, hát akkor az ember még kereste az identitását, tehát akkor még azt hitte, hogy lehet, úgy lehet jó szocializmust csinálni. Ugye ez volt az illúzió 68-ban is a cseheknél, meg talán lengyeleknél is volt egy ilyen, bár az kevésbé a Solidarnosnál. De akkor még azt hittük, ezt lehet, de ez sehol sem sikerült.
0: És mikor lett vége ennek a hitnek? Tehát, hogy a szocializmus lehet egy emberarcú rendszer?
1: Hát azt már tudtam a Itáliában, szóval a Itália végén.
0: Tehát már 70-es tudtam, években.
1: Már végén már tudtam, hogy ez már nem megy. Hát akkor viszont illúziónk volt a Hernádival együtt egy új kapitál, vagy nem tudom minek, nem annak neveztük, nem is tudom minek neveztük, ugye. Ugye ezekkel együtt a kis Jancsit, meg a követőinek a terminológiáit használtuk akkor. Ugye akkor meg az volt az illúziónk, hogy ha gazdagodik a társadalom egy része, tehát mondjuk milliómos lesz, az magával húzza az alsó réteget is. Na, ez se igaz. Na,
0: de ez a kapitalizmus illúziója.
1: Hát ez a kapitalizmus illúzió, hát az eredeti is ez volt, tehát ugye a nagyok is ezt mondták annak idején. 3-4-500 évvel ezelőtt ezt mondták. De hát ez se igaz.
0: Most volt egy időszak az életedben, amikor elkezdtél megint dokumentumfilmeket csinálni, ugye ez a dokumentumfilmek ja, híradósként kezdted, és ezek leszámítva a Budapest város filmjeidet, nagyon nagy részt ilyen régi zsidó kultúrák nyomait keresztül, ja, és roma, sor, és cigány kultúrák, így van.
1: Csináltam, igen.
0: Hány film volt ez?
1: Azt hiszem mind a kettő öt.
0: 10 dokumentumfilmet csináltál.
1: Talán 10, de hát közben más doksikat is csináltam.
0: Volt valami budapesti zenék is.
1: Jó, hát az még régen volt. Budapest muzsika az 80-as évek elején volt, de amitől te beszélsz, az a 90-es években készült, tehát amikor sokáig nem csináltam játékfilmet, ugye az utolsó játékfilm volt, amik még ezt a úgynevezett klasszikus modort használta, tehát a hosszú snitteket használta, amiket a 80-as években én már megspékeltem tévével, de úgy, hogy a tévében játszás az a snitten belül volt, tehát nem külön volt vágva a tévéanyag, dokumentanyag, vagy egyéb, ez benne.
0: Ez a Szörnyek évadjában van először, nem? Vagy meg, ugye a Szörnyek évadjával kapcsolatban volt az a legenda, azt hiszem, hogy a Hernádi terjesztette, hogy akkor már egy kicsit nagyon más filmet akartatok csinálni, hogy nem mindig ezeket a hosszú snitteket kinn a pusztán, és elkezdtétek az egészet bent Budapest közepén, az Intercontinental szállóba, és a Hernádi azt terjesztette, hogy borzalmas, azt mondja, az első snitt az megvolt Pesten, és utána azonnal fogta az egész tábot, és megint kivonult a pusztára. És elkezdték ezeket a hosszú snitteket.
1: Igen, volt ilyesmi, persze azt hiszem inkább egy kicsit. A Gyula szerette a mitosz szerette. Elég fantasztikus snitt volt, ugye felvétel volt. Egy Steadicam, mert készült a Steadicam, az a gép, amit az operatőr saját vállára vesz, egy ilyen billenőszerkelet van rajta. Ugye az ember kézbe veszi a felvevőgépet, és mindent lábfártot csinál, ezt lábfártnak nevezik.
0: Magyarul sétál a géppel.
1: Sétál a géppel. Ugye az nagyon hosszan csinál, súlya van a gépnek, és megbillen. De van egy felszerelés, amit a vállára vesz az operatőr, és arra teszik a gépet. Az kiegyensúlyozza ezt a billegést. Tehát az első kép, ami ebben a filmben van, az ezzel készült, méghozzá nem is akár, hogy elkezdtük az Alagútban, átmentünk a Lánchidon, megérkeztünk az Intercontinentalba, fölmentünk a lifttel, ami egy üveglift, tehát láttad magát a halt, és fölmentük a legfelső emeletre, a ünnep elnöki lakosztályba, és bement a gép az elnöki lakosztályba, végent az elnöki lakosztályon, és kinn a folyosón, tehát újra a átriumba végezte. Az elég fantasztikus.
0: Amit most elmondta, ez egy olyan 6-7 perces hosszú snitt volt.
1: Több volt. Hát majdnem 10-es lehetett.
0: Aztán kimentetek a pusztára.
1: Aztán kimentünk.
0: És akkor volt először, ami utána legalább 4-5 filmetben megjelent, hogy mindig ott volt a monitor, vagy a televízió, és azon vagy az ment, amit a tévén kívül láttunk, vagy valami más ment, ami hasonló volt.
1: Igen, ugyanannak a életnek egy más aspektusa volt benne. Tehát a film játék is, persze, játék is, de ugyanakkor azt hiszem, sajnálatos módon még üzenet is, tehát a filmnek valamiről kell szólnia. Arról is szólhat, végül Jani összekerül Évával, arról is szólhat, vagy az Ádám az Évával, de még szólhat arról is, hogy Ábrahám a Sára miatt a kedves feleségét a kisgyereke kidobja a sivatagba.
0: Visszatérve erre a monitorra, azért nálad nem csak egy játék volt, legalábbis én úgy gondolom, hiszen nagyon következetesen folyton arról is szóltak ezek a filmek, hogy folyamatosan rögzítik azt, amit csinálnak, folyamatosan az etik megfigyelik a szereplőket valakik egy kamerával, azt folyamatosan levetítik, visszanézik, tehát mintha itt a film mindig a saját anyagára reflektált
1: volna. Hát még azért nem annyira, ezek, amiket most csináltam, ugye 98-tól kezdve, ezek ilyen önreflexiósak.
0: A kapapepék,
1: ezek önreflexiósak, tehát ez már azt hiszem a szélső eset a filmcsinálásnak, amikor az ember azzal pimaszkodik, hogy még reflektál is arról, amit csinál, vagy a világról reflektál. Ezt nem szokás csinálni, mert ugye a film az egy primitív műfaj, a film elbeszél, a film lehetőleg egyszerű dolgokat beszéljen el, tehát nagyon bonyolultat beszél el. Vagyis, hogyha nagy regényt csinál, akkor is reprimitivizálja a történetet.
0: Picit menjünk még vissza a dokumentumfilmekhez, mert engem nagyon érdekel, és izgat az a helyzet, hogy hát itt állsz már legalább 60 évesen, hátad mögött már akkor is egy világhírű életművel. És akkor egyszer csak fogod magad, fölveszed a gumicsizmát, elindult egy ministábbal, mint egy kezdő dokumentumfilmes, és a gyakadba veszed a kis erdélyi falvakat, a kis ukrajnai falvakat, elmész a sárba, a roma közösségek közé, megkeresed a régi zsidó emlékeket.
1: Ez a szakma nem elég, hogy primkó, de ennek a szakmának valami köze kell legyen az úgynevezett valósághoz. Többek között azért is, mert bármit próbálsz csinálni, maga a műfaj, maga a kép, az mindenképpen valós. Szóval ez a műfaj mindenképpen valós film. Még akkor is valós. Figyeld meg, még a rajzfilmek is. Rajzfilmek is valósak. Manapság fantasztikus rajzfilmeket csinálnak. Dávid, ugye ő a legkisebb gyerekem, mikor nagyon kicsi volt, akkor ilyen kis bandában jártak mindig, és hát mi csinálnak, ugye Playmobil, ilyenekkel játszanak, vagy néznek mit? Rajzfilmet. Rajzfilmeket néztek. És volt valami, nem is tudom, milyen rajzfilm volt. Hát egy új rajzfilm volt. Fantasztikus volt. Ültek ezek a 6-8 éves gyerekek, és néztek mind a moziba. Én meg ültem, és nem értettem semmit az egészből. Olyan volt a film. És kérdem a Dávidot, hogy te érted? Mit nem lehet ezen érteni? És a rajzfilm is bizonyos fajta realitás. Ugye hát a legtöbb át ma már ugye a fantasy az a menő a gyerekek között is, mert hát az kikapcsol ebből a sáros földből téged, de az is reális. Az is reális. A műfaj alapja mindenképpen realitás. Nem szabad neked nagy elszakadni tőle, hogy milyen a világ. Nagyon nem szabad elszakadni tőle. Bár mondom még egyszer, hogy nem nagyon szeretem a lábszagot, meg a bocsánat a kifejezésre, de úgynevezett soroksárt nem nagyon szeretem benne. De tudomásul veszem, hogy ilyen van, mert azt is lehet marra jól csinálni. A legutolsó fesztiválon itt egy fantasztikus ilyen filmet láttunk, ugye a Bolog Csabiét. Ebben a műfajban is lehet nem semmit csinálni.
0: Igen, te nem ezt csináltad, hanem te egyszerűen elindultál és elkezdtél. Ez tulajdonképpen nem is realista filmek, amiket csináltál, mert amikről most beszéltél, a soroksár, a lábszag, az semmi más, mint jól vagy rosszul megcsinált realista vagy kis realista történetek. De nálad nem erről volt szó. A dokumentumfilm különösen realista, mert az egy másik dolog. Hanem egyszerűen elindultál és elkezdted ezeknek a közösségeknek a valaha volt, vagy még talán nyomokban meglévő kultúráját fölkutatni, szinte mint egy etnográfus.
1: Igen, hát mert voltam az is. Én a Kolozsvári Egyetem etnográfiát, vagy főleg azt hallgattam a jog mellett.
0: De hogy jött ez az ötlet, hogy a régi zsidó kultúrát, a zsinagógákat megkeresd?
1: Hát ezt, azt az ötletet a Böjte Józsi hozta, úgy kerültünk össze egymásra, ő hozta. Volt egy öreg fotós, aki erdélyi ilyen elhagyott zsidó temetőknek a sírkőveiből csinált egy fotósorot, sőt albumot is. És azt hozta el, és akkor erre gondoltunk, hogy ezt megcsináljuk, és így született ez a sorozat, és akkor miután már romákkal is kapcsolatban voltunk, és a Böjte is kapcsolatban volt velük, úgyhogy azt a sorozatot is megcsináltuk.
0: De ugyanak úgy tűnik, anélkül, hogy így nagyon bele akarnék menni filmen kívüli dolgokba, hogy amúgy is mindenféle ilyen kisebbségi ügyre nagyon érzékeny vagy. Tehát, hogyha van egy ilyen megmozdulás, akkor te mindig ott vagy az
1: jó,
0: elsősorban
1: mert,
0: a szónokok
1: mert,
0: között.
1: Mert ugye valószínűleg családi háttér ez, tehát családi háttér a román családom, meg szóval azért az valószínűleg onnan van. Se a magyar családom, se a románok nem voltak ilyen szélsőséges nacionalisták. Jánő bátyám ott, aki fogaras polgármester lett a impériumváltás után, ugyan igazi nagy román volt, hát mindig vadolá hozták, de viccelődve, nem vérig. Mert ugye ebbe itt Kelet-Európában az a baj, mikor vérig megy az egész. Abba kéne hagyni, hogy sokan figyelmeztettek már erre, hogy ezt nagyon régen abba kellett volna hagyni. De hát nem megy olyan. Németh László, aki ugye egyike volt ennek a népies ideológiának, már nagyon régi után mondta, már a 30-es évek mondta, hogy abba kéne hagyni ezt is. A magyaroknak először tudomásuk kéne venni, hogy persze nagy múlt, meg a nyelv, meg minden. Pontosak olyan kis nép, mint a többi. Kis néppé lett, hát van ilyen történelmi. Ezt is tudomásuk kéne venni.

oda. És hát, ahogy az ember törzsvendégek is, egy Aladár nevű öreg úr volt a pincér. Egyik hát ilyen pultos volt, de hát ismertük. Ez a 80-as évek, nem tudom, közepetáj lehetett, és már nem tudom, kivel mentem, Kendével, vagy mások, nem tudom, lementük. Hát akkor ő kevert, tudod, mi a kevert? Császár Körterúmmal, marhaita. Azt ittunk, és hát délután lehetett, hogy este felé, és a kocsma egyik szeglete tele volt, és ment a dajda is. És mert, ugye ordítottak maroknyi széke, jó, ennyi. Mi megittuk, elmentünk, hát 80-as évek. Amerika volt, és a többi 90-es évek elején, gondolom, lemegyek a vizébe, lemegyek, melyek kevertet, hát régi emlékek térjenek, kevertet, Aladár van a pult mögött. Jó, ez is van, este fele volt, megint tele volt a pince sarok, és ordítás, vörös csepel, tehát ismered biztos, voltak kiszes, nem? Ismered a dal, vörös csepel, vezesd a harcot. Mondta Aladár, kik ezek? Szóval ugyanazok.

0: Oldás eskötés. Jancsó Miklossal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasics Sarolta.
1: A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb 2007. június 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák! Akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangját.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Tegnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takarítanak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Videokonferencián egyeztetnek holnap az uniós belügyminiszterek az illegális migráció elleni fellépésről. A tanácskozás összehívását nyílt levélben sürgette az Európai Unió 22 tagállamának vezetője, köztük a magyar miniszterelnök a múlt héten Ceutában történtek miatt. A Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre legalább 60 ezeren jutottak be illegálisan a szomszédos Marokkóból. Az Európai Bizottság elnöke ma azt mondta, hogy növelhetik a Marokkónak szánt uniós határvédelmi támogatásokat, hogy elejét vegyék a hasonló eseményeknek. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására 2023-ban kötött szerződést az állam, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Szalmonella jelenléte miatt az Ocean vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, hogy ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Emlékeznek még Rudolf trónörökösre? Ez a nemzedék bizonyára nem. De meg fognak hallgatni most egy furcsa történetet. Rudolf trónörökösre ugye úgy tudjuk, öngyilkos lett a múlt század végén. Sokan csináltak róla filmet, egyszer én is egyet, akkoriban ez nagy botrány volt, mikor megjelent. Most, ha akarják, akkor kérjék tőlem, meghívom önöket egy vetítőbe, nézzék meg a filmet, de addig is hallgassák meg ezt az anekdótát.

Török Imre, kedves lovakról, furcsa emberekről. Részlet. Késő délután érkeztek ki a kisvadászkastélyba. A kerítés melletti rácsos ablakú külön kis szobában ült le Rudl, Stefánia nővérének, Luizának a férje. Koburg Fülöp, a sovány József Hojos gróf, meg a kedves kis Baltacci, a Hektor. Nagy ónkupákat tettek az asztalra, brátfist kissé oldalt ültették, de az ő serlege is ott volt, mert egy-egy fütyszám után kocintottak vele. Fütyülni tudott brátfis, a Heurigerben túlfütyülte még a sramlit is. Csoda nehéz borokat ittak. A krónprinc szerzett vagy 20 üveggel a császár híres Metternich féle rajnai borából, pedig az aztán földhöz vágja az embert. Már az üvegek nagyobbik fele kiürült, sötétedett is, meggyújtották a színes, ólomüveges, ónémet lámpákat, de azok inkább csak árnyékot vetettek a beszélgetőkre. Hojos volt a legcsendesebb. Rudolf tudta, hogy a császár embere. A fiatal Baltacci dúdolgatva kísérte a fügyszót, Koburg rendes szokása szerint kötekedett, Rudolf pedig vadabb volt, mint bármikor. Brátfisnek, ha egyedül voltak, illetve ha kettesben ittak, mindig azt mesélte, fél az apjától, az valami tervez ellene, de legjobban fél az őrülettől, mert egyik őse, történetese azt is Rudolfnak hívták, őrült volt. Ilyenkor különös tűz égett a szemében. Őszintén elmondta, hogy a rémlátásait csak az oszlatja el, ha egy nő simogatja a homlokát. De ez a nő ne Stefánia legyen, mert az ugyan nem örökölt apjától, a szakállas lipót belga királytól mást, mint a pénz szeretetét, a pénz utáni sóvárgást. A szíve helyén valami jéghideg massza van, amit a döjf, a rend, józanság és pontosság irányít. Bezzeg a testvér, Luisa, az más. Az azután asszony a javából. És a Fräulein, pedig még alig múlt 17 éves, az már is olyan, mint az anyja. Rudl kezdőkorából ismerte Méri anyját, a szép vecseránét is. Hiába, ezekben vér van, keleti vér. Most is asszonyokról beszélgettek. Természetesen nem a szenteskedő Hojos vitte a szót, hanem a társaság legfiatalabb tagja, Baltacci. Egyszerre lódobogás, kerékzörgés hallatszott be az út közelében lévő kis pagodaszerű pavilonba, amely a vadászháztól mintegy 50 méterre volt, és amelynek közelébe a személyzet is csak hívásra jöhetett. Kocsi érkezett. A mindig mindentől megrettenő Rudolf brátfist küldte ki a dohányfüstös borgőzös szobából, nézze meg, kitévedt ide. Brátfis visszajött, az ajtóban megállt, és mintha csak pajtásának intene, szemvillantással, fejének gyenge mozdulatával kihívta a trónörököst, a nehezen felálló, támolygó Rudolfot a szobából. A csukott kocsi ajtaja becsapódott, és a fülelő ivó partnerek a beszűrődő hangokból megtudták, hogy Rudolf valakit elkísért a vadászházba. Rudolf perceken belül visszatért, talán azért, hogy társait visszaküldje a városba, erre val, hogy brátfist utasította, készüljön az útra. De a kocintásra emelt kupáknak nagyobb volt az erejük, mint határozatlan vérének. Újból odaült társai közé. A közijátékról, mintha megfeledkeztek volna. Csupán a nyughatatlan Koburg tett félreérthetetlen célzásokat a kalitkára és a madárkára. Most már, mintha az ördög bújt volna Baltacciba, ő is rákezdte. Miért nem meri megmutatni nekik a nőjét? Nekik, akiknek semmi titkuk nincs előtte. A végén azt ajánlották, takarják le a hölgy fejét fátyollal vagy kendővel, de jöjjön le és igyon egy kortyot az egészségükre, azután ők úgy is távoznak, átengedik a paradicsomot Rudolfnak. Még egy kupa,
A kis Baltacci, mintha az Iliászbeli Hektor szelleme hajtaná, mind jobban és jobban ingerelte fenséges barátját, végül a részegség minden korlátot leromboló kábulatában már gyávának is nevezte a császár fiát. Ez aztán döntő volt. Rudolf fogát vicsorgatta hozzá képest véznának tetsző ifjúra, akiről azonban részeg dulakodásaikból tudta, hogy acélos izmú, nagytesti erejű, kisportolt atléta. Botladozó léptekkel elindult az ajtó felé. Amikor kinyitotta, majdnem fejbe csapta a hallgatózó Brát Fischt, aki a régi tapasztalatok alapján szívesebben tartózkodott a szobán kívül, mikor barátai már ilyen állapotban voltak. 10-15 perc múlva közeledő léptek. A félig nyitva maradt ajtón keresztül esdeklő női hang. Rudolf nyers, egyre hangosabb parancsszava szűrődött a szobába. Majd Rudolf egy mélyen lefátyolozott nőt vezetett a pagodába, felső karját erős kézzel tartva. Az urak a belépő hölgy tiszteletére felállottak. Rudolf maga mellé rántotta Baltacci üres székét, és odaültette a szemmel látható a remegő, köpenyébe burkoltan is középtermetű, törékenynek látszó nőt. A kéjtől fűtött kaján Coburg volt oka haragudni Rudolfra, ha csak század része igaz is az udvari pletykáknak, kupáját emelgetve köszöntötte a hölgyet, még a Rudolf mellé császári parancsal barátként kirendelt bigott, tiszta életű holyos gróf palástolhatatlan erkölcsi undorral nézte az orgiává fajuló, várhatóan verekedésbe is torkoló Herrenabend, az úri-múri kifejlődését. Ilyettel látta, hogy a máskor józanságát megőrző Baltacci még részegebb és vadabb, mint társai. Végre a harmadik kupánál Coburg sátáni mosollyal fordult sógorához. Ha már arcát nem mutatja meg kedvesének, mutassa meg legjobb barátainak a keblét. A fátyol alól halk sikoly hallatszott, ami még jobban megvadította Rudolfot, és a nő köpenyéhez kapott, hogy feltépje. A dráma most már pillanatok alatt lejátszódott. A félig nyitott ajtóban álló Brát Fischt látta, a nő kétségbe esetten kapcsolja karjait a mellére. Rudolf vadrántással feltépi ruháját, előbukkannak a még teljesen kisen fejlett bakfis mellek, de az örjöngőnek véletlenül kezébe akad az arcot fedő fátyol is, és a megvadultak előtt ott áll félmeztelenen, födetlen arccal és mellel a 17 éves Vecsera Méri bárónő, Baltacci Hektor nővérének leánya, a Baltacci család szemefénye. Egy pillanat, de ki tudja, hogy egy pillanat tört részében mi játszódhat le egy férfi agyában, lelkében, márpedig Baltacci Hektor férfi volt, tetőtől talpig. A fiatal görög már nem alattvaló volt, hanem sértett ősember, és a nehéz ónkupával irtózatos csapást mért a székéből felemelkedő Rudolfra, miközben azt kiáltotta, nem, üvöltötte, nesze a húgomért. A lomhavérű Coburg Fülöp is kézbe kapott egy kupát, ő is ordított, a feleségemért, és lesújtott. Hogy élőt vagy holtat talált, azt már senki sem tudja. Holyos a szobában, Brát Fischt az ajtóban, kővé váltan állt, az egész dolog oly hirtelen történt, hogy megakadályozni úgy sem tudták volna. Most Brát Fischt rávetette magát Fülöpre. A holt részeg embert a sarokba lökte, ahol elterült, és alkoholos álomba merült. A félájult gyermeklány kiment a pagodából,
Fellánszorgott a házba, az emeletre, magára zárt a nehéz vasalt tölgyfa ajtót. Hiába dörömbölt Hektor, hiába akarta feltépni, a szobában szerteszét heverő fegyverek közül a leány egyet szívéhez szorított, és a lövés megértette nagybátyjával, hogy Méri igazi görög lány volt. Végzetes ballépését volt ereje jóvá tenni. Baltazzi lement, az egyik karosszékbe roskadt. Elaludt, és akár Coburg Fülöpet, őt is csak a késő reggeli órákban lóhalálában érkező rendőri és udvari bizottság keltette életre. Mert a tett után Hojos gróf, ez a talpig becsületes szolgája a császári háznak, rémülten rohant Bádenbe, majd Bécsbe, értesítette a rendőrséget, az udvart, a rémdrámáról. Bradfish bezárta a kis pagoda, sőt a ház ajtaját, a két halott és a két holt részeg a zárt ajtók mögött pihent. A kulcsot a külső bejárókban hagyta, és némi megfontolás után az utolsó palack borral beült kocsijába. Gondolkodott a történteken, közben itta a nehéz rajnait, majd elaludt. És akkor ébredt, amikor a ház környékét lezáró rendőrgyűrű fedezete mellett egy rendőrügynök életre rángatta. Lassan eszmélt. Rájött, hogy ami az éjjel történt, az nem rémálom, hanem világra szóló dráma, amelynek ha nem is szereplője, de akaratlanul is szemtanúja volt. A másik szemtanú, Hojos gróf, lázasan égő szemekkel ült benn az egyik szobában. Oda vezették először Coburg Fülöpöt, utána Baltazzit, a rendőrfőnök, a főudvarmester, a közben megérkezett főügyész, majd a birodalmi igazságügyminiszter elé. Az orvosok dr. Wiederhofferrel az élükön szorgoskodtak az éjszaka áldozatai mellett. Rudolf koponyája roncsá zúzva, még a gyönyörű gyermeklányka fennakadt szeme eltorzult vonásai az utolsó percek rémületét tükrözték, és rémületet keltettek. Bradfisht két rendőrügynök kísérte zárt fiákeren a bécsi rendőrfőnökségre. Kapott enni, inni, amit csak kívánt. Elmondatták vele kétszer, háromszor, ötször a történetet. Pont vagy vesző eltérés nélkül fújta a szöveget, hiszen betűről betűre az igazat vallotta. 3-4 nap után a rendőrfőnök hívatta maga elé. Leültette és figyelmeztette, hogy vallomásában hiba van. Jó lesz korrigálni. Oktató és ellentmondást nem tűrő hangon felolvasta az előtte lévő papírról Bradfish második vallomását, amely szerint ő vitte a korona herceget Meyerlingbe, más nem volt jelen, kint várakozott, látta, hogy egy lefátyolozott hölgy jön kocsin, a hölgyet nem ismeri. Kissé elaludt, csak akkor ébredt fel, amikor Losek hivatta, hogy a közben megérkező Hojos gróf számára felfeszítsék a belülről lezárt ajtót. Ő a lövéseket sem hallotta. Amikor felfeszítették az ajtót és felrohantak az emeletre, látta, hogy a korona herceg és az előtte ismeretlen hölgy holtan feküdtek. Nem tud mást, nem emlékszik semmi másra, nem hiszi, hogy a nap folyamán a koronaherceg találkozott valakivel, mert kora délutántól a hölgy megérkezéséig kettesben voltak. Bradfish rápillantott a magas állású úrra, és aláírta a vallomást, hitelesítve a hamisítást. Így volt, így történt. Jól ítélte meg a hajtási irányt ez a lump, de tiszta fejű bécsi fiákkeres.
ahol a császárral az élen az egész államapparátus hazudik, ott ellentmondás esetén csak ő maradhat hazugságban.

0: Jancsó Miklós összeállításának negyedik részét hallották. Közreműködött Vallai Péter. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simony János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1995. szeptember 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.
2: Aranyemberek.
3: Hernádi Gyulával Filippinyi Éva beszélget.
4: Ha megengedi, akkor most a beszélgetésünk elejéhez felolvasnék egy idézetet, amelyet egy kedves író barátja írt önről. Fodor András a következőt írja. Az 1945 utáni irodalomba érkezők közül kevesen járták meg a sors és pálya annyi buktatóját, kevés korombeli alkotót ismerek, akinek a vallomás kényszere és megvalósulása közt annyi előítélettel, félreértéssel kellett birkóznia, nem egyszer csupán a sérült önérzet maradék erejéből megújulnia. Már jelentkezése sem szabályszerű. Idézhetném tovább Fodor András sorait, de én úgy gondolom, hogy folytassuk ezt a gondolatot mi ketten most már Hernádi Gyulával, és valóban annak ellenére, hogy én elsősorban az életéről szeretném faggatni, szeretném erről, ha úgy tetszik, szabálytalan írói pályáról is faggatni, bár melyik írói pálya szabályos?
5: Hát azt akarom éppen mondani, hogy végül is minden írói pálya szabálytalan. Az enyém az végül is szubjektíven nézem, akkor persze, hogy nagyon szabálytalan. Ennek főleg az az oka, mert nem az irodalom felől, tehát nem a bölcsészkar felől jöttem az irodalomban, közgazdászként. Egy vállalatnál voltam tervosztályvezető, és hát beadtam különböző írásaimat, amelyeknek az eredete, amelyeknek az eredete, a forrás, az tulajdonképpen a gimnáziumi évekre nyúlik vissza. Én bejáró diák voltam, a győri bencésekhez jártam. Na most egy furcsa dolog történt ott, amit el kell mondanom, hogyha már erről beszélünk. Az osztályfőnököm egy nagyon tehetséges magyar tanár volt, aki a Szép Ilonka című versről adott fel bármilyen szabad formájú művet kellett, tudom, másodikas vagy harmadikas gimnazista, egy kis gyerek voltam még, és valahogy az jutott eszembe, hogy azt írtam meg, hogy a Szép Ilonka már nagyon öreg, a falu végén lakik a nagyon, még öregebb apjával, és dicsekszik mindenkire, hogy a királya szeretője volt, és kiröhögik. Hát most, amikor ezt elolvasta, Bencés volt ugyan a tanár, azt mondta, hogy maga olyan, mint egy francia író, mondta a 12 éves gyereknek.
4: Hát akkor még maga nem is tudta, hogy milyen hízelgő dicséretet
5: hát
4: kapott.
5: Hát fogalma nem volt róla, megdicsért nagyon. És a továbbiakban az érettséginél ott is volt egy ilyen jelzés, közben már írtam verseket, persze mondanom se kell, nem mutattam meg senkinek. Az érettséginél ott pedig Adi és Tóth, szabadon választott téma volt az érettségi tétel, és Adi és Tóth Árpád életművét hasonlítottam össze, és az érettségi biztos egy kerületi főigazgató üzent, hogy szerette velem beszélni, és akkor mondta, hogy milyen tehetséges ember, maga mondta nekem. Mire hát én ott szemérvesen hallgattam, szóval remélem, hogy bölcsésznek, mert nem orvosnak megyek.
4: Miért jelentkezett az orvosi egyetemre, és utána pedig miért a közgazdaságra?
5: Hát valószínűleg egy családi dolog. Nagyapám egy nagyon híres orvos volt, Stefánia főhercegnőnek volt a házi orvosa, Oroszvárot, ahol születtem. És valahogy a családban ez hogy lecsurgott ez az orvosi igény. Azon kívül én orvos és pszichiáter szerettem volna lenni. Amikor már az eszem megjött, akkor Karl Jaspers volt az ideálom. A filozófus, orvos, pszichiáter, és kicsit nagyképpen természetesen.
4: Tulajdonképpen no, ez nincs is olyan távol az írói mesterségtől.
5: Persze, hát azért mondom, nincsen távol. Na most közben ugye orosz hadifogságba estem, úgyhogy soha életemben nem voltam katona, puska a kezemben nem volt. Oroszok hazudtak, mint mindig általában. hogy vagy papírt adnak, meg hazaengednek, és a végén már fogságba ébredtem föl, és a Krím félszigeten. Mindenki azt mondja, hogy milyen szép a Krím, vagy milyen szerencsé volt. De hát 40 kilósan azért a 2 fok hideg, a 3 fok hideg a 40-nek számít körülbelül, úgyhogy na most beiratkoztam 44-ben az Orvosi Egyetemre, Pázmány Péter Tudomány Egyetemre. 3 évig voltam hadifogoly, utána, amikor hazajöttem, akkor anatómia szigorúan természetesen megbuktam, hát ez nyilvánvaló volt, mert nem tanultam. Én mindig, mikor hazajöttem, azon csodálkoztam, hogy az emberek olyan szorgosak, és tanulnak, meg jönnek, mennek, miközben én a halálból jövök, és a fantasztikus határhelyzetből, hát mi az, hogy tanulni, táncolni menjünk, meg moziba, meg ide, meg oda, és meg is buktat. A kis professzor közölte, hogy kied nem tanult, jó napot. Mondta, hogy hadifogságot, az az nem mentség, kérem, menjen csak a fenébe, jöjjön egy év múlva. Nem jöttem egy év múlva. Nos, ami az irodalmat illeti, hát elkezdtem írni. Elkezdtem írni valami tényleg belső drive kényszer hatására.
4: És ezek versek voltak?
5: Nem, első versek is voltak, de elsősorban inkább novellák. És a Deszka Kolostor című kötetem volt az első kötet. Örkén Pista volt a főlektor, a szép irodalmi kiadal, ő ajánlotta. De ugyanebben az időben írtam egy kisregényt Péntek lépcsőn címen, amelyik a Magvető kiadón a Nemeskürti Pista gondozásába jelent meg, és akkor elszabadult a pokol.
4: Most, ha megengedi, megint idézek valamit, és az előbb mosolyogtam azon, amikor azt mondta, hogy a gimnáziumi tanára ahhoz hasonlította írásait, mint hogyha egy francia író írta volna, és remélem, hogy megtalálom hamar ezt az idézetet. Ugyancsak Fodor András ebben a tanulmányában idézi a Péntek lépcsőinek az egyik kritikáját, ahol nem lehet azt mondani, hogy dicsérő jelzője lett volna a korabeli kritika szerint annak, hogy a francia irodalmat olvasta. Tehát Fodor András idéz egy kritikát, ami a Péntek lépcsőinről jelent meg. A nyugati, főleg francia polgári irodalom kritikátlan kiadása úgy látszik lassanként meghozza gyümölcsét. Egyes írók elolvassák az ilyenfajta műveket, és meghatódnak. Micsoda művészet, micsoda szabadság, micsoda gondolat, sóhajtják, s minthogy rendszerint az utószó is ezt hajtogatja, megpróbálnak maguk is valami hasonlót írni. Népszabadság, 1959, 11. hó 20-a. Nos, tehát ez volt ez a...
5: Írta, az titok.
4: Az titok, az nem szerepel itt. Tehát ez volt ilyen káros műnek, ilyen veszélyes nyugati métejt hordozó műnek ítélték meg.
5: Ez még egyelőre csak a filozófia és a, hogy mondjam, a közgondolkodás szintjén csepülte a kis regényemet. De a szerencsétlenségre írtam egy regényt, egy másik regényt is, amelyiknek az volt a címe akkor, hogy az ég bútorai. Az ég bútorai, amelyeket aztán 20 évvel, vagy 25 évvel később kiadtak, kiáltás és kiáltás címen. Na hát ez volt aztán a betetőzése a dolgoknak, mert hogy hát, ez politikai.
4: Igen, ez egy olyan korszakot
5: idézett meg. Az előző a strukturalista, egzisztencialista, ilyen ista, olyan ista, az is kellemetlen volt, és nem álltak szóba velem utána kiadók, de ez politikai följelentés volt. Itt a Szépirodalmi Kiadónak az igazgatója, meg kell nevezem, Illés Endre, teljesen méltatlan módon feljelentett.
4: Hát végül is ez egy ilyen ávós történet volt.
5: Egy ávós történet, amelyikben hát két szerencsétlen emberről szól, akiket lehengerelnek és széttörnek a rossz hatalmak. Hát semmi külön. Olyan annyira most, ha elolvassa valaki, akkor azt mondja, hogy ja, igen, hát ez érdekes lehet valószínűleg a stílusra, meg a történet maga is, és így tovább. Na már most borzasztó nehéz volt a továbbiakban egyáltalán elhelyezni valamilyen írást, mert mentek az ember után ezek a jelentések, meg ezek a verbális és írásbeli jelentések, és nem tudott ember mit csinálni. Szerencsémre találkoztam egy-két emberrel, aki átsegített ezeken a nehézségeken, többek között elsősorban Fodor András, aki nekem nagyon jó barátom lett, aki mindenben mindig segített, és aki nagyon eredményesen segített. Másik Vörös Sándor, akinek elküldtem a verseimet, és azt mondta, hogy hát keressem őt meg. Szóval Vörös Sándor is állandóan próbált, amennyire tehette, megvédett. És hát így próbáltam evickélni a különböző szerkesztőségek és Szkilla és Kalibrisze között, amikor is, az időt már nem is tudom pontosan, találkoztam más emberekkel is, például Cimer József nevű dramaturggal, aki a Pécsi Színházhoz vitt el, és elkezdtem drámát írni, és elég sikeres is volt, a Falaszter című dráma, az például nyert valami 12 díjat, ilyen fesztivál, és itt tovább.
4: Nem tudom, hogy jól látom-e, hogy az igazi sikert, az első sikert a filmnek köszönheti.
5: Igen, ez egy belső siker volt, mert egyszer a szegény legényekre nem engedték írni a nevemet. Azt én írtam, hát itt se nincs, de a Csillagosok katonákra sem írták ki, és a továbbiakban egy csomóra nem írták ki. Az kétségtelen, hogy ezek a filmek lényegében ennek a létező szocializmusnak egy ilyen kirakat, a magyar film, mint sikeres, fesztivál sikeres művészeti ág, tényleg, de itt mindig megpróbáltak egyrészt a szétválasztást, tehát hogy a Jancsó a zseni, és én vagyok a rossz indulatú és a rossz szellemű pasas, aki tévutakra akarja csábítani a zsenit. Úgyhogy az állandóan ment, a Jancsó nagyon tisztességesen viselkedett, meg kell, hogy mondjam, mert mindig besúvasztott valahogy a film készítésbe, és nem hallgatott ezekre az urakra, akik állandóan szerettek volna szétválasztani minket.
4: Én azt gondolom, hogy önt mindig is vonzotta a film, legalábbis így utólag az ember.
5: Hát én diákkoromban minden filmet mindig megnéztem, nagyon, persze nagyon-nagyon érdekelt. Akkoriban csak olasz filmek voltak, meg német filmek. Győrbe mindig délután bementem a délutáni buszon, és az Apollo és az Elit vozi, a két filmet néztem meg mindig egy Fosco Giacchetti és egyéb olasz nagy sztárokat, meg ezeket. Szóval a film mindig is érdekelt. De az 50-es évek elején is Bethlen Gábor utcában laktam, amikor már megbősültem. A Bethlen téren volt a Bethlen mozi. Ott is minden filmet megnéztem, a Nahimov tengernagyok kezdve.
4: Hát igen, amit lehetett, ugye?
5: Ami itt egyáltalában ment a világban. Szóval nagyon örültem, amikor a Jancsot megtaláltam magamnak, mert rögtön kiderült, hogy közös nyelven beszélünk az értékekről, a művészeti értékekről, és hát elég eredményes is volt a dolog. Nem is tudom, hányat, 20 filmet csináltunk együtt, vagy mennyi.
4: Azért is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy a film mindig is fontos lehetett önnek, akár csak Mándi Ivánnak, mert egy kicsit az írásai is árulkodtak erről.
5: Igen,
4: tehát, hogy nem véletlen, hogy a novelláiban hol az Országútonról esik szó, hol Antonioni Éjszaka című filmjéről, szóval egy ilyen kis villanásként már a korábbi művekben is valahogy a film mindig megjelenik.
5: Igen, igen, hát még a filmszínészek is. A Deszka Kolostor című novellámban szerepel Bara Margit.
4: Igen,
5: hogyha Bara Margitnak el fogom küldeni ezt a novellát, mert azt hiszem, úgy olyan jelzője, azt hiszem, hogy Bara Isten, vagy Istennő, és valami. Úgyhogy nagyon érdekeltek mindig a filmek, érdekeltek, amikor az Országútont megnéztem, hát, de az éjszakát, azt hosszan elemeztük Miklóssal. Egyáltalán Antonioni volt a kedvencünk. És pedig hát a Fellini is benne volt a Miklós fegyvertárába igazándiból.
4: Hát még inkább talán,
5: persze,
4: mint
5: persze.
4: Antonioni.
5: Persze.
4: Önről nagyon sok legenda keringett mindig is, különösképpen amikor filmet készítették Jancsó Miklóssal, többek között valami olyasmi is, hogy taxival utaztak Rómáig, vagy Rómából utaztak valamilyen nagyon
5: Párizsból,
4: hosszú távon. Párizsból,
5: hát,
4: Rómába. Ez így volt, tényleg?
5: Igen, 1968-ban, amikor a nagy diák tüntetések és sztrájkok voltak, nem volt se repülőgép, se hajó, se vonat, semmi. És le kellett érnünk Pesaróba, Olaszországba a fesztiválra, akkor valamelyik filmüket vetítették. És hát körülnéztünk, hogy mit csináljunk, ki vigyen, hogy vigyen, és a végén abban maradtunk, mert nem volt más lehetőség, egy spanyol fickó taxiján levitt minket Pesaróba. 5 milliárd forintért, vagy nem is tudom, miért iszonyú pénzre került.
4: És ezt ki tudta kifizetni?
5: Hát a producer fizette egy részét. Nem mi is fizettük egy részét.
4: Az ön írásai, és így a filmeknek a forgatókönyvei is általában azt lehet mondani, hogy parabola történetek. Amikor megnéztük a szegény legényeket, tudtuk, hogy a vesztes szabadságharcról szól, de mindenkinek 1956 jutott eszébe.
5: Ez úgy van, hogy ha lehet mondani, akkor ebből a szükségből és kényszerből erényt lehetett kovácsolni, ha az erény, hogy egyáltalán ezek a metaforák jelentkeznek a különböző novellák témájában, meg a formájában is.
4: Végül is hogyan fogadták el önt azok az alkotóművészek, akik tulajdonképpen nagy részt a népi kollégistákból kerültek ki?
5: Hát én is népi kollégista voltam.
4: Igen, de hát nem a népi kollégisták gyerekkorából nem indult.
5: Nem, hát a népi kollégiumban egyébként, a népi kollégiumok azért olyanok voltak, hogy a középosztály nagyon nagy szerepet játszott. Végül is nem csak paraszt gyerekek, meg munkás gyerekek voltak, a középosztály nagyon is jelen volt.
4: Hogyan fogadták a Fényes Szellők
5: nagyon
4: című
5: rosszul
4: filmet?
5: Nagyon rosszul fogadták, azt mondták, hogy tulajdonképpen a saját fészkébe való bepiszkítás, és így tovább, nem szerették ezt a filmet. Nem szerették, mert ebben a filmben benne van a kétértisége ennek az egész nékhoz dolog, hogy egyfelől egy haladó, és tényleg egy humán dolog, és egy nagyszerű dolognak indult, de benne, mögötte is, és fölötte is, alatta, ott volt már ez a szörnyű.
4: Hát igen, a könyvégetés.
5: Persze, a könyvégetés, meg aztán az a diktatórikus, meg a manipuláció, meg a kiírtás, meg szóval ott van. Ezt akartam. Így jöttem, a másik egy ilyen, amelyikben az oroszok is jelen vannak. Az pedig hát egy panohami diáknak a sorsa, aki megszeret egy orosz fiút, barátságot köt vele, és akkor a végén meghal. A magyarok pedig tulajdonképpen árulónak tartják, és jól megverik a végén. Úgyhogy én szerintem lehet, hogy ezt árulásnak fogják valakik, ez az ő dolguk, nem tudom.
4: Az előbb arról beszélt, hogy tulajdonképpen a pályakezdése az párhuzamosan történt az orvosi egyetemi időszakkal,
5: igen,
4: amit ketté tört a fogság. Utána viszont elvégzett számomra egy olyan egyetemet, amire azt mondja az ember, hogy aki közgazdász, az olyan fokon a realitásokhoz kötődik,
5: nehogy azt higgye,
4: hogy irodalomtörténész lehet, de mondjuk egy lírai, kicsit szürrealista prózát egyszerűen nem tudja az ember elgondolni. Hát engem ez borzasztóan érdekel.
5: Nem tudom, nekem nagyon jó barátom, Liska Tibó, nem tudom, emlékszik-e
4: igen,
5: nevére. Hát
4: igen.
5: Kimondott, hogy lírai költő volt, őrült fantáziadús szövegeivel és ötleteivel. A másik dolog, hogy én nem végeztem el a közgazdaságot, csak ott egyiket sem végeztem el. Voltam orvostanhallgató 3 évig, közgazdász voltam 3 évig, vegyészmérnök voltam 2,5 évig, és bölcsész voltam 2 évig. Úgyhogy ha összeadjuk az évek számát, akkor elég, akkor 2 diploma legalább kijövel. Nem szükséges a diploma egyébként, azt hiszem, ahhoz, hogy az ember írni próbáljon. Nem kötelező, mert csomó ismeretet az ember felszedett, és főleg embereket szedett föl, barátokat, ismerőseket. Ezek az egyetemi évek és az egyetemen lét, ez tulajdonképpen egy nagyon jó pofa kirándulásnak tűnik föl, ez számomra most már visszatekintve a világ dolgaira.
4: Úgy érzem, hogy szinte minden műfajt kipróbált és gyakorolt, amit író csak kipróbálhat, és amelyet csak gyakorolhat, hiszen költőként indult, novellákat írt, regényt, filmforgatókönyveket, drámákat. Melyik áll legközelebb? Melyik a legkedvesebb önnek?
5: Nem tudom. Én szeretném magam öttusázónak tartani. És abba tulajdonképpen nem tudja az ember eldönteni, hogy ha világbajnok lehetne az ember, akkor melyik ágát szeretné az ember leginkább. Én azt hiszem, hogy A próza tulajdonképpen a regény. És a prózában is egy különös fajtáját a prózának, azt a metafora dús egyfelől, másfelől pedig a szifit érintő fantázia gazdag történeteket és fordulatokat magába hordozó, magába viselő prózát szeretem legjobban, azt hiszem.
4: Ez most azért érdekes, amit mondott, mert mindig csodálom azokat az írókat, prózaírókat, költőket, akik tulajdonképpen csak nagyon áttételesen kapnak visszajelzést az olvasóktól. Ritkán fordul az elő, hogy valaki oda megy és gratulál, hogy olvastam legutóbb a versét, mennyire tetszik, milyen kitűnő a regénye. De egy színdarab szerzője azért mégiscsak meghallja, hogy ott ül a közönség és tapsol.
5: Igen, hát ez nagyszerű dolog az is egyébként.
4: És aki filmet ír, az pedig látja, hogy tódul be mondjuk a közönség a moziba. És ezért érdekes, hogy mégis a prózára erre a magányosabb
5: az a legindividuálisabb. Mert a film azért az mindig egy társaságnak a terméke, akárhogy is nézzük, az író, a rendező, az nagyon fontos, rendező nélkül nincsen film, hát ez mindenki tudja. De a darabnál is a rendező, a darabnál is a dramaturg. Emlékszem a Királyi Vadászat című darabom, amelyik elég sikeres volt, amelyik 200-szor ment itt a Vígszínházba, hogy mennyire segítettek a Marton Laci, aki rendezte, meg a Radnóti Zsuzsa, meg a Várkonyi Zoltán is. Úgyhogy az is egy kollektív műfaj. Most a regénynél tulajdonképpen az ember teljesen magányosan ül az íróasztalnál és írja, és a csoport az később lép be, és függetlenül ettől már a nyomdász, a kiadói lektor, és itt tovább, ez egy más dolog. Úgyhogy szerintem, hát persze a lírai vers is ugyanilyen magányos dolog.
4: Én úgy érzem, hogy ön próteuszi alkat, hiszen ha az ember találkozik önnel, akkor azt mondhatnám, hogy az egyik legelegánsabb magyar író, mindig nagyon finom öltönyökkel, gyönyörű nyakkendőkkel, és a legvadabb játékokra vállalkozik, horoszkópokat készít, tudományos, fantasztikus jóslatokat mond. Szóval a külső és a belső néha váratlan dolgok elé állítja az embert. Hogyan van ez?
5: A játékról, hogy a nagyképű legyek, Wittgenstein jut az eszembe, aki azt mondja, hogy a nyelvi játékok például a legfontosabb dolgai a művelődésnek, mint most idézőjelben.

0: És van ez a tejtermék, a joghurt, de a jognak a hú, és akkor elkezd az ember gondolkodni rajta, elkezd ontikusan gondolkodni, tehát majdnem, hogy lételméletileg gondolkodni a dolgokon, és akkor ez egy nagyon jó pofa dolog, és nagyon jó.
1: Ezeket karintiék tudták utoljára.
0: Karinti nekem nagyon nagy példaképpen, egyébként zseniális, hogyha nem magyarnak születik, hanem angolnak, akkor nyert ügye van, így csak olyan ügye van, hogy mindnyájunknak.
1: Mennyire szeret új dologba kezdeni? Tehát
0: állandóan új dologba kezdek. Most két regényt írok párhuzamosan egymásra, és ott hármat, meg darabokat, meg írtam, Márairól írtam egy darabot. De nem adtam oda még senkinek, hogyha már valakinek odaadom. Van egy ilyen című tervem, hogy Hernádi Antievangélium. Ez a címe, és ez lényegében ez lenne a nagy, ez lenne az összefoglalása az életemnek és a művemnek. Ez tulajdonképpen négy részből áll, ahogy én látom magam, vagy az anyám lát, vagy a szeretőm lát, és az ellenségem. Tehát négy aspektusból, mint a Vihar kapujában a Kuroszavának a filmjében, ez nagyon fontos, ez a több látószögből tekintés. Ez lenne, ebben csomó jegyzetem van, és már csomó anyagom van. Azon kívül hát van egy pár egész érdekes ötletem, amelyikből most két kis regényt írok.
1: Hogyan dolgozik? Rendszeresen, minden nap, vagy pedig
0: nem, teljesen esetlegesen. És az utóbbi időben, amikor tényleg betegségek elkaptak, mindenféle bajok, és ez a járásbeli nehézkedés és nehézség, ez nagyon kellemetlen, mert az embernek az a mozgékonysága, ami előtte megvolt, az egy fontos dolog volt. Amit kérdezett is, hogy van ez, hogy az embernek sok barátja volt, a belvárosi kávéház, ezeket meg kell szervezni önmagával az embernek, hogy oda megy, minden héten kétszer, akkor ez van, az van, az van, és itt van. Na most ezt lelassítja a dolog, és akkor marad a telefon. Mert 50 ezer forintos telefonszámla. Sok egy kicsit. Igen. De hát mindig mondom a feleségemnek, hogy aki annál szidérte, hogy miért beszélek annyit, mondom neki, ez munkaeszköz. Munkaeszköz. Hát dialógus. Verbális munkaeszköz, mint olyan.
1: Mi fontos az ön életében?
0: Nagyon jó házasságot kötöttem. Házasság egy nagyon furcsa dolog, pozitív és negatív irányban is. Na most a nők, a férfi számára, nekem a nőiség maga Goethei értelemben, das ewig weibliche, Zitunzinant, szóval valami elképesztő dolog. Az érzelmeknek az a, hogy is mondjam, az az ára, apája, ami egy ilyen hosszú viszonyban, meg házasságban megjelenik. A tenger az kis miskahoz képest. Ez csak egy kis laborba pancsikolás.
1: Ön megkapta az alternatív Kossuth díjat néhány évvel ezelőtt. Fontosak-e önnek a díjak, vagy a külső elismerések?
0: Nem. Ezt komolyan mondom.
1: És végül is mi az, ami fontos? Mi az, ami fontos egy művésznek, önnek, mint embernek?
0: Hát azért az ember azt azért az ember megérzi, ha valami sikerül. Az ember leír valamit, leír az ember 5 oldalt, és utána elolvassa. Éppen kivel is valakivel beszéltem arra, hogy fiatal korom, amikor írtam egy verset, és nagyon tetszett nekem a konyhában, mert ott éjjel ott írtam, jó, elsírtam magam, hogy milyen nagyszerű. Hát ilyenek vannak. Na most hát ez teljesen független az objektív valóságtól. Valóban jó-e az, de azért az ember azt is érzi, hogy amikor valamit elront, akkor tudja, hogy közhelyet csinál, nem jó, nem igazán. Most elolvasom ezeket, beleolvasok időnként a könyvekbe, azért megnézem, akkor kiderül azért, hogy csomó lazaság van benne, amit azért meg lehetett volna keményebben és fegyelmezettebben írni. De hát ez van, most mit csináljuk?
1: Én tudom, hogy az írókat nagyon nehéz rávenni arra, hogy idézzenek

0: saját műveikből. Én valahogy mégis hitelesebbnek és szebbnek érzem nagyon sokszor, mintha egy színész mondja el. Én most arra szeretném megkérni, hogy akkor ezt a verset, amelyet az előbb említett, akkor most a beszélgetésünk végén olvassa fel nekünk.
1: A meghökkentett állam, ez a címe. Anyám, remeg a kezem, kigombolja-e hófehéringemet? Te tudod, hozzám feszes mozdulatok illenének, nem ez a tántorgó sírmenet. Anyám, szürke egér a szó szegénység, zihálva kering a hűskövön, néma farkára bánatot permet az esőbe költözött vízözön. Anyám, nézd, milyen szépeket mondok, ne unj be még a szemed, várj egy kicsit, félret fogok lepkefogóval, apámra hasonlít, bókot mond neked. Anyám, itt lángol a jeggyűrű, felhúztam a legkisebbik ujjamra, az emlékek fehérek és hidegek, holt pisztrángok mellett hevernek, mérhetetlen gyors patakokba fulladva. Anyám, itt Zuzmara névre hallgatnak a lányok, és nincsen kérdés, és nincsen felelet. Az unokák táncolnak, gyufát gyújtanak, s elégetik a neked írt levelet. Anyám, kérlek, tudd meg, kinek fontos ez az őrület, ki kérdezi vissza folyton fájdalomat ezt a keserű tüskés őshüvet. Anyám, beszélj bajdott valakivel, kérj tőle bort és cigarettát, add át neki össze a lélekhangomat és a matrózulámat is add át. Anyám, készíts helyet nekem magad mellett, elég lesz egy pár méteres panelszoba, ígérem, szófogadó kisfiad leszek, elküldhetsz a boltokba vagy akárhova. Anyám, az alkohol lesz a leges legszebb, királyi csónakokon érkezik az álom, öledve hajtom örök létemet, s vérfertőző szerelmünket kikiabálom.
2: Hernádi Gyulával Filippi Nyéva beszélgetett.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
2: Húsz óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. Az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál, közölte a miniszterelnök, aki a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy jelenleg 500 megawattal kevesebbet fogyaszt az ország, de legkritikusabb napok most következnek. Paksnál a vízszint stagnál, a következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál. Biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak olyan cégek, melyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklet miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A krškói atomerőmű Szlovénia áram szükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. A környező országokat sem kíméli a hőség. Rekord hőmérsékletet mértek Bécsben és Pozsonyban. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak. Szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt a legszárazabb július a mérések, csaknem 2 évszázaddal ezelőtti kezdete óta. Az ilyenkor szokásos csapadéknak alig 10%-a esett. Avartűz akadályozza a vasúti közlekedést a szolnoki vonalon. A Mávinform esti tájékoztatása szerint Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekednek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van, írták. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacspai László olvas fel.
4: Szervusztok, gyerekek! Tegnap este otthagytam abba a mesét, hogy a vándorló társaság tagjai, úgy mint Martin, Tánya, a hadsoló Alexander, Málé Malvinka fű és vándorló ág kis híján összevesztek egy kissé fennhéjázó kotta fejjel, Dóval. Dó ugyanis elkezdett rettenetesen bőgni, Alexander pedig igencsak megijedt, hiszen a világ túlsó végén voltak, és éppen egy erdőben, ahol számítani lehetett arra, hogy Hóri Hordó, az óriás, megjelenik. Amikor Dó elkezdett bőgni, egyszerre csak recsegés ropogás verte fel az erdő csendjét. A föld hatalmasat dördült, Tánnyal reszketett, mint a nyárfa levél, Málé Malvinka fű majdnem leesett vándorló ág hátáról, kotta fej félelmében megint csak visított. Kapaszkodj! Kiáltott a vándorló ág Málé Malvinka fűnek.
5: Mi történt?
4: Kérdezte Dó remegve. Az óriás! Suttogta Martin.
5: Vigyetek magatokkal!
4: Könyörgött kotta fej.
5: Most melle menjünk?
4: Kérdezte ilyetten Alexander.
5: Fogalmam sincs, mondta riadt Tánya. Halljátok, itt jön!
4: És tényleg, a döndülések erősödtek, mind közelebbről hallatszottak, és egyre sötétebb lett.
6: Hé, látjátok azt az odvasfát?
4: Kiáltott a vándorló ág.
6: Annak az üregében meghúzódhatunk.
4: Amilyen gyorsan csak tudott, hátán Málé Malvinka fűvel meglódult a remek kis rejtekely felé. Szorosan a nyomában loholt Dó, torkában dobogott a szíve. Martin, Tánya és Alexander kézen fogva rohantak a nagy fához. A legjobbkor. Jóformán be sem értek az oduba, amikor bum, bum. Mellettük Hóri Hordó, az óriás. Az ő fájuk is úgy beleremegett, hogy rossz volt nézni.
5: Sohajtott Tánya, mindjárt kidől.
4: Pszt, sziszegett Martin, mert félt, hogy az óriás meghallja. Amikor már alig hallották, akkor merte Martin kidugni a fejét a nagy fa üregéből, hogy megnézze, látható-e még valami odakünt.
5: Elment,
4: mondta halkan, és felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. Tánya is, Alexander is sóhajtott, aztán Málé Malvinka fű, majd vándorló ág, legvégül Dó sóhajtott. És akkor a kutya fáját még valaki sóhajtott.
5: Gyerekek, ez 7 sóhajtás volt,
4: mondta Alexander, pedig mi csak hatan vagyunk. Vizsgálódva néztek körül, és egészen mélyen az üreg legsötétebb zugában egy szemüveget vettek észre.
5: Elment?
4: Kérdezte a szemüveg, miközben pár lépéssel előbbre merészkedett.
6: Ha az óriásra gondolsz, ő el, válaszolt neki Martin.
4: Elcsodálkozott. Nem közönséges szemüveg állt előttük, már az első pillanatban feltűnt, hogy jóval nagyobb a szokásosnál.
5: Te meg miféle szemüveg vagy?
4: Ámuldozott Alexander is. Reklám szemüveg vagyok, felelte az bűntudatosan.
6: Micsoda?
4: Hüledezett vándorlóág.
6: Az meg mi fán terem?
4: Éveken át egy optikus műhelyének bejárata fölött fügtem, mint cégér, ha esett, ha fújt, mesélte. Az emberek, akik betértek a mesterhez, egy pillantást sem vetettek rám. Mind ott haladtak el alattam, de rám se hederítettek. A közönséges szemüvegek életének van célja, értelme, hordják őket. Én viszont haszna vehetetlenül himbálóztam emeletnyi magasságban. Egy este nem bírtam tovább, a gazdám éppen moziban volt, óvatosan leereszkedtem, és kereket oldottam. 3 napja kuksolok itt az üregben, nem mertem kimozdulni, mert ez a nyavajás óriás folyton erre mászkál. Igazán szomorú történet volt, a kistársaság szinte megnémult tőle. Végül Martin törte meg a csendet. Most mihez kezdesz? Megyek tovább, mondta szemüveg, és keresek valakit, akinek szüksége van rám, aki hordani fog. Mi az? Talán nem érted? Azt akarom, hogy valaki feltegyen.
5: Keresel valakit?
4: Kérdezte Máli Malvinka fű, és elmosolyodott.
5: Ó,
4: gondolta.
5: Mindenki keres, mindenki boldogtalan, mindenki valami másra van.
6: Már megint gondolkozol,
4: rivalt rá vándorló ág.
6: Nem mondtam elégszer, hogy csiklandozol vele.
4: Akkor Martin bemutatta szemüvegnek a barátait, majd közölte, mi célból vannak úton, és hogy az lenne a legjobb, ha velük tartana. Így azután 7 lettek, és libasorban megindultak kifelé abból az erdőből, ahol az óriás jön, megy. Útközben nem sokat beszéltek, és amikor 10 óra lett, végre megálltak. Az út mentén nagy táblán ezt látták. Teletálasd 1 kilométer. Teletálasd az egyetlen város a világ túlsó végén, ahol nincsenek rendőrök, és ahol mindent szabad. Itt nem kötelező megenni a vajas kenyérhez a szalámit, a biciklik macska szem nélkül is közlekedhetnek, lehet focizni az úttesten, és senki sem szól rád, ha telefirkálod a falat, vagy ha a menetirányjal szemben bicajozol. Nem tiltják a fáramászást, és nem jár büntetés, ha valaki elkésik a munkahelyéről. Hát, ide érkeztek Martinék. Teletálasd olyan volt, mintha farsangi mulatságon volnának. Az emberek nagy papírmosé orrot ragasztottak, tarka papírcsákót hordtak, és csupa vidám dolgot műveltek, ami másutt biztosan tilos. Az iskolában a gyerekek bekasztlizták a tanítóbácsit. A hivatalokban az alkalmazottak az igazgatót ültették az írógéphez. A teletálasdiak bebeszaladtak az édességboltba, és telizacskó mazsolával jöttek ki. Egy árva fillért sem kellett érte fizetni. Egy csomó ember pedig kézen járt, nem 2 lábon. De sajnos a növények királyáról még sohasem hallottak, és nem akadt köztük nagybácsinak való sem. Nem volt megfelelő trombitájuk, és senkinek sem volt akkora orra, hogy elbírja szemüveget.
5: Semmire se jutottunk.
4: Gyerünk tovább. Már csak 1 hely van, ahol próbálkozhatunk, a park, mondta Martin. Talán ott van a növények királya.
5: A park nem fás terület véletlenül?
4: Érdeklődött Alexander.
6: És vannak ott trombiták?
4: Kérdezte Dó.
5: És nagy orrok?
4: firtatta szemüveg.
6: Aki mer, az nyer, mondta Tánya.
4: Így viszont egy lépést sem jutunk előbbre.
6: Igaza volt.
4: Így hát másnap reggel 8-kor útnak indultak. Szép álmokat, jó éjszakát, gyerekek!
3: Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozatot 1996-ban rögzítették, és legutóbb 2006. február 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg. Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
4: Jó estét, gyerekek! Ha emlékeztek rá, a világ túlsó végén vándorló társaság létszáma immáron 7 főre emelkedett, és teletálasd városból, ahol mindent szabad, elindultak a parkba megkeresni a növények királyát. Martin, Tánya, Alexander, Málé, Malvinka fű, vándorló ág, dókott a fej és szemüveg nagyon rossz kedvűen indultak el. Ráadásul az eső is esett.
6: Már nincs pénzem buszra, mondta Martin. Hólyag nőtt a sarkamon,
4: siránkozott Tánya.
6: Bár soha el se indultunk volna, hogy bánom már.
4: Tiszta hülyeség, de időnként hallok valamit, mondta Martin.
6: Az óliást?
4: Rezzent össze Alexander.
6: Nem azt!
4: Martinnak egy szó motoszkált a fülében, egy olyan szócska, amit nem ismert. Sőt, még csak nem is hallott soha. Rúria. Már jó ideje a fülében volt, amikor megkérdezte tőle.
6: Honnan a csodából kerültél ide? Kihez beszélsz, Martin?
4: Nézett a barátjára Alexander, aki közvetlenül mellette lépegetett.
6: Egy szóhoz,
4: válaszolta Martin. Itt ül a fülemben. Rúria. Te hallottad már ezt a szót?
6: Lúlia,
4: csodálkozott Alexander. Nem, mondta a szó, Rúria. És ebben a pillanatban a szó előjött Martin bal füléből.
6: Amint látod, mondta Rúria, én egy rendes, ötbetű szó vagyok.
4: Azt látom, mondta Martin, viszont nem ismerlek.
6: Ez a legborzasztóbb számomra,
4: komorodott el Rúria.
6: Senki sem ismer.
4: A két fiú megállt, a többiek is megálltak, és körülvették Rúriát.
6: Mindegyikük tudni akarta, honnan származik, mindegyikük kíváncsi volt rá, mit csinál egy ötbetű szó a szakadó esőben, a park felé vezető úton.
4: Nos, mondta Rúria, szívesen elmondom nektek.
6: Megszöktem.
4: Hát te is, kérdezte Tánya.
6: Honnan?
4: A szótárból, mondta Rúria. A nagy értelmező szótárból, 22. kiadás, abban laktam. 200 000 szó van benne, nem számítva a földrajzi neveket és a latin szállóigéket. Egyébként a rund és a rusnya szavak között van a helyem. Rund volt fölül, rusnya alul. A kettő közt foglaltam helyet én. És senki emberfia, jól figyeljetek, soha senki nem volt rám kíváncsi. Ebből aztán elegem lett egyszer. Március 25-én, hogy pontos legyek, azóta járom a világot. Azt akarom, hogy használjanak. Mindnyájan értették. Tánya megkérdezte, és ki használjon téged? Mindegy, mondta Rúria. De mit jelent ez? Kérdezte Martin. Ha tudnánk, mi is használhatnánk. Fogalmam sincs, mi a jelentésem, mondta Rúria. Éppen ezt akarom megkeresni.
5: Így hát te is keleszel valamit?
4: Rikkantott Alexander.
5: A mindenit, mindenki kelesz valamit.
6: Mihez kezdünk?
4: Kérdezte vándorló ág. Keresünk, mondta Martin, ám ő maga sem gondolta már komolyan. Itt bizony egyetlen orr sincs, jegyezte meg szemüveg.
5: És nagybácsi sem,
4: mondta Alexander.
5: Csupán elviselhetetlen nedvesség,
4: elégedetlenkedett Dó.
5: Bezzeg, ha nem csinálsz kalamajkát a gyerek trombitában, akkor most is nyugodtan nyekereketnél a hanglétrán ücsörögve,
4: mondta csípősen Málé Malvinka fű Dónak.
5: Nyekereghetnék? Mit merészelsz mondani, te bolondsúska?
4: Csattant fel Dó.
5: Majd én megmutatom neked, hogy kit sértegethetsz folyton. Nem tűröm a pimasz megjegyzéseidet, te félre sikerült zöldség!
4: Kotta fej keservesen bőgni kezdett. Martin, aki néhány lépéssel megelőzte őket, hirtelen felkiáltott.
5: Hé, Kotta fej, gyere gyorsan, nézd, mi van itt!
4: Fából ácsolt színpadszerűség állt előttük körben csinos léckerítéssel. A dobogón székek sorakoztak, és minden széken egy-egy trombita.
6: Hát ez meg micsoda,
4: ámuldozott Dó, és a meglepetéstől rögtön elfeledte minden gondját, baját.
5: Zenepavilon,
4: mondta Martin.
6: Mennyi hangszer?
4: Már is fenntermett az emelvényen, és beszaladt a legelső remek szaxofonba, hogy megkérdezze, nincs-e szüksége egy dóhangra, netán egy szóra, hiszen voltak éppen ő most ez utóbbi. De jaj, a szaxofonban minden hely foglalt volt. Már ellátták az összes hanggal, ami csak szükséges. Elutasította szegény Dót. Kotta fej azonban nem adta fel a reményt, egyenesen a bombardomba mászott be, ám a hatalmas hangszerből csupán mélyről jövő nevetés hallatszott. Hely ott sem akadt. Kotta fej ment tovább, egyik trombitából a másikba, hanglétrán fel, hanglétrán le, végül teljesen kifulladva ért vissza társaihoz, és azt mondta.
6: Nem kellek neki.
4: Azzal megint eltörött nála a mécses. Közben leszállt az alkony.
6: Visszatalálunk az országútra?
4: Kérdezte szemüveg.
6: Nem szeretnék ismét egy oduban rejtőzködni az óriás elől?
5: Az óriás pusztán udvariasságból is elkerüli a parkot,
4: gúnyolodott Martin. Ideje lenne lepihennünk. Az éjszaka újból őrt kell állnunk a biztonság kedvéért. Ezzel mindannyian egyetértettek. Kivétel nélkül fáradtak voltak, és a kerti pavilon közelében volt még egy kis száraz rész, itt nyugodtan leheveredtek. Most is Martin maradt ébren elsőnek, őrhelyét egy széken foglalt el, amelyen egy oboa feküdt. Martin éberen figyelt, de nem látott semmit, mivel korom sötét volt. Ilyen sötétséget még életében nem tapasztalt. Az orra hegyéig se látott. A parkban síri csend honolt. Amikor lejárt a 2 óra, Martin felébresztette Alexandert, hogy ő vigyázzon tovább. Majd egymás után a többiek őrködtek, míg végül vándorló ágra került a sor.
6: Szép, szép, mondhatom.
4: Dünnyögött vándorló ág, aki folyton folyvást álmos volt. Felkuporodott a székre az oboa mellé, és megpróbálta nyitva tartani a szemét. Elmondhatjuk, igazán igyekezett. de nem sikerült. Borzasztóan fáradt volt, olyan fáradt, hogy rögtön álomba merült. Attól fogva tehát senki sem vigyázott. Így a többiek is tovább aludtak, hiszen vándorló ág nem ébresztette őket. Mindannyian durmoltak, senki sem figyelte, vajon jön-e az óriás. Jó éjszakát, szép álmokat nektek!

0: Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Petőfi Sándor Füstbe ment terv című versét, Beregi Oszkár, Latinovics Zoltán, Rutkai Éva, Rudolf Péter, Vallai Péter, Takács Katalin és Kaszás Gergő mondja el.
1: Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miképp fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves, szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki, és jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat. Míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt, és a kis szobába toppanék is,
2: repült felém anyám,
1: s én csüktem ajkán, szótlanul, mint gyümölcs a fán.
3: Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
4: Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt, s a kis szobába toppanik, röpült felém anya, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
5: Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
3: Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki? Midőn, mely bölcsőm ringatá a kort terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, még állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán,
6: szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
7: Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedvest, szépet neki? Midőn mely bölcsöm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, még állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
5: Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, és én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Dunavecse, 1844. április.
0: Petőfi Sándor Füstbe ment terv című versét Beregi Oszkár, Latinovit Zoltán, Rutkai Éva, Rudolf Péter, Vallai Péter, Takács Katalin és Kaszás Gergő mondta el. Szerkesztette Szebényi Cecília és Katona Imre József. Rendezte Csizmadia Tibor. A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Régi iskolatársam, a szárnyaszeget nyugtalan Gruzinszki egy napon váratlanul rám nyitotta az ajtót. Egy kisé ittas volt. Végigfeküdt a pamlagon, és az életről kezdett beszélni.
1: Abban az időben Adélt, a varró lányt szerettem. Ővel rendeztem találkozókat makacsul, és mindig a ligetben. Egyik délelőtt, amikor lihegve izgalmasan odaértem, a leány már ott járt fel alá rózsaszín napernyője alatt, és tűnődve tépdeste az útmenti forzéti a sárga virágát. Hebegtem a dolgaimról, nem volt semmi dolgom, hanem az előző estén egy kissé leittam magamat. Egészen bizonyosan tudta, hogy egyetlen szó se igaz a kapkodó kelepelésből, de szerelmes volt belém, és hallgatott. A tegnapi alkohol hajszolta a véremet. Tudtuk már mindketten, hogy eljön számunkra a beteljesülés napja. Élezgettük egyre a tüzet, cívódásokkal gyújtogattuk egymást. Ilyenkor szétváltunk, és elhagytuk egymást. Így volt akkor is. Dühött lélekkel nekivágtam a külső néptelenségnek.
2: Hová, hiszen erre neki szalad a világnak.
1: Áhá, Lorsner úr, bizonyára már nyugalomban.
2: Igen, már negyedik éve nem dolgozom, de üljön le mellém. Ki tudja, mikor látjuk egymást újra.
1: És mivel tölti az idejét mostanában?
2: Utazgatom. Eleinte az északi tájakat kerestem, de ez a világ visszadöbbentett. Vén vagyok már. Félek az enyészet arcától. Nekem az élet kell. Nem a jeges tenger, a dermet semmi. Azután Franciaország következett, majd az olasz Riviera, most, hogy a narancsszínű tengertükör a kacagó illatos asszonyok eltűnt világa után, itt ülök ismét a sivár, poros füllet csendességben. Ha, azt kell hinnem, hogy már meghaltam, és csak a tulajdon kísértetem témfereg még ide fenn. Legutoljára pedig Görögországban jártam. Ez volt a legszebb utam, és oda még vissza kell térnem, mert elhagytam valakit, és meg kell őt engesztelnem. Az Olimposz, a tesszáliai asszonyok.
1: Az Olimposz, még ilyen szépen művelten űvel mondva, és épp olyan kőrakás, mint a többi.
2: Ne mondjon ilyen.
1: Látja, kedves Lorsner bátyám, az mind valóban úgy volna, hogy ó, az Olimposz. Abból az következnék, hogy az ottani emberek voltak éppen nem is ismerik az életet, hanem csak valami nagyszerű, pompás színdarabot játszanak a születésüktől a halálokig. De. Pedig az emberek ott is csak buták, silányak és nyomorultak. De amint hazafelé ballagtam, a szemem néha lecsukódott, és egy-egy pillanatra látni véltem a tesszáliai asszonyokat. Komor és keserű voltam. Sajnáltam a vén ábrándozót. Ez a Lorsner egyébként öreg, meggazdagodott építési vállalkozó volt, akit a régebbi éjszakai életből ismertem. Tökéletlen és ütött kopott volt, de a szerelemre nem sajnálta a pénzt. Nekem akkoriban állásom nem volt, a pénzem elfogyott, a bujdosás ideje következett. Lassanként visszasiklottam az éjszakai életbe. Alkonyatkor keltem, a folyosón még ezernyi terv kísért becézve, de amikor a gázlámpák sugarai egyenként szíven szúrták őket, egyedül maradtam teljesen. A régiek közül egy maradt nekem tovább is. A szerelem. De mivel lassanként eljött az ősz, az is fázósan bebújt a szívembe, és csak álmaimba mert kiszállni onnét. De egy októberi estén véletlenül összetalálkoztam Adéllal.
3: A leányka lábán pompás cipő feszült, sötétkék angol ruhája urian simult testéhez, fehér nyakát csinos boácska óvta a köttől. Bizonyos volt, hogy mindez nem a leányka varró tűjéből cseppent elő. De mi jogom lett volna kérdezősködni? Ő pedig baráti nyíltsággal vizsgálgatta vedlet kabátomat, és amikor felébredt régi szerelmemet kezdtem emlegetni előtte, hangjából kihallatszott, hogy valamely okos és diszkrét kompromisszum ellen nem volna kifogása. Amikor elváltunk, boldogan táncolt a szívem. De aztán eszembe jutott züllött kis szavám, és reményeim összeomlottak. Szomorúan témferegtem a belvárosi kis vendéglő felé, amikor a belső körúton váratlanul megpillantottam Lorsnert. Nem akartam vele találkozni, hirtelen leléptem egy hirdető oszlop mögé. A következő héten csütörtök este, amikor lyukas cipőmben szomorúan, keserűen tapostam szakadó esőből összeverődött tacsakot, az egyik utca sarkán találkoztam Adéllal.
4: Nekem most nincs időm, mennem kell. Mondja meg a lakása címét, okvetlenül írok magának még holnap. Jaj, teremtő Isten, hát hogy néz ki? Na persze, persze, a szerelemből nem lehet megélni, mi? Ja, hát az más, én dolgozom is. Aztán meg én nő vagyok. Na azért ne csináljon ilyen szomorú arcot. Lesz ez még másként is.
3: Romlott volt, de édes és jó, mint a banán gyümölcse, és én sajgó vágyjal néztem utána. És milyen különös. Alig, hogy megindultam visszafelé, az utca túlsó oldalán ismét megpillantottam Lorsnert. Sietve ment, nem vett észre. Másnap délután egy munkás külsejű fiatalember állított be hozzám, jókora csomaggal és egy levéllel, de mielőtt kivallathattam volna, elsietett. A levélből Adél ákombákomaival együtt néhány jobbfajta bankó bukkant elő, a csomagból pedig két rend vadonatúj ruha és két pár cipő. Attól fogva tervszerűen találkoztunk Adéllal. Ha bajban voltam, többnyire rendezette a zsebeimet. Egyre izzóbb közelségbe jutottunk egymáshoz. De nem történt semmi. Ugyanazokon a napokon, amelyeken a leányjal beszéltem, szinte matematikai pontossággal összeakadtam Lorsnerrel. Egyik este...
4: A barátom reggel elutazott, és csak 3 nap múlva jön vissza ismét. A lakása kulcsát itt hagyta nála.
3: Te vagy az én őrangyalom.
4: Igen, igen, én vagyok a te őrangyalod. De ha elárulsz engem, én is magadra hagylak, és akkor visszazuhansz a mélységbe.
3: Késő éjjel volt, amikor eljöttem Adéltól. Ő még ott maradt a barátja lakásán. Betértem a legközelebbi kávéházba. Alig, hogy a szivaromra rágyújtottam, és csupa unalomból körültekintettem, az egyik sarokban megpillantottam Lorsnert. Eddig diadalomnak boldog mámorában nem is gondoltam rá, hanem most, hogy megpillantottam, egészen természetesnek találtam, hogy ott van, hiszen mi hárman alkottuk azt a titokzatos háromságot, melynek azért volt az istennője, szimbóluma pedig az én szerencsecsillagom.
5: Jó estét! Nos, fiúság, az Olimposz vidékén akkoriban odakint a ligetben említést tett a szerelemről is. Mi történt volt a képen?
2: Ó, azok a napok az én életem betetőzői. Egy hetet töltöttem Patrászban, és délutánonként kiártam a vidékre rajzolgatni, festeni. A negyedik napon történt, hogy egy gyönyörű lányka jött arra. Szép, mint az elszállt istennők. Agafóné volt a neve. Aztán eljött másnap is. Aztán megint. Az utolsó napon megvallottam neki, hogy szeretem, és megígértem, hogy újra eljövök érte, és akkor elviszem magammal. Ő pedig lehajolt hozzám, hűs kezével megsímogatta a hajamat, és halkan azt mondta, hogy nem fog elfelejteni soha. És nekem valóban szándékom, hogy elmegyek érte is, majd ha rátalálok, elmegyek önhöz, és tudtára adom, hogy Agafóné már az ennyi.
3: Mégis csak különös, hogy egy olyan szép ifjú leány éppen egy idősebb őszhajú úr szerelmét keresi.
2: Agafóni vak volt. Amikor megsímogatta a hajamat, nem láthatta, hogy ősz vagyok. A hangom pedig a szerelmes ifjú hangja, épp úgy remeg, mint az öregeké.
3: Igen. Mondja, kedves bátyám, tud maga görögül?
2: Hát magának csak Agafónén jár az esze. Hát nem találta ki, hogy én minden utamat csak képzeletben tettem meg. Ugyan mit is csinálna egyebet az ilyen magamfajta öregember? Olvasok is, képzelődöm. Most, ha hazamegyek és lefekszem, talán elugrom egyet Andalúziába. Isten vele!
3: Ez a szerencsétlen ember tisztára megbolondult. Az első órákban a pálinka ivók mély álmát aludtam, hanem délfelé már gyakran feljöttem arra, hogy a szívem túlon-túl dobol odaben. Amikor ez a szomorú taktus elpihent, újra elaludtam, és akkor aztán a kopott, májva színű függöny mögül előlépett Majmuna és Danes, az álom két tündére, nem is emlékszem, honnét tudtam a nevüket, felragadtak, és az ablakon keresztül, felröpítve a véges magasságokba, szédítő sebességgel szállni kezdtek velem alá, a délszaki tájak felé. Tudtam, hogy a két mennyei küldött Hellászban tesz le az áldott földre ismét. Amire magamhoz tértem, a két tündér már

0: távolság és üresség vett körül, amikor késő délután felébredtem. És amikor a nyakkendőmet megkötöttem, már tudtam, hogy a Wayne Lorsner nem is olyan bolond, mint gondoltam. A dél már ott sétált a megszokott helyen, és szinte szó nélkül indultunk meg az idegen lakás felé. Akkor még nagyon boldoggá tett a dél csókja, hanem amikor szerelmes vágyaim már beteltek, kínos nyugtalanság fogott el.
1: Ez így nem mehet tovább. Mit leszek én neked, ha ezt így folytatjuk?
2: Ja, fiacskám, ezt már előbb meg kellett volna gondolnod, hiszen tudhattad, hogy ez lesz belőle.
0: Várva vártam, hogy hajnal legyen. Bíztam benne, hogy találkozom ismét Agafonéval. Ő jobb és kedvesebb volt, mert hallgatott, és vak volt. Nem látta meg a cipőm hasadékát, amelyen keresztül a nyomorúság vigyorgott elő, sem pedig azt a rejtett sebemet, amelyen át a lelkem tisztasága enyészett bele lassan a semmibe. De csak egy pillanatig láthattam Agafoné arcát, és ez a látomásom titokzatos, ismeretlen módon muzsikába olvadt át. Úgy volt, mintha végtelen messzeségből jött himnusz utolsó akkordjait hallottam volna. Amikor felöltöztem, csak akkor jutott eszembe, hogy előző estén nem találkoztam Lorsnerrel. Ebben az időben már szinte kizáróan abból éltem, amit Adél juttatott. Nem tudom, mi indította a kitartó barátságra, mert a szerelemnek még a morzsái is elkallódtak közöttünk. Sőt, egy-egy titokzatos mosolyából azt éltem kiolvasni, mintha tudna fantasztikus hűtlenségemről. Amikor Adél barátja hazajött, a szerelmes együttléteknek végük szakadt, és ez örömteljes érzéssel töltött el. Szinte jól esik önmagamat sanyargatnom a gazságaim miatt, azért még egyszer ismétlem, valahányszor Agafoné arca felbukkant, szeszkuszálta álmaimban. Újra meg újra meggyűlöltem Adélt, hanem azért a pénzt elfogadtam tőle. Egyik délben a háziasszonyom azzal keltett fel, hogy levelem van. Nyomban megismertem Lorsner kézírását. Kedves öcsém, uram, ebben a csúfos, ködös időben már napok óta nem
3: merek kimozdulni a szobámból az asztmám miatt. Végtelenül unom magam. Képzelheti, az utazásaimat is be kellett szüntetni. Én vagyok. Nem bírom már az emóciókat. Hiába próbálkozom már, hogy átlendüljek Hellas napsütötte tájaira. A fantáziám megbicsaklik. Megtehetné nekem, kedves öcsém, hogy elmenne helyettem Patrasba, felkeresni Agafonét, és átadná neki az üzenetemet, hogy egyre csak ő rá gondolok. Mert van ugyan egy kis barátnőm, aki esténként meglátogat. Szeretem is őt, de a magamfajta vénember az elérhetetlenről álmodik. Arról a nőről, aki nem csak nő, akinek a szépségében, talán a hangja rezzenésében is benne él mindaz, ami a gyermekmesékből fél évszázad múlva is visszajár, ami tavaszi estéken megrékatja az embert, mindaz, ami van és nincs, mint a mennybolt szivárványa. Szeretem Agafonét, szeretem az én elröppenő, drága, szép életemet. De nehogy valami harapós bolondnak gondoljon. Megnyugtatom, nem lesz semmi baja, ha meglátogat.
0: Mosolyogni próbáltam a különös levél felett, de amikor a tekintetem a levél alsó sarkába kapart lakás címre esett, hirtelen összedermedtem. Mert akkor tudtam meg, hogy Adél ő hozzá járt fel minden este, és hogy az ő lakásán éltem át azokat a tündéri órákat. Mély vakmerően hazudta nekem Adél, hogy a barátja elutazott, holott bizonyára csak elküldte őt hazúrról azokra az órákra valami ürügy miatt.

0: Óraszánt én feregtem fel, alá a szobámban, akkor aztán elmentem a vendéglőbe, ettem valamit, bőven üdögáltam, míg végül eljött az óra, és én elsiettem a régi utcában. Amikor Adél jött, a torkom elszorult. Amíg nem tudtam, hogy ki az, aki megvásárolta őt, könnyen el tudtam hessegetni a szörnyű tudatot, de most már nem volt menekülés előle többé.
1: Lorsner.
2: Igen. Ismered talán? Hát most mit pityeregsz? Most kezdesz féltékeny lenni. Ja, látod? Ez is előbb juthatott volna eszedbe.
1: És te soha egy percre sem voltál féltékeny.
2: Én? Jaj. Hát ugyan kire lettem volna féltékeny? Ugyan ki volna még rajtam kívül oly bolond, hogy egy ilyen kopott kis senki házit szeretne?
0: Sokáig álltam ott mozdulatlanul, és amikor végre megindultam, eszembe jutott, hogy egyetlen krajcárom sincs. Rémülten kotoráztam a zsebeimben, és az egyikben egy bankót találtam. Észre se vettem, amikor Adél becsúsztatta. Egész éjjel ittam. Az a holló fekete szomorúság, amely rábámult a lelkemre. Az alkoholban liliumfehér szerelemmé tisztult. Amikor hajnalban hazamentem, kérlelni kezdtem a két tündért, hogy többé ne röpítsenek el a dél közeléből. Beteltem a déli tájak idegenségével, és el akartam felejteni Agafonét. De mint hiába. Ahogy elaludtam, kezdetben a gyermek évek jöttek vissza hozzám, majd hirtelen ömleni kezdett az izzó napsugár, a patraszi olajfák jöttek el hozzám bólogatva. Agafoné már jött a ligetek felől, én pedig sírva suttogtam Adél nevét, és elrejtőztem a fák törzsei mögé. De Agafoné rám talált, vállamra tette a kezét, és felnyitva a szemét, belenézett az enyémbe. És akkor megismertem őt. Letérdeltem előtte, átöleltem a derekát, ő pedig csillogó kis tűt vont elő a hajából, és beleszúrta a szívembe. Meghaltunk mind a ketten, és felszálltunk a mennybe. Az előszopából behallatszó erőszakos fuldokló férfi hangra és dühött asszonyi rikácsolásra ébredtem. A háziasszonyom küzdött Lorsnerrel, aki erőszakkal be akart jönni hozzám. Amikor engem megláttak, csend lett. Lorsner felemelte a kezét, felém lépett, ma sem tudom, hogy át akart-e ölelni, vagy fejegetett, és hörögve Agafoné nevét kiáltotta. Majd karjai összecsapódtak, összeroskadt, és a feje nagyot koppant az ajtószárnyán. Nem tudom, hogyan telt el az a nap, egészen bizonyos, hogy nem volt egyéb várnivalóm, csak az Adéllal való találkozás. Amikor odaálltam eléje, lesütötte a szemét, és nem szólt. De hiszen olyan igen mindegy volt már akkor minden. Átszöleltem a derekát, és megindultunk az én lakásom felé.
3: Ez mind érdekes, de mi lett Adéllal? Hol van most, és mit csinál?
0: Most otthon ül és vár engemet. Mivel egy kissé be vagyok rúgva, bizonyára meg is fog tépni. Hanem az a szerencsétlen Lorsner valóban agyafurt ember volt, amikor Agafoné vakságát kigondolta. Legjobb is világtalanul élni, álmodni. Megyek is haza, és lefekszem. Ha időd és kedved lesz, jöjj el majd hozzánk.
3: Elejétől végig hazudtál, és most makacsul folytatott tovább.
0: Bocsáss meg, más kidobott volna, de te jó és türelmes voltál.
1: De hidd el, Adél is volt, Agafoné is volt.
0: Csak hogy már nem emlékszem, hogy hol és mikor ismertem meg őket.
1: De lenniük kellett.
0: Aztán meg végre is az események a maguk idejében nyersek, formátlanok.
1: Az események csak később kapják meg a maguk zamatát, amikor már egybeolvadnak, összefonódnak, mint a lánc. És úgy ölelik körül az emberi lelket.
3: Gruzinski kitámolygott. Az előcsarnokban néhányszor neki ment a falnak. Aztán nehézkesen leereszkedett a nyikorgó falépcsőn. Szerencsétlen bolond. És pár nap múlva az egyik reggelen, ahogy a feleségem behozta hozzám a kisfiamat, Dermet rémülettel vettem észre, hogy az első pillanatban nem ismertem meg őket. Csak később emlékeztem vissza rá, hogy azon az éjszakán Agafonéról álmodtam.

Elhangzott Agafon, Csolnoki László elbeszélésének rádióváltozata. Közreműködött Agárdi Gábor, Kéri Gyula, Szemes Mari és Sinkó László. Szerkesztette Dorogi Zsigmond, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1969-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, július 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben. Megállt a Duna apadása Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint reggel 6 óra, reggel óta 3 cm-t emelkedett a folyó vízszintje. Az előrejelzések csütörtökre várnak nagyobb mennyiségű esőt a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, ami becslések szerint több 10 cm-t emelhet a vízszinten. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormúzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már holnap megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus második felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elül egy férfi Budapesten, holtan találták meg a folyóban. Az éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik, egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját elfogták. Negyedik napja pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. az Archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hallgasd a tengert! Bram Stoker Dracula válogatott rémtettei című regényéből Bartos Tibor fordítása alapján írta Schulz Sándor.
4: Még magad alszol, még mást ölelnél, még mit sem sejtesz. Kiér majd szívedhez, még magad alszol.
5: Bájos Lüszim, csupa törődés a segédtanítónők élete. Ennyivel menthetem levelezésünk akadozását.
6: Minám, én minden nap írnék neked, ehhez igenis a te válaszaid hiányoznak csak.
5: Bár lehetnék veled a tengerparton.
6: Hogy együtt építhetnénk megint légvárainkat?
5: Nekem a teendőm tenger. Jonathan üzleti ügyben egy távoli országba utazott, Transzilvániába. Egyedül vagyok, és sok a dolog a ház körül.
6: Üdülök itt. Kellemes. Sokat járunk anyámmal képtárakba, sétálni, lovagolni. Képzeld, egy bondor fiatalemberről pletykálnak. Ez kacsa. Sajnos. Csak nem Arthurt nézte valaki bondornak. Lord Arthurom kopaszkás, nem de? Ám sűrűn megfordul nálunk. Diskurál a mamával. Mama általában jól van, csak gyakran elfárad. Jaj, az a gyenge szíve.
5: Jonathan erdélyi útjáról naplót készít. Ha utánad utazhatok, magam is szeretnék naplót vezetni.
6: Találkoztam ellenben valakivel. Bár tudod, csak kacagok. Egy déli doktor.
5: Jonathantól egy kissé különös hangulatú levelet kaptam. Tudatja, jól van, és egy hét múltán visszaindul. Szívrepesve várom.
6: Jó családból való, módos, jóképű, egy szóval ragyogó parti, hozzá még okos és eszes is. Ám bár a barkója.
5: Milyen érdekes lehet idegen országokban utazni. Vajon együtt is bejárhatjuk-e majd a távoli Erdélyt egyszer?
6: Nászút Erdélyben? Képzeld, 29 éves létére egy egész elmegyógyintézetet igazgat, határozott és rendíthetetlen nyugalmú. Velem az a furcsa szokása, hogy merőn bámul. A gondolataimat fürkészi, az érzéseimet.
4: Még magad alszol, még mást ölelnél.
6: Belőlem nagy titkokat nem áshat ki. Lelkemet a tükrömből látom.
4: Még mit sem sejtesz. Kiér majd szívedhez.
6: Már biztos sejted az igazságot. Nem is akartam takargatni sokáig, hiszen ha már kibögtem, határon ki a szívemet. Arthur Lordot szeretem.
4: Majd fohászkodtok szemtől szembe a Tébolyjal.
5: Lüszim, miközben rád gondolok és irigyellek, mennyire jól érezheted magad a tengerpartján, újra és újra elolvasom Jonathan kissé bizarr levelét, amit egy postakocsin zögykölődve írt útban valami erdélyi grófhoz. Felszállt a reggeli köd, s a nap már magasan jár a zegzugos szemhatár fele.
7: A nap már magasan
5: a
7: jár
5: messziség itt összemos nagyot a kicsivel.
7: A messziség itt összemos nagyot a kicsivel.
5: Álmos nem vagyok.
7: A korai időpont ellenére álmos nem vagyok. A háziasszonyom babonásan óv az úttól. Botorság. Mikor felszállok, a postakocsis gyanakodva vizslat. A ház előtti patkákon tekintélyes férfiak lopva szintén engem bámulnak. Csóválják a fejüket. Kereszteket vetnek. Egy-egy lehetetlen hangzású szót többször is suttognak. Ezért loppan előhúzom többnyelvű szótáramat. Grobnik Vlakolak Drakus Prikolic?
5: Vlakola
7: Vérszívó
5: Prikolic?
7: Avagy vámpír.
5: Vérszívó avagy vámpír.
7: Erről többet megtudok majd a gróftól. Nyilván művelt elme. Hibátlan angolsággal fogalmazott leveleiből következtetek erre. Valahol még feladom ezt a levelet, mielőtt Dracula várába érnék. Egy hét múlva talán már otthon leszek. Ölel a te Jonathanod.
6: Ölel a te Jonathanod. Minuskám, azt mondják, az áldás is csőstől jön. Hát igaz? Szeptemberben leszek 20 éves. A mai szent napig a kezemet nem kérte meg senki. És tessék, ma 3 kérőm is akadt. 3 férfi egy napon. Hát gondold meg, ha így haladnék, akkor az egy héten, vagy hónapon belül... Ja, Istenem! London, Anglia és talán az egész brit birodalom valahány partiképes lovagja a térdem előtt esdekelne.

0: Tekintsék őket sorjában. Az első. Mindjárt ebéd előtt Szávár doktor, a tébolyodottak dúsbarkójó igazgatója. Hát most is nyugodt volt, legalábbis annak mutatkozott, bár zavarában kétségtelenül ráült a cilinderére. Aztán némi izé, meg ő, meg ugyebár, ma is remek időnk van, benyúl a zsebébe, egy szikét vesz elő. Ez normális dolog? Nos, két ujja közt a szikét forgatva val szerelmet. Frász jön rám, egyenesen beszél. Eszményi élettársat sejt bennem. A cilindere és a szikéje miatt pedig a kacagás könnyeivel küzdöttem, már most tényleg sírva fakadok. Akkor tapintatosan megkérdezi, vajon idővel, ha most nem. A fejem rázom. A doktor, mint aki maga se érti, hogy került a kezébe, a szikét zakója zsebébe visszacsúsztatja, majd habozva rám néz, szabad-e a szívem egyáltalán? Ó, nem. Ennyit kellett csak rebegnem. Ő már is felpattan a cilinderéről, megragadja kezemet, szerencsét kíván, személyében igaz barátra számíthatok. Én meg csak sírtam, Minuskám bogaram, mert oly szerencsétlen vagyok, hogy meg kellett őt bántanom.
1: Még nem rólam álmodsz. Árnyamot már látod, és a lelked mélyén utánam sóvárogsz.
0: Második számú kérőm ebéd után futott be. Amerikai fiú, texasi, kölcsönre olyan fiatalos és üde, hogy csak ámulok, mennyi felé forgott a világban, és milyen históriákba bonyolódott.
2: Végre elindul a postakocsi. Kocsisunkkal kézzel lábbal megegyezek, hogy legkésőbb holnap reggel útjára bocsájtja ezt a levelet, valahonnan Bukovinából.
0: Jaj, Minuskám, hiszen mi csak kislányok vagyunk, és maradunk, ha 100 évig élünk, akkor is. Persze sírva fakadok másodszor is menten. Miért nem mehetünk mi 3-szor is férhez, ha 3 ennyire csodás férfi kér? Akkor nem kellene fájdalmas kosarakat kiosztogatni.
3: Lüszim, amíg te arról ábrándozol, hogy a brit koronagyarmat összes hercege, lordja és dili doktora a lábaid előtt hever, nem is szólva Amerika dúsgazdag kalandorairól, nekem csak Jonathanom utolsó levele jut. Kusza furcsa sorok. Bocsásd meg, ha néha ugrik huppan egy-egy betű, elvégre nem Londonban ülök az irodában.
2: Elvégre nem Londonban ülök az irodában.
3: Balsejtelmeimről elfeledkezem.
2: Balsejtelmeimről elfeledkezem, ha rád gondolok, kedvesem. Zöld erdei lankáknak robogunk. Meredeken emelkedő hegyek lábánál tanyaházak néznek ormukkal az útra. Gyümölcsfák példátlan sokasága virágzik. Sebesen gördülünk a bakhátas úton. A hegyek lábán túl a Kárpátok gerince vonul méltóságosan. Isten trónusához érünk, ahogy az utasok magyarázzák, és keresztet vetnek.

0: Alig látom a betűket. Erősen hűvösödik. A sötétség a hágónak emelkedő út mentén, mintha mind sűrűbb tölgyesekből, bükkösökből áradna. Metsző a szél. Le akartam szállni, de a kocsis visszaparancsolt. Arra célzott, hogy a grófnál talán végső nyugovóra térek. Meg valami kék lidércfényekről regélt, amelyek oly holtak teteméből erednek, akik nem megszentelt rög alatt várják a végítéletet. Furcsa népség ez. Szép némelyik, ám a többségük mégis inkább golyvás.
1: Végre megnyílt előttük a szoros keleti torka. Sötét felhők tornyosulnak a fejük fölé.
0: Mikor pillantom meg azt a hintót, amit a gróf küld értem?
2: Amitől álmában szűköl. Aki épp azt pillantja meg.
1: A hintó, amit Dracula gróf küld érte.
0: A postakocsi megáll. Várakozik. A hintó késik. Végre a kocsis megunja, indulna tovább. Útitársai megkönnyebbülve dőlnek hátra. Ám a lovak nem indulnak. Ágaskodni, aztán nyihogni kezdenek. Az utasok sivalkodnak. Drága szívem, most zárom a soraimat. Remélem a gróf hamar aláírja a szerződést új londoni ingatlanját illetően, és egy hét múlva otthon leszek. Öle ismét Jonathanod.
3: Meséljek inkább Szevár doktor legkedvencebb betegéről?
4: Megint egy rémes történet.
3: Azt a szerencsétlen flótást Renfieldnek hívják. Az élet életet teszik, azt hangoztatja. A legyekkel kezdte, megette őket.
4: Fúj!
3: Aztán áttért a pókokra. Úgy értem, a legyeket a pókjainak adta, és ő a pókokat ette meg.
4: Lucy édes, csevegjünk inkább a tengerről.
3: A pókok után jöttek a verebek. Légy, pók, veréb, tiszta sor, érted? Sajnos Cilinder doktor a macskákat már megtagadta szegény Renfieldtől, mármint a rendtartás miatt.
4: Ma különösen csendes a tenger.
3: Erre barátunk egy éjszaka az összes verebét tollastul mindenestül befalta.
4: Indulnunk kell, ha vissza akarunk érni vacsorára, Lucy.
2: Már telik ki a hold. Úszik lényem az éjre. Szelindek leszek, fekete, aztán denevér. Sóvár álmod fölött lebegek, nyöksz, reszketsz. Közeledek egyre, sóhajts, végre, végre, végre. Itt van ő, akire várok. 1001 éve. Vágysz a kére, vágyok a kére.
4: Augusztus 2. Szorongok Lucy miatt, és Jonathan miatt is. A drága kedvestől egy egyetlen soros levél jött. Drágám nem szokott ilyen kurtán furcsán levelezni. Azt írja, nem sokára indul haza.
5: Eljő a herceg. Már közeledik. Rendelkezz velem. A szolgád vagyok. Sötétség ura.
4: Lucy miatt nem kéne aggodalmaskodnom, ha a napokban nem veszi elő kislánykori szokása, az alvajárás. Anyja kért meg rá, hogy mostantól közös hálószobánk ajtaját éjszakára bezárjam.
6: Ha Arthur itt lesz, elmúlik a baja. Egy erős férfi gyengéd ölelése.
5: Itt van! Itt van! Nem sokára kiket!
4: Jonathan felől semmi hír. Lucy szorgalmasan jár kell éjszakánként. Ma éjszaka is derekasan talpon volt. Ha nem szeretném annyira, félnék tőle. Merő tekintete, mintha rajtam volna jártában keltében. Nyitná az ajtót, és mert zárva találja, keresi a kulcsot mindenfelé. Felébresszem? Szabad? Lucy, ez te vagy? Barátnőm egy furcsa nyelven motyog. Vagy halkan kántál? De mit? Most megáll, magától magának lefordítja. Még magad alszol, még mást ölelnél. Hozzám szól.
6: Mit jelentsen ez?
5: A légy az élet, a pók az élet, a veréb az élet, a macska az élet. Az élet életet eszik, a halál az élet.
4: Augusztus 6-a. Idegőrlő ez a várakozás. Ha legalább tudnám, hova menjek, kinél érdeklődjek Jonathan felől. Fakó a nap, és görgő hullámok robajlanak a homokpadon. A végtelen felett a felhők, akár a bércek. És mint a helyiek mondják, a pásztás szél veséig ér. A halászbárkák hazafelé bukdálnak mind. A halászok a láthatáron túl mutogatnak valamire. A partőr is felbukkan a messze látójával. Nem látom jól, de lehet, hogy az egy orosz hajó. Nézze csak! Adja át a távcsövét. Úgy cselleg, mint akinek a kormánya szakadt. Se a nyílt vízre nem szándékozik felszél iránt, se hogy révbe érjen. No, majd megtudjuk holnap.
3: Mina! Mina! Írt rólunk a Daily Graph!
4: Jonathanról semmi hír. De mi lehet annyira távol, hogy egy hónap múltán se ér haza? Az élet nem mese. Nincs operencia. Távíró van. Országok, városok, ahonnan jelentkezhetne.
7: Levelezőnk tudósítása. Hirtelen ebből keletkezett viharra a régiek sem emlékeznek itt. A levegő füllet volt már szombaton is, de ez augusztus lévén nem szokatlan. Rajzoltak az üdülést keresők. A sétahajók kisebb-nagyobb kerülőket tettek. Meg is maradt az idő barátságosnak délutánig, majd mintha a természet méltóságán esett volna sérelem, úgy szabadult el a vihar. Óriási hullámok keltek s buktak egymás hátára. A tenger ábrázata egyszerre egy a mélyből előörvénylő szörnyeteg ábrázatává változott. A csapkodó habpermete felhatolt a hegyoldalba. Elborította a kőgátakat és a világító tornyokat. Lenn a parton az emberek a kikötő vastüskét ölelték át, hogy az ordító szél le ne döntse őket a lábukról. Egy orosz négyárbócos dagadó vitorláin állt meg a kereső fénynyalán. A szél hátba kapta, és az Apát-hegyi figyelők borzadva látták, mekkora veszedelem torkába jutott. Útját a révben lapos homokzáton torlaszolta el. A pillanatnyi szélirányban lehetetlennek tetszett, hogy megkerülheti. Egy ideig semmit se láttunk. Majd a szél hirtelen fordultával eltisztult a pára. Csoda. A négyárbócos hullámok hátán szökel a rév biztonságába. És akik a fényszóró sugarát tartották, hol tetemet pillantottak meg a kormánykerékhez kötözötten. A feje jobbra és balra nyaklása követte a hajó billegését. A rémületből ámulat lett. Egy holt mentette meg a hajót. A keleti kőgát szegletébe gyűlt homokra futott. Amint partot ért, a hajó gyomrából nagy fekete szerindek pattant ki a fedélzetre. Előre szaladt. Leugrott a homokba, majd lovolt tovább. Fel a temető sarkának sovadásán, egyenest az Apát-hegynek. Eltűnt. A szellemhajó eredete legalább annyira csodálatos, mint az érkezése volt. Az okmányai szerint várnai illetőségű és orosz. Demeter a neve. Rakománya szinte teljes egészében néhány nagy, televényfölddel megrakott láda. A hajó iratai makulátlan rendben vannak, ezért szóbeszédnek táptalaj a csodákat illető három napon túl nem igen kínálkozik. Csupán csak a partra szökött kutya tartja ébren a közérdeklődést, mert az a helyi állatvédő liga lelkes tagjainak csalatkozására sehogy se akar előkerülni. A bal sejtelmeket erősíti, hogy a keleti kőgát közelében lakó szénkereskedő testes ebét a gazdája ott találta a telep előtt. A torka átharapva, a belek kiontva.
2: Mina, már a te vágyadat is érzem. Jonathan oly sok szépet mesélt rólad.
4: A közvélemény szerint a kapitány hősnek tekinthető, és hősnek kijáró temetés illeti meg. A vizsgálatot berekeztették.
2: Itt vagyok. Két gyönyörűséges húgom. Készüljetek. Öltözzetek fel szépen. Holnap a temetésen találkozunk.
5: Gyere Renfieldért, hűséges szolgádért. A halál életet eszik.
4: Érthetetlen boldogság fogott el, hogy Jonathan bizonyosan nincs a tengeren. Lassan két hónapja, hogy csak az az egy soros levél jött tőle. Várom a holnapi temetést. Úgy érzem, találkozni fogok valakivel, akit már olyan régóta várok. Jonathan? Ó, ha végre hazaérne, honnan tudná, hogy Lucy-nél nyaralok?
3: Látod? Látod azt az alakot?
2: Két szép húgom.
4: Azt, aki bennünket bámul percek óta olyan arcátlanul? Most ránk mosolyog. Biccent. Lucy, te ismered?
2: Évszázadok óta várok rátok. Várok rátok. Rátok várok.
3: Nem tudom. Azt hiszem, még sose láttam.
2: Eljöttem értetek.
5: Gazdám! Gazdám! Szabadíts ki! Ezek itt őrültnek hisznek.
4: Lucyvel a temetés után nagy sétát tettünk a világító torony felé, aztán gyorsan haza. Rögtön elaludtam. Arra riadtam, hogy üresség van körülöttem. Lucy nem volt az ágyában. Uramisten, tényleg elfeledtem az ajtót kulcsra zárni. Felkaptam valami ruhát, és elindultam a kedves holdkórosom keresésére. A bejárati ajtó tárva. Lucy útnak indult egy szál hálóinkben.
5: Csak a halál él örökké. Húszban az öt, az 25.
4: Végig szaladtam az északi sétányon. Senki. A nyugati kőgátnál felnéztem az Apát hegyre. A ragyogó teli holdat felhők borították el. Aztán egy fénykaré megindult az apátság romjairól. Akár egy kardvágás. Végig hasított a templom meg a temetőket sötétjén. Aztán Lucyn is. Ott ült hátra roskadtan, hófehérben. Az éles fény nyomában járó árnyék mindjárt el is takarta. Mégis úgy rémlett, mintha a háta mögül ráhajolna valaki. Lucy! Rohanok érte. Lélegzetem elakadt, amire az apátság lépcsőkig jutottam. Megint úgy rémlett, áll mögötte valaki. Mintha egy vöröslő szempár is rám villant volna. Rettegtem, de mennem kellett Lucyért tovább. Lucy! Megint előbújt a telihold. Csak barátnőmet találtam, nem éltem egymagában. Amint odaértem, láttam, alszik. Kapkodón lélegzik, mint akit légszomjat gyötör. Mégis mosolygott.
2: Lucy-m, kicsi bárányom.
4: Rázogatni kezdtem. Ócsódásának első jele volt, hogy hálóingét borzongón összehúzta a nyakán. Mindjárt rá is vetettem az afgán kendőmet, sajnos ügyetlenül. A biztosító tűvel megszúrtam a nyakát. Amint teljesen felébredt, sikoltott, és rögtön a nyakához kapott. Kibújtam a cipőmből, a lábára húztam. Megcsókoltam, babusgattam, végre elmosolyodott. Szörnyű ez a holdbetegség. Lucy odabújt hozzám, aztán engedelmesen követett hazáig, akár egy gyerek.
5: Renfield most néhány napig nagyon, de nagyon jó. Úgy ám.
4: Mosolyogva ébredt. Éjszakai kalandját nem sínylette meg. A biztosító tűvel csak ugyan megszúrtam, ráadásul két helyen is. Egy vércseppet látok a hálóingén. Mikor a bocsánatát kértem, nevetve nyugtatott meg. Oly csöbb sebek, hogy hegük se marad.
5: Ez a déli doktor gyanakszik Renfieldre. Renfieldnek talán meg is kéne ezért ölnie. Miért ne? A halál életet eszik. Nem sokára jövök, gazdám.
4: Szép napunk volt. Boldogságomhoz csak Jonathan hiányzik. Este, amint hazaértünk, Lucy nyugalomra tér.
3: Még magam alszom, még más találnék. Már rólad álmodok, már érzem férfi erőt, teli holdkor.
2: Már nem végetsz a nyájban. Már vér van a nyálban. Jössz te hozzám, Babirka néni. Gyerekvért fog szomjúhozni.
4: Még hogy nyugodalmas éjszaka. Lidérces álmomban az idegent láttam. Lucy volt a karjában. Felrémülök. Lucy megint valami fura verset dünnyög. Visszaalszom. Most arra ébredek, hogy kedvesem kitörne a szobából. Türelmetlenül rángatja a kilincset. Aztán duzzogva visszaimbolyog az ágyába. Rekedten kérdezem, ébren van-e. Holdkórját járja. Pirkadatig nem jön álom a szememre. Hallgatom a madárcsicsergést. Persze, megint semmire sem emlékezik. Oda bújik az ágyamba. Artúrjáról sutyorgunk. A boldogságáról, ami rávár nem sokára. És rám...
2: Mindig az éjben. Bársony sötétben. Szárnyal a lélek. Abban a végzet.
8: Mina! Mina, ébredj!
7: Nem adom oda a kulcsot, Lucy!
8: Ott, ott, hol?
7: Mi van ott?
8: Az ablak mögött. Ott, ott, látod?
4: A holdsugárban egy nagy denevér köröz. Nem állom. Olykor ijesztően közel csapunk. Amikor meglát, szárnyal tovább az öbölnek az apátság romjai felé.
2: Most nem csábít. Most nem ámi.
8: Ott, ott, ott!
7: Most meg mi van ott?
8: Az az idegen férfi, akit a kapitány temetésén láttunk.
4: Lucy a karomba markol. Fáj! Lucy tekintetét követve észreveszem, hogy a temető egyik padján tényleg ül valaki. Mivel már jócskán besötétedett, az idegen termetének csupán árnyrajzát látom. De ahogy felénk fordul, a szeme vöröslik. Igenis! Elfordítom a tekintetem, nem merek visszanézni. Lucy suttog.
8: Az ő vöröslő szeme mindenütt.
2: Mindenütt. A végzet bevégzett.
4: Kényszerítem magam. Visszanézek. Senki nincs ott. A padon. Senki. Nyugtatom Lucyt. Pillanatnyi érzékcsalódás. Igen, én is láttam, de... Csupán a plébánia templom egyik ablakán csillant úgy a fény. Lucy vacsora után fejfájásról panaszkodott, hamar lefeküdt. Megvártam, amíg elalszik, aztán arra gondoltam, kihasználom ezt a csodálatosan kellemes éjszakát, sétálok még egyet. Kimentem a keleti kőgátra, elábrándoztam Jonathan felől, majd hazafelé indultam. A főtér vendégházunk felőli oldala árnyékba merült. Annál feltűnőbben ötlött a szemembe a fehér. Lucy! Lucy Halloweenben, amint ablakunkon kihajlik. Engem keres! Zsebkendőmet lobogtatom, és arra gondolok, majd reggel a francia pékhez lemegyünk. Lucy! Ha-ho! Nem vesz észre! Amíg felértem a villához, fordult a holdvilág. Lucy a fejét az ablakfának dönti, úgy alszik, és a párkányon egy testes madár. Rohanok fel a szobába. Amire rányítom az ajtót, visszafeküdt maga. Mélyen alszik. Zihál, a kezét a nyakára szorítja. Nem ébresztem fel, csupán gondosan bezárom az ajtót, és erre teszelem az ablakot. Lucy szeme körül mély, fekete karikák. Mi történik itt? Ez miféle betegségnek a jele?
3: Már kitelt a hold, ráúszott árnyad az éjre. Tiéd vagyok, sóhajtok, végre, végre, végre.
4: Nagyon aggódom. Lucym szemlátomás gyengül. Bizakodunk, hogy holdkórja a holdfogytával majd csendesül. Vagy ha Artúr, a férfi, megteszi már azt. Mit se várva az esküvőre, de... Mikre nem gondolok. Lucy étvágyára ugyanakkor nem lehet panasz. Sétálgatunk is naphosszat. Talán fáradékonyabb. Ám éjjelente arra riadok, hogy az a vágy egyre jobban gyötri a férfiért. Az ajtót hiába zárom gondosan, ha az ablakot folyton kinyitja, ott ül a nyitott ablakban és vár. Vagy alszik?
5: A prófétát vagyok, mester. Habkár hozzak el érted.
8: Hánykolódott, sikoltozott. Elszántam magam, hogy igenis felébresztem, még ha halálra ijed is. Döbbenten láttam, hogy nem alszik, hanem eszméletlen. Csak nem vérmérgezés, amit azzal a buta biztosító tűvel okoztam, mert az a két apró tűszúrás a nyakán nem heged be. Ennyi idő teltével el kellett volna tűnnie. A mélyül, terjed a septája, bár nem gyulladt. Mégis, mintha körül a bőre apró pörsenésekkel volna teli. A Dili doktor ebben is kissé tanácstalan. Fertőtleníti a sebet, aztán megnyugtat. Táviratozik valami amszterdami professzorának.
2: Én vagyok az örök élet. Nincsen lélek. Csak én élek.
3: Valóság volt inkább, mint álom. Mint a odáig űzött volna valami. Emlékszem, hogy a karfára könyökölve bámultam egy darabig. Közben vonyítást hallottam. Aztán elindultam a lépcsőn felfelé. Valami lenge alak rémlik. Meg a vöröslő szemei. Aztán, mintha mély vízbe merültem volna. Olyan zümmögést hallottam, amit a fuldoklók szoktak. Aztán nagyon megkönnyebbültem, mintha a testemből a lelkem kiszállt volna. És mintha röptönben láttam volna a nyugati világító tornyot is. Ilyen érzésből rebbentem fel, mintha földrengés szaggatott volna meg, amikor te megráztad a vállamat.
2: Ő már tudja, hogy szabadul. Holt a voltat halni kelti. Ő már hallja. Ő már tudja. Majd te is megtudod ezt, Mina.
8: Mina, Mina!
4: Most mi a baj?
8: Levél, neked! Bocsáss meg, de felbontottam.
3: Jonathan.
8: Jonathan ért?
3: Nem ő, de semmi baj.
8: Add ide.
3: Hadd olvassam fel.
8: Örökre gyerek maradsz.
3: Szép reményű kisasszony. Jonathan Harker úr kérésére írok. Ereje pillanatnyilag nem lévén elegendő, bár hála az
9: Jonathan
3: Istennek
9: kérésére
3: és Istenes
9: írok.
3: Szent Jánosnak.
9: Ereje pillanatnyilag nem lévén elegendő, bár hála az irgalmas Istennek és Istenes Szent Jánosnak, ispitánk őrszentjének biztatóan erősödik. Súlyos agylázát gyógyítjuk immár 6 hete.
10: Szerelmemet küldöm.
9: A szép reményű kisasszonynak szerelmét küldi, egyben fájlalja késedelmét, viszont tisztelettel tudatja, hogy megbizatásának végére járt.
10: Végére?
9: Csupán néhány hetes pihenésre van szüksége ispitánkban, mielőtt Londonba hazatérne. Üzeni továbbá, hogy elegendő pénze nincsen, ám bátor megfizetne itt időzéséért szívesen, hogy majd más ínségesek szükséget ne lássanak házunkban. Kegyelem és békesség, Agáta nővér. Postscriptum. Betegen alszik. Élek tehát a hellyel és az idővel, és még tudatok felőle egy és mást. Elmondta nekem, hogy nőül szándékozik kegyedet venni hamarosan. Boldogságot kívánok mindkettejüknek a házas élet szent kötelékében. Vőlegénye valami iszonyú megrázkódtatást szenvedhetett. Az orvosok szerint rémeket lát, farkasokkal, vérrel, lidércekkel vívódik. Azért bánjon vele óvatosan, hogy efféle álmait feledhesse, mert a megrázkódtatás emléke sokáig kísérteni fogja még.
8: Már is indulok.
3: Mész, hová?
8: Jonathanért.
3: Igen, persze. Mina, ne hagyj itt.
8: Drága, mennem kell.
3: Kérlek, minden nap váltsunk levelet.
2: 50 nádat telemé. Önmagában jó esély. Jó esély. Jó esély.
4: Aranyos Lucym. Hogy lehetőleg híven számoljak be mindenről, ami csak elválásunk után történt, a csatlakozás jónak bizonyult. Időben feljutottam a hamburgi hajóra, majd vonatra kaptam megint, és attól fogva, alig emlékszem valamire, alvást erőltettem magamra, hogy kipihent legyek. A rám váró gondoknak minél jobban meg kell felelnem. És akkor...
6: rátaláztam az én drágámra. Mi történt vele? Sápadt, összetört. Tévedek tekintetéből kiveszett a határozottság. Árnya csupán elszánt valójának. Emlékezete erdélyi útjáról nem működik. Én nem firtatom, mi történt vele. Remélhetem csak, hogy lelkének mostani állapota nem lesz maradandó. A jó agát a nővér is keresztet vetvén ennyit árul el. Valami sátáni rontás áll a betegsége mögött, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. Most az ágya szélén ülök, és újra várom ébredését. Felébredt. A kabátját és a kabát zsebében megbúvó naplóját kéri. Remegő kézzel halassza ki gyorsírásos feljegyzéseit. Átnyújtja. Wilhelmina. Mikor ilyen szertartásosan szólít, mindig érzem, nagy nyilatkozatra készül. Válasza eljegyzetekben rejlik. Eddig nem mertem belelapozni. Ám azt tudom, hogy utolsó betűjétől kezdődik újra Jonathanom élete, amit velem szeretne leélni. Rám bízza, elolvasom-e. Aztán el kell döntenem, kedvemre való-e még a házasságunk. Micsoda kérdés. Erőtlenül hanyatlik vissza a párnájára. Én megcsókolom, a naplót a párnája alá teszem, aztán megkérem a belépő Agáta nővért, intézkedni szíveskedjék, hogy esketésünk még ezen a délután megtörténhessen. Visszajön és tudatja, hogy elküldtek az angol misszió papjáért. Amint Jonathan újra ócsúdik, megesked minket. Megtörtént. Az ünnepi áhítat nem hagy el azóta sem. Jonathan hangos, nyomatékos igennel válaszolt.
10: Igen.
6: Hadd szólok még különös jegyajándékunkról. Kivettem a naplót a párnája alól. Fehér papírba csomagoltam, átkötöttem szalaggal, a csomójára viaszt cseppentettem, és a jegygyűrűmmel pecsételtem le. Csókot váltván urammal megígértem neki, hogy naplóját így tartom a birtokomban. Kölcsönös bizalmunk jeléül, mindaddig, amíg valami súlyos ok e pecsét megtörésére nem kényszerít. Most érzem csak igazán, hogy a felesége vagyok. Mikor a kezemet szavaim hallatán megszorítja.
11: Minácskám, millió csókom! Azt kívánom csak, hogy uraddal együtt minél előbb hazaérjetek. Ja, Arthur végre itt van... És én gyógyulok. Minden esetre már nem bolyongok éjszaka hálóinkben az apátság kövei között. Avagy lehet, hogy még a holdkorossághoz is lusta lettem. Arthur horgászik, teniszezik, naponta kikocsizik velem. Imádom! Anya is csókoltat, és gratulál. Ő is, mintha jobban lenne szegénykém. Esküvőnket szeptember 28-ra tűztük ki. Juss, maradok utánad sokáig pártában.
2: 50 nádat televény, részek kutya méregél, édes lett itt minden gondom. London, London, London, London.
11: Hiányzol, Mina.
2: Új ará. Kisúgom, Lucy, ó, mennyi gyönyört adsz te nekem.
11: Hogy mi történt az éjjel, nem emlékszem pontosan, csak a rettegésre.
2: A vágyra, a vérre, az ágyra, a kére.
11: A sötétségre, a többit a tükörben látom magamon. Kifakadt a nyakamon a seb. Arthur is szinte megijedt tőlem, amikor ebédre megérkezik. Az a vörös szem mindenhová követ. Megkérjem anyát, hogy éjjel a szobájában alhassak. Mit mondjak neki, miért? Ha elmesélem, álmaimban szegénynek ki vagy mi látogat,
8: Soha. Jaj, anya, a te gyengécske szíved.
2: Már velem alszol el. Már velem álmodsz.
8: Nem, nem gyógyulok mégse. Vérrasztással próbálkozom.
2: Így is jó.
8: Ne gyere be.
2: Aludjál

0: Reggel van. Fáj a nyakam. A tükör előtt állok. Mintha 5 kilót fogytam volna 2 nap alatt. Megint nincs étvágyom, Mina. Gyere értem gyorsan.
1: Mester! Kiszöktem! Már ott álltam a kápolnád előtt. Te ezek elfogtak! Meg őket nem félnek! A profitád vagyok!
0: Arthur levelet küldött a Dili doktornak, hogy megvizsgáljon, és hogy anyám gyanút ne fogjon, majd ő úgy intézi, hogy ebéd után 2-esben maradhassak vele. Arthur megnyugtat. A doktor szerint semmi szervi bajom, egy kis vérszegénység. A bajokát másban kell keresnünk. Az álmaim, a holdkórosságom. A doktor felajánlotta, hogy most már csak ugyan megkeresi régi barátját, az amszterdami Van Helsing professzort.
2: Látja, tanult barátom, holt sápadt, fehér az ajka, de még a fogénye is. A lélegzetét még hallgatni is szinte kín. Nem elég a vére, hogy a szívét működésben tartsa. Ömlesztenünk kéne bele. Kérdés csupán az, hogy az önét, vagy az enyémet.
0: Megérkezik Arthur. Természetesen ragaszkodik hozzá, hogy ő adjon vért nekem. Ó, drága kedves! Arthurnak megint vissza kellett mennie az apjához. Az a szegény lord is mennyit haldoklik? A doktor véraszt mellettem. Vigyázz rám, alhatok tovább nyugodtan. Megígérte, ha látja, hogy újra a rémálmaim gyötörnek, rögvest felébreszt. Félek. Jobban vagyok. A doktor szerint egész éjjel aludtam, akár a te.

Megfészkelődtünk egy bájos régi házban vidéken. Hálónkból is, nappalinkból is egy régi templomra látunk. Szívesen beruccannék Londonba most már, hogy láthassalak, de még nem tehetem, mert Jonathan gyengesége látható, a kor még nem múlt el tőle végképp. Éjszakánként remegve riad, aztán fél visszaaludni. De mi van Arthurral? És az esküvőtök? Írjál, írjál, és bocsásd meg hallgatásomat.

0: Hallgasd a tengert! Bram Stoker Dracula válogatott rémtettei című regényéből Bartos Tibor fordítása alapján írta Schulz Sándor. Az első részt hallották.
1: Közreműködtek Bertalan Ágnes, Vasvári Emese, Halász Péter, Kerekes József, Sinkó László, Molnár Piroska, zenei szerkesztő Molnár Csaba, dramaturg Marsal Éva, rendezte Hegyi Árpád Jutocsa. A felvételt Maksai Helga és Varga Károly készítette 2006-ban, legutóbb 2013. augusztus 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovits Zoltán felejthetetlen alakításai a film vásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van épp a rengedélyünk.
3: Ez nem magának való társaság.
2: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Huszonkét óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezérlő terméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak olyan cégek, melyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a Paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezeléséhez. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagy vállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Negyedik napja pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában, a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Budapesten a Dunába menekült késes támadója elől egy férfi, akit holtan találtak meg a folyóban. Az éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik, egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben, feltételezett támadóját Pesterzsébeti lakásában fogták el. Végül az időjárásról: fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a hőmérséklet hajnalban 17-24 fok, lehet napközben 37 és 45 fok között, 41 fok között alakul, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Három húros zörgőlanttal mondom, s árulom a ponyvára fektetett históriát. Képet mutogatok újból, kezemben pálca. Paprika Jancsi színpad egyfelől, gépelyes bábúk másfelől. Csecsések, bazárosok, kutyakomédia és forgós komédia, bújó masina és planétás ember. Kecske lábasztalon a ponyva, két fülű kasban a ponyva, ponyván a ponyva.
5: Macskakő. Ponyva.
1: Dolgom megtanulni a mesemondást, hogy odább ne menjenek, amíg vesznek. Toporgok csikorgófagyban, nyári évben. Mindig nyitott szemmel, keresve.
5: Írta Lengyel Péter.
1: Kérdezted néha, hogy honnan tudom ezt meg azt?
5: Ha egyszer nem voltam ott. Nem magyarázok el külön minden részletet. Vannak utak, módok.
1: Az élet több kiterjedésű. És az idő sem olyan primitív, egy irányban csordogáló folyadék, mint hinnők.
5: Nincs a víznek gerendája.
1: Nem hagy nyugodni a doktor nyomozásának feltámadása. Egyre a lámpa cilindereit látom magam előtt. Nem értem. És amit nem értek, azt nem szeretem.
7: Domokos a legképtelenebb dolgokról tud mindent, amit tudni lehet. És néhány olyat, amit nem lehet tudni.
8: Mit lehet kezdeni egy forró lámpa cilinderrel?
7: Domokos az eseményekről kérdez.
8: Nem fogta meg senki előttem a lámpást. Igen, azután rögtön elfújták.
7: És aki tette, az rendőr volt.
1: Elképedtem, bólintok.
7: Utána liszttel hintette be még melegen. Úgy készített róla fotográfiát.
1: Nem voltam ott, de nem kételkedem egyetlen szavában sem. A lámpaüveget késedelem nélkül kivitték a szobából, s a bíró a fülem hallatára rendelt nullás lisztet.
7: A Galton Francis brit tanár ajánlott a módszer. Hát hogyne. Igen, régi megfigyelés. A kínaiak több ezer esztendeje éltek már vele.
1: Fészkelődöm. A lényeget akarom hallani. Rosszat sejtek.
7: A britnek bizonyos feltevései vannak az újbegyen található bőrlécrácsozatról. 1. Minden embernél más a rajzolata. 2. Az egész életen át azonos marad. S végül 3. A fentiekből következően mindenkit eltéveszthetetlenül fel lehet ismerni a segélyével.
1: Megértem a vizsgálóbíró röpke tudományos kísérletét. És hogy nem előbb, az csak az én bűnöm.
9: A doktor érzi, cselekedni kell valamit. Jobbat nem tudván visszatér a lámpacilinderekhez. A rendőrségi vegyészt utasítja. Vegye sorra a mulatóban készült mintákat, s vesse egybe a zárai bank félig szétvágott páncélszekrényén talált nyomattal. Nem vár nagy eredményt.
1: Még kikérdezem Domokost.
7: Aztán ő kérdez. Mi történt, mikor történt, hol történt?
1: A miértet nem kérdezi. Az az én dolgom. Eljutunk a zárai olasz-magyar hitelbankhoz a tegnapok sorában. Beszámoltat a kezem mozdulatairól.
7: Csak szépen pontosan. Részletesen.
1: Emlékezem. Megfogtam a mackó oldalát, igen. Igen, rátettem a mutató ujjamat.
9: Késő délután. Dajka türelmetlen, s e percben is a vegyész háta mögött áll.
10: A vegyész gyors, pontos mozdulatokkal dolgozik.
9: A vizsgálóbíró most már meg akarja tanulni a szakértő munkájából, ami a mesterséghez tartozik.
1: A zárai nyom negatív lemeze a fotográfiai sokszorozó szerkezetben.
10: A bal kéz mutató ujja.
9: A doktor bólint.
10: A vegyész maga elé rakja a következő lámpacilinderről készített fényilatokat.
1: Rajtuk a nevem,
11: melyet használok ekkortájt.
9: A zongorás.
10: A vegyész keresgél.
11: Kiemeli a bal mutató ujjam lapkáját.
9: A vizsgáló bíró figyel.
10: Mindössze az a teendőnk, hogy a negatívot a meglévő fotográfiával pontosan azonos méretűre sokszorozzuk. Akkor az egyik ábrát a másik fölé vetítvén egyetlen pillantással áttekinthetjük a különbségeket és hasonlóságokat.
9: Dajka doktort egy év munkája, előzetes adatai, sejtései készítették föl e pillanatra. Ez meghatározó lesz a hátralévő életére. Itt nincs mellébeszélés. Az új nyom a közvetlenül érzékelhetőnek tartományába tartozik. Tény. Mérhető, egybevethető és cáfolható. Fényképezhető.
11: Amint egymásra vetülnek, mintha csak egy nyomat volna. Én nem csodálkozom.
9: A doktor szedelőzködik. Sürgős dolga van a csacska-macska mulatóban.
11: Már nem megyek vissza a macskába. Ezen túlhaladtak az események. 10 percbe telik, amíg összecsomagolok. Hozzászoktam, hogy könnyű podgyásszal utazzam. Minden életben, amely megérdemli ezt a nevet, vannak pillanatok, amikor habozás nélkül meg kell válni a tárgyaktól. Nem árt, ha megbarátkozol a gondolatával te is. Csak az embert nem lehet pótolni.
9: A vizsgálóbíró zord megelégedést érez. A negyedik ember. Első látásra adott volna 5 évet neki, amikor meglátta ott a macskában, a zongorácska mellett. Slám, tessék!
11: Ami itt történt, megérdemeltem. Eljött a pillanat. Odább kell állnom sürgősen.
9: Most már szinte ráadásul az a mozzanat is előbukkan a doktor emlékezetének szélső mezőiről, amely után oly régen tapogatózott, hogy a téglás esett hajnalán, amikor hazafelé tartott, mi zavart a Zsibáros utca látványában. Egy férfi alak hátulról. Ismerősnek tetszett a vontatott mozdulása. Mostanra félreérthetetlen jelentést kapott a tény, hogy a nagybazárbéli ékszerüzlet kirakata előtt ácsorgott, és igen jól mulatott. Nem gondolhatott ilyen képtelen pimasságra a vizsgálóbíró, hogy a 2 órával elébb kihallgatott tenyérbe mászó képű zongorás vegye ott szemügyre az eljövendő betörés színhelyét. Ez járt hát egy lépéssel előtte mindig. A kézmosás. Úgy igaz, ahogy Bóra sikoltotta. S mi minden nem igaz még?
11: A buborékot is vinném, mondom. Domokos Bólint. Ő neki magának nyugalomra és csöndre van szüksége. Az emberi tudás 7 mérföldes csizmában halad előre. Rengeteg a tanulható. S ehhez csak itthon van meg a békessége. Értem. Tudom. Bárcsak maradhatnék.
12: Akkor ő most hazamegy, beszél a buborékkal.
11: Csak búcsúz felelem. Nem az örökké valóságig szól. Most már soha.
9: A vizsgálóbíró új köröző levelet fogalmaz. A csacska-macska zongorásáról és kenyeres lányáról. Feltehető, hogy együtt menekülnek a nagy bazárban végrehajtott ékszerrablás tettesével Jankó Márton, alias Kassa király rabszökevénnyel.
11: Míg a doktor ír, én is írok. Táviratot virágnyelven. Indulunk, s hamarosan találkozunk.
9: Dajka doktor hosszan töprengedik, míg megtalálja, hogyan írja le a kenyeres lány feltűnés nélküli közönséges csinosságát.
11: A buborékot is viszem, írom virágnyelven a táviratban. Most már minden rendben lesz.
9: A zongorás, amikor utoljára látták, írja a vizsgálóbíró, sima fekete ruhát viselt, fekete félcipőt, kalapot. Törékeny, alacsony termet, amely mégis nagy testi erőt sejtett. Szakálla, bajusza nincsen, homloka magas, haja fekete, arcbőre fehér, álla szabályos, erős szakállát 2-szer kell borotválnia naponta, írja a vizsgálóbíró.
11: Amióta a legutóbb hazaérkeztem hosszú utamról, egy azon 500 000 fővárosi ember között fordulok meg a legkülönfélébb környezetekben is. Nem csak a vizsgáló bíró ismerte meg az arcomat, a járásom és a viselkedésem kitörölhetetlen mintáit. Hamar forróvá válnék a lábom alatt a talaj amúgy is. Bárhol s bármikor belébotolhatnék idővel egy megvénhet borzas borostás ablakosba, vagy egy ezerránt szoknyás sváb nénikébe, ki maltert hordott szarvasteknőben a nagykörúton. Egy kuncsaft felismeri a fiákerest. Van, ki a mutatványos ismerősét tartja számon. Áradó szeretettel üdvözli a csacskamacska zongorását. Egyre sűrűbbek lesznek az elgondolkodó pillantások. A fölhúzott szemöldökök, ráncolt homlokok. Nem várhatok. Amikor most indulok el hosszú utamra, erősebb ember vagyok. Már sosem leszek egyedül. Az enyéim tudnak rólam. Aki jön velem, s aki itthon marad. Mindig tudni fogjuk, hol találjuk meg egymást. Fehér lajtos kocsi várakozik az úttest szélén. Elébe fogva csöndes almás szürke. Néha lustán moccan, koccan a patája a macska köveken. A takarásába húzódom, míg magányos búcsút veszek szülőföldemtől. Nekem már egy darab időre el kell mennem. Itt hagynom a pezsgő, ezer szín életemet. Még bámulom a csillagos homlokú lajtos lovat, a nyakába vetett abrakos tarisznyát, a fűzfa vesző nyalábjára támaszkodó ligeti utcaseprőt. A minap vezették be ezeket a vesszőseprőket az ezredéves ünnepi megújulásban, és ha meggondoljuk, utóbb sem találtak majd alkalmasabb eszközt, egészen a kis szorgalmas járdamosó seprőgépig, melyel most naponta találkozhatunk székes fővárosunk utcáin. Soha máshol nem leszek otthon. Tudom. Bármi történjék.
9: A vizsgáló bíró a zongorásra gondol e percben. Egyszerre bosszantja és érdekli. Nyugtalanítja. Újra és újra felmerül benne a kérdés, kicsoda valójában az a zongorás?
11: Jó kérdés. Ki a csuda egy ember? Bárki ember? Valójában.
13: Dajka doktor különleges vizsgálóbírónak, 7 óra 2 perc. Megerősítetlen bejelentés szerint a három körözött budapesti egyént együtt látták Berlinben, a Porosz Királyság és a Német Birodalom fővárosában. A bejelentés ellenőrzése folyik.
14: A bejelentés valósága megerősítést nyert. A nyomok Bréma városa felé mutatnak, honnan ma este fut ki az új világ felé a Votan nevű vitorlás gőzös, kivándorlóhajó. Az üldözés a császári német rendőrség részéről folyamatba tétetett.
15: 18 óra 10 perc. A Votan vitorlás gőzös 17 óra 30 perckor kifutott Bréma város kikötőjéből. A körözött zongorás és a kenyeres lány nyomai bizonyosan a hajóra vezettek, s a kasszabetörő nagy valószínűséggel velük utazott. Felszállásukat megakadályozni nem lehetett.
16: 5 óra 50 perc. A Votan a nyílt tengeren elsüllyedt. További tájékoztatás várható.
17: Dajka doktor különleges vizsgálóbírónak. 7 óra 16 perc. A hajó szerencsétlenség oka. A Scavenger nevű brit gőzös Rotterdamból a jó reménység foga felé tartva ért a tengernek ugyanazon pontjára, s a sűrű ködben orral a vitorlás gőzös oldalába rohant, amely léket kapván nem egészen egy óra alatt a víz alá.
18: A különleges vizsgálóbírónak. 11 óra 9 perc. A Votan mentőcsónakjai közül csak egyet sikerült lebocsátani, és abban 38 embert kimenteni. Személyazonosságuk megállapítása után születik meg a végleges és hivatalos tájékoztatás. Majdnem bizonyos azonban, hogy a fedél közből, ahol a 200 magyar kivándorló utazott, senki nem menekült meg, onnan távol estek a felfelé vezető.
13: Dajka doktor különleges vizsgálóbírónak. 16 óra 5 perc. Hivatalos tájékoztatás. A körözött egyének a kimentett utasok között nincs.

0: bevégeztetett hát. Dajka doktor különleges vizsgálóbíró egyszerre érez megkönnyebbülést és valami bizonytalan bánatot. Hogy ilyen ostoba halál várta e nemzetközi csillagait a maguk sötét szakmájának. Személyes ismerőseivé váltak az elmúlt hónapok során. Megszokta őket. Összefonódott velük az élete. Méltó ellenfelek voltak. Hiányoznak. Este ellátogat egy tabáni kiskocsmába, és meggyászolja őket igaz fájdalommal. Addig tölti magába a ház rózsaszínű karcos borát, míg beletompul az agya. Nincs a víznek gerendája, mormolja, ahogy hazafelé kocognak vele a konflisló patkói a hajnali utcán. Látja a meglékelt hajó poklát. Fent viharos a szél, háborgó a tenger. Az áthatolhatatlan köd spárában csak a hatalmas hullámok taraja fehérlik a vén vitorlás gőzös fölé. Fagyos víz és jég lepi a fedélzetet. Kőmerevre fagytak a kötelek. Törékeny emberalakok verekednek a viharral a jégszakállas sodronyok a fagyba dermedt mentő csónakok körül. Látja a három szökevény rövid és heves küszködését az életért a jégszilánkos, zűrzavaros vizen keresztül. Szembetör a gyorsan emelkedő áradat. Hordja hátán a hontkeresők nyomorúságos kincseit. Egy katonaláda. Egy rongybaba. Elérhetetlenül messze van a lépcső lába. Látja most a felfelé úszó arcokat. A kenyeres lányt, akinek hosszú szép haja utána lebeg. Mögötte a barna fürtű királyt. A zongorás hajnalra kiserkent szelidíthetetlen kék-fekete borostáját. Mészfehér arcát. Felettük hát magasabb bíró ítélkezett. Az akta, ha szabálytalanul is, ha másképp is, mint várta, lezárható. Ahogy az agyát borító köd fölé emelkednek egy pillanatra a gondolatai, a doktor nem érti, hogy miért nem képes most már igazán megnyugodni. Tudni akar mindent. Látni.
1: Szűk folyosó mennyezete alatt fehér festék fényében derengő kép. Az arcok, mintha még most is felfelé néznének a remény irányába.
0: Látja.
1: A buborék egykor csinos pofiát kikezdte a tengervíz sója. Hajával szabadon játszanak a jövő menő áramlatok. És együtt kavarog lágyan a világító piros medúzák csápjaival.
0: Látja. Látja.
1: A király derékban megbicsaklott teste egy meredek vaslépcső hajlatába szorult. Az elcsöndesedett fagyos vizek lebegő hajunk úsztatják, karunk lábunk lóbálják. Körülöttünk a hideg tenger élővilága, s szememen apró fürge rákocskák járnak kibe. A választ keresi a doktor. A 100 méteres mélységben, jeges hullámsírunkban. Mi van velünk?

0: kezdhettem volna itt is a történetet.
1: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 15. befejező rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró, Plaskó Péter. A rendőrségi vegyész, Velencei István. Domokos, Láng Balázs. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
2: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült és legutóbb ugyanabban az évben, december 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
1: Képzelj el valami ilyesmit.

0: A mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. Első rész.
1: Képzelje magadnak egy felüljárót. Egy vasúti felüljárót, egy olmos, kietlen ipari tájban. A helyszín a rákos rendező környéke. Egy vasúti felüljáró, amely 9 pár sínt híd alát. Fölötte, mint egy hatalmas felhő, elviselhetetlen kátrányszag. A magasban egyetlen madár se. Odalent talpfák, csend, és időnként elhúzó tehervonatok. A felüljáró összes neonja ki van verve. Csak egy ég, mely borzongó kubban ereszti rá a fényt. 7 gyerek gugol félkörben a felüljáró közepén, és a felüljáró korlátjának neki szorítanak egy embert. Az egyik gyerek azt mondja: pénzt. A férfi széttárja a kezét és mondja, hogy neki nincs pénze, de annyira megijed. Megijed a 7 gyerek szemétől, hogy elkezd beszélni. Először beszél össze-vissza. Nagyjából arról, hogy mögötte egy nagyon nagy út van, és előtte egy még nagyobb. Valamilyen üldözésről beszél, aztán megmondja a nevét, hogy ő Korim György. És hogy 2 nappal ezelőtt jött el számára a döntő pillanat egy szerdai napon, amely annyira fontos az életében, és annyira szeretné most végre valakinek elmondani, hogy mi történt. Hogyha nem sietne ennyire, akkor nagyon szívesen elmondaná a részleteket, és most csak annyit, hogy egy rendkívül hosszú út vezetett el ebben szerdai napig. A 7 gyerek elég hamar felfogja, hogy az illető komplett bolond. Így aztán már nem nagyon foglalkoznak vele. Nézik a sinek torkolatát. Várnak valamire. De valahogy minden úgy marad, mint a rablás dermesztő pillanatában. Mert ők is maradnak félkörben, és Korim is marad beszorítva általuk a korláthoz, odapréselve szinte. Korim a változást nem érzékeli, sőt, láthatóan egyre jobban fél, és félelme miatt egyszerűen már nem tudja abba hagyni a mondókáját, és újra és újra belekezd, hogy megmagyarázza, mi indította őt el, ahogy mondja, a nagy útra. Mert minden egy folyóparton kezdődött, meséli a hit gyereknek. Egy folyóparton a 44. születésnapján, amikor hirtelen ott ült, és egyszerűen rádöbbent arra, hogy ő 44 éven keresztül azt hitte, hogy érti, de egyáltalán nem érti a világot. És ebben az volt a legszörnyűbb, meséli most a 7 gyereknek, hogy azt hitte 44 éven át, hogy érti, miközben nem értett belőle semmit, és ennek az egésznek a következtében most rá kellett döbbennie arra, hogy az a világ, amely így föltárul előtte, végtelenül, szinte elviselhetetlenül bonyolult. Sőt, egy idő után olyan érzése támadt, hogy a világ tulajdonképpen azonos ezzel a bonyolultságával. És ömlik belőle a szó. Emlegeti a szerdai napot, emlegeti az előzményeket. Csak azt érzékeli, hogy ez a félkör végleg bezárja őt. Látható a szemében a rémület, mintha számított volna rá, hogy valami történni fog vele. Látható a szemében, hogy úgy gondolja, ez az, amitől félt. És véleményben tovább mondja, beszél arról, hogy a folyóparti jelenet után nagyon kínoszta magát, hogy valamit megértsen abból, ami ott vele történt, és elhatározza, hogy leépíti a fejében azt a betegesen hierarchikus világnézetet, amely idáig vezette. Tovább gyötri magát, tovább kínozza magát, míg eljut egy olyan kijelentéshez, hogy a világ az voltaképpen nincs, viszont a rá vonatkozó gondolatmenetek nagyon is vannak. Amivel aztán azt a következtetés vonja le, hogy az a világ, amely egyik oldaláról végtelen bonyolultságot mutat, a másik oldaláról viszont egy egészen elképesztő és elviselhetetlen gazdagságot, meséli most a gyerekeknek Kurim a felüljárón. Ettől a gazdagságtól talán nem csoda, ha azt mondja, hogy szinte összeroppant, amelynek az első és egyúttal maradandó tünete, hogy egy idő után elkezdte úgy érezni, hogy egyszerűen a gazdagságtól iszonyatosan nehézé válik a feje. Vagyis, hogy valami baj kezdett lenni a fejével. A dolog hétről hétre romlott, akkor már egyedül élt, mert mindaz, ami elvezette ehhez a szerdai naphoz, egyúttal elzárta őt, fokozatosan lépésről lépésre, de elzárta őt korábbi világától. Mert már egy idő után nem érdekelte más, csak hogy a végére jusson ennek a gondolatnak. A végére jusson, megszabaduljon attól a tehertől, és attól a fájdalomtól, amit a feje jelentett. Ezért egy idő után, amikor már a napokat nem tudta normális módon végigvezetni, elment a járási ideggondozóba, és ott megkérte a járási ideggondozó embereit, hogy magyarázzák már meg neki, mi ez az egész a fejével. Hogy történik az a felfüggesztés, vagyis hogy a teremtő hogy függesztette föl az ő koponyáját a gerinc csigolyájához. Egész pontosan, tehát hogy néz ki ez az illesztés? Mert az ő véleménye szerint ez az illesztés egyik a legérzékenyebb illesztéseknek, és ilyen módon ő úgy érzi, hogy az ő baját is nagyjából itt kell ezen az illesztésen keresni. A járás ideggondozó emberei, mondja most Karim, természetesen nem adtak neki semmiféle választ. Összenéztek, amiből Karim rögtön megértette, hogy gyakorlatilag csak annyi történt, hogy bolondnak nézik, és attól kezdve bolondként bánnak vele. Ami ellen neki, mesélni most nincsen különösebb kifogása, őt már nagyon régen nem érdekli egy-egy ilyen vád, mellesleg nem gondolja, hogy az, nem gondolja, hogy bolond. Azt el tudja képzelni, hogy majd egyszer a végén ez lesz, vagyis a megőrülés, de úgy érzi, addig még van némi haladék. Láthatóan egyre feszültebb. És amikor néha mondatainak végtelen sorában néhány pontot gesztusokkal is hangsúlyozni akar, látható, hogy erősen remeg a keze. Alattuk időnként egy tehervonat húz el az egyik mögött, úgy egy méterre a talpfák fölött. Egy csapat denevér tűnik föl, mint hogyha a vonat keltette légörvénnyel húzatnák magukat Budapest felé. A gyerekek még mindig mozdulatlanok, lazul. És miközben ők nem gondolnak másra, csak arra a pár haledető csúszlira a dzsekijük alatt, amelynek kipróbálására ma ide érkeztek. A közben Corinne, mindezt teljesen félreértve, egy idő után egészen biztosra veszi, hogy számára itt nincs kiút. Itt ma meg fogják ölni. Hogy megpróbáljon valami kiutat találni, visszatér ahhoz a ponthoz, hogy megmagyarázza, mi vezette őt két nappal ezelőtt a szerdai döntéshez, ahogy nevezi. És azt mondja, miközben teltek, múltak a hetek. És ő odáig jutott, hogy be kellett vallja egy nap léte, az ő személyes élete, tökéletesen és irdatlanul felesleges, akkor ezzel egyúttal azt is be kellett vallja önmagának, hogy akkor viszont nincs értelme tovább. Helyesen akkor jár el, ha befejezi az életét. Úgy teltek azok a hetek, hogy amikor eljutott eddig a pontig, attól kezdve úgy érezte, nem egyedül dönt. Föltétlenül ennek tulajdonítja ma már, hogy talál egy kéziratot a levéltárban, amelyben dolgozott. Egy kéziratot, amelyről, mint hogy most nagyon siet, a részleteket nem mondaná el, mindössze annyit szeretne megegyezni. Hogy egy olyan kéziratról van szó, amelynek a szépsége egész egyszerűen szinte démonizálta őt. Elbűvölte, és nem túl rossz, ha úgy fejezi ki a dolgot, hogy ez a kézirat megváltoztatta az életét. Ez a kézirat, hogy megtalálta, magyarázta meg, döntött abban, hogy hogyan, milyen módon fejezze be ezt a bizonyos életet. A gyerekek nézik a keletről beérkező torkolatot. Abszolút nem figyelnek Corinne-ra. Aztán hirtelen, amikor Corinne már úgy érzi, feltétlenül tennie kell valamit, egy villámlásnyi idő alatt fölpattanak, és eltűnnek a felüljáróról. Corinne soha nem tudja meg, hogy az érmetszőknek nevezett gyerekbandával találkozott, akiket korábban csak borotvásoknak hívtak. A környék legfélelmetesebb gyerekbandájával, akik halálos szórakozásra azt találták ki, hogy időnként megtámadnak egy-egy személyvonatot. Corinne soha nem tudja meg, hogy amikor most lefutottak a felüljáróról, ez előre előkészített állásaikba futottak le, hogy onnan palitjákkal, a csekkik alá rejtett haletető csúzlival megtámadják az úgynevezett 648-as személyvonatot. Corinne mindenről nem tud semmit, és nem is fog soha, mert ő természetesen abban a pillanatban, ahogy a gyerekek eltűnnek a felüljáróról, nyisz nélkül elkezd szaladni az ellenkező irányba. Szalad, ameddig csak bír. Szalad, megy befelé, a város felé. És ahogy egyre beljebb és beljebb él, keresni kezd egy arcot, egy tekintetet, egy embert, akit megszólíthat, és megkértheti őt, hogy nem tud-e neki valamit javasolni, hol töltse el az éjszakát. Mert a terv, hogy ezt az éjszakát Budapesten tölt, és másnap reggel keres magának egy malév irodát. Már közel jár a belváros határához, amikor egy nagy tömegbe ér. Fiatalok állnak egy épület előtt, és ott Purim összeszedi a bátorságát, és megszólít egy fiatal párt, hogy nem tudnak-e valamit éjszakára. Azok segítőkészek, és azt mondják neki, hogy a legjobb, ha itt marad velük. Ez itt az Almási tér. Majd óriási buli van. Hajnalig eltart. Addig itt biztos oltalmat találhat. Víg Mihály és a Balaton játszik. Mesélik neki. Amely persze Kurimnak semmit nem jelent. Minden esetre a segítségükkel bejut a Almási téri nagy terembe. Ott elveszti a segítőtársait.

és elkezdi föltérképezni az almási tér termeit, folyosóit, hogy amennyiben mégis reggel előtt véget érne ez a bulit, ő jól úszhatná meg magát. Talál egy termet a színpad oldalában, amelyet teljesen tele zsúfoltak különböző díszletdarabokkal, és ott talál egy olyan részt, amelyet mögé húzódva úgy érzi, majd eltöltheti az éjszakát. Visszamegy a terembe, és hallgatja a zenét, mert a hangerőt jobban tűri. Víg Mihály énekel, és a szomorúság, amely árad ezekből a dalokból, Kolim úgy érzi, szinte megágyaznak neki. A koncert aztán órák múlva egészen váratlanul ér véget. Víg Mihály szinte egy szám közben hirtelen abba hagyja az egészet, mint aki egy végtelen fáradtságot már tovább nem képes elviselni. Valahogy szétesik az egész. Szétesik a zene is, szétesik a buli is, és szétesik a közönség is. Akkor Korim kiszkol a teremből. Kint szembe találkozik Víg Mihállyal, aki azonban nem vesz tudomást róla. Feltartott fejjel, nagyon szigorú tekintettel elmegy mellette valahova kifelé. Korim behúzódik a kiválasztott terembe, elbújik a díszletek mögött, és olyan rettenetesen fáradt, hogy nem egyszerűen elalszik, hanem szinte lesújtja egy álom. Ez az álom olyan fontos, hogy szeretném pontosan idézni. Mert kimondhatatlanul szép és elmondhatatlanul nyugalmas táj vette körül, és ő minden egyes sejtjében érezte ezt. Érezte, magyarázta másnap. Nem látta, mert a szeme csukva volt. A két karja pedig kinyújtva a lazán, és a lábai egy kicsit szétvetve kényelmesen. És a vastag pázsit a teste alatt, mint a legfinomabb pehely. És a szél langyos fuvallatai, mint a legkedvesebb kéz. És a nap hullámzó fénye, mint egy-egy közvetlen közelből ide suhanó lehelet. És a körbeölelő növényzet lágy sűrűsége. És a távoli árnyékban pihenő állatok. És az ég a kék vászon odafönt. És a föld az illatos tömeg ide lent. És ez és az, mondta. Véget nem érő, lezárhatatlan, befejezhetetlen egymás mellettiségben, de minden tény mozdíthatatlan állandóságban. Ilyen formán ő is, maga is ebben az állandóságban és mozdíthatatlanságban, ahogy fekve, nyújtózva, kiszegezve, ahogy elterülve, belesüppedve, alámerülve, ahogy szinte oda terítve a békének ebbe a szédítő édességébe, mintha volna ilyen béke és ilyen édesség, mintha volna ilyen táj és ilyen nyugalom, mintha volna, mintha lehetne. Mert ez az az álom, amit aztán másnap úgy érzi, föltétlen el kell meséljen, amikor talál magának egy malév irodát. Ott rögtön oda megy a pulthoz, ahol előadja, hogy ő egy rendkívüli útra készül, és ez szüksége van egy repülőjegyre. Nagyon szeretne kérni, pénze van, egy repülőjegyet New Yorkba. De nem hagyják, hogy végig mondja, amit akar, először is rászólnak, hogy ne könyököljön a pultra. És aztán azt mondják neki, hogy üljön le, várjon a sorára. Majd ha rákerül a sor, akkor mesélj el, mit akar. Leül egy padra, a padon mellette egy stewardess ül, aki olyan megdöbbentően szép, hogy Korim, aki amúgy is keres magának valakit, akit megszólíthat újra,

ő szólítja meg, mondván, hogy igazán ne haragudjon rá a stewardess kisasszony. De a stewardess kisasszony annyira szép, hogy neki, ha ezt nem tenné, hogy bevallja, akkor állandóan oda kellene nézzen, és ha egyáltalán nem akar ilyen sunyi módon nézelődni és nézeketni, nem udvarolni akar, már ne haragudjon meg a stewardess kisasszony, hogy nem, de egyszerűen csak arról van szó, hogy ez a szépség egész egyszerűen nem hagyná békén. Úgy érzi, az a helyes, ha bevallja. Mert egyébként is nagyon szeretne elmesélni neki valamit, hogy tudnék, tegnap az éjszakát egy nagyon furcsa helyen töltötte, díszletek között, egy valamiféle színházi teremben. És itt valami nagyon különös álma volt. Ilyet ő még soha nem álmodott. Tudnék, egy egészen kimondhatatlan békébe és nyugalomba süppett el. Szavakkal szinte leírhatatlan béke és nyugalom volt ez. Amiből ő, amikor reggel fölébredt, egyszerűen döbbenten állapította meg, hogy talán tényleg létezik ilyen béke és ilyen nyugalom. Pedig hát, ha valaki meséli azt, hogy Hadesnek, akkor ő az az ember, akinek tudnia kell, hogy ilyen béke és ilyen nyugalom egész biztosan nem létezik. Az ő számára egész biztosan nem. Mert ő egy nagy történet vége felé érkezett ide. Az Johannes hallgatja, először megpróbálja elfordítani a fejét, és megpróbál nem tudomást venni az ürgéről, aki mellé ült. De valahogy, mint később, aznap este elmeséli a kolléganőinek egy római gépen, mert az első pillanatban valami megragadta a férfi szavaiban. Volt valami a férfiban, amitől oda kellett figyelnie rá. Ő nem tudja, mi volt ez, mert amit hallott, az maga volt a képtelenség. És még mindig nem tudja, mesélte aznap este a római gépen, hogy amit ez a férfi elmondott, az igaz, mert hát lehetséges egyáltalán, hogy valaki 44 évesen felszámolja mindenét, eladja a házát, eladja az autóját, elad mindent, elégeti az iratait az útlevelén kívül, mert el akar menni a világ közepébe. Ráadásul azt gondolja, hogy ez a világ közepe, ez New Yorkban van. Kétli, meséli a nő aznap este a római gépen, hogy mindez igaz lehet. Minden esetre nem tudta kivonni magát az illető szavainak a hatása alól, és nem csak, hogy elkezdte hallgatni a szavait, hanem egy idő után maga is elkezdett mesélni neki arról, hogy éppen most mit csinál, hogy tudnék, ő egy repülőtéri alkalmazott, akire egy idős öreg svájci hölgy bizatott, neki kell kikísérnie a repülőtérre innen, de ez az öreg hölgy késik, s addig neki is várakoznia kell. Előbb csak ennyit mond, aztán maga is elmond neki néhány olyan dolgot, aminek az elmesélésére az égvilágon nem kényszerítette semmi, de valahogy talán azért meséli nevetve aznap este a római gépen, talán azért érzett hirtelen ilyen bizalmat az illető iránt, mert neki a lapátfülek gyengéi, mint ahogy tudják, olyan aranyos feje volt az illetőnek, aminek következtében nagyon hamar megbarátkozott vele. Corey egyre lelkesebb, amikor látja, hogy ezt Giles nem csak szóba áll vele, hanem barátságosan hallgatja őt. És elmondja neki újra mindazt, aminek az elmesélésére egyszer már félelmében a felüljáron rákényszerült. Elmondja neki újra az egész történetet, amely elvezetett a két nappal ezelőtti szerdai napig. Beszél a folyópartról, beszél a levéltárról, beszél arról, hogy a fejével időközben történt valami. És aztán elmeséli neki azt is, milyen hányattatásokon ment keresztül, amikor 220 kilométerre innen, ettől a Malév irodától délkeletre, az ő kisvárosában végül elhatározta, hogy neki indul a nagy útnak. És
és azon gondolkozott, hogy ezt hogy is tegye. Beszámol a stewardessnek a járási ideggondozóról és az emberekről, akikről meggyőződése, hogy nem képzeli csak, hanem valóban a nyomában vannak. Beszél róluk, és beszél arról, hogy emiatt aztán nem mert sem vonatra jönni, sem buszra, nehogy be tudják azonosítani, hogy hogyan halad, hanem végül úgy döntött, tervonatok fékező fülkében közelíti meg Budapestet. És ez így is lett, meséli. Nagyon nehéz volt, hisz egy levéltáros, aki ő igazából nem rendelkezik azokkal a tudnivalókkal, hogy hogyan is kellene helyesen fékező fülkékben megtenni az utat 220 kilométeren. Úgyhogy rendkívül kimerülten, éhesen, szomjasan érkezett meg Budapestre, ráadásul egy felüljárón egy gyerekbanda majdnem megölte őt. Csodába határos módon menekült meg, meséli a stewardessnek, és így tovább, és így tovább. Aztán rákerül a sor, elmondhatja még egyszer a pultnál, mit akar. De amikor kiderül, hogy nincs vízuma, akkor elkergetik a pulttól. Kuli nagyon megijed. Nem érti az egészet, hogy hogy is felejthetett egy ilyen fontos dolgot, miközben annyira átgondolta az egészet. Azt jó, ezt vigasztalja, és miután látja, hogy Karim teljesen összeomlik, azt mondja, hát ne adja föl, majd ő megpróbál valamit, csak elkezd telefonálgatni, aztán néhány perc múlva visszajön, és azzal biztatja Karimat, hogy talált egy embert, aki hajlandó lesz elintézni ezt a vízumot. Az ember meg is jelenik, és igen borsos pénzért ugyan, de vállalja a feladatot. Karim kimegy a WC-be, hosszú kabátjának jobb oldali szárából, ahová pénzét bevarta, kivesz 3 darab 5000-est, odaadja ezt a 3 5000-est, kitöltik együtt a vízumkérőlapot, aztán az ember elmegy, ők meg ott maradnak a padon, és Karim tovább mesél. Azt mondja a nőnek, hogy mióta az egész történet elkezdődött vele, azóta állandóan kutatja, hogy tulajdonképpen mi is volt az ő kiinduló pontja. Szóval mi volt az az első esemény, az a jelentős történet, amely őt elvezette idáig, amely meghatározta a sorsát és eldöntötte. És tulajdonképpen csak most döbben rá, hogy mindez, amit erről gondolt, az téves, mert a dolog nem a folyóparton kezdődött, hanem jóval korábban. És az olyan fontos, hogy ezt szeretném szó szerint idézni. Hermész, mondta Karim, ez a név áll a középpontjában mindannak, amit élete valóságos kiindulásának, a legmélyebb szellemi eredetének tekint. Még soha nem beszélt erről senkinek, de most a stewardess kisasszonynak feltétlenül el akarja mondani, hogy ő az, akihez végül eljutott. Miután annyiszor próbálta meglelni a tovább már visszabonthatatlan kezdetet, miután annyiszor igyekezett megérteni, kinyomozni, a végére járni, és nem utolsó sorban elmesélni azoknak, akikkel eddig útja során összehozta a sors, hogy hol dőlt el, belőle nem lesz szabályos levéltáros. És itt nem arról van szó, hogy nem akart levéltáros lenni, ő őszintén levéltáros, csak nem szabályos levéltáros. És pontosan ennek az okát kutatta szüntelenül, és ment állandóan visszafelé az időben, és mindig talált valamit, valami újat a múltjában, amelyről azt gondolta, megvan, ez volt az, vagyis kereste és kereste, hogy mi lehetett a forrása, az origója a felfordulásnak az életében.
mely végül 30-40 órával ezelőtt erre az útra rávezette. De egyre újabb és újabb ilyen forrásokra és origókra lelt. Egyre újabb és újabb kiindulásokra és kezdetekre, egészen addig, míg el nem ért arra a pontra, ahol azt mondhatta, na tényleg ez az a pont, amit kerestem. És ezt a pontot úgy hívták Hermész. Mert valóban Hermész volt ő neki, mondta, az abszolút origó, a Hermészivel való találkozás, a nap, az óra, amikor először nézett szembe Hermészszel, amikor, fogalmazhat így is, összeismerkedett vele, és belelátott a Hermészi világba, abba, amelyé Hermész a világot tette, azaz, ahol Hermész az úr. És az a görög isten, a 12. a 12-ből, a rejtélyességével, a meghatározatlanságával, a túlontúli sokféleségével, az elhallgatott vonásaival, a sokat sejtetett csenddel, lényének sötét oldaláról, ez mind-mind megbabonázta a képzeletét, pontosabban fogságba ejtette ezt a képzeletet benne, nyugtalanná tette, egy olyan körbe vonta, amelyből nem volt kiút, mint egy átokból vagy ráolvasásból. Hermész volt tehát, de nem a vezérlő istene, hanem az elvezérlő isten, a félresodró, a kibillentő, az elhívó, a félrevonó, az elcsábító, az oldalról, a lentről fülbe sugdosó. És hogy miért éppen ő, és hogy miért éppen egy levéltárost 220 kilométernyire Budapesttől, azt nem lehet tudni. És ő úgy érezte, soha nem is szabad kutatni a miért. Minden esetre így történt, tudomást szerzett róla, talán a homéroszi himnuszokból, talán Kerényiből, talán a csodálatos Gravesből, ki a fene tudja már melyikből, mondta Corin. És ez volt, ha fogalmazhat így, a beavatás fázisa, amit hamarosan a második követett, az elmélyülésé, melyben már csak és kizárólag Walter F. Otto grandiózus, utolérhetetlen művét, vagyis Die Götter Griechenlands olvasta. Mégpedig csak és kizárólag az idevágó fejezetet a magyar fordításból, de azt aztán rongyosra. És attól kezdve a nyugtalanság beköltözött az életébe. Attól kezdve a dolgok már nem olyanok voltak, mint azelőtt. Attól kezdve másképp látta a dolgokat. A dolgok megváltoztak, és a világ a dolgokkal kezdte a legijesztőbb tartalmát mutatni felé. A kötetlenségét, a lehető legfélelmetesebb értelemben vett felszabadultságét tudnélik. Mert Hermész, mondta Kori, ez azt jelenti elveszíteni az otthonosságot, az odatartozást, a függést, a bizalmat. Ez azt jelenti, hogy hirtelen feltűnik egy bizonytalansági tényező a nagy egészben, majd ugyanolyan hirtelen kiderül, hogy nem, ez a bizonytalanság az egyetlen tényező. Mert Hermész, ez a törvények viszonylagos, alkalmi voltát jelenti. Az, hogy Hermész hozza és vonja vissza, vagyis engedi szabadjára őket. Hisz erről van szó, mondta Corima stewardessnek, hogy aki megpillantja őt, az többé nem lesz a fogja sem célnak, sem tudásnak, mert cél és tudás csak egy úcska köpeny, hogy egy ilyen költői fordulattal éljen, amit kénye kedve szerint boríthat magára, s vedhet le magáról az ember. Így, és erre tanította meg őt Hermész, az éjszakai utak istene. Az éjszakái, amelynek hatalma Hermész jelenlétében azonnal kiterjed valamiképp a nappalokra is, mivel ha feltűnik valahol, azonnal át is alakítja az emberi világot, mégpedig úgy, hogy látszólag hagyja a nappalokat, látszólag elismeri az olimposzi társak hatalmát, látszólag folyik minden Zeus tervei szerint, miközben saját alattvalóinak Hermész odasúgja, nem egészen így van. És bevezeti őket az éjszakába. Megmutatja nekik az utak felfoghatatlanul bonyolult káoszát.
Szembe fordítja őket a hirtelennel, a váratlannal, a kiszámíthatatlannal és a véletlennel, a veszélynek és a tulajdonnak, a halálnak és a szexualitásnak egy nagyon homályos nyerseségével. Egy szóval kiküldi alattvalóit Zeusz világosságából a hermészi sötétbe, mint hogy oda küldte ki őt is, Korimot, miután megértette vele, hogy a megpillantása keltette nyugtalanságnak az ő Korim szívében soha nem lesz vége. Amikor megmutatta magát neki, és ezzel a megmutatással meg is rontotta őt, mert a valamit, hát azt semmiképpen nem akarja mondani, hogy Hermésznek ez a megpillantása, ez a felfedezése, a Hermészre való rátalálás egyet jelentett volna azzal, hogy Hermészt megszerette. Ő, mondta Korim, egyáltalán nem szerette meg Hermészt, hanem megijedt tőle. Ez történt, ez a helyzet, és nem más. Megijedt, mint az az ember, aki felfogja, aki a megrontása pillanatában rádöbben, hogy megrontották. Azaz olyan ismeret birtokába juttatták el, aminek a birtokát ő egyáltalán nem akarta. Na, így van ő is, Korim, pontosan így. Hisz mi egyebet kívánt volna maga is, mint amit a többiek? Nem akart ő kiválni, kiemelkedni, neki nem voltak ilyen ambíciói. Függést akart és biztonságot, áttekinthetőséget és otthonosságot. Szóval csupa-csupa normális dolgot, amit aztán egy szempillantás alatt vesztett el, amikor Hermész belépett az életébe. És nyugodtan mondhatja úgy, alattvalót csinált belőle. Mert ez az alattvaló attól kezdve rohamsebesen távolodott el a saját feleségétől, a saját szomszédaitól, a saját munkatársaitól. Mert még elmagyarázni, megértetni, bevallani is reménytelennek látszott, hogy a magatartásában beállt kétségtelen változás oka egy görög isten, nemhogy maga mellé állíthatta volna őket. Képzelje csak el, mondta Korim a sztjuárdesznek. Képzelje el, hogy egy nap odalép a feleségéhez, vagy bent a levéltárban a munkatársaihoz, és azt mondja, tudom, észrevettetek rajtam egy különös változást. Most a dolog mögött egy görög isten áll. Na képzelje el, mondta Korim a hatást. Az ő felesége, meg egy ilyen vallomás. Az ő munkatársai, meg egy ilyen magyarázat. Úgyhogy nem is igen történhetett más, mint ami történt. Gyors válás oda-haza. A levéltárban pedig a furcsálkodó odapillantgatásoktól a teljes kiközösítésig minden, sőt elmentek odáig, hogy kikerülték, és nem köszöntek neki vissza az utcán. Ez nagyon fájt, mondta Korim. A saját kollégái, akikkel nap mint nap, és egyszerűen nem köszönnek vissza az utcán. Idáig jutott Hermész miatt. Idáig. Nem panaszképpen mondja, csak a tényt állapítja meg. Panaszra ugyanis semmi oka nincs. Eredetileg a legszabályosabb levéltárosként kezdte, és minden reménye megvolt rá, hogy eljusson a főlevéltárosi címig. Ehelyett, na most mondja, mondta Korim, Budapestig jutott, ha ugorhat egy jó nagyot az időben. Egy budapesti Molév irodáig, ahol abban bízik éppen, és tényleg bízik benne, hogy lesz vízum és lesz jegy, és így ő, Korim, nem csak a világhírű New Yorkot, de ezzel a maga Hermészi bizonytalanba helyezett nagy céljait is, talán, ejtette le a hangját, elérheti. Ezt mondja a stewardessnek, de akkor már azt is be kell vallja, hogy ismét eljutott arra a pontra, amikor a fejét tovább a vállán, a nyakán már egyszerűen nem tudja megtartani. Elmeséli a stewardessnek, hogy ilyen esetben neki mindig le kell feküdnie. Egész egyszerűen semmi más nem segít. Próbálkozott ő, és próbálkozik ő mindennel, fejkörzéssel, tarkomasszírozással. De Isten igazából csak akkor tud megszabadulni a fájdalomtól, ha egy kicsit lepihen, úgyhogy most is erre kéri a stewardess, engedje meg, hogy ide a padra egy kicsit lefeküdjön. A stewardess helyet ad neki, Korim lefekszik, leteszi a fejét. De nem sokáig maradhatnak így, mert hirtelen megjelenik, belép az, akit a stewardess várt, akire várnia kellett. Kicsapódik az ajtó, és megjelenik a svájci öreg hölgy egy ében fekete tolószéken, mögötte népes kíséret.
az a nagy csend lesz. Egy pillanat alatt kiderül, amikor odafordulnak a tekintetek, és meglátják az öreg hölgyet, hatalmas arany fülbevalók, végtelenül törékeny pici test, szigorú tekintet, savó szürke szemek, vékony száj. Rögtön kiderül, hogy ettől kezdve a Malév irodán már nem Corinne és a stewardess kettőse lesz a főszereplő, hanem ő, akit a legkisebb intését is értve most odatolnak az egyik pulthoz, és tulajdonképpen néhány perc alatt minden elintéződik és lezárul. A stewardess bemutatkozik, átveszi a hölgyet a kísérettől. Corinne fölül, és mint hogy abból a bizalmas, megnyugtató közegből, amelyet a stewardess kisasszony jelentett neki az elmúlt órákban, túl gyorsan, a számára túl váratlanul kell kitérnie. Ilyetten figyeli a nyüzsgést, és ilyetten ismeri föl ezt a biztonságot a stewardess kisasszonyban. Most egyetlen pillanat alatt elveszti. Úgyhogy megpróbál még utána szaladni, és elmondja neki egy mondatba belesűrítve mindazt, amit még elmondhat, hogy a leglényegesebbről még nem is beszélt, tehát a kézratról, amely mindennek a kulcsa az ő történetében, még egy szót se szólt, hogy a kézirat, amely így megváltoztatta az életét, az a szépségénél fogva változtatta meg. De azt jól lesz leinti, és elbúcsúzik tőle, majd eltűnik az ében fekete tolószékkel. Corinne pedig ott marad, csak ül a padon, a vízon megjön. Sikerül egy jegyet szereznie. De valahogy, mintha nem fogná föl, hogy a jegy a kezében van, és hogy nagy nehézségekkel ugyan, de a kezében van ezzel a lehetőség is, hogy amit akart, azt megvalósíthassa. Kezében a jeggyel visszaül a padra, és egész addig marad, amíg az irodát be nem zárják, akkor kimegy az utcára, és eltűnik egy sarkon, oda bent meg a Malév irodán. Megjelenik négy takarító. Három felnőtt és egy olyan 12 év körüli gyereklány, és az irodavezető intésére előhozzák a vedreket, a partvisokat és a rongyokat. A vedreket megtöltik vízzel, aztán párban szembeállnak, belemártsák a rongyokat a vízbe, és elindulnak egymással szemben, és mossák a kövezetet. Amikor középen találkoznak, elmennek egymás mellett, a terem végén megfordulnak, újabb cuppanás, öblítés, és indulnak megint, és egész addig megy ez így, amíg a gyereklány elő nem húzza köpenye zsebéből egy kis zsebrádiót, be nem kapcsolja, mert attól kezdve egy jeges gépzene taknyában mennek tovább, és mossák a kövezetet.

0: mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. Az első rész hangzott el. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel legutóbb 2004. január 5-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: szárnyaszegett lelkesedés, Rakovszky Zsuzsa válogatása.
1: Van Odennek egy verse a regényíróról, pontosabban arról, mi mindenen kell átesni a költőnek ahhoz, hogy regényíró legyen belőle. Vetkőznie kell fiús álmait, szürkülni, kopni, mivel a műfaj nagy parancsa, teljes untság. Csak ugyan, bármennyi ellenpéldát lehet is találni, a költőt többnyire fiatalnak és lelkesnek szokás képzelni. A regényírót viszont inkább középkorúnak, olyas valakinek, aki jól ismeri a világot, az összes emberi gyöngeségeket. Van a dolognak valami köze, természetesen az életkorhoz is. Sok költőt ért át részben vagy egészben a prózára idősebb korában. Fordított sorrendről én még soha nem hallottam, bár bizonyára erre is van példa. Valljuk be, nehéz elképzelni, hogy valaki a kiábrándultságon kezdje, és alaposabb életismeret megszerzése után térjen át a lelkesedésre. De akkor miféle szerzett az olyan költő, amelyik verses regényt ír? Látatlanban is azt feltételeznénk, hogy olyas valaki, aki harcban áll önmagával, akiben állandósult a lelkesedés és a józanság konfliktusa. Eleven marad benne a költő, de a regényíró életismerete szárnyát szegi a lelkesedésnek. Kimutatja annak lehetséges tárgyáról, milyen a valóságban, hogy mivé lesznek az eszmények megvalósulva. Azaz a főhős Ádám mellett mindig ott van valamilyen formában Lucifer is. A Déli bábok hősét azt hiszem azért szerettem meg, amikor 20 évesen először elolvastam, mert úgy éreztem, hogy ez a konfliktus, szív és ész, költő és regényíró konfliktusa Arany László lelkében nem dőlt el igazán, csak lezárta, lelkismerete parancsát követve, érzelmei ellenében. És mint egy saját magát meggyőzendő, ér olyan csúfos véget szegény Hübele Balázs minden vállalkozása. Persze, az idő haladtával nem csak az írók, hanem az olvasók is gyarapodnak valamelyest életismeretben. Ó, így imádkozám, elomha csendtől, csak ettől ments meg, ó, kegyelmeség. Amikor annak idején először elolvastam a Déli bábok hősét, elsősorban ehhez hasonló sorok keltettek bennem visszhangot. Azóta jócskán megszaporodtak azok a szakaszok, amelyeket azzal az érzéssel olvasok újra, hogy hát igen, így megy ez. A következő részletek közül az egyikben például éppen a gyakorlati életből ábrándul ki szegény Hübele Balázs, miután megpróbálta idehaza is meghonosítani az Angliában tapasztaltakat. A másik részletben pedig eljut a mélypontra. Részegen megpróbál erőszakot elkövetni ifjúkori szerelmén, aki időközben egy vállalkozóbb kedvű vetélytárs felesége lett. Az utolsó szakaszokat változatlanul szeretem azóta, hogy először olvastam őket. Ilyen versszakokat talán csak olyas valaki írhat le, aki egészen az elhallgatásig igényes magával szemben, és aki végül a lelkesedéssel együtt saját költészetének is szárnyát szegte.

Arany László, a déli bábok hőse. Ó, más az élet itt. És elnézi telve gyönyörrel a kőpartba tört vizet, az ifjú Pestet, mely bizton ölelve nyújt Korvin agvárának hű kezet. Új partsorát, mely a habból kikelve néz Pruttya nényével farkas szemet. Kelet s nyugat, múlt és jövő, vegyest. Szép vagy fonák arcoddal, Budapest. Oly szép, ha nyári napnak tiszta regjén a fölkelő fény a gellértre tűz, sziklák száz rovátkáján üregjén sugarat árny, sugár meg árnyat űz. Fenn a királylak csillogó üvegjén vakítva gyúl ki a virratti tűz, s alant is a Duna sík tükriben, mert hab, hajó, ember még mind pihen. Szép őszi estén, túl a vérmezőre, a vár kicsorbítván a tág eget, mint szaggatott papírt, pihentetőre lecsúszik a nap a bástyák megett. Árnyék takarja a tabáni pőre partot, e bróveri részleteket, s a cikcakkos sötét árnyékba rejtett körrajz homája annyi szépet sejtett. Száz lámpa és alant víz képimása, rezegve függő tüzes szalagok. A fecske, hattyú, röpke villanása, a siklónál lekúszó csillagok, a holt marajt átbőgő ordítása egy vontatónak, mely pöfög, lohog, hosszú uszájjal, eltűnődve rajta, csak mind magyar voln, szól Balázs sóhajtva. Ó, ha magyar volna friss tett erő, e fürge nép, mely itt sürök forog, hogy épül gyár, malom, egetverő kémények, új és büszke házsorok. Hány vállalat kell, hogy nyer a merő, a pénz nem is cseppen, hanem csorog. A vérkeringés élő, friss, sebes, hogy aki látja, lelke is repes. Bank, társaság, egylet nő, mint a gomba, és Balázs örömmel mindezt élvezi. Belé vegyül az élénk mozgalomba, hisz a hazád dicsővé ezt teszi. Külföldi tőkék jőnek forgalomba, franc, belga, angol, meg se kérdezi kinek, mi célra, mi pénz, s mennyi kell. Szilárd, s korlátlan a magyar hitel. Szegény Balázs őt a közügy vezérli, s nem nézi, hogy más ember úgy tesz-e, de míg bizalmát szerteszét fecsérli, a többi honfinak van ám esze. Bölcs ember a közjót ugyan beszéli, hanem maga felé hajlik keze. S Balázs hányódva köztük össze-vissza, most kezdi látni, mit rejt a kulissza. Lát álnok és ír így bújósdi harcot, szent cél alá dugott önérdeket, lát bókolást, sok szemközt nyájas arcot, ki most gyalázta egymást hát megett. Mit bánnak ők sikert vagy közkudarcot, s míg ajkok országos célt emleget, kezet fognak még az ördöggel is, kibánja a hont, bár meggebed is. És lát, de sokkal többet látni képzel, a sok nagy ember mind hitvány üzér, az államférfit megvehetni pénzzel, s még ára is szabott, hogy mennyit ér. Mi haszna lelkesülés küzd vitézen a közlegény, midőn gaz a vezér. Honszerelem, becsület hova tűnt el? Megette egy 100 gyomrú szörny, a Schwindel.

Balázst egy villanóvágy átnyilalja, mint aki fényre álmából ijed, a fültövére ömlő vér sugalja. Most itt az óra, most a perc tied. Fölébred a vad érzelmek legalja, ész, szív, önérzet bennök elsüllyed. Eszményi emlékekkel össze-vissza vegyül vad gerjedés salakja, rossza. Alszik, susog Mohón. A végzet adta. Jó Isten adta-e percet nekem. Rég vártam. Ó, sokáig megtagadta. De itt az óra. Most kijönthetem a szenvedélyt, mely éltemet ragadta. Tudod-e mennyit szenvedék miatta? De most enyém vagy égi földi joggal. Jegyesem nőm egy szent szerelmi csókkal. Emlékszel-e? E csók? Ez volt talizmán. Ez volt nekem remény, hit, bátorítás. Üdvöt reményt minden te csókra bízván, rabolva karjaimból elszakít más. Nézd, rablód alszik. Nézd, feszült nyakizmán, hogy duzzad a vér. Most csak egy szorítás, és enyém vagy újra, boldog és szabad. Te is szeretsz, szerettél, ne tagadd! A mámor a vérláza fölkavarja mindazt, mi benne állat, ami vad. S fölugrik, hogy szerelmét éje, marja. Etelke rémülettel fölriad, Dezső felé fut, költeni akarja, de erre már Balázs időt nem ad. Útjába áll, ölelni tárt karokkal, hiúzi szemmel csókszóvár ajakkal. Etelke vissza végig a szobán, lihegve fordul és kiált segélyt. Balázs dühödve űzi őt nyomán, vakon, mohon, vadul szomjazva két. Se hal, se lát, se érez mást, csupán fékevesztett őrült szenvedét. Egy székbe botlik, földön elterül, föl kell le, nem bír, küzd, s elszenderül. Mikor fölébred éjjel, egy szokatlan ágyban leli magát, nem tudja hol. Csak annyit érez, félig öntudatlan, hogy melle, homloka égő pokol. Vizet motoz körül, de oldhatatlan az égető szomj, mely ott benn honol, s bár óceánok árját ráborítná, belső gyehennáját nem csillapítná.

fetreng soká, fél ébren, fél aludva, érzése léts, nem lét közt imbolyog. De végre, kínosabb fölhúzakodva, az ablakig bajjal eltámolyog. Vetkezve sincs, csak úgy volt ágyra dobva, inas vivébe, úrfias dolog. Kinyitja ablakát, egy kertre lát. Ragyogva süt reá a holdvilág. Fenn a magasban sok felhő gomolyt kerget nyugatra úszó szélroham, s a változó sötét és tiszta folt között a hold kelet felé suhan. És mint a csapongó szélűz bolyra bolyt, hol egy tömegben, hol foszlányosan, Balázs fejében űzvén köd, ködött, homály és öntudat úgy küszködött. Majd a hűvös szél, mely fürtjével játszik, a kába mámort kissé szétveri. Vágyik szabadba, csendesen kimászik a kertbe, s a tanyát megismeri. De a fonál emlékiből hibázik. Hol járhat ő itt? El nem képzeli. Az út, Dezső, Etelke, s holmi nóta rémlik neki. De hát mi volt azóta? Ám űzi, hajtja ösztönök hatalma. Nem tudja merre, és nem tudja miért. Elbandukol, se célja, sem fogalma, csak méri hosszában a puszta tért. De elvezérli a mámor sugalma, és virradat felé bátyjához ért. Se kérd, se hal, hanem beszökve, hosszan egy ágyra dől, és délig meg sem occan. De majd magához tér, emléke tisztul, kezd szűnni fejfájás, mellégetés. Ó, lelke, ekkor mély önbádra buzdul. Hogy gyötri benső titkos bűnhödés? A tegnap oly dúsnak vélt szív kipusztul, és nincs benne más, csupán önmegvetés. Kialszik a fölizgatott kívánság, és nem marad csak hamva a sivárság. Álomra véli, bár csak az lehetne a tegnapot s zilált emlékeit. Í álmot is bár ébredés követne, mint életét, ifjú szép terveit, ábrándozását, nagy reményeit, s mindazt, mit egykor képzelegve hitt. Az élet álom, csak hogy meddig az? Rossz öntudatra ébredé vigasz. És mint a pogány, ki részegen garázda kezekkel illeté szent fétiszét, úgy érzi, hogy szentségét meggyalázta, hogy Istenére dobta vad kezét, hogy önmagát, lelkét mélyen alázta, önérzetét, jobb részét tépte szét, s úgy érzi, űzvény képzelet hatalmas, ideges láz, hogy nem lesz több nyugalma. Nem volna-e jobb, hogyha menedékül agyába egy golyót röpítene? Így háborog vad elmével, de végül lecsillapul hánykódó szégyene, önvád lezsibbad, gyötrelem kibékül, engesztelődik házi istene. Mint vágyat egykor, most meg bút feled, s marad szívében száraz bölcselet. Azóta nézi a világ folyását. Boldog, ki nem futott ábránd után, irigyli istán egy-egy régi társát, ki általuszva 4-5 év jogán a járt nyomon kereste hivatását, s ballag föl ebb a hivatal fokán. Nincs gondja több, mihelyt kékes papírja nehány két rétre gyűrt ívét beírja. Boldog, ki lassan, nyomról lépve nyomra, egyszerre útján nagy szírt nem mered. Akit nem égetett tudási szomja, s nem terhel sok mohonfalt ismeret. Meg nem csömört, maradt épp szíve, gyomra, jó ízűen eszik, alszik, szeret. Ki ifjan ifjú volt, kedvet kitombolt, aztán családra, életmódra gondolt. Ki a jövőnek adta ifjúságát, majd cserben hagyja ifjúsága is. Korán, ha megnyitá tavasz virágát, könnyen lefagy, s kopár lesz a fa is. Ki lelke ifjú, épp rugékonyságát hamar feszíti, gyorsan lankad is. Arany tojó tyúk a jövő, de dőre kézzel ne vágd föl a begyét előre. Ne tarts veszélytől, dicsben meg ne bízzál. Másképp ütesz ki, mint eszedbe jut. Nagy férfi nem lész, s roncs sem.
Ritka Cézár, kinek beválik az aut-aut. Leszünk bizony Beamter, gazda csíszár, meglakjuk otthon a sáros falut, és elfelejtünk mindenféle mámort, eszményvilágot, múzsát, marsot, ámort. Ikaruszt fog, ki fölrepülne napba, de nem szegi, mikor lehull nyakát, csak elterül alant a lágy iszabba, melytán kotús, de megszokjuk szagát. Sőt, benne végre ismét lábra kapva, az ember jól is érzi tán magát, nem szálbíz onnan ég felé soha, de a fekhely különben jó, puha. Ne csüggi rajongva sem hazán, se népen, majd csak megélnek úgy, ahogy azok. Ne itt, hogy a föld vagy pokol, vagy éden, túl hit, túl kétkedés, egykint hazug. Köztük leled meg a valót középen. Az emberek se szentek, sem gazok, a haza dolga Gordius kötés, de kard nem oldja meg, csak küszködés. És mégis boldog, százszor boldog az, kit csüggedetlen képzelem ragad, bár fürtje ősz is, szíve friss tavasz, melyben örökké új virág fakad. Sebére ír, bajára van vigasz. Bizalma szívós, nyúlik, s nem szakad. Ki bízva vár, ha majd ez lesz, vagy az lesz, nép, hon, világ, mi boldog, bölcs, igaz lesz. Az öncsalás nem hasznos, ám de édes, s már vége, a csalódás keserű, hiába. A szív mégis oly negédes, szeret ott lenni, hol szebb a derű. Kinek reménye sánta, hite kétes, jelene unott, jövője szűk körű, múltjában néz, szép emlékkel palástól búd, bajt, s vigaszt nyer egy kis öncsalástól. Hisz én is, ennyi tarka-barka rímmel, miért bíbelődtem, s pöngetém dalom? Miért merengtem egy mesén örömmel? Nem é, mert azzal en magam csalom. Becéztem egy ifjonti érzelemmel, miből ma nincs, csak egy kis fájdalom. És jól esette dőre öncsalás. Isten veled, szegény Bohó Balázs. Ó, jól esett a múltból visszazsongó emléken egyszer andalogni még. És most pihenj te is, fáradt bolyongó. Bolygó, de melynek fénye már kiég. Se izgalom, se a hazám borongó bánat ne sértse nyugtod. Ám elég. Isten veled, nagy álmok mámora, szép déli bábok, elfutó kora.

Első, gyermekkori olvasmányainkban általában a jók győznek, a rosszak megbűnhődnek. Később a helyzet valamelyest bonyolódik. A jók is belébukhatnak valamilyen jól körülhatárolható hibájukba, vagy egy gonosz hatalom túlerejébe. De még mindig nem nehéz eldönteni, melyik szereplő tartozik a jó, és melyik a rossz táborába. Az ember fiatalon, jó ideig az élettől is elvárna, hogy ilyen formán viselkedjék. Mindig is nagyon szerettem Kosztolányi prózáját, de van egy novellája, a Paulina című, amelyikkel fiatalabb koromban sehogyan sem tudtam megbékülni. Az ókori Rómában játszódik, egy filozófus és egy költő, fültanúja, az igazságtalanul meggyanúsított rabszolgalány fölháborodott kiáltozásának. A költő szerint az, aki az igazságért kiáltozik, fenséges. A filozófus szerint nevetséges. Annak idején sehogy sem értettem, hogyan nevezheti valaki az igazságtalanságon való fölháborodás nevetségesnek, még ha egyidejűleg fenségesnek is. Időközben azt hiszem megértettem, hogyan. Hogy vannak élethelyzetek, amelyeket céltalan abból a szempontból mérlegelni, igazságosak-e vagy sem. Ez ugyanis föltételezné, hogy valahol valaki elkövetett valami igazságtalanságot. Holott többnyire legfeljebb a sorsot, az életet lehet hibáztatni. Ugyan ki a hibás, ha egy lány reménytelenül csúnyának születik, mint a Pacsirta hősnője, vagy egy fiatalember butának, mint a Béla Buta című novella címszereplője. Ha a vőlegényre éppen az esküvője éjszakáján jön rá a szörnyű fogfájás, vagy ha a házból, ahol végre megfelelő lakást talált, a légynek se vétő kis hivatalnokot elüldözi egyik szomszédja kutyájának áldáz és megmagyarázhatatlan gyűlölete. Ilyen az élet, szoktuk mondani, ha valóságban ér ismerőseinket valami hasonló csapás. És azt hiszem, igazunk van, jobbára csak ugyanilyen. Nincs olyan eszményi társadalom, amelyikben ne lennének csúnya lányok és fogfájás, öregség és halál. Így aztán a Kosztolányi regények és novellák minden szereplőjének jut, mi is, ironikus részvét, gyöngét kíméletlenség, valami ilyesmi. Nem lehet tudni, mikor van igazuk Vajkaiéknak. Akkor, amikor a csúnya lányok iránt érzett részvétből és szégyenből lemondanak az életről, amely az ő számukra nem kalandot, szerelmet vagy művészetet jelent, hanem az otthon megszokottnál valamivel ízletesebb vendéglői kosztot, egy operett előadást, esetleg egy kiadósabb ivászatot a férj számára. Vagy akkor, amikor távol létének rövid idejére föllázadnak, hogy aztán minden visszatérjen a megszokott kerékvágásba. Ugyanakkor az élet nem csak ilyen, hanem olyan is, vagyis szép. Ragyogott minden szörnyűség, olvashatjuk a Pacsirtában. Amikor a vendéglőből hazatérő házaspár a hazafelé vezető úton fölfedezi a külvilágot, többek között egy orvosi műszerkereskedés kirakatát is. És csak ugyan, megvallom, én szívesen élnék Sárszegen, bármilyen kevés jóval kecsegtet is a neve. Ahogy egy festményen is, amelyik mondjuk egy vizes kancsót, meg egy tányért ábrázol, fölragyoghatnak ezek a mindennapi tárgyak, úgy ragyog föl a poros kisváros is Kosztolányi prózájában. A külvilág tárgyainak puszta létezésén érzett euforikus öröm mindnyájunknak ismerős gyermekkorunkból. És általában el is tűnik a gyermekkorral együtt, de kivételes pillanatokban visszakapjuk. Ilyenkor csak ugyan minden milyen szép, még a csúnya is, ahogy a szeptemberi áhítatban írt a Kosztolányi. Erre a szépségre azonban a regény szereplői közül csak a mellékszereplő költőnek van szeme, aki együtt érez ugyan a szenvedéssel, ugyanakkor megirandó anyagnak is tekinti. És aki az állomásról hazatérő pacsirtát meglátva az ablakból, három nagy felkiáltó jellel jegyzi fel a naplójába. Szegény pacsirta szüleivel éjfél után megy. Széchenyi utca, Hordár.

Kosztolányi Dezső, Pacsirta. Már hetekkel ezelőtt elhatározták Pacsirtával együtt, hogy erre a pár napra, hiszen csak egy hét az egész, nem főznek otthon. Pacsirta, ki a konyhát vezette, a magyar királyt ajánlotta, Sárszeg legnagyobb vendéglőjét, mint ahol még legtűrhetőbb a koszt. Mindhármuknak lesújtó véleménye volt a vendéglőkről, s bár alig fordultak meg itt, órákig tudtak beszélni fitymáló, sajnálkozó arccal, micsoda moslékszerű levest, mócsingos rágós húst, kotyvasztott tésztákat adnak szegény aglegényeknek, a családtalan fiatal embereknek, kik nem ismerik a jó házit, és micsoda förtelmes tisztátalanságok fordulnak elő az ilyen konyhában. Ó, az ottani levesek, az ottani húsok, és az ottani tészták. Most erőszakot kellett tenniük, hogy legyőzzék undorukat, melyet maguk növesztettek nagyra mesterségesen. Útközben vigasztalgatták egymást. Szemüket összehúzták, orrukat elfintorították, mikor beléptek a magyar király óriási, tejüveggel fedett, nappal is 4 ívlámpával világított, barátságos, tiszta éttermébe. Ákos leült egy asztalhoz feleségével. Patyolatfehér abrosz terült eléje, középű csokor virágált, mellette sótartó, frissen púpozott sóval, paprikával, borstartó, mustáros üveg, ecet, olaj, oldalt ezüstszárú üvegtálon almák, őszi barackok, fonott kosárkákban frissen sütött ropogós császárzsemjék, sós kiflik, mákkal hintett cipócskák. Épp akkor lépett be két fehér sipkás cukrászfiú is, hosszú deszkán rengeteg krémes lepényt hozva, melyeknek dús, tojásos tölteléket csodásan aranyozott a cukorral vastagon szórt, barna-pirosra sült, omlatagnak látszó vajas tészta kérge alatt. Csak futó pillantást vetett oda az öreg, bizonyos halvány megvetéssel aztán fölvette az étlapot. Feleségének adta. Rendelj valamit. Én meg se nézem. Mit akarsz? Mindegy, szólt Ákos, egészen mindegy. Akármit. Körülnézett a teremben. Nem volt itt kellemetlen,

melyek csiptetőjét köddel vonták be, s köszöntötte Ákost. Csak futóan, mert teste lelke az evéssel volt elfoglalva. Meregette a gulyáslevest, a kockára vagdalt, piros gulyás húst kirakta az MK monogramos porcelántányira, s a tojásdat burgonyát kanalával morsolgatta össze. Jó ízűen gyorsan evett. A levet, a remek, zsíros levet villájára tűzött zsemje darabkákkal mártogatta ki. A pincér tányérokba öntötte a barna húslevest, melynek forró fölszínén zsírban sütött könnyű borsó gömböcskék libegtek palacsinta tésztából. Utána rizses csirkét rendeltek, melyet otthon is gyakran készítettek, majd mágyarakást. Ákos elég jó étvágyjal, elég gyorsan elfogyasztott mindent. Milyen volt? Kérdezte felesége, ki madár étkülévén csak Villahegyről evett, s ilyen dolgokban nem érezte magát illetékesnek. Meglehetős, szólt az öreg. Egészen, kezdte magas lelkes hangon, de meggondolta. Egészen meglehetős, igazította ki magát.

Kiballagtak az utcára. Éjszaka valahol eshetett, enyhült a rekkenő meleg, puha, kedves fény öntött el mindent. Ákos kihúzta magát, tüdejébe szívta a levegőt. Melegség ömlött el tagjaiban, kezdődött az emésztés. Az ételek jótékony, erőnevelő anyagukat most küldték szét a véráramba. Harangoztak. Bim-bam! Sárszegen folyton harangoztak. Reggeli misére, vecsernyére, temetésre, nagyon sok temetésre. A Széchenyi utcán három koporsós üzlet is volt egymás mellett, és két sírköves volt. Aki először járt itt, s hallott ezt a fülsiketítő harangozást, és látta ezeket a koporsós meg sírköves boltokat, azt hihette, hogy az emberek nem is élnek itt, csak meghalnak. A kereskedők pedig bent ültek boltjukban, a koporsók, sírkövek mellett, minden kereskedő vakbuzgó hitével, hogy az embereknek épp az ő árujuk kell, s ebből a boldogító rögeszméből meggazdagodtak, fölnevelték gyermekeiket, úrian eltartották családjaikat. Ákos benézett egy ilyen üzletbe. Egymás mellett álltak az érckoporsók, minden méretben, a gyermekkoporsók is, de a boltos szivarozott. A boltosné újságot olvasott, az angóra macska pedig a fakoporsóban mosdott. Nem volt ez csúnya. A Mária gyógytár üvegkorsói rézsút bukott el a napsugár, s aranybetűs cégére a tulajdonos Pribocai nevével, valamint védőszentje, a kígyót tipró Mária és mellette a pogány Esculápius testvérjén világított. Minden ragyogott. Ragyogott minden szörnyűség. Még az orvosi műszerkereskedés kirakata is tündöklött, csillogtak az ezüstös csipeszek, a gumikesztyük, az összecsukható műtőágyak, s a bonctani bábul lékelt koponyáját, kék-vörös üvegszemét, véres szívét tárta föl, késelt hasát tette közszemlére, csavargó beleivel, barna májával, zöld epezacskójával. Sohasem merték ezt rendesen megnézni, de most megnézték. Borzasztó volt, de érdekes volt. Aztán a többi kirakat. Minden kirakat, hogy csábított, mennyi ígéretet, mennyi üzenetet küldött feléjük. Tessék, kérem, az élet kínálta holmit, tessék vásárolni, vadonatúj áruk, melyeket még nem használtak, a régiek kopottak helyett, sejempénztárcák, ízléses halmokban bársonyok és ruhaszövetek, zsebkendők és sétapálcák, illatszeres üvegek, átkötve sejemszallaggal, pipák és szopókák, ropogós szivarok és aranyhüvelyes cigaretták. Weiss és társa előtt megálltak. Egy disznóbőrbőröndöt csodáltak, melynek patent angol zára volt, nem olyan, mint az ő keshet vászonbőröndjüknek, meg egy krokodilbőrtáskát. Ettől az asszony nem is tudott megválni. Jaj, be remek, jaj, be kedves. Ákosnak kellett figyelmeztetni, hogy már menjenek tovább.

Ákos udvarra néző nyírkos dolgozó szobájában hevert, kerevete török mintás szőnyegén. A kerevet kényelmetlen volt, keskeny kurta, mint náluk minden bútor. Öztövér testesen fért el rajta, lábát nem tudta kinyújtani, csak úgy, ha támlájára tette. De ezt már megszokta, nem is gondolkozott rajta.

0: vaníliás metélt. Vajon mi az a vaníliás metélt? Soha sem ettem ilyesmit, és nem is láttam egész életemben. Fogalmam sincs, hogy milyen. A vanília idegen izgató illatát nagyon kedvelem. Fölöttébb kellemetes lehet, ha az orrot csiklandja a szaga, és hízeleg az innek is. De vajon rajta van-e a gyengéden sárgáló tésztán a fekete afrikai fűszer, avagy nélküle szolgálják fel a vendéglőben? Csak futóan láttam a nevét, egy pillanatra a túrós gombóc, gyümölcs, habkosár és mogyoró torta között. Mintha álmodtam volna. Mégsem lehet elfelejteni. Összeráncolt a homlokát, szigorúan elhessegetve ezeket a buhó, hozzá méltatlan gondolatokat. Pacsirta jól főz, az kétségtelen. Legalább mindenki azt állítja. Természetes, hogy jól főz. Nem is jól, hanem csodálatosan. Szakácsművészetét nem győzik eléggé dicsérni. Régente, mikor társaságok jártak ide, valósággal ünnepelték. Cifra Géza is, a gaszvickó. Igen, ő is. Igaz, hogy az ételek készítésében egyéni. Sohasem használ paprikát, borsot, semmiféle fűszert, és a zsírt is vékonyan adja. Takarékoskodik, és helyesen teszi. Mert kis vagyonkánk folyton fogy. A hozományához pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni. Nem is engedném. Én nem engedném. Aztán egészségtelen is a nehéz konyha. Csak a franciás koszt, az való nekünk. Most fölült. Szaglászott a levegőben. Különös, orrában még mindig ott lengett az étterem szaga, kiverhetetlenül makacsul tolakodva a bűzös illat, az illatos bűz. Az a kegyetlen aroma, melyben a zsíron pirított hagyma párája érzik, elvegyülve a sós kiflik kömény szagával, és a sör kedves, keserű komló lehelletével. Visszafeküdt párnájára. Borjú dió. Ez is rejtély. Az ember a dió gerezdjére gondol, mely édes, olajos, de nem az, hanem hús. Olvatag, puha, leveses hús, mely azonnal elomlik a szájban. Nem érdektelen. Jó előételek után, melyet az étlap említ. Olajvaj halból, vagy orosz ízelítő. De furcsa. Boszorkányos, ostoba nevek. Habart tojás csirkemájjal, csak a fehér borban, vagy velő barna vajban. Például mi tettünk tegnap? Erőlevest, rizses csirkét, mágyarakást. Pontosan emlékszem rá, semmi többet, semmi jobbat. Weiss és társa azonban más tevet. Ő bográcsgulyás tevet, azt bizony. Nagyszerű, zsíros, vérvörös gulyást, szegedi paprikával és a burgonyáról, mely még párolgott, a légy csöpögött. Mennyire szerettem fiatalkoromban, míg élt szegény mama. A bográcsgulyást, a borjú, valamint a marha pörköltet, és mióta nem ettem, annak csak a jó Isten a megmondhatója. Sohasem mertem rendelni, talán reávaló tekintettel, még akkor sem, amikor vendéglőbe mentünk. Könnyülem lett szemébe. Elérzékenyült. Bűne ez? Azt mondják, az ördög incselkedik a pusztában böjtölő remetével. Hát, ha bűn, annál édesebb. Bánom is én. A bográcsgulyást nem lehet letagadni sem égről, sem földről. Az van a valóságban, van az asztalon, van Weiss és társa előtt, van az étlapon a göbölyi rostélyos és ürű gerinc között, mindjárt a szűzsült és párolt fartő szomszédságában. Aztán a többi mind, az is van, a sertés oldalas, erdélyi fatányíros, rántott bárány. Nem beszélve az angol, francia, olasz nyelvű ételekről, a bifsztekről, a turnödóról, a frittó misztóról, mely az idegen nyelv zamatát leheli. Aztán a sajtokról, a kövérekről és soványakról, a pálpusztairól, a pusztadőriről és trapistáról, és a borokról is. A csopakiról, az egribikavirről, a mádi édesről, ezer júról, ringatóról, s a leánykáról, mely karcsú üvegben kerül elénk. Leányka, kedves leányka, édes, édes leánykám.
1: Elhangzott a Szárnyaszeget lelkesedés, Rakovszky Zsuzsa válogatása. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb 2005. július 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel, hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a Paksi atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak olyan cégek, melyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több hazai település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, korlátozzák a közvilágítást, ahol pedig lehet, ott engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Még szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezeléséhez. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában, a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Budapesten a Dunába menekült késes támadója elől egy férfi, akit holtan találtak meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik, egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben, feltételezett támadóját Pesterzsébeti lakásában fogták el. Emberülés gyanújával indult nyomozás. Végül az időjárásról is néhány szóban: fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkülhet a szél, a hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul majd. Friss hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jelenetek a Galavjov család életéből. Mihály Szaltykov-Csedrin regényének rádióváltozata. Harmadik rész.

0: Nagyon finom. Ez a galabjovói megy. Édes nagyszemű. Pogorelkában nem terem ilyen. Mondd, Évpraxeuska, francia konyakot is tettél a befődbe?
1: Persze, hogy tettem. Ahogy tanítani tetszett, úgy csináltam. Ja, igaz is, valamit még akartam kérdezni. Hogyan tetszik eltenni a sós uborkát? Kardámumot is tetszik beletenni?
0: Nem tudom már, édesem. Azt hiszem tettem. Most már nem teszek, de azelőtt tettem, igen. Egészen biztos emlékszem, hogy tettem. Otthon majd előkeresem a receptet, és legközelebb elhozom. Ajaj, régebben, amíg jó erőben voltam, mindent feljegyeztem. Mindent felírtam.
2: Bizony, édesanyám. Maga annak idején olyan volt, mint egy miniszter.
0: Miniszter ide, miniszter oda. Istennek hála. Nem herdáltam el a vagyont, hanem megsokszoroztam.
2: Igaz.
0: Hát lám. Na. Most is a munkám gyümölcsét eszem. Ezeket a megyfákat is én neveltem.
2: Köszönet és hála jár magának ezért. Örök hála. Magam és az ivadékaim nevében. Úgy bizony.
0: Jaj, Uram Isten. Tudod-e, milyen nap van ma?
2: November 23-a.
0: 23-a, 23-a. De mi történt November 23-án? Megfeledkeztünk a gyászmiséről, fiam.
2: Jaj. Valogya. Valogya. Úgy látszik, nem könyörök szodát eleget édesapádért, hogy Isten már az eszét is elvette.
0: Az egész az én hibám, bolond öregasszonyé. Hát azért jöttem, hogy emlékeztesselek. És az úton elfelejtettem.
2: Még szerencse, hogy az imaszobában meggyújtottuk a mécseseket. Mintha csak égi sugallatra tettem volna.
1: Kérdeztem is az urat, eloldhatom-e az oldalsó mécseseket, de ő azt mondta, Isten neki, hadd égjenek.
2: Valogya. Valogya. Mindig jó fiú voltál. Csak akkor nem, amikor elhagytad apádat. Máig nem tudom felfogni. Csak élt. Éldegélt szépen, békésen. Úgy látszott, nincsen nála boldogabb ember a földön is. És akkor egyszerre... Puff. Eldobta magától az életet.
0: Ajajaj.
2: Miért? Mi hiányzott neki? Talán a pénz? És a kevés az a pénz. Hát azért csak nem szabad megharagudni, mondtam neki néha. Apádnak is elég baja van a pénzzel. Ha kevés a pénzed, élj mértékletesen. Az élet nem mindig fenékig tejföl. Úgy bizony, barátocska.
0: Hát.
2: Istenem. Pedig különben milyen okos volt. Egyszer például kanyaróban feküdt. Nem volt több 7 évesnél. Oda megy hozzá megboldogult Alexandrá. Isten nyugosztalja. És valahogy azt kérdezte tőle. Mama, igaz, hogy csak az angyaloknak van szárnyuk? Igen, csak az angyaloknak, feleli Alexandra. Erre ő. De hát akkor hogy volt szárnya a papának, amikor az imént ide bejött?

egyedüllét és semmittevés. Ezzel a két ellenséggel kellett megküzdeni Arina Petrovnának, amikor Pavel fia halála után unokái magára hagyták a pogorelkai birtokon. S ő ebben a küzdelemben rövid idő alatt alul maradt. Napjai öntudatlan szendergésben teltek, az éjszakák pedig valósággal gyödrelmesek voltak. Éjjel Arina Petrovna félt. Félt a tolvajoktól, a kísértetektől, az ördögöktől. Egy szóval félt mindattól, amit képzelete a neveléstől és az élettől kapott. És e rémek ellen semmi sem nyújtott védelmet. Mert két öreg cselédjén kívül Pogorelka egész személyzete éjszakára egy sánta öreg muzsik, Fedoszé Juska, aki havi 2 rubelért kiárt a faluból az urasági lakot őrizni, és rendesen a szénában szúnyókált, ahonnan meghatározott órákban kijött, hogy néhányat üssön egy öntött vasdarabra, őrködése jeléül. Esténként Arina Petrovna passziánszal próbálta elkergetni szeméről az álmot, de alig fogott hozzá a kártya kirakásához, már csukódott is le a szeme. Azonban alig, hogy beletemetkezett a dunyhákba, már is megtörtént a baj. Az álom, amely egész este kerülgette, ilyenkor nyomtalanul eltűnt. Egészen hajnalig forgolódott. Egyik oldaláról a másikra vetette magát, és emlékezett. De a múlt is csak töredezett, összefüggéstelen foszlányokban járt vissza hozzá. Figyelme semmin sem tudott összpontosulni. Egyik távoli emlékről a másikra ugrott. Néha-néha beléhasított egy-egy kimagasló esemény vagy érzés emléke, nem boldogság, mert boldogságban kegyetlenül szűkölködött a múltja, hanem valamilyen sértés, amely most elviselhetetlenül keserűnek tűnt fel. Ilyenkor szinte lángra loppant a lelke. Szíve bánattal, szeme könnyel telt meg, sírva fakadt. Fájdalmasan, keservesen sírt, mint egy lidérc nyomás alatt, ahogyan a szánalmas vénség szokott sírni. De mi alatt könnyei ömlöttek, gondolatai maguktól tovább dolgoztak benne, és észrevétlenül úgy elterelték fájdalma forrásától, hogy pár perccel később ámulva kérdezte magától, mi történt vele tulajdonképpen. Ahogy telt múlt az idő, Arina Petrovna egyre jobban vágyott mindarra a jóra, amit korábban megtagadott magától, a jó kosztra, a nyugalomra, a vidám beszélgetésekre. A Galavjovói teleélés kamráról álmodozott, a dubrovinói halastóban úszkáló kárászokról, és legfőképpen arról, milyen jó is lehet egy éjszakát nyugodtan végig aludni, miközben az ember álmát megbízható éjjeli őrök és szolgálatkész cselédek vigyázzák. A közelmúlt véres sérelmei egyre mélyebben temetődtek el benne. És néhány levélváltás után Arina Petrovna maga tette meg az első lépést. Meglátogatta Porfiri Vlagyimiricset Galavjovóban, ahová attól kezdve egyre gyakrabban ment át. És látogatásait még akkor sem szüntette be, amikor felfedezte, hogy Juduska Beleumán hosszas özvegységébe közelebbi barátságot kötött házvezető nőjével, aki nem jeleskedett sem gyors felfogásban, sem találékonyságban, még fürgeségben sem, ezzel szemben szorgalmas, szelíd, és majdnem teljesen igénytelen volt. Jevpraxé Juska széles arcát és keskeny fehér homlokát szők és nem túlságosan sűrű haj keretezte. Szeme nagy és tompa fényű volt, orra teljesen egyenes. Elmosódott, jelentéktelen szája körül titokzatos illanó mosolyát szadazott, amilyet tehetségtelen festők festenek néha arcképeikre. Az egész lányon nem volt semmi feltűnő,
kivéve talán a hátát, amely olyan erős és széles volt, hogy még a legközönyösebb embernek is akaratlanul felemelkedett a karja, hogy lapockáit megveregesse. Jevpraxéjuska tudta ezt, és nem sértődött meg miatta.

0: Oda az a Nikolába most biztosan palacsintát sütnek. Jaj, de jó is az. Én is szívesen ennék belőle.
1: Hát ki tiltja meg neked? Rendelkezz. Szólj Ulituskának. Jaj, de finom palacsintát tud sütni ő is.
0: Volt ideje kitanulni a maga gusztusát.
1: Gyakorlat teszi a mestert.
2: Halljátok, micsoda vihar tombol odakint. Sír és nyöszörög a szél.
1: Hadd sírjon. Ő odakint sír, én meg ideben jó teácskát iszogatom.
2: Hát rossz lehet most annak, akit a vihar odakint talál.
1: Annak rossz. Nekünk azonban semmi gondunk. Az a sötétben fagyoskodik, mi meg a jó világos meleg szobácskában üldögélünk, és finom teácskát iszogatunk. Cukorral, tejszínnel, citrommal, akár rummal is, a kedvük szottya.
2: Na igen, de ha most...
1: Engedje meg, édesanyám. Én is azt mondom, nem jó most odakinn a földeken. Se út, se ösvény. Mindenütt mély hó. És ráadásul a farkasok. Mi ezzel szemben itt ülünk a világos, kedélyes szobában, és semmitől sem félünk. És miért van ez így? Azért, drága anyuskám, mert Isten kegyelme velünk van. Ha ő nem volna az egek ura, akkor talán most mi is a mezőn bolyonganánk, áznánk, fásznánk, rossz bekecsben, ócska bocskorban.
2: Ugyan mit beszélsz bocskorról? Hát elvégre nemesnek születtünk.
1: De tudja, édesanyám, hogy miért születtünk nemesnek? Csak azért, mert Isten kegyelme velünk volt. Ha ő nem volna, akkor most talán egy nyomorúságos parasztkunyóval üldögélnénk. És ki tudja, a kisbíró talán még kiráncigálna a szekeremmel együtt.
0: Na, ilyen időben a kisbírónak se nagyon kell a szekér.
1: Azt sose lehet tudni, kedves kém. Hát, ha például katonáknak kell. Na, háború van, teszem azt, vagy forradalom. És kell, hogy a csapatok időre készen álljanak. Akkor aztán hóban, fagyban, viharban mehet az ember, amerre parancsolják.
2: Na, minek beszélsz ilyeneket? Isten kegyelmes hozzánk.
1: Hiszen én is ezt mondom. Az Isten, édesanyám, minden az Isten. Tegyük fel példának okáért, hogy én most narancsot szeretnék enni. Na, édesanyámat is megkínálnám, mindenkinek adnék belőle. Pénzem is van, ami narancsot vásárolhatok. Elővenném a pénztárcámat. Ide a narancssal. De ha az Isten azt mondja, nem adok, akkor itt ülök, és az egész filozófiám nem ér egy fityinget.
0: Nem úgy van, ám az. Az én nagybácsikám sekrestyés volt Peszocsnoéban. Nagyon istenfélő ember volt, szegény. A magasságos igazán tehetett volna érte valamit. De amikor utolérte a földeken a hóvihar, bizony mégis megfagyott szegény.
1: De hát, én is ugyanezt mondom. Ha Isten úgy akarja, megfagy az ember. Ha úgy akarja, életben marad.
0: Mégiscsak jó lenne az a palacsinta.
2: Én a kaviárral voltam így. Angyalom. Amikor Sztyepánnal voltam viselős, egyszerűen nem bírtam magammal. Volt úgy, hogy belopóztam a kamrába, és csak ettem. Három fiút meg egy lányt neveltem fel. Tudom én, hogyan van az ilyenkor?
1: Azok voltak a szép idők, igaz, édesanyám?
2: Férfiak, férfiak. Ők piszkálják fel a parazsat, aztán a mi szemünket csípi a füst.
1: Macsúcsúcs maga, anyuskám.
2: Vigyázz te alamuszi. Mert még azt is kiszámolom, hogy pontosan mikor esett meg a dolog. Aztán, ha bőti napon, akkor úgy kicsúfollak, hogy a világban nem lesz maradásod. Vagy talán elhiggyem, hogy csak a szél dagasztotta meg a szíved választottját.
1: Húcsút, jaj, de még milyen nagy húcsút maga.
2: Az 5. hónapban van ez a lány, és még nem gondoskodtál bábáról. Legalább Ulituskával beszéltél volna.
0: Éppen vele?
2: Ostobaság, lányom, ostobaság. Védkezette Ulituska hajdon a fiammal szemben, vagy sem? Hát az mindegy. Az más kérdés. De hát ez most egy olyan eset, hogy... Na szóval... Elvégre... Nem csókolózni akarunk Ulituskával.
1: Édesanyám! Valaki jön.
3: Megjött a fiatal úr! Piotr Porfirics megérkezett!
1: Ilyenkor... Ének idején halálra rémíti az embert.

Jenka 25 éves. Meglehetősen jóképű fickó, tiszti egyenruhában. Körülbelül ez minden, amit mondani lehet róla. És maga Porfiri Vlagyimirics sem igen tudott többet a fiáról, akinek rendkívüli és érthetetlen megérkezése voltaképpen nem túlságosan izgatja. Ha a fiú bajba keveredett, ám lássa, hogyan kerül ki belőle, amit főzött, tegye meg maga. Tudja, hogy semmi sem érheti őt váratlanul, semmi sem üthet rést az üres és aljas aforizmák szövevényén, melyekbe tetőtől talpig beburkolódzott. Számára nincs sem bánat, sem öröm, sem gyűlölet, sem szeretet. Az ő szemében a világ egy óriási sír, amely legfeljebb véget nem érő fecsegés ürügyéül szolgálhat.

0: Kezét csókolom, édesapám.
1: Isten hozott, fiam.
2: Petyenka.
0: Kezét csókolom, nagymama. Jó estét, Jevpraxija Ilyinyicsnek.
2: Á, Isten hozta, fiatal úr.
1: Ez aztán meglepetés. Ilyen viharban hogyan jutott eszedbe ilyen hirtelen, hogy meglátogass?
0: Hát csak úgy. Eszembe jutott. És itt vagyok.
1: Gyerekek, gyerekek, az ember a lelkét is kiteszi értük, ők pedig csak élik a világukat.
0: Ki az az ők?
1: Hát te. Egyébként megboldogult bátyád, Isten nyugosztalja. Az se volt különb. Eszedbe jutott, hogy ma van a halálának az évfordulója?
0: Igen. Eszembe jutott.
3: Lelkem. Hozassál még egy terítéket a fiatal úrnak.
2: Igen, és Arina Petrovna.
3: Aztán meg szóljál Ulituskának, hogy süssön nekünk egy nagy adag palacsintát. No, szereted a palacsintát, Petyenka?
0: Szeretem, hogy ne szeretném. Vagy
2: muncut, jó, mondta Fortuny Vladimir is. Nagy muncut.
0: Jó kedvű leányzó, annyi szent.
1: Ügyes. Szorgalmas teremtés.
0: És a háta. A spárherdlapja.
1: Aki fütyörészni óhajt ebben a házban, az szíveskedjék ecélból az istálóba fáradni.
0: Ezt nem értem. Megérkezem, mindenkit illedelmesen üdvözlök, kezet is csókolok, maga meg egyből jelenetet rendez.
1: Én sem értem. Megérkezik a fiam, és az első szóra kifakad, felemeli a hangját az édesapjára.
3: Na, ti pulyka kakasok. Alig, hogy találkoztok, már is egymásnak estek, vigyázzatok csak! Mindjárt röpködni fognak körülöttetek a tollak. Ejnye, barátaim, hát szép ez! Üljetek békén, fiatalok, és beszélgessetek szépen. Én meg majd hallgatom, és gyönyörködöm bennetek. Vacsora után pedig usgyi az ágyba, és ami rossz gondolatunk van, Isten elűzi az álommal. Holnap korán kelünk, imádkozunk Volodyáért, meghallgatjuk a gyászmisét, aztán hazajövünk, és mindenki szép csöndesen elmondja a maga dolgát.
1: Igaza van, édesanyám.
3: Jaj.
1: Százszorosan igaza van. Tudod mit, fiam? Maradjál nálunk legalább egy hétig. Annyit pihensz, amennyi jól esik. Összeszeded magad. Hidd el, sehol nem lehet olyan édesen szundítani, mint a szülői házban. Ezt magamról tudom. Akármilyen kényelmesen éltem is Pétervárot, olyan jól sohasem aludtam, mint Galavióban.
3: Meglátod, Petyenka, mintha bölcsőben ringatnának.
1: Na, aztán mi hír a világban, fia?
4: Semmi különös.
1: És a franciák nem kezdenek el megint bolondozni?
4: Miért kezdenének?
1: Hát, hogy meghalt ez a harmadik Napóleonjuk. Tegnap mondta a rendőrkapitány.
4: Hiszen annak már több, mint egy éve.
1: Na tessék. Pedig milyen büszke volt ez a Napóleon. Semmi nem volt neki elég. A cárok késcsókra járultak hozzá az előszobájában. Hercegek várakoztak is. Na, mire ment vele?

a fiának nem sok köze volt egymáshoz. Porfiri Vlagyimirics annyit tudott, hogy ez a fiatalember okmányokkal igazolhatóan az ő fia, akinek szabályos időközönként tartozik elküldeni megbeszélt, azaz általa megszabott zseppénzét, és akitől ennek fejében joga van tiszteletet és engedelmességet követelnie. Petyenka a maga részéről azt tudta, hogy van valahol egy apja, aki bármely pillanatban kellemetlenséget okozhat neki. Elég szívesen járt haza Galavjovóba, különösen amióta a tisztiskolát elvégezte. Nem mintha örömét lelte volna apja társaságában, hanem egyszerűen azért, mert olyan emberként, akinek semmiféle célja nincsen az életben, ösztönösen vonzódott a maga fészkéhez. Ezúttal nyilvánvalóan valamiféle kényszer vagy szükség hozta haza. Ám Petyenka még válságos helyzetében sem igyekezett fékezni könnyelmű természetét. Egészen megbolondította Jevpraxéjuska széles háta. Másnap reggel, azzal a kifogással, hogy elfáradt az úttól, nem ment el a templomba. Abban reménykedett ugyanis, hogy Jevpraxéjuska házvezetőnői minőségében szintén odahaza marad. Így is történt. És amikor a ház kiürült, Petyenka vállára vette köpenyét, és elbújt a folyosón. Eltelt néhány perc, azután kinyílt a cselédszoba ajtaja, és a folyosó végén megjelent Jevpraxéjuska kezében tálca, amelyen a teához készült friss, meleg tejes kalács feküdt. Petyenkának azonban még arra is alig maradt ideje, hogy jól megtögönyözze a lány lapockáit, amikor kinyílt a bejárati ajtó, és belépett az édesapja, akinek, miközben Arina Petrovnával elhelyezkedett a szánon, hirtelen eszébe jutott, hogy indulás előtt nem ellenőrizte, elfújta-e a mécsest az ikon alatt a reggeli ima után. Petyenka úgy elillant, mint a kámfor. De azzal tisztában volt, hogy ez az epizód nem növeli az esélyeit. Ezért úgy döntött, hogy az apjával való beszélgetést másnapra halasztja.

0: Hallod-e, lelkem? Ez a két pulykakakas csak nem akar megbékülni. Úgy néznek egymásra, mint a halálos ellenségek. Nem tudod? Történt köztük valami?
1: Honnan tudjam? Mi közöm nekem az urak dolgához?
0: Hát, ha mégis van. Nem legyeskedett a fiú körülötted?
1: Dehogy is legyeskedett. Csak megszorongatott a folyosón, és Porfiri Vlagyimirics észrevette.
0: És te hagytad?
1: A kalácsot vittem, dobtam volna el. Meg aztán maga is tudja, Árina Petrovna, milyen helyzetben vagyok.
2: Nagymama, kérem! Jó napot, Jevpraxia Jelinyicsne.
1: Jó napot.
0: Na, mi az? Talán durálkozni jöttél öreg nagyanyádhoz?
2: Nem, nagyanyó. Fontos ügyet kell magával megbeszélnem.
0: Na, hagyjál magunkra, lelkem.
1: Igenis.
0: Beszélj.
2: Nagymama, kérem, én elkártyáztam az ezred pénzét. 3000 rubelt.
0: Ó, de szerencsétlen. Ezért Szibériába küldenek.
2: Nagymama, kérem, én magától szeretnék kölcsönkérni. Jó kamatot fizetek?
0: Hova gondolsz? Nekem éppen csak annyi pénzem maradt, amennyi a temetésemre elég. Kérjél az apádtól. Jaj, vagy mit is beszélek. Mindegy. Tőle kérjél. Mégiscsak az apád.
2: Semmi értelme. Sziklából nem lehet vizet fakasztani. Én csak magában bíztam, nagyanyú. 5%-ot fizetek havonta. Vagy nem elég? Akkor egy év múlva a dupláját.
0: Hát boldogan adnék. Tehát hol van nekem ennyi pénzem?
2: Akkor adjon az árvákéból.
0: Térjeszedre. Azok is az unokáim. És rajtam kívül nincsen senkiük. Elszámolással tartozom nekik, Pogorelka az övék.
2: Színésznők lettek, nem? Van azoknak elég gavalérjuk.
0: Hát nem szégyelled magad.
2: Szép dolog. 3000 rubelért Szibériába küldött.
0: Petyenka! Hát mit beszélsz?
2: Akkor meg tudja meg mit? Mondja meg az apámnak, hogyha nem ad pénzt, akkor megátkozza.
0: Hát térje szedre. Hát minek ide álltok?
2: Mert attól legalább fél. Attól régóta reszket. 10%-ot fizetek havonta? Vagy adjak 20-at?
0: Nincsen már annyi pénzem. Nincsen.

Frank a fejében egész nap egyetlen gondolatsor gomolygott, amely azzal a reménykedéssel indult, hát ha mégis ad apám. És ebbe a szárnyaszeget kértésbe torkollott. Minek is jöttem ide egyáltalán? Petyenka nem ismerte apja egyetlen érzését, egyetlen gyengét húrját sem, amelyre megpróbálhatott volna hatni, és amelynek kihasználása a legcsekélyebb eredménnyel kecsegtetett volna. Úgy érezte, hogy apja jelenlétében valami megfoghatatlannal, megmagyarázhatatlannal áll szemtől szemben. Amikor este lefeküdt, még mindig ugyanazokkal a kérdésekkel gyötörte magát. Mivel kezdje a beszélgetést? Hol kezdje? Mit mondjon? Nem lett volna egyszerűbb elővenni a revolvert és a halántékához illeszteni? Uraim, nem vagyok méltó rá, hogy a tiszti egyenruhát viseljem. Elkártyáztam az ezred pénzét, és ezért magam vagyok magamnak igazságos és szigorú bírája. Egy dörrenés? Kalavjov hadnagy meghalt. Neve a listáról törlendő. Engem. Ez férfias, szép cselekedet lett volna. Társai azt mondanák, szerencsétlen voltál, elragadtattad magad, de tisztességes ember maradtál. Ám ő, ahelyett, hogy ezen a módon intézte volna el a dolgot, addig-addig halogatta, amíg kitudódott. És most néhány nap szabadságot kapott, hogy megadott határidőre feltétlenül térítse meg a kárt. Azután pedig mars ki a hadseregből. Így érkezett Kalavjovóba. Azzal a kilátással, hogy induló karrierje ilyen szégyenletes módon fog véget érni. És abban a biztos tudatban, hogy az apja kenyér helyett követ fog neki nyújtani. De hát, ha mégis történik valami, előfordulhat, hogy és hirtelen eltűnik a való, helyében egy új Kalavjovó jelenik meg, új helyzet, amelyben ő nem kívánja, hogy az apja meghalljon, csak éppen megváltozik a helyzet. És már látja is magát, amint szágult a pénzzel, sietteti a kocsist, éppen idejében megérkezik, és 2 órával a határidő letelt előtt jelentkezik a parancsnokságon. De rég fickó ez a Galavjov, mondják a bajtársak. Add a kezed, te becsületes fiatalember. Mától fogva minden el van felejtve. És nem csak, hogy megmarad a regimentnél, de nem sokára főhadnaggyá lép elő. A parancsnok szárt segédje lesz. Hát az ezred pénztárosa már volt. És végül kapitányi díszegyenruhában piknikezni jár unokahúgaival. És ha az unokahúgaitól kérne kölcsön személyesen, ugyanhát arra már nincs ideje. Gondolatai itt végképp összezavarodtak. És 1/4 óra múlva a Galavjovói udvarház valamennyi lakójával együtt mély álomba megy.

0: És az igaz? Arina Petrovna, amit Porfiri Vlagyimirics mondott nekem, hogy a színésznéket idegen férfiak ölelgetik?
1: Ah, badarság. Ami meg van írva a darabban, azt kell eljátszaniuk.
0: Jó, jó, de mégis. Oda tolja nekem valaki a nyálas pofáját. Még ránézni is utálatos. És meg kell engednem, hogy szájon csókoljon?
1: Na, elég ebből a butaságból. Lelkem, menj oda Porfiri Vlagyimirics ajtajához, és hallgatózzál, hogy mit beszélnek azok odabenn.
0: Nem hallok semmit.
1: Hát akkor szép csendesen. Menjél közelebb.
0: Beszélgetnek, az biztos. De hogy mit? Azt nem értem.
1: Hajolj a kulcsjukhoz.
0: Ja. Jobbról magyaráz valamit.
1: Petyenka?
0: Nem, a nagyságos úr. Hogy az sem zúgolódott.
1: Kicsoda?
0: Hát jobb, amikor az Isten elvette a fiait. Ezt most nem értem.
1: Mit?
0: Hogy így a rokoni szeretet, úgy a rokoni szeretetet, hogy mire mondja, ezt nem értem.
1: Jaj, akkor is ezt ma kopta, amikor Pavel meghalt.
2: Tiltasz!
1: Elég volt, lelkem. Most menj ki a konyhába, Olituskához.
0: Igenis.
3: Na.
4: Hogy megjavult az idő? Ugye, édesanyám?
1: Nem tudom. Nem jártam még ma kint.
4: Nem sokára ki kell kísérnünk kedves vendégünket. Nemrég néztem ki az ablakon. Odakint minden nyugodt és csendes. Mintha Isten angyala repült volna erre, és egyetlen szárnycsapásával lecsendesítette volna a vihart. Még ha Petyenka nem siet túlságosan az indulással, estig akkor is könnyen elér a vasútállomáshoz. A lovaink jók. Nincsenek agyonhajszolva. Két órácskát pihennek Muravjovóban, és onnan egy szempillantás alatt odaérnek. Aztán meg hajrá! Elviszi őt a nagy pöfögő masina. Hiába. Na, a fiatalok nem bírnak egy helyben megülni. Kedvesebb nekik a maguk társasága. Ez ellen nincs mit tenni. Mit bámulsz rám folyton, mit a kísértetet látnál?
5: Csak várom, mi következik még ezután.
4: Hiába nézel, barátom, semmi sem következik. Úgy lesz, ahogy mondtam. Nem adok.
5: Ez az utolsó szava?
4: Ez.
5: Juduska.
4: Úgy látszik, most már ízléstelenségeket beszélsz össze-vissza.
5: Ez nem ízléstelenség, hanem az igazság. Mindenki tudja...
4: Nem, nem és nem. Nem vagyok hajlandó végighallgatni az ízléstelenségeidet. Különben is elég volt. Amit meg kellett mondanod, azt megmondtad. Én megadtam a választ. És kész.
5: Gyilkos!
4: Kiről beszélsz?
5: Egy ismerősömről.
4: Úgy. Na csak beszélj. Isten tudja, mi nyomja a lelkedet. Talán bizony a jelenlévők közül tüntesz ki valakit ezzel a megszólítással? Jobb lenne, ha elmennél, amíg jó dolgod van.
5: Megyek már.
4: Mire vársz? Látom, hogy minden áron veszekedni akarsz. Én pedig senkivel a világon nem vagyok hajlandó veszekedni. Mi itt csendesen érdekélünk, veszekedés, civódás nélkül. Nézd meg öreg nagyanyádat. Legalább előtte szégyenletnéd magad. Talán azért jöttél, hogy...
5: Már megmondtam, miért jöttem.
4: Ha csak azért jöttél, akkor hiába fáradtál. Akkor mehetsz is. Jevpraxia! Ulita! Hé, ki van ott? Csomagoljatok be egy sült csirkét a fiatal úrnak. Meg még valamit. Egy pár tojást. Hogy legyen mit falatoznod, amíg a lovakat etetik. Na, Isten veled.
5: Nem. Még nem megyek. Előbb a templomban elmondatok egy misét szegény, meggyilkolt Volodya testvérem lelki üdvösségéért.
4: Az öngyilkos lelki üdvért.
5: Nem. A meggyilkolt lelki üdvért.
4: Bámulatos.
5: Igenis, a meggyilkoltért.
4: Ki gyilkolta meg?
5: Maga.
4: Én?
5: Maga.
4: Várj, lássuk csak. Ám bár nekem, mint atyádnak jogomban állana, hogy egyáltalán ne bocsátkozzam veled bőven magyarázkodásba. De hát legyen. Egy szóval, te szerinted én öltem meg Volodyenkát?
5: Igenis, maga.
4: Hát én szerintem ez nem igaz. Szerintem ő lőtte főbe magát. Én abban az időben itt voltam Galavjovóban. Ő pedig Szentpéter várott. Hogyan ölhettem őt meg 700 verszt a távolságban?
5: Na, ne tetesse magát, mintha nem értené.
4: Nem értem, bizony Isten, nem értem.
5: Hát, ki hagyta Volodyát egy kopejka nélkül? Ki tagadta meg a járandóságát?
4: Na. Hát ő miért nősült meg az apja akarata ellenére?
5: De hiszen maga beleegyezett.
4: Kicsoda? Én? Soha semmiben nem egyeztem bele. Soha. Volodya azt írta nekem. Papa, el akarom venni Lidocskát. Érted? Azt írta. Akarom. Nem azt, engedje meg, hanem azt. Akarom. Én azt válaszoltam neki. Ha el akarod venni, ám vedd el. Nem áll módomban megakadályozni. Ennyi volt az egész.
5: Ennyi volt az egész. Ez talán nem beleegyezés.
4: De mennyire nem? Mit mondtam én? Csak annyit mondtam, nem áll módomban megakadályozni. Ennyi volt az egész. Hogy beleegyezem-e, vagy nem egyezem bele, az más kérdés. Ő nem kérte a beleegyezésemet. Egyszerűen ennyit írt. El akarom venni Lidocskát. A beleegyezésemet nem kérte. Na, ha nősülni akarsz, barátocskám, hát nősülj Isten nevében. Vedd el Lidocskát, vagy bárki mást. Nem áll módomban megakadályozni.
5: Az bezzeg módjában állt, hogy a betévő falattól is megfossza őket. Miért nem figyelmeztette legalább Volodyát?
4: Soha nem engedtem meg magamnak, hogy beleszóljak nagykorú fiaim ügyeibe. Soha. Nekem alapelvem, hogy senkit sem akadályozok meg semmiben. Ami pedig a következményeket illeti. Azt kiviselje türelemmel. Én, barátocskám, soha sem ártam bele magam más dolgába. Ahogy azt sem óhajtom, hogy mások beleártsák magukat az én dolgomba. Nem óhajtom. Sőt, megtiltom. Hallod?

0: hogy még bocsánatot is kért. Minden megtett. Mindent a világon.
1: Még ha így volt, akkor sem volt igaza. Egyszer bocsánatot kért, látta, hogy az apja nem bocsát meg, kérjen újra bocsánatot.
0: Ugyan. Ennyi maga. Hiszen én is. Megálltja én is.
1: Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
2: Légy átkozott.
1: Édesanyám. Édesanyám, lelkem. Nyugodjék meg az égre, kérem. Isten irgalmas. Minden rendbe jön.
2: Légy átkozott.
1: Milyen nagy bajt csináltál? Jepraxiuska! Ulituska! A mama rosszul van.

Márinka elutazását követő napon Arina Petrovna hazatért Pogorelkába, és többé nem is látogatott el Galavjovóba. Egy hónapig élt teljes magányban, nem hagyta el a szobáját, és még a személyzettel is csak nagy ritkán váltott egy-két szót. Reggel felkelt, szokásból odaült az íróasztalához, szokásból kirakta a pasziánszot, de úgy szólván sohasem fejezte be. Dermet mozdulatlanságban ült. Tekintetét az ablakra függesztette. Úgy tetszett, emlékezni próbál valamire. Például arra, hogyan és miképp került ebbe a szobába. De nem tud. Ez alatt az idő alatt Porfiri Vlagyimirics is átlátogatott néhányszor Pogorelkába, és hívta édesanyját Galavjovóba. Finom rizike gomba, tejfölös kárász és egyéb ényentségek ecsetelésével próbálta felgyújtani képzeletét. De mint hiába. Arina Petrovna csak titokzatos mosollyal válaszolt rá beszélésére. Egy reggel szokása szerint fel akart kelni az ágyból, de nem bírt. Nem érzett különösebb fájdalmat, nem is panaszkodott, csak éppen nem tudott talpra állni. Ez a körülmény nem is izgatta, mintha egészen rendjén valónak találná, hogy tegnap este még az asztalnál ült, ma pedig fekszik az ágyban, és olyan gyenge, hogy moccanni sem tud. Szinte megbékéltnek érezte magát. De a cselédje nyugtalankodni kezdett, és úrnője tudtán kívül értesítette Porfiri Vlagyimiricset. Arina Petrovna hanyat feküdt az ágyban, tátott szájjal, nehezen kapkodta a levegőt, szeme tágra nyílt, egyik keze kiszabadult a nyúlszőr takaró alól, és egészen megtermett a levegőn. A szobában a leengedett függöny mögött fél homály uralkodott. A kanócok a mécses olaj aljáig leégtek, és hallatszott a sercegésük, amint a folyadékkal érintkezésbe kerültek. Porfiri Vlagyimirics nemes csizmájában hangtalanul odalépett az édesanyja ágyához. Nyurga, kiaszott alakja titokzatosan imbolygott ide-oda a sötétben. Arina Petrovna félig ijedt, félig csodálkozó pillantással követte minden mozdulatát, és összezsugorodott a takaró alatt. Hajnali 4 órakor elkezdődött az agónia. A fia térdre ereszkedett előtte, és az áldását kérte. De Arina Petrovna nem hallotta. Nyitott szeme megtörtén bámult a semmibe, mintha azon erőlködnék, hogy valamit megértsen, de nem érti. Juduska sem értette. Nem értette, hogy sírba szállt utolsó kapcsolata az élők világával. Az utolsó élő lény, akivel megoszthatta a lelkét betöltő szürkeséget és hamut.

és mostantól fogva ez a hamu, nem találván kiutat, addig-addig fog benne halomra gyűlni, amíg végképp meg nem.

0: Jelenetek a Galavjov család életéből. Mihály Szaltikov Csedrin regényét Szőlősi Klára fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Varga Viktor. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Szaltikov Csedrin Kaszás Attila, Porfirij Gálfi László, Arina Petrovna Törőcsik Mari, Jevpraxéja György Anna, Petyenka Szabó Győző, Ulituska Csákányi Eszter. Zenei szerkesztő Molnár András, a felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor, dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Magos György.
1: A rádiójáték 1997-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, március 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Nyugat-keleti díván.

i Movies. Oktáv Mirgó úr adománya. Vigyázzat, kutyák! Olyan könyvet hoz nekem, amit nem értek. Ez egy jó könyv.

Két év alatt, két hosszú és kegyetlen esztendő alatt mentem, meneteltem, és nem volt sem feledés, sem halál. A kimerültség, a veszedelmek és a gonoszláz ellenére egy napra, egy percre sem tudtam magamat kigyógyítani. Gyakran az erdők mélyén, a lázta gyötörve, pihenéskor a sátramban azt képzeltem, hogy ópiummal megölöm a szörnyeteg és csökönyös képet. És az ópium még jobban elimvarázsolta, még élénkebben és parancsolóbban, mint valaha. És visszatértem hozzá, mint a gyilkos visszamegy gaztettének a színhelyére.

eau potable. Don de Monsieur Octave Mirbeau. Gare aux chiens. Vous m'apportez un livre que je ne comprends pas. C'est un bon livre. Olyan könyvet hoznak el, amit nem értek. Ez egy jó könyv.

nem tudom, mit várhatott tőlem. Nem tudom, színlelt fölháborodása vagy őszinte düvel csapta asztalára fogalmazványomat, amikor így kiáltott. Most majd meglátja, hogy bánunk mi a kémekkel, árulókkal, rendőrspiszlikkel. Mától kezdve áll a zárkában is. Nem fekszik le se éjjel, se nappal. Étel nincs. Víz nincs. Mosakodás nincs. Fölkapta a telefonkagylót, aztán meggondolta magát és beszólította a fegyverest. Bajtás, kísérje el. Majd utánunk jött a folyosóra. Ne engedje a korláthoz, Bajtás, mondotta. A fal mellett vezesse, mert ez a pali egyszer már öngyilkosságot próbált. Amikor a fegyveres erre ijedten megragadta karomat és a lépcsőház falához lökött. Farkas harsányon fölnevetett, majd áthajolt a korláton. Vízhangos hahotája a második emeletig kísért.

Már ez időtájt mindenkinek bemutattam magyar novellás könyvemet, még csak Mirbó hiányzott, aki nem ismerte. Nem is tudom, mi célja volt annak az elképesztő butaságnak, hogy minden francia írónak bemutassam a könyvemet. Valószínűleg jelezni kívántam, hogy én is megírtam egy kötet novellát, noha magyar nyelven. Még csak Mirbónak kellett ezt jeleznem. Legott vittem neki egy példányt a Kies Poesziba, ahol ez a kitűnő író a tulajdon kastélyában lakott, egy tündéri kert közepén.

kínok kertje a börtön közepén rengeteg négy oldalú területet foglal el. Körülvéve falakkal, amelyek kövét nem látni, olyan sűrűn borítják a venyigés cserjék és a kúszó növények. A múlt század közepén rendezte be Li Peihang, a császári kertek főfelügyelője, a legtudósabb botanikus, aki csak valaha Kínában élt. Ezt az egész meddő síksághoz hasonló homokos és kavicsos talajt alaposan fölforgatták, és a folyó túlsó partjáról nagy költséggel áthordott szűztelevénnyel borították. Azt mesélik, hogy több mint 30 ezer kuli pusztult el lázban az alatt a 22 év alatt, még ennek a hatalmas föltöltésnek a munkálatok tartottak. És ezek a hullatömegek nem vesztek kárba. A földdel vegyítették, mint valami meleg ágyban. Mert ott temették el őket a helyszínen. A halottak lassú föloszlásukkal meghizlalták a földet, pedig sehol, még a legfantasztikusabb tropikus őserdőben sem találni természetes humuszban ennyire gazdag talajt, mint ez volt. A növényzetének rendkívüli bujassága, távol attól, hogy az idők folyamán kimerült volna, még ma is a rabok piszkán és a megkínzottak vérén minden a tömegből származó organikus hulladékból táplálkozik, amelyet minden héten gondosan összegyűjtenek, vegyesen feldolgoznak a mindennapi hullákkal együtt, a külön erőcélra készült rothasztókban. Hatalmas erejük komposztá változtatják, melyen a növények falánkon táplálkoznak, és amely a legerőteljesebbé és a legszebbé fejleszti őket. A folyó hajlásait szétosztva keresztül kasul vezetik a kerten. Szükségleteik szerint állandóan friss nedvességgel látják el a növényeket, és ugyanakkor megtöltik a medencéket és csatornákat, amelyekben a víz szakadatlanul megújul, és amelyekben csak nem teljesen kipusztult állatfajtákat ápolnak. Többek között a híres hatpupú halat, amelyet megénekelt Jushin, és Roberto Montesquieu.

Az ezredes rendelkezése következtében ama bizonytalanságtól, hogy alhatom-e néhány percet, vagy elmulasztom-e a délelőtti rántott levest, meg a délutáni babfőzeléket, egy csapásra mindenképp megszabadultam. Félreesőbb zárkába vittek, ami előtt senki se közlekedett. Nyitva hagyták a benéző spalettát, és egy fegyveres őr csak nem állandóan az ajtón előtt posztolt. Később az ajtót is kitárták, egy patkát állítottak elébe, és az egyik őrcsoport négy tagja, civilek és egyenruhások vegyesen, itt tanyázott szolgálati óráiban, és nem tudom utasításra vagy keftelésből le, azzal üzte el unalmát, hogy engem nyugtalanított. Megparancsolták, álljak mozdulatlanul. Majd rám üvöltöttek, vagy belerúgtak az ajtóba, és azzal az ürüggyel, hogy megmozdultam, rám rontottak, püföltek, rúgdostak. A többi őrcsoport csak a spalettát hagyta nyitva, egyik fegyveres pedig a benéző nyílás elé állított engem, s valahányszor a zárkám előtt elhaladt, az arcomba köpött. A spektákulumnak néhány nap múltán a Pince városkában híre mehetett, mert zárkám előtt időnként szakavatott közönség sereg lett össze. A nézők olykor megunták a passzivitást, és cselekvő szereplőként avatkoztak a színjátékba. Így lépett a cellámba egy széles vállú, 40-45 éves férfiú is, akit a többiek Tarjánnak neveztek. Szétlapított orra, kifordított káposztalevélre emlékeztető füle elárulta, hogy ifjúságát alig, hanem inkább a szorító izgalmainak, mint Vergilius bukolikái tanulmányozásának szentelte. Noha Tarján alig ért a szememig, oly hatalmas erejű volt, hogy hajamba markolva a hálás közönség gaudiumára a levegőbe emelt és meglebegtetett, majd amikor sarkam újra földet ért, 45 fokos szögben eltartva magától ököllel jó néhányat az arcomba sújtott. Volt, amikor a lámpával állítottak szembe, máskor pedig a fehér emeszelt fallal, hol háttal, hol oldalt az ajtónak és a benéző nyílásnak. A harmadik nap már csak vizet kívántam, ételt alig. A negyedik nap már színek játszadoztak szemem előtt a fehér emeszelt falon. Aztán ezek a halovány és bizonytalan zöldek, sárgák meg rózsásak lassacskán képek kiálltak össze. Többek között emlékszem például egy Champs-Élysées-i kávéház zsúfolt teraszára, aminek kerek asztalánál középkori poéták és ma is élő festőművészek társaságában Walt Whitman ült malomkőnyi kalapban és hosszú szalmaszálon citromszörpöt szivogatott. Egyértelmű valóságnak vettem azt is, amikor úgy láttam, a zárka nyírkos betonpadlója nem csak átnedvesedik, hanem mindinkább dagadó tócsák keletkeznek rajta, majd szennyes lucsok önti el a lábamat, sőt az egész udut és szintje fokozatosan emelkedik mellemig. Itt megáll. Apadni kezd, aztán újra emelkedik, újra visszavonul, és amikor számos dagály meg apály után megint csak apró tócsák borítják már a padlót, kitűnik, hogy a víz 100 éves tipográfiájú újságlapokat mosott ki a betonból, dédszüleink divatjába öltözött előkelőségek képeivel. Ezen a ponton halványodnak el emlékeim, nem tudom hányszor, mikor kísértek kihallgatásra, nem tudom hányszor emelkedett mellemig, majd húzódott vissza zárkámban a víz. Csak az van előttem, amikor az őszhajú nyomozó kinyitja az ajtót, én pedig valami megjegyzést teszek a padlón heverő múzeumba való újságlapokra és a köpködő fegyveres őrre, a nyomozó meg a pricsre mutat, hogy feküdjem le.

Megérkezve Poissyba egy nyári délután, eltikkadva szállottam ki a harmadik osztályú kocsiból, és egy kis ivóvíz után néztem az állomáson. Azon közben, hogy így szaladgáltam a könyvemmel, az a kínzó szomjúság gyötört, ami minden ügynököt, mártírt és rikkancsot gyötör, de amelynek az én esetemben nyilvánvalóan lelki okai is voltak. Ha nem tiltanám meg magamnak ezekben az írásokban, bőven leírnám-e ponton ezt a drámai szomjúságomat, és ennek a drámai szomjúságomnak azokat az egyiptomi napjait és éjeit, melyekben valami történelmi átok perzselte a gégémet atavisztikusan. Egész fiatalságomban oldhatatlan szomjakat éreztem. Oldhatatlan szomjakat éreztem magányos nyári délutánokon át a Luxemburg kertjében, és a kis szobám ablakából, amint az alkonyat óráiban az első csillagokat néztem. Az erkölcsieken kívül, amelyekről alig szólok, talán klimatikus hatások is magyarázhatják ezt a szünet nélkül való elepedettséget. Nem egyszer egyenesen a vízcsapnak dőltem, és úgy ittam hosszú perceken át, félig ájultan, félig elázva, mint egy állat. Az állomás végében egy platán alatt rögtön megláttam egy kis bronzkutat, amelyen egy kagyló formából vastagon dőlt a víz, csillogón a napfényben. Ó, potábl, olvastam a kúton, s rögtön a fél arcommal a víz sugár alá hajoltam a tátott szájam gyönyörűségével. Akkor, amint így ittam, fölfelé meredezve, egy másik felírás is a szemembe ötlött, egy másik felírás apró gótbetűkkel. Dom de Monsieur Octave Mirbeau. Nem emlékszem, hogy volt valaha életemben ilyen kettős öröm, mint amiért ez az üdítő víz és ez a finom szöveg okozott így együttesen a lelkemnek egy nyári délutánban. Úgy ittam hálásan és vallásosan, mint egy az adakozó tiszteletére. Úgy ittam, mint azok a legrégibb elődök a pusztában, amikor Mózes báró forrást vakasztott a sziklán. Úgy ittam olyan önfeledten, olyan búfelejtőn, olyan extatikusan, hogy a brüsszeli gyorsvonat kitörvén a látatlanból s elrobogván a hátam mögött, majd elsodort a légnyomásával.

amióta letartóztattak, nem borotváltak meg, körmemet nem vághattam le, és fehér neműt se váltottam. A mosakodás néhány másodperce szabott örömétől az őrség eddig is gyakran megfosztotta a pincerabokat, inkább talán hanyag kényelem szeretetből, mint gonoszkodó szándékkal. De most farkas parancsa a tisztálkodásnak ettől a szerény lehetőségétől is eltiltott. Viszonyogva érintettem meg három hetes szakállamat, és szemléltem duzzadt, eltorzult kezemet, mocskos körmömet. A mosdatlanságnak ezt a kínos gyötrelmét fokozta, hogy az éhezés és a vízhiány következtében szám enyhszerű, ragacsos lepedékkel telt meg, ami még a beszédben is akadályozott. Hova tovább, már épp úgy undorította magam fizikai habitusa, akár az ezredes gyakori áthasonulása és oszcén fantáziajátéka a kegyetlenkedések végső pillanataiban. Megváltó gyönyörűségnek tűnt volna számomra, ha szívem végleg fölmondja a szolgálatot. Erre láttam is némi reményt, mert bokám már elefántpatává dagadt, térdem pedig dinnye nagyságúvá, s majdnem kitöltötte nadrágszáramat. Minden akaraterőmet arra összpontosítottam tehát, hogy megállítsam az életműködések transzmisszióit. A létfenntartó ösztön meg a fölszabadító elmúlás kívánságának szüntelen párbeszédében elvileg a halálvágy maradt a győztes, de ugyanakkor az életösztön is kivált a szomjúság közvetlen kínja, mégis arcpirító cselekedetre vitt. A pinceőrök bizonyos időpontokban engem is az illemhelyre kísértek, noha az élelem és a víz megvonását követő harmadik napon anyagcserém majdnem teljesen megszűnt. Csak a helyváltoztatás öröméért mentem, de egy ilyen alkalommal mégsem bírtam már rakoncába tartani az állati kívánságot. Meghúztam a tartály láncát, és nekiestem az illemhely csészéjének, hogy néhány cseppnyi vízhez jussak. Mind hiába nyomta tarkomhoz revolvere csövét a detektív, s míg a víz csurgott, hasztalan rángatott és ütötte fejemet pisztolya agyával. A fizikai gyötrelmeket és hiányérzeteket fenyegetések és hitegetések egészítették ki. Farkas gyönyörűséggel és aprólékos szemléletességgel ecsetelt különböző kínzó módszereket, amiket részben olvasmányai inspiráltak, például Oktáv Mirbó magyarra is lefordított műve, a Kínok kertje, részben a saját találékonysága. Mit gondol? Kérdezte indultalan. El kell nekünk bárkinek is számolni a családjával, a gyerekével, vagy akár a maga életével? Megáshatom magával a saját sírját. Aztán következik a tarkonlövés. Biztosíthatom, soha senki nem fogja keresni. Eltűnt. Ezután nem egyszer nyílt ki zárkám ajtaja az éjszaka kellős közepén. 5-6 komor férfi vett körül, megbilincseltek, autóba ültettek, s vittek kifelé a városból. Amikor a rohanó autóban, a beragasztott szemüveggel megvakítva, két nyomozó között szorongtam, és a kocsi merészen kanyargott a csöndes utcákon, majd a hegyi utak szerpentinjein, s csak a motorzúgás meg a fékek nyikorgása volt hallható, de se emberi lény hangja, sem más jármű zaja. Nem csak farkas fenyegetése járt az eszemben, hanem még vallásos gyermekkorom is, amikor könnyű halálért imádkoztam. S a tarkonlövés ilyennek tűnt.

árnyezőszínbe játszó rózsaszínű tőlevelő fák, aranysárga, bronz vagy vörös részszínbe játszó fenyők, mamoniek, amelyek részvörös foltos levelei a kókuszpálma leveleinek a nagyságára nőttek, eleopuszok, amelyeket mint a sokszínű lakban ártottak volna, csillámmal beszórt levelű alma és körtefák, borostyánok, levelükön ezernyi kristály szemecskereszke tükröződött a szivárvány minden színében, kaludiumok, amelyek aranyszínű erezete rózsaszínű csipkét foglal egybe, kék májva színű ezüstös betegsárgával mérges narancsszínnel díszített tujafák, szőke zöld vörös tamariskák, amelyek apró csigákhoz hasonló levelei úsznak, hullámoznak a levegőben, gyapott fák, amelyek rostjai elröpülnek és szakadatlanul utaznak a levegőben, fűzfák és szárnyas magvuk rajai, sorsfák, tesszínű széles virágzatokat elnyőként kitátva. A cserjék között a napos részeken kökörcsin, sziromta, euhéra vegyült a fűbe. Az árnyékos részeken furcsa kriptogramok, parányi fehér virágokkal borított moha és a polipok gyülekezetéhez, madrepora tömegekhez hasonló zuzmók mutatkoztak. És ebben a varázslatos virágkörnyezetben rikító színekre festett vérpadok, keresztfák, vitófák, egészen fekete támasztó gerendák, amelyek csúcsán visszataszító démoni ábrázatok vigyorogtak. Magas bitók az egyszerű akasztásra, alacsony és művészies bitók a tesszét darabolására. A kínzások oszlopálványaira ördögi raffinéria révén fecskefonal, dauriai hajnalka, lofosztemek, kolokvinták tekerköztek, köztük bércse és iszalak. Az egyik kelti teraszoszlopához hasonlóan virágos bitólábánál egy privék ült, kínzókészletét az ölébe fogva, finom acélszerszámait tisztogatta a sejjebb rongyal. Ruhája tele volt fecskendezve vérrel, kezén, mint a vörös kesztyű lett volna. Körülötte, mint valami dög körül, légrajok zsongtak, nyüzsögte. Vörös ruháját nézve, azt hitte volna az ember, hogy a szomszéd birsalmafa szirmainak zápora hullott rá. Egyébként békés szelit képű kövér ember volt. Nyugodt arcán jámborság, sőt, inkább vidámság tükröződött. Amint mellette elhaladtunk, tekintetét felénk fordította, és udvariasan köszöntött.

아버지 정화의 안난 왕화 기염에 오돌로 발성 외기

0: 我就问了黄昏你乱的问了我问你的心又不问是什么题。
1: Ez a kínok kertjében történt.

Óvatosan beléptem a kapun, és izraelita modorban körülnéztem a könyvemmel a hónom alatt, mint egy imakönyvvel, mint egy palládiummal, ami meg fog védeni, akár vérebek ellen is. A melegházak végtelen nyúlványait olyan színekre, olyan harmóniákra, oly mélységekre és magasságokra nyíltak, a legritkább virágfajoknak árnyalatok szerint való csoportosításával, tűzhányó lavinájával, gyémánt mezeivel, poláris havával és sárgarész virulásával, hogy csak bámultam és álltam. Hivatlan, ágról szakadt sápat költő, magyar ember, micsoda más világból. De ami megragadta az embert, nem is az illat, nem is a harmóniák álombeli szépsége, de az a furcsa csend, ami terjedt, az élet és a virágok csendje, annyi élet és annyi virág halálos csendje, amiben nem szólott egy lehelet, egy sóhaj, egy hang. Majdnem sírtam, és csak néztem, s csak néztem, és nem tudtam, hogy menjek. Mint egy templomban, mint egy más világban, mint egy álomban, mint egy mesében.

Hallgass meg! Láttam Angliában tolvajokat felakasztani. Láttam Spanyolországban bikaviadalokat. Láttam anarchistákat karóba húzni. Láttam, amikor Oroszországban a katonák halára korbácsoltak szép fiatal lányokat. Láttam Olaszországban eleven ányképeket, az éhínség kísérteteit, amikor kikaparták és mohon fölfalták a kolerában elhaltak hulláját. Láttam Indiában egy folyó mentén ezernyi lényt, amikor mesztelenül tépték magukat, és meghaltak a pestis kínjaitól. Láttam Berlinben, amikor egy nőt, akit szerettem, egy rózsaszínű trikóba öltözött gyönyörű teremtést, egy tigris széttépett a ketrecében. Láttam minden rémséget, minden ember gyötrelmet.

Postek hete láttam, hogy megkorbácsoltak egy embert, mert halat lopott. A bíró egyszerűen kijelentette. Nem kell mindig azt mondani, hogy halász az, aki halat visz a kezében. És vasvirgáccsal való halára ítélte az embert. Egy halért, drágám. Ez a kínok kertjében történt. Az ember, képzeld el, a földre tértelt. A feje pedig valami tuskon nyugodott. Egy régi, vértől fekete tőkén. A háta és a dereka, tonszínű háta és dereka mesztelen volt. Éppen akkor érkeztem oda, amikor egy katona megmarkolta nagyon hosszú arkocsát, és a földbeásott kőlapba erősített karikára kötötte. Az áldozat mellett egy másik katona egy kis, egészen kicsi vaspálcát tüzesített. És aztán... Yes! Mikor a vaspálca áttüzesedett, a katona az ember derekát ütötte vele teljes erővel. Vaspálca sistergett a levegőben, így, és a vaspálca behatolt nagyon mélyen a sercegvizmokba, ahonnét vöröses gőz tört elő, érted? Aztán a katona vaspálcát leütötte a húsában, amely feltuszadt, aztán összehúzódott. Amikor a pálca kijött, hirtelen egyetlen lendülettel kirántotta. Vérző húszafatokkal együtt. És az ember rémítően ordított kínjában. A katona megint újra kezdte, és 15-ször kezdte újra. És én is úgy éreztem, hogy a vaspálca minden ütésnél nekem is a derekamba fúrodik. Iszonyatos.

Hogy értem fel a kastélyhoz, nem is tudom. Egy ember ült a tornác végében, akácindák mögött, melyeken alig tűzött át a nap. Egy kis asztal előtt ült, s cigarettát töltött sokféle török dohányból, amit összekevergetett. Alig ismertem meg a sűrűben, az akácfürtökben, Mirbó. Ahogy gyűrte a dohányt, a hüvelybe s dolgozott lilaszín derengésben. Már egy egész halom cigaretta volt előtte. Most ebből kiszedett egyet, levágta a végét egy ollóval, és éppen rágyújtotta, mint fölmerültem a küszöbön az indák alatt, előtte. Úgy nézett a gyufa lángja mögül, amíg csak tartott ez a láng. Úgy nézett meglepetve, mint aki csak virágokhoz szokott. Egy szót nem szólt, de egy nagyot szippantott a cigarettájából, olyan mélyen a mellére, hogy egy szálfüst nem jött ki a szájából percekig. Én sem szóltam, nem tudtam szólani. Valami folytogató némaságban szinte összeomlottam, mint nők előtt, akikhez nem mer szólni az ember. Csak egyszerűen kinyújtottam a karomat, és így tartottam a könyvemet, mint egy áldást, mint egy virágot egy más kertből feléje. Szegény magyar novellás könyvemet. Átvette, megnézte, fellapozta, belenézett, és olyan szomorú lett, amilyen csak egy könyvvel lehet az ember. Vous m'apportez un livre, que je ne comprends pas, ezt mondta. C'est un bon livre, mondta még, és szépen visszaadta. Olyan könyvet hoz nekem, amit nem értek. Ez egy jó könyv. De olyan szomorúan mondta. Olyan szomorúan, mint mikor az ember nagyon örül valaminek. Talán csak azért mondta, mert csak ugyan nem értette, nem tudom. Talán azt gondolta, csak az a jó könyv, amit soha nem olvas az ember. Borzasztó zsendben voltam. Borzasztó szerencsétlen voltam. A lilaszín derengésben, a küszöbön, amint álltam, nem tudom micsoda gondolattársulással, azokat a vándor teológusokat láttam, azokat a sápadt fiatalokat távoli visszasugárzásban, akik hajdan a hazánkban szalkán egy tányér levesre vártak a küszöbön, s akiket bámultam. A nyelvem beragadt a számban, olyan szomjas voltam. Alig, hogy kérek, inni fogok, ezt gondoltam. Inni a kutyából. És mentem. Megint mentem a sok virág között, mentem a könyvemmel. Talán nem is siettem, csak mentem, mint aki utoljára megy egy ilyen tündéri kertben. Ennyi virág között, és soha többé. Mint ahogy koldusok mennek, akik ráérnek. Mint ahogy bizonyos lepkék szállnak lassan és utoljára, mikor vége van a nyárnak, úgy mentem a könyvemmel. A kapuhoz érve még egyszer megfordultam, s néztem. Ott állott fönn a tornácon, messze a sok virág fölött. Ott állott, és nézte, ha vajon kimegyek-e a kapun.

amikor már 7x24 órája álltam, nem vezettek többé, inkább vonszoltak vagy szállítottak farkas emeletére. Ha ilyenkor a rituálissá vált talpalás után képtelen voltam föltápászkodni, az ezredes apró rúgásokkal odalögdösött nekem egy széket. A kezével nem érintette, hogy így is értesemre adja, mennyire undorodik tőlem. Ilyenkor a szék lábát ragadtam meg, fölhúzózkodtam üléséig, majd a támlán kapaszkodtam tovább, míg csak rézsutos helyzetben nem jutottam. Így azután már csupán karom erejét használva kiegyenesedhettem.

Az elmúlt több mint három hét módszerei azt célozhatták, hogy én, a gyanúsított lélektanilag és fizikailag olyan animális állapotba jussak, amiben a pillanatnyi hiányérzetek megfosztanak minden méltóságomtól és megvakítanak. Azt célozták, hogy értékítéleteim eltolódjanak, mértékem a racionális és az irracionális megítélésére oly hamissá váljék, hogy egy óra alvás nagyobb kincsnek tűnjék magánál az életnél, és némi nyugalom vagy egy csupor kakaó fejében, meg a testi fájdalom rémületétől menekülve vállaljam akár a kötelet jelentő vádat is. De mindez teljességgel közömbösnek tűnt már számomra. Farkas riasztott föl. Szép hajnal van, sőt, reggel. Mosolygott Farkas csak nem barátságosan, s megdörzsölte álmatlanságtól kivörösödött szemét. Nézzen csak ki! Valóban, sugárzó nap tűzött az ezredes erkélyére, és besütött a szoba padlójára is. Farkas mellé állt. Kinézhet, biztatott. Úgy se tud most leugrani, tette hozzá, de azért követett, amikor a fény felé vászorogtam. Az Andrássy út tündökölt a napsütésben, és a szoba ablakában meg erkélyén vörös muskátlik sütkéreztek.

időközönként a cölöp építmény zöld lombos termekhez hasonló, virágos padlójú mélyedéseiben láncokkal és drótkarikákkal ellátott fapadokat látunk. Kereszt alakú vasasztalokat, tőkéket, rostélyokat, fölnégyelésre szolgáló automata szerkezete. Éles pengékkel tűzdelt, vastüskével telt ágyakat, pellengér nyakvasát, tereseket, kerekeket és rézüstöket kialudt katlanok fölött. Az áldozat és a kínzás egész szerszámzatát vértől borítva. Itt a száradt vér feketélet amott ragadós vörösségben nyúlt el. A gödrös részeket vértolcsák terítették. Nagy alvat vércsöppek lógtak a szétszedett készülékekről. A szerkezetek körül a talaj magába szírta a vért. Szétfröccsent vérpirosította be a jázminok fehérjét. Márványszerűvé a halmaznak korárózsa színét. Parsziflóra májva színét és apró emberi húszcafatok, amik a korbács és a bőrszíja kötése alatt szerte repültek. Itt-ott a virágok szilvának a hegyére telepedtek. A növények, a fák, a levegő, a talaj tele volt légyel. Részeg rovarokkal és harcias fegyeres szárnyókkal, jólakott szúnyogokkal. Az egész hullafaúna milliárdjai keltek ki körülöttünk a napfényben. Ocsmány lárvák nyüzsögtek a vértocsákban, hullottak le az ágakról lágycsomokban. A homok, mint a lélegzett volna, mint a járt volna, fölemelkedett a féreg világnak a nyüzsgésétől. Megsiketülve, megvakulva, minden lépésnél megállítottak ezek az egyre szaporodó zümmögő rajok. És néha az a szörnyű érzésünk támadt, hogy a lábunk belesüppett az elázott földbe, amelyet mintha véresű áztatott volna át. Ez a kínok kertjében történt.

大运河上。

0: Kínok kertje. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 1999-ben készült, és legutóbb 2003. május 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.

nem csak a szív az, amely szépet, érzelmeset, patetikusat, gyengédet és varázslatosat teremt. És éppen így nem az agy az, amely egyedül hivatott a jól megalkotott, a világosan szervezett, a logikus és bonyolult dolgok előhívására.

Mindaz, ami a művészetben valóban a legmagasabb értéket képviseli, mutassa fel egyaránt az érzést és értelmet. Aztán meg a valóban alkotó zseninek nem esik nehezére, hogy érzéseit az értelmével ellenőrizze. Az értelem pedig, miközben a helyességre és logikára összpontosít, nem csupán száraz és érdektelen dolgokat hoz létre.

művészetben a szubjektív és az objektív megkülönböztethetetlenül összefonódik. Egyik a másikból folyik és fölveszi a másik jellegét. A szubjektív objektívumként csapódik le, és a lángelme ismét önállóságot lehel belé, dinamizálja, ahogy mondani szoktuk, tehát az objektív ismét szubjektív nyelven szólal meg. A ma széthulló zenei konvenciók nem voltak mindig olyan nagyon objektívek, kívülről ránk erőszakoltak. Személyes tapasztalatból csapódtak le, és mint ilyenek sokáig létfontosságú feladatot töltöttek be, a szervezés feladatát.

0: Szervezés minden. Szervezés nélkül nincsen semmi, a legkevésbé művészet. No és egy adott pillanatban az esztétikai szubjektivitás vállalta magára ezt a feladatot. Vállalkozott rá, hogy a művet maga magából szabadon szervezi meg.
1: Beethovenre gondolsz?

Ő rá és a feldolgozásra. Nála a zene leveti minden konvencionális díszítő elemét, formuláját, maradványát, és úgy szólván minden pillanatban szabadon újjáalkotja a mű egységét. De ahol nincsen semmi, ami ne volna tematikus, semmi, amit ne lehetne levezetni egy változatlan alapanyagból, ott már alig ha beszélhetünk szabad szerkesztésről. Amikor rájöttem, hogy a félhang ABC 12 fokából kell nagyobb szavakat képezni, 12 betűs szavakat. A 12 félhang bizonyos meghatározott kombinációit és interrelációit, sorképződményeket és az egész darabot, a tételt vagy egész több tételes művet azután a legszigorúbban ebből a sorból kéne levezetni. Az egész mű minden egyes hangjának melodikus és harmonikus vonatkozásban egyaránt igazolható módon ebből az eleve meghatározott alapsorból kell származnia. Egyiknek sem szabad visszatérnie, mielőtt még valamennyi rendre meg nem jelent. Egyetlen hangnak sem volna szabad föllépnie, amelynek nincs funkciója az egész konstrukcióban. Nem volna többé szabad hang. Ezt nevezném aztán szigorú szerkesztésnek.

0: Mindezt hallani is lehetne?
1: Hallani? A zenében korát sem kell mindent hallani. Ha a halláson mindazoknak az eszközöknek az egyenként való, pontos tudomású vételét érted, amelyekkel a legmagasabb, a legszigorúbb rend létrejön, nos, akkor nem. Ilyen értelemben nem fogják hallani. De ezt a rendet a maga egészében igenis lehet, vagy lehetne hallani, és ez eledig ismeretlen esztétikai kielégüléssel jár.